0: tehát most az ugrásfutás dobásokat nézem, tehát vannak versenyzőink, akik ott vannak a világ élvonalában, illetve Európa élvonalában, a világ élvonalának a közvetlen közelében, akkor azért azt gondolom, hogy ez egy nagy előrelépés. Azt elfogadtam, hogy olyan szintű atlétikánk, mint a franciáknak, spanyoloknak, vagy a hollandoknak, vagy a lengyeleknek valószínűleg nem lesz. De ez nem azért van, mert nincs meg a lehetőségek, és ez kritika, és ezt vállalom, ez azért van, mert azt gondolom, hogy bár mondhatnám azt, hogy jól dolgozunk, de csak ha a felsorolt vagy az említett nemzeteket nézem, akkor sokkal jobban. Egyszerűen sokkal több melót és sokkal elhivatottabb hozzáállást kellene tanúsítani, mint edzői, mint versenyzői szinten, azt gondolom, a további előrelépést illetően.
1: Hogyan tovább Gyulai Miklós immáron magánember?
0: Hát most egyelőre pihenés, ugye nyári szünet van, figyelemmel kísérem a nagyfiamnak a finnországi jégkorong pályafutását, tudom, akkor segítem, bár most már egyre kevésbé kéri ki a véleményemet. A lányaim, ugye ők itthon vannak, ők még azért a serdülőkor küszöbén. Biztos nem lesz könnyű az sem. Dolgozom a médiában, a sporttelevízióban, és aztán majd meglátom, hogy megtalál-e valamivel esetleg a magyar sport, vagy a magyar sport élet, de ha nem, akkor az úgy jó.
1: Gyulai Miklós, köszönjük szépen! Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan jönnek a hírek, majd a Nemzeti Sport Krónika. Búcsúzik a műsorvezető, Szegő Tibor.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés, még tovább beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Kristóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
2: Olimpiai bajnok a magyar női kajakéges! Fantasztikus versenyzéssel!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Van egy kedves vendégünk is, sportszakember, világpolgár Vajda László, aki 25 év után tért haza 3 évvel ezelőtt Magyarországra. És hogyha olimpia, akkor szerintem Laci mindent tud erről, de mi a pontos titulus?
3: Igen, hát először is talán mindent nem lehet tudni, nem akarok szerénykedni. Jó reggelt kívánok én is mindenkinek. Sok mindent láttam, tapasztaltam, hogy mindent tudnék, ez megtisztelő, hát igyekszem. Mi a titulusom? Hát szabadúszok most már kb. 20 éve, tehát Peking volt az utolsó, ez 2008, amikor főállásban voltam a szervezőbizottságban, kvázi alkalmazottként. Akkor a hivatalos titulusom valahogy úgy szólt, ugye kínailag kicsit komplikáltabb volt, hogy a igazgató tanácsnak a fő tanácsadója, tehát a döntéshozatalban részt tudtam venni javaslatokkal, sokszor elfogadták, sokszor nem, ami természetes és rendben van. Úgyhogy azóta szabadúszó vagyok, sportszakember, ez egy picit olyan üresen hangzik, de lényeg az, hogy olimpiák, nagy események, főleg ázsiai játékok, ugye az a kontinens miatt, és ezeken való részvétel, operatív, illetve előkészítő, és talán ami érdekes, még ha lehetek picit hosszabb, hogy 5 olimpiai kandidatúrán volt szerencsém részt venni, mindig mint külföldi, ami egy különleges aspektus egyébként, úgyhogy azt mondanám, hogy bár az olimpiai kandidatúrák átíródnak ezekben a napokban, ezekben a hetekben, mióta új elnöke van a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, ezzel együtt ez egy speciális tevékenység, ez egy intenzív kampány, amely tart valameddig, ezt most aláhúznám, ez most nem világos egyébként, hogy meddig és hogyan, de az 5 egymást követő kandidatúra is adott nekem egy különleges tapasztalási lehetőséget.
2: Ezek mindegy akkor ilyen projekt alapú munkák, tehát tólig szólnak.
3: Így van.
2: Akkor van, amikor lezárul az időszak, van egy mérleg, lehet vonni egy mérleget, és akkor eldől, hogy jól dolgoztatok-e, vagy nem, hogyha jól értem.
3: Gondolkodtam, amikor jöttem a stúdióban, meg gondoltam, hogy fölmerül majd a kandidatúra. Igen. Ugye ez egy különleges dolog, sportvilágban élünk, sportoló is van köztünk, élsportoló. Ugye az olimpiai kandidatúrának az a pszichéje, hogy itt van egy kijelölt, mondjuk így győztes város, az összes többiek meg nem kapnak érmet, helyezést, válveregetés, tehát a munkánknak a sikere tulajdonképpen attól függ, hogy behúztuk-e az adott...
2: És csak egy győztes van, nincs
3: helyezés. Egy győztes van, az összes többit szinte el is felejtjük, hát szerintem a legtöbb ember zavarba lenne, ha hirtelen megkérdeznénk tőlük, hogy a 18-as kandidatúrában mely városok vettek részt, tudták, hogy Koreába ment ugye a téli játékok abban az időben, de hogy még ki volt ott. Hát ez egy kegyetlen dolog egyébként, és borzasztó erőfeszítés megy egyébként egy ilyenféle projektbe. És a végén ugye egy pillanattal eldől, hogy mennybe megyünk, vagy ha tetszik pokolba. Én nekem volt győztes, volt kvázi vesztes tapasztalatom is, de mindenképpen ez az embert természetesen gazdagítja.
4: Uh-huh. Nehéz olimpiát rendezni?
3: Nehéz. Nehéz. Ezen is szoktam gondolkodni úgy magamban, mert furcsa dolgok járnak az eszemben, amikor nagy eseményekről van szó. Azért ez nem a mélységében vagy a komplikáltságában nehéz, hanem a komplexitásában. Egész egyszerűen nagy. Egész egyszerűen túl sok a mozgó paraméter, nagyon nagy a rizikó, a dominó az dől, bárhol valami megmozdul, tehát a szervezési munka szerintem legtöbb országban erre megvan a helyi tapasztalás és szakértelem, a mérete miatt nagyon nehéz.
2: És ha már itt említetted ezt a sportolói párhuzamot, ugye a sportoló beugrik a vízbe, most Gegére nézek, tudja, hogy ha aznap mindent megtett, akkor sikeres, ha valamit elrontott, nem sikeres. Viszont amikor ti végzitek egy olimpia szervezésével, rendezésével kapcsolatos dolgokat, több tízezer ember munkája adódik hozzá, és nem feltétlenül csak a te munkád minőségén múlik az, hogy valami sikeres lesz-e, vagy nem.
3: Hát persze, igen, ez az a komplexitás, ez az egymásra utaltság. Itt nem csak személyekről van szó, hanem egyes funkciókról is természetesen. Plusz, ami még nagyon nehéz, nincs halasztás, tehát a nyitó ünnepé az a nyitó ünnepé, ott nincs olyan, hogy jaj, még kéne egy néhány nap, nincs második próbálkozás, tehát nincs olyan, hogy hát ez most nem volt rossz, de akkor most csináljuk meg újra, és akkor már... Tehát nagyon sok olyan dolog van benne, ami triviális ugyan, de sokan nem gondolnak erre így, feszített. Az, hogy az ember nem alszik két hétig, meg mit tudom én, tehát ezeket ugye az ember, rengeteg anekdóta van egyébként, és különböző statisztikákkal is lehet bombázni az érdeklődőket, hogy hány adag ételt szolgálnak ki a sportolók, mitnak, hány versenyhelyszín van, hány edzéshelyszín, csak hogy egy-két dologgal, hogyha megengeditek, így előállnék. Ugye nagyon sokszor szó van a sportról, természetesen, hiszen ez a lelke az egésznek, körülbelül 40 egy-néhány versenyhelyszínen lehet lebonyolítani egy nyári olimpiát, de ehhez még tartozik közel 60 edzéshelyszín, amiről úgy nem nagyon van szó, hiszen az úszásnál maradva van a versenyúszoda, ugye ott történnek dolgok, ugye általában ez egy komplexum, általában ott van a vízilabda is, vagy a műugrás is, illetve az úszás, ugyanakkor az edzést biztosítani kell a vízilabda csapatoknak, ugye itt női-férfi tornáról van szó, több csapat, egyszerre kettő lehet a medencében maximum, nem folytatom, nem izgatom a fantáziát senkinek, de hát itt a versenyhelyszínek körülbelül 60, durván még, tehát ez fölviszi az egészet olyan 100-110-re, és akkor vannak az úgynevezett nem versenyhelyszínek, olimpiai falu vagy falvak, a szállodák, az akkreditációs központ, a különböző logisztikai központok, egyebek, úgyhogy ez egy közel 150 hivatalos helyszínnek a koordinációja.
2: Például. Hogy Gege, nehéz.
4: Úgyhogy, bocsánat, itt a halasztásra, ugye említetted, hogy nincs halasztásra lehetőség, ugye ez 21-ben, vagyis hát 20-ról 21-re ez megcáfolódott.
2: És kicsit rezgett a léc a 2022-es pekingi téli játékokat illetően,
3: hát
2: is.
3: Nagyon.
2: Ugye az ember... Akkor beszélgettünk mi egymással többször.
3: Igen, emlékszem. Igen. Volt szerencsém vagy bal szerencsém átélni ezt az időszakot. A halasztásra inkább egy konkrét játékoknál gondoltam, amikor azt mondjuk, hogy szerdán indulunk, ja ne indulunk szerdán, inkább pénteken, mert kéne még két nap valamire, de valóban egyelőre az olimpiai mozgalom azt megúszta, hogy törölni kelljen játékokat, vagy halasztani, mondhattuk ugye ezt egészen 20-ig. Nekem meggyőződésem egyébként, megint csak egy picit az anekdóta felé tolva a dolgokat, hogy az, hogy a 20-as és a 22-es olimpia megtörtént, ugye a pandémia közepette, igaz, hogy a 20-as 21-ben, de akkor is végül is lement, ez kizárólag annak köszönhető, véleményem szerint, hogy Japán és Kína volt a házigazda. Minden más ország halasztott volna, vagy törölt volna. És halasztott volna sokkal drasztikusabban. Én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt volna olimpia, ha nem Ázsiában vagyunk. Ez két olyan ország, aminek megvan a saját jellege. Nem kell feltétlenül ilyen extra kulturális dolgokra gondolni, de mégis azok az országok másképp működnek.
2: Presztízsveszteségnek élték volna meg.
3: Igen, hogyne, természetesen. Tehát igazából ebbe Japán nagyon beleállt. Őrületes extra pénzt költöttek egyébként, ki sem merem mondani. De mi pedig ugye Pekingben a 22-es szervezők vártuk aggodalmaskodva, hogy mi lesz velünk. Ugye a 20-ast halasztották 21-re, mi jöttünk 22-be, ráadásul mi téliek vagyunk, tehát a 22-es után alig 6 hónappal már február volt ugye a következő évben. Rettenetesen rövid idő állt rendelkezésre, próbáltuk a tapasztalást átvenni, hogy mégis hogy kell ezt csinálni. Én azt mondom így utólag, hogy nagy levegőt, lement, kerüljön be a történelemkönyvekbe, aki érdekel, az utassa, nézze, de alapvetően ez egy különleges időszak volt.
2: És mikor volt az a pont, amikor fel tudtatok lélegezni, hogy igen, meg tudjuk rendezni a pekingi téli játékokat?
3: Nagyon közhelyes lesz a válasz, amikor lement.
2: Értem.
3: Akkor azt mondtuk, hogy ez megvolt.
2: Mert hogy mi
3: gyorsan
2: is úgy készültünk, hogy akár még januárban is mondhatják, hogy nem.
3: Persze, hát ugye nem lehetett tudni, hogy mi lesz. Addigra mondjuk a pandémia kicsit csökkent. Más kérdés, hogy most megint ugye lavírozhatnék mindenféle vizekre. Kínában azért még ott egy jó bő éves teljes zárlat volt, amikor már, ha tetszik, a világ nagy része kezdett nyitni, vagy már nyitottá is vált. Csak halkan emlékeztettem úgy magam inkább a katari futball VB-re, ugye, ami előtte volt, és a kínaiak, én is kim voltam akkor Kínában lezárva, és láttuk, hogy 80-90 ezer ember ül. A stadionban élvezik a futballt, a sportot, semmi maszk, semmi megszorítás, úgyhogy ez ugye elgondolkodtatta még a kínaiakat is, hogy hát azért itt nem biztos, hogy ezt így kéne tovább csinálni, aztán pillanatok alatt feloldottak mindent, de ekkora már túl voltunk az olimpián.
2: Szépen megpróbálunk majd végig menni a színes életutadon, és az egyes fontos lépcsőfokokon, de akkor ugorjunk vissza az elejére, arra az időszakra, amikor idézőjelben még a Magyar Olimpiai Bizottság nemzetközi titkára voltál, tehát az akkor már ilyen nemzetközi vizekre is elvesztél, gondolom ez volt a munkád, és akkor jött először a Sydney Olimpiai Bizottság, szervezőbizottság megkeresése, szóval onnan indult talán ez az olimpiával kapcsolatos tevékenységed?
3: Igen, 91-ben csatlakoztam a Magyar Olimpiai Bizottsághoz, abban az időben friss diplomásként, megmondom őszintén, fogalmam nem volt, hogy olimpia, meg olimpiai bizottság, hogy ez az egész hogyan is működik. Az, hogy és mint csatlakoztam, az is egy vadregényes dolog, nem mutatnék vele senkit.
5: És miért pont az, a nemzetközi vonal?
3: És a nemzetközi vonal, ugye a nyelvek miatt, meg egyáltalán talán az affinitás, meg egyebek, úgyhogy én nekem ott nagy szerencsém volt egyébként, mert akkor ugye ritmust váltott az olimpia, ugye lement Barcelona, és két évre rájött Lillehammer, tehát ott volt az, amikor igen, a téli és a nyári, tehát igen, nagyon sok olimpia lett hirtelen az én időmbe úgy belezsúfolódva, ami nagyon jól jött természetesen.
5: Hát két évente jöttek tőle.
3: Igen, ugye előtte 4 évente volt párba rendezve, tehát ez egy szerencsés időszak volt, és nagyon rövidre fogva, Nagano-ba voltunk én a csapattal, ez 98 február, és ott kaptam egy megkeresést Sydneyből. Ez egy ilyen tipikus, ilyen fejvadász szenárió volt. Leültünk, átbeszéltük a dolgokat, hazajöttem, mondtam a feleségemnek, hogy hát kéne menni Ausztráliába.
5: Ez
3: mondta, hogy jó, és hát mégis mikor? Hát mondom, például azonnal, és mennyi időre? Hát mondom, ez egy 3 éves dolog, és mi lesz utána? Mondtam, nem tudom. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy hát ez nagyon jó, csináljuk.
2: De akkor mit tudtak rólad? Igen, tehát az Ausztrál Szervezőbizottság miért keresett egy magyar szakembert? Vagy ahogy mondod, fejvadás segítségét?
3: Tulajdonképpen igen, ugye ott megint aki emlékszik rá, ez nagyon rég volt, az Atlantai olimpia körül rengeteg zűr volt.
5: Ez így van.
3: És főleg a nemzetközi részen, és Sydney elhatározta, hogy ezt mindenképpen javítani szeretné. Ráadásul Ausztrál kell nézni a térképre, hol van, tehát ott a távolságok, meg egyebek, tehát teljesen más hangsúlyt kapott a nemzetközi olimpiai bizottságok, csapatok, sportok részvétele. És mindenképpen kerestek olyan embert, aki európai, Európa sporthatalomként, vagy az eredmények kapcsán ugye kulcs helyzetben volt, van jelenleg is. És én ismertem Sydneyből embereket, ugye az olimpiai közeg az egy relatív kevés ember az egész világon el szétszórva, vagy elterjedve, vagy hogy mondjam. Tehát tudtak rólam, irányított volt a dolog, fejvadászcégnek kellett olyan embert találni, aki, és engem megtaláltak. Leültünk, mondom, és innentől kezdve tulajdonképpen már minden történelem. Ez volt ugye február, és májusban már kint voltunk.
2: Ha most a szívedre teszed a kezed, és visszagondolsz, tudtad, hogy mire vállalkozol, vagy menet közben tanultál?
3: Hát azt semmiképpen sem tudtam akkor, hogy ebből 26 év lesz, majdnem, egyben. Az izgalom megvolt, persze, a megtisztelő érzés megvolt, az ember fiatalabb volt, úgy éreztem, hogy na, itt van egy olyan kihívás. Még azt is elhitettem magammal, hogy megérdemlem, meg ilyenek. Tehát az ember ilyenkor úgy magát is panolja egy kicsit, úgyhogy igen, kimentünk, és hát onnantól kezdve egy teljesen más világ, ugyanis amíg a MOB-ba voltam a Magyar Olimpiai Bizottságnál, óhatatlanul ugye a magyar szempontból néztem mindent. Tehát az, hogy mit tudom én az úszóinknak rendben legyen. Minden az, hogy a német, meg a mit tudom én a mozambiki, meg az urugvái úszókkal mi van, az különösebben nem izgatott minket. Tehát ott van egy önzés. Egyébként ez teljesen, ezt nem negatívan mondom, hanem ez a dolgok természete. Úgyhogy az ember átkerült a kerítés túloldalára, ha tetszik, szervezőként, ahol hirtelen közel 200 ország ugye abban az időben jött, mindenféle földrészekről, mindenféle hátterekkel, mindenféle ambíciókkal, és hát ezt kell a szervezőbizottságnak kiszolgálnia. Tehát egy teljesen más perspektíva került elém pillanatok alatt, gyakorlatilag kedről szerdára, és ebbe bele kellett nagyon tanulni. Plusz hát egy több ezer fős szervezet, az előbb elhangzott, hogy milyen sok ember munkája. Hát a MOB-ba voltunk 7-8-an, keményebb napokon akár 10 is, és akkor az ember bekerül egy olyan szervezetbe, aminek az indulási létszáma az olyan 4000-4200 volt abban az időben.
5: Ez volt 1998-ban?
3: Ez 98, ugye 2000-ben volt az olimpia, amikor indultunk, akkor ugye teljes stábbal már az olyan 4000-4200 fő.
5: És Sydney-ben volt a fő hadiszállás.
3: Sydney-ben volt, igen. Hát ugye a futball az mindig erre. Arra van Sydney tengerparton van, tehát a vitorlás az ott van. Ugye ez a két fő gyanítható sportág, ami ugye elvisz az olimpiát máshova is a városból. Egyébként itt csak zárójelet nyitok, ugye ez a több nemzetes rendezési dolog, ez most fölmerülőben van elég erősen, akár nálunk is. De abban az időben ez nem került szóban. Más kérdés, hogy Ausztráliát ismerve, hogy ott nem nagyon van szomszédos ország, tehát adva volt minden.
5: Amúgy is 4,5 órát, 5 órákat kell utazni egy másik városba,
3: hát
5: nem?
3: Igen, hát Új-Zéland az 3 óra, igen. Ugye egy Sydney, Auckland az 3 óra igen. Eleve, tehát, és ők vannak legközelebb, mindenki más az ugye még odébb. De lényeg az, hogy minden egy városban volt lényegében, igen.
2: És először találkoztál új kultúrával, új munkamódszerekkel, gondolom, mi volt a leglényegesebb különbség, vissza tudsz emlékezni, ami az ausztrálokat jellemzés, amit Magyarországról nézve furcsálhattál, vagy furcsálhatunk most is?
3: Próbálkozom egy picit a mentalitáson, meg a metodikákon gondolkodni, és óhatatlanul úgy fel jön bennem, hogy mi volt Görögországban, ami egy teljesen más kultúra
5: ahhoz
3: képest.
5: Ez volt a következő.
3: Hát én azt mondom, hogy főleg a görögökkel összehasonlítva, ahol az improvizáció egy teljesen bevett dolog, és nagyon jól tudják csinálni, nincs pánik, valami nem úgy jön össze, abban a pillanatban reagál rá a következő, tehát a dominó nem dől, hanem mindenki reagál. Ez egyébként fantasztikus a görögöknél, és én ezt borzasztóan élveztem. Nek megvan a maga varázsa. Néha persze idegeskedést okoz, de ezzel együtt a végére minden összeáll, mint ezt láttuk. Ausztrália talán azt mondanám, nem kritikusan, inkább csak mint megfigyelő, ilyen belsőként, hogy kicsit túl gondolt volt, szerintem. Nagyon sok volt benne a kollektív döntés, tehát az egyszemélyi döntések kevésbé, ez mondjuk inkább egy görög milliőre jobban illik, és mindenféle terv, A, B, C, D, E, F, G terv is volt, és aztán még volt Z terv is, ha netán kellett, tehát nagyon, nagyon gondosan meg volt ez kreálva, és igazából egy-két példától eltekintve nem nagyon ért minket meglepetés, hiszen megvoltak a szenáriók igazából. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ilyen szempontból Sydney egy nyugodtabb, hogy mondjam, belátható vagy kevésbé rizikós szervezés volt. A görögnek meg volt a maga varázsa, én imádtam egyébként, nagyon szerettem az embereket is, a kultúrát is, szerintem vizuális szempontból az Athén olimpia azóta sem felülmúlva.
5: Ez a kedvenc?
3: Abszolút, igen, lelke volt, mégpedig nem akármilyen lelke, tehát óhatatlanul, hát ott a bölcső, onnan jött minden, és azért a görögök ezt tudják, hogy kell csinálni. Tehát az az érzelem, ami körülvette a néha esetleg döcögös szervezést egyébként, hadd legyek önkritikus, az felülírt minden. Tehát úgy gondolom, hogy ezek ilyen különleges kulturális élmények is, igen.
4: Most próbálok visszaemlékezni, de talán, mint hogyha Gyurt Daniel mondta volna azt, hogy Athénban volt az olimpiai falu konténerekből összeállítva, vagy ez nem Sydney volt? Valamelyik olimpián volt egy konténeres megoldás, és hogy az is elképesztő rizikót is mondhat magával, hogy egy nem felépített, ugye rendes tégla épületből rendezett olimpiai faluban vannak a sportolók, hanem kvázi egy konténerben.
3: Hát igen, most visszamennék egy picit arra a megjegyzésedre, hogy nehéz ezt csinálni. Van egy olyan dolog, amiről megint kevés szó esik, egyébként egy budapesti ambíciónál ez is nagyon-nagyon benne kell, hogy legyen a gondolkodásba, hogy jelenleg is, de abban az időben ugye 7 évvel korábban ítélik oda a városnak. Most 7 év alatt, csak halkan mondom, amit a technológia fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a telekommunikáció fejlődik, kiszámíthatatlan, amit a geopolitika és a politika produkál, kiszámíthatatlan, és itt most megint egy zárójel, nyitok a zárójelben. Ugye visszaemlékszünk talán az ezredfordulóra, nagy hirtelen fák, nagy hirtelen Jugoszlávia fölbomlása, mind-mind olyanok, hogy egyszerűen lett 20-szal több ország, mégpedig szinte egyik napról a másikra, és az Ausztrál, ott voltunk, és azt mondtuk, hogy a mi falunk az X férőhelyre lett tervezve, ugye a 7 évvel korábbi úgynevezett szervezővárosi szerződés alapján, ami egy aláírt szerződés, abban megvannak a kötelezettségek. Tehát egyszerűen fölülírta az élet azt, hogy évekkel korábban mi mire készültünk. Se büdzsé nem volt rá, a kivitelező már megcsinálta a falut, az ott volt a kerítése, tehát ezek fizikai dolgok. Úgyhogy egyszerűen nem tudtuk, hogy mit kezdjünk, erről nagy belső viták voltak, hogy ez hogy legyen, esetleg még egy falut bevonni talán kollégiumi szobákat, de hogy a sportolók legyenek együtt, tehát ment a húzavona, és végül azt gondoltuk, hogy hely van, van annyi hely, inkább így mondom, úgyhogy konténer szobákkal egészítettük ki. Tehát mindennek, minden mögött vannak dolgok, nagyon ritka az, hogy valamilyen fura döntés születik csak úgy magában. Sydneyben egész egyszerűen az, hogy itt nem annyian jöttek, mint amennyire az egész el lett képzelve és el lett tervezve. Úgyhogy igen, Sydneyben valóban konténer szobák voltak, hát az eleve egy eléggé suta megoldás, mindenki érti. Talán az volt a szerencsénk, ugye szeptemberi olimpia volt, ami, ha tetszik, az ausztrál télnek a vége, tehát nem volt olyan gondunk, hogy esetleg túl meleg van benne, vagy egyebek, tehát egy nyári olimpián ez mondjuk lett volna. Tehát ezek is megint csak az anekdotákra visszatérve vannak efféle dolgok.
5: És akkor a Sydney szakasz 2001-ben zárult
3: 2000
5: le?
3: Végén, 2000 decemberben végén, decemberben költöztem át.
5: És evidens volt, hogy akkor Athénban folytatódik? Hát, a család élete is Vajda László munkássága?
3: Hát semmi nem evidens, de hát az élet tele van szerencsés egybeesésekkel, már akinek, aztán sokszor meg sajnos nem, de talán lehet emlékezni, ugye ez is megint 7 évtizedes sztori, még akkor Szamarancs volt az olimpiai elnök, sárga lapot adott Athénnek, mert valahogy nem nagyon haladtak a dolgok, és ott volt egy választás, és új kormány jött, ez 99 vége, vagy olyasmi, és a bejövő új kormány kicserélte a szervezőbizottsági vezetést, ami akkora már működött, és olyan emberek kerültek oda, akiket én jól ismertem. Miért? Ki tudja miért? Sors keze, nem tudom. Úgyhogy én nekem 2000, ugye szeptember volt az olimpia, én 2000 májusában már szerződtem velük. Tehát én tudtam azt, hogy onnan egyenesen megyünk, és annyi időt vesztegetett ugye Athén és Görögország, hogy gyakorlatilag nem haza se jöttem, hanem egyből költöztünk Athénbe, és akkor ott voltunk egy 5 évet. Úgyhogy szükségszerű volt, nem tudom, szerencsém volt, igen, mindenképpen, lehetett volna más vezérkar is, és akkor nem biztos, hogy pont engem néznek ki. De így ez összejött, igen. És akkor mentünk.
2: Egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy Athénban, vagy az athéni rendezéssel kapcsolatban 7 év feladatait kellett 5 év alatt megoldani.
3: Így van.
2: Tehát ott egy ilyen időszűkében voltatok.
3: Így van. Ez konkrétan így van. Ugye 2004, tehát 97-ben kapta meg a szervezést Athén, és 99-ig az ominózus váltásig gyakorlatilag semmi nem történt. Tehát ott 2 év elszállt, ugye ez az a 2 év, amikor az infrastruktúra felmérése, az előkészületek, a tervek, stb. Megszülethettek volna, semmi nem történt.
5: Akkor nagyon bele kellett húzni.
3: Bele. De
5: és szűkíteni a dolgokat.
3: Igen, de nagyon élveztük, nagyon. Én azt hiszem, hogy az volt mondhatom így személyesen is, meg talán szakmailag is az volt a csúcsa az én pályafutásomnak eddig.
2: És akkor az, bocsáss meg, Sydney után, ugye ezt fel is írtuk, hogy 3 év Sydney után jött 5 év athéni tartózkodás, majd 18 év Peking,
3: igen.
2: És ez pedig már a 2008-as pekingi olimpia rendezésével indult, gondoljuk mi.
3: Igen, így indult, gondoltuk, kimegyünk 3 évre, ugye 5-től 8-ig, és akkor utána majd meglátjuk. Hát abból a 3 évből lett 18, mert azok az ambíciók, amelyek Kínában visszajöttek, ugye ott nagy csalódás volt a 2000-es játékok nem megkapása, ugye ment Sydneybe, az ott 2-3 szavazaton múlott, egyébként 93-ban volt a döntés, és hát azon Kína, nem keresem a szavakat, úgy megsértődött, mert úgy gondolták, hogy ez nekik járt volna, Sydney elvitte, 2004-re nem is jöttek, ugye akkor Athén nyert, és aztán 2008-ra jöttek vissza. Tehát valahogy azt mondanám, hogy fölé lett ismét az az ambíció, amit a sportrendezések mentén egy ország társadalmilag, gazdaságilag, főleg politikailag, befolyásszerzés és egyéb területeken el tud érni. Úgyhogy a 2005 tavaszán mentem ki, és akkor 2008-ban olimpia volt, és ezt követően jöttek az események. Nanjing, ifjúsági olimpia, közben onnan elkezdtem kandidálni, mert volt koreai meg japán kandidatúra, tehát az olyan kényelmes volt, ugye az ember ugye átevezett egy kicsit. Ázsiai játékok, ugye 2010-ben volt Guangzhou-ban, lent Kantonban a következő nyári ázsiai játékok, tehát egyszerűen vitt valahogy a, nem is tudom mi a lendület, vagy a szükség, és újabb és újabb felkérések jöttek, úgyhogy csomagoltunk, aztán kicsomagoltunk, aztán megint, hogy megyünk, aztán mégsem megyünk. És ez valahogy 18 év lett a vége.
2: A hírek után majd még folytatjuk természetesen, de addig még egy utolsó kérdés, hogy ez egy kultúrsok volt számotokra? Már akkor is világpolgárok voltatok, de Ázsia azért az egy nagyon speciális terület.
3: Ezt nagyon sokszor kérdezik tőlem, és ilyen kicsit cinikus válaszom van rá. Nem. Én úgy gondolom, ha valaki valahova megy, akkor egy legyen nyitott, semmi nem kötelező, tehát ha végképp nem tetszik, el kell jönni. Nem kultúrsok kezén, azt gondolom, hogy nagyon sok ember nem akar, vagy nem képes a saját komfortzónájából kilépni.
5: Szerintem ez a kulcs.
3: Mert az, hogy milyen a nyelvük. Hát olyan, amilyen. Mit tesznek? Azt, amit? Milyen a társadalmi mozgás például, a barátságok, az ismerettségek. Egy más világ kétségtelen, de én úgy gondolom, ha valaki nyitott, és megvan benne az a képesség, hogy nem kritikus, hanem inkább adaptív, és azt mondja, hogy na, ez nekem megfelel, ez kevésbé, akkor attól elhatárolódik, mert erre megvan a lehetőség. Úgyhogy a kultúrsok, én úgy gondolom, például Pekingben csak még nagyon gyorsan befejezve, nagyon sokat vitatkoztam európai barátaimmal, hogy jó, így a kínai, mondom, figyelj ide, nektek egy új kultúrát kell megtanulnotok átmenetileg egy pár évre, az a kínai. Képzeld el, Kínában ott ülünk a sok kínaival, és jön ide 200 ország. Még egyszer mondom, Uruguaytól, mit tudom én, Mongóliáig, és mit tudom én, Leszotótól Kanadáig. Hát, akkor ki van nagyobb nyomás alatt kulturálisan? Hát, hogy igen. Hát, mondom, akkor ez perspektíva kérdése. Mi nagyon jól éreztük magunkat. Hát a 18 év azért.
5: És 2008-on pedig minden idők legjobb, vagy egyik legjobb olimpiáját
3: rendezte. Hát szervezetileg én azt mondom, hogy makulátlan.
5: Továbbra is itt vagyunk a stúdióban vendégünkkel, Vajda Lászlóval. Ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy eljutottunk 3 év Sydney, 5 év Athén után, egészen Pekingig, és a 2008-as olimpiáig, amit úgy tituláltuk, hogy az egyik legjobb olimpia volt, vagy hát sokak kedvence tulajdonképpen máig is a sportolókat is tekintve egyébként. Ezt hogy lehetett belülről megélni? Szervezőbizottsági
3: egyet szinten. Értenék azzal, hogy szervezetileg a legkiegyensúlyozottabb, legkiszámíthatóbb, mindenféle dráma nélküli, kitűnően működtek a dolgok, és nagyon büszke vagyok, hogy én ennek részese lehettem, és fantasztikus kollégák és erőforrások álltak rendelkezésre persze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott Kína meglepte a világot. Ugye ne felejtsük, ez 2008-as Kína. Tehát abban az időben Kína kereste a helyét a világban, ugye nem régiben csatlakozott, akkoriban egyébként az olimpia kapcsán a nemzetközi, ez a trade, a WTO-hoz, ez a nemzetközi kereskedelmi egyezmény talán. Igen. Ugye ez egy globális szervezet, aminek akkor Kína tagja lett. Ez rendkívül sok mindent kell csinálnia. Tehát nagyon sok olyan dolog történt, ami azt mutatta, hogy Kína úgy beérkezett a világ politikájában, nem csak mint egy hatalmas gazdasági potenciál, még egyszer mondom, ez 2008, tehát nem a mostani Kínáról van szó, és itt nagyon sok meglepetés érte szerintem az odalátogató külföldieket, újságírókat is, pozitív. És a sportról pozitív mindenképpen. Beszéltünk a kultúrsokról, hát én azt gondolnám, hogy ott nem a kultúrsok volt a fő beszédtéma, hanem az, hogy ez egy fantasztikus város, hihetetlen emberekkel és elképesztő képességekkel, és erre nagyon rámentünk egyébként, hogyha fogalmazhatunk egy kicsit szerintelenül így több első többesbe, hogy ezek az üzenetek átmenjenek. Én Én tanítok egyébként Kínában egyetemen, foglalkozom sportpolitikával, meg sportdiplomáciával, és a kínai az egy egész különleges metodikát követ, ugye ez fel lett építve, és most nem mondom, hogy a sport miatt van Kína ott, ahol jelenleg, globálisan, de mindenképpen az olimpiák, ugye a nyári, majd a 22-es téli, ennek is megvan a maga emóciója, érzelme egyébként, hiszen az első város, ami téli és nyári olimpiát is szervezett.
5: Közt eltelt 14 év.
3: Az eltelt 14 év, de nincs még egy olyan város a világon, ami nyárit és télit is vendégül látott. Az ember ismeri a földrajzot, erre nem sok város képes egyébként földrajzilag. Pekingben is kérdőjeles, de megoldottuk, igen. Tehát ez is hozzátett ahhoz a presztízshez, amit ott szerintem Kína a világ elé tárt, és meglepte a világot mindenképpen.
4: És ez olyannyira volt meglepő, hogy ugye azt már úgy néztem, hogy már majdnem ott tudtam lenni, és én nekem pekingi olimpia, 2008-as pekingi olimpia volt az, ahol az olimpiai megnyitó mutatta azt, hogy itt egy olyan fajta olimpiát láthatunk, amit szerintem soha korábban nem. Szóval szerintem az a megnyitó, az tükrözte azt, hogy micsoda profizmus és micsoda
5: grandiózus.
4: Tehát most is a hideg kiráz attól a látványtól, és igazából nekem ott fogalmazódott meg, hogy én ezt át akarom élni.
3: Igen.
4: Tehát, hogy az minden szempontból egy olyan olimpia volt, ami szerintem sok másik ország tanulhatna abból a megnyitóból.
3: Hát igen, és nagyon magasra tett a lécet. Egyébként az 2000 dobos, amikor elindult, talán emlékszünk.
5: Igen.
3: Anekdóta, ha nem, megengeditek.
5: Persze.
3: Hagyományosan az olimpiai megnyitó az nagy titoktartások közepette készül, és mindig van egy főpróba. Ez egy vagy két nappal a megnyitó előtt a stadionban következik be, és erre általában a szervezőbizottságban dolgozók kapnak jegyet családtagjaikkal. Ez egy fajta elismerése is, és egyfajta buzdítása is a résztvevők, a szervezésben résztvevőknek. És nem hiszitek el, én ott voltam a főpróbán, ez egy nappal a 2000 dobos előtti esemény előtt történt, és azt kell mondjam, hogy mintegy 90%-ban különböző volt a főpróba. Tehát két olyan megnyitót csináltak, ugye a főpróbára már a sajtó is beengedtetést nyer, vannak bizonyos titoktartási meg egyéb, de mindig valami szivárog. Lényeg az, hogy ami történt másnap az igazi megnyitón, a 2000 dobossal indulván és minden, ami utána történt, az mindenkinek új volt. Annak is, aki látta a főpróbát. Én láttam az aténi főpróbát is, ami lényegében a megnyitó volt. És továbbra is fenntartom, hogy lélekben Atén verhetetlen, grandiózusságban, azt hiszem ezt említetted, ezt a szót, ez nagyon jó, pedig Peking valószínűleg nem lehet túlszárnyalni. Hozzáteszem, ha valakinek tényleg nincs jobb dolga, és rámegy a YouTube-ra, és megnézi a két évvel későbbi 2010-es ázsiai játékok megnyitóját Kantonban, hát mit mondjak? Hadd ne izgassam tovább szépkinek a fantáziáját. Tehát akkor, hogyha valaki a 2008-as megnyitót úgy látta, gondol rá valamilyen módon, nézze meg, mit csinált Dél-Kína.
5: Köszönjük az ötletet.
3: De csak ha nincs jobb dolga tényleg az embernek.
2: Azt nagyon csodálkozva olvastam, hogy te úgy értél el ilyen fantasztikus sikereket és teljesítményeket, hogy nem tanultál meg például kínaiul, görögül, tehát az adott rendező ország nyelvén, hanem gondolom akkor angolul ment a kommunikáció, és ez számomra azt csugalja, hogy akkor a nyelvtudás egyrészt angolul kiválóan működött, másrészt, hogy gondolom az emberi kvalitásaiddal tudtál hatni másokra, vagy kapcsolatot teremteni, vagy összhangot teremteni.
3: Na erre mi a jó válasz?
2: Igen.
3: Köszönöm az elismerést. Nem tanultam meg görögül, sem, és kínaiul sem. Természetesen legyártottam a magam okait, ugye ezt minden ember megteszi, nem mondom, hogy lusta voltam, természetesen. Az igazság az, hogy angolul dolgozik a cég, mindenki angolul dolgozik, az egész mozgalom angolul működik, és majdhogy nem azt mondom, hogy ez egy olyan feszített dolog, ugye én az utolsó 4-5 években csatlakoztam be, hogy lett volna időm rá. Nem mondom, hogy nem, de ott már az intenzitás olyan, és úgy viszi az embert az a fajta fura lendület vagy sodrás, amiben jó az ember, persze van szabad ideje, meg a család, meg egyebek, de én úgy gondolom, hogy egyszerűen, és ezt szomorúan mondom ki, nem volt rá szüksége. Nem kellett, mert egyszerűen angolul ment minden, Kínában is egyébként.
5: És a családtagok megtanultak?
3: Hát igen, az én feleségem nagyon okos, és ő megtanult görögül.
5: Ez igen.
3: Nem tudom, hogy. Piacon láttam, hogy vitatkozik valami görög kofával, és elképettem, aztán pedig, mit tudom én, Pekingben nem egyszer egy kínai taxisofőrrel, vagy valakivel, szintén szót eszmét cserélni, meg ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy nagyon ez vajon, hogy történik meg. Úgyhogy, de nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a gyerekünk, aki egyébként Ausztráliában született, de Kínában nőtt fel, ő ír, olvas, beszél kínaiul is. Úgyhogy azért ez a része, ez megvan, így befektetésként.
5: És esetleg követheti az édesapját?
3: Hát nem.
5: Sportdiplomácia területén?
3: Hát nem követi, biztos, hogy nem követi. Egyébként úszó volt, nagyon jól úszott, csak aztán elvitte a zene. Ő nem is Magyarországon, én Londonban lakik. Minden családnak megvan a maga dinamikája. Úgyhogy ő nem fog engem ebben követni, úgy tűnik, de remélem, hogy a zenevonalom más.
5: És hogyha már Londont említetted, akkor még a 2012-es londoni olimpia szervezőbizottságában azért oszlopos részed volt?
3: Nem.
5: Szereped? Már nem?
3: Nem, ugye szóba került 2008 után, hogy mi legyen Londonnal, ráadásul nekünk rokonaink is vannak, elég sok Angliában, tehát ott a családnak egy nagy része ott van. Hát az igazság az, hogy amint talán említettem az előző periódusban, hogy 2008 után elkezdte Kína gyártani az újabb feladatokat.
5: Csak azt hittem, hogy esetleg még pluszban.
3: Nem, a vége az volt, hogy nem mentünk Londonba, mert elkezdtem dolgozni a 16-os tokiói kandidatúrán, ugye, ami akkor már gőzerővel ment, illetve volt Guangzhou-ban a 2010-es ázsiai játékok, és Shenzhenben, ami szintén Dél-Kínában van, 11-ben az Univerziádé. Majd jött 2014 Nanjing az ifjúsági olimpiával, majd jött a kandidatúra 22-re, igen, a télire, és a szervezi. Tehát valahogy úgy Kína nem engedett ki magából, talán, úgyhogy London ilyen szempontból kimaradt, de hát a londoni és aztán később ugye a riói olimpián már mint budapesti kandidáló stábtag, ha tetszik, vagy hivatali résztvevő voltam jelen, és hogy ott már Budapest 2024 volt a fő témám, amikor ugye Rióról beszéltünk. Hogy
5: izgalmas feladat lehetett.
3: Hát nagyon, az ember ugye lehúzott 4 kandidatúrát, mint idegen légiós. Mindig egy picikét talán objektívebben, talán kívülről látva azt, ami a belső dinamikákat jellemzi, legyen az Korea, legyen az Spanyolország, legyen az Azerbajdzsán, ugye Bakuval. Úgyhogy Tokió, ugye a 16-os, ami Tokió nem kapott meg, a 20-ast megkapta, én akkor átnyergeltem ugye a spanyol kandidatúrára Madridhoz. Miért? Nem tudom miért, ezek azok a szerencsés vagy bal szerencsés dolgok. Valahogy úgy éreztem Európa, meg kicsit úgy visszacsatolni, meg ilyesmi. És ugye aztán jött a 24 ugye Budapesttel, az volt az első olyan, amikor magyarként ha tetszik, a saját kandidatúránkat tudtam támogatni, úgyhogy ez egy különleges érzelmi töltetű dolog volt mindenképpen.
2: És itt a beszélgetésünk előtt azért céloztál, hogy volt párhuzam a madridi elveszített pályázat és a budapesti elveszített pályázat között, és nem olyan szempontok miatt, amire esetleg mi halandók vagy laikusok gondolnánk.
3: Hát a laikusok valóban sok mindent látnak, nagyon sok mindent talán nem. Az embernekben, főleg, hogyha ilyen feszítetten, ugye ez egy két éves etapokban megy az olimpiákon, vagy ment, ugye jelenleg ez egy különleges kérdés, hogy most mi folyik, erről is válthatunk szót egyébként, de abban az időben két évente volt egy téli, aztán egy nyári kampány, aztán megint egy téli, megint egy nyári, egyébként ez azért volt fantasztikus, mert presztízs szempontból az öt karikát képbe tartotta. Előtte azért mindig ki kellett várni a következő olimpiát, úgy köztes időben nem nagyon volt öt karikázás, de a kandidatúrák miatt a nemzetközi sportsajtó és a nemzetközi közvélemény nagy része rajta volt az olimpiai branden, az olimpiai gondolaton. Tehát valahol életbe tartotta az olimpiák között is az olimpiai lelkületet a kandidatúra. Egyébként ezért is csodálkozom, hogy ebbe ilyen élesen az előző elnök belenyúlt. Ez csak egy személyes vélemény. Nagyon sokszor úgy bedobnék egy-két gondolatot, ha megengeditek. Az egyik az, hogy mindig a legjobb város kapja-e, a legjobb propozíció kapja-e, válasz, hogy nem. Sőt, abszolút nem. Tehát a technikai, tehát a helyszínek, a közlekedés, az infrastruktúra, az egyéb kiszolgáló logisztikai dolgok, az fura módon nagyon alul van. A NOB elbírálásánál relatív magasan, a technikusoknál, technokratáknál, ha tetszik, nem akarok negatív lenni, de a döntéshozóknál, a tagoknál ez valahol ott mélyen lent. Csak halkan mondom, ugye az megint anekdóta, tömegek jönnek a fejembe, ugye, ahogy Stockholm veszített Milánóval szemben, az egy klasszikus példa volt. Stockholm, Silécen születnek a gyerekek, mi a kérdés, ó, nyakig, és az olaszok simán behozták egy olyan technikai javaslattal, amiben vagy 5 helyszín, nem tudom hány kilométerek, egy nagyon rossz technikai, nehéz, komplikált technikai javaslattal, a Stockholm is sokkal egyértelműbb volt, és Olaszország simán nyert, simán, és mi beszélgettünk a svéd barátokkal, megint nem azért, mert nagy okos az ember, de hát mondtuk nekik, hogy gyerekek, ez elment, ez kizárt dolog, hogy ezt be tudjátok húzni. Ugye, tehát a technikai dolgok az egyik, és ez Budapest kapcsán is egy érdekes aspektus lehet, a legnagyobb rizikó mindig a belpolitika. És itt utalnék vissza a kérdésre, ugye Madridnál, mert az egy nagy tévhit, nem innen kezdem. Talán úgy mondanám, hogy az ember nem mindig döbben rá arra, hogy az angol, mint nyelv hogyan működik egy ilyen kampánynál. Nagyon sokszor vagy angol anyanyelvű ország kampányol, vagy pedig olyan kultúrkör, mit tudom én, egy nyugat-európai, ahol az angol adott. Ezzel szemben vannak országok, Kína például, Korea, ahol még a betűtípus is más, nem is latin betűkkel írnak, hogy magyar, ami egy különlegesen fura dolog egyébként nyelvészeti szempontból Európában, hogy majd a nyelvvéd minket úgyse tudják, hogy itthon mi folyik. Hát tudják. Ma már erre megvannak az eszközök, azonnal minden kín van. Tehát nem védi meg a nyelv, nem védi meg a belpolitikai kultúrkör a kandidatúrát adott esetben botrányoktól, és hát nem szeretnék most mélyebben visszautalni a sajnálatos dolgokra, ami ugye a 24-es budapesti kandidatúrával történt, de hát ott a belpolitikán dőlt be az egész. Mi lett volna, ha eljutunk Limáig, annak idején, ez most már mesekönyveknek a lapjaira való, vagy a nem tudom, valaki ezen biztos lamentálhat, de lényeg az, hogy Koreában ugyanez volt, hogy a belpolitika kétszer bedöntötte a pjongcsangi kandidatúrát, és harmadszorra kapták meg egyébként. Talán emlékeznek rá mindenki, hogy Vancouver és Szocsival szemben elbuktak. Tehát nagyon, nagyon komplex dolog, és csak még egy dolgot hadd mondjak, egy picit hosszú vagyok, elnézést, hogy a másik, amit nagyon ritkán realizálnak a résztvevők, a kandidatúra projektvezetők is résztvevők, hogy sok profi résztvevő van egy abszolút amatőrrel, ez pedig a város. Mert a helyi olimpiai bizottság, a helyi szövetségek, a helyi sport ezt csinálja, profi. Mennek VB-kre, EB-kre, olimpiákra rendszeresen. A város az, aki nem csinál ilyet, nem csinált soha, és nem is fog. Mert az, hogy Londonban 48-ban volt olimpia, ez teljesen irreleváns egy 2012-es rendezésnél. Tehát a város szerepe az egy különleges téma, és hát ebben is lehet beborulás, hiszen a városban egyéb ambíciók is vannak természetesen.
2: 3 percünk maradt, mert igen, a kajakkenu világbajnokságot közvetítjük majd hamarosan. Azt mindenképpen szeretném megkérdezni, hogy Szalai Berzovici Attila volt itt a Nemzeti Sportrádióban, és ő elmondta, hogy most már a pályázó városok nem abban a helyzetben vannak, hogy egy pályázatra kell felfűzni azt a projektet, vagy azt a portfóliót, amit ők bemutatnak, hanem a NOB folyamatosan ellenőrzés, folyamatosan tartja a kapcsolatot a rendezni kívánó városokkal. Ez valóban így van-e, és e tekintetben Budapest is ott van-e most a lehetséges indulók között?
3: Lényegében így van. Egy kicsit komplikáltabb, és a 3 perc miatt nem mennék ebbe most bele, de nem nyílt, nem átlátható a rendszer. Ezt kimerem állítani, ez lehet, hogy negatívan hangzik, hogy miért nem, erre megvan a magam cinikus válasza, talán egyszer majd ezt is kifejthetem, de lényeg az, hogy nem átlátható, de amit az Attila mondott, az önmagában áll, így van, és megmondom őszintén, hogy a budapesti kandidatúráról nem tudok semmit, nem vagyok benne, ezt nem keserűen mondom, csak tényszerűen, úgyhogy nem, én úgy tudom, hogy valami történik. Ebben a kérdésben ugye a Magyar Olimpiai Bizottság, a jelenlegi NOB tagunk Füriyes Balázs kapcsán, hol tart, merre jár, mi van a várossal például, annak bekötöttségével, erről nem tudok semmit ebben a pillanatban.
2: Akkor mi kimondhatjuk, keserűen mondjuk, hogy nem keserűen, vagy benne a szervezőbizottságban, és azért is, hogy ilyen gyorsan meg, hogy eltelt az idő.
5: Igen.
2: Még nagyon sokat kérdeztünk volna szerintem, és sok anekdotát.
5: Lehet, hogy lesz egy második rész.
2: Én szeretném, úgyhogy majd itt adáson kívül megbeszéljük. Viki a fitness teremben, majd szeretném, hogy a kapcsolatokat is
3: folytatni Lacival. Örömmel. Nagyon köszönöm nektek.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzések, vetkületes, a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Drink some margaritas watching the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
3: Van már velem a stúdióban Zahovai Ádám, a magyar flag futball válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a flag futball válogatottunk koordinátora. Sziasztok, üdvözöllek titeket!
4: Köszönjük a megkívást!
3: De nagyon érdekes ez a téma számomra, mert a flag futballról azért itthon még szerintem viszonylag keveset tudunk, bár azért, ahogy utána néztem, már elég sok helyen vannak csapatok, vagy elég sok városban vannak csapatok, és azért a 2028-as Los Angeles-i olimpia programjában bekerült. Ugye az amerikaiak nyilván, mint házigazda, azért választhattak egy-egy sportágat, amit szeretnének a programba betenni, és a flag futball is így került be. Ti mikor ismerkedtetek meg ezzel a sportággal, és Magyarországra hogy került ez a sport?
5: Alapvetően a flag foci, mint olyan, az amerikai focinak egy testvérsportága, ugye emiatt jön a párhuzam, és Magyarországon egyébként ez az eleinte igazából képzésre használt ez a sport, tehát az volt a cél, hogy a fiatalokat még kontakt nélkül be tudjuk vonzani az amerikai foci világába, és ezzel egyébként egy utat nyissunk a fiatalabb generációnak is az amerikai fociba. Aztán amúgyan egyébként ennek a kompetitív része beindult, konkrétan amiatt, mert Los Angeles-en ugye olimpián szerepel, egy kicsit más hozzáállás volt szükséges. Én ekkor csatlakoztam be, én korábban egyébként 15-16 évet a szerelés és amerikai futballban edzősködtem, és aztán utána léptem át a flag foci válogatottnak az élére. Ez tavaly volt egyébként, amikor az első kontinens tornánkra, az első Európa-bajnokságra készültünk. Azért azt fel kellett ismerni viszonylag gyorsan, hogy ez egy nagyon más sport, mint amit egyébként az amerikai fociban megszoktunk. Nem csak a kontakt hiánya miatt, de taktikailag és sémában is egy nagyon más megállapításokra van szükség ezzel a sportban. Ráadásul másfajta emberek tudják ezt igazán jól űzni. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időszak volt az elmúlt egy év, amíg nagyjából az EB-re kijutottunk és ott szerepeltünk, amivel azért tanuljuk mi is még ezt a sportot, de egy nagyon jó hátszerünk van abban a szempontból, hogy új csapatok folyamatosan jelentkeznek a szövetségbe, és nem mellesleg a nemzetközi hírverés, amit egyébként tesz a Profiliga Amerikából, illetve nyilván a Nemzetközi Szövetség, az nagyban segíti a sportágat.
3: Kristóf, te hogy ismerkedtél meg a flag futballal?
6: Hogy Zahó említette, én is ezzel a felszereléses, azt a szereléses változattal kezdtem el 2013-ba játszani, és mellette, ahogy mondta Zahó, hogy teljesen ilyen kiegészítő sportákként egyébként űztem, kiskoromtól kezdve a flag football, de ilyen rekreációs vonal volt még abban az időben, és ahogy pár éve belejelentve, hogy 28-ban akkor az LA olimpián sportákként fog debütálni, akkor szó szerint így ezt úgy kell képzelni, hogy nitrót rárakták a sportágra, de így nemzetközi szinten, ahogy mondja Zahó, teljesen megjelenés szempontból, támogatás szempontból, és alapvetően az, hogy a játékosokat is mennyire elkezdte érdekelni, jöjjenek akár a szereléses változatból, vagy éppen más sportágakból is, mert erre is van egyébként precedens, mindenkit elkezdett érdekelni a flag football és a benne rejlő lehetőségek.
3: Igen, egyébként ez érdekes, hogy mondjátok, hogy ez egy rekreációs sport volt, hogy utána néztem, 1940-es években alakult ki az Egyesült Államokban a második világháború környékén, és hát azóta most már itt teret hordít a világban, szóval mik a különbségek mondjuk az amerikai futballhoz képest, ugye már azért picit érintette Ádám is, ez mik a legnagyobb különbségek, hogy néznek ki a szabályok, picit erről meséljetek nekünk.
5: A sportágnak igazából az alapjai azok nagyon hasonlóak. Területszerzésről szól, és igazából kísérletekkel halad egy támadósor abba, hogy bejusson a végzónába, az endzónba, és ott touchdown szerez, talán ez a leginkább elterjedt kifejezés a laikusok körül. És igazából ez ugyanaz a flag fociban, és ugyanaz az amerikai fociban is. Ami változik, hogy nincsen semmiféle kontakt, mindenféle ütést, mindenféle kontaktot, azt nagyon erősen büntet a szabálykönyv, és emellett egy szűkebb pályán játszák kevesebben. Tehát mi 5v5 játszunk, a szereléses amerikai foci pedig 11-11-ben játszik. Ez már alapvetően egyébként egy jóval pörgősebb és dinamikusabb sportágat hoz, ami kevesebb egyébként az a kvázi holtidő, vagy az olyan játékok, amik kevésbé érnek valamit, mert hogy egy támadósornak jóval kevesebb lehetősége van, és ezért jóval jobban meg kell ragadnia azokat. de az alapja igazából megegyezik. Ha valaki látott már amerikai foci meccset, ugyanúgy a területszerzésről szól, csak itt nem arról fog majd a vége szólni a játéknak, hogy válvédő ütközik sisakkal, vagy bármi ilyesmi, hanem egy zászlót húznak le az oldalára a játékosnak, ezzel szerelik, és innen is jön a neve egyébként a sportnak, tehát a zászló foci az igazából ebből jön. Hogyha a zászlóját kitépik valakinek, akkor ott megáll a haladás, és onnan a következő játék következik.
3: Pályamérete, labdamérete az megegyezik, vagy az ezért eltér?
6: Egyébként ez vicces, hát kisebb a pálya, kisebb, ezáltal sokkal gyorsabb a zászlós foci, ahogy Ádám is említette. A labdaméret az egészen pár héttel ezelőttig megegyezett teljesen a férfiaknál, vagy a fiúknál, a hölgyeknél kisebb a játékszerrel játszottak. Most viszont az utolsó World Games-en ott már egy ilyen flag futballra, zászlós focira kialakított labdával játszottak. Ez méretben kisebb, súlyban egy kicsivel nagyobb, de tényleg csak ilyen pár milligramra kell gondolni, pár gramra, de hatalmas különbséget jelent, sokkal jobban el lehet dobni, könnyebb elkapni a labdát, több látványos játékot fog eredményezni. Az emberek szerintem még olyanok is látták már Odell Beckham junior elkapását jó 12 éve, vagy egy kézzel ugye lehúzta New Yorkban a labdát. Ebből sokkal többet fognak látni az olimpián pont emiatt a labda miatt.
3: Mivel ugye nincs kontakt, ezt ugye mondtátok ti is, azért ha jól látom, a felszerelés is teljesen más. Láttam videókat, fotókat, itt azért nincs ilyen melvédő, nincs sisak. Van valami speciális felszerelés, ami kell a flag futballhoz, vagy csak az a szalag, ami ugye rajta van a játékosokon?
5: Szerintem ez a sportágnak a nagy előnye egyébként. Nyilván ez egy tömegsport szeretne lenni, és Amerikában is ez volt a cél, hogy egy bizonyos szintig a szereléses focit csinálják, válvédőbe, sisakba, komoly ütközésekkel, egyébként sérüléssel is, és hogy szerették volna egy olyan irányba elmozdítani, amit egyébként tudnak koedukáltan űzni, tudnak úgy űzni, hogy az egyébként minimálisabb terhet róljon mondjuk a testre, és kizárólag egyébként a látványos elemeket átemelni, és emiatt nincsen válvédőnk, nincsen sisakunk, nincsen térvédő és egyéb. Ezt konkrétan egy labdával és toplistipővel és azzal a zászlóval, ami a lóg az oldalán, le tudja hozni mindenki. És ez is a cél egyébként. Amerikában ennek alapvetően a parkban játszó fiatalokat szerették volna megtalálni vele, és jóval kevésbé azt, ami szervezett, gondolok itt az egyetemi focira, vagy gondolok itt a profi fotballra. Sokkal inkább az volt a cél, hogy legyen valami, amit, hogyha lemegyünk szombaton a családdal dobálózni labdát, akkor tudjunk valamit csinálni együtt.
3: És hogy mondtátok, szintén amiatt nyilván, hogy ezért nincs erős kontakt, vannak női csapatok is. Mekkora nagy a különbség manapság mondjuk a flag futballban a női és a férfi csapatok közötti, hogy látjátok?
5: Szerintem azért itt azt el kell mondani, hogy a női sport az egy nagyon-nagyon felfelé ívelő pályán van. És hogy... Nyilván egyébként, amikor megnézed egy ember egy világbajnokságot, akkor ott a női és a férfi csapatok között azért észreveszi a különbséget, de azt, amit egyébként a női csapatok felraknak, az már abszolút megsüvegelendő. Tehát most már tényleg ott tartunk, hogy bármelyik női válogatott az egyébként labdába rúg egyébként mondjuk férfiak ellen, de nyilván egyébként egy alacsonyabb szintet képvisel most még. Ugyanakkor azért azt látjuk nemzetközi szinten és magyar szinten is, hogy egyre több olyan lányt is érdekel ez a sport, és egyre többen jönnek bele abba a sportba, akik egyébként nagyon magas szintet képviselnek mondjuk atletizmusban is, és nagyon magas szintet képviselnek összességében a labdásportokban, hogyha egyébként ők kosaraznának, valószínűleg ott is világszinten tennék, de itt egyébként egy teljesen más sportban nagyon jól teljesítenek. És itt hozzá kell tenni egyébként, hogy ebben nagyon sokat segít az, hogy Amerikában most már sportösztöndíjat adnak egyetemen női flag futballban. Férfiben nincs ilyen, nőiben van. Ezzel is nyilván szeretnék duzzasztani azokat a játékosokat, akik erre reális célként tekintenek, és nem csak az olimpiát tudják kínálni, mint egy karrierutat, hanem egy amerikai diplomát is akár.
3: Mik azok a képességek, amik mondjuk a flat footballhoz kellenek? Gyorsaság, nem tudom, milyen képességek jók szerintetek?
5: Leginkább szerintem a gyorsaság és a robbanékonyság az, amiről elsősorban kell beszélnünk. A labdaérzék az nyilván európai szemmel a kereklabdából átnyargalni, a tojáslabdából az egy furcsa történet, de egyébként nem lehetetlen, és ugyanaz a labda elkapása, csak egy kicsit másfajta labdát kell elkapni. Ez mindenféleképpen kulcs, és talán tényleg az a robbanékonyság, amit ki kell emelni, hogy nagyon rövid idő alatt kell nagyon nagy sebességre szert tenni a pályán, hogy sikeres játékokat hozzunk össze. Sokkal kevésbé a fizikai erő, mint mondjuk az amerikai fociban, ahol egyébként a súly és az, hogy mondjuk milyen, hogy tudok megmozgatni mást, az egy nagy előny. Itt nálunk ez kevésbé fontos.
3: Mondtátok, hogy ugye 5-5 játékos van a pályán, itt hogy változnak a pozíciók? Itt is ugye beszélhetünk waterbackről, vagy azért itt picit máshogy helyezkednek el, vagy máshogy helyezkednek el ez a pozíciók?
5: Séma szinten egyébként legtöbbször van irányító, tehát azért arról beszélünk, hogy van valaki, aki jóval többször passzol, mint a többiek. Ugyanakkor azért a sportág sajátja, hogy jellemzően ez egy, kettő vagy három ember is passzol akár egy játékon belül, míg azért az amerikai fociban egy jóval tisztában letisztult pozícióról beszélünk, amikor azt mondjuk az irányító, jellemzően az a srác, aki egyébként inkább csak passzol, a lábaiban nem nagyon hiszünk. a modern flag fociban, és amerre megy a sportág, az abszolút a kettő, vagy akár három irányítós játékok felé megy. Ez egyébként európai szemmel, ha valaki nem az amerikai focin szocializálódott, hanem mondjuk más sportágból érkezik, akkor sokkal inkább befogadható, mert nem is érti az ember egyébként, hogy miért csak egy passzal operálnak, hogyha van többre is lehetőség. És itt is ez az irány, igazából azt látjuk a sportág tetején, tehát mondjuk egy világbajnoki döntőben nagyjából nem volt olyan játék, amit a amerikai fociban megszokunk, hogy valaki megkapja a labdát, hátralép, elpasszolja valakinek. Mindig volt benne valamilyen olyan extra, ami már egy flag foci sajátosság, és nem amerikai futballból érkezik.
3: Igen, mert ugye nemrég volt a világbajnokság ebben a sportágban, és ugye Ádám, te is úgy fogalmaztál, hogy amerre tart ez a sportág, hát nyilván itt is azért nagyon sok változás van az idő folyamán, mint a legtöbb sportágban azért fejlődnek dolgok, vagy sporttudományos ismereteket bevonnak. Ti magatok, hogy képzitek a flag footballban magatokat, vagy mit tudtok figyelni, hogy tényleg merre tart ez a sportág, akár edzettségben, akár más módon?
5: Szerintem itt, ami egyébként nagyon sokat hozzáad, azok a nemzetközi kapcsolatok. Igazából, amit mondjuk egy ilyen edzői körben ki tudtunk alakítani, itt nagyon pozitív az, hogy mennyire nyitott igazából az edzői társadalom. Még úgy is, hogy mondjuk Európán belül azért van rivalizálás csapatok között, de nincs olyan edző, aki ezen tudnánk úgy oda menni, hogy szia, abban segíts, hogy ezt megértsem, hogy miért csináljátok, vagy úgy. És nyilván azért itt nem fog nagy titkokat elárulni, de mégis segít betekintést nyerni. Úgyhogy ez szerintem egy abszolút kulcs. Illetve a másik, ami nagyon-nagyon pozitív, hogy rengeteg sémát, rengeteg irányt az interneten azért meg lehet látni, csak jól kell keresni hozzá. Rengeteg meccset kell nézni, rengeteg videót kell nézni ahhoz egyébként, hogy onnan elcsípjük azt a 3-4 dolgot, amit át tudunk emelni. És onnantól kezdve pedig egyébként, ami nem a séma része, hanem mondjuk a játékosok képzése, ott pedig azért ez egy robbanékony sport, ahol meg lehet nézni azt, hogy milyen időközönként, milyen outputot kell lerakni a pályára, milyen fontos irányváltások vannak benne, és azért az atlétika része az akkor onnantól már elég szerintesen kiszámítható. Tehát a sporttudományi része az nagyon hasonló, mint egy kézilabdának, egy focinak, egy kosárlabdának, azt le lehet képezni, ami pedig a sportági sajátosság, abban tényleg az számít, hogy mennyi időt tud belerakni az ember a videózásba.
3: Krisztóf, te is jelen vagy a válogatott mellett, ilyen kapcsolatokra hogy lehet szert tenni, vagy hogy állítjátok össze egyébként akár a válogatott programját is?
6: Egyébként ez vicces, mert én annak idején, amikor elkezdtem önkénteskedni, így a flag válogatott, inkább a flag sportági szakág alatt, akkor én még az elején ezért a nemzetközi kapcsolatokért feleltem. Akkor még nagyon nem volt válogatott, inkább tervbe volt a válogatott, ez ilyen 23 ősze környékét kell elképzelni. És akkor az volt a cél, hogy alapvetően azt a hiányzó tudást Magyarországra, ugye a Magyar-Amerikai Futball Szövetség alatt vagyunk, mint sportági szakág, próbáltuk behozni ezt a hiányzó tudást, és akkor én azt vállaltam magamra, hogy majd ilyen edzői klinikeket, edzői, hogy szokták ezt mondani, ilyen
5: képzés,
6: workshopot fogunk Magyarországon csinálni, és ez volt az, amit szerveztünk, és azóta is próbálunk szervezni, legyen ez élőben, legyen ez online, mindig jöttek már olasz kollégák, de volt már az, hogy izraeli kollégákkal tudtunk együttműködni, és megosztani egymással a tudásunkat. Ádámék nagyon aktívak egyébként az eddig felépített kapcsolatoknak a további kiaknázásában, és úgy ismerkedtem meg, hogy alakult ez az egész, és én meg nagyon szerettem volna visszaadni a sportágnak és ennek a közösségnek, amitől annyit kaptam, viszont nem is azt éreztem, de én úgy éreztem, hogy inkább ezzel többet tudok segíteni, mint hogy játékosként próbáljam meg ezt az utat, és akkor azóta is így dolgozunk együtt. Van még mellettem egy társam, akivel így a flag válogatottat, mind a nőit, mind pedig a férfit próbáljuk egyengetni, és Ádámék munkáját a lehető legkönnyebbé tenni, hogy csak is a taktikára és csak is a teljesítményre kelljen koncentrálni, a Gecser Máté. Vele szoktunk alapvetően rendezvényeket is Magyarországra hozni, hogyha ezek nemzetközi rendezmények, és próbáljuk a versenyeztetését a válogatottnak minél jobban megoldani, és teljesen önkéntes alapon.
3: És mennyire nyitottak erre a magyar kollégák, vagy akár edzőgárdát honnan tudtok toborozni, mert még a hagyományos magyar sportágak, vagy hagyományosan Magyarországon jelenlévő sportágak is sokszor panaszkodnak arra, hogy hát nincs elég edző, vagy nincs megfelelő edző, megfelelő képzésű edző, vagy edzőképzés. Szóval ti honnan tudtok toborozni edzőgárdát?
6: Egyébként ez nálunk is az elején azért nagy hiány volt, és inkább az volt a lényeg, hogy valaki olyat hozzunk, és Ádám személyben ezt megtaláltuk, olyat hozzunk, aki tényleg tanulni akar, és ennek fogja szentelni az idejét, és olyan hozzáálláson, és utána bele lehet tanulni egyébként. Ádám nagyon jó alapokat hozott például ugye a felszereléses változatból, amit át tudott rakni a flag footballra. Utána meg kellett találni Ádám mellé a segítőket, és ez itt is inkább az volt, hogy a karaktert néztük. Most már kijelenthetjük, hogy a szövetség támogatásával olyan edzőképzéseket tudunk biztosítani jövendőbeli edzőknek, amivel egy olyan alapot kapnak, hogy akár válogatott szinten, vagy akár otthon a klubcsapatukban tudnak segíteni, hogyha a flaget ki kell építeni abban a közösségben. Szerintem ez nagyon fontos, hogy az ország egész területén vannak most már csapatok, és tényleg az ország egész területéről kapunk szakembereket, akik bármikor elérjük Ádámot tényleg. Ádám az, aki Ádám például a nemzetközi edzők, Ádám pedig a magyar edzőknek olyan, hogy a tudását meg tudja osztani, de ez egyébként oda-vissza megy ez a eszmecsere.
3: A Sportág magyarországi jelenlétéről majd még beszélünk a következő fél órában is, de még egyelőre maradjunk picit így nemzetközi vonalon, mert hát nyilván ugye sajtóhír volt pár napja, hogy NFL játékosok is bejelentkeztek, hogy szeretnének az olimpián részt venni, ugye flag futballban, és ugye nagyon sok sztárt láthatunk, hát láthatunk ugye a kosárlabdában is, az NBA-ben mekkora sikere volt annak, hogy ott voltak a sztárok, szóval ez elég jó promó lehet ennek a sportágnak, hogy látjátok?
5: Hát ez mindenképp egy nehéz kérdés szerintem, hiszen azért az amerikai válogatott egy meglehetősen magas szintet képvisel, úgyhogy abban nincsenek jelenleg NFL sztárok. Ugyanakkor azért a sportág lefordíthatósága azért az nem az, hogyha berakjuk oda egyébként a nagyjából 0 kilométeres NFL sztárokat, akkor ők mindenképpen majd elit szintet képviselnek. Erre jó példa, hogy márciusban volt egy torna egyébként, ahol jelenlegi és korábbi NFL sztárok kettő csapatot alkottak, és a harmadik csapat pedig az amerikai nemzeti válogatott volt, és az amerikai nemzeti válogatott föltörölte velük a pályát, szó szerint. Volt egyébként olyan próbálkozás már a mostani VB-re is, hogy egy volt NFL irányító, Robert Griffin III, aki egyébként azért meglehetősen nagy szintet képviselt az NFL-ben is, megpróbált egyébként bejutni az amerikai válogatottban, nem sikerült neki, de ott azért próbálta arra kihegyezni, hogy erre ideje nem volt, és szerintem ez a kulcs, hogy egy NFL játékosnak lesz-e arra 3 vagy 4 hónapja, hogy beletanuljon egy ilyenbe, és nem feltétlenül csak az, hogy képzés szinten, hogy a kémiát képítse a srácokkal, akik ott vannak. Ez lesz nagy kérdés, mert amúgy nyilván hiperatlétákról beszélünk, az NFL tényleg a krémek krémje, főleg amerikai futballban is, nyilván emiatt egyébként flag futballban is, de az amerikai sportok között is. Ugyanakkor kémia nélkül ez nem fog működni, úgyhogy én arra számítok, hogy lesz azért 1-2, akár 3 olyan játékos, aki megjelenik majd, és egyébként magas szintet képvisel, és akár egy hónap képzés után is egyébként részt fog tudni venni mondjuk akár a VB-n, akár az olimpián, de ehhez azért az kell, hogy ők azt belepakolják a melót, és őszintén szólva itt a legnagyobb probléma az lehet, hogy a csapatok természetesen nyitott fülekkel hallgatják azt, hogyha a játékos szeretne elmenni, és ott egyébként kipróbálni magát, de akkor nem biztos, hogy annyitottak lesznek, hogyha 3-4 hónapot nélkülözniük kell ezt a játékost.
3: Na igen, ez is érdekes, amit mondasz, hogy mennyire lesz nehéz adaptálódni a két sporták között, vagy a sport között.
5: Vannak, amik könnyen lefordíthatóak, hogyha egy magas labdát földobnak, és azért fel kell menni, akkor vannak olyan játékosok az NFL-ben, akik ezt a világ legjobbjáként csinálják. De ott kell lenni ahhoz annál a pozícióban, ahonnan fel kell ugrania érte, és remélhetőleg nem csak ennyiből áll a feladata. Ez lesz szerintem inkább a nehéz. Az egyébként mindenképpen figyelemre méltó, hogy nem csak az amerikai válogatott van nyitva nekik, tehát minden egyes ország válogatottjába engedélyeznek egyébként egy olyan játékos, aki az NFL-ben játszik. És azért az nagy fegyvertény lehet, hogyha mondjuk megjelenik egy koreai válogatottban olyan, akinek mondjuk van koreai állampolgársága is. És azért Amerika bevándorlók országa is, ott azért vannak, akiknek egyébként így dual passzporttal megoldható ez a dolog. Mindenképpen ad egy értékes fűszert, de én azt érzem azért, hogy a marketing értéke ennek jóval nagyobb lesz, mint a sport értéke.
3: Vagy mondjuk az is érdekes kérdés, hogy ezeknek a nagy sztároknak mennyire hiányzik az, hogy mondjuk még egy olimpián is részt vegyenek, nyilván presztízs, de ahogy te is mondtad, a csapatok sem feltétlenül fognak örülni, hogy a játékosaikat elengedik, vagy mondjuk nyilván sérülést szerezzenek egy olimpián. És ha jól olvasom, ott Patrick Mahomes is mondta, hogy inkább már a fiatalok menjenek majd az olimpiára, vagy maga elengedi a fiatalokat, szóval van, aki már azért visszakozik. Nem tudom, ezt hogy látjátok.
5: Leginkább szerintem majd ez annak lehet érdekes, aki mondjuk jelenleg egy csere irányító például. Tehát, hogy így őszintén szólva ő neki valószínűleg egy olimpiai arany az nagyon sokat ad. Ugyanakkor például van a Cincinnati Bengals irányító, a Joe Burrow, ő kijelentette, hogy neki ez legalább annyit jelentene egyébként, mint egy Super Bowl gyűrű. Na most a Super Bowl gyűrű az egy nagyon-nagyon-nagyon áhított ékszer. Úgyhogy ha egyébként például Burrow azt mondja, hogy igen, ő szeretne ebbe tenni, és most egyébként jelenleg ő flag ambassador, amúgy több helyen is, De hogyha azt mondja, hogy akkor meg szeretné érkezni az amerikai válogatottba, és abban rak energiát és időt, az egy elég nagy fegyvertény lehetne, például marketing és sport szempontból is.
3: A másik érdekes kérdés számomra, hogy ez is érdekes, hogy mennyire lenne mondjuk igazságos, hogy bekerülne egy NFL sztár, mert nyilván van, aki már így a flag futballra edzi magát évek óta, és eleve, úgy mondtátok, ugye 10 ember kerülhet be a válogatottba, szóval elég kevés a hely nyilván a válogatottakban, szóval mennyire lenne ez igazságos, hogy mondjuk egy NFL sztár elfoglalja egy olyannak a helyét, aki évek óta flag futballra edzésre ezzel foglalkozik.
5: Hát azért én azt gondolom, hogy a sport annál igazságtalanabb, hogy ilyen kérdéseket felvessen, nem morális aranyérmeket osztogatnak, és hogyha valaki azt mondja egyébként, hogy ő a jobb, akkor azt minden sportolónak egyébként be kell ismernie, hogy ha valóban jobb. És természetesen biztos nagyon fog fájni a szíve annak, aki mondjuk nem tudom, az elmúlt 10 évét beleölte abba, hogy egyébként olimpián szerepeljen, de a nap végén annak a legjobb 10-nek kell ott lennie, akik a legjobban és a legmagasabb szinten tudják képviselni a válogatottat. Biztos vagyok benne, hogy az amerikai kollégáknak is ez van a fejében. Ha valaki ezt meg tudja tenni úgy, hogy 2-3 hónapot készül, és ezzel is egyébként belekerül abba a top 10-be, akkor valószínűleg ott a helye.
3: Hogy látjátok, európai országok közül ki az, aki még mondjuk nagy konkurencia lehet, kikerülhet, szerezhet kótát az olimpiára, vagy akik már mondjuk akár előrébb tartanak nálunk flag futballban?
5: Jelenleg egyébként ugye az olaszoknak már megvan a kvótájuk. 6 csapat lesz kint az olimpián, az első európai csapat, aki kvótát szerzett, az olasz válogatott volt. Azért azt látjuk, hogy Németországban teljesen más erőforrásokból, teljesen más szinten tudják űzni ezt a sportot. Ugyanakkor azért a sportnak megvan az a kis kedvessége, azért, hogy például az előző EB nagyon nem sikerült jól a németeknek, és most egyébként emiatt feküdtek rá, hogy a VB, ahol egyébként hazai pályán szerepeltek, kifejezetten jól sikerült. Vannak olyan válogatottak, mint például Svájc, akik egyébként szerintem több van bennük, mint amit mondjuk most mutattak a VB-n, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan érkeznek majd a következő EB-re. Ugyanakkor például az osztrákok, akik 2024-ben világbajnoki döntőt játszottak, az idei világbajnokság 15. helyét csípték meg 16 indulóból, amiből egy nem jelent meg. Úgyhogy nagyon-nagyon forgandó, azt gondolom, még most egy annyira frissen kialakuló sportágról beszélünk, hogy egy-kettő olyan ember, aki megérkezik egy válogatottba, az nagyon nagyot tud rajta fordítani, vagy hogyha ebben kimarad, akkor nagyon nagyot tud veszíteni vele a válogatott. Úgyhogy nehéz most még ilyen teljesen egyértelmű erősorrendet felállítani, és ez van, hogy évekről is akár akkorát változhat, mint például, amit látunk az osztrák válogatottnál.
3: Igen, ez is érdekes, ugye 6-6 csapat kvalifikálhat női férfi vonalon, és ugye az Egyesült Államok rendező országként ugye már jelen van, a kanadai válogatott megszerezte már a kvótát női férfi oldalon is, ahogy említetted, ugye Olaszország is kint van a férfi vonalon, csak ha jól tudom, Európából, szóval így borzasztóan nehéz kvótát szerezni. Mi lehet a módja tényleg a kvótaszerzésnek, vagy a többi kontinens hogy áll ebben a tekintetben, akár Ázsia, akár Afrika, nem tudom, hogy látjátok így nemzetközi mezőnyt.
5: Alapvetően a mostani világbajnokságon például pont az afrikai résztvevő Nigéria nem tudott részt venni, emiatt nem tudjuk az ő erőviszonyukat. Azt gondoljuk, hogy nagyjából a mezőny közepébe tudtuk volna őket beelképzelni. Az ázsiai országok egyébként főleg Japán vezetésével kifejezetten magas szintet képviselnek, de azért ez a sportág még mindig egyébként az amerikai kontinensről szól elsősorban. Mexikó például nagyon nagy meglepetés, hogy még nincsen kvótával, pedig arra számítottunk egyébként, hogy ott lesznek. Amerika nyilván már ott van, Kanada már megszerezte, úgyhogy az a nagy kérdés szerintem, hogy ott mit tudnak még lemeccselni. Európában arra számítunk, hogy a következő Európa bajnokságban mindenki oda fogja tenni magát azért, hogy esélye legyen a kvalifikációs tornán. Azzal számolunk, hogy a következő EB-n nagyjából a top 7-ben kell ahhoz lenni egyébként, hogy ez megtörténhessen.
3: A mikrofonnál továbbra is a műsorvezető Keszi Dóra, és továbbra is itt van velem szemben Zahovai Ádám, a Magyar Flag Football válogatott szövetségi kapitánya, és Horváth Kristóf, a Flag Football válogatottunk koordinátora. Hát beszéltünk itt a Flag Footballnak a nemzetközi térhódításáról, illetve hogy a Los Angeles-i olimpia programja lesz, de szerintetek miért a Flag Football került be, és miért a hagyományos amerikai futball az olimpia programjába, hogy látjátok ezt?
6: Szerintem ennek eléggé egyszerű a magyarázata. Van egy, az olimpiákon van egy felső határ sportolói számban, és hogyha azt nézzük, hogy egy tackle a felszereléses változatnál a minimum keret 40-45 főnél kezdődik, és ezen felül még 15-20 edző van, akkor már 60-65 főről beszélünk. Ha csak 8-10 csapat kvalifikálná magát, az is 6-700 fős pluszt jelentene. Még azért flag football, mi például 15 fős keretekkel szoktunk általában versenyeztetni, 12 játékos, 3 edző, 1 úró, mondjuk azok már 16 fő, de jóval kisebb terhet is rak a rendezőkre, és emellett szerintem a flag football egy sokkal elérhetőbb sportág mindenki által, mind a gyerekeknek, a szülőknek kevesebb terhet van rájuk, és emellett a sportolóknak is sokkal könnyebb ezt a sportágat elkezdeni.
3: Kristóf, te ezt is mondtad itt a szünetben, hogy szerinted az NFL sztárok majd nem adnak olyan sokat így a csapatokhoz, vagy az olimpiához, miért gondoltad így?
6: Szerintem azért is, mert hiába, ahogy Ádám is említette, ők a emberi teljesítő képességnek a csúcsát jelentik, azért, hogyha valaki 15-20 éven keresztül egy sportot űz, azt űzi, hogy hogyan kapja el a labdát, hogyan fut vele, és utána rögtön az első kontaktot keres, az első védőt, hogyha egy támadóról beszélünk. Ezt nagyon nehéz valakiből kiölni, és nagyon nehéz szerintem azt, hogy igen, itt szó szerint nem érhetsz a másikhoz, különben rögtön büntetéssel jár, és nem is kevés büntetéssel jár. Ezt a részét nagyon nehéz szerintem egy sportolónál megváltoztatni. Ez különböző sportágban is megfigyelhető szerintem.
3: Az olimpiai mozgalom számára egyébként különösen fontos, hogy olyan sportágakat rakjanak a programba, amivel ugye a fiatalokat be tudják vonzani. Ugye láthattunk erre példát a párizsi olimpián is. Mennyire népszerű a fiatalok körében a flag football, hogy látjátok, akár itthon, akár mondjuk nemzetközi viszonylatban?
5: Szerintem még mindenképpen épül. Tehát azt azért el kell mondani, hogy azra számítunk, hogy ez mondjuk Los Angelesig még felfele fog menni. Jelenleg egy jó helyen van, szerintem most összemosódik igazából egy fiatalnak az, hogy van egyébként flag foci, és mellette van az NFL, amit mondjuk követek, egy profi amerikai fotballiga, ami nagyon nagy népszerűségnek van most az NFL minden tekintetben, mind a meccsek nézettsége szempontjából, mind a csapatok követői szempontjából, mind az egyáltalán, hogy mondjuk, ha az ember Budapest utcáin végig megy, akkor hány meszt, hány olyan sapkát, vagy bármit lát, ami egyébként csapathoz köthető. És szerintem most ennek van egy erős felfutása, és azt azért mindenképp hozzá kell tenni, hogy az NFL-nek abszolút érdeke az, hogy a csúcs produktum az biztosan a saját meccsei lesznek, de ahhoz, hogy ez tömegsport legyen, és hogy azt el tudja mondani egyébként, hogy mondjuk vannak csapatok Kínától, Brazíliánát, nem tudom, Párizsig, ahhoz az kell egyébként, hogy a tömegsportba investáljon, és ezt meg is teszi egyébként. Tehát, hogyha például most a VB-t nézzük, akkor ott 6 olyan NFL csapatnak az aktivitásai voltak kint, akiknek erre nem volt egyébként szüksége, de mégis láttak abban fantáziát, hogy igenis álljanak mögé. Düsseldorfban konkrétan egy olyan komplexumban rendezték meg az egészet, amit egyébként a New England Patriots finanszírozott, hogy ezt felépítsék. Tehát ezek azok a dolgok, amik csak a legfelszínesebbek az NFL támogatásában a flag foci felé, és ebből jóval több lesz szerintem, ahogyan megyünk 2028 felé. Hogyha esetleg 2032-ben is olimpiai programon marad a flag foci, akkor pedig még inkább egy hosszantartó dologról beszélünk.
3: Pont erre akartam rákérdezni, ha már említetted ugye Brisbane-t is, hogy 28-ig biztosított a flag football szerepedem. Mennyire látjátok a létjogosultságát a további olimpiákon ennek a sportágnak?
5: Hát most az iparági küszöb alól kiszűlődő hangok azok eléggé azt mutatják egyébként, hogy Ausztráliában is ott lesz majd ez a sport. Nyilván ezt majd, amikor hivatalosan kikommunikálják, akkor hisszük el, de az biztos, hogy jelenleg van egy olyan irány az olimpiában, hogy próbálnak olyan sportágokat, ami nem csak a fiatalok, de egyébként a nézőket is bevonza, és próbálnak az olyan sportágok felé nyitni, akik egyébként bevonzák ezt akkor is, hogyha mondjuk nem olimpián szerepelnek éppen. Úgyhogy ezért mind arra mutat, hogy egyébként a flag football meg fog tudni maradni, és valószínűleg ehhez kell az, hogy egyébként egy nagyon szép Los Angeles-i eredményt mutassanak fel, ami nem feltétlen az, hogy most milyen meccseket játszanak, hanem milyen képet látnak majd a nézők. És ezért van az egyébként szerintem többek között, hogy 6 csapat van ott, hogy tényleg a sportág tetejének a tetejét tudják mutatni, akik egyébként néző, támogató és nézőknek látványos focit tudnak játszani.
6: Szerintem még fontos az, hogy az NFL idén már szervez Ausztráliában mérkőzést, tackle mérkőzést. Én úgy gondolom, hogy az NFL nem szervezne oda mérkőzést, hogyha 32-ben Brisbane-ben nem lenne a flag football. Az olimpiai ötkarikás játékok programja, azért itt megvannak a kapcsolatok egymás között, hogy ezt hatékonyan tudják megoldani. Én is reménykedek abban, hogy ott lesz 32-ben, és csak Ádámra tudok visszacsatolni. Ez 28-ban, ez a 6-6 csapat, ez tényleg a legjobb minőséget fogja hozni ebben a sportágban.
3: És szerintetek ezt a 6 csapatot majd bővíthetik, vagy így kvótaszerzés szempontjából akár Brisbane-re?
5: Szerintem igen. Azért azt látjuk, hogy ahogy Kristóf is mondta, azért itt a logisztikai kereteket is meghatározták azt, hogy hány csapat lehet ott. Szerintem az is meghatározta egyébként, hogy mondjuk hány meccset tudnak játszani flag fociból és amerikai fociból egyébként egy összehasonlításkép. Én számítok arra, hogy többen lesznek ott, hogyha egyébként az ausztrai programban is szerepel. Nem gondolom, hogy 12 csapatig felmenne, de mondjuk egy 8-10 fős, vagy 10 csapatos torna, az egyébként már egészen jól mutatna.
3: Mivel felmérik tényleg, hogy mennyire lesz sikeres így Los Angelesben, ugye beszéltünk már így a kvótaszerzési lehetőségekről, egy picit érintettük a magyar válogatottat is. Magyar válogatott mikor érhet oda, hogy akár mondjuk kvótát szerezzen az olimpiára ebben a sportágban?
5: Hát erre a nagyon hivatalos válasz az, hogy természetesen bármikor, mert hogy a következő kontinens viadalon, Európa-bajnokságon 2027-ben is lesz arra esélyünk, hogy kivívjuk magunkat a kvalifikációs tornára való bejutást. Én azt gondolom, hogy reális keretek között tényleg abban kell gondolkodnunk, hogy mi a következő, amit egyébként tudunk tenni érte, ez most jelenleg az Európa-bajnokság. Ugyanakkor 2032 lehet nekünk az reálisan, amire egyébként lövünk, és nyilván az is egy nagyon-nagyon komoly befektetés mind időben, mind pénzben, mind energiában egyébként, amit bele kell tennünk ahhoz, hogy erre esélyünk legyen. De ott egyébként nyilván lássuk meg, hogy következő Európa-bajnokságon hogyan tudunk női és férfi oldalon is szerepelni, de nem egy teljesen elborult gondolat az, hogy egyébként ott legyünk.
3: Ilyen szempontból akkor reméljük, hogy 2032-ben is, bocsánat, a olimpiai programban lesz, hát akkor lesz esélyünk tényleg kvótát szerezni. Ugye már részt vett a válogatott Európa-bajnokságon, ott milyen eredményeket értetek el?
6: Igen, tavaly Párizsban, a gyönyörű francia fővárosban voltunk Európa-bajnokságon. 15-ek lettünk, ez nem feltétlenül tűnik a legjobb eredménynek, viszont az újonc csapatok közül másodikok lettünk, és nagyon sok újonc csapat volt, a torna fele a csapatoknak újonc volt, és előttünk jóval régebb és komolyabb flag programokkal rendelkező válogatottak szerepeltek, és szerintem Ádám is meg tud ebben erősíteni. Voltak szép győzelmek, és voltak nagyon szoros mérkőzések olyan csapatok ellen, ahol már 10-15-20 éve vannak flag programok, mint például Izrael-el vívtunk nagyon jó találkozót, még hogyha ki is kaptunk tőlük, egy olyan eredmény volt az, hogy ezt a válogatottat tudtuk tartani végig, ami szerintem megsüvegelendő a srácok előtt és az edzői csapat előtt is.
3: Hát újoncok között ez a második helyez, ez abszolút szépen mutat, vagy szépen csillog. Hogy kezdtetek neki a munkának? Mennyire volt nehéz összeállítani a válogatottat? Milyen jellegű munkát végeztetek? Hogy ment ez tényleg ilyen nulláról ennek a felépítése?
5: Az első, amíg ehhez kellett, az nyilván egy nagy tryout, egy nagy kiválasztó edzés igazából, ahova, amit mikor meghirdettünk, akkor nagyjából 100 fő jelentkezett. Ők azért mondjuk olyan 95%-uk jelenleg amerikai focista volt, akik szerették volna kipróbálni magukat ebben a sportban, úgyhogy egyébként azt rekreációs jelleggel üzték, ahogy Kristóf is említette korábban. Közülük kellett egyébként folyamatos szűkítésre lejutnunk oda, hogy a 12 fős utazókeretet megtaláljuk Párizsban, erre nagyjából 5 edzőtáborunk volt, illetve egy edzőmérkőzésünk az akkor még VB-ezüstérmes osztrák csapattal. Szerintem nagyon-nagyon sok tanulópénz volt ebben. Nem csak abban a szempontból egyébként, hogy milyen szűkítésekkel megyünk, de abban a szempontból is, hogy mondjuk mi az a séma, amire jól lehet építkezni, melyek azok a játékok, játékosok, akikkel egyébként ezt tudjuk űzni. Úgyhogy nagyon-nagyon rohamléptekben mentünk, és ennek egyébként azért azt gondolom, hogy valóban így visszatekintve már nem egy rossz eredmény ez a 15. hely Párizsban, viszont nagyon sokat benne hagytunk, és én tartom egyébként, hogy a következő EB-n ennél jóval jobban fogunk tudni szerepelni. Nyilván ezért dolgozunk mindannyian. Ugyanakkor azért azt is el kell mondani, hogy nyilván most egész Európa lázban ég, és azt is látjuk, hogy nem csak mi vagyunk az egyetlen olyan válogatott, aki nagyon nagy erőforrásokat mozgósít abba, hogy olimpiai kvótát szerezzen, vagy legalábbis szép eredményt hozzon az EB-n. Viszont mi vagyunk a magyarok, hogy egyébként ezt meg fogják tudni majd tenni, úgyhogy nagy magabiztossággal megyünk a 2026-es EB elé.
3: Európából kinek lehet még esélye? Említetted a németeket, hogy jó csapatuk van szerinted az olimpiára? Jutáshoz.
5: Szerintem a német, svájci, izraeli csapat mindenképpen jó eredményeket tud hozni. Aki egyébként minket újonc csapatként előzött, az egyébként Szlovénia volt, ahol kifejezetten jól teljesítettek. Én arra számítok, hogy ők egyébként jövőre is igazán jót fognak tudni képviselni. És könnyen lehet azért, hogy vannak olyan csapatok, akik mondjuk jelenleg nem feltétlen teljesítettek. Úgy mondok egy példát, a szerbek egyébként nem voltak ott. Úgy, hogy azért egy kifejezetten jó játékot képviselnek. Viszont náluk a szereléses bajnokság, tehát az amerikai foci bajnokság az megszűnt most, és minden erőforrásokat a flag foci irányába viszik, és ennek biztos vagyok benne, hogy eredménye is lesz. Úgyhogy szerintem át fog rendeződni majd az erőviszonyok, vagy át fognak rendeződni, de azért vannak azok a csapatok, akik kvázi történelmileg is nagyon-nagyon jó erőt képviselnek, és meg vannak azok a rutinos játékosaik, akik egyébként jó teljesítményt tudnak leadni.
3: És milyen helyezést céloztuk meg 2027-re az EB-re? Van már valami a fejben, valami terv?
5: Én nézek a szakmai vezetés felé.
6: Hogy mondták régebben, hogy görbüljön, hogyha a gyereknek a jegyéről volt, szóval inkább legyen szögletes, de az lesz a lényeg, hogy minél jobb fejlődés mutasson a csapat, és előre tudjunk lépni. Ahogy Ádám említette, első alkalom, így visszagondolva romantikusan tényleg nagyon jó volt, de hihetetlenül sok hibát követtünk el, mint szakmai, mint pedig játékos oldalon, ami szerintem ilyen első alkalomkor ez természetes, ezeket a hibákat kéne kijavítani a következő EB-re, és akkor azok, amit benne hagytunk, ahogy Ádám is fogalmazott, az nem lesz benne hagyva.
5: Én abszolút az egy számjegyű helyezést lőttem be magamnak, szerintem...
6: Nem akartam nyomást helyezni.
5: De szerintem az, ami egyébként nagy munkával reális, és onnantól kezdve igazából már bármi lehet.
3: Nyilván az is fél siker, hogy már látjátok, hogy hol voltak a hibák, már hogy tapasztalatszerzés szempontjából már azért voltatok kint egy Európa-bajnokságon. Milyen gyakran tud találkozni a válogatott, milyen gyakran tudnak együtt edzeni a srácok, milyen korosztályból áll, hogy áll össze a válogatottunk? Picit mutasd be nekünk. Aha.
5: Jelenleg egyébként 18 év felett tudnak a felnőtt játékosok a női, illetve férfi válogatottakba jelentkezni. Jellemzően egyébként ilyen évi 8-10 edzőtábort tudunk találkozni. Itt nyilván azért össze kell egyeztetni nem csak a flag football kuponapokkal, ahogyan jelenleg egyébként a sportág a kluboknak biztosít versenyeztetést, de egyébként a szereléses meccsekkel is, és az ottani válogatottal is össze kell egyeztetnünk. Ameddig még ennyire össze van forva a kettő sportág, addig ez valószínűleg így is marad. Én azt gondolom, hogy ilyen 10-11 edzőtábor lesz az, ami reális, mondjuk így hosszabb távon, és nagyjából ez a 4-6 olyan torna, amit egyébként be tudunk vállalni egy évben. Szerintem ez kell ahhoz, hogy mi versenyben tudjunk lenni mondjuk nagy válogatottakkal, akik lehet, hogy jóval nagyobb erőforrásokkal rendelkeznek, és jóval nagyobb merítéssel rendelkeznek, viszont nekünk a kémia az, ami egyébként tudja mi malmunkra hajtani a vizet. Ahhoz viszont az kell, hogy minél többet találkozunk, és minél több kilométer legyen a srácokban egyszerre a pályán.
3: Mennyire nagy a harca a válogatottba való bekerülésért, mert ha jól tudom, azért már van magyar bajnokság, vagy most nyáron azért voltak mérkőzések, és vannak, számos csapatunk is van egyébként itt Magyarországon.
5: Jelenleg 6 kupanapunk van egy évben, és nagyjából 20 olyan egyesület van, aki egyébként versenyez azért, hogy magyar bajnoknak mondhassa magát. Nagy a harc, én nagyon örülök ennek. Említettük már, hogy 12 fős egy utazókeretünk, most ott tartunk, hogy olyan 20-22 fő lesz az, akit egyébként tánkkerekként viszünk magunkkal a következő fél évre. Most hétvégén lesz egyébként az első olyan, amikor ezt a vágást megejtjük. És nagyon nehéz dolgunk van edzőként, ami egy nagyon-nagyon jó dilemma, hogy kit tudunk egyébként berakni ebbe a 22 főbe, mert nyilván az, hogy nem csak az jár, hogy egyébként válogatottként egy nagyobb presztízs, hogy ott lehet, de egyébként különféle egyéb támogatásokat is szeretnénk nekik adni a dietetikustól kezdve a regenerációs szakemberen át a mentáltrénerig, és ehhez az kell egyébként, egy bizonyos szintet képviseljen valaki, ami most már szerencsére nem az, hogy automatikusnak vehető játékos szinten.
3: De ezek a válogatottak most már csak flag futballra edzenek, vagy azért van még átvedés az amerikai futball felé?
5: Férfiaknál szerintem nagyjából olyan 30%-os átfedésünk van, akik egyébként a szereléses focit is űzik egyébként válogatott szinten. Ez azért logisztikailag nehezebb. Női szinten egyébként nincsen jelenleg tekül válogatottunk, innentől kezdve a lányok kizárólag arra fókuszálnak, hogy a flag futballban minél jobban csiszolják önmagukat.
3: Azt mondtad, hogy azért szeretnétek így a sporttudományos ismereteket is bevonni így a válogatott köré. Mi minden kell, hogy azért csúcs teljesítményt érhessen el a csapat? Hogy látod?
5: Szerintem az egyik, ami nagyon fontos, hogy koordináljuk azt, hogy a srácok milyen munkát, srácok, akik egyébként lehetnek lányok is, milyen munkát végeznek egyébként a táborok között. Mondjuk itt elsősorban atletikai oldalról gondolkodom, tehát hogy a sebességépítés hogyan zajlik, hogy egyébként hogyan zajlik a konditermi munkájuk. Ezt koordináljuk jelenleg, tehát erre van egy szakember, aki ebben segít minket. Dietetika és regeneráció, azt gondolom, hogy manapság már a sporttudománynak nem a csúcsa, hanem igazából már az alapelvárás, hogy egy sportoló odafigyeljen az étkezésére, az alvására, arra, hogy hogyan vizualizál, arra, hogy milyen munkát rak bele mondjuk a meccs előtt közvetlenül. Erre van egy szakemberünk, aki támogatja őket, és nagyon szeretnénk a jövőben dolgozni egyébként mentáltrénerrel, aki pedig akár egy-egyes segítséget, akár csapat segítséget tud abban adni, hogy a legmagasabb szintet tudják kihozni magukból a meccsnapokon is. Úgyhogy szerintem a sportszakmai oldal mellett igazából teljesen önkéntes alapon találtunk olyan szakembereket, akik nem csak magas szintet képviselnek, de hajlandóak rááldozni azt az időt és energiát, ami egy magyar válogatott szintjéhez szükséges.
3: Azt mondtad, hogy van már női válogatott, és a nők körében mennyire népszerű ez a sport?
5: Szerintem abszolút, és itt most nézek Kristófra azért, de én azt látom, hogy a lányok, akik ott vannak, akarják, csinálják, Azt is el kell mondani, hogy itt azért nyilván nagyobb részben vannak azok a lányok, akik semmiféle amerikai futball háttérrel nem rendelkeznek, viszont rendelkeznek mondjuk jó sportági alapokkal máshonnan. Kézilabdás lányok, kosárlabdás lányok, akik egyébként érkeztek, és várjuk is egyébként őket szeretettel úgy általában a sportba, mert ezek jó alapok arra, hogy valaki jó teljesítményt adjon le egy olimpiai sportágban, ahol reális esélye van arra, hogy olimpiai kvótáért küzdjön.
3: Krisztóf koordinátori oldalról mekkora kihívás felépíteni egy ilyen válogatottat?
6: Alapvetően az a nehézség ennek a programnak, meg ugye a sportágnak idehaza, hogy mindenki önkéntes alapon, teljesen amatőr státuszban végzi, Ádám is a munkám mellett, én is a munkám mellett, a hölgyek, a srácok, akik a válogatott magját képzik, ugyanúgy bemennek hétfőtől péntekig a 8-tól 4-es melójukba, és utána pedig hétvégén jönnek edzőtáborba, lenyomnak kétszer-két edzést, utána pedig mondjuk elmegyünk egy rendezvényre, vagy egy megmérettetésre, és próbálunk a legjobb teljesítményt nyújtani. És ez nagyon, nagyon nehéz. Szerintem ez ami nagyon nehézé teszi ezt a részét a koordinálásnak, és az, hogy a sportág önfenntartó alapokon nyugszik jelenleg, külső segítség nagyon minimális, és így tényleg amit tudunk magunknak teremteni, abból próbáljuk ezt menedzselni. De ezért szép, mert tényleg erről szól az igazi sport szerintem, hogyha valamit szeret az ember csinálni, azért megtesz mindent még a limitált lehetőségei mellett is.
3: Ilyenkor külön megsüvegelendő, hogy a civil szakma mellett még beleteszitek tényleg az energiát ebbe a sportba. Azt lehet tudni, hogy mivel foglalkoztok civilben?
5: Hát én egy nagy sörgyelme vagyok, a marketingen egy csapatvezetője.
6: Nekem olyan szempontból jó, mert hogyha rendezvényeket kell szervezni a flag válogatottnak, akkor az nekem kicsit hazai pályán, én rendezvényiparral foglalkozom, abban a rendezvényekkel, mind céges, mind pedig sportrendezvényekkel foglalkoztam régebben.
3: Abszolút testhez álló. Hogy állítjátok össze a válogatottnak a következő hónapokra való programját, ha ezt lehet mondani, mert azért 27 is már hip-hop itt van, most már 26 felénél járunk, tehát hogy itt lesz az Európa-bajnokság ma holnap, szóval hogy állítjátok össze a hátralévő hetek hónapok programját?
6: Alapvetően egy egész éves programmal érkezünk a srácoknak. Már azt tudják előre, hogy be van nekik táblázva november elejéig a hétvégéig, hogy mikor tudjanak ráérni, pont azért, hogy könnyű lehessen tervezni. Most még ez az őszi program lemegy, lesz egy szlovéniai túránk, ahol eléggé komoly ellenfelekkel, európai ellenfelekkel fogunk megközelni, mind fiúknál, mind pedig a hölgyeknél. Utána lesz egy kisebb pihenő, és remélhetőleg azért majd ilyen november-december fele Ádámékkal összeülünk, hogy akkor a 2027-es programot megtervezzük a lehetőségünk szerint a legjobb körülmények között.
3: És hogy látjátok, mennyire fontos, hogy mondjuk akár olyan sportolókat is megtaláljátok, akik jelenleg még nem flag futballoznak, és lehet, hogy van bennük olyan tehetség, hogy akár potenciális válogatott legyen, vagy akár szép eredményeket elérjen.
5: Szerintem ez nagyon fontos, azért ez egy kialakulóban lévő sportág még mindig, ahol ráadásul nagyon könnyen lefordítható dolgok vannak, tehát egy kosárlabdásnak a védekezés az egyébként nem lesz teljesen új, megint csak egy kosárlabdásnak mondjuk az, hogy fel kell menni a labdát és lehúzni a levegőből, ez nem egy teljesen új skill. Nyilván van egy csomó olyan dolog, amit meg kell tanulnia, ez egyébként klubcsapatban sokszor egyszerűbb, nyilván válogatott keretek között mi nem fogunk tudni arra időt szentelni egyébként, hogy őt mondjuk megtanítsuk az alapmozgásokra, de én bátorítanék arra mindenkit, hogy klubcsapatba menjen le, nagyon sok lehetőség van már akár vidéken, akár Budapesten is. És mindig nyitott szemmel járunk igazából, hogyha feltűnik egy olyan játékos, akiben látunk potenciált, akkor a válogatott meghívó sem szokott késni, mert az a filozófiánk egyébként, hogy találjuk meg azokat az embereket, akik a legjobban tudják az adott dolgot csinálni, hogyha ő egyébként megint csak 3 hónapja kezdte ezt a sportot, de jó alapokkal rendelkezik, és egyébként belerakja azt a melót, ami szükséges, akkor lesz lehetőség egyébként bizonyítani ezt a legmagasabb szinten is.
6: Igen, a puding evése a próba, hogyha egy hasonlattal kéne élnem, próbálja ki, és nagy eséllyel meg fog ragadni ennél a sportágnál, mert nagyon jó közösségek vannak országszerte, a Magyar-Amerikai Futballszövetség honlapja meg tudja nézni például a csapatokat, ahol flagedzést tartanak, és emellett pedig van a honlapunk is, a Facebook oldalon, pedig az Instagram oldalon a Flag Football Magyarországot kell bekövetni, ott mindig aktuális hírekkel jövünk, legyen az válogatott, legyen az klubcsapat, a kupanapok, mindennel kapcsolatban ott meg tudjátok találni az információkat, és várunk mindenkit nagy szeretettel, ami jó ebben a sportágban, hogy mindenki számára elérhető.
3: És külföldön mennyire van ez profi szinten ez a sportág jelen? Tehát van arra lehetőség, hogyha valaki itthon tehetségesnek bizonyul, eligazoljon külföldre, és akár mondjuk ne civil szakmája mellett kelljen ugye sportoljon, hanem akár a profi szinten üzze, és mondjuk pénzt kapjon érte.
5: Férfi oldalon ez egyébként kevésbé jellemző most még. Amik vannak lehetőségek, azok egyébként meglepően, de Ázsiában vannak, ahol a flag csapatoknál azért nem csak költségvetés van egyébként, de magas szinten is űzik, és ott egyébként igazolnak is jellemzően amerikai srácokat, de előfordult már európai is, aki kijutott így. A lányoknál pedig szerintem abszolút jellemző az, hogy az elmúlt évben bejelentett amerikai egyetemi ösztöndíj az most nagyon-nagyon-nagyon motiváló sok embernek, és nagyon sok olyan európai topatléta van, aki ezt feltűzte a zászlajára, hogy akár 19-20 évesen kimenjen Amerikába, és ott egy kvázi ingyenes amerikai ösztöndíjat szerezzen, úgyhogy közben egyébként nagyon magas szinten sportol. Erre nyilván eddig más sportágakban volt csak lehetősége, most van egy magyar lánynak is erre lehetősége Kiskunfélegyházáról, vagy egyébként eljusson és kapjon egy amerikai ösztöndíjat.
3: De akkor ezek szerintem tudtok is segíteni, vagy tudjátok koordinálni tényleg így az embereket akár jövő felé, vagy
5: tervek felé? Abszolút, szerintem ebben ehhez tényleg az kell egyébként, hogy valaki ebbe olyan melót rakjon bele, ami egyébként erre nem csak predesztinálja, de egyébként képessé teszi, és onnantól kezdve lehetőségek vannak szerintem.
3: Na hát akkor meglátjuk tényleg, hogy 2028-as olimpián hogy fog szerepelni a flag futball, illetve hogy később majd még lesz az olimpiák programjában. Akit érdekel a flag futball, az menjen fel a szövetség honlapjára, és tényleg ott érdeklődhet a sportág iránt. Zahovai Ádámnak és Horváth Kristófnak köszönöm szépen, hogy itt voltak velük, és körbejárhattuk ezt a sportot, mert hiszen két év múlva majd azért elég sokat fogunk felőle hallani, illetve remélhetőleg majd az Európa-bajnokság után is majd jöhettek hozzánk, és tarthattok beszámolót. Köszönöm szépen, hogy velünk voltatok.
4: Köszönjük szépen.
5: Nagyon szépen köszönjük.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a Párizsi olimpián.
2: Gyere, Zsisko, gyere, még kellett! Leon Marcsalra az olimpiai bajnok, Milán Kristóf a második!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere, gyere, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá.
0: Hajrá, magyarok.

0: információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erőt Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Élő közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Ígértem, hogy atlétikával és Takács Boglárkával kezdünk. Megérkezett a stúdióba az atléta, rövid távfutó, 100 és 200 méteres síkfutás országos csúcstartója. Szervusz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ugye azt talán nem lenne meglepő, hogyha most elkezdenénk beszélgetni az Európa bajnokságról, mert picit több mint egy hete ért véget Birminghamben a kontinens viadal, de van már ennél aktuálisabb történés is, mégpedig a budapesti világdöntő, amit majd szeptember 11 és 13-a között Budapesten rendeznek. Tegnap volt egy sajtótájékoztató, ahol kiderült, hogy mely magyar versenyzők lesznek ott, és te ott leszel. Ez meglepetés volt, te tudtad, tudni lehetett, hogy mi alapján kerülnek oda a magyar versenyzők erre a világdöntőre. Szóval, hogy tegnap volt-e bármilyen fordulópont ebben az ügyben?
2: Nekem ebben nem volt, vagy legalábbis nyilván az, hogy a végleges nevezési lista kijött, mármint hogy a magyar indulókkal kapcsolatosan, az nekem is újdonság volt, hogy akkor ténylegesen kik indulhatnak és kik állhatnak majd rajthoz. De nekem a szövetség meg a szakmai vezetőség az már, ők már igazából tavasszal mondták, hogy ha véletlenül nem jutnék ki, akkor se aggódjak, mert valószínűleg az én nevezésemmel nem lesz probléma, és azt el fogják fogadni a World Athletics-nél. Úgyhogy viszonylag nyugodtan készültem, egyébként főleg az Európa-bajnokságra az volt a fő verseny az idén, és akkor úgy voltam vele, hogyha hát reményeim szerint összejön az Európa, vagy a világdöntő is az Európa-bajnokság után egy ilyen kis ráadásnak, és hát sikerült, és ami viszont nekem is meglepetés volt az, hogy 200 méteren is rajtozálhatok, mert a 100-zal azzal úgy kalkuláltunk, meg a 400-as mix váltóval, tehát az már az évelejétől fix volt, hogy a váltókat lehet indítani. De a 200 méter az nekem is meglepetés volt, úgyhogy az ilyen kis plusz.
1: Úgy fogalmaztál, hogy azt mondták a szövetségnél, hogy ha nem jutsz ki, akkor se aggódj, mert hogy a kijutás az ahhoz milyen feltételeket kellett teljesíteni?
2: Ha jól tudom, akkor volt pár olyan szabadkártya, ami a regnáló olimpiai bajnok, világbajnok, talán a Gyémánt Liga győztes, tehát ők alanyjogon indulhattak, hogy indulhatnak, és akkor ezen felül pedig a világranglistáról töltötték fel a maradék, nem tudom most, talán 14-13 helyet, vagy hát most 16 a létszám, tehát 16 fő plusz kiegészülve velem 17-en leszünk, és a világranglistán kellett minél gyorsabban futni az idei évben. Annyi volt a különbség mondjuk egy szokványos kvalifikációs rendszerhez képest, hogy itt nem volt korlátozva az, hogy mondjuk az Egyesült Államokból vagy bármelyik országból csak 3 sportoló jöhet, hanem annyian jönnek, ahányan ott végeznek az első 16-ban, szóval ez is egyfajta újítás és egy különlegesség ennek a versenynek.
1: Ugye sokszor hallottuk már, vagy régóta, mivel Budapesten rendezik, hogy ez a világdöntő, ez egy hatalmas nagy robbanás lesz, nem tudom, hogy ez a legjobb szó, valószínűleg nem, de azért keveset tudunk erről. Azt tudjuk, ahogy elmondtad, hogy a nagyon jó versenyzők itt lesznek, de miben lesz ez más, mint mondjuk egy világbajnokság, egy Európa-bajnokság? Nyilván itt 3 napról beszélünk, tehát ebből a szempontból nyilván rövidebb, de miért lesz ez más, mint az eddig megszokottak, hiszen ez lesz az első alkalom?
2: Igen, és pont emiatt, hogy ez az első alkalom, ezért mindenki nagyon kíváncsian, meg izgatottan várja, mert tényleg nem tudjuk, hogy mire számítsunk. Nyilván vannak előzetesen tervek, meg azért most a sajtótájékoztatón is tegnap azért már így körvonalazták, hogy miket szeretnének véghez vinni, és ahogy így hallottam, ezt tényleg egy ilyen show műsornak csinálják, és tényleg azért rendezik így, és mindent a köré építenek, hogy ez a nézőknek és a közönséget kiszolgálja, és nekik legyen látványos, élvezetes, szórakoztató, és nagyon-nagyon sok újítást terveznek, akár ha olyanokat nézünk, hogy a pályának más lesz a színe, vagy ilyen más színek is lesznek a pályán, meg mindenféle fény effektekkel kalkulálnak, meg ha jól tudom, még élő koncert is lesz, Armand Duplantis-el adja majd az új dalát, ami a világdöntőnek a himnusza. Úgyhogy sok-sok újítás lesz. Kíváncsi vagyok, ezt hogyan fogják tudni mind megvalósítani, meg a szigorú 3 órás programba beigazítani és besülíteni mindent. Mert ugye például mondjuk egy világbajnoksághoz képest az mindenképpen újítás, vagy más, hogy itt 3 versenynap van, és mind a 3 nap 3 órás időablakban mennek le a versenyek. Az ügyességi számokban nincs is selejtező, hanem csak a 8 legjobb aktuálisan a világon ők versenyeznek egymással. A futószámokban pedig 16-an, és akkor abból van egy előfutam és egy 8-as döntő egy nagyjából egy másfél órával az előfutam után. Úgyhogy ilyen különbségek vannak, hogy nem húzódik el a versenyprogram úgy, hogy van délelőtti selejtezők, délután mindenféle középfutam, döntő, ilyesmi, hanem ez tényleg már csak a legjobbak közötti verseny, és emiatt sokkal izgalmasabb, megélvezetesebb nézőként is, mert mindig lesz valami történés a pályán, legalábbis ezt ígérik a szervezők.
1: Igen, te is azt emelted ki, hogy azért itt a show műsor jellege az, ami dominál ennek a történetnek, de azért a sportértéke van, számotokra van, tehát hogy ez mondjuk egy Európa-bajnoksághoz, egy világbajnoksághoz képest hol helyezkedik, vagy helyezkedhet el, mert nyilván azért is nem tudjátok ezt előre, hogy most lesz először.
2: Igen, és ilyen szempontból kíváncsiak vagyunk, vagy hát én is személy szerint, meg szerintem így a sportvezetésben mindenki, akár a World Athletics-et nézve, hogy milyen eredmények fognak születni. Ezt nyilván előre senki nem tudja, de én azt érzékeltem a környezetemben is, hogy az atléták elég motiváltak, és nagyon készülnek erre a versenyre. Úgyhogy szerintem én arra számítok, hogy talán még akár lehet, hogy erősebb eredmények fognak születni, mint egy olimpián vagy világbajnokságon. Pont azért, mert tényleg a legeslegjobbak vannak itt, szóval nincsen, nem tudom, semmilyen kvótaszám, úgyhogy nem tudom, kíváncsi vagyok, hogy ez mit hoz ki a sportolókból. Az, hogy mondjuk viszonylag ez későn van, és a szezon végén van mondjuk európai atlétáknak, tehát nekünk már azért volt egy Európa-bajnokságunk, és azért már az év eleje óta versenyzünk, De akiknek viszont nem volt kontinentális bajnokságuk ebben az évben, azoknak abszolút maximálisan ez a főversenyük, és a főversenyre azért minden atléta úgy időzíti a formát is, hogy ott legyen egy nagy durranás és nagy eredmény. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akár lehet, hogy világcsúcsokat is fogunk látni.
1: Ezt meglátjuk, de hogyha már a szurkolókat, a nézőket kiemelted, akkor van ennek azért olyan célja is, hogy népszerűsítse az atlétikát, és csak azért kérdezem, mert hogy az atlétikának szüksége van még népszerűsítésre?
2: Szerintem abszolút, és mindenképpen lehet egy ilyen hozadéka, sőt, hogyha a 2023-as világbajnokságot vesszük alapul, akkor utána érezhető volt az előrelépés és fejlődés, hogy az atlétikát talán még jobban megismerték az emberek, és talán még jobban így a méltó helyére került, vagy újra.
1: De Magyarországon arról beszélsz, vagy
2: Magyarországon? Világszinten szerintem azért tisztább vannak az emberek az atlétikával, és azért úgy követik, de nyilván világszinten is az egy plusz lehetőség ez a verseny, ez egy más jellegű verseny lehet, de magyar vonatkozásban szerintem a 2023-as VB óta érezhető egy fejlődés, akár az eredmények tekintetében is, akár a közvéleményben beállt egy változás szerintem, és talán jobban központba került az atlétika, nagyobb figyelmet kap, és szerintem egyre többen kezdik élvezni ezt a sportágat, vagy követni, vagy nézni. Olyanok is, akik korábban esetleg nem tudtak az atlétikáról, vagy a magyar atlétákról.
1: Igen, hát ezért óriási szó, hogy az elsőt éppen Budapesten rendezik meg, és hogyha már a hazai pálya szóba kerül, és a 2023-as világbajnokság is szóba került, akkor azt nyilatkoztad korábban, hogy te nagyon szeretsz hazai pályán versenyezni hazai szurkolók előtt. Nyilván azért egy világbajnokság, nem biztos, hogy nyilván, ezt én gondolom, hogy tétben más, mint egy ilyen világdöntő, ezzel egyetért. Ezt mondod, hogy nyilván mindenki oda fogja tenni magát, jó eredmények születnek, de azért, főleg azért, mert nem volt még ilyen világdöntő, világbajnokság annál több, ott tudod, hogy milyen tét van, milyen nyomás van rajtad. Egy ilyen világdöntő ahhoz képest azért nyilván még lejjebb van, de ilyen szempontból akkor lehet különbséget tenni hazai pálya és hazai pálya között? Aztán majd a Gyulai Memóriáról is beszélhetünk ebből a szempontból, de hogy azért ez ugyanolyan lesz, mint mondjuk egy világbajnokságon hazai pályán pályára lépni?
2: Kíváncsian várom, hogy ugyanolyan lesz-e, és azt majd utána fogom tudni megmondani jobban, hogy milyen volt belülről megélni, és hogy milyen volt most így a hazai pálya. Ez alatt a verseny alatt. Azért a hazai pályán futni az mindig különleges, szóval szinte mindegy, hogy milyen versenyt rendeznek, főleg, hogyha ilyen színvonalú versenyekről van szó, tehát hogyha mondjuk egy világbajnokságot vagy egy világdöntőt teszünk egymás mellé, akkor az, hogy most annak mi a tétje, vagy hogy a győztes mondjuk világbajnoknak fogják hívni, vagy nem is tudom pontosan itt most mi lesz a megnevezés, abszolút győztes, vagy valami győztes. Világdöntő győztes, igen. Ilyen szempontból az, hogy a tét kisebb, értem a gondolatmenetet, mert mondjuk valószínűleg a sportokban is azért van egy olyan, hogy az olimpia, meg a világbajnokság az jóval magasabb szinten áll, és annak történelmi múltja van, és régóta tartanak ilyeneket, világbajnokságot, olimpiát. Ez meg egy teljesen új kezdeményezés, egy új verseny, egy új rendszerben. Nem tudom, hogy ez alapján a sportolók hogyan fognak ehhez hozzáállni. Szerintem talán lehet olyasmi benne, hogy talán kisebb tétet éreznek magukon emiatt, beleértve engem is, és jobban tudjuk élvezni a versenyt, és még jobb teljesítményt produkálni ezáltal. Nem tudom, kíváncsi vagyok erre, hogy ez majd hogyan fog elsülni.
1: De hát nyilván rengeteg magyar szurkoló lesz, és rengeteg külföldi szurkoló lesz. Én ezt feltételezem, és nem csak azért, mert hogy a világbajnokságon sok külföldi szurkoló volt, hogy ez világszinten, nem tudom, hogy sportolókkal beszélgettél-e erről, mert hogy tudják, hogy te magyar vagy, és Magyarországon rendezik ezt, hogy ők mit várnak ettől, és hogy mondjuk a szurkolóik mit várnak ettől, elutaznak-e mondjuk akár Amerikából, Kanadából, bárhonnan Magyarországra egy világdöntő miatt? Tehát ebből a szempontból tudunk bármit erről a versenyről?
2: Így, hogy a nemzetközi szurkolók milyen távolságról, vagy milyen arányban utaznak majd el, ezt nem tudom, de olyan vonatkozásban azért beszélgettem ezzel kapcsolatban külföldi atlétákkal, edzőkkel, hogy nagyon-nagyon várják, és nagyon örülnek annak, hogy Magyarország rendezi ezt a versenyt, mert a 2023-as világbajnokságnak nagyon jó visszhangja volt. Mindenki dicsérte, mindenki mondta, hogy fú, ez egy kimagaslóan jól sikerült világbajnokság volt. Nyilván én belülről ezt így éltem meg, de hát azért kicsit elfogultan, hogy ha mégiscsak hazai verseny, hazai pályán versenyeztem, ráadásul nekem az első világbajnokságom volt, úgyhogy nem nagyon volt viszonyítási alapom, de azoknak, akiknek viszont volt, mindenki egytől egyig azt mondta, hogy kifejezetten jó világbajnokság volt szervezés szempontjából, hangulat szempontjából, mert valahogyan a magyar közönség, nyilván kiegészülve a külföldi nézőkkel is, értő közönség volt, és együtt élt a pályán történtekkel, úgyhogy ilyen szempontból szerintem nagyon várják, hogy visszatérjenek Magyarországra a sportolók. Az, hogy milyen arányban jönnek majd külföldi nézők is, szerintem biztos, hogy jönnek, mert azért minden világversenyen lehet látni és lehet érzékelni, hogy mondjuk egy Amerikának mekkora szurkolótábora van, és mondjuk ez majd kíváncsi leszek, és érdekes is lesz majd a végleges nevezési listából látni, hogy mondjuk a különböző országok mekkora csapatot tudnak felvonultatni. Mert azért most ezen a versenyen nekünk, magyaroknak nem lesz olyan hatalmas a csapatunk, bár egyébként ahhoz képest, hogy mondjuk pár éve hol voltunk, vagy hogy hogyan fejlődik a magyar atlétika, szerintem ez a létszám is egy egészen szép szám, amire büszkék lehetünk. De valószínűleg túlnyomó többségben azért Amerika domináns lesz ez a verseny.
1: Beszéltünk már arról, hogy európaiként egy kontinentális viadalom már túl vagy, ugye azt is említettük, hogy picit több mint egy héttel ezelőtt ért véget az Európa-bajnokság. Szeptember 11 és 13 között rendezik ezt a világdöntőt, idény vége. Ilyenkor mennyire nehéz azért felkészülni olyan szempontból, nem csak nyilván vissza lendület, visszavárakozás, de azért egy Európa-bajnokság után egy picit már fáradtan lehet azért úgy felkészülni, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos verseny?
2: Lehet, és szerintem egyébként ez fejben dől el, hogy ki hogyan készül erre, vagy hogyan, mennyire várja, mennyire akar ott bizonyítani és teljesíteni. Hogyha mondjuk az Európa-bajnokság nekem egy olyan Európa-bajnokság lett volna, hogy maximális elégedett vagyok, és nagyon jól sikerült, és minden terv szerint ment, akkor lehet, hogy bár akkor meg talán azért lenne bennem még, hogy fú, menjünk tovább, csináljuk, mert nagyon jól megy, de talán akkor lehetett volna bennem egy olyan, akkor ezzel így hátradőlök és leülök, és így jó, akkor kipipálva az idei évre a terv, de mivel nem sikerült azért maradéktalanul tökéletesen, és azért nem vagyok teljesen elégedett ezzel az Európa-bajnoki teljesítményemmel, így nekem ez külön jó volt, és nagyon örültem neki, hogy még van egy plusz lehetőségem, egy új esély, hogy ezt a szezont azért úgy zárjam, hogy én is elégedett legyek az idei teljesítményemmel, úgyhogy engem ez kifejezetten motivál még. Mindegy, hogy most már ez így nagyon a szezon végében nyúlik, nem érzem egyébként ezt így, hogy már fáradt lennék, vagy nyűgös, vagy így nehezemre esne edzeni, vagy készülni.
1: Nyilván majd a világdöntő után tudunk a tapasztalatokról beszélni, úgyhogy majd várunk vissza akkor is, de akkor beszéljünk egy olyan világversenyről, amelyen túl vagyunk. Ez az Európa-bajnokság, Birminghamben rendezték, és úgy fogalmaztál, hogy hát nem minden a tervek szerint alakult. Ugye nagyon sok mindenről lehet beszélni, és Én gondolkodtam rajta, hogy eredményes

0: Idő, egy ilyen jó szereplés, a 100 volt a fő fókusz?
1: Abszolút, igen, a 100-on volt a fő fókusz. És úgy mentem, hogy szerintem bennem van egy jó idő, és nagyon-nagyon szeretném, hogyha ez kijönne ott, amikor igazán kell. De azért nem voltam, illetve amire odértünk az Európa-bajnokságra, addigra már úgy éreztem, hogy fejben is, tényleg mentálisan, fizikálisan készen állok arra, hogy azt a teljesítményt nyújtsam, amit szeretnék, és amit magamtól elvárok. De azért, hogyha azt nézzük, hogy a szezonom hogyan alakult, akkor azért nem volt ez annyira megalapozott önbizalom olyan szempontból, hogy nem volt tökéletes a szezonom, és nem voltak olyan eredmények, amik visszacsatolták volna azt, hogy igen, ott várhatok akár döntőt, vagy bármilyen érmet magamtól.
0: Bocsánat, itt hadd kérdezzek közbe. Azt mondod, hogy vártad magadtól a jó eredményt, a jó időt, de hogy a tapasztalatokból nem biztos, hogy ez erre következtethettél. Ilyenkor, amikor elmész egy Európa-bajnokságra, akkor melyik az erősebb? Ilyenkor végigfut benned az, hogy idén a versenyeken mit futottál, és abból indulsz ki, vagy a pillanatnyi formából, a pillanatnyi érzésből, hogy akkor most érzed azt, hogy te igen egy jó eredményt tudsz elérni, egy jó időeredményt.
1: Abszolút a pillanatnyi érzésből, meg formából. Nagyon vártam egyébként így magam megerősítésére azt, hogy majd esetleg a Gyulai Memoriálon, ami az egyik utolsó versenyem volt az EB előtt, na majd akkor ott jön egy jó eredmény, vagy az országos bajnokságon, vagy valahol ott a vége felé, hogy egy kicsit így megkönnyebbüljek, hogy igen, érzem és tudom, hogy bennem van egy nagyon jó eredmény, mert a felkészülés nagyon jól sikerült, és mert úgy éreztem, hogy fejlődtünk a tavalyi évhez képest, szóval akkor annak ki kell jönnie. Viszont nem jött. De ilyenkor ezt így szerintem mindenképpen félre kell tenni és el kell engedni, mert hogyha arra fókuszálok, hogy mi történt a szezonban, akkor nem fog jól szerepelni az Európa-bajnokságon, mert az abból, főleg, hogyha nem egy olyan szezon volt, ahol szórtam a 10-0-ákat, akkor mire alapoznám az önbizalmat, és ilyenkor jön be a hit, hogy már pedig én el tudom képzelni magamról azt, hogy tudok gyorsan futni, és mindegy, hogy mi volt eddig. Ugyanígy, ahogyan én magam szezonját nem nézem azt, hogy mi volt eddig, ugyanúgy a többiek is sem számít, mert persze nyilván befolyásolhat mentális felkészültséget, meg önbizalmat, meg sokféle tényezőt befolyásolhat a szezon alakulása, de az a verseny az ott dől el aznap, az aznapi forma, az aznapi fejbeni hozzáállás, mentális készségek, minden versenyzői hozzáállás, tehát ez az ott dől el, és mindegy, hogy előtte mi volt. És mindig így, hogyha nem sikerül olyan jól a szezon, akkor így próbálok hozzáállni, hogy ez egy tiszta lap, ez egy új verseny, és most kell bizonyítanom.
0: Jól indult tehát ez az előfutam, és aztán jött a döntőbe jutásért való futam. És most hallgassunk meg egy interjút, annyit előjáró van, aki esetleg nem emlékszik, hogy ugye újra számolták az idődet, ezt lehet így mondani?
1: Hát történt egy kis hiba, akkor ott én se értettem, hogy mi történik, utána később elmagyarázták, hogy egyébként ez hogyan történhetett így, vagy hogy akkor a hiba hogy csúszhatott a rendszerbe. Amikor beértünk és néztem a kivetítőn, akkor láttam, hogy ez nem lehet egy tized, nem lehet köztünk egy tized, hát azért futottam már pár versenyt és érzékelem láttam, hogy harmadik vagyok, de azt is láttam, hogy nem annyival, mint amit kiírtak. Akkor ott nyilván ott a versenyhevében nem vettem észre azt a mintát, hogy tizedekre kerekített valamiért a gép, és ezért lehetett az, hogy az elsőnek és a másiknak is 11-10-et írtak ki, holott közöttük is lehetett látni a különbséget, nekem 11-20-at, és akkor így tovább ugye tizedekre kerekített felfele a gép valamiért úgy volt beállítva, de aztán utána rögtön korrigáltak, vagy hát nem is rögtön, de egy pár perccel később már megvoltak a hivatalos eredmények.
0: És akkor, amikor még nem tudtad a hivatalos eredményeket, akkor nyilatkoztál az M4 Sportnak. Hallgassuk meg, most idézzük fel ezt az interjút.
2: 11-13-as az időd, viszont én úgy látom, hogy ezzel éppen kicsúsztál, mert hogy van egy 11-12-es idő is előtted az első futamból, és egy 11-10-es kiskú. Úgyhogy folyamán én vagyok a rossz írhozója, de ha jól értelmezem, akkor ez most egy századon múlik végül.
3: Úgy vagy még melegítek, mert a 9-ig nem kell, vagy nem melegítek, aztán odaállap, ha kell. Nem tudom, én ehhez most nem szeretnék több mindent hozzáfűzni, mert 2-9-ig voltam, és kezd elegem lenni, hogy mindenről csúszok.
0: Takács Boglárka vendégünk, és nem azért játszottuk le ezt az interjút, hogy sebeket tépjünk fel, hanem egy picit felépítsük az Európa-bajnokságot lelki szempontból, mert hogy beszéltünk itt arról, hogy milyen jól kezdted, és aztán egy századon múlt az, hogy nem jutottál be a 100 döntőjébe. Ez egy olyan dolog, az egy század, amit utána nagyon nehéz feldolgozni? Tehát jobb lett volna akkor nagyobb különbséggel lemaradni?
1: Igazából mindegy, hogy mennyivel marad le az ember a döntőről. lemarad, nem marad.

0: most egy századdal, vagy... Hát szinte mindegy. Persze most ezen így akkor lehet azt mondani, hogy fú, de közel volt már csak egy század, de ugyanúgy 9. vagyok, hogyha többen maradok le, mondjuk, hogyha nem mindegy. Szóval szinte mindegy, hogy mivel kap ki az ember szerintem. Nem az egy század bosszantott, vagy hát nyilván az is egy kicsit, mert bár én hibáztam és elrontottam azt a futást, és ennek ellenére lehetett volna szerencsém, hogy akkor becsúszok a döntőbe, és akkor ott viszont már teljesen egy új verseny van, és bármi lehet. Nem így lett, de igazából utólag elemezve, vagy utólag nézve nekem kellett volna egy olyan elődöntőt futnom, hogy ne legyen kérdés a döntőbeli helyem, és szerintem meg lehetett volna csinálni. Nyilván ez nem így sikerült, és utána meg még ez csak egy ilyen ráadás volt, hogy ráadásul egy századdal kaptam ki, vagy maradtam le a döntőről. Ott akkor én összeomlottam. Azért is, mert annak ellenére, hogy a szezonom nem volt tökéletes, azért én úgy mentem oda, hogy akármi lehet tényleg még, akármikor odállok egy verseny, járni szeretnék még akkor is, hogyha ez amúgy nem reális. De valahogy így tényleg úgy próbálok hozzáállni, és hinni abban, hogy meg lehet, és egyébként most, főleg ott az előfutamos futásom alapján abszolút el is tudtam képzelni azt, hogy tényleg fel tudom venni a versenyt, akár érmekért is. És az, hogy elvérezek egy elődöntőbe és ne jussak döntőbe, ez nem volt opció az én fejemben, nem készültem ilyen forgatókönyvre. Nyilván bármikor történhet bármi, de ez akkor ott úgy nagyon mélyen, vagy így nagyon megérintett, vagy nagyon rosszul kezeltem, mert abszolút tényleg nem volt ilyen a fejemben, hogy én nem is kerülök döntőbe. Úgyhogy nehéz volt ott bármit mondani, meg gondolkodni rajta, ott utána kicsit udvariatlan újságettem mindenkivel, és csak végigmentem a mixzónán interjúk nélkül, és siettem vissza mellé több pályára, és csak ültem ott, és írtam, és így gondolkodtam, hogy ez hogy történt, és hogy miért. De utána nyilván ugye folytatódik az Európa-bajnokság, és össze kell magamat szedni magamért is, a következő versenyszámomért is, meg a csapatért is később, úgyhogy nem szabad beleragadni.
1: Itt ilyenekbe. Egy századról beszélünk, az felfoghatatlan különbség, de hát nyilván valahogy el kell dönteni, hogy ki jut döntőbe és ki nem. Mindjárt beszélünk arról a hírek után, hogy aztán ezek után a 200 és a váltó, hogy sikerült az Európa-bajnokságon, de valóban nyilatkoztál olyat ezután az egy százados lemaradás után, hogy nem baj, majd legközelebb akkor megnyerem?
0: Igen, azt hiszem a végén egy ilyen mondat elhagyta a számot, hogy jó, nem baj, majd 2 évvel megnyerem. Egyébként ezt tartom magam, már most is szerettem volna nyerni, és szeretnék egyszer odaérni, és nyilván ez nem így működik, hogy akkor most én bemondom, és akkor majd én nyerem, de ebből is levontam a következtetéseket, és egyébként szerintem főleg az előfutamos futásomra tudok támaszkodni, meg azokra a részeredményekre, amiket mértek, a sebességemre, és arra, hogyha a sebességemet nézzük, és azt az időeredményt, amit az előfutamba futottam, akkor azok a célok, amiket kitűztem magam elé még fiatalabb korom, amikor elkezdtem a sportot, azok nem irreálisak teljesen, sőt, egyáltalán nem irreálisak. Nyilván nem mindig teljesen egyenes út vezet feléjük, meg azért még sok mindent kell annak érdekében tennem, hogy ezeket elérjem. De dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy hát a 2 év múlva összejön.
1: A mikrofonnál továbbra is Berelmes, a vendégünk pedig továbbra is Takács Boglárka, rövid távfutó, országos csúcstartó. Beszéltünk a 100 méterről a birminghami Európa-bajnokság kapcsán, ami után jött a 200 méter, amivel kapcsolatban lehet, hogy ez a legtöbb szurkoló számára csak utólag derült ki, amikor azt nyilatkoztat, hogy annyira nagyon nem is készültetek a 200 méterre, de egy döntő összejött.
0: Igen, ez így van. Nem csak, hogy nem annyira, hanem egyáltalán nem készülünk a 200 méterre, egyáltalán nincs fókuszban, és az szerint az edzés módszer szerint, ahogyan mások megközelítik a 200-ra való felkészülést, az alapján mi egyáltalán sem ennyire nem készülünk rá. Abszolút a 100 méterről közelítjük meg, úgyhogy emiatt nekem azért voltak ezzel korábban is gondjaim, hogy ennek ellenére, hogy tudom, hogy nincsen bennem az az edzés munka, amiben mondjuk másokban benne van, akik 200 métert futnak, ennek ellenére higgyem el azt, hogy pedig van ott keresni való még így is közöttük. Ez kicsit azért nehéz, és nehéz úgy odaállni, hogy nincs mögöttem az a tudás és az a tapasztalat, hogy igen, én egész évben futottam ezt a távot, és futottam erre ennél hosszabb távokat is akár edzésen, és készültünk erre, és minden megvan ahhoz, hogy ebben nagyon jól szerepeljek. Enélkül kell nekem odaállnom általában a 200 méterhez, mert edzőm a német randa továbbra is úgy vagyunk vele, hogy a 100 a fókusz, és arra edzünk, arra készülünk, és a 200 pedig egyfajta kiegészítés és maga a 200-as versenyek azok a hosszabb résztávjaim.
1: És azért nem készülsz a 200 méterre, mert hogy az elvenne a 100-ra való felkészülésből, akár időben, akár energiában?
0: Talán igen, erről talán inkább az edzőm tudna így sportszakmai titkokat elárulni, hogy akkor ez hogyan is néz neki, hogyha sokkal inkább a 200-ra fókuszálnánk, vagy arra is készülnénk. Én azt tudom, így az eddigi 4-5 éves közös munkánkból kiindulva, hogy nekem annyira nem fekszik az a fajta savas munka, ami mondjuk egy 200-as, 400-as futónak kell és szükséges, és emiatt sokkal inkább azt a részét fogjuk meg a dolognak, és azt a részét fejlesztjük tovább, amiben már alapból jó vagyok, és ami az én erősségem. Neki ez a szemlélete az edzőmnek, és ő vele úgy készülünk, hogy amiben jó vagyok, ami nekem az erősségem, a végsebességem és a távközi futásom, abból csinálunk sokat, és nem próbáljuk behozni a lemaradást az esetlegesen olyan hiányosságoknál, mint mondjuk a savas edzésmunkának a jobb teher, vagy bírása, vagy ilyesmi. Úgyhogy emiatt mi inkább a rövidebb felől közelítjük meg az edzéseken, és úgy építjük fel a 100 métert is, és az egész edzés munkát.
1: De hogyha nem készülsz komolyan a 200-ra, mégis egy Európa-bajnokságon be tudsz jutni a döntőbe, akkor nem lenne érdemes készülni a 200-ra?
0: Igen, nyilván ez logikus kérdés, és én is gondolkoztam már rajta, hogy az Európa-bajnokság óta. Majd lehet, hogy a szezon végén leülünk az edzőmmel, és átbeszéljük, hogy akkor változtatunk-e az eddigi készülési formán bármit, és ha igen, akkor ez mennyiben érinti majd a 200 méteres felkészülésemet. Bár én gondolom, hogy nem fogunk, de azért majd ezt így mérlegeljük, hogy akkor hogyan kéne.
1: A mérlegeljük az azt jelenti, hogy neked ugyanannyi beleszólásod van, mint neki?
0: Nem, a végső döntés az nála van, de talán most már jobban tudunk úgy kommunikálni, hogy nem csak az van, hogy ő megmondja, hogy mi van, és akkor az a végleges, hanem azért enged beleszólást, vagy legalábbis megbeszéljük, hogy ki mit gondol, vagy ki mit érez, vagy ki mit tart jónak, és így kikéri talán a véleményemet jobban.
1: De ez, bocsánat, az idő előre haladtával, hogy minél több tapasztalatot szereztél, úgy nem azt mondom, hogy egyre jobban van jogod beleszólni, hanem egyre jobban érzed úgy, hogy úgy tudsz beleszólni, hogy az valóban úgy hasznos, ahogy ő lát téged. Tehát, hogy ő lát téged kívülről, te érzel valamit belülről, és minél több tapasztalatod van, annál inkább valós az a megérzés és az a látásmód, ahogy te állsz ehhez.
0: Talán igen, bár... Tehát inkább én úgy fogalmaznám ezt, hogy most már igen a 10 év alatt, amióta ezt a sportágat űzöm, van annyi tapasztalatom, meg talán ahogyan így egyre idősebb vagyok, vagy egyre jobban kezdem átlátni, vagy érteni a dolgokat, hogy mit miért csinálunk, vagy tényleg jobban, több tapasztalattal rendelkezem mostanra. Így jobban át tudom neki adni az érzéseimet ezzel kapcsolatban, mondjuk, hogy egy edzésmunka hogyan esett nekem, vagy hogy az hogyan pihentem ki másnapra, és inkább csak ilyen plusz információkat tudok neki adni a belső érzéseimről, visszajelzéseket, és ez alapján ő talán könnyebben tud tájékozódni, bár néha lehet, hogy csak összezavarom, úgyhogy ezt neki kell így kezelnie, hogy mennyi az, amennyit enged nekem úgymond beleszólási jogot, vagy hogy amennyiben megkérdezi a véleményemet dolgokról, és mennyi az, amiben viszont neki kell döntenie, mert ő látja racionálisan kívülről szakmailag, hogy mi az, ami kell, és mire van szükségem ahhoz, hogy fejlődjünk. Szóval ez egy kicsit így a kettőnek a keveréke, vagy így meg kell találni az egyensúlyt.
1: Amikor az edzésről beszéltél, akkor mondtad, hogy nem úgy, mint a 200-as, 400-as futók. Tehát aki 200-at fut, ő könnyebben fut 400-at, tehát hogy a 100 és a 200 között sokkal nagyobb a különbség, mint mondjuk a 200 és a 400 között?
0: Nem, abszolút nem. Tehát ez nagyon egyénfüggő. Van, aki inkább 60-100-as sprinter, és már szinte a 100 méter is hosszúnak érződik neki. Van, aki kifejezetten 100-ra alkalmas, és nem is fut szinte 200-at soha. Van, aki mindkettőre, én is inkább ebbe a csoportba tartozom. És van, aki kifejezetten a 200-ra fókuszál, és akkor amellé választja azt, hogy néha 100-at, vagy esetleg a 400 fele is elmegy, és 400-at is fut. Mostanában az időrend alapján is a 200-400 az kevésbé fér meg egymás mellett, mert néha ütközés van így időrendben, mondjuk világversenyeken. Ez attól függ, hogy ki mire alkalmas, kinek melyik munka fekszik jobban, és miben a legtehetségesebb, vagy mit érdemes fejleszteni. Úgyhogy nem mondanám, hogy ez közelebb áll a 200-400-hoz, mint a 100-hoz, ez egyénfüggő.
1: De hogyha idén végén leültök, és beszéltek arról, hogy akkor mi legyen a 200-al, befolyásolja a döntést az, hogy itt az Európa-bajnokságon döntőbe jutottál?
0: Szerintem egyébként nem fogja befolyásolni a döntést, mert egyrészt az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy képes lehetek döntőbe jutni, meg hogyha az eddigi eredményeket nézzük, az eddigi Európa-bajnokságokat, akkor ez most egy kifejezetten erős Európa-bajnokság volt, tehát olyan még soha nem volt, hogy 23-on belül eredmény kellett a döntőbe jutáshoz. Na most ez nálunk 22-77 volt. És eddig a két évvel ezelőtti Európa-bajnokságon azt hiszem 69 kellett talán a bronzéremhez, 4 éve meg 71. Na most 69-en belül voltak 7-en, szóval hatalmasat fejlődött a sprint pár éven belül, és ez egy ilyen folyamatos fejlődés, ami valószínűleg csak egyre magasabb szintre fog fejlődni. Úgyhogy ez alapján, az eddigi eredmények alapján is az edzőm eddig is úgy gondolta, hogy akár lehet helyem 200 méteren is ott az Európa élmezőnyében. Inkább nekem voltak ezzel problémáim, vagy én nem tudtam magamat úgy belehelyezni, vagy elképzelni, hogy igen, 200-on is akár odaérhetek. Tehát még mondjuk egy 100 méteren sokkal inkább kinéztem, meg kinézek magamból olyan időeredményeket is, amiket mondjuk lehet, hogy mások még nem, vagy eléggé elrugaszkodottnak gondolnak. Úgy 200 méteren nem tudtam azt arányaiban ugyanazt azt az elrugaszkodott eredményt levetítve elhinni magamról, vagy kinézni magamból, hogy igenis odaérhetek mondjuk egy világbajnokság vagy egy olimpia döntőjébe akár. És ez most, hogy legalább az Európa-bajnokság döntőjébe eljutottam, ráadásul úgy, hogy 3 olyan futást produkáltam, amivel egyébként picit magamat is megleptem, mert pont emiatt, hogy nem készülünk annyira 200 méterre, azért tartottam is, vagy tartottam korábban tőle. Most mondjuk ez az Európa-bajnokság kicsit más volt minden szempontból, mert most más hozzáállással látom a 200 méterhez, és lehet, hogy ez volt a kulcs, hogy máshogyan csináltam oda, máshogy akartam a 100 miatt is.
1: Főleg a 100 miatt, vagy van más szempontból is más?
0: Szerintem főleg a 100 miatt is, főleg a 100 miatt is, meg amiatt is, mert éreztem, hogy a formámmal nincs gond, és a formám az nagyon jó, és a sebességem nagyon jó, és 200-on nyilván a rajt az kicsit kevésbé számít, szóval ott úgymond lehetek nyugodtabb, hogy mindegy, hogy szinte milyen az eleje, hogyha azt a részét a futásnak, amit kell, és amit szoktam, megcsinálom úgy, ahogyan tudom, akkor ebből lehet egy jó időeredmény, és próbáltam erre hagyatkozni, és úgy futni a 200-at, ahogyan technikailag megbeszéltük, és jöttek is a jó eredmények. Más késő harmadikra már kicsit azért elfáradtam ott a sokadik futásra.
1: Említetted itt, hogy a 200-as idők mennyit változtak két év alatt, a te időid, idejeid is ennyit változtak két év alatt? Tehát ez a fejlődés, ez ugyanúgy benned is megfigyelhető?
0: Hogyha azt nézzük, hogyha most szigorúan számszerűen nézzük, akkor nem, akkor ekkora ütemben nem fejlődtem. Viszont hogyha az átlag eredményt nézzük, akkor szerintem egyre jobban stabilizálódik egy magasabb szintű eredmény, és abból lehet, vagy arra lehet építkezni, hogy évről évre egyre stabilabban, egyre jobban futok, és abból néha-néha, amikor világverseny van, vagy a főverseny, amire időzítjük a formát, akkor jöhet ki egy extra vagy még jobb eredmény.
1: A váltóról még mindjárt beszélünk, hiszen ott a 6. helyen végeztetek, de ez a 200-as döntőbe jutás, ez egy picit azért befolyásolja azt, hogy te ezt az egész Európa-bajnokságot hogy értékeled? Vagy az a 100-on múlik?
0: Most ez így nehéz egyben értékelni, vagy hát nyilván egyben is kell rátekinteni, hogy ez az Európa-bajnokság, akkor ez sikeres volt, vagy nem sikeres, de nehéz így egy kalap alá venni a 100-at, a 200-at, a 400-at, mert mindegyik egy külön eredmény, más elvárásokkal mentem oda, van amelyiken anultan is tettem az elvárásomnak, a saját magam elvárásával szemben, van amelyiken felül, mert bár igen, 200-on is szerettem a döntőt futni, de sokkal kevésbé hittem el, hogy tényleg fogok tudni döntőt futni.
1: És sokkal kevésbé viselt volna meg, hogyha 200-on nem jutsz döntőbe, de 100-on igen?
0: Ha 100-on döntőbe jutok, és azt futom, amit szeretnék, akkor lehet, hogy nem érdekelt volna, vagy nem fájt volna annyira, hogyha 200-on nem jutok már döntőbe. Viszont így, hogy nem jutottam 100-on döntőbe, így fájt volna, ha 200-on sem, mert azt nem szeretném, hogy mindkettőben ilyen a közepe vagyok a mezőnek, szeretnék odaérni az elejére. És legalább így az egyik versenyszámomban sikerült döntőt futni, úgyhogy ennek ez azért így, nyilván a 100-at az nem kárpótolja teljesen, de azért picit javít így az összhatáson.
1: De hogyha már értékelésről beszélünk, akkor akkor ez, hogy százon nem jutottál döntőbe, ez akkor is csúnya ez a szó, hogy sikertelenség, de csak hogy értsd, hogy mit szeretnék kérdezni, hogy akkor is sikertelennek értékeled, hogyha egy olyan fantasztikus időt futottál volna, és azzal nem jutsz döntőbe, akkor is sikertelennek ítéled ezt a történetet?
0: Nem, az megint más. Tehát hogyha mondjuk úgy futottam volna, hogy futok egy országos csúcsot, és azt érzem, hogy ebben ennyi volt, és tökéletes volt a futás az elejétől a végig is, nincs benne hiba, és kifutottam magam, és azt hoztam, amit tudok, és ennek ellenére az nem elég, akkor nyilván szomorú lettem volna, és elgondolkodtunk volna, hogy akkor mi kell változtatni ahhoz, hogy mondjuk 2 évvel odaérjek és döntőt fussak. De így, hogy azt érzem, tehát magamnak okoztam azáltal a csalódást, hogy délelőtt bebizonyítottam, hogy tudok jól futni, tudok gyorsan futni, tudok jól rajtolni, és mégsem tudtam azt, ugyanazt a futást oda tenni a pályára, amikor igazán számított az elődöntőben. És emiatt ezért bánt igazán, hogy utólag nézve az eredményeket, amikkel akár érmet lehetett nyerni, vagy amivel döntőbe lehetett kerülni, ez is sokkal erősebb volt, mint az elmúlt években, tehát olyan még nem volt, hogy 13 vagy 13-a valaki kiessen és ne kerüljön döntőbe, de ez valahogy nem vigasztal. Tehát, hogy oké, fejlődik a mezőny, de nekem is fejlődnöm kell a mezőnnyel, mert máskülönben minek csinálom, hogyha én megrekedek egy szinten. Szóval nyilván az úgy akkor egy kicsit másfél nézi az ember, hogyha tényleg a maximumot nyújtom, és úgy nem jutok be a döntőbe. Így azért kicsit más most.
1: És hogyha megfordítjuk a kérdést, hogy úgy jutottál volna döntőbe, ami ennél a futott eredménynél sokkal rosszabb időeredmény, akkor az milyen érzés? Ott nyilván arról nem beszélhetünk, hogy és aztán a döntőben mit futottál, mert hogy ez teoretikus, de hogy akkor kevésbé számít az időeredmény, hogyha megvan a döntő?
0: Szerintem igen, mert nyilván az időeredmény azért fontos, és szeretnénk minél jobb időeredményt futni, de ugye ez függ azért a körülményektől is, tehát hogyha mondjuk azért futottunk volna lassabban, és mindenki már mondjuk nagyon erős szembeszél lett volna, vagy nem tudom, szakadó eső, akkor nyilván logikus, hogy nem jönnek azok az eredmények. Hogyha csak úgy semmi hátráltató tényező nincs, és ennek ellenére lassabban futunk, vagy fut a mezőny, és úgy jutok mondjuk egy gyengébb idővel döntőbe, az azért nem számít annyira, mert általában egy Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián, tehát az év fő versenyén, ott nyerni kell a fordulókat, az tovább kell jutni. Tehát ott az a feladat, hogy előfutamból elődöntőből döntőbe kell jutni. Ott kevésbé számít talán az időeredmény. Ez inkább azoknak számít, akik mondjuk nem nyerik meg a versenyt, vagy nem nyernek érmet, és akkor nézegetik, hogy jó, oké, nem, de legalább valamilyen jó időeredményt ért el. De egy ilyen verseny igazából tényleg a következő lépcsőfokot kell teljesíteni, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy ha gyengébb idővel a döntő, akkor azt választottam volna, ha lehetne ilyet.
1: Takács Boglárka az MTK atlétája a vendégünk. Maradt még egy versenyszám az Európa-bajnokságon, ez a váltó, ahol végül a 6. helyen végeztetek. A 100, megint csak kudarcot használom ezt a szót, de nyilván nem az, de hogy számodra csalódás. Tehát, hogy a 100 csalódását a 200-zal már fel tudtad annyira dolgozni, már mint a 200 méteren döntőbe jutással, hogy a váltóra már megint úgy álltál oda, hogy akkor most tényleg mindent bele, ráadásul itt másokért is küzdeni kell, nyilván egy váltó rajt az teljesen más, mert tudod, hogy nem csak saját magadért küzdesz, hanem 3 másik emberért is, vagy több másik emberért is, tehát hogy akkorra már sikerült mindazt feldolgozni, ami korábban történt, és úgy álltál oda a váltóhoz, ahogy egyébként szerettél volna odaállni?
0: Igen, egyértelműen ott már teljesen a fókusz átkerül a váltóra és a következő feladatra. Azt nem mondom, hogy sikerült feldolgoznom addigra a 100 métert, mert inkább azt mondanám, hogy a 100 méter másnapján azért én ott meggyászoltam azt a döntőt, meg nem voltam annyira jól, de akkor ott már próbáltam a 200 méter át helyezni a fókuszt, és csak arra figyelni, hogy mindegy, hogy mi történt a 100-on, most ez egy új versenyszám, itt tiszta lappal indulok. És ugyanígy a 200 után és a 200 döntő másnapján nagyon fáradtnak éreztem magam, de utána délutánra így összeszedtek a lányok, meg kimentünk átmozgatni, és akkor már így hangolódtunk a következő feladatra. és ilyenkor így, ha nem is feldolgozza teljesen az ember, mert egy-két nap alatt nem lehet ezeket az eseményeket feldolgozni, mert olyan érzelmi intenzitása van, meg olyan fizikális terhelés, meg mentális terhelés, meg olyan összetett és komplex egy Európa-bajnokság, meg olyan érzelmi hullámokat él meg az ember, hogy ezt feldolgozni nem lehet, viszont így félretettem a következő feladatok érdekében. Úgyhogy a váltóra már így az előtte napi átmozgatással elkezdtünk hangolódni, utána a lányokkal elmentünk csillámot venni, hogy tényleg minden tökéletes legyen, így a dekor is stimmeljen, és ezen nem újjon a dolog. Úgyhogy ez már egy teljesen más állapotban, vagy érzelmi állapotban történt. Ott már igazából nem, tehát ott, amikor kimentünk a pályára, már nem azon gondolkodtam, hogy most mi történt 4 napja a 100-as döntő előtt, vagy után, vagy hogy voltam, vagy mint volt, hanem akkor ott új feladat van, és teljesen arra fókuszálunk egymásra, a csapatra, a váltásokra, és azt próbáljuk tökéletesen kivitelezni.
1: Úgy fogalmaztál, hogy elgyászoltad az eredményt, az nálad hogy néz ki? Ilyenkor magadba fordulsz, vagy pont, hogy beszélned kell róla, ki kell beszélned magadból, hogy néz ez ki nálad?
0: Hát mikor, hogy azért aznap este nem aludtam el olyan könnyen, meg úgy egyáltalán nagyon nehéz ilyenkor rendesen aludni egy Európa-bajnokságon, hiába a teljesítményhez nagyon fontos az alvás, azért ilyenkor tényleg, amikor még este fut az ember, utána nagyon nehéz így lecsillapítani az érzéseket, meg mindent, hogy el tudjon nyugodni a szervezet, és tudjak aludni. Akkor ott este még beszéltem hozzám közel álló emberekkel, így próbáltak vigasztani, nyilván nem lehet, vagy aranyosak, meg nagyon-nagyon jól esett az a sok-sok kedves üzenet, amit kaptam, tehát az a szeretet, amit akár sikeres egy verseny, akár sikertelen megtapasztalok az emberek nagy részétől, az nagyon-nagyon jól esik, és bár nem is azóta se tudtam még mindenkinek válaszolni, de innen is köszönöm egyébként a sok támogatást, meg gratulációt, meg bíztatást, mert tényleg nagyon sok olyan üzenetet kaptam, ami nagyon jól esett, és bár nyilván nem hozza vissza, vagy nem tudom újraírni vele az elődöntős történéseket, de azért jól esett a lelkemnek ilyenkor. Másnap meg kicsit így magamba fordultam, meg nem tudom, így sétálgattam ott a hotel körül, és próbáltam feldolgozni a történéseket, és átállítani a fókuszt a 200-ra.
1: És akkor a csillám az végérvényesen segített, ugye?
0: Mindenen. Hát úgy tűnik, igen, ezt a lányok találták ki, bár egyébként én is szoktam ilyeneket, azért vannak nekem is ilyen dolgaim, meg régebben is így a szemem sarkába is szoktam ilyen kis csillámot rakni, de most a lányok jöttek, a két fiatalabb lány, Lili és Zita jöttek az ötlettel, hogy mi lenne, ha raknánk ilyen nemzeti színű kis csillámot a szemünkhöz. Hát én benne vagyok minden ilyesmiben, úgyhogy nem kell sokáig győzködniük.
1: Jól sikerült, hiszen a 6. helyen végeztetek. Most sokat beszéltünk, csak arról beszéltünk, hogy milyen az, amikor te versenyző vagy, és hát mivel szeptember 11 és 13-a között rendezik a világdöntőt, azt hiszem, hogy most még egy darabig csak versenyző leszel, de azért így közeledve az idény végéhez, és hát azzal nem árulok el titkot, hiszen aki megnézi az adatlapodat, tudja, hogy 3 nap múlva lesz egy, hát ha nem is a szó klasszikus értelmében vett kerek születésnapod, de azért valamilyen szempontból mégiscsak kerek születésnapod, nap. Ilyenkor van idő arra egy kicsit, hogy kikapcsolj teljesen, elszakadj az atlétikától?
0: Így még nem gondoltam a szünapomra, hogy akkor most ott nem tudom, ilyen hatalmas bulit kéne szervezni, meg nincs is ilyen tervben. Nem, ilyenkor szezon közben annyira nem tudok teljesen elszakadni az atlétikától, tehát hogyha vannak olyan napok, amikor mondjuk pihenőnapom van, és mondjuk elmegyek a kutyusommal egy nagyobbat kirándulni, vagy sétálni, vagy akár mondjuk melegebb nyári napokon leugrok a Balatonra egy fürdésre, szóval ilyenek azért beleférnek, és ezek nem befolyásolják az eredményt.
1: Ilyenkor ez sikerül megtenni lelkiismeret furdalás nélkül? Sőt, azért, kell is?
0: Azért sikerül, mert az edzőm ebben támogat, vagy, tehát hogy ő nem tartja azt a szigort, amit mondjuk más helyeken lehet, hogy elvárnak, és nem azt mondom, hogy nem kell egyfajta szigor és egyfajta profi sportolói életet élni és szemléletet, mert kell, nyilván kell a jó eredményhez, meg a magas eredményhez. De nem szabad átesni a ló túloldalára, hogy akkor most minden percem ki van számolva a napba, akkor most szigorúan otthon kell feküdnöm egész nap, mert az a legpihentetőbb, mert sokszor nem, és sokszor ez is akár lehet személyfüggő is, hogy kit mi kapcsol ki, hogy mondjuk, hogyha egy hosszabb, könnyű tempójú, tehát most nem ilyen, nem tudom, hatalmas tempót kell elképzelni, mondjuk egy hosszabb egy órás séta a Dunaparton, az kikapcsol valakit, akkor az bűntudat nélkül megteheti, mert attól nem lesz rosszabb, sőt igazából a séta az még így át is mozsa az izmokat, és az csak javít a dolgokon. Úgyhogy mivel azért az edzőm így tudom, hogy ő mit vár el, és hogy mit enged meg, így ilyen dolgokkal nekem nincsen ilyen lelkiismeret furdalásom, vagy ilyesmi. Ha meg olyan dolog jutna eszembe a szabadidőmben, hogy olyat csináljak, ami lelkiismeret furdalást okoz, akkor az meg már úgy benne van a válasz.
1: Akkor azt inkább ne csináld.
0: Nem szabad, az majd a szünidőben.
1: Jól van, Takács Boglárka volt a vendégünk. Akkor csak azt kívánom, hogy érezd jól magad a születésnapodon. Előtte azt mondják, nem szabad megköszönteni senkit, mert hogy az nem jelent jót, úgyhogy ezt mi sem tesszük, de érezd jól magad, és akkor kitartást még a világdöntőig. Ott sok sikert, és hát utána meg majd jó pihenést, ez egy picit még messze van, még legalább 2-3 hét, de tedd meg és pihent ki ezt a, azért azt hiszem, hogy lehet mondani, hogy sikeres idényt. Gratulálunk mindehez, amit elértél ebben az idényben. Takács Boglárka volt a vendégünk.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Korsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztu. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuber!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kinek hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, 6 óra, 6 perc van, jó reggelt kívánunk. Szeptember 4-én ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel. Szeretettel köszöntjük Önöket, a mikrofonnál Csisztus Zsuzsa, és egész reggel itt leszünk együtt majd Vere Ferivel. Szia, Feri!
2: Jó reggelt mindenkinek, szia, Zsuzsi!
1: Hát jó reggelt! Hát az első iskolás hét végéhez kezdünk érni, nálatok is mi? Megy a suli?
2: Minden rendben van, újra visszatértek a dugók, 60 kilométer lezárva az M1-esen, de csak 5 kilométeren dolgoznak, de teljesen boldog vagyok már, szinte hiányzott.
1: Egy szlovákiai csodálatos kis magyar településen volt szerencsém, hát egy látogatás, az Nátszeg, talán nem hallottad, én se,
2: de
1: nagyon cuki, és egy remek úri embernek a podcastjában voltam vendégként hivatalos, és az M1-esen kellett oda is, meg visszafele is haladni. Hát azt hiszem, hogy a visszaút, nagyjából ez a 120 kilométeres távolságra, olyan 4,5 óráig tartott. Jézusom. Az M1-esen. Valami embertelen, de valami egészen
2: hát a fájó sebekre tapintottam
1: ezek szerint. Abszolút, így van, és a kifelé út sem volt rövid, az ugye normál esetben azért egy olyan 2 óra alatt könnyedén megjárod, de ez 3,5 órába telt. Tehát oda még egy picit
2: rövidebb. És tényleg, nekünk épül, meg tényleg Európai Unió szívébe vagyunk, tehát mindent elfogadok, és nagyon fogom élvezni, amikor 3 sáv lesz, remélem megéljük, mert az se egy rövid távon lesz így. De az, hogy 50 kilométert lezárni, de valójában 2-3 kilométeren zajlik a munka, ha zajlik, mert elég gyakran látom, de hát minden tiszteletem a munkásoké, csak ezt nem értem, hogy miért kell 50 kilométert lezárni, tehát ezt nekem senki nem magyarázza meg, és hát látunk ennek azért ellenpéldáit Nyugat-Európában.
1: Sőt, na jó, hát igen, és tudnék mindenféle távol-keleti, sőt, nem csak távol-keleti, még karib példát is hozni, ahol azért meg tudott épülni a nulláról hosszabb autópálya gyakorlatilag 9 hónap alatt. Na minden esetre mindent tudunk, más időjárási viszonyok, feltételek így van, beindult a hét, úgyhogy hát ilyen szempontból egy picit vissza kellett állni a régi ritmusra, és hát vannak fajok, amelyben nem beindult, hanem folytatólagosan mennek a dolgok, és ha már itt tartunk, akkor nézzünk is szét a magyar NB1 házatáján, hiszen a Ferencvárosnak bőven akadt pótolni valója, ugye itt az Európa Liga selejtező kapcsán voltak elhalasztott mérkőzései, és az egyik legizgalmasabb randevú az a tegnap estére esett éppen, hiszen ugye Borbé Balázs visszalátogatott a bajnoki címet szerző csapatának városába, és hát már itt tegnap a délutáni sportkör kapcsán mélyre ment, és egy egész komoly vita alakult ki, például Gyenge Balázs és a csapat többi tagja, elsősorban ugye Somogyi Zsolt, a Nemzeti Sport főszerkesztője között, hogy illene fogadni Borbé Balázst Győrben, mert hogy hát semmiképpen nem lenne szép dolog kifütyülni, meg gyakorlatilag a pár hónappal ezelőtt ünnepelt edzőt kiutasító hangnemben vagy hangulatban fogadni, és hát ugye erre picit máshogy Gyenge Balázsnak a meglátása, mert azt mondta, hogy hát ez teljesen természetes, hogy a szurkolóknak vannak érzelmeik, ennek hangot adnak, ez fáj, ez egy olyan seb, hogy és a többi, és a többi. Úgyhogy ebben nem értettek egyet. Én egy kicsit így a való középen foglaltam helyet, és azt mondtam, hogy szerintem az elfogad, hogy a labdarúgó pályán vagy a szurkolói leláton van helye érzelmeknek, de nem uralhatja ez az egész mérkőzést, és természetesen ezt is valamilyen relatív a kulturált keretek között kell tartani. Hát szerinted sikerült-e, Ferinkén?
2: Igen, hát ahogy említetted, ugye a Ferencvárosnak sok elmaradt mérkőse van, részben az Európa Liga selejtezők, meg mérkőések miatt, ez pont ugye a Real Madrid barátságos mérkőés miatt, tehát most kezd kiegyenesedni a tabella. És nagyon-nagyon egyetértek mindkét véleménnyel, tehát én úgy gondolom, hogy tisztelni kell Borbély Balázsnak a győri munkáját és a győri eredményességét, de ugyanakkor én maximálisan megértem a szurkolókat is. Tehát azért a labdarúgás az érzelmek sportja, nem nagyon lehet semlegesen állni hozzá, hát nálunk még vérmesebb futballnemzeteknél családok válnak ketté egy-egy rangadónál, szóval az esti vacsora vagy az ebédbe különülnek azok, akik egyébként nagyon-nagyon szeretik egymást. De valójában azért én egy picit megértem a szurkolói lélektant, tehát számomra is óriási csalódás a Győri Etónak az a fajta építkezési folyamatában, hogy pont a bajnoki cím hozta meg gyakorlatilag, hát ha nem mondom a teljes szétesésnek, de a szétesés kezdetét, az a pont hozta meg, hogy bajnok lett a csapat, és érdekes volt a vezetők távozása, kulcsjátékosok távozása, vezetőedző távozása, szóval azért ez nem gyakori. És a szurkoló annyit látott, hogy van az imádott bálványozott edzője, akit hétfőn még a vállán hordoz, kedden pedig az ősi riválishoz csatlakozik, és utána gyakorlatilag ugye a legnagyobb, egyik legnagyobb vetétársa természetesen Etónak továbbra is a Ferencváros, és utána megjelenik ellenfélként. Ugyanakkor Borbély Balázs pedig hozott egy racionális döntést, és eddig az élet azt igazolja, hogy jól döntött. A találkozóval kapcsolatban pedig nagyon érdekes a kérdés, mert én ezt lélektanilag elemeztem még a mérkős előtt is, hogy ez egyrészről a játékosok szempontjából jól jöhet, hiszen egy kicsit a fókuszt eltereli a csapatról, és a csapat tud foglalkozni azzal, ami a dolga, és Borbély Balázs egyfajta villámhárítóként mindent magára tud azáltal vállalni.
1: Hát kellett is, volt mit.
2: A másik érdekes kérdés meg, hogy a Győri Eto részéről vajon ugyanígy megvan-e ez a gyűlölet vagy ellenszenv, és én ezt a mérkősen nem tapasztaltam. Uh-huh. Tehát nem éreztem azt, hogy a Győri Eto Borbély Balázs ellen futballozna, és csak azért is hangulat lenne. Én nem éreztem ezt a fajta feszültséget a pályán. Hozzáteszem sajnos, mert nagyon sima mérkőzés lett.
1: Sima mérkőzés lett, ugye 3-0-ra nyert, vagy 0-3, ha innen nézzük természetesen a Ferencváros. Volt egy esélye egyébként még a Győrnek, ugye egy 11-essel a végén lehetett volna szépíteni, de az Dibusz kifogta. Úgyhogy ti mit mondtattok volna Borbély Balázsnak, és nagyon kíváncsiak vagyunk a véleményetekre, kedves hallgatók, hogy hogy lett volna illő őt fogadni? Egyetértetek-e azzal, hogy például volt a kifeszített Molinók, hogy minden ember csak annyit ér, amennyit a szava. Láttam például ilyet is a NSO online-on, ugye ezek a fotók azért megjelentek, és hát persze mindenki izgatottan várta, hogy valóban milyen lesz a csomagolása ennek a fogadtatásnak. Szóval szerintetek kinek van ebben a történetben igaza? Meg lehet-e, meg kell-e élni azt a fajta csalódottságot, és milyen módon kell ennek hangot adni mondjuk a szurkolói lelátón, amikor a kedvenc edződ egyszer csak megjelenik ugye a legnagyobb rivális kispadján. Szóval nagyon kíváncsi vagyok, hogy ti hogy látjátok ezt, úgyhogy 0630 55 55 605. Szerintetek rendben volt ez így tegnap, és nagyjából ezt vártátok-e egyébként ennek a mérkőzésnek a végeredményeképpen? Annál is inkább, mert azért a

0: jól menetel a bajnokságban, vagy legalábbis menetelt egészen tegnapig. Úgyhogy a sima győzelem a Ferencváros részéről, akkor most egy picit szállazok ezt úgy, hogy ez két edzői, hogy mondjam, taktika közötti látványos különbség volt, vagy most valóban Borbély Balázs olyan recepteket talált ennek a Ferencvárosnak a ezek szerint bajnoki menetelésére is, és nem csak a nemzetközi kupa menetelésre, ami láthatóan működik?
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy is. Hiszen Efrem Juárez egyértelmű, hogy kevésbé ismeri a Ferencváros, mint Borbély Balázs a Győri Etót, és ez látszott is a pályán, a kidolgozott mérkőzés tervek alapján, magában a meccselésben, ahogyan az edzők belenyúlnak a találkozóba, és ahogy azok az apró váratlan húzások beválnak, hatékonyá válnak a mérkőzés folyamán, ahogy azt elképzelte az edző a tervezőasztalnál, úgymond, vagy a taktikai táblánál, és ebből egyetlen egy húzást szeretnék kiemelni, aztán nyilván ki tudom bontani mélységébe is a két csapatnak a játékát egy picit, de emlékezzünk meg Bagi Ádám személyéről, aki egy egészen egyszerűen mesébe illő villámkarriert futott be, gyakorlatilag két hét alatt.
0: Igen.
1: Tehát játszik egy játékos, tényleg bemelegít Soroksáron, a Csákvár ellen készül, szerez két gólt, parádés győzelmet arat a csapatával, utána egyik pillanatra másikra a tavalyi bajnok otthonában egy magyar NB1-es szuperrangadón kezdőbe találja magát a Ferencvárosnál, és az ő góljával vezet a Fradi 1-0-ra szünetbe.
0: Ihetetlen. Állj meg egy picit, ez nem egy kicsit ilyen Tóth Alexi, hogy mondjam, utánérzet, mert azért valahogy Tóth Alexi is, hát nem azt mondom, hogy az elkalódás széléről került végül is a Ferencváros, aztán persze a Premier League színpadára, de hát nem volt sokkal előrébb, nem?
1: Igen, talán ennyire ne szaladjunk előre, jó, de nagyon tetszik a gondolatmenet, bár így lenne. Aha. Viszont Borbély Balázs már nem először oldja meg ezt a feladatot, nyilván a Tóth Alex féle sztori Robi Kinhez kötődik, és egy tündérmesébe illő dolog, és reméljük, hogy Alex karrierje zökkenőmentesen folytatódik, de ugye Nagy Olivért is előhúzta Borbély Balázs előtte a Trabzonspor ellen idegenbeli
0: mérkőzésen. Milyen volt az a beadás, amiből gól lett?
1: És hát egyrészt szenzációs gólpasszt adott, na ragyogóan lehúzta két mérkőzést, és ugye nagy mértékben hozzájárult a Ferencváros továbbjutásához nagyon komoly nemzetközi ellenféle szemben, most pedig egy szuperrangadóra beállítják Bagit, center pozícióba, tehát még úgy van vele az ember, hogy ma már azért felértékelődik egy jobb hátvéd pozíció is, pláne amikor ilyen szalátípusú játékosok jönnek szembe.
0: Ezt akarom mondani, meg ugye látjuk ezt továbbra is Szoboszlai Dominik esetében, aki úgy tűnik megint csak ezen a poszton játszik,
1: majd beszéljünk róla.
0: Erről is beszélünk, persze.
1: De ugye a Ferencváros center pozíciójába, ahol óriási a nyomás. Tehát nem csak az összjátékot tekintve, mert azért egy domináns futballt játszik a Fradi, hanem az a fajta nyomás, hogy azért mindenki gólt vár egy centertől, és ez meg is valósult. Hozzáteszem, hogy azért nagyon jól játszott a Fradi. Tehát olyan társak között, mint akár Álzáni, akár Jusuf a két szélén, Zakariasen, Korbu nagyszerűen támogatták középpárról, és a Ferencváros nagyon jól működött, magas letámadással lefolytották az Eto játékát, de egy picit beszélünk az Etóról, hogy valójában számomra csalódás az eredmény, és amit a alapkérdésedre visszatérve, hogy a rangadóhoz talán nem volt méltó a különbség a két csapat között, az véleményem szerint abból adódik, hogy még hátul a viszonylag stabil volt az Eto, de egész egyszerűen nem tudott kibontakozni, és mivel alig töltötte a labda az ellenfél tér felén, ezért fokozódott a nyomás, és ezt már nem bírta ki az Eto védekezése, és ez inkább a támadójáték gyengeségének köszönhető. Gyakorlatilag, ahogyan említettem, hogy Árzani és Jusuf mennyire jól futballozott, vagy akár a sorok között a középpások Zakariasen és Korbu, pont ez nem volt meg az Etónál. Tehát Djukanovic is gyenge napot fogott ki, Gavrić, aki tudná mozgatni a csapatot, nyilván Bumba hiányát megérezte az Eto. Engi továbbra is állítom, hogy nem középcsatár, tehát ez is egy nagyon-nagyon lényeges, hogy a most igazott Kulenovicsot be tudják építeni az Etóba. És még egy dolog, ami miatt azt mondom, hogy a mérkőzésre való meccselése is jobban sikerült Borbély Balázsnak. Állítom, hogy nem feltétlenül változott volna az eredmény, és nem mondom, hogy a Győr nyert volna, de számomra az, hogy 0-3-nál 75. percbe cserél az Efren Juárez, és akkor lépte meg Kulanovics beállítását, és akkor szervezte át a csapatát, véleményem szerint ez egy elkésett dolog
0: volt. Jó, hát ugye azt láttuk, és beszéltük is, hogy a Győr azért bizony komoly vérveszteségeket szenvedett el. Vitális Milán és Benvo Ali pótlása szerinted megoldódott, megoldható, még meg kell oldani, tehát ahhoz, hogy a Győr tényleg versenyben maradjon?
1: Igen, nagyon-nagyon jó kérdés, és ugye másokból, de mondjuk Sőn is hiányzik sérülés miatt. Tehát ennyi kulcsembernek a hiányát nem tudja zökkenőmentesen megoldani

0: semmelyik csapat, tehát amelyik nagyon-nagyon bő kerettel rendelkezik, egy olyan csapat, ahol van adekvát megoldás ezeknek a hiányzókra. Ott is azért a kezdőcsapat megbolygatása mindig problémákkal jár, itt pedig azért annyit Efrain Juárez védelmében, hogy szinte új csapatot kell építenie, egy új játékrendszert alkalmaz Borbély Balázséhoz képest, új játékosok épülnek be a csapatba, hozzáteszem fiatalok is, meg újonnan érkezett idegen légiós játékosok is, szóval nem elvárható az a teljesítmény az Etótól reálisan, ami tavaly történt, de én úgy gondolom, hogy ezen a mérkőzésen egyértelmű jobb volt a Fradi, és hát sajnos egy olyan szezonnak nézünk utána, talán még az Újpest mentheti meg esetleg a Paks, hogyha ha utoléri magát.
1: Kicsit kihalottam ebből, mintha egy picit egy ilyen újpesti hazabeszélés.
0: Igen, igen, ezt én vállalom, de jót tenne a magyar bajnokságnak, ja, hogy hát lenne egy komoly vetétársa a Fradinak, különösen ha az az Újpestnek.
1: Hát azt nem tudom, de az egészen biztos, hogy jót tenne. Egyébként még azért nem mondjunk le arról, hogy az Eto'o ebben a tekintetben egyébként komoly vetétás lehet. Szerintem van erre valós esély, és drukkoljunk is neki, hiszen számtalanszor ezt mondjuk, hogy az NBA egy színvonal növekedéséhez igenis az kell, hogy legyen legalább 2-3 olyan csapat, amely komoly harcot vív ugye a bajnoki címért. Azért ezt az elmúlt 1-2 szezonban már kezdtük érezni, érzékelni, vagy akár éppen a kupa menetelésben is azért ez valami szinte megnyilvánult, úgyhogy 06-30-55-55-605. Egyrészt nektek szimpatikus volt-e, hogy Borbély Balázst fogadták tegnap Győrben? Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Így kellett-e, így volt-e, és csattanós volt-e a válasz valóban ezzel a 3-0-val? Illetve, hogyha ilyen formában van a Ferencváros, akkor lemossa a hétvégén a derbén majd az Újpestet, mert van itt valaki, aki mellettem ugye arra számít, hogy az Újpest lesz, amelyik megállítja majd a Ferencváros menetelését. Hát nem tudom, Ferikém, hogy ebben mi az igazság, de kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Úgyhogy mindenképpen írjátok meg ezt nekünk SMS-ben a 06-30-55-55-605-re. És hát amikor ugye szóba hoztam az imént azt, hogy a jobb hátvéd pozíciójában ki mindenkinek kell villogni, hát nagyon úgy tűnik, hogy a Liverpool vezetőedzője Andoni Iraola továbbra is ebben a posztban, vagy ezen a poszton játszhatná Szoboszlai Dominikot, mert hogy nyilván sérülések meg egyebek miatt is, de azt mondja, hogy bizony-bizony szüksége van a remek magyar válogatott kapitány sokoldalúságára, és ugye mi már azt láttuk, hogy ő tud itt is, és ahhoz igazodik, mint egy kitűnő gyurma, ahova éppen teszik, de összességében, hát amit ez eddig, ez a Liverpool mutatott Iraola a kezében, neked nem csalódása, Feri?
0: Hát nekem egyrészt a Liverpoolnak a játékával kapcsolatban nyilván csalódás, de nem feltétlenül a két döntetlen. Abban is van csalódás, főleg a második mérkőjésen, ahogy a Nottingham hát bizonyos periódusaiban lefutballozta a Liverpoolt, de a két mérkőjésen kapott 4 gól, az nekem sok, és hát ezzel meg továbbra se tudok mit kezdeni, tehát nyilvánvalóan olyan edzőnagyságokkal minden Iraola nem akarok vitatkozni, de számomra egyértelmű, hogy Szoboszlai Dominik ugyan egy nagyon-nagyon sok oldalú labdarúgó, és hát nyilvánvalóan el tudja játszani a jobb hátvéd pozíciót, de én nekem az a véleményem, hogy nem érdemes egy ilyen kaliberű játékost feláldozni mások érdekében, hiszen nyilvánvalóan azzal a szándékkal történik, hogy egyel több középpályás lehessen a pályán, és ez a támadó játék szempontjából megnyilvánulhat pozitívan, hiszen Szoboszlai Dominik nem klasszikus jobb hátvédként futballozik, még jobb hátvédként sem, hanem sokszor befelé tud lépni, sokszor akár negyedik, ötödik középpályásként, akár labdavezetésekkel rá tud gyorsítani, ha a szélére kerül beadó pozícióba, lövő helyzetbe, ott is megoldja. De nem vagyok benne biztos, hogyha elmozdítják az eredeti pozíciójáról, aki másként bekerül középpályára, az jobb teljesítményt nyújt, illetve ezáltal ő sem tudja a maximumát kihozni. Tehát én továbbra is elhibázott döntésnek tartom. Más kérdés, hogyha mondjuk egy olyan mérkőzés van, ahol kedvezőtlen az eredménye a Liverpool számára, és egyértelműen dominánsként lép fel a mondjuk a mérkőzés utolsó 20 percében, amikor már elfáradt az ellenfél és kell a gól, akkor taktikai húzásként el tudom képzelni, hogy kihelyezik jobb hátvéd pozícióba, mert olyankor azért már szinte jobb szélsőként játszik egy jobb hátvéd, vagy behúzódik összekötőbe szinte második, harmadik vagy akár negyedik csatárként. De hogy kezdőként gyakorlatilag hosszú távon jobb hátként számoljanak rá, azt szerintem vagy vele, azt szerintem egy pazarlás az ő tehetségének.
1: Na, hát meglátjuk, minden esetre én nagyon örültem, számomra a világbajnokság egyik fénypontja volt a francia csapatban Bradley Barcola, aki oda igazolt a Liverpoolhoz, nyilván egy másik fontos pozícióra, hogy vajon ez mennyiben segít, szerintem sokat, és
0: nagyon
1: kell,
0: sokat segít.
1: Kell majd. Minden esetre természetesen várjuk még majd, hogy a Liverpool Iraola keze alatt egy picit visszataláljon a régi önmagára, ugye ugye most vélhetően azért az Ipswich elleni következő forduló nyitó mérkőzése lehet talán a fordulópont, nem tudjuk, hogy így lesz, de meglátjuk. Mi lesz még ma, kedves hallgatók? 7 órától itt lesz velünk Kis Péter Pál, parakajakos zsenink, aki megint megnyerte a világbajnokságot a saját kategóriájában. Egy egészen páratlan tehetségű és szorgalmú versenyzőről beszélünk. Ugye nagyon-nagyon hosszú ideje ő nyeri az év férfi parasportolója díjat, elismerést az év sportolója gálán, tekintettel arra, hogy valóban ez a kitartás és ez a megszakíthatatlanság ez egészen hihetetlen teljesítménnyel ruházza őt föl, úgyhogy ő lesz a vendégünk majd 7 és 8 óra között. Nagyon várjuk már, hogy beszélgethessünk vele, illetve természetesen, hiszen péntek van, Kemény Dénessel is megvitatjuk a világ dolgait. Hát és Bánki Dodival nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit szól a tegnapi győzelemhez. És Ferikém, majd ti ezzel elvitatkozgattok, hogy készül a derbire a hétvégén, ugye az Újpest ellen. És beszélgetünk majd Fazekas Zoltánnal is, ugye a Nemzeti Sport kitűnő szakírójával, aki kim van már a női kosárlabda világbajnokságon, mert ugye a magyar női válogatott is kim van, amire 28 éve nem nagyon volt példa, úgyhogy emiatt is azt gondolom fontos, hogy lássuk egy kicsit a hátteret, belássunk a függöny mögé. Sok-sok izgalmas tévával várunk benneteket itt, természetesen egészen 10 óráig.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország, Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Teljes kapacitással termeli az áramot a Paksi Atomerőmű, újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program a hazai egyetemek előtt. Marad a nyáriasan meleg idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A Paksi Atomerőmű teljes kapacitással, csaknem a névleges teljesítményéhez termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. A kormányfő elmondta, a múlt héten 2 héttel a tervezett határidő előtt lezárult a munkálatok első üteme, de még nagyjából 1 hónapot vesz igénybe a Paksnál kiépített dunai fenékküszöb megerősítése. Kormányhatározatban rendelték el a Paksi Atomerőműnél történt korábbi mulasztások vizsgálatát. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozat szerint az intézménynél kialakult kritikus üzemeltetési és energetikai helyzet miatt szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó és teljes körű felülvizsgálata. A jelentésnek arra is ki kell térnie, hogy a korábbi évek hasonló tapasztalatait hogyan jelezték a kormánynak, és az milyen intézkedési tervet készített. A kötelező orvosi kamarai tagság célja az egységes, szakmai alapú és független etikai önszabályozás, valamint a betegbiztonság erősítése, írt a közösségi oldalán az egészségügyi miniszter annak kapcsán, hogy a jövőben csak a Magyar Orvosi Kamara tagjai folytathatnak orvosi tevékenységet. Hegedűs Zsolt hangsúlyozta. A kamara visszakapja a korábban elvett jogosítványait, emellett például a jogalkotásban vagy a szakmai szabályozásban is nagyobb szerepe lesz. Szeptember 21-től 3 hetes ülésezési rendre tér át a parlament. Hallerné Nagy Anikó, az országgyűlés alelnöke elmondta, az úgynevezett A-heteken hétfőtől csütörtökig zajlanak majd a plenáris ülések. A B-heteken hétfőn szintén plenáris ülést tartanak majd, de szükség esetén további napokat is kijelölhetnek erre. A képviselők a 3. C-hétre tervezhetik a választókerületi és egyéb munkáikat. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemi hallgatók. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. A kormány közösségi oldalán hangsúlyozta, mindez az egyetemi alapítványi rendszer átalakítása révén valósult meg. Célzott közterületi ellenőrzést tartott a BRFK és a kényszerléti rendőrség Erzsébetvárosban. 17 embert állítottak elő, akik közül 4-et köröztek, 5-öt pedig kábítószerrel kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítanak. A rendőrség a korábbi jelzések és tapasztalatok alapján választották ki a rajtaütés helyszíneit.
0: Közlekedés.
2: Komáromban az Erzsébet híd Magyar híd főjénél a vasút feletti felüljárót aszfaltozzák, ezért azon csak a menetrend szerint közlekedő autóbuszokat és a megkülönböztető jelzést használó járműveket engedik át. A személyautóval és a teherjárművel közlekedőknek az 1-es és a 13-as főút érintésével a Monostori híd felé célszerű kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak, a szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk. A hétvégén is napos idő lesz, holnap még elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar, vasárnap csapadékmentes időre készülhetünk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A Ferencváros nyerte a labdarúgó NB1 rangadóját, Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Elhunyt Martos Győző. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
3: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója Luka Kulenovic a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A nyári klubváltás után Győrbe először visszatérő Borbély Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét Farkas Márton kérdezte.
4: Tudtuk, hogy egy betömörült védelem ellen fogunk játszani, hogy 5 védős vagy 5-4-1-es felállás ellen, ott mindig azért fontos, hogy türelmesek legyünk, hogy legyen türelmünk feltörni ezt a védelmet, de kellett hozzá a minőség, kellett hozzá a szélsőink minőségi játéka. Az effektivitás, az a hatékonyság, ami főleg a másik fél időben aztán már jól működött.
5: Ha már a szélsők minőségi játék, akkor azért Daniel Lárzanit azt gondolom, hogy mindenképpen ki kell emelni, és hogy azt nézzük az első gól útja Párzáni Bagi, akkor azért ezt pár héttel ezelőtt szerintem még kevesen gondolták volna. A támadó variációs lehetőségek mennyire látszanak bővülni, mert Bagi nem volt. Gollal debütált, tehát volt szerzett elsőt az NB1-ben, és Arzani is régen látszott azon, amennyire jó formában itt a Ferencvárosban.
4: Még csak 3 hónapja vagyok, úgyhogy még csak ismerkedünk. Az egész nyár folyamán tisztul a keret, jönnek, mennek, azért ismerjük egymást meg a játékosokkal, én is megismerem őket, hogy hogyan viselkednek nyomás alatt, nehéz helyzetekben, mi az igazi pozíciójuk. Most már azért nagyjából látom, hogy ki hol tudja magából kiadni a legtöbbet. Daniel is egy ilyen eset, nagyon jól játszott a Puskás elleni, gólpasszal járult hozzá győzelemhez, szintén egy gólpasszt adott Baginak. Meg nagyon örülök, hogy tényleg ilyen bátran játszott fiatalkora ellenére is, és rögtön második mérkőzésén vagy a harmadikon gól tudott szerezni.
3: A Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs után Farkas Márton az Eto 19 éves szélsővédőjét, Sejem Bálintot is megszólaltatta.
5: A szünetben álltál be, szerintem Győri szempontból az egyik legnehezebb pozícióban, mert a Tarzanit kellett fölvenni a jobb oldalon, de mint hogyha csapatszinten is ez a második félidő, ez egy még nagyobb kihívás elé állított volna benneteket. Elsősorban te mivel éreztél, vagy mivel tapasztaltál különbséget a két csapat között?
6: Sebesség volt az egész meccsen, próbáltam én még több sebességet beleadni azon a szélen, több-kevesebb sikerrel, de nyilván nekünk most a következő cél a vasárnapi meccs, szóval arra készülünk.
5: Azért ott volt jobb szélen egy-két elfutásod, mert próbálkoztatok is volt, hogy páronak felvittétek középen is a labdát, de hát elég mélyről kellett indulni, ez mekkora probléma volt.
6: Mély védekezésből indultunk, így ez nehézség volt számunkra, de próbáltunk mindent beladni, és a támadásba is kivenni a részünket. Most így sikerült.
5: 3 kapott gól az nem néz ki jól, főleg egy ilyen rangadón. A védekezéseteket hogy látod? Eddig itt Győrben nem kaptatok gólt a bajnokságban, de hogyha a számokat nézzük, akkor azért a mellettük kapott gólotok az jelezte, hogy azért többször tud veszélyeztetni az ellenfeletek is.
6: Nyilván, de szerintem az egyik legjobb arányba mi rúgtuk és kaptuk a gólokat ebbe a bajnokságba. Ez a meccs most az másik sikerült volt, ez szerencsétlen pontrogás voljuk, a többiről meg néhány elcsúszás volt csapatszinten, de ezt nem ki tudjuk evíteni, és így készülünk a hétvégére.
3: A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18:30-kor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Gyászol a magyar labdarúgás. Elhunyt Martos Győző, a Ferencváros és a Volán egykori 34-szeres válogatott jobb hátvédje. A kiváló védő 1976-ban bajnoki címet szerzett az FTC-vel, a Magyar Népköztársasági kupát 4-szer nyerte el a Fradival, és játszott 1975-ben a Dinamo Kijev ellen elveszített KEG döntőben. Külföldön Belgiumban a Vátersej csapatát erősítette, 1982-ben belga kupa győztes lett. Tagja volt az 1978-as argentinai, illetve az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szerepelt nemzeti együttesnek. Martos Győző 77 évet élt. A sérülésből visszatérő elefántcsontparti Habib Maigát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtáblás szakaszára. Az előző idén szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matos Beró és a szerb Velko Birmančević is bekerült a keretbe. Az FTC szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic ellen kezdi meg szereplését a főtáblán. Az ETA brazil, míg a Kisvárda bosnyák válogatott labdarúgóval erősített, az NB1 utolsó helyén álló zalaiakkal 2+1 évre kötelezte el magát a legutóbb a szaúdi bajnokságban játszó középcsatár Mateusz Machado. A szintén élvonalbeli Kisvárda pedig a korábban norvég bajnokságot nyert középhátvédet Beszim Serbecsicset szerződtette, és érkezett a Debrecenben megismert közép-afrikai Amos Juga is. Ádám Martin visszatért Szegedre, amelynek NB2-es labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 31 éves, 28-szoros magyar válogatott korábbi NB1-es gólkirály legutóbb Pakson játszott, onnan szerződése lejártával igazolt a jelenleg másodosztályú szegedi együtteshez.
1: Nemzeti Sportkrónika.
3: Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a második fordulóban, nagy csatában, három játszmában kikapott a hazai közönség előtt játszó Madison Keys-től. Ezzel egyesben nem maradt versenyben magyar játékos. Udvardi Panna számára véget ért a párosok küzdelme is, miután a brazil Laura Pigossival 6-3-6-4-re alul maradt a Márta Kosztyuk, Elena Ruse ukrán-román kettőssel szemben az első fordulóban. A múlt heti poznányi világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikós Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a szolnoki kajakkenu országos bajnokságon, amelyen tegnap az 1000 méteres versenyeket rendezték. Csikós Zsóka villámértékelését hallják.
7: Itt van sokszor nehezebb egy válogatott megnyerni, mint mondjuk nemzetközibe versenyezni, főleg mondjuk ezren. És ezt így nem tudom mondani, hogy könnyű volt őket megvenni. Nyilván maximális fókusz kell az összes futamhoz egyesbe szerintem, hogyha jól szeretnél menni. Ez most megvolt, úgyhogy örülök, hogy tudtam nyerni.
3: Csikós Zsóka után a kenus Fejes Dániel is röviden összegezte a döntőjét.
8: Akartam menni egy kemény pályát, kíváncsi voltam, hogy érzésben milyen lesz a VBS képes, mert hogy bejött ide egy szembeszél, és egyébként tök jól akadt a lapát, kicsit a végén talán, de 1-2% majdnem, hogy max közeli pálya volt, tehát hogy nem hiszem, hogy olyan számottevő különbség lenne a végében most.
3: A női kézilabda NB1 első fordulójában a Debrecen magabiztosan 43-21-re győzött Egerben az újonc Eszterházi SC ellen. A szlovén Jakob Onzel nyerte a Spanyolország úti kerékpáros körverseny a Vuelta España 12. több mint 166,5 kilométeres szakaszát. A hatodikként célba érő spanyol Enric Mas növelte előnyét összetettben, Walter Attila 51. lett, összetettben pedig a 41. helyen áll. Vadnai Jonatánnak óriási önbizalmat ad a 2028-as Los Angeles-i olimpiára a múlt héten elért világbajnoki cím. A 28 éves vitorlázó egy hete Dublinban nyert aranyérmet az olimpiai Ilka 7-es hajóosztályban. A mindent eldöntő futamnak az összetett 8. helyéről vágott neki, de szenzációs teljesítménnyel végül megnyerte a világbajnokságot. A sikert még mindig nehezen dolgozza fel, amiről Csisztu Zsuzsának beszélt Vadnai Jonatán.
9: Azóta, amióta befutottam és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. Annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne. Alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is az apró versenyek és az edzések magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen. Szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
10: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
9: A második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Ausztrál mellett a harmadik az Európa-bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
10: Tehát abszolút a krém de la krém.
9: Pontosan.
3: A világbajnok vitorlázott Vadnai Jonatánt hallották. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. Nemzeti csapatunk 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. Magyarország 28 év után jutott ki újra VB-re. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Együttesünkből Lelik Rékával Fazekas Zoltán beszélgetett már a helyszínen.
11: Azért egy hosszú 4 hetes felkészülés van a hátunk mögött, ami fizikálisan is, de főleg mentálisan volt megterhelő, úgyhogy már nagyon vártuk, hogy kijöjjünk, és kicsit átérezzük ezt a kinti légkört, még szokjuk a dolgokat, és szerintem még nem csapott meg igazán az a nagy szél, de hamarosan ugye beindulnak a mérkőzések, és szerintem majd akkor lesz a nagy csapás.
12: Te hogy érezted ezt a nyarat? Mennyire volt egészséges versenyhelyzet az edzőtáborban, hiszen azért nagyon sokan nem tudták, hogy bekerülnek-e majd a 12-es keretbe. És ugye sajnos 2 sérültől is el kellett köszönni Varga Alisztól és Dombai Rékától.
11: Igen, sajnos mindig minden szituációra fel kell készülni. Lesznek olyan szituációk, amikor valaki visszavonul, valaki megsérül, és nem tudunk mindig ugyanazzal a kerettel kiállni. Völgyi Peti az ő szemszögéből tényleg a legjobb 12-vel jött ki. Abba biztos vagyok, hogy aki itt van, az tényleg itt akar lenni, és szívét, lelkét ki fogja tenni a pályára, és szerintem ez az, ami számít.
3: Lelik Réka után a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnöke Báder Márton beszélt az elvárásokról, az esélyekről, a játékosainkról, Elpap Istvánnak.
13: Mindenféleképpen ünnep, 28 év után kijutni valahova, az függetlenül attól, hogy most egy kosárlabda világbajnokság, az ünnepnek számít, ráadásul ugye ezt a lányok kivívták, tehát ezt nem nyertük, vagy kisorsolták ezt a helyet, hanem egy hosszú útnak a végén világbajnoki előselejtező, illetve utána világbajnoki selejtezők után sikerült kijutni. Női kosárlabda világbajnokság 4 évente van, 16 csapatos csak a VB, tehát azért ez egy sokkal szűkebb és sűrűbb mezőny így, ezért mind az olimpiára, mind a világbajnokságra, mind a férfiaknál, mind a nőknél borzasztóan nehéz kijutni, úgyhogy ez ilyet nagyon kell értékelni. Nagyon büszkének kell lenni a lányokra, nekik pedig magukra. Felszabadultan kell, hogy játszanak ezek után. Részünkről semmilyen olyan elvárás, irreális elvárás nincsen feléjük. Mindent meg kell tenni minden mérkőzésen, és majd meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
14: Kicsit személyekre bontva, Juhász Dorka személyében van egy WNBA játékosunk, klasszis a palánk alatt, de is játszottál palánk alatt, és nem állunk amúgy sem rosszul a 4-es-5-ös poszton. Ez a múltban azért nem mindig volt így. Ebből mennyit profitálhatunk a VB-n? Csak rendkedvér, ugye Franciaország Nigéria és Dél-Korea ellen játsszuk majd a csoportmeccseket.
13: Jól állunk magas poszton, van a Dorka, van a Virág, Josipovics ugye Inga, tehát sokan cserélnének még a világbajnokságon is ezzel a magas szerkezettel. Ha mindenki kitesz mindent a pályára, és ez nem elég egy győzelemhez, akkor sem leszünk csalódottak, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez a csapat győzelemekre vagy győzelemre hivatott ezen a világbajnokságon.
14: Ettől függetlenül az olimpiai ezüstérmes franciák ellen kezdenek a lányok. Ilyenkor mi a megfelelő taktika? Oda kell állni, aztán lesz, ami lesz, vagy azért legyen ott a fejekben, hogy nem ezen a meccsen kell nekünk megszerezni azokat a pontokat, amivel adott esetben tovább lehet jutni a csoportba.
13: Nem nagyon lehet spórolni, hogy a csoportmeccseken, illetve mérkőzéseket feladni. Nem is ez a típus, se a szövetségkapitány, se a játékosok. Bele kell állni abba a mérkőzésbe, természetesen nem mi vagyunk az esélyesek, de másnap már nem is telik el 24 óra a mérkőzésünk után, és már Nigériával játszunk, utána pedig lesz egy pihenőnap, aktív pihenőnap, és utána jön Dél-Korea. Nem ideális, főleg az első két mérkőzés közötti idő az nagyon-nagyon kevés, de Törökországban is megoldottuk ezt, sokkal sűrűbb menetrenddel, sokkal több mérkőzéssel. Ráadásul az utolsó meccsen játszottunk a legjobban, úgyhogy se fizikailag, se koncentrációval, se mentálisan nem gondolom, hogy problémáink lehetnek.
3: A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének elnökét, Báder Mártont hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs. Adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után pedig folytatódik a Sportreggel, itt a Nemzeti Sportrádióban.
15: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
16: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
15: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánok, ez itt a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel, a mikrofonnál Csisztu, Zsuzsa és Bene Ferenc. Történelmi magyar sikert hozott az írországi Ilka 7-es vitorlázó világbajnokság. A dublini öbölben megrendezett viadalon Vadnai Jonatán a zárónapi futam győzelmével megszerezte a történelmi magyar világbajnoki aranyérmet az olimpiai hajóosztályban. Egy rövid gondolat érkezik a tegnapi beszélgetésünkből.
2: Azóta, amióta befutottam és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. Annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez egy nagy csapatmunka volt, és sok-sok évnyi munka van benne. Nem, alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Én sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések, azok magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen. Szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
1: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
2: Hát a második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Igen. Ausztrál lett, a harmadik az a Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
1: Tehát abszolút a krém de la krém.
2: Pontosan.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Vadnai Jonatánnal beszélgettem a világbajnoki aranyérméről, amelyet az Ilka 7-es olimpiai hajóosztályban szerzett a közelmúltban.
0: Ez a Sport Reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Ellövi és belövi! Gól! Vámos Petra! Egyegyezés még tovább, beállom a füzitóvízi gól! Szenzációs játék, szenzációs befejezés.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, jó reggelt kívánunk, 7 óra 5 perc van, szeptember 4-én pénteken, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sport Reggel egész reggel. Itt vagyunk együtt benne Ferivel.
2: És Csisztu Zsuzsival, jó reggelt
1: mindenkinek. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és az elmúlt egy órával hát masszívan belementünk itt a labdarúgó OTP Bank Liga küzdelmeibe, és azon belül is ugye egy emblematikus tegnapi mérkőzés részleteibe, mert mindenki kíváncsian várta, hogy vajon mi lesz ennek a találkozónak a hangulata, tekintettel arra, ugye, hogy a tavalyi szezonban Győrrel bajnok Borbély Balázs látogatott vissza Győrbe, de most már a Ferencváros edzőjének szerepében, és hát bizony nem is volt annyira barátságos a hangulat, ennek ellenére lesimáztat, talán nyugodtan mondhatjuk, te magad is azt mondtad, ugye, hogy sima, talán csalódást okozóan is sima győzelem volt ez, ugye, a Ferencváros
2: oldaláról. Így van, ezzel
1: egyet kell értsünk, hogy... Na, és Jatus, akinek köszönjük, hogy finket figyel, azt írta ezzel kapcsolatban, hogy ma is feldobjátok a reggelt, köszönjük, igyekszünk. Borbély Balázs esetében nincs igazság. Sokat vitáztatok ti is erről, és még mindig nem tudjuk, hogy mi történt pontosan a győri vezetőség és közötte. Innentől az Eto csak címvédő, nem bajnok aspiráns. Hát ez is egy elég masszív vélemény. Nem tudom, szerintem még korai ezt eldönteni, tehát eddig nem mutatott a tegnapi mérkőzésig azért a bajnokságban szerintem rossz formát a Győr, úgyhogy majd ki fog derülni, hogy vajon fel tudják-e tartani adott esetben ezt, és lehet, hogy csak a Ferencváros fogott ki rajtuk, ki tudja.
2: Igen, hát az örök kérdés, hogy megmarad-e vetétársnak a Győr, de a tegnapi mérkőzés számomra is azt mondatja, hogy a Ferencváros és a jelenlegi győri Eto között azért lényegi különbség.
1: Jó, hát a formajavulásra persze még van lehetőség, viszont aki a formáját minden évben megtartja, évről évre megtartja, és a világ tetejére kajakozza magát, most következő vendégünk Kis Péter Pál, aki megvédte aranyérmét a KL1-es kategóriában a poznani kajakerű világbajnokság paraversenyei során, és itt van velünk a stúdióban, nagy szeretettel köszöntelek, Peti.
3: Jó reggelt, köszöntök mindenkit.
1: Na, hát azt kell mondanom, hogy ha van állandóság, ha van tényleg a csúcsminőségnek talán megtestesítője, az te vagy. Már azt kell mondanom, hogy ez szinte a versenytársaknak unalmas lehet, hogy ahol te megjelentsz ott, lemondhatnak az aranyéremről, de hát azért ez emögött egészen elképesztően döbbenetes munka van, és azért vagyunk itt most ebben az órában, és azért hívtunk el téged, hogy ennek a részleteit egy kicsit mélyebben is meg tudjuk beszélni. Hasonló örömet szerez még neked egy világbajnoki aranyére, mint amilyen az első volt, meg a második, meg a harmadik, egészen a hatodikig, Peti?
3: Azt tudom mondani, hogy igen, egyrésztről, mert mindegyik egy kicsit más. Én ugyanúgy a nagy szívvel, lélekkel nyertem meg ezt is, mint az előzőket. Szerintem ez látszik is a futamon, hogy nem engedek ki, tehát amit kell, azt végigcsinálom. Megtisztelem ennyi az ellenfeleimet is, úgyhogy nagyon örülök, hogy a hatodik aranyérmet is sikerült megnyerni most Poznanban.
1: És az addig vezető út mérföldkövei is nagyjából ugyanúgy telnek? Tehát amikor az ember egyszer csak megtanulta, megérezte az aranyérem megszerzésének a receptjét, akkor az azt jelenti, hogy betöltöm a programot a szezon elején, végigcsinálom, és az aranyérmet hoz.
3: Hát helyek közben azért nyilván vannak változók a dolgokba, de az a jó, hogy a kajakkenu szerintem egy nagyon mérhető sport, tehát hogy itt azért nem szubjektívek a vélemények, itt kell, akkor van egy célfutó, és az el tudja dönteni ugye a futamokat, úgyhogy szerintem edzéseken is ugye tudunk mindig időt mérni, hogyha azért úgy évelején meg így közben is jönnek a számok, akkor azért tudjuk azt, hogy versenyen is ez egy jó eredmény tud szülni, úgyhogy hál' Istennek azért ez így csomagolható, igen.
1: Igen, de azért egy szabadtéri sportról beszélünk, azért van szél, meg ellenszél, meg hátszél, meg oldalszél, meg hullámok, meg tarajok, meg kutyafüle. Ez nem olyan tényező, ami átírhatja a terveket?
3: De egyébként nagyon, főleg ez a poznani pálya, ez nagyon ilyen szeles, eléggé be is hullámzik ott a víz, tehát ez egy pont egy ilyen pálya, amit meg kell ugrani így versenyzőként. Hál' Istennek befordult hátszélbe a szombatra az én versenyemre.
1: Nagyon rendes a szél.
3: Nagyon rendes egyébként, mert szembeszélben nem szeretek, az nagyon visszafog, úgyhogy kedves volt hozzám, igen.
1: No, hát szerintem érdemes egy picikét a te életedet egy másik perspektívából is megmutatni, Peti, jó? Mert egyrészt régóta ismerjük egymást, tudod, hogy nagy rajongód vagyok, és különösképpen annak az elkötelezett, fejlehajtott munkának vagyok mindig a nagy tisztelője, amit te évről évre leteszel az asztalra, és ami hát láthatóan a világ tetejére repít téged. De talán kevesen tudják annak ellenére a te történetedet, hogy most már azért évek óta az évsportolója gálán is ugyanúgy, ahogy így a döntőben, nem nagyon van az ellenfeleknek esélye veled szemben, és ugye te hozod el az év férfi parasportolója címet. Mire emlékszel így a gyerekkorod első 8 évéből, ugye? Mert te egy egészséges fiúnak születtél, és aztán majd elmondod, hogy mi történt veled. Mi van meg abból a gyerekkorból? Mert hogy azért nyilvánvalóan dominánsan az életedet most már ugye mennyiségben és kerekesszékben töltötted, de emlékszel még a gyerekkorodra?
3: Igen, az a durva, hogy nagyon mély emlékeim vannak róla bizonyos szempontunkból. Hát azt tudom, hogy nagyon egy ilyen családcentrikusak voltunk. Nagyon fontos volt nálunk így a szeretet, hogy így kitartsunk egymás mellett, úgyhogy nagyon jól teltek tényleg így a gyermekévek.
1: Vannak olyan emlékek, hogy te egészséges kisfiúként szaladsz, esetleg focizol, nem tudom, hát amit a fiú gyerekek, ugye kétszer-két fiú gyerek szülőiként élünk itt, meg dolgozunk Ferivel, tehát az ember tudja, hogy vannak természetes mozgásformák, amit egy fiú azonnal elsajátít. Ez neked is megvolt?
3: Abszolút, nagyon mozgékony gyerek voltam már kiskoromban is. Nagyon szerettem, tehát ahogy mondtad, említetted, focizni, futni, tehát nagyon-nagyon ez a része volt a mindennapoknak. Jártam a óvodába ilyen gyerekkori, ilyen kis bozsik programos meccsekre is, úgyhogy egyszer-kétszer, úgyhogy tényleg szerettem a sportot, nagyon mozgékony gyerek voltam. Van egy bátyám, ugye vele is mindig így játszottunk, körködtünk, úgyhogy, úgyhogy ez így megvolt gyerekkorban, nagyon igen.
1: És hát pontosan azt gondolom, hogy ebből fakadóan lehetett döbbenetes az, amikor ez a fertőzés ez elért hozzád. Mi maradt meg akkor viszont ebből? Egyáltalán hogyan derült az ki, hogy ez valami olyasmi, aminek hosszú távú következményei lehetnek?
3: Hát igen, ez nagyon nagy érvágás volt számomra ott akkor, abban a pillanatban. Nyilván gyerekként is teljesen megváltozott az életem.
1: Mi történt, kérlek, hogy mondd el nekem?
3: Igen, 8 éves koromban történt ez a vírusfertőzés, Guillain-Barré szindróma betegség neve. Ilyen 40-41 fokos lázam volt, tehát írtó magas, alig tudták levinni. Tényleg nagyon szélsőséges volt az a pár nap azért, amikor így a tetőzött.
1: Mondhatni, hogy ilyen élethalál között lábegtél, azért igen. 41 fokos láz az már nagyon igen. A pereme.
3: Igen, hát durva kimondani, de igen, abszolút egyébként. Úgyhogy ott nagyon megijedtünk, átmentünk a házi orvoshoz. Hát nyilván ez egy nagyon ritka betegség volt, nem gondolt bele a szövődményekbe, és ő egy sima megfázással vagy egy influenzával kezelt. Nyilván kaptam antibiotikumot, meg a lázcsökkentéssel foglalkoztunk, de akkor ott ennél többet nem. A házi orvos se esett pánikba, tehát hogy akkor ezt tűnt a megfelelő kezelésnek. Viszont egy hét múlva sem akart nagyon enyhülni, nyilván a láz az lement, de hogy azért így ez a betegség, gyengeség, ez továbbra is fennmaradt, és éreztem, hogy a lábam, a talpam elkezd zsibbadni, illetve a kezem is így kezd gyengülni, tehát hogy ez a végtag gyengeség, ez nem múlt el. És akkor visszamentünk a házi orvoshoz, és ő akkor javasolta, hogy tehát küldött egy beutalóval belpés a gyermekklinikára, és akkor ott is elkezdődtek a vizsgálatok. Ott is egy jó pár hétbe beletelt azért, amire így megtalálták.
1: Viszont ez egy ritka kor, tehát nyilvánvalóan nem volt annyira egyszerű ezt diagnosztizálni, mi is történt.
2: És bocsánat, Péter, hogyha ezt a kezdetekkor, az első tünetek jelentkezésénél diagnosztizálják, akkor megelőzhetőek lettek volna a végkifejlett állapot?
3: Hát igen, ez a kemény az egészben, hogy nem szerettem ez a mi lett volna, ha, de egyébként igen, abszolút. Tehát ugye ezt mondták is, hogy előbb észreveszik, előbb megkapom a kezelést, kaptam egy plazmaferezést, egy vértisztítást, az nagyon sokat segített, mert ugye ezek a fehér vérsejtek ölték ugye az ideg végződéseket, az ideggyököket, hogyha ez így előbb ugye kapok egy reszetet így a rendszerbe, akkor ez így lát volna, és nyilván több ideg végződés maradt volna.

0: hogy azt mond, hogy enyhül, de valami mégsem, mert hogy végül is valami olyasmi történik, amit nekünkre nem vagy már hatással.
1: Hát igen, az a baj, hogy a kezelés alatt nem nagyon éreztem, tehát mindig hol jobb volt, hol rosszabb, nyilván ez az egész kórházi lét kezelésem egy ilyen leányálom, tehát hogyha egy kicsit így javult is az állapot, azért nyilván így annyira nem éreztem magam így, hogy jó, most ez így, ezen így túl vagyunk, úgyhogy hogy kicsit jobb lenne így érzésre. Nekem itt tényleg az volt az első ilyen nagyobb ilyen lépcsőfok, amikor már egy kicsit így jobb irányba terelődött az életem, amikor a mozgásjavítóba kerültem, és akkor ott újra el tudtam kezdeni tanulni, amit nagyon szerettem. Mert ugye évet is kellett ismételni, meg tényleg ugye elszakadtam barátoktól, tehát nagyon nem volt lehetőségem tanulni, és tehát az első egy fél évben ugye kijártak a tanárok, osztályzót tettem, de hát utána már átkerültem Zalaegerszegre, oda nyilván magyar nem is tudtak utánam jönni, úgyhogy akkor kikerültem egy kicsit úgymond a rendszerbe, úgyhogy ezek nyilván nagyon nehéz dolgok voltak. Ugye a család is két részre szakadt, ugye a apukám maradt otthon a bátyámmal, ugye Pécs mellett, Nagyvátyon, ugye a szülőfalumba, anyukám, amikor tudott, akkor ugye ő jött velem, így hónapokig Zalaegerszegre, eleinte Pestre is, de hát azért ő is így érezte, hogy hát az egész az így nagyon nem, azért nyilván a otthoniak is hiányoztak, úgyhogy hát nehéz időszak volt, az biztos.
0: És amikor tulajdonképpen nem tudom, hogy mi volt, amikor így véglegessé vált, hogy az állapotod az milyen lesz, mennyi idő múltán. Szóval akkor az úgy nagyjából meddig tartott ezt a tényt egyáltalán felfogni, megemészteni, elfogadni, hogy amit most már úgy mondasz, hogy azzal főzünk, ami van, hogy ezt ebből kell a legjobbat majd kihozni.
1: Igen, ugye úgy volt, hogy kezeltek Pécsen, Zalaegerszegen, utána megint visszakerültem Pécsre, és ugye ott mondták meg, akkor kb. 9, majdnem 10, tehát 9 és fél évesen, hogy jó, ez most már állandó, tehát hogy ez egy állapot marad a számomra, úgyhogy hát ott az kemény volt feldolgozni, hiszen ott azért egy több hónap, amilyen nagyon kemény időszak, de utána is szerintem egy bő két és fél év kellett egyébként tényleg, hogy így teljesen így azért le tudjam így ezt zárni magamba, hogy jó, ez most már így marad.
0: Családod hogyan élte ezt meg?
1: Hát nagyon nehezen mindenki tényleg, tehát nyilván anyukám az így jobban kimutatja, mert nagyon érzelmes, ő rajta nagyon láttam, anyukám csak ugye
0: ilyenek
1: mondta, hogy így van. Anyum csak mesélte, hogy apum is ugye nagyon nehezen viseli, de hát nyilván azért neki tartani, mert kell magát, keménynek kell lenni. Illetve hát bátyámon is láttam, hogy azért amikor így kicsit hazakerültem, már így inkább a mozgásjavítós időszakban, ugye akkor ilyen heti szinten jártam haza, hétvégente, akkor hát azért nem tudtunk úgy játszani, mint előtte, tehát azért akkor úgy újra így fel kellett venni a dinamikát kettőnk között, igen.
2: Óriási példakép vagy sokak számára, így számomra is. Hogyan dolgozza fel az ember, amikor szembesül a megváltoztathatlannal, és hogyan válik a magyar sport korszakos egyéniségévé már 23 évesen? Tehát számomra ez olyan, hogy akkor jó, akkor holnaptól új dimenziók, és akkor elindulok egy más irányba. Tehát hogy tudtad ezt fejbe átkonvertálni magadat, vagy ez hogy zajlott le?
1: Hát szerintem nem volt egy ilyen kapcsoló, tehát ez egy folyamat. Egyébként egyre jobban kezdtem lenni. Nyilván a sorstársak is nagyon sokat segítettek, tehát azért szerettem én is sajnáltatni magam, mint mindenki más. Bármilyen problémája is van. És akkor láttam a sorstársakon, hát, hogy azért mosolyognak, boldogok, nekik is van céljuk, és akkor rájöttem, hogy azért annyira nem vagyok egy ilyen elveszett gyerek, hogy azért jó valamit nekem is így kell kezdeni magammal, meg az életemmel, hogy azért ez így nem lehet ennyi, így tényleg tizenévesen. Mondom, a mozgékonysága szerintem megvolt, bár eleinte azért fura volt, hogy azért tehát más a mozgásforma, amit végezhetek, és ami boldogságot tud adni, de azért mégiscsak ez volt, ami így gyerekkorom óta így mozgatott. Akkor már így a sport azért így tudtam, hogy valamilyen szerepet azért fog játszani az életemben. Azt nem tudtam, hogy ilyen mértékben, de hogy részese lesz.
0: És hát ennek mi is nem csak részesei, hanem nyertesei vagyunk a te fantasztikus eredményeid nyomán. Amikor pár héttel ezelőtt Mertz Tamásék voltak itt, és beszéltünk a hazai para vízilabda megteremtéséről, akkor ugye nagyon mélyen belástuk magunkat abba, hogy a mozgásjavító tulajdonképpen egy sok tekintetben bölcsője bizonyos sportsikerek születésének. És

0: a te életedben is tulajdonképpen ez volt. Ugye innen kívülről nem látjuk ezt, hogy ott mi zajlik benne, de kicsit mutass bár be nekünk azt, hogy amikor a sorstársakról beszélsz, vagy arról, hogy ott hogyan, milyen módon kapcsolódnak hozzátok, vagy hogyan értetik meg, hogy itt most azért vagyunk, hogy ebből a végleges állapotból sokkal jobb dolgokat hozzunk ki. Milyen az a közeg?
1: Hát a mozgássavító az tényleg egy fantasztikus létesítmény, azt tudom mondani, hogy ott minden adott arra, hogy egy mozgássérült gyerek kiteljesedjen az életben és lehetőségeket kapjon szerintem. Tényleg a tanulástól kezdve, ugye óvodától végigmegy egészen gimnáziumig. Ugye,
0: ezt nem is tudtuk például, nem is tudtam valóban, tehát végigkísérik egy kis gyerekkorát óvodától.
1: Így van, igen, érettségit ad a kezedbe, és ott tudsz lenni tényleg az elejétől a végig, szerintem ez hatalmas szó, hogy tehát nem kell megtörni ezt a folyamatot, és biztonságos közegben tudsz végighaladni. Nyilván a kollégium adott, tehát ugye én is ugye vidéki vagyok, Pécs mellől jöttem, és akkor tudtam ott lakni, van lehetőség a lakhatásra, tényleg nagyon jó környezetben, tehát az is akadálymentes, és mindent kielégít, és hát nagyon jó szakemberek dolgoznak ott, akik tényleg nagyon lelkesek, és próbálnak mindig valami új dolgot behozni az iskola falai közé mindenféle szakkörrel, és tényleg úgy nézett ki, hogy én a iskola után, órák után 3-4 óra, akkor már mentem a szakkörre, és akkor este 8-ig így, vagy 7-ig legalább, akkor nem is mentem a kollégiumba, hanem mindig volt valami sporttevékenység, amit lehetett tűzni.
0: Tisztelegjünk egy kicsit akkor valóban ezen pedagógusok munkája előtt, akik annyira nincsenek a szemünk előtt, és annyira nem tudunk erről a sokszor heroikus munkáról, amit ott elvégeznek. Miközben nyilvánvalóan ezt úgy teszik elétek, mint hogy ez a világ legtermészetesebb dolga lenne, nem? Kik voltak, akik igazából segítettek neked valóban elindulni, hiszen ott azért mindenféle sportokat elkezdtél?
1: Így van, talán tényleg ez a legfontosabb, ahogy te is említetted, hogy ott az elején bele se gondolunk, de hogy ők teremtik meg az alapokat, amiből aztán később el lehet indulni. Tényleg, hogyha ki kéne emelniek egy pár embert, az biztos, hogy első körben Szűcs István lenne, úszóedzőm, ő nevelőedzőmként tekintek rá. Ugye úszással kezdtem 3 évig a parasportokat, úgyhogy ő nagyon sokat formált rajtam abban az időben, szerintem meg a sport szeretetét tőle kaptam. Uh-huh. Úgyhogy őt mindenféleképp nagyon lelkes, tényleg mindenki belátja a jót, azt a kis tehetséget. És szerintem az a legfontosabb, tehát ami esetemben is történt, hogy nem fogal körömmel ragaszkodik a gyerekhez, hanem hogyha látja, hogy másba tehetségesebb, akkor ő viszont engedi tovább, tehát hogy tudjon kiteljesedni abban, amiben ő szeretne.
0: A gyerek a fontos.
1: Így van, tehát gyerek az első. Az önös
0: célok. Hát innen
1: is
0: köszönjük neki, hogy valóban ilyen módon bontogatta a szárnyaidat ezek szerint, és segített ebben. Az úszás egyébként, hogyha a későbbi vízzel való kapcsolatot nézzük, azért az neked segítség volt, hogy végülis volt egy vízbiztonságod most már ebben az állapotban?
1: Abszolút, mert egyébként ezért nagyon mélyről indultam ebben a tekintetben is, tehát én még gépkoromban, amikor emlékszek, elmentünk strandra gyerekkoromban a családdal Szigetvára, akkor is ott volt egy ilyen rossz élményem, hogy véletlenül ugye egy mélyülő medencébe mentünk, hogy ott még leért a lábam, de viszont hirtelen nem, és akkor még nem tudtam úszni, és nem jött senki segíteni. Valahol ott volt apukám a környéken, meg ugye bátyám is ott a vízbe játszott, de úszómester nem vette észre, és akkor tehát végül a bátyám látta, hogy baj van, és akkor ő segített, ő mentett úgymond ki, hogy az is egy ilyen nagyon maradandó rossz élmény volt számomra, hogy ebből indultunk ki, hogy akkor én elkezdek úszni.
0: Tehát tulajdonképpen akkor még egy lelki sebet is valamilyen szinten rendbe kellett tenni, most már nyilvánvalóan úgy, hogy azért deréktől lefelé nem voltál egészséges, tehát ha jól értem, akkor itt volt feladat.
1: Volt, nagyon bőven, úgyhogy ez is egy feladata volt a Szűcs Istvánnak, úszóedzőmnek, úgyhogy tényleg nagyon mélyről indultunk, de ezt is megugrottuk, és ebben is tudott segíteni nekem. És aztán a későbbiekben meg tényleg nagyon fontos, hogy ez a vízbiztonság meg legyen a kajakban, úgyhogy ez nagyon sokat segített, hogy én ezt a kajakot is el tudjam kezdeni, mert aztán nyilván a nyílt vízen, Dunán, mély víz is, már amikor jó a vízállás, akkor elémüli a víz. Igen,
0: igen, az jogos.
1: Sajnos, de igen. Tehát ugye van azért sodrás is, úgyhogy azért abszolút az oda fontos, hogy egy jó vízbiztonságod legyen.
0: Volt-e köztes sport, ami a kajakozásig vitt? Az úszás után?
1: Hát úszás után nem, de ott mellette volt, igen. Akkor azért nagyon sok sportot ki tudtam próbálni a mozgásjavítóban. Tényleg a kerekesszékes kosártól kezdve azt nagyon szerettem. Uh-huh. Nagyon szerettem a csapatsportokat. Egyébként abba még így el tudtam volna képzelni magam. Az úszóba és a váltót szerettem a legjobban a végén, úgyhogy ezek, a kerekesszékes vívást is próbáltam, a asztali teniszt is, de hát ezekben annyira nem... Ezeket annyira nem éreztem.
0: De tényleg fantasztikus, hogy aztán a végén úgy alakult, hogy a csapatsportok szeret, hogy mondjam, szóval rajongása ellenére egyéniben teljesedett ki a pályafutásod, méghozzá nem is akárhogyan, hiszen ugye kétszeres paralimpiai bajnok, vagyis most már hatszoros világbajnok. Úgyhogy a folytatásban elkezdjük majd kibontani, hogy akkor hogy is érkezett a parakajak az életedben, és hogy épült fel ez a fantasztikus pályafutás, amielőtt most is mindegy nevével mondhatom, hogy kalapot emelünk. Vendégünk Kis Péter Pál, itt a Nemzeti Sportrádió sportreggelében, aki immáron 6. alkalommal lett világbajnok a kategóriában. K1-es kategóriában. De ezt is kivesézzük, hogy egészen pontosan ez mit jelent, úgyhogy maradjatok velünk, és természetesen, ha van hozzá kérdésetek, akkor várjuk a 0630 55 55 605-re.
2: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Hétről hétre különleges vendégek.
3: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont változatlan.
4: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: A Ferencváros nyerte a labdarúgó NB1 rangadóját, csak nem teljes kapacitással üzemel a paksi erőmű. Marad a nyáriasan meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
5: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója Luka Kulenovic a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A Vasas-Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a második fordulóban, nagy csatában, három játszmában kikapott a hazai közönség előtt játszó Madison Keys-től. Ezzel egyesben sem nem maradt versenyben magyar játékos. Udvardi Panna számára véget ért a párosok küzdelme, és miután a brazil Laura Pigossival 6-3-6-4-re alul maradt a Márta Kosztyuk, Elena Ruse ukrán-román kettőssel szemben az első fordulóban. A múlt heti poznani világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikó Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a szolnoki kajakkenú országos bajnokságon, amelyen tegnap az 1000 méteres versenyeket rendezték. A női kézilabda NB1 első fordulójában a Debrecen magabiztosan 43-21-re győzött Egerben az újonc Eszterházi SC ellen. A szlovén Jakob Omerzel nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 12. több mint 166,5 kilométeres szakaszát. A hatodikként célba érő spanyol Enric Mas növelve előnyét összetettben, Walter Attila 51. lett, összetettben a 41. helyen áll. Gyászol a magyar labdarúgás. Elhunyt Martos Győző, a Ferencváros és a Volán egykori 34-szeres válogatott jobb hátvédje. A kiváló védő 1976-ban bajnoki címet szerzett az FTC-vel. A Magyar Népköztársasági Kupát 4-szer nyerte el a Fradival, külföldön Belgiumban játszott. Tagja volt az 1978-as argentinai, illetve az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szerepelt nemzeti együttesnek. Martos Győző 77 évet élt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: A paksi atomerőmű teljes kapacitással, csak nem a névleges teljesítményen termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenékküszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. Januártól 10%-kal megemeli a kormány a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét. A 65 éves korhatár elérésétől a járandóságukat az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan minimum 120.000 forintra növelik. A döntés újabb 238.000 embernek nyújt majd jelentős segítséget. Mától lehet benyújtani a pályázatokat szélerőművi kapacitások létesítésére és a meglévők bővítésére, közölte a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Hozzátették, kitölthető iratmintákkal és online iparági konzultációval is segítik a pályázókat. A benyújtási határidő október 30-a. Feloldották a Szolnoknál lezuhant Gripen vadászgép miatt elrendelt kiképzési tilalmat, jelentette be a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közölte, hogy a gép fekete dobozát Svédországba szállították, ahol magyar és svéd szakemberek vizsgálják az adatait. A magyar légierő Gripenje augusztus 24-én gyakorlat közben hibásodott meg, a pilóta katapultált. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítő anyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítő anyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható.
0: Közlekedés.
5: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a Kecskemét elkerülő szakaszán korábban kiépített terelésben két személyautó ütközött össze, a 83-as kilométernél csak egy sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
5: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A szelet helyenként erős lökések kísérhetik. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk. A hétvégén is napos idő lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
7: Hajrá, hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 7 óra 39 perc van szeptember 4-én pénteken, és itt a reggelben Bene Ferivel már 6 óra óta várunk mindenkit.
2: És szeretettel. És Zsuzsival megállás nélkül. Jó
1: reggelt. Így igaz, és nagyon nagy megtiszteltetés, hogy már az elmúlt fél órában is itt volt, és még ebben a fél órában is itt lesz velünk Kis Péter Pál, aki hát a legutóbbi parakajak világbajnokságon ismét diadalmaskodott főversenyszámában, és megnyerte a K1-es kategóriát, ezúttal 6-szor, ugye 2-szeres paralimpiai bajnokunkról beszélünk, és hányszoros év parasportolója vagy? Összeszámoltad már?
3: Hát az is 6-szoros.
1: Az is 6-szoros, ugye?
3: Igen.
1: Egészen elképesztő. Letaszíthatatlan.
2: Hányszoros év sportoló, és így el kell gondolkodni, mennyi is? Tehát...
1: Ezt viszonylag kevesen mondhatják el magukra, hogy számolni kell ezt a dolgot, mert ha valaki ezt egyszer, ezt a címet magának mondhatja, általában az is óriási dolog. És ugye az elmúlt fél órában beszélgettünk arról, hogy 8 éves korodban, hogy értéged el ez a nagyon ritka vírusfertőzés, és ennek a következményei végül is sajnos maradandóak lettek deréktől lefelé.
3: Igen,
1: deréktől lefelé. Így van, de ugye már arról is azért szót ejtettünk, hogy hihetetlen, de új perspektív. Hívák nyíltak számodra, ugye mozgásjavító, fantasztikus nevelői, oktatói, pedagógusai, edzői jó voltából, és elindultál ugye először a para úszással, és mindenféle egyéb sportokat végeztél, majd megérkezett ugye a kajak, de hogyan, Peti? Hogyan kacsintott rád ez a sportág?
3: Igen, igen. Hát igazándiból már nagyon benne voltam a közegbe, ebbe az úszós közegbe, és lent voltam pont egy úszóedzésen, és ott jött a kajakos edzőm, Pruzsina István, aki meglátott ott úszni, és hát már így kinézett magának, hogy látta, hogy ez a srác, ez még jó fiatal, de hogy úgy jó erőben van, ügyes az úszásban, hogy így lelkes akarja, és hogy hát megkérdezte, hogy ő kicsoda, és akkor mondták, hogy ő a Kis Peti, és akkor mondták, hogy maradjon lent egy órát még, és próbálja ki a kajakot, és próbálja ki. Én megmondtam, hogy miért ne, igazániból tetszett a gondolat.
1: Minden elő voltál, addigra már lehetett tudni.
3: Igen, igen, úgyhogy tetszett a gondolat, és ki is próbáltam. Hát szerintem sikerült az egyik legnehezebb sportágat kiválasztanom magamnak. Mert már a kezdetek se voltak könnyűek, tehát egy eszkimó kajakba próbálgattuk ott lent a 25 méteres medencében, amiben úsztunk. Úgyhogy hát kemény volt, mindenféle ilyen kis szivacsokkal, mert mindennel ugye így tömködtek ki oldalt, hogy azért így alapból hogy elég széles a hajó, és akkor így meg tudja műlni. Úgyhogy kalandos volt, de egyébként nekem tetszett ez a kis, nem tudom, kis nomádság, meg kis a barkács benne, hogy így hogy lehet ezt megoldani.
2: De pont erre lennék kíváncsi, mert én, aki rendkívül szorosan kötődöm a kajakkenu sporthoz, konkrétan úszni se tudok, és sportosztályba jártam, és ott nagyon sok kajakos osztálytársam volt, főleg hölgyek, akik csodálatosan, gyönyörűen néztek ki, és hát a kajakkenóhoz való kapcsolatom, és hát sajnos hozzájuk is abban nyilvánult meg, hogy a nagy szünetekben szkanderba folyamatosan lenyomtak minket, fiúkat. Tehát elképesztő felsőtestre rendelkeznek, ahogy te is, tehát csodálatos, kidolgozott felsőtestetek van, és azért tudok csak a létezőleg amatőröbb és közel álló kérdéseket feltenni, hogy mégis ez hogy működik, hogy a kajakot kell egy személyzet, aki szállítja neked, hogy működik a maga a beszállás, a sportszerek óvása, tehát elképesztő a maga a háttérmunka is. Én erre vagyok kíváncsi, hogy nem csak az, hogy hát beérsz, aztán megint első lettem, jó, újabb aranyérem, jó, de hogy az egész felkészülés, meg a logisztika azért az se semmi munka.
3: Igen, azért kemény nálunk ebbe a sportágban, hogy most voltak is érdekességek, de hogy kezdjük az elején, hát nyilván így az a kiszolgáló személyzet, az így egy főben ez így az edző.
2: Az kemény.
3: Hogy úgy mondjam, az igen, nálunk hogy úgy néz ki az edzés, hogy ugye le kell vinni, levisszük a hajót ugye a stégre, és akkor már itt is kezdjük az első problémát, tehát ugye mi, ahol edzünk, fönt a újpesti öbölben, a Marina parton, ugye ott van egy ilyen 20 lépcsőfok lefele a stégig. Tehát ugye azt is meg kell oldunk valahogy, hogy egyáltalán vizet tudjak szállni. Tehát nekünk a mindennapi edzések...
2: Nincs ezek... akadálymentesítve maga az edzőkomplexumot se.
3: Hát nem edzőkomplex, azért az túlzás, ez egy kis egyesület, és ott sajnos nincs. Tehát egyébként már jöttek igen többen forgatni oda, és így kérdezték is, hogy ez most ez így tényleg. De hát annyira meredek, hogy nem is tudom, hogy lehetne ott kialakítani egy rámpát, tehát hogy ezt nagyon így kéne csiki-csukiba. Igen.
1: Úgy, de azért már illő lenne, tehát már szerintem tettél annyit az osztályra.
2: Hány évvel kell még nyerni?
1: Igen, hogy esetleg valakinek ez az eszébe juthat, innen üzenjük, hogy ez nem lenne egy probléma.
3: Tehát egyébként hogy... ez már egy kemény, megugrandó feladat, és ezt az edzőmmel úgy oldjuk meg, hogy hátiba vesz, és akkor úgy levisz. Igen. Úgyhogy neki is jó kondiba kell lenni, úgyhogy ő is edzeni.
1: Igen, mert azért itt masszív izomzat van rajta, tehát nem tudom, hogy azért ezt igen, ezt meg kell tudni emelni. Nyilván akkor ugye le kell vinni értelemszerűen ugye a kajakot. A beülés az mennyire nehézkes, mennyire, hogy mondjam, megoldandó szintén, mint feladat.
3: Igen. Hát ez is ugye érdekes, mert nyilván most már rutinból, hát ugye minden nap, tehát azért ez most már így megy, de tehát ugye ez úgy néz ki, hogy a hónom alatt megfog az edzőm a felső testemet, és akkor így lendületbe berakta. Nem kell egy nagyot emelnie, nyilván is azért, amennyit tudok segítek, tehát ez nem egy ilyen nagyon nehéz dolog, de hát nyilván ezt ki kellett tapasztalni. Viszont azért most, hogy tényleg voltak ezek az alacsony vízállások, ugye a stég, meg a hajó között azért van, most már volt, hogy egy ilyen 34 centi legalább, és akkor jó mélyre kell rakni, tehát akkor megint így elég necces ez a vízösszeállás. Tehát nem olyan egyszerű, tehát nagyon körülményes.
2: Volt beborulás?
3: Hál' Istennek mostanában már nem. Az elején igen, felavattam, így magamat meg a hajót, de most már nem.
1: Na, és akkor az ember vízen van, akkor összességében azért ennek a hajónak a stabilizálása. Így, hogy neked ott alul, ezek szerint az érzékelőid, meg egyáltalán, hogy igazából semmi, de mennyire nehéz dolog ez?
3: Hát igen, nagyon-nagyon nehéz egyébként. Ugye azt kell tudni, hogy a mi versenyhajónk egy icipicit szélesebb, mint az épeké, de azért nem, tehát tényleg nem annyira. Úgyhogy egy kicsit stabilabb, de hát én sem hiszem, hogy a portyahajóból abba kezdenek általában a fiatal versenyzők, és akkor abból átültem egy ilyen parahajóba, hát egyből borult meg minden. Tehát ugye van két márka, van a Nélo meg a Plastex, hát a Nélo az annyira borult, hogy az esélytelen volt, hogy ezt megüljem, úgyhogy sokan át is ültek egyébként a parába, ilyen magasabb kategóriában, kevésbé sérültek is ebbe a Plastexbe, mert ez, ami így nekünk bevált. Úgyhogy hát nagyon kemény. Az elején mondom, volt is borulás. Meg kellett tanulni nagyon ezt így amennyire lehet ezt igazán, hogy felső testből, meg így lapáttal, kézzel így kiegyensúlyozni, igen.
1: Ez azt jelenti, hogy neked már fura módon, de mondhatni plusz izomzatot kell erre is kialakítani?
3: Úgy mond, igen, ez úgy ott van mélyen legbelül, és akkor azokat azt használni kell.
1: Igen, ezek ilyen rejtett izmok, de ezek a balanszhoz meg nagyon sok minden máshoz kellenek, és hát persze kellenek a tolóizmok, ugye, mert aztán egyszer csak el kell rajtolni. 200 méter a táv?
3: 200 méter, ugye?
1: Tehát ez egy nagyon komoly sprint táv. Itt ezt tényleg izomból, tüdőből ki kell tolni minden szempontból. Az, hogy te végül is ugye ebben jó lettél, ehhez mennyi szárazföldi munkát kell elvégezni? Nyilván nagyon fontos a kajaktechnika, meg maga egyáltalán ugye a húzás, meg mi egyéb, de hát azért ezek nem véletlenül vannak, ezek a markáns izmok rajtad.
3: Igen, hát nagyon-nagyon sok rét egyébként a felkészülési programunk egyébként, tehát nem csak a kajakozásból áll meg az, hogy nyáron, tehát ugye most is lesz ugye egy hosszabb leállás, egy ilyen, hát pár hetes, az nekünk már hosszú nyilván, és csak májusban lesz a következő verseny, viszont addig van igazándiból a lényegi munka, tehát abból tudunk jövőre dolgozni, szerintem az ilyen 70% az a téli felkészülés, hogy sikerül, kell egy nagyon jó erőálló képesség, amit nagyon sok kondival tudunk elérni, tehát ilyen télen heti 3 kondi edzés, de akkor ez egy ilyen másfél 2 órás is, tehát nagyon hosszú, és akkor mellette van úszás, tehát azt is rengeteget, tehát az is heti 2-szer, az is egy ilyen 2 órás úszás edzés, és akkor mellette van a téli ergométeres, kajak ergométeres edzések, tehát nagyjából így néz ki a téli felkészülés, és mondom, szerintem az egyik legfontosabb. Tehát én most azt érzem, azért tudtam, nyilván így eredményekben ez így nem látszik, de így belülről érzem előrelépéseket, a fejlődés, hogy a téli munkának köszönhetően, hogy nagyon sokat fájt a derekam, illetve a kis mellizmom, egyebek, és ezeket úgy meg tudtuk erősíteni, mondom főleg a derekamat, hogy így szezon közben, vezés közben így nem volt jelen, vagy nem annyira.
1: Hát igen, hogy... hiszen volt neked azért olyan év, ami a sérülés miatt, ugye még a Párizs olimpia is, hát mondjuk így billeget, hogy menni fog, aztán azt megnyerted utóbb a paralimpiát.
2: Annyi billeget, hogy megnyerted.
1: Igen.
3: Igen.
1: Hogy akkor azért erről ne feledkezünk el, hogy itt azért pontosan azért, mert elképesztő mennyiségű izmot kell nagyon használnod, sőt kiváltanod, ugye, bizonyos szempontból, akkor ez egy sérülés veszély, ez azért egy komoly probléma.
3: Hát abszolút, nyilván így a kajakkenu sport is így szeretem, imádom, de hát azért nem a legegészségesebb, nagyon profi szinten üzni, hogy ez a csavaró mozgás, ez mondja is, ugye, amikor így a derekam volt probléma, ugye az orvos, hogy hát ez a csavaró mozgás annyira nem tesz jót nekik, hát mondom, jó, mit csinálja? Kajakos.
1: Vagy... Igen. A teniszkönyök, miért?
2: Nekem is, amikor gondolat érdemmel, akkor kérdezte, voltam már 25 éves, 10 év profi karrierrel, és akkor kérdezte az orvos, hogy biztos a labdarúgás jó ennek a térnek? Hát most már nem fog változtatni. De viszont becsaptál minket, Péter, szóval komolyan mondom, mert hogyha én azért anatómiailag meg ugye edzőként azért tiszta vagyok azzal, hogy a izomrostok, meg gyorsrost, lassúrost, tehát ha 200 méteren valaki a világ legjobbja, hát jó, igen, rendben van. De mi az, hogy 6 kilométeren is VB ezüstérmes vagy? Hát az hogy létezik ilyen, hogy egy sprinter 6 kilométeren is a világ legjobbjai közé tartozik? Tehát
3: hát szenvedtem is, rendesen
1: vettem. Azért egészen jó kijöttél belőle.
3: Egyébként első 200-on ott is elő voltam, hogy ez valakit megnyugtat.
1: Szóval, hogy akkor tulajdonképpen alapvetően sprinter alkat vagy. Ebből én arra engedek következtetni, jól mondom? De bírod a hosszú távokat is.
3: Igen, helyek közel amúgy abszolút. Azt beszéltük edzőmmel, hogy nyilván így nálunk a parában csak 200 méter van, de épeknél van 500 is, hogy így a testalkatban 100-500 lenne a legideálisabb egyébként az a táv, de úgy nem bánom, szeretem persze a 200-at is, de egyébként nem kipróbálnám magam 500-on is így éles, hogyha lenne egy versenytáv, mert egyébként jó ez a 200, csak ugye amikor már így feleszmélsz, hogy most mi történik, a vége is.
1: Igen, hát igen, ezek a sprinttávoknak a valódi nehézsége. Akkor kicsit arról beszéljünk, hogy ez a Poznan, ami szerintem speciális viszony fűz, ha jól tudom, ebben az esztendőben, ez hogy zajlott? Mi az a pont, amikor az ember, nyilván amikor meglátnak téged a versenytársak, akkor azért hát lelohad a kedvük, tehát tudják, hogy itt a legnagyobb esélyes, de azért ezt valóra is kell tudni váltani. Tehát ennek van azért egy rendkívüli nyomása, amit az embernek el kell tudni viselni. Hát látszólag te ezt elég jól viseled. Szóval érezted, amikor megérkeztél idén, hogy igen, megvan a csúcsforma?
3: Igen, azt tudom mondani, hogy hál' Istennek tényleg jó volt a formaidőzítés is, nagyon jó volt a felkészülés, tehát szerintem ott is akkor mentem a legjobban, amikor kellett, így a körülményekhez mérten, tehát nyilván így most az időket így mindig próbáltam egyébként visszagondolva így az Európa-bajnokságon is egy kicsit így egy ilyen jobb időt menni, esetleg valami új rekordot. Ez most idén nem jött össze egyébként, de nem bánom, hát ilyenek voltak a körülmények, de igen, most itt a VB-n nagyon jó volt szerintem a forma, úgyhogy most volt tényleg szerintem tehát a legnagyobb mezőny ever, tehát így a 6 év alatt most volt a legnagyobb a mezőny, úgyhogy jó volt egy ilyen versenyben is így nyerni.
1: Hát azért úgy, hogy ahogy valóban azt mondod, hogy tényleg mindenki, aki ebben a műfajban jó, ott van és rajt hozzááll, és közülük is újra a legjobbnak lenne, kell, hogy legyen egy speciális íze, nem?
3: Abszolút, tehát tényleg így ez a poznani világbajnokság, ez nekem nagyon kedves volt számomra, azért is, mert ugye 19-ben ott nyertem először, meg az első nemzetközi érmemet, az első nagy siker ott volt a Európa-bajnokságom, úgyhogy tényleg nagyon kedves emlékek fűznek hozzá. Attól eltekintve, hogy amúgy a pálya maga azért hagy kivetni valót, tehát ugye tavaly ott volt a világkupa, és akkor másfél méter hiányzott a vízből, meg azért ugye elég szeles, tehát ugye azóta már több pályán is versenyeztem, de ettől függetlenül ez azért egy kedves pálya lesz mindig is számomra.
1: De most, amikor ugye mondtad, hogy szerettél van az EB-n esetleg rekordot, vagy ilyesmit, amikor az ember tényleg valóban ennyi címet gyűjt be, és hát most már azért mondtad, hogy nem magaddal harcolsz, akkor mik lehetnek még azok az új motiváló erők, amik most téged majd egy kis pihenés után rávesznek arra, hogy jön egy újabb szezon, és hát nyilván te már ellátsz, sőt gondolkodzol is, gondolom, a Los Angeles-i paralimpiában. Szóval mit lehet még az embernek úgy maga elé, mint egy ilyen, nem tudom, mint nyúl az agarak előtt tenni, hogy vigyen tovább valami?
3: Igen, hát már nagyon lövő távolban van szerintem, vagy kezd Los Angeles lenni, már gyűjtjük is keményen a paralimpiai pontokat rá, vagy ez a kvóta pontokat, úgyhogy abszolút, hát szerintem tényleg ezek a kis célok kellenek, ezekkel lehet így tovább fenntartani, úgymond a motivációt, az érdeklődést, ezek visznek előre. Szerintem az a jó, hát hogyha lehet így fogalmazni bennem, az a jó számomra, hogy egyébként az edzéseket talán jobban is élvezem, mint a versenyt, és akkor edzésekben mindig tudok találni egy kis célt, ami visz előre. És a versenyekre talán itt tényleg ez maradt, hogy ezeket a rekordokat így beállítani, hogyha sikerül.
1: Hálás lehet akkor veled dolgozni, ha te szeretsz edzeni. Ez azért egy jó dolog, gondolom.
3: Egyébként igen, a téli felkészülés egyébként annyira nem szeretem, azért azt tud mondottan lenni, azért abba bele lehet fáradni. Illetve amennyire szerettem úszni, szeretek most is, de azért a hideget annyira nem bírom, azért az ott korán van, hideg a víz, tehát azért erre egy kicsit így rá kell venni magam
1: elhiszem,
3: egyébként.
1: Elhiszem.
3: De igen, azért alapvetően azért szeretek edzeni, úgyhogy ez nyilván ez sokat segít.
1: Abszolút így van. Egy kicsit akkor nézzünk még így körbe. Ugye beszéltünk arról, hogy KL1. Nyilván nagyon sokszor, aki már hallgatta itt a paralimpiával kapcsolatos beszélgetéseket, és nincs is most hosszú időnk erre, hogy ezt kifejtsük, de a kategorizálás mindig egy érzékeny dolog. Ez mit jelent ez a KL1, csak hogy ezt is röviden megértsük?
3: Igen, hogyha a parasportágban ugye különböző kategóriák vannak, ugye sérültség szerint az, hogy igazságos legyen ugye a versenyzés, és mi nálunk a para kajak szakákban ugye három kategória van, fiúknál, lányoknál, KL1, KL2, KL3, ez különböző sérültségi fokokat jelez, és akkor az én KL1-es kategóriám az úgymond a legsérültebb kategória. Hát az enyém az konkrétan ezt akarja, ugye, hogy deréktől lefelé, ugye, tehát ugye hát törzsi funkciók sem teljesen jók, minimálisak, és ugye a láb az viszont teljesen nem aktív, igen. Én, tehát ezt akarja az én kategóriám, és akkor úgy kell elképzelni, hogy ugye mikor elkezdesz versenyezni, akkor előtte ugye van egy ilyen kategorizáló bizottság, egy ilyen ortopéd, vagy több orvosból álló tím, igen.
1: És ők sorolnak be téged gyakorlatilag.
3: Így van. Először megnéznek szárazföldön is, tehát ott átmozgatnak, megkérik, hogy amit tudok, azt ugye használjak, meg kell ülni, tehát egy ilyen bosón, az ágy szélén ilyenek, hogyha tudsz, tehát ilyenek, ilyen tesztek vannak, és akkor utána van egy a vízen lévő teszt is, ami a hajóban történik. Ott is nagyon profin, így felvesznek GoPro-val, tehát raknak a hajó elejére, megkérik, hogy rajtoljál, indulj el, menjél versenytempóba, és akkor nyilván ezeket vissza tudják nézni, hogy mondjuk amikor tényleg éles bot versenyzel, akkor mi a különbség, hogyha Jelenos. Van.
1: Aha.
3: Úgyhogy úgy néz ki egy kategorizáció nálunk így a parakajakban, és hát volt vele azért megszenvedni való, mert hát nyilván...
1: Persze.
3: Nyilván jól megy, és ott akkor azért jönnek az ellenérdekek, ellenlábasok, nagyon sokszor visszahívtak, ugye 19-ben kezdtem el ugye nemzetközi versenyeken indulni, és 22-ben augusztusban volt a kanadai világbajnokság, és egészen addig ugye visszahívtak. Tehát az egy ilyen minden verseny, 4-5 alkalom azért volt évente majdnem. És akkor már így mondták Kanadában, hogy így a magyarok és a szövetségkapitány mindenki, hogy jó, most akkor nézzenek meg mindent, amit csak akarnak, elejétől a végéig, és akkor döntsük el, hogy akkor most jó ez a kategória, vagy nem. És akkor ott egyébként úgy van, hogy tehát ugye jogszabályilag ugye meghatároztam, hogy 1 óra 15 perc lehet ugye a max vizsgálati idő, és ugye rendelkezésre is álltunk, de még több is volt, mert több mint másfél órát vizsgáltak.
1: És már nem tudták hova vizsgálni a képességeidet.
3: És olyat is kértek, tehát olyan gyakorlatokat, amit amúgy nem is lehetne, de mindegy, túl vagyok rajta, és KL1-es vagyok, úgyhogy ennyi.
1: Egészen hihetetlen a történeted. Zárásként azért pont azon gondolkodtam, hogy szoktál a magadban néha így egy ilyen nagyobb cím után mérleget vonni, hogy azért amit egyszer az élet rendkívül igazságtalan módon elvett tőled, hogy azért nyújtott egy másik esélyt, amit te remekül megragadtál. Van-e egyensúly most? Van-e balansz szerinted az életedben?
3: Abszolút, szerintem nagyon sokat visszakaptam, amennyit elvett, még szerintem többet is adott vissza az élet, én ezt így tudom felfogni, szerintem ezt így is kell, úgyhogy hálás vagyok.
1: Hát mi meg hálásak vagyunk, hogy ezt elmondtad nekünk, mert ha valamivel lehet kapaszkodni, ha valami erőt adhat, azt gondolom a sokkal kisebb problémáknak a feldolgozásában, akkor az, hogy te ezt milyen mosolyogva és milyen elképesztő lelkesedéssel csinálod. És a mi örömünkre, úgyhogy kérlek, szaporítsd az érmeid számát, szaporítsd a győzelmek számát, valóban legyen belátható távolságon belül ez a Los Angeles-i paralimpia, és ismételj és hozzá az aranyakat, ahogy eddig is megtetted. Úgyhogy hát reméljük az év sportolja gálán pedig újra ott leszel a jelöltek között, én erre komoly esélyt adok. Nagyon köszönjük, és szívből gratulálunk. Pihenj jól, rád fér, hiszen nagy mondása az néhány komoly sportolónak, hogy aki nem tud ellazulni, az nem tud megfeszülni sem. Úgyhogy azt kívánom neked, hogy lazulj el, és nagy erőbedobással a következő szezonra hasonló sikereket.
3: Köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönöm.
1: Kis Péter Pál volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében, és természetesen egészen 10 óráig itt leszünk.
0: Ez a Sportreggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 8 óra, 8 perc, szeptember 4-én pénteken. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, akik most kezdenek hallgatni minket. Hát sajnos fontos dolgokról lemaradtak, de természetesen sok minden visszahallgatható itt nálunk a Média Klikken, viszont Beneferivel 10 óráig itt leszünk.
2: És Tisztus Zsuzsi is itt van, jó reggelt mindenkinek.
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, és hát persze már reggel óta téma az, hogy a Ferencváros hogyan szerepelt Győrben, hogy vajon hogyan fogadták Borbé Balást, vajon így kellett-e fogadni, és milyen lelkület kell ahhoz, hogy valaki tulajdonképpen ezt hát egy ilyen páncélszerű, nem is tudom, küllemmel elviselje, és a csapatát ugye egy könnyed győzelem felé vezesse, mert ugye ez történt, ugye 3-0-val jött haza Győrből a Ferencváros, úgyhogy nyilván ez is egy érdekes dolog, egy ilyen edzői, azt kell mondanom, filozófia, vagy talán pallérozódás bizonyos szempontból, úgyhogy erre is természetesen kíváncsiak vagyunk, hogy vajon aki már mindent látott, erről akármit gondol, de nem csak erről fogjuk kérdezni állandó pénteki vendégünket, a mestert, Kemény Dénes, aki itt van velünk a vonalban. Szervusz Dénes, jó reggelt!
3: Szervusztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok! Majd mindjárt erre is kitérünk, de most beszéljünk egy picit másról, a te sportágadról, mert ha jól tudom, akkor van méghozzá nem is kicsi közöd ahhoz, hogy hogy alakul a esztendőkről esztendőre a mesteredzői címek kiosztása, és a közelmúltban úgy tudom, hogy Nyéki Balázs is többek között, illetve ha jól tudom, nem csak ő, hanem a Magyar Edzők Társaságával együtt még volt, aki szintén ugye mesteredzői elismerést kapott a sportágadból. Kérlek, segíts nekünk egy picit azt a hátterét ennek megérteni, hogy zajlik ez a folyamat, milyen kritériumok alapján, hogy jutunk el oda, hogy valaki ezt a rendkívül elismerő címet Magyarországon elnyerje.
3: Igazából picit messzebbről kell induljak.
1: Jó.
3: Korábban a sportági szakszövetségek tehettek javaslatot a mesteredzői kollégiumnak, ilyen szép neve van, annak a bizottságnak, aki egy olyan javaslatot tesz a Magyar Edzők Társaság elnöksége felé, amire még nem volt példa, hogy a Magyar Edzők Társaság elnöksége ne fogadja el. Uh-huh. Hát nyilvánvalóan egy átgondolt, nagyon tényleg megrágott döntés jön, mert ráadásul nagyon sok név van ilyenkor szóban, vagy jön szóba. Mi annyit változtattunk, ugye én egy olyan 10 éve lettem ennek a mesteredzői kollégiumnak az elnöke.
1: Igen.
3: És vigyáztam arra, hogy a tagok, azok mindenki, és fontos magyar sportágakban komoly edzői múlttal rendelkező tagok legyenek. Sós Csaba, Mocsai Lajos, Csank János, Kati néni, Haskuti Pista, tudnám sorolni, kosárlabdából, Mészáros Lajos. Nem szeretnék senkit kifejteni, már biztos kifejezte valakit, de hát ugye nem mindegy, az ember egy ilyen díjat kitől kap. Tehát én arra azt igyekeztem az első lépésekben megerősíteni, hogyha ezt egyszer valaki megkapja és ránéz erre a listára, akkor ettől büszke legyen. Most mi annyit változtattunk, mert voltak különböző feszültségek sportágon belüli belső harcok eredményeképpen, volt olyan, hogy egy nagyon indokolt edző jelölése azért nem érkezett be, mert akár a sportági szövetség elnöksége, akár maga az elnök valamilyen oknál fogva nem volt hajlandó továbbítani a javaslatot hozzánk.
1: Tehát akkor itt voltak személyes feszültségek is a háttérben adott esetben.
3: Emögött így van. Na hát akkor ezt fogtuk. Én nekem rögtön az jut eszembe, hogy hát ez így nem működik így normálisan. Végül is idézőben bárki javasolhat, illetőleg maga az érdekelt is pályázhat. Tehát kétféle módon érkezik be egy név, vagy javaslat formájában, vagy pályázat formájában. A pályázatot nyilván ő saját maga írja saját magáról. A javaslat pedig lehet a lépcsőházban a szomszéd, egészen a szövetség.
1: Ez komolyan? Tényleg?
3: Bárki javasolhat. Tehát, érted? Ha edzősködnél, javasolnálak.
1: De aranyos vagy.
3: De javasolhatna a gyerek.
1: Ez remek. Na, hát ez óriási. Oké. Okay. Lehet, hogy egy új perspektívát nyitottál előttem, igen.
3: Így van. De ezt azért nyitottuk ki, mert így aztán ténylegesen Ha valaki oda kerül, akkor megvizsgáljuk. Na most, hogyha a javaslat butaság volt, akkor nyilván nem. Ez eredményes a javaslat. Vagy akár a pályázat is lehet butaság, az olyas valaki pályázik, aki nem igazán.
1: És mennyire reális. Nőtt meg így a, hogy mondjam, a névsor? Mert hogy gondolom, elsőre azt gondolom, ez hogy ilyenkor boldog-boldogtalannak eszébe jutott minden.
3: Most ugye a legvégén a javaslat és a pályázat az összekeveredik, mert ugye az egy listává válik.
1: Igen.
3: Hát 15 körülbelül volt most. Uh-huh. Mesteredzőnek is ugyanennyi életműdíjnak.
1: Aha.
3: Az életműdíjnek van egy olyan feltétele, hogy 60 évet be kell tölteni.
1: Aha.
3: Mesteredzőnek is van feltétele, egyetemi szakedzői végzettség, és Magyar Edzők Társasága tagság.
1: Aha, okay.
3: Ez az utóbbi, ez azért érdekes, mert a Magyar Edzők Társasága túl, tehát ez egy érdekképviselet is, és nagyon komoly szakmai munkát végez a MET annyiban, hogy most például az őszi szezonban 12 vagy 14 alkalommal online nagyon értékes edző továbbképző előadások lesznek, és az, aki a Magyar Edzők Társaságának a rendes tagja, tehát bármely edző beléphet, vannak ennek is azért feltételé, például mondjuk az erkölcsi bizonyítvány, akkor ők ezeket meg tudják hallgatni, vagy ha nem alkalmas az időpont, akkor vissza tudják nézni. Ha valaki nem tag, ő is valahogy hozzáfér ezekhez az előadásokhoz, csak sokkal komplikáltabban. Úgyhogy a lényeg az, hogy most egy kicsit elkalandoztunk, hogy gyakorlatilag eléd kerül egy névsor, és akkor végül is ott válogatunk. Hát ugye a vízilabdára gondoltok.
1: Igen, egyértelműen.
3: És ugye tavaly a Bencúr Marci, aki a UVS-ével egyfelől a klubban sok bajnoki arany meg nemzetközi szereplés sikeres edzője volt, valamint a szövetségi kapitányoknak akár utánpótlás, akár felnőtt szinten az UVS-ében rendszeresen sok játékost nevelve

0: egyik újra pólós lesz. Én azért azt gondolom, hogy az sem szabad, hogyha már egyszer én vagyok az elnök, akkor ebben az irányba túlsúlyba legyünk. Hozzáteszem, az előző 10 évben összesen talán 2 vízilabdás.
1: Jó, tehát akkor nagyon-nagyon nagyon visszafogott voltál ilyen szempontból.
0: Én most igyekeztem, így van, erre, és hát általában azért nyilván a sikersportágaink adják a mesteredzőket. De mondom, az életműdíj is fontos, az Ormai László díj pedig, Ormai Laci bácsi ugye találta ki, vagy újította föl, vagy elevenítette föl a Magyar Edzők Társasága működését egy a 25 évvel ezelőtt, és ezt a mesteredzői díjat is. Ugye mi abban arra igyekszünk, hogy korábban 5-6-ot adtak egy évbe, osztottak ki, kicsit értéktelenítette. Most mi nem azt mondom, hogy meghúztuk 2-nél a vonalat, de igyekszünk minél kevesebbet.
1: Igen.
0: Adni, hogy értékesebb legyen. A lényeg az, hogy van egy Ormai László díj, sok élsportolónak is, és egyébként lehet, hogy Laci bácsi neve keveset mond, ő az asztali teniszben volt bajnok csapatok Európa Kupa egy győztes csapat edzője, meg egyébként, és mondom, neki komoly érdemei vannak, hogy ez felérénkült akár a Magyar Edzők Társaság, akár a Mesteredzői Kollégium tevékenysége. Úgyhogy őróla elnevezett 2 díj, arra én teszek javaslatot minden évben, és kiemelkedő, tulajdonképpen berobbanónak is nevezhetnénk. Hát például a Csesenyi annyiban mindenképpen berobbanó, ugye az Ormai László díjat kapta meg, hogy hát 2 évvel ezelőtt adta a fejét arra, hogy sok hölgyel foglalkozzon, mert nyilván egyel gondolom foglalkozott előzőleg is otthon, de hogy egyszerre sok hölgyel, ez egy neki egy komoly újdonság lehetett, hogy nem fogalmazzak másképp. Illetőleg még a Gerendás Gyuri, ő viszont életműdíjat kapott. Nála volt korábban valamilyen feszültséghelyzet családon belül, vagy nem tudom pontosan, hogy már korábban felmerült a mesteredzői díj, de az valahogy vagy elutasította, nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy most én fölhívtam, és azt mondta, hogy nagy örömmel fogja venni, hogyha megkapja az életműdíjat, meg is kapta.
1: Nagyszerű, ugye annyit kell még tudni, hogy akkor, amit mondtál, hogy azért visszafogottan, ugye ebben az esztendőben akkor így a kollégium, illetve a mester, a MET elnöksége, ugye ezt a 2 díjat egyrészt Nyerges Attilának, a kajakenu szakedzőnek, a Körös Dragon Sport Egyesület vezetőedzőjének, és az imént már említett Nyéki Balázs vízilabda szakedzőnek, az FTC vezetőedzőjének adta, és így, ahogy mondod, azért a tavalyi ugye évedzője díja az Élsportolója gálán, de leginkább az azt megelőző dolgok, ugye nyilván az ismételt Bajnokok Ligája trófea, és még sok minden más, hát persze a csont nélküli bajnoki cím, azt gondolom, ezeket mind-mind megalapozták nagy valószínűséggel.
0: 10-valahány kupagyőzelem vagy aranyérem van itt az elmúlt 3 évben a listáján. Igen, meg hát azért én azt is mondtam, hogy azért hülyét ne csináljunk magunkból, hogyha sok száz újságíró megválasztotta az év edzőjének, akkor nehogy már mi meg...
1: Na jó, rendben. Szerintem ezt mindenki érti, ezt az összefüggést itt, vagy ezt a lépcsőfokot, abszolút, teljesen igazad van. És még talán csak egy kérdés, hogy te, aki nyilván ezt a mesteredző kollégiumot vezeted, és ismered az edzői lélektant, hogy ez a cím, pontosan azért, amit mondasz, hogy kik adják és kik szavazzák meg, mit jelent a fogadó oldalon? Tehát amikor valaki mesteredző lesz, így a szakmán belül.
0: Én azt érzékelem, hogy egyre többet jelent, és akkor még az a harmadik faktor, hogy minimálisan adjuk ki, tehát nem öntjük vödörrel a díjakat. Uh-huh. Ez így együtt értékesebbé teszi. Hát azt vettem észre, hogy a telefonom gyakori csörgése kapcsán, hogy fontos. Tehát, és ennek a hónapnak a 25-én fogjuk átadni az ugye a Magyar Edzők napja, szeptember 25, péntek délután a TFN. Tehát ez egy szép ünnepség, ez tavaly is az volt.
1: Igen.
0: Még azt sem nagyon rontotta el, hogy én nekem sajnos a közepén tovább kellett menjek egy másik programra. De azért az átadásokban részt tudtam venni.
1: Na hát szívből gratulálunk minden elismert szakembernek, hiszen óriási mennyiségű munka, alázat, kitartás, és oly sok minden más kell még hozzá, többek között ugye olyan, ma így mondanánk, skillek, technikák elsajátítása, hogy az embert ne zavarja meg az, hogy például hogy fogadják Győrben, amikor a pár hónapban ezelőtti bajnok csapatának a szentélyével látogat vissza, de egy másik csapat kispadja, most át is passzolom Ferinek a mikrofont, mert azért emögé is kell azért egy, hogy mondjam, egy lelkületet szépen felépíteni, nem?

0: Igen, hát kíváncsi lennék, mester, hogy van-e ezzel kapcsolatban tapasztalat akár egy másik edző kolléga tekintetében, hogy Borbély Balázs ugye a győri bajnokcsapat edzője most ellenfélként látogatott Győrbe, és hát tisztázatlan és nem teljesen mindenki által elfogadott körülmények között távozott Győrből. És én a csapatra való hatással kapcsolatban kérdeznélek, hogy ez kifejezetten jó, mert leveszi a fókuszt és a nyomást a játékosokról, és egyfajta villámhárító szerep jut ilyenkor az edzőnek, vagy pont ellentétes hatást válthat ki, esetleg plusz motivációt ad az ellenfélnek, akik szintén esetleg haragszanak az ex-trénerre.
1: Igazából ez egy tényleg egy nehéz helyzet, ráadásul az még nehezebb beszélni róla, miután egy nagyon lényeges dolgot nem tudunk, azokat a körülményeket nem tudjuk.
0: Igen.
1: Ahogy ő elkerült Győrből az FTC-hez, nyilván a klubvezetés tudja, ő tudja, de már nem vagyok benne biztos, hogy pontosan tudja a győri B-közép, hogy így mondjam, a győri ultrák, vagy a győri szurkolók, hogy a teljes mértékben az igazságot tudják-e, vagy sem. Én azt kell neked erre mondjam, hogy én szerintem ez az egész, vagy nektek, bocsánat, hogy én szerintem az egész zavaró helyzet a kezdősípig tarthatott. Szerencséje volt a Balázsnak, hogy volt egy meccs. Mert abban a pillanatban, hogy elkezdődik a meccs, akkor elkezd a mérkőzéssel foglalkozni. Ez kicsit olyan, mint amikor egy fontos egyetemi vizsga előtt nekem edzés volt előző este, és én a hátam közepére kívántam, mert úgy éreztem, hogy semmit nem tudok, és nekem minden perc számít, hogy tanuljak. Másnap reggelig, éjszaka nem fogok aludni, és a többi, és többi. Ehhez képest egy felüldülés volt egy órán vagy két órán keresztül, nem a másnapi vizsgára gondolni, mert elvitte a fókuszt maga az edzés, holott ez lehet, hogy csak egy átlagos hétköznapi edzés volt. Tehát szerintem a meccs alatt nem tudom elképzelni, hogy ne azzal foglalkozott volna, ami történik a pályán, vagy ami az ő dolga, ugye beavatkozni akár taktikailag, akár cserékkel, most nem magyarázom edző kollégának. Tehát szerintem neki ez nem volt ennyire nehéz. Meccs előtt, meccs után, amit olvastam most így reggel, mert gyanítottam, hogy meg fogjátok kérdezni, ő nagyon jól reagált, azt mondta, hogy azzal nem tud mit kezdeni, hogy mások mit gondolnak. Good luck. Tehát,
2: így van.
1: Olyan nagyon egyébként abba ölve egyébként nem ment bele, hogy a saját álláspontját elmondja. Ebben meg szintén nagyon okos, azt kell mondjam. Én tavaly a sportvezetésnek, a klubvezetésnek én megdicsértem a választást, amikor ő még ott volt. Én úgy vettem észre, így kívül egyik egyszer találkoztam, lesz talán már szóba felhúz korábban, Dunaszerdahelyen, hogy egy jó választás volt. Ezekben a dolgokban is úgy látom, hogy olyan profi, mint hogyha 20 éve idősebb lenne. És az, hogy a fókuszt elvitte, és a játékosok tudtak a játékkal foglalkozni, én szerintem hát a Fradi összeállítását nézve néhány játékost érinthetett ez, mert a többi szerintem nem is tudta, hogy van itt egy ilyen probléma. Nem hiszem, hogy sok külföldi ezzel foglalkozna. Ők azzal foglalkoznak szerintem, hogy a hónap végén legyen fizetés, és ehhez minél jobb teljesítmény nyújtsanak, ami a csapatnak a haszna. Úgyhogy nagyon jól megoldották, és ez sajnos egyébként része, pláne a futballban edzősködésnek. Vízilabdában ilyen típusú, hogy mondjam, problémák nem szoktak lenni, mert másfajta szurkolótábor. És nincsenek ilyen nagy molinók, meg mit tudom én. Olaszországban, mint teljesen elfogadott, az ember megérkezik egy idegenbeli meccsre, az 0-2-0-3-ról indult, tehát ennyi van a hazai csapatnak, senki nem sértődik meg rajta. Nagyon kedvesek a szurkolók, meg az ellenfél, a hazai csapat, a vendégekkel, hogyha a hazai csapat nyert, már kevésbé, hogyha a vendégcsapat nyert, akkor esetleg megtalálják a játékvezetőt, meg akkor hirtelen találnak néhány játékost, aki szerintük nem sportszerűen játszott, de hát ez meg nyilván megint csak a lélektan, de ott azért egy más társadalmi réteg van, arra látom.
2: Hát igen, ez nagy valószínűséggel azért a sportági kultúra, meg sok minden más kérdése is. Nagyon köszönjük, most ismét egy picit azért beleláttunk egyrészt a mesteredzői díjak, meg egyáltalán ennek a lelkületének a hátterébe, hogy ti magatok is mikkel vívótok, nyilván az is nagyon fontos, hogy azért legyen egyfajta egységes elosztás a sportágak között, és nyilván az, az az előélet, ami ennek elő rangot ad. Úgyhogy köszönjük szépen, Dénes, és még egyszer szívből gratulálunk mindazoknak, akik idén ezeket a szakmai elismeréseket kapták, természetesen a díjátadást követően, amely szeptember 25-én ugye a Magyar Edzők napján lesz majd, ezt követően biztos vagyok benne, hogy itt a Nemzeti Sportrádióban is a legjobbakkal majd beszélgetni fogunk. Köszönjük, és neked további szép hétvégét, és várunk vissza péntekenként, mint mindig.
1: Köszönöm szépen nektek is.
0: Minden jó.
2: Köszönjük este. Szépen.
1: Minden jót, sziasztok.
2: Mi pedig a Nemzeti Sportrádiót természetesen folytatjuk majd itt a Sportreggellel, és ahogy ez várható péntekenként, szerintem egy izgalmas beszélgetés lesz majd Bánki Dodival.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a Nemzeti Sport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra kulcsfontosságú csoportmérkőzés vár Nigéria ellen. A tét óriási. Egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülne a továbbjutás. Ám az afrikai együttes fizikai fölénye és gyors játéka komoly próbatétel elé állítja a lányokat. Magyarország, Nigéria, női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben szombaton 14 óra 15 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros nyerte a labdarúgó NB1 rangadóját, két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, marad a nyáriasan meleg idő. Ötvös Árin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója Luka Kulenovic a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A Vasas-Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport időben közvetíti. A női kézilabda NB1 első fordulójában a Debrecen magabiztosan 43-21-re győzött Egerben az újonc Eszterházi SC ellen. Gyászol a magyar labdarúgás. Elhunyt Martos Győző a Ferencváros és a Volán egykori 34-szeres válogatott jobb hátvédje. A kiváló védő 1976-ban bajnoki címet szerzett az FTC-vel. A Magyar Népköztársasági Kupát 4-szer nyerte el a Fradival, külföldön Belgiumban játszott. Tagja volt az 1978-as argentinai, illetve az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szerepelt nemzeti együttesnek. Martos Győző 77 évet élt.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Október 1-től visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. A meglévő túlzsúfolt intézeteket bővítik, fejlesztik. A kormány 3 milliárd forintot különít el a célra. Emellett 1 milliárd forintos kerettel létrehoznak egy kártalanítási alapot a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedett egykori állami gondozottak megsegítésére. Ismét teljes körűen részt vehetnek az Erasmus programban a magyar egyetemisták, jelentette be a kormány. A hallgatók ezzel visszakapják az európai tanulás, tapasztalatszerzés és kapcsolatépítés lehetőségét. A hazai egyetemek előtt újra megnyílik a Horizont Európa kutatási program is. Feketén adják ki a fővárosi Airbnb lakások harmadát. Egy ingatlan hasznosítással és rövid távú bérbeadással foglalkozó társaság elemzése szerint mintegy 16 ezer budapesti magánszállást hirdetnek Airbnb-n és Bookingon, amiből csak nem 5400 illegálisan vagy szabálytalanul működik. A cég számításai szerint emiatt több mint 3 milliárd forint adóbevételtől esik el az állam és a főváros. Elfogadta az illegálisan szerzett vagyon elkobzásáról szóló úgynevezett maffia ellenes törvényt a montenegrói parlament. Az új jogszabály bűnszervezetekkel kapcsolatos ügyekben akár jogerős büntetőítélet nélkül is lehetővé teszi a legalább 50 ezer euró értékű javak elvonását. Bár a törvényhozás megszavazta az előterjesztést, az ellenzék egy része a visszaélések lehetőségétől és a politikai célú alkalmazástól tartva távol maradt a szavazástól. 9 nappal a nepáli katasztrófa után élve sikerült kimenteni 2 munkást egy alagútból. Az ázsiai országot sújtó múlt heti gleccseromlást követő villámárvízben a hivatalos adatok szerint több mint 1200-an meghaltak és mintegy 5000-en eltűntek, köztük magyar állampolgárok is.
1: Közlekedés.
2: Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon az 50-es kilométernél egy műszaki hibás személyautó veszteg el az átterelt belső sávon. Így a terelés kezdeténél a 47-es kilométernél érdemes a külső sávot választani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk. A hétvégén is napos idő lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá, magyarok, jó reggelt kívánunk mindenkinek, 8 óra 40 perc van szeptember 4-én 2026-ban, pénteken, és egész reggel itt vagyunk együtt Bene Ferivel.
2: És Csisztus Zsuzsival, mindenkinek jó reggelt.
1: Jó reggelt kívánok, csodálatos reggel van már eddig is mögöttünk, nagyszerű emberekkel, gyönyörű történeteket hallhattunk, Kis Péter Pál, parakajakozónk, újabb világbajnoki címe, és az az út, amit ő bejárt, azt gondolom, hogy példaértékű, és megint kapaszkodót ad mindenkinek, mindannyiunknak, ugye hétköznapi nehézségek, elviseléseink ugyan már. Szóval hogy az, hogy egy picit újraértékeljük, hogy mink van, mi az érték, és hogyan lehet ilyen derűvel, ilyen reménnyel teli módon új életet kezdeni, adott esetben egy súlyos betegség után, és eljutni a világ csúcsára, nem egyszer, nem kétszer, sokszor, úgyhogy még egyszer köszönjük, hogy itt volt velünk Kis Péter Pál, és ennek a beszélgetésnek természetesen is a lényegi részét, akár az egészet majd vissza lehet hallgatni a Média Klikken, érdemes is lesz. Természetesen, mint ahogy szerintem még lehet, hogy ez, ami most következik, is arra érdemes lesz, mert én minden alkalommal valamit magammal viszek a Dodi-féle üzenetekből, mert hogy itt van velünk Bánki József Dodi, pénteki állandó szakértőnk. Szia Dodi, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt! Jó reggelt, jó reggelt mindenkinek!
1: Hát ha azt kérdeztük, ugye nyilván azután a remek győzelem, kiütéses győzelem után, amikor megtudtuk, ugye, hogy a főtáblára kerül a labdarúgó Európa Liga küzdelmeiben a Ferencváros, miután nem tudok jobbat, tényleg való hát leiskolázta a török Trabzonsport, akkor a tegnapi mérkőzést követően most milyen érzelmek dúlnak benned? Egyrészt mindannyian találgattuk, hogy vajon milyen lesz a körítés? Borbé Balást milyen lélekkel fogadja majd vissza? Vagy éppen ellenségesen, hogy a győri közönség, ebből azért kaptunk ízelítőt. De azt a profizmust, hogy ezt valaki ilyen páncélt magára húzva lekezelte, és hát egy könnyed győzelemhez vezette a csapatát, egészen elképesztő. Na, szóval hogy ébredtél ma, Dodikám?
3: Hát úgy, hogy le a kalap a Balázs előtt, Borbély Balázs előtt, mert lelki békéje van. Akinek lelki békéje van, az el tudja viselni ezeket az igazságtalan támadásokat, már pedig igazságtalan, mert senki nem tudja, mi az igazság benne, hogy miért távozott Borbély Balázs, aki egyébként hosszú évek után, 13 év után bajnokot csinált az Etóból, és hát inkább én ha ettől szurkoló lennék, inkább azzal foglalkoznék, hogy a hat játékos nem adtak a csapatról, Csingert, Boldort, Tóth Rajmundot, Vitális, Bembuádit, Piscsurt. De hát könnyebb nyilván az edzőt megtalálni. Egyébként pedig Magyarországon, ha egy Ferencváros hív valakit, már pedig előbb-utóbb Balázs visszakerült volna a Fradiba, akkor azt szerintem mindenki elfogadta volna. Nagyon jól viselte a kritikákat, és hát nagyon nagyot meccselt. Én azt talán nem túlzok, és nem vagyok elfogult, ha azt mondom, hogy lemeccselte Efraín Juárez az Eto edzőjét.
2: Igen, erről már beszéltünk a reggeli nap folyamán, abszolút egyetértek veled, de beszéljünk egy zseniális húzásáról, nevezetesen Bagi Ádámot eddig kevesen ismerték a magyar labdarúgásban.
1: Igen.
2: És aki, hát nyilván ez nem egy szokványos tendencia, de egy Soroksár-Csákvár mérkőzésen 2 gólt szerez, azért az még nem predesztinálja arra, hogy legközelebb egy magyarországi rangadón a Ferencváros első számú centere legyen. Hát mit szólsz ehhez a húzáshoz? Mert ismételten maximálisan bejött egy új ütőkártya a pakliból Borbély Balázs részéről.
3: Engem nem lepett meg Ferike, mert én járok Soroksár meccsre.
2: Igen. De sokunkat azért igen.
3: Igen, de nem is ezen a poszton játszott. Tehát az igazi meglepetés az, hogy ő azért a bal oldalról szokott indulni, mondjuk az ég mögött szokott ezt, és most a centrumba bekerült Jócska helyére lenni, Joseph helyére, és szenzációs gólt fejelt. Ráadásul a Vasas ellen nem játszott ő sem jól, és le is kellett cserélni. Jött, ment a Soroksárban, jól játszott, gólokat lőtt, de akkor is nagy húzás volt, és Nagy Olivér aktiválását is ebbe a csomagba tenném.
2: Igen.
3: Nagyon nagy húzás volt, és az is, hogy mellette ott volt Yusuf Megárzáni, tehát a két szélső szenzációsan játszott. Most a szélső játék még inkább domináns volt a Fradinál, de tény és való, hogy Borbély Balázs nagyon nagyokat húz ezekkel a változtatásaival.
2: Igen, és ebben láttam én is a lényeges különbséget, hogy a rangadóhoz képest azért ez egy nagyon sima Ferencváros győzelem volt, és pontosan itt láttam azt, hogy a másik oldalon akár Djukanovic, akár Gavrič és a szélsők, Bíró, igen, később Sejem, majd Stefuj, igen, nem nyújtottak olyan teljesítményt, meggyőződésem, hogy NG pedig nem középcsatár. Tehát ugyanez a Ferencvárosnál, ugye Yusuf, Arzani nagyszerűen futbolozott, és hát középpárok Orbo és Zakariasen is nagyon veszélyesek volt a kapura. Ráadásul gyakorlatilag nem tudott kijönni a térfeléről sem az Eto, annyira tökéletes volt a magas letámadás a Fradinak.
3: Hát az parádés volt, a labdaszerzésekben óriási volt, és abból, hogy megindulnak például Korbu, meg Nagy Ádám, uralták a meccset, és ez a két játékos ott a négy védő előtt, ez nagyon, nagyon jól működött. Amikor akkor bejött Nabi Keita, jól szállt be most nagyon, előttük Zakariasen is nagyon sokat futott, és csak ismételni tudom, a két szélső, Yusuf és Arzani remekül futballozott, nagyon lemecselte. Tehát taktikailag is fölötte állt az Etónak a Fradi Borbély Balázs vezetésével, úgyhogy ez bíztató, viszont nem tudom, hogy vagytok vele, de én még mindig nem értem, hogy miért tegnap játszották ezt a meccset, és miért nem jövő héten. Szerintetek nem lehetett volna jövő héten játszani, mert így most a Fradinak két napja marad.
2: Nem tudom, de én elégedett vagyok ezzel, hogy most volt a mérkőzés.
3: Hát abban biztos voltam, pedig én mondjuk két napot pihenhet a Fradi, 8-at az Újpest, valahogy ez fura nekem, mert jövő héten meg simán lehetett volna játszani, mert Debreceni, a Beat ellen játszik kupában a Fradi, tehát nyugodtan lehetett volna. Tény, hogy az Eto is ennyit pihent, mint a Fradi most, tehát ebből a szempontból igazságos volt, de abból a szempontból nem, hogy két napot pihenhet a derbi előtt a Fradi, és 8-at az Újpest.
2: Igen, és akkor mit vársz igazából a derbitől?
1: Na, és bocsánat, még annyi, hogy amit vársz, én is nagyon kíváncsi vagyok, de nem érzed úgy, hogy talán éppen ez a flow, amiben én látom a Ferencvárost, hogy ez tulajdonképpen most pont jól jöttünk ki? Tehát van egy felfokozott hangulat, még nem is beszéltünk arról, hogy milyen elképesztően nívós ellenfelek jönnek majd szembe, hogy az Európa Ligában, arról is érdemes lenne talán egy pár szót váltani, de én azt gondolom, hogy persze tudjuk, hogy a fáradtság meg a rápihenés az nagyon-nagyon fontos, de szerintem a Ferencváros most egy nagyon, hogy mondjam, ide passzoló, szóval flow-ban van.
3: Hát igen, de azért ez a fáradtság azért ez nehezen figyelhető ki, és most nagyon kíváncsi vagyok, és Balázs is keresi még a rotálással a lehetőséget, és emlékezzetek rá, Pakson 9 embert változtatott, utána már csak 5-öt, igen, és most már csak 3-akat.
2: Így van.
3: Tehát itt a rotálásra nagyon oda kell figyelni, és már pedig fáradt, tehát nagyon fáradtó sorozatban van a Ferencváros, tehát nem mindegy, hogy most mennyit pihennek, mert most ez a két nap, ez nagyon kevés. Nagy kérdés, hogy milyen cseréket fog végrehajtani, már pedig most nagyon összeállt a csapat, tehát az összeszokottság legalább olyan fontos, mint a frissesség. Úgyhogy ebből a szempontból most az Újpestnek nagyon komoly sansza van, de hát a Fradi meg, amit ti is mondtatok, nagyon nagy sorozatban van, tehát érzelmileg rendben van az együttes.
1: Egyértelműen. Na, és akkor egy picit térjünk arra rá, hogy vártuk a sorsolást, és láttuk is ezt a jól belehúztak címlapot ugye a Nemzeti Sport címoldalán. Hogy látod? Mert ugye ilyenkor, amikor az ember ugye csapatokat lát szembe jönni, akkor itt nagyon sokféle érzelem jöhet. Egyrészt fúha, másrészt pedig úgy de jó, mert hogy azért valóban nemes ellenfelekkel, nagy csapatokkal néz majd farkas szemet a Ferencváros.
3: Igen, én úgy érzem, hogy a sorsolás jó, mert vannak neves csapatok is, vannak nagyon nehéz csapatok. Én úgy érzem, hogy hát, de most ezt hagyjuk, hogy a Juventus elemei jegyet kérnek. Hát mondtam először, még a karácsonyi ajándékot vegyétek meg, mert vízkereszt után jön a Juventus. Hát, ezek úgynevezett divattörténetek, de maga a sorsolás az jó. Tehát Milánóban legalább 5000 fradista kimegy, az 100%. Poznánban nagyon-nagyon nehéz meccs lesz, és hát Sinsheimben is, a Hoffenheim ellen, tehát az idegenbeli meccsek nagyon nehezek. Tehát a hazaiakat meg a Juve az majd a vége felé jön, de azért a Pilsen teljén meg a Torrenze ellen van esélyünk. A Pilsen már régi ismerős, tehát vannak erős csapatok, vannak közepes ellenfelek, nem annyira vonzóak így a nemzetközi elitből, de én úgy érzem, hogy nem panaszra nincs okunk, és ami a legfontosabb, hogy képviseljük a Magyarországot a klubfutballban, és nagyon érdekes, nagyon jó meccsek lesznek, és ha ez így megy tovább, mármint ez a nemzetközi porondon is így teljesít a Fradi meg a bajnokságban, akkor nem lesz probléma, mert tavaly ráment a bajnoki cím. Idén erre nagyon-nagyon odafigyel Torbi Balázs, és mondom, amiről az előbb beszéltünk, a rotációban is már kezd beállni egy állandóság.
1: Igen, abszolút így van, és hát természetesen a Borbé Balázsnak azért ezeket a zseniális húzásait illeti, én azt is látom, hogy azt is várhatjuk tőle, hogy bizony a magyar játékosok előkerülnek, ha kell, akkor a Soroksárból is, és bizony ez a szezon akár hozhat. Én nekem azt mondta, egy kicsit őrezt mondtam gondolatban, de ugye Tóth Alexnek van egy annyira érdekes és annyira szívet melengető útja, hogy azt is el tudom képzelni, hogy akár láthatunk ilyen történeteket is szányra kapni.
3: Persze, benne van, és Tóth Ali példája mutatja, hogy van is rá sansz, mert ő is nagyon-nagyon szép kört utott, mert ő ugyanígy a Soroksárban lejátszott, aztán visszajött, már majdnem kölcsön adta a klub, de akkor edzőváltás jött, és Rabi Kinter is számított rá olyannyira, hogy utána a Bormus el is vitte. Igen, nagyon jó példa, és ez a fiatalok előtt ez nagyon-nagyon motiváló erő.
2: És valahogy azt látom a Ferencvárosnál, hogy a padról beszálló játékosok is megfelelően motiváltak. Tehát az Árzani régen volt kezdő, és tényleg tegnap a mezőny egyik legjobbja volt. És talán ez húzhatja ki a Ferencvárost egy magasabb polcra, hogy ne essen abba a hibába, mint a tavalyi szezonban, hogy egyértelműen a fókusz és a minőség az a nemzetközi kupa felé tolódott. Most szerintem van rá esély. Hát én talán annak örülnék jobban, hogyha lenne komoly vetétása a magyar bajnokságban is, és akkor egy kiélezett magyar bajnokságot is láthatnánk.
3: Főleg a lilák, mi szerintem?
2: Hát így van. Hát örülök, hogy te mondtad ki, köszönöm szépen.
3: Jó, hát számíthat rám, igen. De szerintem az Újpest idén jó lesz, erős lesz, és ez a mostani hétvégi derbi is nagyon-nagyon érdekes, jó meccs lesz, telt ház lesz, úgyhogy várunk szeretettel mindenkit, több mint 20 ezer néző, szenzációs hangulat. Nagy taktikai csata lesz itt Borbély Balázs meg Zárdai Pali között, úgyhogy én nagyon, nagyon éles meccset várok.
1: Éles meccset vársz azért, mert úgy látod, hogy valóban most az Újpest képes megnehezíteni ennek a Ferencvárosnak a dolgát, vagy csak egyszerűen a múlt miatt?
3: Hát a múlt miatt is, meg azért itt az Újpest most jól szerepel. A Vasas meccset is visszahozták az utolsó útvezet, tehát erőlétileg is kezdenek rendelenni, minőségük is van, de a Fradit egységesebb csapatnak tartom, és éppen ezért nagyon, most a párat, ha tudunk frissíteni, tehát friss lesz a csapat, akkor Fradi győzelmet várok mindenféleképp, de benne van az X is ebbe a meccsbe.
1: Riké, mi van benne ebbe a meccsbe?
2: Hogy mi van benne a meccsben, azt már félve mondom ki, az elmúlt években azért mondtam már pár tippet, meg reménykedtünk már párszor, így milyen lilafejű hívők. Igen, hát a közelmúlt az nem ezt sugallja, de hát előbb-utóbb minden sorozat megszakad, és azért abban én mindenféleképpen bizakodom, hogy a mostani Újpest azért mindenféleképpen olyan játékosokkal van tele, főleg előrefelé, ahol tényleg rendkívül intenzív és dinamikus futballra képesek a játékosok. Tehát ha valamivel az Újpest tud újat húzni az elmúlt évekhez képest, az a labdaszerzések utáni gyors átmenetek. Bár tegnap volt egy jelenet a Fradi részéről, és azt megint szakmailag kérdezem, hogy ugye arról beszélünk, hogy a magas letámadás meg előlabdaszerzések, de volt, amikor ebből a magas letámadásból kijött az Eto, ráadásul egy Ferencváros szöglet után Gavris gyakorlatilag egy-egybe viharzott a Ferencváros kapuja felé, és 7 Ferencváros játékos ért vissza, és zárt a körbe, és azonnal elillant a kontra. Tehát ez a Fradi még egy nagyon fontos játékelemben, a támadásból védekezésben, való átmenetben is megfelelő, ezt hogy látod?
3: Mind a kettőben, és ez nagyon-nagyon fontos volt, és ennél a jelenetnél többet nem nagyon tudsz fölhozni. Tehát
2: igen.
3: Nagyon, nagyon precíz az átmenet, tehát ahogy a labdaszerzés után átmenj a Fradi támadásba, és nagyon fontos a futballban, hogy fejezd be a támadást, és igyekszik is a Fradi pontosan azért, hogy a kontrát is elkerül, és veszélyes legyél a kapura. Tehát mind a kettő, tehát a labdaszerzések után, meg a labdavesztések után is nagyon gyorsan visszaadja, és ez nem tudunk más felé menni, csak a kispad felé, tehát Borbély Balázs.
2: Igen. Azért Gavrisnál vannak gyorsabb csatárai az Újpestnek, majd azért arra figyeljetek.
3: Jó, hát tudjuk, Gabi is volt nálunk, igen.
1: Jó. Na jó, hát meglátjuk, izgalmakat hoz majd ez a hétvége. Természetesen a hallgatóink véleményére is kíváncsiak vagyunk, ugye sok témában megnyilvánultatok, Orbé Balázs, ugye tegnapi mérkőzése kapcsán is sokat írtatok, illetve ugye fölmerült a kérdés, hogy van-e mesteredző a fociban, majd erre vissza fogunk térni, de hát nyilván fiatal még nagyon, de Orbé Balázs lehet, hogy elindult egy ilyen cím felé vezető hosszú úton, azt tudjuk, ugye ezért sok mindent kell ehhez letenni az asztalra, de minden esetre nagyon érdekel minket is, hogy vajon a derbitől mit vártok, ki nyeri a Ferencváros vagy az Újpest, úgyhogy a 0630 55 55 605-ös számra ez irányú véleményeteket is várjuk, persze bármiben meg lehet nyilvánulni, nyugodtan mondjátok el, itt a reggel folyamán örömmel felolvassuk és válaszolunk rá, de szerintem Dodi már ezt megválaszolta, ugye Dodi?
3: Főleg úgy, hogy a kedves hallgatók nyugodtan mondhatnak véleményt, mert nekünk kötelesünk objektívnek maradni, igaz?
2: Igen, abszolút.
3: És akkor mi az objektív újságírás azt mondhatja velem, hogy hajrá, Dodi.
1: Hát ez így van, Dodikám, köszönjük. Ezt visszük most magunkkal erre a hétvégére. Mindig valami kis bombát, valami kis desszertet elejtesz nekünk itt, úgyhogy köszönjük szépen. További szép hétvégét, és hajrá, hajrá, győzzön a Jobbik. Szia, Dodikám, köszönjük szépen.
3: Szép napot mindenkinek.
1: Mi pedig az utolsó órában foglalkozunk majd a magyar női kosárlabda válogatott világbajnok ki szereplésének rajtjával, mert hogy nagyon-nagyon régóta nem volt ilyen, hogy ott lettünk volna, de most ott vagyunk. Még az egy bombárus válogatott ellen kezdünk majd, úgyhogy ne menjetek messzire, mert a helyszínről beszélgetünk Fazekas Zoltánnal.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérjék hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, és újra itt vagyunk, most már 9 óra, 4 perc van, szaladnak a percek, az órák itt a reggeli műsorban. Bene Ferivel, jó reggelt, Feri!
2: És Csisztus Zsuzsival, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ugye alaposan kibeszéltük nyilván a Ferencváros tegnapi sikerét, 3-0-ra nyertek Győrben, és ugye ennek a mérkőzésnek elsősorban Borbé Balázs személye adott ugye egy pikáns ízt, de ezt úgy tűnik, hogy rendkívül professzionális módon megoldotta ugye Borbé Balázs, és ahogy egyébként Dodi fogalmazott, akinek nyilván van egy belső nyugalma, rendben van önmagával, az ezeket a helyzeteket tudja és akarja is, és jól is lekezeli, úgyhogy persze nyilván lesz egy másfajta izgalom, majd ezt Feri elmondja, amikor ugye az Újpesttel találkoznak, egy másik fajta szentély lesz, és egy másik fajta hangulat, úgyhogy arra is természetesen kíváncsiak vagyunk. Beszámoltunk már ugye egy csodálatos magyar sport sikerről, itt volt a főszereplő Kis Péter Pál, parakajakosunk, kétszeres paralimpiai bajnokunk, aki immáron a 6. világbajnoki aranyérmét szerezte Poznánban a közelmúltban, és egy teljes órán keresztül utaztunk végig vele egészen a gyerekkorától napjainkig, hogyan történt a sérülése, pontosabban a betegsége, ami igazából ugye egy vírusfertőzés nyomán, hát mondhatom, hogy teljes egészében állította fejre ő is a családja életét, hiszen ugye direktől lefelé lebénult, és hogy mit jelentett számára nem csak a mozgásjavítóban a lehetőség, hogy a sportba kapaszkodhatott, de hogyan találta meg magát egy vadonatúj sportágban, ugye a parakajakban, és most már uralja, tényleg uralja ezt a versenyszámot nagyon-nagyon hosszú ideje, és reméljük, hogy nagyon sokáig uralni is fogja. És ha már az idő egy fontos faktor, akkor szerintem mindenképpen meg kell arról emlékeznünk, hogy mi van akkor, amikor egy válogatott eljut oda, hogy hosszú-hosszú évek, évtizedek után kerül ki a világ színpadára. Hát így van ezzel a magyar női kosárlabda válogatott is, és hát a mai nappal elrajtol a világbajnoki szereplése a mi lányainknak. Egy nem is akármilyen mérkőzés lesz ez Franciaország ellen, és a helyszínen tartózkodik a Nemzeti Sport kitűnő szakérője Fazekas Zoltán, aki most már napok óta ott van, együtt lélegzik a csapattal, szerintem mindent tud, minden rezdülést. Szia, hello, jó reggelt kívánok, Zoli!
3: Szia, Zsuzsi, sziasztok, jó reggelt kívánok én is.
1: Na valóban, ugye, amikor az újságírónak megadodik egy picit ez a fajta szimbiózis lét, hogy nagyon sok mindent látsz, ez most neked kijutott? Tehát tényleg együtt jössz-mész, látod a lányokat, hogy milyen lelkülettel, hogy vág neki a csapat ennek a felkészülésnek?
3: Igen, szerencsére, igen, és ha jó benne az, hogy ugye a világbajnokságon még nekem sem volt részem ilyenben.
1: Hát mert hogy ugye régen volt ilyen.
3: Voltunk,
1: igen.
3: És a fiúk meg ugye soha nem voltak, tehát ez a része ez nekem is új, de nyilván a Isztambult is hasonló módon végig együtt töltöttem a lányokkal, a selejtezőt, és hát korábban már nyilván egy-egy hosszabb túrán is voltam a csapatokkal. Hát ilyenkor tényleg az ember úgy érzi, hogy részese ennek a nagy valaminek, majdnem, hogy úgy érzem, mint a stábtag lennék, mert ugye egyszerre csinálunk mindent, én is hungar is pólóban és felszerelésben pompázok, idézőjelben, és akkor együtt reggelizünk, együtt indulunk az edzésre, végignézem az edzéseket, együtt buszozunk, szóval tényleg ilyenkor együtt lélegzem a csapattal, és hát nagyon jó ezzel az együttessel együtt lenni, ez már Isztambulban is így volt, mert tényleg az előzőekhez képest nyilván nem szeretnék nevesíteni, de voltak azért olyan válogatottak, ahol nagyon sok volt a belső feszültség, akár a stábban játékosok, akár játékosokkal egymás között, és tényleg erről ennek a szikrája, a jele sincsen meg ennél a jelenlegi keretnél.
1: Ebben hadd is kapaszkodjak bele, amit mondasz, mert ugye most azért ezt érzékeltük a szavaid volt, valóban iridlésre méltóan a klasszikus újságírás lehetőségét kaptad most meg azzal, hogy tényleg minden részletét tulajdonképpen láthatod itt ezeknek az izgalmaknak, valóban a csapatnak a hangulatát, a adott esetben hangulatban jövés edzését, hogy hogyan készülnek, milyen az edzés, és a többi. Tehát évek óta nyilván módod van arra, hogy ezt a változást mondjuk felmért. Tehát lehet-e azt mondani, hogy az, hogy ma itt tart újra, szerencsére a magyar női kosárlabda, hogy világbajnokságon szerepel, azért ennek köze van ahhoz, amit te is mondasz, hogy itt van egy feszültségmentes, egymásért dolgozó, egészen más munkalégkör, mint esetleg, ami korábban volt.
3: Igen, természetesen, tehát én azt gondolom, hogy ennélkül nem is lehetne egy magyar válogatott szintű csapatnak ilyen magasra jutnia. Tehát nyilván az amerikaiak vagy az ausztrálok a kis belharcaikkal együtt is mindig ott vannak, és mindig éremesélyesek, de ugye mi nem vagyunk ebben a irigylésre méltó helyzetben, nekünk meg kell küzdeni azért, hogy ott legyünk egy ilyenen. Lásd, az előző 28 év.
1: Igen.
3: És egy picit én meg abba kapaszkodnák, amit mondtál, csak nem akartam közbevágni, hogy igen, ilyenkor látok, hallok nagyjából mindent. Nyilván vannak dolgok, amiket nem írhatok meg, ez az, amit az évek során megtanul az ember.
1: Igen.
3: Elsősorban a saját bőrén és a saját kárán, hogyha valamit ilyenkor olyat megoszt a külvilággal, ami belülre tartozik, akkor abból nyilván problémák lesznek a későbbiekben. Itt persze nyilván nem arról van szó, hogy most elhallgatnék bizonyos sérüléseket vagy veszekedéseket, hanem egyszerűen megvan az a határ, amiről lehet írni, meg nem lehet írni. Úgyhogy hát én azt gondolom, hogy Völgyi Peti személye azért nagyon sokban számít abban, hogy ez így alakult. Ugye ő 2 éve márciusban vette át a csapatot, a soproni, hát nagyon-nagyon fájó olimpiai selejtező kudarc után.
1: Igen, emlékszem rá, sajnos.
3: Hát ki ne feledné azt, ugye nem minden nap történik meg, hogy egy válogatott 22 pontos ellenőről 1 ponttal kikap, és így marad az olimpiáról.
1: Igen.
3: Úgyhogy én azt gondolom, hogy az ő nyugodtsága, az ő kisugárzása, az, hogy hogyan kezeli az embereket, milyen a viszony a játékosokkal, milyen távolságot tart, vagy nem tart, ez nagyon nagyba befolyásolja azt, hogy itt is kialakult egy hierarchia. Nem így indult, tehát azért voltak olyan periódusok, amikor itt azért a cica harc azért egy kis ment a lányoknál egymás között, de azt gondolom, hogy itt már Isztambulban ez nagyon szépen minden a helyére került, tehát kialakult a csapaton belüli hierarchia, kialakult a csapatkémia, és már tényleg egyáltalán nem látni, nem tapasztalni sem irigységet, sem féltékenységet, sem sértődöttséget azokon adott esetben, akik itt vannak, vagy akik nincsenek, vagy akik többet játszanak, vagy akik kevesebbet játszanak. Vannak ugye rengeteget szerepel, tehát a Dorka az ebből a szempontból, ahogy a mai újságban is írtam, és nagyon sokan mondják, hogy a Dorka a női kosárlabda válogatott Szoboszlai Dominikja,
1: mert
3: így van. Ugye annyival előrébb magasabb szinten is játszik, és ugye mindenkit ő érdekel, és ugye hasonló a helyzet nálunk is. De ugyanakkor abban is hasonló a csapat története vagy erőssége, hogy nem azon múlik, hogy a Dorka hogy játszik, hogy nyerünk, hogy veszítünk, mint hogy a futball csapatnál sem így van. Úgyhogy igen, nagyon kellett ez. Sajnos én is újságírói pályafutásom során tapasztaltam és átéltem olyan dolgokat, hogy óriási széthúzás volt a válogatottban, bizonyos játékosokat vagy nem engedtek el, vagy ha elmentek, akkor haragba voltak a többiek azért, mert más klubokat képviseltek, szóval azért nagyon-nagyon sok rossz dolog volt. Talán éppen ez is köszönhetett abban, hogy nem jutottunk ki 28 évig a VB-re.
4: Ma 21 órától a franciákkal játszunk, ugye, és menjünk végig a csoport többi ellenfelén, tehát van Dél-Korea és Nigéria, hogy van esetleg itt szakmai különbség, mondjuk egy dél-koreai válogatott átlag magassága az alacsonyabb, vagy a nigériaiak gyorsabbak esetleg? Bocsánat, egy kicsit ilyen futballszakmai térről közelítem meg, de hogy jelen van-e ezek a stílusok a kosárlabdában is-e, illetve hogy milyen esélyekkel vágunk neki ennek a csoportnak?
3: Igen, nagyon jó a kérdés, mert a világbajnokságon már jelen van. Tehát azért az ázsiai csapatok ugye nem magasak, bár mondanék egy óriási kivételt, ugye itt van a kínaiaknak egy 17 éves idézően kislánya, 220 cm magas.
1: Te jó Isten!
3: Nagyon nehézkesen mozog. Ugyanakkor a 195 centis centerek sem igazán tudják megzavarni a dobásba. Már látunk róla a felkészülés során videókat, hát egészen döbbenetes.
1: 17 évesen 2 méter 20 centi magas?
3: 220, tehát úgy nyilván itt a családfára nagyon kíváncsiak lennénk, hogy sikerült Kínában. És tehát én azt gondolom, hogy Báder Márci mellé állna, akkor kicsinek tűnne mellett.
1: Igen. Bár hozzá kell tennem, ezt csak hagyd szúrjam közben, hogy voltam Kínában több alkalommal is, akkor felfigyeltem arra, hogy vannak nagyon magas, és persze nem magas kínaiok, és azt mondták, hogy teljesen természetes, ez náluk úgy néz ki, hogy északon, tehát a Kína északi részén kifejezetten magasan nőnek az emberek, míg délen nem. Tehát nagyjából így, ez tényleg, tehát erről beszélgettük, hogy hogy van ez, és hogy találják meg megfelelő sportokhoz az embereket, de hogy ugye egy akkora országról beszélünk, és egy olyan elképesztő, tényleg nyilvánvalóan hihetetlen szertágazó genetikai láncokról, hogy hát igen, ezek szerint így. De hova nő még? Tehát ha 17 éves, akkor még ezek szerint ez nem a vége?
3: Nem tudom, de ha nő még, akkor lehet, hogy abba kell adni a kosárlabdát, mert akkor már nem fogja elbírni a testét a lába. Aha. Ugye hát itt a magasoknál ez a legnagyobb probléma. Visszatérve ugye a csoport ellenfelünkre, Dél-Koreánál is hasonló a helyzet, tehát a jelenlegi keretben 185 centivel, hangsúlyozom még egyszer, a legmagasabb az egyik játékos. Tehát ott hiányzik egy nagy, ez kétségtelen, de ugye csak viszonyításképpen nálunk mondjuk Lelik Réka ugyanennyivel 2-3-as poszton játszik mezőnyben.
1: Igen.
3: úgyhogy igen, vannak ilyen különbségek, a VB-n előfordulnak, és hát nyilván ebből kifolyólag ők nem a gyűrű alatt remekelnek, hanem a gyorsaságukat használják. Tényleg borzasztó gyorsak, olyanok, mint a japánok, csak talán egy picit fizikálisan mégis

0: sokkal ügyesek, mint a franciák, mert azért no, nem hát olyan klubokba játszanak.
1: Ezt akartam mondani, és akkor mi van a franciákkal? Mert ugye hát nyilvánvalóan a világ egyik legjobb válogatottjáról beszélünk, és többféle vélemény van, és Balogh Judit, ugye korábbi háromszoros Európa-bajnoki bronzérmes játékosunk véleményét is olvastam a Nemzeti Sportban, azt hiszem, hogy talán általad vélhetően, aki azt mondta, hogy hát ugye ez a nyitó mérkőzés, pláne a másik, a következő egyébként akár sorsdöntő mérkőzés közössége miatt is elengedhető, de hát mégiscsak egy világbajnokságon vagyunk.
0: Igen, hát ez nyilván a szakmán belül, meg a sportújságíró társadalom belül is megosztó ez a kérdés, mert ugye a profik a nagyon kiszámítható, vagy gyakorlatilag gondolkodásúak, azok azt mondják, hogy ezt el kell engedni. Tehát ahogy a Bubu is mondta, hogy valószínűleg el kell engedni ezt a meccset, mert 15 órával később jön az esetleges kulcsmeccs Nigéria ellen. És hát ha megnézzük, hogy kik játszanak a franciáknál, ugye az olimpiai ezüstérmesről beszélünk,
1: így van.
0: Akik egyetlen ponttal kaptak ki amerikaiaktól Párizsba, ugye 2 éve, nem tudom, ott voltál Zsuzsi, vagy láttad-e, de nagyon sajnálható csapat volt, mert megérdemelték volna szerintem, hogy nyerjenek. Úgyhogy 8 Women NBA-ből érkező játékossal, ami nyilván mutatja, hogy nagyon minőségi az állomány, ugyanakkor azért ők nem tudtak egy hónapot készülni, mint a miénk, hiszen nálunk csak a Dorka jött Amerikából, mindenki más végig dolgozta a nyarat, ez nyilván az összeszokottságban fog megmutatkozni, de hát ugye az egyéni kvalitásokat leginkább pont az összeszokottságban lehet eltüntetni, a minőségi különbségeket, úgyhogy hát nagyon érdekes kérdés, és megmondom őszintén, én is nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez a mérkőzés, vagy adott esetben meddig lesz szoros, hogyha szoros lesz, mert a nyomás az egyértelműen a franciákon van, nekik ezt a meccset kötelező hozni, nekik tulajdonképpen ezt a csoportot kötelező megnyerni, és akkor ugye egy meccset megúszni, és már egyből bekerülni a 8-ba. Ugye, de azért azt se felejtsük el, hogy például 2001-ben az Európa bajnokságon úgy indult a legutóbb 98-as VB-n ott lévő válogatottnak is a csoportkörrel, hogy mindjárt megvertük az oroszokat, ugye Rágéber Laciék,
1: igen.
0: És akkor szenzációs alaphangot adott az egész tornának, mert még nem álltak össze, mert még nem úgy működtek a figurák, játék kapcsolatok, és megleptük őket, és megnyertük az első csoportot.
1: Hihetetlen fiatal csapattal.
0: Sokat.
1: Igen.
0: Hát az még a 98-as volt, igen, ez már 3 évvel idősebb volt ez a csapat.
1: Igen.
0: Ugye? Úgyhogy én azt gondolom, hogy amit a Virág is mondott, nekik kell menni, megpróbálni megnyerni ezt a meccset, és aztán majd ha azt látjuk esetleg a 25. percből 15-tel vezetnek a franciák, akkor nyilván egy kicsit módosítani kell a stratégián, és akkor többet játszatni a cserejátékosokat is, és akkor nem kiadni magunkból mindent egy olyan meccsen, ami mondjuk úgy néz ki, hogy elúszik. Tehát de mert papíron azért valljuk be, ezt a meccset a franciáknak 15-20 ponttal meg kellene nyerni.
2: Lehet-e az egy komoly szakmai probléma, hogy mi ugye este 9-kor játszunk, ezzel szemben ugyanezen a napon ma 14:30-tól van a dél-korea Nigéria meccs, viszont másnap a nigériaiakkal a sorsdöntőnek nevezhető kiki mérkőzésen 14:15-kor játszunk. Tehát egy fél nappal többet készülhet Nigéria, többet regenerálódhat, a mieink meg hát sajnos későn érnek vissza a hotelhez, későn van vacsora, és hát viszonylag korán van a mérkőzés másnap.
0: Természetesen számít, de a torna ezen szakaszában még igazából nem számít. Tehát ugye még senki lábában nincsen 3-4 meccs, hogy ez már tényleg úgymond érzékenyen érintse a rosszabbik végén lévő csapatot. Tehát én nem gondolom, hogy ezzel a pár órával Nigéria nyerni fog, mert az első meccsen mindenki játéka akadozni fog. Mindenki keresi még majd azt a tempót, azt a ritmust, ami neki jó, és amit ő szeretne játszani. Úgyhogy én nem gondolom, hogy ebből lenne előnyük, abból lesz előnyük nyilván, hogy bármit is csinálunk a franciákkal. Nyilván most arról nem beszélek, hogyha nyerünk, mert akkor itt tulajdonképpen már senki nem fog Nigériával foglalkozni, mert szerintem akkor gyakorlatilag tovább jutottál a biztos a következő körbe, ha nyersz, de ha tegyük fel, nem nyerünk, akkor ugye tényleg az van, hogy 12-3-12 mire visszérünk a szállodába. Éjfélkor ülünk le vacsorázni. 3-4-1-kor kerülnek ágy közelébe a csajok, és akkor

0: még kattognak, és dolgozik az adrenalin. Tehát, hogy ott már egy két, ott azért sokat fogunk veszíteni, mert másnap délután már valószínűleg nem megyünk el dobni, mert nincs értelme, hiszen egyébként is már fél egyre ott kell lenni a csarnokba, és a további nehezítő tényező, hogy ez már egy másik csarnok lesz, tehát ma játszunk a nagyban, a Berlin arénában, ahol eddig egy edzésünk lehetett, tényleg gigantikus, és hát nem tudni, hogy telt hát lesz, mert nyilván a németek miatt adták el az összes jegyet, és csak kombóba lehet venni, de azért valószínűsíten tőlnek tartom, hogy 3-4-5-6 ezer ember ott marad, és akkor ott játszunk, aztán utána a nigériai meccset meg egy másik csarnokba játsszuk le a következő nap. Szóval nagyon sok ilyen dolog van, és erre csak valószínűleg utólag fogunk választ kapni, hogy ehhez ki tudott jobban alkalmazkodni, mert ez a kulcs általában.
1: Hát igen, és egészen elképesztő, hogy önmagában ezt a mai mérkőzést az olimpiai ezüstérmes ellen azért úgy vezetted föl, hogy ha nyerünk, meg ha nem nyerünk. Tehát, hogy még ez az opció, ez a te fejedben is ott van. Én azt kívánom, hogy ez a mi csapatunk fejében is ott legyen. Tehát valóban tényleg nem feltett kézzel álljanak oda ennek a nyitó mérkőzésnek, hiszen ahogy te is fogalmaztál, 28 év után ott lenne a világbajnokságon, ez már önmagában nyereség.
0: Így van, és hát nyilván erre nekem nincs befolyásom, van pszichológus, vannak az edzők, itt van Iványi Dalma mutatóban, ugye, aki 98-ban játékosként itt volt, és hát, de hát ugye el lehet mondani sok mindent, aztán az emberbe jönnek az érzések. Én is azt gondolom, hogy az a legfontosabb, hogy ne görcsöljönek rá a csajok, és már úgy induljanak neki, hogy minden pillanat élmény, és éljük át, mert ha így van, akkor valami nagyon jó is kijöhet belőle. De abban a pillanatban, hogy mi elkezdünk azon izgulni, hogy úristen, ez egy VB, úristen, lehet, hogy megint 28 évig nem jutunk ki, akkor valószínűleg nem jön ki belőle a jó játék, és akkor még akár a legrosszabb forgatókönyv is előfordulhat, hogy nem nyerünk meccset.
1: Na jó, hát erre ne is gondoljunk jelen pillanatban, épp az ellenkezőjére, és én is azt kívánom neked, hogy ha már ez így a szakmai pályafutásodban megadatott, akkor a lehető legtöbbet vedd ki belőle, és te is éld át azt a fantasztikus hangulatot, ami nyilvánvalóan a világbajnoki szerepléssel együtt jár. Úgyhogy a lányoknak kérlek, add át üzenetünket, szurkolunk, szorítunk értük, és természetesen a Nemzeti Sport Rádióban is lehet majd követni az eseményeket tőled, meg továbbra is várjuk ezeket a kis extra háttér betekintéseket. Zoli, köszönjük szépen most is, hogy erre lehetőséget adtál. Szép napot, és hajrá, jó?
2: Köszönjük.
0: Én is köszönöm.
1: Köszönjük, mi is. További szép napot neked is, és a kedves hallgatóknak is, akikkel még természetesen a következő fél órában találkozunk, velünk maradnak, küldjetek a kérdéseiteket, látom, érkeznek, és majd ezeket is megválaszoljuk itt a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében.
3: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: A Ferencváros nyerte a labdarúgó NB1 rangadóját. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. Marad a nyáriasan meleg idő. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója Luka Kulenovics a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A Vasas-Nyíregyháza mérkőzésen ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport időben közvetíti. Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a második fordulóban, nagy csatában, három játszmában kikapott a hazai közönség előtt játszó Madison Keys-től. Ezzel egyesben nem maradt versenyben magyar játékos. Udvardi Panna számára véget ért a párosok küzdelme is, miután a brazil Laura Pigossival 6-3, 6-4-re alul maradt a Márta Kosztyuk, Elena Ruse ukrán-román kettőssel szemben az első fordulóban. A múlt heti poznani világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikó Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a szolnoki kajakkenú országos bajnokságon, amelyen tegnap az 1000 méteres versenyeket rendezték. A szlovén Jakob Omerzel nyerte a spanyolország úti kerékpáros körverseny, a Vuelta 12. több mint 166,5 kilométeres szakaszát. A hatodikként célba érő spanyol Enric Mas növelve előnyét összetettben. Walter Attila 51. lett, összetettben a 41. helyen áll.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: A paksi atomerőmű teljes kapacitással, csaknem a névleges teljesítményen termeli az áramot, jelentette be a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. Magyar Péter hozzátette, az erőműnél épített fenék küszöb a tervezett módon ellátja feladatát, a vízszint megfelelő. Ismét kötelező lesz az orvosok kamarai tagsága. A jövőben csak az folytathat orvosi tevékenységet, aki tagja a Magyar Orvosi Kamarának. A kötelező tagság visszaállítása érinti a felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkező egészségügyi dolgozókat is. A kötelező kamarai tagságot az előző kormány szüntette meg 3 évvel ezelőtt. A főváros rövidtávú pénzügyi helyzetének megoldása minden későbbi fejlesztés alapja, jelentette ki a főpolgármester a Kossuth Rádió reggeli műsorában. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, az uniós források megnyitásával a főváros jelentős beruházási időszak előtt áll, de ehhez talpon kell maradnia. A városvezető jelentős eredménynek tartja, hogy 5 év után újraülésezhet a fővárosi közfejlesztések tanácsa, amely új alapokra helyezheti a kormány és a főváros viszonyát. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek. A koronavírus fertőzés számok kismértékű emelkedése várható, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, miután a múlt héten országosan enyhén emelkedett a koronavírus örökítőanyag koncentrációja a szennyvízben. Mint írták, az örökítőanyag Délpesten, a fővárosi agglomerációban és Pécsen volt kimutatható. Letartóztatta a bíróság azt a férfit, aki egy budapesti konténerben 21 ezer darab elektromos és 5 ezer doboz zárjegy nélküli cigarettát tárolt értékesítési céllal. A terhelt az adófizetés elmulasztásával több mint 110 millió forintos vagyoni hátrányt okozott a költségvetésnek. A hatóságok a szökés és a bűnismétlés veszélye miatt döntöttek a kényszerintézkedés mellett.
1: Közlekedés.
2: Kamionnal ütközött egy autó az M5-ös autópálya Röszke felé vezető oldalán a Hetényegyházi pihenőnél. A 77-es kilométernél a külső sávot lezárták. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt, azaz a 35-ös és az 51-es kilométer között több szakaszon is útépítők dolgoznak, ezért napközben torlódásokra számítsanak. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Marad a nyáriasan meleg idő, kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk. A hétvégén is napos idő lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Hajrá magyarok, 9 óra 40 perc, az utolsó fél órájába értünk ennek a mai reggelnek 6 óra óta. Itt vagyunk már benne Fennivel a Nemzeti Sportrádió Sportreggelében. Szia, Feri!
2: És még mindig Kisztus Zsuzsival. Jó reggelt
1: ez
2: mindenkinek!
1: Ez így van, ez egy ilyen tartós dolog. Itt kérem szépen, 4 órára ígértük egymás társaságát, és ezt meg is tartjuk, és hát közben fantasztikus vendégeink voltak élőben is, és telefonon keresztül is. Ne felejtsük el, hogy itt volt velünk ma 7 és 8 óra között Kis Péter Pál, para kajak világbajnokunk és paralimpiai bajnokunk többször is, tekintettel arra, ugye, hogy most újra immáron 6. alkalommal Poznában megnyerte a világbajnoki címet, akár egyes kategóriában, ugye 200 méteres sprint távról beszélünk, és egy elképesztő lélekemelő beszélgetés volt egy olyan fiatalember életében, hiszen még mindig csak 23 éves, aki hát bizony több, mint hogy a padlóról kellett felálljon, amikor 8 éves korában valóban teljesen váratlanul egy vírusfertőzés miatt ugye lebénult deréktől lefelé, és a sport nyilván a mozgás javító intézetben a fantasztikus szakembereknek a segítsége, akikre ki is tértünk, és ezúttal is köszönjük ezt a láthatatlan és fáradhatatlan munkát, de a sporthoz való kötődés, a sport szeretete nem csak bent tartotta itt, hanem tulajdonképpen ezzel megtalálta az ő újravirágzását, és hát egészen értetlen volt azt a mondatot hallani tőle, hogy amit elvett az élet, annak a sokszorosát kapta vissza. Ezt a szemléletet vigyük magunkkal, többek között erre a mai napra, meg hát sok minden egyébről is beszéltünk, mert nyilván visszafelé is érdemes egy kicsit tekingetni, akár hogyha az NB1-ről volt szó, ugye a Ferencváros tegnapi sima győzelmére Győrben. Ugye arról is hát mélységében elmélkedtünk, hogy vajon ez mire lehet elég, tényleg megtalálja Börbé Balázs azt a csapatot, amelyik, ahogy a Dodi is fogalmazott, ugye most már egész évben és folyamatosan kell arra figyelje, hogy a bajnoki cím lehetőségét ne engedje ki a kezek közül, de azt hiszem, hogy sok más érdekesség is volt. Képzeld, hogy itt volt tegnap nálam Vadnai Jonatán, aki sporttörténelmet írt, Feri. Képzeld el, hogy ugye a vitorlázókra, meg a vitorlásportra viszonylag kevéssé figyelünk, bár azért azt gondolom, hogy Beret Zsombor olimpiai ezüstérme, világbajnoki győzelme, illetve Érdi Mária fantasztikus berobbanása, Európa bajnoki címe, világbajnoki aranyérme és egyebei kapcsán azért kezdjük megérteni, ugyan én nehezen tudom még most is, hogy egy tenger nélküli országban ezt hogy csináljuk. De vannak ilyen tehetségeink, és a Vadnai testvérpárt, Vadnai Jonatánt, az ő bátyját, illetve pontosabban Vadnai Benyámint, az ő bátyját, és Jonatánt, az öcsét, már kicsikoruktól kezdve figyelem, akik hihetetlen dolgokra voltak képesek. Édesapjuk Péter volt az edzőjük, aki készítette őket, és minden utánpótlásversenyt megnyertek, minden kategóriában. Na most képzeld, hogy itt volt tegnap az a Jonatán, aki hát az olimpiai hajóosztályok legnépesebb hajóosztályából, tehát ahol a legtöbb versenyző van, ennek a kategóriának lett a közelmúltban a világbajnoka. Ez egészen döbbenetes.
2: Hát és erre már nem lehet azt mondani, hogy kevesen űzik, hiszen ahogy említetted, a legtöbben űzik ezen a sportágon belül. Igen, ugye egy picit én is szégyellem magam ebből a szempontból, mert én is inkább a labdásportokra koncentrálok, de hát azért, mert mondjuk nincs akkora reflektorfényben egy adott sportág, azért emberi teljesítményben, és főleg ahogy említetted, hogy gyakorlatilag tenger nélküli országként, hiszen hát ha jól tudom, katonai célokra van egy fiú, melyik kikötőnk, de hát nem hiszem, hogy ezt ki lehetne használni.
1: Horvátországban a Splitik.
2: És hát ő is ott edz, hát milyen áldozatokkal jár. Készülnek. Tehát mindig arról beszélünk, hogy egy teniszezőnek mennyit kell utaznia, mennyi energiabefektetés, micsoda anyagi áldozatot kell egy családnak felvállalnia. Hát gyakorlatilag Splitben élni és folyamatosan ott edzeni, hát az se kis.
1: Hát ennek is jártam utána tegnap, ugye a hazafutásban egy teljes órát beszélgettünk, és tényleg ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe, hogy a MediaClicken keressenek rá újra erre a beszélgetésre, mert elképesztő, hogy beleláttunk egy olyan család életébe, ahol persze nyilván a vitorlázás a gyerekeknek, pláne ha tesoddal mehetsz eleinte olyan kis szórakoztató, kellemes időtöltés, ami aztán persze egy idő után átfordul abba, hogy egy elképesztő precíziós tudományról beszélünk. Tehát gondold el, hogy ennek a hajóosztálynak a fizikai terheléséhez olyan elképesztő izomzatot kell növeszteni, olyan mérhetetlen mennyiségű mondjuk így, hát nem csak, hogy izomzatot, mert a statikáját is ennek. Tehát itt nagyon sokszor kell tartani úgy a hajót, meg a vitorlázatot, hogy egyáltalán semmiféle fajta módon nem remeghetsz meg. Igen. Állítólag ezekben a statikus, ő mondta, erőkifejtésekben 200 körüli pulzusuk van.
2: Őrület.
1: Elképesztő. Hát, döbbenet.
2: Hát meg gondolom, ott pontosan statikai szempontok miatt ott egy fél kilós hízásnak, fogyásnak is jelentősége abszolút van. Tehát nagyon-nagyon fegyelmezett és kitűnő sportolók.
1: Abszolút, és hát nem csak ez, hanem ott ugye azért tisztában kell lenni, ez egy technikai sport, ugye a hajó minden egyes elemével, minden apró részlettel, és a meteorológiával. Tehát ugye ez azért egy olyan sport, ahol gyakorlatilag másodpercenként változik, vagy tizedmásodpercenként a szélirány, mert hogy nem is igazából relatíven nézed, hogy mennyi idő alatt fordulsz meg azon a pályán, hanem a többiekhez képest mennyi idő alatt teljesíted, hol vagy ügyesebb, hol tudsz találni egy olyan pici szakaszt, ahol éppen kapsz valami mini hátszelet, ugye itt is elmondta Jonathan, hogy élete legjobb hátszelét kapta az utolsó szakasz, akkor nem is értette, hogy mi történt, hiszen ez az érenfutam, ez a második, ez hozta meg a számára a győzelmet, úgyhogy a nyolcadik helyen állt, tehát egészen döbbenetes, és egy olyan hajrát tudott kivágni, mert abban a pillanatban ott és akkor minden összeállt, de hát ebben azért 20 év munkája minimum benne van, vagy annál egy picit több, úgyhogy szívből gratulálunk, és ez is óriási dolog, hiszen kezdődik majd ugye jövő évben már a kvalifikációs világbajnokság, és hát szerintem Los Angeles felé kell kacsingatnunk, mint ahogy Érdi Máriának is szurkolunk, ugye, hát most Európa bajnokságra.
2: És Párizsban negyedik lett, ha jól tudom.
1: Így igaz, tehát így igaz.
2: Ott már nagyon közel volt.
1: Nagyon közel volt, ugye volt a világbajnok negyedik helyzet is, és most is azt mondta, hogy hát így azt mondta, hogy már negyedik, ötödik, hatodik helyből picit elegem van, jöjjön valami komolyabb, és ez megadatott, úgyhogy szívből gratulálunk neki. Tényleg egy nagyon, nagyon szerény, egy rendkívül felkészült fiatalember, aki közben azért a BG-en lediplomázott, úgy nem mellesleg, azzal együtt, hogy 250 napot van távol a családjától, hiszen nagyjából ahhoz, hogy ezt a felkészülést vinni tudja, ehhez körülbelül ez kell. Úgyhogy olyan sorsokba látunk bele, szerintem, amiről nincs is fogalmunk. Nem tudjuk, hogy milyen áldozatvállalás kell hozzá, és akkor arról nem is beszélve, ugye, hogy azon a támogatáson fölül, amit azért a szövetségtől kap, a családnak még össze kell talicskáznia ennek a felkészülésnek tulajdonképpen az anyagi erőforrásai. Tehát itt Ez egy sok szempontból nagyon komplex dolog. Na, de mi vár ránk a hétvégén? Beszéljünk egy kicsikét erről. Ugye már ma elindul a OTP Bank Liga egy nyitómérkőzésre, ugye eddig szinte csak a derbiről beszéltünk, ugye a Ferencváros-Újpest találkozóra egész pontosan, szóval mondd el nekem, légy szíves, hogy mire készülhetünk még?
2: Igen, hát először is ma készülhetünk egy Vasas-Nyíregyháza mérkőzésre, 18:30 perces kezdettel az Iloszki Rudolf stadionból. Hát igen, nyilván anélkül, hogy mélyebben belemenne az elemezgetésbe az ember, azért két az elmúlt időszakban vereségeket szenvedő csapat, tehát jól indult mindkettő, ugye különösen Vasasnak azért továbbra is rendkívül jó a szereplése, de azért egy pici megtorpanás után. Ilyenkor mindig kíváncsi vagyok, hogy ha az elmúlt fordulók nem úgy sikerültek mindkét csapat számára, akkor vajon melyik lába aki hamarabb ebből az átmeneti hullámvölgyből, melyik kapja jobban a fonalat, vagy melyik lesz motiváltabb, esetleg higgadtabb. Szóval sok-sok kérdője van ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban is, amit a válaszokat majd 6:30-tól várjuk.
1: Abszolút, így van. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon izgalmas. Amúgy egyébként a hétvégi fordulóban mi van még a nagy derbin kívül?
2: Igen, hát ugye szombaton MTK Kisvárda találkozó 17:30 perces kezdettel, és Paks Debrecen 20 órától. Nekem különösen a Paks-Debrecen mérkőzés érdekel, hiszen a Debrecen az utóbbi időben azért kezd kilábalni a nagyon-nagyon mély gödörből, tehát mintha kezdene egy picit elindulni, mint egy dízel mozdony egész lassan a Debrecen. A Paks meg azért hát sokkal jobb csapat és sokkal jobb csapatjátékot játszik, mint amennyi pont kijött eddig a mérkőzéseiből. Tehát egy kicsit az érzésem, hogy a játékképe alapján a Paksnak több pontjának kéne, hogy legyen, és talán hát pont most esetleg a Debrecen javíthatnak.
1: Na és hát amelyik csapatnak szintén azért javításra lenne szüksége, és talán itt a remek alkalom, ugye, hogyha itt a magyarok nemzetközi szerepléseit, vagy az európai ugye nívos bajnokságok béli teljesítményét nézzük, az éppen a Liverpool, ugye, mert hogy a nyitó mérkőzés az Ipswich ellen szintén ugye ma zajlik majd. Lesz-e Irala csapatában szerinted valamifajta előrelépés az eddig látottakhoz képest?
2: Igen, hát ez nagyon nagy kérdés, hogy amit legutóbb a Nottingham ellen láttuk, az valójában a Liverpoolnak a kezdeti lépései, és még nagyon-nagyon messze van, hogy a csapatjáték gördülékenyé váljon. Már azért nyomokban lehetett látni futballt, úgymond a játékukban, és továbbra is azt mondom, hogy nekem a két kapott gólasok meccsenként. Tehát ott valamit a védekezéssel kell kezdeni, és amit a Ferencvárosnál pozitívunként értékeltünk, az mindenféleképpen az ellenfél térfelén való labdaszerzések, és főleg a labda vesztések utáni védekezésből való átmenet. Na ez a leggyengébb talán a mostani Liverpoolnál, tehát nagyon-nagyon könnyen kontrázhatónak tűnik ez a csapat. Hát nyilván ezt Iraola mester majd meg fogja oldani idővel. Azért az Ipswich, hát ez megint az a kategória, hogy mindenki elvárja valójában a győzelmet a Liverpooltól, és úgymond, hát hogy mondjam, lehet felfogni úgy is, hogy a legjobbkor játszik az Ipswich-el, hiszen egy jó kilábalási lehetőség, de hát hogyha pontok számát nézzük, akkor 3 van az Ipswichnek és 2 a Liverpoolnak, tehát egy bajnokság közép szakaszában lévő rangadónak is tekinthetjük, de hát nyilván a két csapat között azért tradicionálisan óriási a különbség. Én most azt várom, hogy a Liverpool magára talál és megszerzi az első győzelmét.
1: Na, hát ez is mindenképpen érdekes, természetesen más magyar játékosok is más bajnokságokban pályára lépnek, úgyhogy erre is érdemes lesz mindenképpen figyelni a nap folyamán, és hát ne felejtsük el, hogy ami a nap egyik igazi izgalmát jelenti magyar szempontból, az este 9 órakor kezdődő Magyarország-Franciaország női világbajnoki kosárlabda mérkőzés. Ugye ezt élőben közvetítjük majd, és hát nagy izgalommal várjuk, ugye ma már beszélgettünk Fazekas Zoltánnal, a Nemzeti Sport szakírójával, hogy milyen a csapat hangulata, mire készülnek. Úgyhogy 28 év után lesz alkalma a magyar női válogatottnak megmutatni magát és a képességeit ezen a világbajnokságon. Nagyon-nagyon sok sikert kívánunk nekik, és tényleg öröm, hogy ott vannak. Ami pedig a Nemzeti Sport Rádió műsorát illeti, természetesen majd a műsorunk zárás után jön Edvi Lászlóval a szokásos visszajátszás, lesz ma is bajnokok, Nemzeti Sportkrónika, illetve Gurulj be lassítva és Berkes Judittal és Hajdúbi Istvánnal, és hát aztán a nap további részében jönnek majd a jól ismert műsoraink, ugye délután a hazafutás, később pedig majd a körkapcsolás, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz követni minket és velünk tartani természetesen. Feri, köszönöm szépen a mai reggelt neked is.
2: Én is köszönöm, Zsuzsi, és minden jót továbbra is.
1: Mindenkinek, és hát természetesen szerkesztőnk Bigfalvi Tamás nevében is, kollégáink nevében is szeretettel köszönjük, hogy velünk voltak reggel 6 óra óta, és a nap további részében is bízunk, mert egy Nemzeti Sportrádióval tartanak, mert egyébként műsoraink visszahallgathatók a mediaclick.hu-n, és hát sok olyan beszélgetés is van, amelyet feltétlenül ajánlunk, és a figyelmükbe ajánlunk, hogy érdemes lesz visszahallgatni. Úgyhogy köszönjük az egész napos figyelmüket már előre is, meg az egész reggelit. Legyen szép a napjuk, búcsúzunk, viszont hallásra.
2: Szép napot, sziasztok!
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Női kosárlabda.
1: 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország, Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
2: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
3: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
2: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
4: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
2: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: És még a kajakkenu el sem kezdődött, szoktuk mondani egy-egy olimpia 10-11. Napján, amikor jól szerepel a magyar küldöttség. Na majd a kajakkenusok mindent szépé varázsolnak, szoktuk mondani, amikor nem olyan jó a szereplés. Évtizedek óta a magyar olimpiai csapat főszereplői a kajakosok és a kenusok, de milyen igazságtalan dolog ez. Két olimpia között a sportrajongók többsége alig figyel rájuk. A következő két óra kivétel. Most a sportág klasszisainak két olimpia közötti félúton nyújtott teljesítményével foglalkozunk. A visszajátszás társszerkesztői Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 2026. június 10-e és június 14-e között Portugáliában rendezték a kajakkenu Európa-bajnokságot. A foci világbajnokság első napjai idején, amikor a világ sportrajongóinak nagy része éppen rácsodálkozott, hogy milyen egzotikus helyeken is űzik azt a sportot, mármint a focit. Ezen a csendben lemonyolított kontinens tornán, mármint a kajakkenu kontinens tornán, a magyar válogatott zárt az élen az éremtáblázaton 4 aranyéremmel, 5 ezüstéremmel és 5 bronzéremmel. Természetes tehát, hogy mind a kajakosok, mind a kenusok kapitánya az Európa-bajnokság után boldogan érkezett a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Először hallgassák meg a kajak kapitánnyal, Tóth Dáviddal készült beszélgetést, Szegő Tibor 2026. június 16-án, vagyis két nappal az Európa-bajnokság után beszélgetett vele.
2: Ugye 9 év után ismét Európa-bajnoki aranyérem a magyar férfi kajak 4-es tagjainak nyakába került, és azt már nagyjából úgy május táján lehetett látni, hogy ez a 4-es, az a Nádas Fodor Kuruc Tótka összetételű egység rendkívül erős, és fantasztikus teljesítménnyel nyertek versenyt, és aztán jött Brandenburg, ahol nem sikerült a dobogó tetejére állni, és mint hogyha a fiúkból ez kihozott volna valami plusz energiát, nem? Erre az Európa-bajnokságra.
3: Hát azt gondolom, hogy nem feltétlenül baj, hogyha valaki nem minden verseny nyer meg, hanem ott vannak a sarkában egy kicsivel, és ez arra ösztökéli, hogy még jobb legyen. Hát örülök neki, hogy a világkupa volt, már hogyha kell valamelyik verseny közül választani, akkor egy világkupa volt az, ahol alul maradtak, és az Európa-bajnokságon pedig felül tudtak kerekedni a németeken. És egyébként nem csak a németek vannak ott a sarkukban, hanem más nemzetek is, mint a spanyolok, portugálok, és egyéb erős nemzetek is, akik ott kopogtatnak azon a bizonyos ajtón, hogy mi is felszeretnénk ám állni a dobogóra. Tehát a negyedik helyezett például 15%-ot kapott, míg a második, harmadik egység, vagyis hát konkrétan nem volt a harmadik egység, tehát akik második, harmadiknak hittünk, azok célfotóztak, mint kiderült. Tehát nagyon-nagyon szoros küzdelem zajlott itt az Európa-bajnokságon ebben a versenyszámban, de hát ez szerintem így szép a sportágunk, és akkor a legszebb, hogyha ebből sikerül felülkerekedni.
2: Egyre több országgal kell versenyezni. Kik azok akár egzotikusnak is nevezhető nemzetek, akik bekapcsolódtak az utóbbi időben a dobogóért való küzdelembe?
3: Hát olyan nagyon egzotikus nem tudnék kiemelni, tehát azért a kajakkenu, azt kell mondjam, hogy európai uralom van, de nyilván itt az új-zélandiak, ausztrálok, a kajak szakákban legalábbis abszolút mindig riválisok. Az új-zélandiak elsősorban a női szakákban, az ausztrálok pedig hát hosszú évekig főleg a férfi szakákban törtek borsot az orrunk alá, de ott is azért nagyon-nagyon tehetséges női kajakosok is vannak.
2: Folytassuk a király számmal, mert ennek van magyar királya, ugye olimpiai bajnok, és négyszeres világ, háromszoros Európa-bajnok Kopasz Bálintról beszélünk, viszont Portugáliában az Európa-bajnokság elején valami gond volt a hajójával, ez pontosan mit takar?
3: Hát konkrétan az történt, hogy másik magyar versenyzők pakolták le, szedték le a saját hajóikat egy úgynevezett hajótartó állványról, és a lányoknak a hajója volt kívül, Bálinté volt belül, és amíg leszedték és lerakták egy hajótartó bakra azt a bizonyos hajót, ez konkrétan egy kenu volt, addig elfordultak egy pillanatra, lerakták a bakra, és amíg visszafordultak, az a bizonyos Montemori szél borsot tört Bálint óra alá, csak éppen nem a pályán, hanem a parton, tehát olyan erősen fújt a szél, hogy belekapott a hajóba, és legörgette erről az állványról. A lányok pedig próbáltak utána kapni, de tényleg ez egy pillanat alatt történt. Megsérült a hajó. Egyébként az a hajógyártó, portugál hajógyártó cég, akitől kapta Bálint a hajóját, és akinek a hajójában versenyez már ő évek óta, és még sokan mások. Ez a hajógyártó cég rögvest felajánlotta a segítséget, és igyekeztek megjavítani ezt a hajót, viszont másnap azt vette észre Bálint, mert egy ilyen hosszú repedés keletkezett a sérülés által, azt vette észre, hogy a javításnak köszönhetően sem sikerült teljesen megszüntetni a problémát, mégpedig, hogy szivárgott be egy picit a víz a hajóba, most így nyilván nem szeretett volna benne versenyezni, mert itt azért 10-20 deka is számít, és hogyha 10-20-30-40 dekával több kerül az adott táv végére abba a bizonyos hajóba, akkor az bizony számíthatott a végén egy finishnél, nehezebb megindítani a hajót, nem mindegy, hogy 12 az a bizonyos hajó, vagy 12,3, meg nyilván ennek van egy mentális töltete is ennek a dolognak, tehát senki sem szeret sérült hajóban versenyezni.
2: Nehézségeket fokozta, hogy a hazai a kedvencével, a világklasszis Fernando Pimentával ment, illetve ott volt még a fehér orosz Kravets, és nagyjából 250 méternél, hogyha jól emlékszem, már nagyjából egy hajó lemaradása volt Bálintnak, és aztán fordult a helyzet.
3: Hát talán mondhatom azt, hogy ez minket annyira nem hozott pánikba, látva Bálinnak az idei versenyzését, a korábbi években való versenyzését. Ő egy nagyon-nagyon jól beosztott és roppant erős finisszel felépített pályát szokott bemutatni, vagy tud bemutatni, és hát most is benne volt a pakliban, hogy az utolsó 250 azért az egy hajó az számára ledolgozható, ami másnak a számára nem biztos, hogy annyira egyszerű, de ő, ahogy szokta mondani, hát neki a távnak az első fele az nem annyira fárasztó, tehát ő tényleg hatalmas finishre képes, és ezt meg is tette, tehát azt gondolom, hogy itt nem érheti szó a ház elejét, egy abszolút profin, nagyon precízen beosztott pályát láthattunk Bálinttól, tehát Pimentát meg is előzte az utolsó 15-20 méteren, tehát pont ott, ahol kellett, azzal viszont még ő sem számolhatott, hogy hátulról jön valaki, és Pimentának az oldalvizén ülve 700 méterig, vagy 650-ig szépen elutazgat egy 85-90%-os tempóban, és akkor onnan egy sokkal energikusabb finisht indítva megnyeri a futamot. Tehát a kajakokon ugye nincsen visszapillantó tükörmek, hát elég nagy butaság lenne, hogyha versenyző azt nézni, hogy mi történik a háta mögött. Úgyhogy Bálintot tényleg én csak dicsérni tudom, a lehető legjobb pályát láthattuk tőle, és hát hogyha ez a versenyszabályokat nem is szegi meg ezzel a fejlő rossz versenyző, hogy kihasználva az oldalhullámot a pálya közepén marad, de jócskán lemaradva, onnan viszont tud egy nagyot indítani, ez mindenképpen azt gondolom, hogy egy sportszerűtlen versenyzés, de ettől még szabályszerű.
2: Bálint ezüstérmes lett. Beszéljünk egy kicsit a Kiskoréka, Szegedi Angelina, Decidorina, Mészáros Anna alkott a női kajak négyesünkről is. Gondolom, hogy náluk a tapasztalatszerzés a cél elsősorban.
3: Hát is, mondhatnám azt, hogy a tapasztalatszerzés is, de nyilvánvalóan számunkra ez már az olimpiai kvalifikációba beleszámító versenysorozatnak a része, tehát ez már a harmadik olyan verseny volt az idei évben, ami beleszámít az olimpiai kvalifikációba, ugyanis négyesben, párosban, egyesben ranglista pontokat lehet gyűjteni, és ezen ranglista pontok alapján kerülnek majd kiosztásra jövő év őszén azok a bizonyos olimpiai kvóták, és hát kajak négyesben az ötödik helyen egy középmezőnyben tudunk elhelyezkedni, jelenleg egy középmezőnyt jelentő pontot szereztünk ezáltal, de ez az egység egyébként a Szeged és a Brandenburgi világkupán is két negyedik helyet szerzett, tehát ezzel azért nem állunk rosszul. Nyilván jó lenne erősíteni az egységet, vagy jó lenne, hogy ők egy még erősebb formát tudnának mutatni a későbbiekben. Most is azt gondolom, hogy benne volt egy 3-tól 6. helyig való helyezés, hát ennek pont a közepére sikerült beérkezniük. Biztos, hogy nagy falat volt ez a lányoknak, mert mindannyiuknak egy Európa-bajnokság, egy felnőtt Európa-bajnokságon való szereplés az még egy új dolog, de bízom benne, hogy levetkőzik ezt a terhet, és mennek tovább.
2: Folytassuk egy arany és egy ezüstéremmel. A szebbiket azt Kőhalmi Emese szerezte, szombaton ugye kajak 1-es 1000 méteren, Lucz Anna pedig ezüstérmes lett, kajak 1-es 200-on.
3: Így van, hát Kőhalmi Emesének az 1001-esben szerzett aranyérme az egy nagyon-nagyon szép versenyzésnek volt az eredménye. A sprintávon pedig Lucz Anna egy szintén értékes ezüstérmet szerzett. Hát visszatérek megint az olimpiai kvalifikációban arra a ranglistára, amiről beszéltem. Ebben a ranglistában beleszámít mind a 4 egyes versenyszám, tehát a 200, 500, 1000 és az 5000 méter, és a legjobb egy adott versenyen az adott országnak a legjobb eredményét veszik figyelembe, tehát itt azért fontos lehet az is, amikor valaki egy ezüstérmet szerez, és annál nem szereznek jobbat az országból a csapattársak, viszont így, hogy Emese megszerezte ezt a bizonyos 1000 méteren, ezt az aranyérmet, igen, így kimaxoltuk a ranglista pontok megszerzését, tehát ő behúzta ezzel a bizonyos 1000 pontot.
2: A kétszeres olimpiai ezüstérmes Varga Ádám előtt ott volt a lehetőség, hogy sorozatban a harmadik alkalommal is Európa-bajnoki címet szerezzen. Nem szerzett. Mi lehet ennek az oka?
3: Hát Ádámon azt látom, hogy nem tudta idén még azt a formát hozni, azt a teljesítményt, amit szerintem mindenki várt tőle, meg amit megszokhattunk tőle az előző években, és hát ő is mondta már a Brandenburgi világkupa után, hogy érzi, hogy valami nem kerek, nem teljesen úgy sikerült a felkészülésem, mint ahogy szerette volna. Ebben különböző dolgok bekavarhattak. Egyébként ő nem sokára fog államvizsgázni, és nyilván ez is nagyon-nagyon sok energiáját felemészti. Ő egyébként a BME-re jár fizika szakra, úgyhogy egy nagyon-nagyon komoly szakot végez az élsport mellett, és biztos, hogy nagyon sok energiáját ez elviszi. De bízom benne, hogy fogunk tőle újra olyan teljesítményt látni, mint amihez hozzászokhattunk az elmúlt években.
2: Ádám végül negyedik lett. Csikós Zsóka K1 500 méteren bronzérmet szerzett, és valami elképesztő, hogy milyen kicsivel maradt le az egyen jobb helyezésről. Nem is tudom, a hajónak, az orrának csak a csücske hiányzott.
3: Hát nagyjából egy 8 centiről beszélünk, és hát igen, ahogy már sokszor mondtam, azóta kifelé pattant ez a bizonyos labda. Előfordul az ilyen, mondtam Zsókának is, hogy ez még mindig sokkal-sokkal jobb, hogy az ezüstéremről csúszott le 8 centivel, mint hogyha a bronzról csúszott volna le a negyedik helyre. Nyilván örülni kell, azt gondolom, mert ez egy nagyon jó teljesítmény volt, ami által felállhatott a dobogóra, és Zsókának az előző évét megnézve ott is egy felfelé ívelő teljesítményt tudott az év során bemutatni. Bízom benne, hogy tőle láthatunk még a világbajnokságon egy ennél fényesebb érmet is akár, de ez is nagyon bravúros és nagyon-nagyon szép eredmény volt.
2: Balogh Gergely is lecsúszott, ő ugye K1 200 méteren ment, és bár bronzérmet szerzett, de valahogy úgy láttam, hogy az utolsó pillanatban, minthogyha szerette volna a hajót is berugni, meg a lapát sem olyan tökéletesen érte volna a vizet, mint ahogy szerette volna.
3: Hát igen, a 200 méteren ott nagyon sokat számít az, amikor valaki berúgja a hajót a legvégén, és lehet, hogyha egy húzás van már csak hátra, akkor egy berúgással többet ér, hogyha úgy juttatja be a hajót a célba. Hát Gerivel nem ez történt, saját elmondása szerint egyszerűen csak lebillent az utolsó métereken, és kiesett az egyensúlyából, tehát lehet, hogy kívülről berúgásnak tűnt, de mondta, hogy nem rúgni akarta a hajót, hanem egyszerűen csak lebillent az utolsó métereken, hát örüljünk neki, hogy beért a célba, amiatt viszont keserülhetünk, hogy ez megtörtént, mert lehet, hogy lecsúszott egy ezüst vagy egy aranyéremről.
2: A Kurusz Levente Fodor Bence páros is ezüstérmet szerzett. Ez a páros nem mindig ebben a felállásban szokott felállni, de szerintem az ezüstérem rendben van.
3: Hát az idejében eddig így versenyeztek a fiúk, tehát így nyerték meg a válogató versenyt, így versenyeztek a szegedi és a brandenburgi világkupán is. Az ellenfelük, a rivális német páros volt az, akik Brandenburgban nem álltak rajthoz, viszont a német négyesből a másik két sráccal vívtak Brandenburgban is nagy csatát, és az a másik német páros is azért próbált borsot törni az orruk alá, de nekik nem sikerült. Hát most a Schopf-Lemke páros volt az, akik németektől győzedelmeskedni tudtak, de mondtam a Levinek, hogy azért azon annyira nem kell bosszúskodni, hogy egy aranyéremmel és egy ezüsttel, ráadásul mindkétszer olimpiai számban, hogy így tér haza, de legalább motiválja talán őt ez is, hogy még keményebben dolgozzanak, és egy még jobban felépített pályát csináljanak meg, mert a saját elmondásuk szerint ott a rajtban valami félrement. Ez kívülről egyébként, hogy annyira szerintem lehet, hogy nem látszott, de belülről ők úgy érték meg, hogy igen, és ezáltal ott a rajtszakasz követően egy erősebb tempóra váltottak át, mint amit begyakoroltak, és lehet, hogy ez okozta azt, hogy nem feltétlenül azt a begyakorolt pályát nyomták végig, amit legjobb tudásuk szerint tudtak volna, de hát azért vannak ezek a versenyek, hogy ebből is tanuljanak, főleg az ilyen fiatal emberek, úgyhogy bízom benne, hogy a következő

0: hogy mit vállalnak, mert azért nem lehet elindítani minden számban őket, úgyhogy gondolom azért ez egy kihívás volt a te részedről. Mennyire voltak partnerek a lányok?
1: Igen, olyan szempontból kihívás, hogy nyilván van egy mag, mondjuk szűk mag, egy elit, akivel gazdálkodhatunk felnőtt szinten. Szerencsére vagyunk kényeztetve összességében korosztályos szinten sok jó genussal, de azért a kvótában folytatott harcér, felnőtt érmekért folytatott harcban azt mondom, hogy igen, az Ági Bianca kettőse például ugye egy nagyon erős versenyzői kohézió is egyben, de őket egyesbe is kell versenyeztetni. Tehát le kellett mennem Szegedre, leülünk egy asztalhoz a szakosztály igazgatóval, edzőkkel, versenyzőkkel is átbeszélni, hogy mi legyen a forgatókönyv ezen az EB-n. Nyilván az Ági szeretett volna egyest is menni, jelenleg a felkészülési program ezt nem engedi meg, fontos feladatuk van abban, hogy a párosban a lehető legjobb eredményt hozzák a nemzetközi versenyeken, mert abba fogják osztani a kvótát először. Tehát sakkozni kell egyben egy kvótáért folytatott harcban, egyben egy Európa-bajnoki eredményességi fontossági sorrendben, és ugyanakkor meg az versenyzői fejlődés és igény is
0: igen, tehát a hosszabb távú célokat is figyelembe kell venni.
1: Igen, mert ugyanakkor meg az olimpián meg az egyik, a páros egyik tagjának muszáj lesz indulni a egyesben, tehát ugye ezt előírja az ICF-nek a szabályzata a jelen pillanatban. Úgyhogy nem egyszerű, ugye nyilván a kajakkenu sport szállítja azért meg egy jó ideje, tehát hogy ennek is eleget tegyünk, és egyben építkezzünk, és jobb versenyzőket kovácsoljunk versenyről versenyre, már igazából a legjobb edzés a verseny, akárhogy is nézzük. És akkor plusz még ott vannak azok a tényezők, amik adott esetben náluk, közben játszhat egy jobbos vagy egy balos szél, ők balos kormányossal mennek, tehát egy jobb oldalról fújó szél, től nem őszinte mosoljuk.
0: Más témában, de Fejér Dániel is hasonló eset, mert ugye van hajóegység, amiben már világbajnok, de neki is el kellett ugye döntenie, hogy egyesben vagy párosban szeretne menni.
1: Hát igen, most az a különös helyzet van, hogy a tavalyi C4-es világbajnoki kvartettünk, fogalmazzunk így, kettő C2-es, tehát páros egységet alkot külön-külön, és ők a leggyorsabbak itthon is, meg hát a nemzetközi elitben is egész jól szerepelnek mind a két egység, és ebből még négyükből 1000 méteren, tehát a másik olimpiai számban a Dani a legjobb, úgyhogy hát itt is beszélgetni kellett, hogy most párost, vagy egyest, vagy mi a magyar érdek, mit kellene, nyilván nekünk most az a fontos, hogy párosban legyen a lehető leggyorsabb egységünk a rajtvonalon.
0: Mennyire van demokrácia ilyenkor? Mennyire veszed figyelembe, hogy ők mit szeretnének?
1: Hát a versenyzőként fontos figyelembe venni, inkább beszélgetni kell vele, hogy megértsék minden pillanatban, mert nyilván gyorsan ők elkalandoznak arról a vágányról, ami egyébként mondjuk ugye nemzet érdek. És akkor időről időre el kell mondani, hogy figyelj, hát az a feladatunk, hogy ott legyünk Los Angelesbe, természetesen minden évben meg vannak azok az állomások, ahol jól kell szerepelnünk.
0: Ebben az évben például több is.
1: Több, így van, tehát a három világkupa, Európa-bajnokság, világbajnokság, plusz még ott volt egy válogató verseny. És azt is latba kell venni, hogy azért emberekről van szó, tehát nem robotok el tudnak fáradni, mind fejben, mind fizikálisan, de összességben ők versenyzők, akiknek egyszerűen ez a munkájuk, hogy versenyen teljesítenek.
0: No, akkor nézzük magát a versenyt. Ugye a döntőben 200 méteren Holován 5., Juhász 1000 méteren 8. lett, és aztán jött az első érem. A Csorba Zsófia, Opavszki Réka, Kollár Kristóf, Fejér Dániel, ha már beszéltünk róla, összeállítású vegyes kenu 4-es 500 méteren bronzérmet szerzett. Nekem ez olyan nagyon furcsa, még mindig ez a vegyes 4-es. Nekem még szoknom kell, ti gondolom már megszoktátok.
1: Hát most őszinte leszek, elfogadtuk megszokni. Azért nehéz megszokni, mert jelenleg most az Európa-bajnokságon van csak próbálkozás, ezt jelenleg így ugyanúgy néha már bedobták korábbi években, akár VB-n is, olimpia utáni, nem olimpiai számos VB-n, de összességében nem nagyon tudsz mihez nyúlni, mihez viszonyítani, mi a jó idő, nincs olyan nincs olyan múltja, ami tudott

0: hogy egy szembeszeres, hátszeles, ilyenszeres, ilyen felülállású, mert az sem mindegy, hogy térdelnek be a hajóba, ki van elő, lányok vannak elő, fiúk vannak, vegyesen vannak. Annyit tudtunk, hogy jók, meg jó érzéseik vannak, tehát jól érzik magukat a hajóba. Nyilván a lányok azok nagyon jól érzik magukat, mert a két srác hátulról olyan erőt képvisel a hajóba,
1: tolják őket.
0: Nyomaték jön hátulról, hogy sikítoztak néha nyilván örömükben a edzésen, hogy ez milyen jó érzés. Attól függetlenül a versenyen azt azért láttuk a rajtlistába, hogy ez most már nem piskóta mezőny, szóval nem az van, hogy csak így félváról veszik a nemzetközi országok, és akkor nevezzünk be valakit, meg kihoztunk. Tehát ott kőkemény nevek voltak.
1: Jön a gépkocsi vezető, meg a takarító néni is.
0: Igen, hát most már nem. Tehát most már ott világbajnokok, olimpiai érmesek voltak az ellenfelek, de fölvették a kesztyűt, és bevallom, a rajt után a biciklin, amikor elindultunk, és ott a közepénél, akkor elkezdtem vakargatni a kobokomat, hogy ebből mi lesz. Mondom, hogyha nem lesz érem, akkor behajtok a kukoricásba, de végül lett, úgyhogy...
1: Hát sőt, Opavszky Rékának annyira meghozta a kedvét ez a négyes vegyes, hogy aztán C1-500-on bejött a harmadik helyre, és hát ugye tavaly ezüstérmes volt kenő egyesben, előző nap ugye bronzérmet nyert vegyesben, ami hát szerintem olyan jó előjel a következőkre.
0: Igen, tehát nyilván ugye azt tudni kell, hogy a válogatón Réka a harmadik volt, tehát de az Ágék nem mehettek itt az Ági sütött egyes menni, a páros ütötte, tehát a egyes páros szereplés az időrend szerint, de
1: mennyi időt kell hagyni a sportolónak két szám között hivatalosan?
0: Igazából nincs ilyen, tehát hogy volt régen 40 percre elment a Kolonis Gyuri is annó, de hát annak az is lett a következménye, hogy sajnos nem olyan eredmény született.
1: Igen.
0: Születnie kellett volna, vagy amire képesek voltak egyébként. Sokkal jobb a mentális teher, tehát a fizikálisan edzésen nyilván megy két pályát, akár 20 percen belül is, tehát nem ezzel van a probléma. A probléma inkább azzal van, hogy koncentráció, ezt hogy bírja ki fejben. És meg hát itt föl kell evezni, le kell jelentetni, ugye hivatalos tégen kell vízre szállni, ellenőrzik őket, és a többi. De a Réka ettől függetlenül meg úgy, hogy a világkupákon nem is indult 501-esben, mondta Réka, hogy a Ági ugye versenyzett, a Réka meg párosokat próbált. Nyilván fontos egy B-páros találnunk egyébként az Ágiék mögé, hogyha bármi van, legyen még egy erősebb
1: alternatíva.
0: És ennek nyilván egy osztopos tagja lehet a Réka. Tehát azt mondom, egy 3-7-es készüléssel most ott elmondhatjuk, hogy a ukrán lány mögött nagy csata volt, és végül a Réka kijött bronzérmesként egy EB-n, ez megsüvegendő, és nagyon örült.
1: Hát meg az ukránoknál is, hogy a felkészülés nehézségét figyelembe véve, azt hiszem, hogy elképesztő eredményeket értek el ahhoz képest, hogy milyen lehetőségeik voltak.
0: Hát igazság szerint a Ludmilla, ő nagyon sokat van edzőtáborban, tehát ő Törökországban van szinte egész.
1: Szerintem meg egy kis motor van a hajója.
0: Az is lehet.
1: Azért beszéljünk a C1-500 férfiről. Juhász István ugye ebben a számban a 6. helyen ért célba, de azzal a Fuchsával versenyzett, aki a 15. Európa-bajnoki címét szerezte, ami valami elképesztő. Tudom, hogy van olyan magyar sportoló, aki ennél több világ és vagy Európa-bajnoki címet szerzett, de a focisták szokták mondani, hogy persze a kajakosoknak könnyű 20-szoros meg 30-szoros világbajnoknak lenni, próbálnád meg ezt fociban, ami 4 évente van, a kajakosoknak meg évente, igen, ugye VB-EB, és aztán 4 évente Európa-bajnokság, olimpia. És Juhász Pista 21 éves, hát én szerintem ő benne azért még benne van a jövő.
0: Azért is van benne, mert nyilván párosra készültek ő Kristóffal, aztán úgy alakult a világkupán után, hogy Pisti egyest fog menni, és ugye nyilván a Daniék menték a C2-500 métert. Ugyanakkor Pisti 1000 méteren is élete legjobb idejével lett 8., tehát egyébként komoly időt kenuzott, csak hát most jelenleg ez a 8. helyre elég ebbe a nemzetközi elitbe. Úgyhogy 3 éve nem indult egyes számot sehol, ő még ifibe indult utoljára nemzetközi versenyen egyest. most 3 hete tudja, hogy egyes fog indulni egy felnőtt Európa-bajnokságon. Ez úgy, hogy 500 méteren is végül a legjobb idejét kenúzta meg, tehát egyszer már ment egy ilyen időt, tehát gyakorlatilag mindkét távon élete csúcsát kenúzta ezen a versenyen, az azt jelenti, hogy 21 évesen van egy harapós, akaratos versenyzők, akinek kell még rutin, kell még gyakorlat ezen a téren.
1: Ez az atomerőműves a versenyző.
0: Így van, igen, uh-huh. igen. Ugye ő 20 évesen világbajnok lett tavaly a 4-esben, egyébként az sporttörténeti, jó történelmi volt, mert nem volt még 20 éves férfi világbajnokunk Kenuban, úgyhogy szerintem egy nagyon ígéretes úton van, persze hát még minden jó bornak kell egy kicsit érnie is.
1: Beszéljünk egy kicsit a C2500 nőiről, ugye Kis Ágnes és Nagy Bianca kettősért szoríthatunk, és hát egy nappal korábban talán a várakozástól egy picit elmaradva, ugye 200-on a 6. helyen végeztek, és ennek a terhével kellett beülni az 500-ra.
0: Hát igen, ahogy előbb mondtam, Pistinél ugye a 8.-6. hely az egy nagyon jó eredmény volt, addig a lányoknál, attól függetlenül, hogy ez nem olimpiai szám, ez a 200 páros, hát ez másképp nem tudom mondani, elkeserítő volt számomra. Nyilván utána, a futam után volt egy beszélgetésem is velük, nem csak nekem, hogy jól tudom, azért a szakosztályigazgatójuknak is, az edzőjüknek is nyilván, aki kim volt a helyszínen. Nem ezért utaztunk ki, hogy 200-on így szerepeljenek. Nem a helyezéssel van megint csak a probléma, hanem a futammal, ahogy teljesítettek.
1: Amikor látod rajtuk ezt a mentális nehézséget, akkor hogy tudod úgy levenni a vállukról az előző napi sikertelenséget, hogy a másnapra ez átforduljon pozitív energiába?
0: Hát mondjuk úgy, hogy Schmidt Gábor is az én főnököm ugye a szövetségben, ha én valami rossz fát teszek a tűzre, akkor általában megkapom érte a dorgálás, de egyben felemel egyébként, és kiemeli, hogy miben vagyok jó.
1: Te például jó gulyást főzöl.
0: Igen, például egy jó bográs gulyás, de itt a lányoknál is nyilvánvalóan nem lehetett elmenni amellett, hogy mi történt. Ezt jelezni kellett nekik, el kellett mondani, elmondani az én sarkalatos érveimet ezzel kapcsolatban, ugyanakkor meg nyilván ők két ős tehetség, ők bennük abszolút ott van a potenciál arra, hogy érmet szerezzenek a Los Angeles-i olimpián, vagy másnap ugye az 500 páros döntőben, ami szerencsére azért kimutatjuk, hogy sikerült is, és oda tudtak úgy állni utána vasárnap 500 méteren, hogy abból ezüstérem lett. Sőt, azt gondolom, hogy ilyen közel még nem voltak az ukrán pároshoz.
1: Luzán, megint.
0: Igen.
1: Egy picit beszéljünk Adolf Balázsról, ugye C1 5000 méter. Itt egy moldovai siker született, Tarnowski nevű fiatalember nyert, és Balázs 23-19-199, ez volt az ideje, ugye a második helyet szerezte meg, és ezzel az 5000 méterrel azért foglalkozzunk egy picit, mert azért kilóg egy picit a gyorsasági Európa és világbajnokságok menetrendjéből. Most kérdezhetném úgy is, hogy miért erőlteti a Nemzetközi Szövetség ezt a formátumot, de ugyanakkor meg egy kihívás is lehet akár a sportolónak, mert hogy még azt mondom, hogy buliból is el lehet indulni egy ilyenen, és akkor kicsit legfeljebb cipelem a hajómat.
0: Hát most olyannyira nem buli, hogy ugye abszolút benne van a kótaszerzési futamok között. Tehát az egyes kótáért folytatott harcban ez ugyanannyit ér, mint az 1001-es olimpiai szám. Balázs, mondanék az EB előtt, hogy csak ezt szeretne indulni, tehát más nem szeretne. Most erre készülne egy kicsit ilyen alapozásszerűen, és majd a VB kapcsán majd vissza fogunk erre térni, hogy ott ő még mit induljon esetleg. Nagyon nem egyszerű az 5000 méter, mert nyilván nincs pályatartás, tehát hogy ott bármi történhet a rajtba. Tegyük föl, nem egy ügyes versenyző van mellettem, nekem jön, kiforgat, addig a többiek elsipircolnak, és soha nem érem őket utol. Szerencsére Balázs ebből a szempontból, vele bármi történik, egyébként mint egy ilyen szöcske szépen fölkúszik, vagy fölkúszik, igen, a élmezőnyre. Ez most is így történt, tehát annyira belekeveredett ott egy ilyen konfliktusba, fogalmazunk így a rajt után, hogy ugye úgy lebillent a hajója, hogy meg, tehát nagyon sok víz folyt bele. Ugye hát nyilván ez plusz súly is, és nem csak plusz súly, hanem még mozog is a hajóba, ugye ez oda-vissza lötyög. Ennek ellenére fölment az első, a lengyel és a Tarnovszkira, ugye a moldáv srácra. Ott hogy jól be tudott ülni egy ilyen bölcsővízre, hogy a két hajónak a vízén ül, mint egy szörfös, és ugye őt meghúzva ezt pihenteti, ott ki is pihente magát, mondta, és akkor a Glazunovval a lengyel srác összebeszélt, vagy hát ő beszélt, az, hogy mit értett meg a lengyel, valószínűleg semmit, mert azt hitte, hogy lebólogatta, hogy oké, akkor dolgozzanak össze, és lépjenek meg a Tarnovszki elől. Ennek a végkimente az lett, hogy végül a lengyel srác azt hitte, hogy valami...
1: Meg van dumálva?
0: De nem, és neki ment még egyszer a Balázsnak, aminek következtében még befolyt víz a hajójába. Ugyanakkor a lengyel hátra maradt, és akkor így a Balázs viszont leszakadt a tárnóról, és nem tudta már utolérni.
2: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a Bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
3: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságtól. Nyilvánosak a kórházi fertőzések adatai. Marad a nyáriasan meleg idő. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
5: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója Luka Kulenovic a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A Vasas-Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18 óra 30 perckor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport időben közvetíti. Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a második fordulóban, nagy csatában, három játszmában kikapott a hazai közönség előtt játszó Madison Keys-től. Ezzel egyesben nem maradt a versenyben magyar játékos. Udvardi Panna számára véget érte a párosok küzdelme is, miután a brazil Laura Pigossival 6-3-6-4-re alul maradta a Márta Kosztyuk, Elena Russe ukrán-román kettőssel szemben az első fordulóban. A szlovén Jakub Omerzel nyerte a spanyolország úti kerékpáros körverseny, a Vuelta 12. több mint 166,5 kilométeres szakaszát. A hatodikként célba érő spanyol Enric Mas növelve előnyét összetettben. Walter Attila 51. lett, összetettben a 41. helyen áll.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál. A tervezett intézkedés érinti a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozókat is, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, október közepén és jövő januártól emelik a béreket. A részletekről hamarosan dönt a kormány. 10%-kal megemeli a megváltozott munkaképességűek ellátásának összegét a kormány januártól. Ezt szintén a miniszterelnök jelentette be. Magyar Péter a kormányzati tájékoztatón közölte azt is, hogy a járandóságot a 65 éves korhatár elérésétől minimum 120 ezer forintra növelik az öregségi nyugdíjhoz hasonlóan. Nyilvánossá váltak az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések intézményi adatai a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ oldalán. Az új interaktív online felület grafikonokkal és szakmai magyarázatokkal segíti az intézményi mutatók és a kórházi járványok átlátható nyomon követését. A hatóság hangsúlyozta, hogy az adatok közététele nem rangsor felállítását, hanem az ellátás biztonságának és a bizalomnak az erősítését szolgálja. Megvizsgálja a büntetőeljárások elhúzódásának okait a kormány. A tegnapi szóvivői tájékoztatón elhangzott, a cél minden olyan jogszabályi, szervezeti és finanszírozási változtatás előkészítése, amely rövidítheti a nyomozásokat, az ügyészségi és a bírósági eljárásokat. A Széchenyi Egyetem büntetőjogi tanszékének vezetője szerint az eljárási törvényben már most megvannak azok a jogintézmények, amelyek gyorsíthatják az ügyeket. Bartkó Róbert a Kossuth Rádió reggeli műsorában úgy fogalmazott, nem a határidőket kellene rövidíteni, hanem a már meglévő lehetőségek alkalmazási körét bővíteni. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban, csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint a kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek, és jelentős 9%-os növekedés volt a csomagküldő és internetes kiskereskedelemben is. Ukrajnában és Oroszországban is folytatódtak a támadások. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy a kijevi és az odesszai régióban hajtottak végre akciókat. Elsősorban katonai logisztikai központokra, hajókra és energetikai infrastruktúrákra mértek csapást. Közben a légvédelem csaknem 500 ukrán pilóta nélküli repülőszerkezetet fogott el, és semmisített meg 20 régió és a Fekete-tenger felett. Közlekedés. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán szakaszos torlódásra kell számítani Tata és Biatorbágy között. Az 55-ös főúton három személy autó koccant össze Baja és Bátaszék között. A 108-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Vezessenek óvatosan! Időjárás. Marad a nyáriasan meleg idő. Kisebb záporok az északkeleti határ mentén előfordulhatnak. A hajnali 14-19 fok után napközben 28-33 fokra számíthatunk. A hétvégén is napos idő lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
6: 2026-ban a nyár elején, június 10-e és 14-e között rendezték a kajak-kenu Európa-bajnokságot. A magyar küldöttség 4 aranyéremmel, 5 ezüstéremmel és 5 bronzéremmel jött haza. Aztán a nyár végén, augusztus utolsó hetében rendezték a poznanyi világbajnokságot. Két helyen változott meg egyébként a kajak válogatott összetétele a júniusi Európa-bajnoksághoz képest. K1 ezer méteren Csikó Zsóka a Poznányban megpróbálhatta megvédeni világbajnoki címét, ebben a számban Portugáliában Kőhalmi Emese Európa-bajnok lett. A másik változás női párosunkat érintette, az EB-n még Csikós szerepelt Újfalvi Laurával, Tóth Dávid szövetségi kapitány azonban úgy döntött, hogy ebben a számban a válogatót ír ki, amelyen meglepetésre két ifjú lány, a 18 éves Hoffer Bianca és a 20 esztendős Tölgyesi Flóra diadalmaskodott. Aztán elérkezett a poznanyi világbajnokság ideje, augusztus 27-e és augusztus 30-a között rendezték, 4x6, vagyis 24 számot rendeztek, ezek közül csak 4 döntőjében nem volt magyar hajó, vagyis a 24 döntő közül 20-ban szurkolhattunk honfitársunknak. A 20 magyar érdekeltségű döntő mindegyikét felelemenítjük, mert azt hiszem, bármilyen időtávlatából érdekes ezeket, az egyébként egyenként nagyon rövid közvetítéseket újra átélni. Haladjunk időrendi sorrendben, a világbajnokság első napján még természetesen nem rendeztek döntőket, aztán augusztus 28-án már 4 olyan finálé is volt, amelyben Magyarország érdekelt volt. Délután voltak ezek a bizonyos pénteki döntők, először férfi kajak négyesünknek szurkolhattunk 500 méteren, majd a női kenu kettesnek 500 méteren, utóbbi Kis Ágnes és Nagy Bianca összetételben állt oda a rajthoz.
7: Az elmúlt két napon szembeszeles a pálya, ezzel kell megküzdenie a magyar férfi kajak négyesnek is, amely a nyolcoson fog versenyezni Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor összetételben. Egyébként a legutóbbi két világbajnokságon a magyar férfi kajak négyes mindig ezüstérmet szerzett. 2023-ban Nádas és Tótka ott volt a csapathajóban, tavaly pedig Milánóban az Opavszki, Fodor, Balog, Tamás összetételű csapathajó ért be másodikként. Ráadásul ez a Nádas, Fodor, Kuruc, Tótka négyes ebben az idényben a négy világversenyből hármat megnyert, például Európa bajnok lett. Így aztán érem esélyesként érkeztek ide a férfi kajakozók a világbajnokságra Poznányba, viszont eddig itt Lengyelországban nem nyújtották azt a teljesítményt, amit vártunk tőlük, talán majd ma. Az egyesen a spanyolok, egyébként a teljes döntős mezőny bivaj erős, a spanyolok tavaly VB bronzérmesek lettek, az idei Európa bajnokságot pedig a harmadik helyen fejezték be. Van a hajóban két olyan spanyol, aki 2022-ben világbajnok lett. A nagy esélyes németek az ötösön, a hatoson az ausztrálok és a címvédő portugálok a hetesen, mellettük a nyolcason tehát a magyarok. Ebben a pillanatban megtörtént a rajt, eljön mindenki, mind a nyolc egység, dánok, lengyelek, a lengyelek a hármason, a litvánok a négyesen, a kilencesen, a szerbek, ez a teljes mezőny. A magyar hajó pedig jól kapta el a rajtot, egyelőre az élbolyban halad a Nádas, Fodor, Kuruc, Tótka négyes, és azért jól látszik, hogy a nagy esélyes németek az ötösön szintén ott vannak elől, a legutóbbi hét VB-ből egyébként négyet a németek nyertek meg ebben a versenyszámban. Lassan közelítenek a férfi kajak négyesek a féltávhoz, ugye itt mindig szinte egyszerre zúdulnak be a célba a versenyzők, olyan elképesztően kiegyenlített a mezőny. Féltávnál német vezetés, Ausztrália második, a harmadik Szerbia, a magyar hajó egyelőre lemaradva inkább az ötödik, hatodik hely környékén halad. A németek most már egy fél hajóval megelőzik az ausztrálokat, érkeznek az utolsó 100-150 méterre a csapathajók, a magyar négyes egy nagy hajrá kellene az éremhez. Továbbra is német vezetés. Itt a közönség a lengyeleket buzdítja. A németek két beülőnyivel megelőzik az ausztrálokat. A magyar csapat hajó küzd a dobogóért, de elsősorban jelenleg még csak a hatodik helyen halad a magyar férfi kajak négyes. Utolsó méterek, ebből német aranyérem lesz, ausztrál ezüst, és a harmadik hely az a portugáloké. A magyar hajó pedig egyelőre az ötödik helyre kerül a számítógép szerint. Nincsen érem tehát magyar szempontból a férfi kajak négyesek mezőnyében, a németek pedig féltávnál az érre álltak, és onnantól kezdve folyamatosan növelték előnyüket, és végül is magabiztosan majdnem egy hajónyival verték meg ellenfelüket, az ausztrálokat. Ausztrál ezüst és a címvédő Portugália bejött a harmadik pozícióban. Hát a férfi kajak négyesünk az, említettem, hogy éremesélyesként érkezett erre a VB-re, de a dobogóról ezúttal lemaradt, a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tótka Sándor alkotta egység. Ötödik lett, ez még nem hivatalos információ. A mezőnyben Kis Ágnessel és Nagy Biancával, ugye ez a kettős a 2024-es Európa-bajnokságon aranyérmet szerzett, azzal érték el az áttörést abban az esztendőben az olimpián, éppen hogy lecsúsztak a dobogóról. A tavalyi év az nem sikerült számukra úgy, ahogyan azt szerették volna, idén júniusban az EB-n viszont egy ezüstéremmel jelezték, hogy számolni kell velük a világbajnokságon. A hatos pályán versenyez majd a Kis Ágnes, Nagy Bianca kettős, Kis egyébként 501-esben ma döntőbe jutott, tehát benne már vannak méterek a délelőtről. Nagy egyébként 2022-ben lett már VB érmes, méghozzá Bragato Giadával. Az egyesen üzbégek, a kettesen a kanadaiak. Katy Vincent térdel a második pozícióban, ő 30 esztendős kétszeres világbajnok ebben a versenyszámban, legutóbb 2018-ban lett aranyérmes a VB-n, tavaly ezüstérmet szerzett ez a kanadai egység. A hármason a Kína, kínaiak, Sun Mengjia és Ma Yanan. Sun háromszoros világbajnok ebben a versenyszámban, egyébként pedig kétszeres olimpiai bajnok, de Xu Shixiaoval lett olimpiai aranyérmes, most pedig már Ma Yanan mellette. A négyesen az ukránok Ludmilla Luzannal, aki tavaly Milánóban 4 aranyérmet szerzett, hát amihez Luzán nyúl, az arannyá válik. Az ötösen a spanyolok, ők is esélyesek az éremre, Moreno és Járcsevszka 2025-ben Európa bajnokok lettek. A hatoson tehát a magyar hajó, Kis Ágnes és Nagy Bianca, a hetesen egy fiatal német egység, a nyolcason belorúszok, míg a kilencesen moldávok. Az idei világkupákon Szegeden, valamint Montrealban ukrán győzelem született, míg Brandenburgban a magyar hajó diadalmaskodott, a kínaiak és a spanyolok fértek még oda a dobogóra a világkupákon, úgyhogy ez a 4 hajó az, amely között feltehetően eldőlnek az érmek. 500 méter a táv, tehát a női kenukettesek versenyszáma ez, és olimpiai versenyszám is, tehát ezért is kiemelt figyelemben részesül ez a versenyszám. A hatoson a magyar hajó, mellettük baloldalon a spanyolok, az ukránok és a kínaiak, arra kell tekintgetni, tehát baloldalra. Megtörtént a rajt, az első méterek megtétele után úgy tűnik, hogy azért az ötösön a spanyolok jól kapták el a rajtot, mellettük azért az ukránok, valamint a kínaiak is kapaszkodnak, és fekete orral a hatoson ott vannak a magyarok egyelőre a harmadik, negyedik hely környékén, mert hogy meglepetésre a fiatal német egység az bizony kilőtt az első 100-150 méter megtétele után, a németek azért ott vannak az első, második helyen, a spanyolok tartják felük a lépést. A magyar csapathajó az első jó 100-200 métert azt azért nem a legjobb tempóban tette meg, most már azért kirajzolódik az, hogy inkább a mezőnyben bújnak meg. Az első 3 helyen a már említett németek, valamint a spanyolok mellett azért ott vannak a hármason a kínaiak is. Ez a 3 hajó tehát a legelől, a kis-nagy páros pedig egyelőre nézem, hogy talán most már a negyedik, ötödik helyre felkapaszkodnak, valóban a negyedik helyen haladnak fél távnál. Jönnek tehát az utolsó 250 méterre, azért meg kellene előbb-utóbb indítani azt a hajót, 200 méter van még hátra, a németek nem akarnak fáradni, lehet, hogy lesz egy meglepetés érem a részükről, akár meglepetés győzelem. Most már a Kis Ágnes, Nagy Bianca hajó is elkezdte növelni a csapás számot, igaz, hogy a spanyolok és az ukránok, sőt még a kínaiak is megelőzik a németeken kívül a magyar kettős. Hát tényleg betyáros hajrá kellene Kis Ágnességtől, mert hogy a németek továbbra is vezetnek, a második helyen most már úgy tűnik, hogy a spanyolok haladnak, ott vannak még az ukránok is. A németektől el lehet-e venni a győzelmet? Ez a nagy kérdés az utolsó 50 méteren. Kis Ágnesék úgy tűnik, hogy nem fognak odaférni a dobogóra. Na, hogyan alakul akkor a pódium sorsa, sorrendje? A németek vezetnek, az utolsó 10-20 méteren haladnak már. Ebből újabb német aranyérem lesz, és az ukránok bejönnek másodiknak. Német arany, ukrán ezüst és a fehér oroszok. Valami egészen elképesztő, hajrát teljesítve a dobogó legalsó fokára odaférnek. A magyar kettős pedig csalódást keltő módon szerepelt, mert hogy csupán a hetedikként értek a célba. Borultak az esélyek, és egy olyan elképesztő döntőt jött a német egység, amit még ők sem hisznek el. Mind a két versenyző, Carlotta Loske és Michael Jakob fogja a fejét, nem hiszik el, hogy világbajnokok a női kenukettesek 500 méteres távján. Ők lettek tehát az elsők, Ludmilla Luzánék a második helyen Ukrajnából, a harmadik pedig a semleges színekben versenyző fehér orosz kettős, Kis Ágnesék a hetedik helyen zártak.
6: Egy ötödik és egy hetedik helyen kezdte tehát a világbajnoki döntők sorozatát 2026. augusztusában a magyar kajakkenu válogatott. Aztán pénteken 3:30 előtt néhány perccel Fejes Dániel állt a rajthoz, 1000 méter kenu egyesen.
7: Hát reméljük, hogy most Fejes Dániel eddig a poznanyi világbajnokságon brillírozott, tényleg tegnap a középdöntőben egy olyan pályát teljesített és verte meg többi közt a brazil Guimarães Queirost és Petrovot is, hogy hát az alapján azt mondtuk, hogy akár ő éremre is esélyes lehet ezen a VB-n. Hozzá kell tegyem, hogy Fejes Dánieltől az óriási eredmény lenne, mert hogy a férfi kenusok király számában a döntős mezőny az bívai erős. Tavaly Milánóban Adolf Balázs bronzérmet szerzett, úgyhogy Adolf Balázsnak köszönhetően a tavalyi milánói VB-ről van ebben a versenyszámban egy érem, de ezúttal Fejes Dánielen a sor. Ugye érdekessége ennek a döntős mezőnynek, hogy kimaradt belőle a tavalyi VB ezüstérmes és az idei Európa bajnoki harmadik Dimopulosz, a görög versenyző, így aztán ő B-döntőzhetett csupán. Az egyesen a címvédő Martin Fuchsa, ez is érdekes, hogy ő a legszélére kerül, ez is mutatja ténylegesen a mezőnynek az erősségét. 2023-ban is Martin Fuchsa lett a világbajnok ebben a versenyszámban, egyébként idén Európa bajnokságot nyert Montemoro Vejóban, és párizsi olimpiai bajnok, de Fuchsa ezúttal csak az egyesen, ami elég nehéz pálya itt a lötyögős vizen, az a szembeszeles Poznányban. A kettesen a német David Bauske, 23 esztendős, Brandenburgban a világkupán ezüstérmet szerzett idén. A hármason a brazilok tokiói olimpiai bajnoka, az az Izakias Gimaira és Queiroz, aki Rióban három érmet szerzett, Tokióban pedig, ahogyan említettem, ebben a versenyszámban a legjobb lett. A négyesen a moldáv Szergej Tarnovszki, kétszeres olimpiai bronzérmese ennek a versenyszámnak, az ötösön Fejes Dániel, mellett a jobb oldalon a kínai Wu Shengyue, 20 esztendős csupán a kínai versenyző, hát ő az egyik titkos esélyes. Megtörtént a rajt, eljönnek a versenyzők, 1000 méter ugye a táv, itt legalább 4 percen keresztül lapátolnak a felek. A hetesen a belorusz Patapenka, a nyolcason az EBS ezüstérmes Zahar Petrov Oroszországból, míg a kilencesen a spanyol Pablo Crespoval teljes a döntős mezőny. Petrov az első 100 méter megtétele után vezet, egy fél hajóval előzi meg Szergej Tarnovszkit, a moldávot, aki egyelőre tehát a második, Fejes Dániel pedig a harmadik helyen halad, Wu tőle jobbra a negyedik, a brazil, valamint Fuchsa is egyelőre megbújik a mezőnyben. De hát nagyon sok van még hátra, 250 méterhez közelítenek majd csak még a versenyzők. Ugye ebben a versenyszámban az Európa-bajnokságon a magyar szempontból Juhász Istvánnak lehetett szurkolni, ő Montemorban a nyolcadik lett, a helyét tehát Fejes Dániel vette át, aki egyébként érdekesség, hogy Portugáliában ebbi bronzot szerzett párosban. Petrov vezet a táv negyedénél, Tarnovszki a második, és végül még Crespót is behozza a számítógép a harmadik helyre. Ez tehát az első hármas, de Petrov azért olyan tempóban kezdte meg ezt a jó 1000 métert, hogy alig ha bírja fenntartani ezt a csapás számot. Petrov több mint egy hajóval, inkább másfél hajóval vezet Tarnovszki előtt, Fejes Dániel ott lapától a harmadik helyen, vele pedig a kínai Wu tartja a lépést, de még mindig csak a táv első felében tartanak a versenyzők, nem kell semmit sem elkapkodnia az MTK versenyzőjének, Fejes Dánielnek. Egyébként ebben a versenyszámban világbajnokunk legutóbb 2013-ban volt, méghozzá Vajda Attila, ő ugye háromszor lett a világ legjobbja a férfi kenusok király számában egyesben 1000 méteren. Na most érkeznek féltávhoz a versenyzők, Petrovnak az előnye csökkent Tarnovszkival szemben, továbbra is a harmadik Crespo, aki ott a legszélén a kilencesen tartja magát, viszont az biztos, hogy most már a számítógép hiába írja Crespót a harmadik helyre, az tévedés, mert ahogyan közelednek a versenyzők, látszik, hogy teljes az egyértelmű harmadik, Crespo pedig inkább a negyedik, ötödik, hatodik helyen halad, Zahar Petrov pedig nem akar fáradni, ő ugye 500-on világbajnok, tehát az a táv első felét azt meg tudja nyomni, és most már csupán egy fél hajóval vezet Tarnovszki előtt. Tarnovszki növeli a csapás számot, és így tesz hozzá hasonlóan Fejes Dániel is, aki továbbra is dobogó közelben a harmadik helyen halad. De még hátra van azért a táv utolsó negyede. De le lehet erősíteni, az érmet el lehetne csípni, minél fényesebbet. Fejes Dániel tehát ott van az ötös pályán, és egyelőre halad a harmadik helyen. helyen. Tarnovskit nézem, hogy mintha már utolérte volna Petrovot, de hát még mindig Petrov vezet, 250 méterrel a vég előtt Petrov vezet, Tarnovski most már csupán egy fél hajóval mögötte, Fejes Dániel pedig a harmadik, de két másodpercen Petrovhoz képest, két másodpercen belül Fejes Dániel, úgyhogy ebből azért még lehet egy fényes érmet szerezni. Utolsó 200 méter, Petrov nem akar fáradni, ki fog tartani az orosz, Tarnovski viszont mintha már elkészült volna az erejével, Fejes Dániel őt elcsíphetni. Utolsó 100 méter, Fuchsára is figyelni kell, mert ő is megindult ott a legszélső pályán, az egyesen. Petrov továbbra is vezet. Fuchsát figyelni kell, Dani, mert már előtted van. Tarnovski még egyelőre a második. Petrov nem akar elfáradni. Fuchsa nagyon megindult a szélen. Négyen elő, Fejes Dániel is megindul. Utolsó 10-20 méter. De gyerünk, Dani! Gyerünk, Dani! Meg lehet akár a győzelem. És a célba ki fog először beérni. Utolsó 5 méter. Nagyon kell húzni. Fuchsa az aranyérmes. Nem, Fejes Dánielt írják aranyérmesnek. Na ki lett a győztes? A számítógép Fejes Dánielt jegyzi elsőként. De szemre, mintha úgy látszott volna, hogy Fuchsa az aranyérmes. Milliméterek fognak dönteni. Petrov a végére elfárad, de hát abban biztos vagyok, hogy ő ott lesz még a dobogón. 1000 métert mentek a versenyzők, és a végén milliméterek döntenek. Hát milyen elképesztő versenyt hozott a férfi C1 1000 méter. Frissítgetem a számítógépet, hogy Martin Fuchsa a világbajnak, ez most már hivatalosnak tűnik, valóban azért szemre ő lett az első. De vajon Fejes Dániel, aki szemre másodiknak érkezett meg, a számítógép is úgy hozza-e ki, hogy van egy magyar ezüstérem ezen a poznányi világbajnokságon. Martin Fuchsa továbbra is 4 perc, 7,44 század másodperces idővel úgy tűnik, hogy címet véd az utolsó 500 méterre a cseh olimpiai bajnoknak, valami egészen betyáros volt, mert tényleg a vert mezőnyből érkezett meg, hát nem is az utolsó 500 méter, az utolsó 250 méter, mert hogy 750-nél még csak az ötödik volt Martin Fuchsa. Na de Fejes Dániel meg tudta-e előzni az utolsó centimétereken Petrovot, és megvan-e az az ezüstérem. Továbbra sincsen hivatalos végeredmény, egyelőre csupán annyit ír a számítógép, hogy Martin Fuchsa a világbajnok is, hát sorozatban harmadjára szerzi meg az aranyérmet az év fő versenyén. De hát a legkíváncsibbak természetesen arra vagyunk, hogy Fejes Dániel a célfotó alapján hova kerül a dobogón, a második vagy a harmadik helyre. Tényleg elképesztő az, hogy 1000 métert mennek ezek a versenyzők, és hát az utolsó centimétereken dől el, hogy ki a világbajnok, ki az ezüstérmes, ki a bronzérmes. Tényleg a rajtba szinte egyszerre esett be 3 versenyző, Fuchsa, Fejes és Petrov a célba. Most én azt mondom, hogy azért meg kell, hogy legyen az az ezüstérem. A hivatalos végeredmény pedig, hát talán most már megjelenik itt a helyszínen, az alapján pedig Fejes Dániel világbajnoki ezüstérmes, de holt versenyben végzett Fuchsával világbajnok Fejes Dániel, mert úgy tűnik, hogy ezred másodpercre ugyanolyan időt ment, mint Martin Fuchsa. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok! A számítógép szerint Martin Fuchsával holt versenyben Fejes Dániel világbajnok. Ezred másodpercre ugyanolyan időt jöttek, hát ez egészen elképesztő. Jönnek 1000 métert, és ezredek sem tudnak dönteni köztük. Fejes Dániel holt versenyben világbajnok, és 2013 után ismételten a férfi kenusok király számában van egy magyar világbajnok. Gratulálunk Fejes Dánielnek!
6: A 2026-os poznányi kajakkenu világbajnokság harmadik döntőjében megszületett tehát az első magyar aranyérem. Kenu 1-es 1000 méteren Fejes Dániel bizonyult a legjobbnak. Aztán, amint Fejes Dániel beérkezett a célba, már ott volt a rajtvonalnál egy Csikós Zsóka, Női kajak egyes 1000 méteren abszolút aranyesélyesként.
7: Hát ez már csak nem lesz olyan szoros és izgalmas, mint Fejes Dánielé. Csikó Zsóka a címvédő, ő a hatoson, egy 25 éves szolnoki kajakos, aki Milánóban aranyérmet szerzett 1001-esben, valamint bronzérmes lett 501-esben. Tavaly a Racicei Európa-bajnokságon triplázott, 3 aranyéremmel távozott Csehországból Csikó Zsóka, akinek tehát tavaly 2025-ben jött össze az áttörés, és itt 1000 méteren egyelőre negyed távhoz közelítve vezet. Ő egyébként a kiemelkedő alakja ennek a versenytávnak, már csak azért is, mert a tavalyi A-döntőből, a világbajnokságról csak Csikós Zsóka maradt meg, tehát a többi 8 versenyző az a tavalyi milánói VB-n nem A-döntőzött. Az egyesen egyébként a svájci Widmer, az orosz Mironchenko kettesen, Észtországból Fedorova a hármason, a német Heuser a négyesen, Knudsen Dániából az ötösön, és Csikó Zsókától jobbra a spanyol Pelax, a cseh Betlahova és a lengyel Márcsevszka. Vezet tehát Csikó Zsóka lassan egy teljes hajóval, egyelőre mellette a dán Knudsen, valamint a spanyol Pelax tudja azért tartani a tempót, és nincsen olyannyira leszakadva Mironchenko sem, olyan szépen beosztva az energiáját halad egyelőre és lapától kényelmes tempóban Csikós Zsóka. Fél távhoz közelítenek még csak a versenyzők, azért ezt a tempót fenn kell tartani a Csikó Zsókának, aki egyébként itt a poznányi világbajnokságon 501-esben is, tehát az olimpiai versenyszámban is érdekelt, és ma délelőtt bejutott a középfutamból a döntőbe abban a versenyszámban. Fél távnál, tehát 500-nál Csikós Zsóka vezet, mögötte Pelax, valamint Knudsen szinte egy vonalban halad, Betlehovát a csehek versenyzőjét hozza a negyedik helyre a számítógép, és szemre is így van. Fél távon túl egy teljes hajóval vezet Csikós, és sem Knudsenben, sem Pellaxban nincsen benne egyelőre a robbantási kedv, hogy megindítsák a hajót, így aztán Csikósnak sem kell rá reagálnia. Több mint egy hajó tehát a szolnoki versenyzőnek az előnye, így vezet Pelax előtt, mert Pelax időközben megelőzte a dán ellenfelét, a spanyol vezet, a spanyol tehát a második, de még mindig van hátra 300 méter, és ha megérkeznek a tribün elé a versenyzők az utolsó negyedére ennek az 1000 méteres versenyszámnak, Csikós Zsóka pedig úgy tűnik, hogy rajtcélgőzelmet arathat. Egyébként Csikósnak eddig ezen a VB-n a rajtok nem igazán sikerültek, mind a hányszor indult, a rajtgépet megvárta, ami teljesen lecsukódik, vagy víz alá ereszkedik, úgyhogy biztonsági játékot játszott a rajtoknál, hát 1000 méteren nem az induláson múlik minden. 250 méterrel a végelőtt Csikós Zsóka vezet, majdnem 2 teljes másodperccel a spanyol Pelax előtt, és érkezik az utolsó 200 méterre úgy Csikós, hogy hát nem látok most a mezőnyben olyan versenyzőt, aki elvehetné tőle a címvédésnek a lehetőségét. Nagyon szépen tartja a csapásszámot Csikós, rendezett a mozgása, most egy picit megindítja a hajót, és már másfél hajónyival vezet Pelax előtt. Itt azt hiszem, hogy nincsen kérdés, nincsen kételje felől 100 méterrel a végelőtt, hogy Csikós Zsóka a női kajakegyesek 1000 méteres távján a legjobb. Csak az a kérdés, hogy mekkora fölénnyel nyeri meg ezt a viadalt, mekkora előnnyel ér be a célba. Lassan 2 hajónyival vezet, az utolsó 20 méterre érkezik, rajtcélgyőzelem és világbajnoki címvédés a szolnokiak versenyzőjétől. Csikós Zsóka másodjára is világbajnok. A második a spanyol, a harmadik pedig végül is a dán Knudsen. Ez a sorrend, és megvan a magyar csapatnak a második aranyérme ezen a poznányi világbajnokságon. Egymás után a 2 győzelem, Fejes Dániel férfi kenu egyes 1000 méteren lett holtversenyben, Martin Fuchsával az olimpiai bajnokkal együtt aranyérmes, Csikó Zsóka pedig címet véd a női kajak egyesek 1000 méteres távján, és hozzáteszem, hogy ez azért igazán magyaros versenyszám. A legutóbbi 10 esztendőn időben. Egyébként rendre a magyar hölgyek odaértek a dobogóra, hogy egész pontos legyek, a legutóbbi 10 VB-n 6-szor is magyar hölgy diadalmaskodott ebben a versenyszámban. Nyert aranyérmet Medvecki Erika, Bodonyi Dóra, Csipes Tamara, Gazsó Dóra, Kőhalmi Emese, és most már Csikós Zsóka kétszer is. Egyébként pedig ez a versenyszám 1997 óta szerepel a VB-k műsorán, és azóta ez a 14. VB győzelem magyar részről. Úgyhogy Csikós Zsóka női K1 1000 méteren címet védett, megvan a második világbajnoki aranyérme, és várjuk tőle ezt a folytatást holnap féltávon, tehát 500 méteren az olimpiai versenyszámban is. Bravo Zsóka, bravo Dani, két magyar aranyérem a poznanyi világbajnokság első döntős programjában.
6: 2026. augusztus 28-án, amikor az első négy magyar érdekeltségű döntőt rendezték a kajakkenu világbajnokságon, akkor Magyarország rögtön szerzett két aranyérmet, továbbá egy 5. illetve egy 7. helyet. Aztán a világbajnokság utolsó előtti napján, augusztus 29-én már nagy üzem volt, ekkor 6 sportolónknak szurkolhattunk. Először 3 óra után néhány perccel, kenu egyesben 500 méteren Kis Ágnesnek.
7: 4-es pályán versenyez majd a szegediek 21 éves kenusa, és ennek a versenyszámnak a trónja az bizony üres, mert hogy a címvédő és a regnáló Európa-bajnok Ludmila Luzán nem nevezett erre a távra a poznanyi világbajnokságon. Kis Ágnes pedig ebben a versenyszámban kifejezetten ígéretesen versenyzett eddig, próbálok minél óvatosabban fogalmazni, azért azt hiszem, hogy a dobogóra joggal pályázhat. Az egyesen egy cseh versenyző, az Európa bajnoki negyedik Zsehová, a kettesen a kínaiak fiatal kenusa Chiang, a hármason Brovkova Kazaksztánból, a négyesen tehát Kis Ágnes, az ötösön Sofia Jensen kanadai. Ebben a pillanatban megtörténik a rajt, 500 méter tehát, és mivel mindenki eljön rendben, Kis Ágnes is nagyjából olyan ütemben kapta el ezt a rajtot, hogy az első 20-25 méter megtétele után ő és Jensen kiemelkedik a mezőnyből. Nazdrova az egyetlen világbajnok olyan szempontból a mostani mezőnyben, hogy ő C1-500-on volt már világbajnoki aranyérmes 2019-ben, a hetesen az olasz Európa bajnoki második Della Giustina, a nyolcason egy német, a kilencesen pedig egy moldáv. 500 méter a versenytáv, nagyjából 2 percen át lapátolnak a versenyzők, és az már jól kirajzolódik, féltávhoz közelítve, hogy Kis Ágnes és Jensen mindenki előtt legalább egy hajónyival, Brovkova próbálja még tartani a lépést ezzel a duóval, de neki is azért fel van adva a lecke. Az első helyen tehát Jensen egyelőre 200 méter után, míg Kis Ágnes a második, és jó pozícióban érkezik Nazdrova is a hatoson, mert hogy őt írja a hatodik helyre a komputer. Jöhetnek tehát az utolsó 200 méterre most már a versenyzők, és bizony azért megérkeznek ide a tribün elé. Kis Ágnes fej-fej mellett halad Jensennel, sőt, most már egy hajóornyival megelőzi kanadai riválisát. Ebben bizony benne van az arany lehetősége is. Jensen elkezdte növelni a csapásszámot, egyre nagyobbakat és erőteljesebbeket húz a vízben, úgyhogy egy fél hajónyival most elmegy Kis Ágnes előtt. Maradt-e még az utolsó 100 méterre ereje Kisnek? Kellene egy nagyot durrantani a végére? Talán nincsen meg teljesen az a tempója Kis Ágnesnek, aki hát most az üteméből kiesett, úgyhogy nagy a hátrány most már Jensenhez képest. Az ezüstöt azt meg kellene tartani az utolsó 10 méteren. Itt már nincsen kétei azt illetően, hogy kanadai arany, és a végén Kis Ágnes megjön ezüstérmesnek. Világbajnok ezüstérmes Kis Ágnes a női kenu egyesek 500 méteres távján, és bánkódhat azért a szegedi kenus, hogy itt az utolsó 100 méteren, hát jól látható módon, talán azzal is bajlódott, hogy ebben az erős, jobbos hátszélben bennmaradjon a saját sávjában, úgyhogy jó néhányszor igen, ki kellett emelnie a lapátját a vízből, és ütemet, valamint ritmust tévesztett. Mindez ugye az utolsó 100-150 méteren történt, és Jensen bár nem hajrázott akkorát, mint arra számítani lehetett, de simán lehagyta végül Kist. Már csak azért is hozzáteszem, hogy az utolsó 200 méterre úgy érkeztek meg a versenyzők, hogy egy vonalban haladtak, és végül több mint egy hajónyival megveri Sofia Jensen a kanadai versenyző kiságnest. Minden esetre így is megvan a magyar csapatnak a gyorsasági szakákban a harmadik érme ezen a világbajnokságon.
6: A 2026-os poznanyi kajakkenu világbajnokság második döntős napja, tehát egy második helyen kezdődött a magyar küldöttség számára. Ezt követően Fejes Dániel, aki egy nappal korábban világbajnoki címet szerzett 1000 méteren, 500 méteren is szeretett volna dobogóra állni, illetve az egy nappal korábban szintén világbajnoki címet szerző Csikó Zsóka is megpróbálkozott a rövidebb távon valami szép eredményt elérni.
7: A kanadai az egyesen, a német Bangja kettesen és a kilencesen egy argentin Sánchez Ayala, így teljes tehát a mezőny. Kiemelte versenyzők Fuxa Tarnowski, a brazil Guimarães Queiroz, G. Dimopoulos és Fejes, őket érdemes tehát figyelni. Ebben a pillanatban eljönnek a versenyzők a rajtgépből. Hátszél, amihez továbbra is alkalmazkodnia kell a kenusoknak, és Fejes kiválóan kapta el a rajtot. Az első méterek megtétele után ott van az élbolyban, vele együtt halad, és tartja az ütemet Fuxa Tarnowski, valamint a brazil Guimarães Queiroz, és most már jól kirajzolódik az is 100 méter után, hogy a brazil egy picivel mindenkit megelőz. Fejes Dániel, 26 esztendős, az MTK versenyzője, és tegnap 1001-esben 13 esztendő után szerzett ismételten magyar világbajnoki aranyérmet azzal, hogy holtversenyben 1000 másodpercre ugyanolyan időt evezve lett világbajnok Martin Fuxával. Ez a hármas elől, Fuxa, a brazil Guimarães Queiroz és Fejes, igaz Tarnowski azért még valahogy betüremkedik a harmadik pozícióba Fejes elé, de hát 4 századdal előzi meg Fejest a moldáv. Következik az utolsó 200 méter, féltávnál tehát negyedik volt Fejes. Elkezdi növelni a csapás számot ő is, de egyre nagyobbakat húz a vízben Fuxa és a brazil Queiroz is. Ez a két versenyző most mint fellépett volna Tarnowskitól és Fejestől. Az utolsó 100 méter következik, vezet a cseh, a brazil most erősít is, mintha már egy hajóornyival megelőzné Fuxát Queiroz, Fejes pedig elkezdett fáradni, egyre jobban küzd az elemekkel, és visszaesett a mezőnyben Fejes Dániel. Utolsó 30 méter, brazil vagy cseh aranyérem születik, ez a kérdés. Az utolsó métereken, mintha a brazil jobban tudná tartani a tempóját, és ebből brazil aranyérem, a cseh a második, és végül bejön a kínai bronzérmesnek, Fejes Dániel pedig teljesen elkészült az erejével a végére, 8. lett az NTK kenusa. Kár érte a táv első felét kiváló tempóban, és jó utazó sebességgel teljesítette az a Fejes Dániel, aki viszont a végére talán elfáradt, majd én azt mondom, hogy látván azt, hogy a dobogóra nincsen esélye, inkább tartalékolt az 1 óra múlva kezdődő 4-esre. Brazil aranyérem, Guimarães Queiroz tehát a világbajnok, a csehek versenyzője, Fuxa lett a második, és óriási hajrával Zsiboven, a kínai kenus bejött harmadiknak, bronzérmesnek, Fejes Dániel pedig a döntős mezőnyben egy versenyzőt tudod megelőzni, méghozzá az argentin Sánchez Ayalát, 8. pozíció tehát Fejestől. A női kajakegyesek olimpiai versenyszáma következik, amit a lengyelek a nagy kedvencük Anna Puvavska a címvédő miatt várnak, de hát mi, ami miatt igazán kíváncsiak vagyunk erre a versenyszámra, az nem más, mint Csikós Zsóka. Világbajnok lett tegnap 1001-esben, címet védett, most a 7-es pályán bizonyíthat. Igazán erre fáj egyébként a foga Csikósnak, nagyon szeretne olimpiai versenyszámban jól teljesíteni. A tavalyi milánói világbajnokságon bronzérmet gyűjtött be ebben a versenyszámban. Az egyesen a kanadai Michelle Russell, a kettesen Natalia Drobot Ausztráliából, világbajnok ezüstérmes tavalyról, figyelni kell rá, bár a szélső pálya nem lesz könnyű dolga. A hármason a kínai Chan, a négyesen azaz Anna Puvavska, akit éppen most mutatnak be, ezért az egyébként népes lengyel közönségnek az üdvrivalgása. Puvavska a címvédő, az idei Európa-bajnokság második helyezettje. Az ötösön Amy Fisher Új-Zélandról, tavaly éppen, hogy lecsúszott a dobogóról. A hatoson Pauline Jaksch, az Európa bajnoka ennek a versenyszámnak. A hetesen tehát Csikós, a nyolcason a mexikói Briones Fragosa, a kilencesen pedig a belga Peters. 500 méter a táv, és eddig a rajt nem sikerült egyszer sem Csikós Zsókának ezen a világbajnokságon, és ez sem az igazi. 1000 méteren lehet korrigálni a rossz rajtot, itt viszont nagyon visszaesik a mezőnkben, rögtön a rajtot követően, tehát ez továbbra sem sikerült kiküszöbölni, hogy az indulásnál jól jöjjön el Csikós Zsóka, úgyhogy hatalmas hátrányba, egy hajónyi hátrányba kerül a dobogós versenyzőkhöz képest, illetve a dobogóra pályázó versenyzőkhöz képest. Az első 100-150 méter megtétele után Jaksch a német vezet, a második Puvaska, a harmadik Drobot, és Csikós az ötödik, hatodik hely környékén lapátolhat, hát óriási második 250 kellene Csikóstól, megint csak beragadta rajtnál a szolnoki versenyző. Érkeznek féltávhoz, Jakschra egyre inkább fölkapaszkodik Drobot, a kettesen nagyon jól tartja a tempót, és magas utazó sebességet visz az ausztrál versenyző, és ő vezet, 200-dal megelőzve Jaksch féltávnál. Utolsó 200 méter, Csikós Zsóka egy nagy hajrával talán még a dobogó legalját elcsípheti. Itt az aranyéremért Jaksch és Drobot fog nagyot versenyezni, Puvaska pedig meg a bronzért, a lengyelek azért biztatják Puvaskát, a címvédőt. Jaksch nem akar fáradni, az utolsó 100 méterre azért megérkezik éllovasként, mellette Drobot a második, Puvaska a harmadik, a negyedik helyen Fischer halad, az új-zélandi, Csikós Zsóka pedig most már talán az ötödik helyen, a felső pályán Russell még előtte pici.

0: lett, Csikó Zsóka pedig az ötödik helyen végzett. Aztán 1000 méteren férfi kajak egyesben szurkolhattunk Kopasz Bálintnak.
1: Megtörtént a rajt, eljönnek rendben a kajakosok, és Bálint is jó ütemben kapja le a startot. Az egyesen a dán Rask, a kettesen az Európa-bajnokságot nyert fehér orosz Vladislav Kravets, a hármason Svédországból Martin Natel, a négyesen a portugál Fernando Pimenta, ő is háromszoros világbajnok, Milánóban bronzérmet szerzett, egyébként világbajnokságokról összesen 8 érme van a portugálnak. Az ötösen Thomas Green, az ausztrál, a milánói VB ezüstérmese, őt hagyta le nagyhajrában Kopasz tavaly, a hatosan az amerikai Jonas Ekör, fiatal, tavaly B-döntőzött, a hetesen tehát Kopasz, a nyolcosan Szlovákiából Samuel Balázs, és a kilencesen Tobias Hammer, egy német. 250 méter után Kopasz Bálint, a harmadik előtte Green és Pimenta, e között a három versenyző között 7-10 másodperc csupán a különbség, de az kirajzolódik, hogy ez a három versenyző, ez bizony kiemelkedik a mezőnyből, a negyedik helyen egyelőre Rask lapától, de ő is tekintélyes távolságban ettől a triótól. Pimenta, Green és Kopasz, velük kell tehát utaznia a győriek kajakozójának, aki említette már, hogy tavaly világbajnok lett, azt megelőzően 2019-ben és 2022-ben állhatott a dobogó legtetejére VB-n, ugye 1001-est követően. Féltávhoz közelítenek, Kopasz, mintha zárkózna még feljebb, az egyébként továbbra is előlevező Green Pimenta kettőshöz. Kopasznak a lemaradása 73 század másodperc az élen lapátoló Pimentától, úgyhogy kettejük között továbbra is egyedül Green van ott, és mindenki emögött a trió mögött legalább egy hajónyival. A táv második felé múlik majd minden. Pimenta most egy picit növeli a csapás számot, és egy fél hajónyival most már Green előtt. Kopasz Bálint azért Greennek a tempóját azt tudja tartani. Pimenta időközben egyre inkább nyúlik el ellenfeleitől. Már egy hajónyival megelőzi Thomas Greent, az ausztrál kajakos. Hátra van még 300 méter. Kopasz Bálint továbbra is a harmadik helyen halad, és Green egyre közelebb most már Kopasz Bálinthoz, illetve Kopasz Bálint egyre közelebb Greenhez, de Pimenta ne menjen el, arra figyelni kell Bálint, hogy Pimenta az továbbra is vezet. Egy másodperc a lemaradása a portugálhoz képest Kopasznak, aki most már azt hiszem, hogy meg is előzi Greent. Az utolsó 200 méter következik. Pimenta egy hajóval vezet Kopasz előtt, megint csak talán időszerű lenne megindítani azt a nagy hajrát. Közben a kettesen Kravets elkezdett felkapaszkodni a dobogó közelébe. Továbbra is Pimenta vezet. Érkezik Kopasz Bálint is. Hát e között a négy versenyző között fog eldőlni az érmek sorsa. Pimenta nem akar fáradni. Egy fél hajóval, sőt egy hajóval vezet még mindenki előtt. Kopasz Bálint a harmadik, akkor amikor van még hátra 100 méter. Sőt, Kopasz most már megelőzi Greent. Az ezüst az biztosnak látszik, de a végén a nagy hajrával sikerül-e megszerezni a világbajnoki aranyérmet. Kopasz jön egy nagyot hajrázik, de kicsivel lemarad az aranyról. Ezüstérmes Kopasz Bálint a világbajnokságon. A férfi kajakosok király számában 1000 méteren. Pimentát ma nem lehetett legyőzni. A portugál versenyző 500-nál elindította a hajót, akkor elnyúlt Greentől és Kopasztól egy hajónyival, és onnan megtartotta az előnyét, és hiába érkezett, hiába hajrázott Kopasz Bálint az utolsó métereken óriási tempóval, végül kicsivel, de lecsúszott a dobogó legtetejéről a győriek kajakosa, Green pedig, hát azt hiszem, hogy itt a nagy hajrában még bejött a dobogó legalsó fokára. Jól építette fel a pályáját Kopasz, ugye tudtuk jól, hogy ő a táv második felére, az utolsó 250-200 méterre tartalékolja az erejét, de hát azzal alig ha számolt bárki, hogy Pimenta ilyen jól kitart, ami az erejét illeti. 22 század másodperccel előzte meg a portugál Kopasz Bálintot, ausztrál bronzérem Thomas Greentől, Kravets a negyedik. Úgyhogy ezen a napon megvan a magyar csapatnak a második ezüstérme is a poznanyi kajakkenu világbajnokságon.
0: A 2026-os poznanyi kajakkenu világbajnokság második döntős napján megszületett a magyar küldöttség második helye is Kopasz Bálint révén. Ezt követően

0: jött női kenu kettesben az 200 méteres küzdelem, egy egészen rövid, szinte levegővételnyi harc. Opavszki Réka és Horányi Dóra volt ott a rajtnál.
1: Opavszki Réka és Horányi Dóra majd a 8-as pályán fog versenyezni. Milánóban az 5. helyet tépte el a tavalyi világbajnokságon Kis Ágnes és Nagy Bianca ezen a távon. Egyébként a világbajnokságokon 3 érme már van a magyar kenusportnak. Egy ezüst és 2 bronz. Hát ha az arany az a mai napon megszületne, az óriási meglepetés lenne. Az egyesen kanadaiak, Mackenzie és Derosier MacArthur, a kettesen kazahok, Brovkova és Kiseleva, a hármason egy üzbég egység, Serzodova és Zokirova, a négyesen fehér oroszok, Truskina és Negyekina, világbajnoki második helyezett ez a hajó tavaly. Második lett tehát, előtte pedig Szamarkandban aranyérmet szerzett ez az egység. Negyelkina tegnap C2500-on felállhatott a dobogó legalsó fokára. Az ötösön spanyolok, ők is esélyesek, Moreno és Járcsevszka, Európa bajnoki második egységez, és a legnagyobb esélyes az az ukrán, a hatoson Ludmila Luzan és Anastasia Ribacsok, Európa bajnokok, 500-an ezüstérmet szerzett ez a hajó. A hetesen a kínaiak, a nyolcason tehát Opavszki Réka és Horányi Dóra, a kilencesen pedig oroszok, Szomova és Siapnyikova. 200 méter a táv, alig több, mint 40-45 másodperc alatt célba érnek a kenusok, és a rajt az jól sikerül Horányiéknak, viszont a legjobban a hetesen a kínaiaknak, és jól látszik már az is, hogy jól kapták el a rajtot például a spanyolok, valamint a fehér oroszok is. A fehér oroszok vezetnek így fél távnál, érkeznek tehát az utolsó 100 méterre a kenusok, és úgy tűnik, hogy azért a dobogóért egy nagy hajrával Opavszki Rékáig bejelentkezhetnének. Az utolsó 20 méter, alig hanem itt fehér orosz aranyéren fog születni, és hogyan sikerül hajrázni Opavszkijéknak? Hát egy nagy hajrá szükségeltetik, de végül is az 5. pozíció sikerül. Az első, az a fehér orosz egység. Hát nagyon kevés hiányzott itt érzésem szerint a dobogóhoz. Ugye itt a kenu kettesek azok bezúdulnak egyszerre a célba. A legjobban végül is a cél van az a fehér oroszoknak jöhetett ki, és még van egy vízbe borulás is közvetlenül a célvonalat követően. Azt hiszem, hogy a hármas pályán az üzbégek borultak vízbe, és még egy hajó van ott, amiben szintén nem térdel egyetlen egy kenus sem, úgyhogy itt óriási rösssel érkeztek meg a célvonalon át a versenyzők, és jó néhányan itt a hátszélben, ugye a folyamatosan lötyögő pályán ott bizony elveszítették az egyensúlyukat. Tanakodnak itt az ukránok, és hogy ők hogyan maradhattak le az aranyéremről, és néznek körül, körbe-körbe a fehér oroszok, akik hát minden jel szerint világbajnokok lettek. Julia Truskina és Inán Nigyelkina tehát ismételten világbajnoki aranyérmes Szamárkandot követően a női kenu kettesek 200 méteres távján. Végül is az üzbégek, akik beleborultak a vízbe, bejöttek másodiknak, hát ezért, hogy ekkora nagy lendülettel érkeztek a célvonalba, ezért veszítették el az egyensúlyukat. A harmadik végül is, tehát bronzérmes, a kínai kettős, és végül is azt hiszem, hogy itt még lejjebb csúsztak Opavszkijék. Hát látva azt, hogy ők egyébként hogyan estek be egyszerre tényleg a célba a kínaiakkal, nagyon kevés hiányzott ahhoz, hogy a dobogóra odaérjenek. Még egyszer tehát fehér orosz arany, üzbég ezüst és kínai bronzérem, Opavszki Rékáik pedig a 7. helyen fejezték be ezt a döntőt.
0: A 2026-os poznanyi kajakenu világbajnokság második döntős napján a magyar küldöttség szerzett 2 ezüstérmet, egy 5., egy 7. és egy 8. helyet, és a nap utolsó döntős számában nagyon reménykedtünk, hogy kenu 4-es 500 méteren a Kollár, Juhász, Hajdú fejes összetételű 4-es valami nagyon-nagyon szép érmet fog összelapátolni.
1: Következik a nap utolsó döntője, méghozzá férfi kenu 4-esek 500 méteres versenyszáma. A 4-es pályán a címvédő magyar egységgel, Kollár Kristóffal, Juhász Istvánnal, Hajdú Jonatánnal és Fejes Dániellel. Milánóban a tavalyi világbajnokságon 18 esztendő után győzött újra a magyar férfi kenunéges, és hát az is régen látott dolog, hogy a magyar kenunéges címet védjen egy VB-n. Ez legutóbb 1998-ban Szegeren sikerült. Hát akkor a Kolanics György, Horváth Csaba, Hüttner Csaba, Szuszko László néges tudott címet védeni egy világbajnokságon. Ezt a teljesítményt ismételhetné meg a mostani férfi néges, amely azért tegyük hozzá, hogy kiválóan szerepel és egyértelmű aranyesélyes ezen a VB-n. Kanadai csapathajó az egyesen, kettesen lengyelek, a hármason a németek, tehát közvetlenül a magyar csapathajó mellett a németek, a bal oldalon neveznek, az ötösen a spanyolok, milánói ezüstérmesek, a hatoson oroszok, ők a világbajnokság negyedik helyezettjei tavalyról, a hetesen kínaiak, a nyolcason ukránok, a kilencesen pedig a fehér oroszok, egy kivétellel mindegyik tagja annak a négyesnek, világbajnoki bronzérmes lett Milánóban. Patapenka az, aki újonnan került be ebbe a csapathajóba. Most a rajt, hát itt első blikre én azt mondom, hogy a magyar csapathajó rajtjában nem volt hiba, és hát ezt meg is erősíti az első néhány méter, azonnal szinte egy hajóornyival már kiemelkedik a teljes mezőnyből a magyar férfi kenunéges, ugye az utolsó térdelő pozícióban az a fejes Dániel, aki tegnap világbajnok lett 1001-esben, ma pedig 501-esben a hetedikként fejezte be a döntőjét. Közelítenek lassan fél távhoz, tehát 250-hez a versenyzők. Ott vannak a spanyolok és az oroszok még lőtávon belül az élen álló magyar férfi kenunégeshez képest. Utolsó fél táv, és azt hiszem, hogy egyértelműen legalább két térdelő pozícióval megelőzve a spanyolokat és az oroszokat magyar vezetés. Jól lapátol tehát ez a férfi kenunéges, és közelítenek a címvédéshez. Az utolsó 150 méter következik, fél hajóval még mindig vezetünk, de egre sodródunk baloldalra, ugye óriási a jobbos hátszél. Ki kell tartani, fiúk, mert meg lehet a világbajnoki címvédés. A spanyolok kapaszkodnak, ott vannak az oroszok is, de ebből nem lesz. Nem lesz sem spanyol, sem pedig orosz arany. A magyar férfi kenunéges az, hát elképesztő sebességgel érkezik a célba, és megvédi világbajnoki címét Poznányban. Világbajnok tehát ismételten a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdú Jonatán, Fejes Dániel alkotta a kenunéges. És 1998 és a szegedi világbajnokság után ismételten megvédi világbajnoki aranyérmét a férfi kenunéges.
0: A 2026-os poznanyi kajakkenu Európa-bajnokság első két döntős napját követően Magyarország három aranyéremmel, két ezüstéremmel, két ötödik helyjel, két hetedik helyjel és egy nyolcadik helyjel állt. Azonban mi csak a magyar érdekeltségi döntők felénél tartottunk, hiszen az utolsó napon 2026. augusztus 30-án vasárnap 10 egységünknek is szurkolhattunk a fináléban. És azt hiszem, hogy jól szurkoltunk, úgyhogy érdemes lesz továbbra is hallgatni a visszajátszást.
2: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sport Rádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Hétről hétre különleges vendégek.
4: És persze rengeteg nevet is vár mindenkit, de a tét viszont áldozatlan.
5: Magyarország szeretlek. Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
6: Hajrá, magyarok!
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: A 2026-os poznányi kajakkenú világbajnokság első két döntős napján a magyar egységek 10 számban voltak érdekeltek a fináléban, és ezek során szereztek 3 aranyérmet, 2 ezüstérmet, 2 ötödik, 2 hetedik, illetve 1 nyolcadik helyet, vagyis összesen az első két döntős napon 10 fináléban volt érdekelt a magyar küldöttség. Az utolsó napon, 2026. augusztus 30-án pedig újabb 10 döntő várt a magyar egységekre, úgyhogy nagyon-nagyon reménykedtünk, hogy aranyos vasárnapunk lesz. Az első döntőt Varga Ádám vívta kajak 1-es 500 méteren.
1: Még mindig kivárnak, hosszan kivártak a zsűritagok, és végül is ellőtték ezt a rajtot, és a kigyorsításnál az látszik, hogy Varga azért jól kapta el ezt a startot, és már is megelőzi egy fél hajóval Dosztált, aki azért betegséggel küzd ezen a világbajnokságon. Az első 50-100 méter megtétele után Varga vezet, és mellett azért Green, valamint fönn a kettesen Borucki tartja a tempót, sőt most már az utazó sebességet felvéve Borucki megelőzi Greent és Vargát. Érkeznek lassan fél távhoz a versenyzők. Itt azért az látszik, hogy a dobogóért Green, Varga, valamint Borucki jó eséllyel küzdhet. Hatalmas a buzdítás, tényleg a lengyel szurkoló kapait, anyait beleadnak, és Borucki is a vizen. 250-nél vezet a lengyel, a második Green, Raszka harmadik, odaírja a számítógép, de ne higgyünk a számítógépnek, Varga a harmadik. Utolsó 200 méter, Borucki továbbra is vezet, beleerősít Green, Ádám, neked is kellene növelni a csapásszámot, mert Green most már vezet, Borucki elkezd elkötni, Green most már egy fél hajóval vezet Varga előtt. Gyere Ádi, meg lehet akár még az arany is, ahhoz is viszont óriási hajrára van szükség. Borucki teljesen elzsibbott. Varga megelőzhetné még Borockit. Úgy tűnik, hogy Green érinthetetlen, utolsó 20-30 méter. Ebből ausztrál aranyérem lesz. És Varga Ádám megérkezhet ezüstérmesnek, hogyha jól rúgja be a hajót. És bizony ezüstérmes Varga Ádám. Ausztrál arany, és végül is lengyel bronz.
0: Ezüstéremmel kezdődött tehát a 2026-os kajakkenu világbajnokság utolsó döntős napja a magyar egységek számára. Varga Ádám ért a célban másodiként, férfi kajak 1-esben 500 méteren, ezt követően női kajak 1-es 200 méteren Lucz Annának szurkolhattunk.
1: Egy olasz az 1-esen, a 2-esen a szlovén Apollónió, a 3-ason a hazai Olszewska, a 4-esen az Európa-bajnok Mörke, az 5-ösön Wang Kínából, a 6-oson Lucz, mellette ausztrál, orosz és spanyol versenyző. Még 200 méter a táv, addig 40 másodperc alatt célba érnek a versenyzők. Nagyon fontos a jó rajt, és ezt Lucz kiválóan kapja el, szinte ő jön ki először a rajtgépből. Kigyorsítás, hogyha megvan is, megvan az utazósebesség is, akkor azért ez a rajt sokat érhet. Mörke viszont egy fél hajóval egyelőre Lucz előtt. Wang egyelőre a vert mezőnyben. Féltávhoz úgy érnek a versenyzők, hogy vezet a dán. Az utolsó 50 méter következik lassan. Lucana talán még tud erősíteni, és talán még el tudja csípni a dán Mörkét, ahhoz viszont tényleg óriási hajrára van szükség. Mörke nem látszik fáradni, Lucana tisztán a második, és úgy érkeznek meg a célba, hogy a dán aranyéremhez nem fér kétség, Lucanna pedig ezüstérmes a világbajnokságon. K1-200-on ezüstérem a magyar kajakkenu csapatnak, és ezüstérem Lucannának.
0: A poznanyi világbajnokságon az első két döntős napon szerzett 2 ezüstérem mellé, az utolsó döntős napon, vagyis vasárnapon rögtön az első két futamban 2 újabb ezüstérmet szerzett a magyar küldöttség. Ezt követően női kenu 1-esben voltunk érdekeltek 200 méteren Paragi Petra révén, utána jött a férfi kenu 2-es 500 méteres küzdelme, ahol Kollár Kristóf és Juhász István állt rajthoz, majd utána 500 méteren jött a kajak 2-esünk, Kuruc Levente és Fodor Bence, Hallgassuk meg ezeket a döntőket is.
1: A 9-es pályán, tehát hozzánk lelátóhoz közelebb fog majd lapátolni Paragyi Petra. Még az időjárásról annyit arról nem beszéltem, hogy 21-22 fok itt Poznányban, felhős, néhol napos az időjárás, és a szélviszonyokat tekintve talán most a legkedvezőbb, most itt a zászlókat tekintve úgy tűnik, hogy nincsen élénk szél, és hogyha van szél is, az inkább hátszél. Paragyi Petra 9-esen, és akkor benn középen a legnagyobb esélyesek a kubai, a kanadai, az amerikai és az ukrán. Most a rajt, Petrának sikerül azért eljönni a leggyorsabbak között, és az utazó sebességet mi hamarabb fel kell venni. Kilőtt a rajtból az ötösön Harrison, ő vezet egyelőre, Luzán kapaszkodik rá, és most már az ukrán van előrébb. Négyesen Jensen, a kanadai nincsen nem maradva, ahogyan Paragyi sem. Azért ott a 7.-6. hely környékén fél távnál 200 méter, 100-nál járnak a versenyzők, itt Luzán még megelőzi Jensen, érkeznek az utolsó 50 méterre, Luzán vezet, Jensen a második, a harmadik végül is Harrison, Paragyi Petra a 9. helyen lapától, és a célba beérkezve nagy hajrában végül is ukrán aranyérem születik. Megérkezik a kanadai másodiknak, a harmadik Harrison, és ahogyan láttam, Paragyi Petra talán még meg is előzte ott fenn a felső pályákon ellenfeleit, és bejött 7. Erre azért várunk a hivatalos végeredményre, mert hogy Paragyi szinte egyszerre zúdult be a célba a riválisaival. Viszont afelől nincsen kérdés, hogy Ludmilla Luzán a legjobb ebben a versenyszámban, és az ukrán az világbajnoki címet szerez, C1-200-on megvédi címét. Ebben a versenyszámban előzőleg 2007-ben Kozman György és Kolonics György, tehát hát gyors számolás, 13 meg 6, 19 esztendővel ezelőtt lett tehát világbajnok magyar férfi kenu kettes. Nagyon régen volt már. Kollár, Juhász, ők a hármason, tőlük egy világbajnoki cím az a bravúr kategória lenne, sőt a csoda. A kettesen tehát az olaszok, a hármason a magyar hajó, a négyesen spanyolok, az ötösön oroszok, ezekre az egységekre érdemes figyelni, és néha kitekingetni jobb szélre a brazilokra, hogy ők hogyan állnak. Mindenki a rajtgépben, a végén oda csorognak a litvánok is a 9-es pályán, az egyesen a lengyelek azok még kivárnak. Férfi kenu 2-es 500 méter, tehát a döntőben Kollár Kristóffal és Juhász Istvánnal. Gyors döntő lesz, és mégiscsak kiemelt figyelmet érdemel ez a finálé, mert hogy olimpiai versenyszám. A lengyelek továbbra is távol a rajtgéptől, mind a további 8 egység az már benne a rajtgépben, hosszú másodpercek óta. Némiképp tehát húzzák az idegeinket a lengyel kenusok. És most már, mivel mindenki elfoglalta a helyét a rajtgépben, jöhet a rajt, jöhet a start, fehér hajóval Kollár Kristófék. Ebben a pillanatban eljönnek, kigyorsítanak, a rajtban úgy látom, hogy nincsen hiba. 500 méter a táv, az első méterek megtétele után Kollárék azért ott vannak az élbolyban. Mellettük a spanyolok rajtoltak a legjobban, az oroszok a második helyen haladnak, és a brazilok is ott vannak, szintén ebben az élmezőnyben. 4 hajó emelkedik ki egyelőre a döntő mezőnyéből, a magyar csapathajó pedig a harmadik helyen lapától, elől a spanyolok és az oroszok szinte egy vonalban. De hát még csak most érkeznek majd féltávhoz, 250 méter azért tisztában lehet látni, hogy most már az oroszok vezetnek egy félhajóval, a másodikként még a spanyolok lapátolnak, a harmadik pedig a magyar egység, mögöttük a brazilok azért tekintélyes távolságban, tekintélyes lemaradásban. Következik az utolsó 200 méter. A lengyel közönség szomorúan konstatálja, hogy a lengyelek azért lemaradnak. Orosz vezetés, majdnem egy hajóval vezetnek Petrovék, mögöttük a spanyolok még egyelőre a második helyen, nem. Most már a magyar csapat hajó a második. Egy hajóarnyival megelőzik Kollárék a spanyolokat, és talán egy
8: jó beleerősítéssel még az oroszok is elkaphatók. Nem akarnak fáradni, Iván Stílék. Az utolsó méterekre érkeznek most már a csapat hajók, de Stílék talán elkötnek. Kollárék megindítják a hajót, már csak egy ornyival vezetnek a magyarok előtt az oroszok. Érkeznek a célba, még beleerősítenek az oroszok is. Egy nagy hajrával akár az aranyérem is meg lehet, Gertek Kristóf, és a végén orosz győzelem, de magyar ezüst, én azt mondom, a végén még a brazilok valahogy huszáros hajrával megérkezhettek a dobogóra, és kérdés, hogy vajon a magyar hajót megelőzték-e. Hát bízom benne, hogy nem, és az ezüstérm az legalább megvan. Mert az egy előre lépés lenne a lépcsőfokon a tavalyi világbajnoksághoz képest, hogyha a Kollár Kristóf Juhász István kettős a tavalyi bronzérem után ezúttal elcsípni az ezüstöt. Végig ott haladtak, de a brazilok valahogy a legszélső pályán, ugye a hármas pályán mentek a magyarok, és a brazilok, ha nem is a legszélső, de a hetes pályán azért a surranó pályán érkeztek. Az kétségtelen, hogy orosz aranyérem, Zahár Petrov és Iván Stíl valami egészen elképesztő teljesítménnyel megérkeztek világbajnoknak, és a brazilok hát végül is 22 század másodperccel, de megelőzik a magyar hajót. És következik a férfi kajak kettesek 500 méteres döntője a négyes pályán Kuruc Leventével és Fodor Bencével. Kuruc VB aranyérmes lett Milánóban Nádas Bencével ebben a versenyszámban, Fodor pedig az olasz városban a négyessel lett ezüstérmes. Ott vannak a négyes pályán ebben a pillanatban a rajt. A hatoson a címvédő Európa bajnok németekre kell figyelni, Jakob Sofra és Max Lemkére. Ők nem címvédők, csupán Európa bajnokok, de olimpiai bajnokok is. És a hármas ott vannak még a portugálok, Ribeiro és Battista. Az első méterek megtétele után Kurucék az első helyen lapátolnak, és a nyolcason a spanyolok is elképesztően jól kapták el a startot. A németek a magyar hajóval szinte egy vonalban haladnak, és hozzáteszem, hogy a portugálok is ott vannak egy vonalban ezzel a kettőssel, na meg a norvégok is, úgyhogy ez a négy hajó emelkedik ki egyelőre a mezőnyből, és érkeznek féltávhoz, 250 méternél német vezetés, a portugálok a másodikak, és a harmadik helyen a magyar kajak kettes. Utolsó 200 méter. Kurucék egyelőre még nem növelik a csapás számot. A németek vezetnek egy beülőnyivel. A portugálok ott vannak a második helyen. A harmadik helyen most már a norvégok lapátolnak. Gyerünk Levente, gyerünk Bence, mert a dobogóért azért küzdeni kell, a norvégok fenn a kettesen valami elképesztőt jönnek, ahogyan a németek is. A németek nem akarnak fáradni, és a portugálok előtt vezetnek továbbra is egy fél hajóval. Az utolsó 30 méter következik. Most már a magyar csapathajó a harmadik helyen lapától. A portugálokat lehet, vagy nem lehet utolérni. Német arany, portugál ezüst, és a magyar hajó végül is megérkezik. Bronzérmesnek kérdezem, de talán a hajóberugásnál megint a magyar csapathajó az, amelyik hát a rövidebbet húzza. Mert hogy a norvégok és a csehek is, a csehek szintén a túlsó oldalon, a surranó pályán megérkeztek a dobogó közelébe, és szemre is úgy látszott, hogy nincsen magyar érem. Mert hogy a végén valahogy a hajóberugás az megint nem sikerült.
0: A 2026-os kajakkenu világbajnokság utolsó döntős napján két ezüstéremmel nyitott a magyar küldöttség, ezt követően jött egy harmadik, egy hetedik és egy negyedik hely, majd odaállt a rajthoz női kenu négyesünk 500 méteren Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka és Csorba Zsófia.
8: Következik a női kenu négyesek 500 méteres döntője, ahol címet lehet védeni Milánóban a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka és Csorba Zsófia alkotta csapathajó lett a világbajnok, és ugyan ilyen összetételben térdelnek most ott a hajóban a mieink, az ötös pályán versenyeznek majd mellettük a bal oldalon a kínaiak,
1: a milánói VB bronzérmesek, a hármason a spanyolok, a kettesen a hazaiak, vagyis a lengyelek, a hatosan Kanadából Katie Vincenttel az utolsó térdelő pozícióban szintén egy éremre esélyes egység, és a hetesen a fehér oroszok, ők lettek végül is a másodikak egy évvel ezelőtt, de hát akkor más összetételben versenyeztek. A magyar négyes az változatlan, és az ötös pályán vannak ott. Ebben a számban nem rendeztek középfutamokat, előfutamokat, itt csak a döntős mezőny áll össze, az is hat hajót számlál. Úgyhogy a délelőtti program utolsó döntője, az ötös pályán a magyar női kenu négyes. Ebben a pillanatban a rajt gond nélkül eljönnek, és hát végül is a magyar csapathajó is a ritmust azt kiválóan találta el. A kínai, valamint a kanadai négyessel együtt elől haladnak, egy hajóornyival megelőzve az összes többi versenyzőt. Kis Ágnes 501-esben tegnap ezüstérmes lett, a kettesben a hetedikként zárt Nagy Biankával, Opavszki Réka pedig 202-esben versenyzett és lett hetedik Horányi Dórával, Csorba Zsófia pedig ma 5001-esben lesz még érdekelt a kenu négyes tagjai közül. Féltávhoz közelítve kínai vezetés, tisztán vezetnek a kínaiak, a kanadaiak a harmadik pozícióban, és ami ennél is érdekesebb, hogy a magyar hajó valóban egy ornyival lemaradva, de a másodikként halad a kínai mögött. Ez tehát a sorrend féltávnál 250 méter még hátra van, sőt most már kevesebb, 200. A fehér oroszok a negyedikek, ők legfeljebb a dobogót célozhatják meg, a magyar hajó viszont a győzelmet. A kínaiak most növelték a csapásszámot és elnyúlnak a magyar hajótól, most már fél hajónyival vezetnek a magyar négyes előtt. Kis Ágneséknek meg kellene indítani a világbajnoki címvédésért a saját maguk egységét, mert ebből kínai győzelem lesz. Érkeznek az utolsó 100 méterre a kínaiak, hát a ritmusváltást azt nagyon eltalálták, most már majdnem egy hajóval vezetnek, a kanadaiak előtt viszont tisztán magyar második pozíció, az utolsó 20-30 méter, a kínaiak a világbajnoki címet úgy tűnik, hogy nem bukhatják el, magyar ezüstérem, és a kanadaiak jönnek be harmadiknak. Kínai arany, magyar ezüst, kanadai bronz. Ez tehát a női kenu négyesek 500 méteres döntőjében a sorrend.
0: A 2026-os poznanyi kajakkenu világbajnokság utolsó döntős napjának délelőttjének utolsó fináléja volt. Ez ezen délelőtt során 6 magyar érdekeltségű döntő volt, és 3 egységünk is ezüstérmet szerzett, 1 egységünk bronzérmet, egy pedig negyedik, egy másik pedig hetedik helyen végzett, és délutánra maradtak az 5000 méter küzdelmei, és pontosan tudjuk jól, hogy a hosszú táv az a magyaroknak mindig nagyon kedvezett. Tehát 5000 méterben először a kenusok mérték össze az erejüket, aztán a kajakosok. Délután először Csorba Zsófiának szurkolhatunk, kenu egyes 5000 méteren.
1: Csorba Zsófia aztán egyesben 5000 méteren újabb ezüstéremmel gyarapította éremgyűjteményét. Az UTE kenusa tavalyhoz képest előre lépett, hiszen Milánóban a harmadikként zárt.
0: Hát hult, csak hult ránk az ezüst eső, ahogy az Omega énekelte 2026. augusztus 30-án a poznanyi kajakkenu világbajnokság utolsó döntős napján, hiszen a délelőtt során 3 ezüstérmet is összelapátoltak a magyar versenyzők, Varga Ádám, Lucz Anna, illetve a kenu négyesünk 500 méteren, aztán a délután is egy ezüstéremmel kezdődött, vagyis meg lett a napnak a negyedik ezüstérme. Kenu egyesben 5000 méteren, vagyis a hosszú távon Csorba Zsófia bizonyult a második leggyorsabbnak. Aztán érkezett a rajthoz kenu egyes 5000 méteren Adolf Balázs.
1: Köszönöm szépen, köszöntöm a hallgatókat innen Poznányból a kajakkenu világbajnokságról, ahol Adolf Balázs ráfordul az utolsó körre, 5000 méteren egyesben vezet Adolf, a ferencvárosi kenus, és masírozik afelé, hogy ezen a távon harmadjára legyen világbajnok. 2021-ben Kopenhágában és 2023-ban Duisburgban lett már világbajnoki aranyérmes, és most azért lapától, hogy pályafutása során harmadjára tehát ismételten a dobogó legtetejére állhasson. Az utolsó kör
8: már jócskán megkezdődött Adolf számára, sőt az utolsó fordítónál a cél egyenesre is ráfordult. 26 perce tart maga ez a verseny. 26 perccel ezelőtt kezdődött a férfi kenuegyesek 5000 méteres döntője, és Adolf Balázs a harmadik futószakasz után megelőzte azt a Szergej Tarnovskit, aki egészen addig vezetett. Ez a kettős egyébként Tarnovski, a moldáv, és Adolf Balázs ellépett a mezőnytől, és onnantól fogva egymás mellett hajóztak, hát leginkább a moldávnak a farvizén Adolf, és a negyedik futószakasz megelőzően a fordítónál megelőzte őt, a moldáv versenyzőt, Adolf Balázs, akinek már csak 100 méter van hátra a célig, és jól halad a felé, hogy hát az egymást követő világbajnokságokat tekintve, ugye tavaly Milánóban C1 1000 méteren lett bronzérmes, úgyhogy most már azt lehet mondani, hogy sorozatban a harmadik világbajnokságán szerezhet érmet valamelyik számban. Adolf Balázsnak már csak 20 méter van hátra. Érkezik tehát a harmadik világbajnoki címe felé, a ferencvárosi kenus még vissza is néz, az utolsó métereken látja, hogy Tarnovski messze, és ebben a pillanatban világbajnok Adolf Balázs, és megvan a magyar csapatnak a kajakkenu világbajnokság zárónapján az első aranyérem.
0: Újabb arany, immáron a negyedik született a poznanyi világbajnokságon Adolf Balázs jóvoltából, és még két számban érdekeltek voltunk a folytatásban is. Női kajak egyes 5000 méteren Kőhalmi Emese volt ott a rajtnál.
8: És már a célegyenesre ráfordult a svéd Melina Andersson, aki lapától az aranyérem felé, mögötte pedig egyelőre a cseh versenyzővel viaskodik Kőhalmi Emese, aki meg az ezüstéremért harcol. Jó néhány 100 méter van még hátra, én most úgy nézem, hogy 300 méterre van Kőhalmi Emesének, és az előtte nagy előnnyel haladó Melina Andersson már az utolsó 100 méteren halad. 5000 méter tehát a táv, nagy versenyt lapátolt itt Kőhalmi Emese a semleges színekben versenyző orosszal Mirontsenkóval, akit az utolsó futószakasz megelőzően lehagyott, és azóta ezüstérmes pozícióban halad Kőhalmi Emese. Andersont megközelíteni senki nem tudja, a svéd kajakos a címvédő, és úgy tűnik, hogy ez a címvédés ez sikerül számára, mert hogy valóban nincsen ellenfele 5000 méteren, neki már csak néhány méter, egész pontosan 10, beér a célba Melina Andersson, és pályafutása során másodjára is világbajnok. És Kőhalmi Emesének 100 méter van még hátra, Milova csak nem akar tágítani, a cseh ott van még a közelében, és hát itt a csapás számot tekintve, azt figyelve, és hogy Kőhalmi Emesének milyen rendezett a mozgása, az utolsó 100 méteren még tud újítani Kőhalmi, és most már valóban ott hagyja ellenfelét, Milovát, és végül is magabiztosan húzza be ezt az 5000 méteres ezüstérmet.
9: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Adásunkat a bajnokokkal folytatjuk.
7: Ez volt a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Következik a derbi, az NBA legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában. A Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest, labdarúgó élvonalbeli mérkőzés. És élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a Bajnokok rovatának hallgatóit, Balogh Balázs vagyok. A mai műsorunk vendége Hajszán Gyula, 37-szeres válogatott labdarúgó, aki kétszer volt bajnok az Eto csapatával, de úgy érzi azért maradt még benne, bár hosszú volt a pályafutása, hallgassák meg a vele készült beszélgetésünket. Éppen egy Győr-Ferencváros mérkőzés előtt beszélgetünk, gondolom, hogy ez egész életedet végig kísérte ez a párharc, és ráadásul úgy, hogy győztesen jött ki belőle az akkori Nagy Győr.
4: Há, persze, nyilvánvaló. Mert mindenki csapat zöld fehérbe játszott, úgyhogy néha tévesztettem is, de viccet félretéve nyilván a Ferencváros, a Fradi az egy olyan kuriózum Magyarországon, mondjuk így, hogy az ő pályájukon játszani, vagy akár itt nálunk Győrben, a mi stadionunkban játszani ellenünk mindig teltházas, óriási érdeklődés és óriási hangulat.
3: Hogy emlékszel vissza arra a mérkőzésre, ami mondjuk egy bajnoki címről döntött a zöldfehérek ellen?
4: Hú, hát az valami... utólag fölemelő volt, hát az eleje az nem úgy kezdődött, mert nyilván mindenkiben megvan a meccs előtti druk és a meccsláz, az átgondolja ezerszer a meccset, de hát volt egy olyan edzőnk, mint a Vereves Józsi bácsi, aki átad félelmetesen önbizalmat öntött belénk, azt se tudtuk már, hogy menjünk már, alig vártuk annak a kezdését. Tudta a csapatot úgy motiválni, úgy összerakni, hogy szinte két perc alatt elfelejtetted azt, hogy hol vagy. Mindenki, legalábbis győriek, akik akkoriak, azok tudják, hogy mik voltak az utolsó szavai, amikor kimentünk a meccsre, hogy...
3: Na, valamit mondja erről.
4: Ja, hát igen. Bejött az öltözőbe, és akkor kinyitotta, ugye a Springer szobor mögött volt a két öltözőnek így a felső ablak, és kinyitotta az egyik ablakot, és akkor mondta, hogy tehát hallottad a hangulatot, minden kutyafüle, és akkor mondta, hogy na, halljátok ezt a 30 ezer birkát, na, és egyet vegyetek tudomásul, hogy ma titeket nem győzhetnek le. Irány a színpad. Tehát ez volt, onnantól fogva, én most libavörös vagyok, tehát ott vagyok, és hát nekünk egy nagyon jó csapatunk volt, jól álltunk össze, kicsit aggodalmas volt, mert voltak sérültjeink, ugye a Burcsa Győző, hál' Istennek utólag sérült volt, mert bejött és mindjárt ő egyenlített, aztán utána szerintem a gépezet beindult, és tényleg azt csináltuk, amit szerettünk volna, amit akkor nem volt meccsterv, de most annak hívják, tehát végrehajtottuk azt, amit a mester mondott, és sikerült egy nagyon jó kis bajnoki címet szerezni.
3: Ugye ez kétszer is sikerült, de hát azért beszéljünk arról, hogy indult ez a győri csoda, mert nem hiszem, hogy bárki számított arra. Az első bajnoki cím ugye 19 év után jött, tehát közte meg azért volt egy olyan időszak, amikor nem Győrről szólt a bajnokság, meg a futball.
4: Igen, nagyon jó generációk voltak, pedig előttünk is nagyon jó futballistákkal, válogatott futballistákkal, most hogyha csak ugye a Keglovicsékig nem megyek vissza, a Palotai Karcsivácsékig, akkor mondhatom a Somogyi Józsit, mondhatom a Horváth Lacit, mondhat a Garast, úgynevezett Garast, de játszottak még abba a csapatba később a Posgai, ugye, akit eltitottak, nagyon jó futballisták voltak, és tényleg ők is egy jó generáció volt. Hát bajnokságot nem sikerült nyerniük, de mi is talán úgy csöppentünk ebbe az egészbe, hogy az előző évben majdnem kiestünk az NB1-ből, hát a Békés Csaba ellen nekünk itthon kellett legalább egy pontot szerezni, hogy ne legyenek gondjaink Kovács Imre bácsival. Aztán jött egy impulzus azzal, hogy idehozták a Vereves Józsefet edzőnek, Vágust, és gyakorlatilag három helyen változott a csapat. Jött a Szentes Lázár, a Kovács Laci, és hát egy kicsivel később a Burcsa Győző, a többi az gyakorlatilag adott volt, ők is itt voltak előtte, és ők is ugyanolyan futballisták voltak akkor, mint amikor bajnokságot nyertünk. Mondjam azt, hogy ennyire számított a verép. Teljesen más légkört csinálta az öltözőbe, teljesen megújított mindent. Komolyan mondom neked, hogy öröm volt edzésre járni. Minden nap két edzés, meg volt a pihenőnap, óriási dolgokat művelt velünk, tehát pszichálisan is olyan szöveket lenyomott, hogy nagyon sokszor mosolyogtunk, persze nyilvánvaló, de mikor a képtelenségeit, már bocsánat, hogy így fejezem ki magam, de a képtelenségeit megvalósítottuk, és azt vettük észre, hogy innentől fogva könnyebb a meccset hozni, és jöttek a meccsek, nyertünk, jött az önbizalom, és csináltuk, és mindenkinek meg volt hozzá a kvalitása.
3: Jó, de hát valahogy el kellett eddig jutni, hogy bízzatok Vereves Józsefben. Ugye összeszedte a csapatot, de például te is győri ikon vagy, de nem Győrön indult a pályafutásod.
4: Törzsgyökeres újkéri parasztgyerek vagyok. Tehát én 14 éves koromig vadászottunk kívül, jófordulom, kisebb tettem valahol, édesapám hordott mindig magával, ő vadászott, és hát mentünk össze-vissza, de minden percemet a focipályán töltöttem, tehát nem tudom, én belém mi hordott, de azt mondták, hogy az apukám az ugyanilyen volt fiatal korában. Nos, kimaradtam át is iskolából, és mi jelentkeztünk erre a harmadik képesport tehetségkutató akció, az volt a pontos címe, képesport tehetségkutató akció, és akkor ugye kiválasztásra kerültünk, aztán járási válogatott, megye válogatott, aztán az országos serdülő válogatott, Dunaújvárosban játszottunk, a Dunaújváros Kaposvár NB1-es nyitó meccs előtt, pirosak és fehérek, és hát ott nyertünk, meg hát ott kezdődött a pályafutás, aztán Szombathelyre kerültem, Halmosi Zoliékkal, Király Feriékkel, hát én voltam a legfiatalabb, élmény volt, szenzáció volt, aztán volt egy fél éves soproni kitérő, és akkor 78 őszén jöttem ide a Kovács Imréhez Győrbe, és gyakorlatilag egész pályafutásomat itt töltöttem, és hát voltak különböző időszakok, jók, rosszak, de egy összességében nyertük azt a két bajnokságot, a harmadik azt elvették, be biztos vagyok, és hát azért ott volt ezüstérem, bronzérem, és hát örülök, hogy ezeknek a téveknek. Magyar kupa, igen, de abban nem vettem részt, azt amikor idejöttem, akkor nyerték is, azt pont a Fradi ellen, ugye Budapesten 1-0-ra nyertek, és mi sajnos elvesztettük a Siófok ellen Székesfehérváron azt a kupadöntőt, de nem hiszem, hogy kellene panaszkodnom, lehet, hogy egy kicsit talán a válogatottság az több lehetett volna, de így is sikerült 37-szer ott lennem, hát is játszanom, mert ott voltam többször, csak nem játszottam. Így utólag pedig összehasonlítva most az ittenit, a mait és azt, teljesen más világ.
3: Emlékszem, hogy nagyon gyors voltál, ez még lehet, hogy onnan eredt, amikor apukáddal vadászni jártál, és nem lőni kellett a vadakat, hanem kergetted?
4: Volt olyan is, igen, mert akkor még egy kicsit más világ volt, tényleg igazad is van, mert akkor volt annyi apró vad, nyúlra gondolok, amikor még hálóztak, tehát élő nyúlokat befogtunk, és azt szállították ki, adták el jó pénzért Olaszország és Franciaországba. Na most ott ugye volt olyan, hogy volt egy kis doboz, egy ilyen fadoboz, amögé be kellett feküdni, mögötted a háló, és amikor a nyúl elment mellett, akkor kiabálva bele kellett hajtani, és akkor gyorsan oda szaladni, és két hátsó lábánál fogva kiemelni. Hát kellett futni, de egyébként a gyorsaság az nem onnan jött.
3: Honnan jött?
4: Nem tudom, én nagyon sokat voltam otthon egyedül, mert apám, anyám dolgozott, és én az udvaron kaptam egy piros pöttyös labdát, és az udvaron kergettem. Első kapu, hátsó kapu, labdát vezettem, kapura lőttem, ugráltam a kerítésre, mit tudom én, és nyilván alig vártam, hogy egyébként télen-nyáron, nem ilyen telek voltak, mint most, de télen-nyáron mi kint voltunk a focipályán, meg volt a társaságunk, nálamnál 4-5-6 évvel idősebbek között is, mi teljesen frankon el voltunk, játszottunk, ügyesek voltunk, és tényleg egy nagyon jó kis generáció volt, és gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy utólag is, hogy én a fizikai állóképességemet azt ott szedtem össze.
3: Persze, hát a háló megvolt a nyúlnál, utána megjött a háló itt a labdarúgópályán. Gólerősnek érezted magad, vagy volt, maradt benned gól?
4: Maradt, nem tudom, lehet, hogy furcsán hangzik, de szerintem nem. Belső berkekben mindig azt szoktunk mondani, én legalábbis azt mondom, hogy sokkal, sokkal jobb előkészíteni, jobb érzés előkészíteni. Most bepasszolom a kapuba, akkor mi van? Hát jó, oké. Az más kérdés, hogy hát viszed 4-5 emberen a labdát, aztán egy lövőcsellen még kiugrik a kapus a szögletzászlóra, és akkor befejled. Az egy más dolog, de becselezed magad az alapvonalig, aztán a verémnél, ugye, bocsánat, tehát a Józsi bácsinál, de mondjuk azt nyugodtan, hogy verémnél megvolt az, hogy megvolt a gyorsaság. Józsi bá mindig mondta, leérsz az alapvonalra, de nincs időt fölnézni, akkor tudod, hogy ki jön a rövidre, ki jön az ötösön, és ki a visszaálló. És a Józsi bá mindig azt mondta, hogy ha le tudsz menni az alapvonalra, akárki, tehát nem csak én, ez bármelyikünkre vonatkozott, akkor gyerekek egy mindig maradjon a fertekbe. Az a védelem, amelyik a saját kapuja felé fut, az rendezetlen egy-kettő, az azt nézi, hogy te ott a szélen hova, vagy mit akarsz csinálni. Nem azt, hogy hova rúgod, hanem azt, hogy. És aki a saját kapuja felé fut, azt nem nézi, hogy mi van mögötte. És gyakorlatilag a Hanik Peti, független attól, hogy rúgott nem tudom hány 11-est, úgy lett az első évben gólkirály, hogy visszarúgdostuk. Tehát nem a rövidre, nem löbörtük át a hosszúra, visszarúgdostuk a 11-es, 16-os közé, ő ott egyedül érkezett, és passzolgatta be jobbra-balra labdát. És ebben volt egy óriási látvány. Amit egyébként néha most is látok itt ebbe a csapatba is, de hát ugye főleg a Balázsnál voltak ezek, hogy nagyobb arányban egyébként be is jöttek, mostanában nem jön be annyira, de pontatlan, csak azért nem. Egyébként meg óriási, tehát az alapvonalról visszagurított, mindenki nézi, hogy most miért odaadtad, és akkor azt látod, hogy van egy üres ember, aki fölnéz és oda rúgja a labdát, hát ahova akarja, mert az utóbbi időben volt 3-4 egy ilyen szitu, hogy hát az égben ment az ötösről.
3: De te szerettél cselezni.
4: Hát én imádtam meg, én nekem nem kötelező volt, hanem én a csapatban az a játékos voltam, aki piszkos útot rögtönözi. Tehát én voltam az, aki kiszámíthatatlan. És egy szorosan védekező csapat ellen, hogyha te megversz egy embert, tehát ember fölén tud szerezni a mostani kifejezése, akkor nyert ügyed van. Ha utána pontosan meg is tud játszani a lasztit. És én nekem a Józsi bá mindig mondta, hogy félrehívott, vagy nem hívott, volt, amikor a csapat előtt mondta, hogy figyelj, tehát elmondta, hogy az a védő, akivel én játszom, az amit kell csinálni. Mit tud, mire figyeljek, és mivel tudom megverni most. Nem csak a gyorsaság, de nagyon-nagyon ilyen klassz dolgokat tudott mondani, és mindig bejött neki. Most azt, hogy te rögtönzöl, elengeded a lábad között a labdát, lehet, hogy az első nem jön be. De másodikra már nem a nyakadban van, hanem betartja azt a bizonyos követési távolságot, nevezzük ilyen csúnyán, mert nem tudja, hogy mit akarsz.
3: De neked nagyon jó volt a bal lábad, ezt használtad szabadrugásoknál, 11-est rúgtál?
4: Nem. Hát 11-est akkor rúgtam, hogyha mit tudom én, Magyar Kupa meccsen, volt olyan egyébként pont a Siófok ellen, mi ejtettük őket, hogy 11-es egy ordinári sáros rossz időben játszottunk egy X-et ott Siófokon, és 11-esekkel jutottunk tovább, akkor rúgtam, de egyébként nem szerettem.
3: És a szabadrugást?
4: az meg megvolt nálam a sokkal jobb lövő, a Hanik Peti, a Pócik Józsi, néha jött a Miles Anyi is a külsővel, a Lötyivel, ahogy mondta a Józsivá, mert a két, ugye volt amikor egymás után kihagytuk a helyzeteket, vagy bocsánat, a 11-eseket, rosszul mondom én, kihagyta Hanik Peti, kihagyta a Győző talán, vagy a Pócik Józsi, már nem tudom, és akkor Kovács Laci a kapus mondta, Józsi bá, most már jövök. És akkor itt a régi pályán, nem tudom, talán lehet, hogy a Tatabánya volt, kaptunk egy 11-est, jött a Kokó, és lerúgta az óráról a nullát, úgyhogy többet nem bíztuk rá, visszaállt az eredeti rendbe. Nem.
3: Ugye egy ilyen holland játékstílusnak nevezték ezt, amit ti bevezettetek Magyarországon, és az első évadban több mint 100 gólt rúgtatok. Ez ennyire meglepte az ellenfeleket?
4: Igen, a második szándék, amit neked az előbb elkezdtem mondani, az a Visszagurítom című műsor. És tehát be volt osztva a hely, hogy felnéztél, ez se jó, az se jó, akkor megpróbáltál rögtönözni, nyilvánvaló. De ha a Szentes Lázárnak a nyakán két ember jött a röviden, akkor csak át kellett löbölni a hosszú oldalra, mert jött a szabortó üresen. És onnantól fogva, amikor te szinte már átállsz, és a hosszú ötösre átjön a labda, van időd fölnézni, és nem mindig azt csináltuk, hogy bevertük egyből a kapuba, hanem a nálunknál még jobban, tisztábban helyzetben lévő társunknak odarúgtuk, aki még le is vette azt a bepasszolta. És ezek valahol a nézőknek óriási élményt adott, és a végén elvárták tőlünk.
3: Azt mondtad, hogy nem a gól volt az elsődleges, hanem inkább a gólpassz, de hát azért voltak góljaid is. Van emlékezetes gólod a bajnokságból?
4: Húha, nem tudom. Én nekem mindegyik az volt különben, de persze voltak, de meglepően, tehát nem a lerebes korszakban, hanem volt később, talán itt, amit a Honvédnak rúgtam, az a, talán 4-1-re vertük őket meg, és jobb oldali szöglet, tehát játékostársam, nem tudom már ki volt, az visszapasszolt a 16-ra. És 18-ról talán eltaláltam úgy a rövid felső kapufát, hogy lepattant a gólvonalra, visszament, és még másodszorra ment a... Tehát az is egy hatalmas lövés volt, ott tényleg egy nagyon jó kis szituáció volt, meg hát nyertünk.
3: Ugye akkor nagyon sok néző követelte a győri játékosokat a válogatottba. Te is említetted, hogy 37-szer játszottál, de hogy maradt ebben még például a 86-os világbajnokságon?
4: Hát igen, az egy ilyen... Eleinte úgy gondoltam, hogy jó, oké, rendben van, lett az a hatos, meg mit tudom én, ott az a társaság valami miatt szétesett, és nem játszottam, pedig aztán később, ahogy telt az idő, gondoltam, hogy jó lett volna játszani, de ennek meg volt az oka egyébként. Ugye mi úgy mentünk ki a világbajnokságra, legalábbis Hanik Petivel, hogy Gyuri a mezei azt mondta, hogy olyan játékos nem akar kivinni, akinek nincs szerződése. Aztán végig azért kiderült, hogy soknak nem volt. Nyilván az a szándék volt, hogyha bejön egy játék, akkor külföldre el tudja jól adni magát, de nem ez volt a lényeg, hanem hát minket el akart vinni, nem a Hanik Petivel, egy másik játékos társammal el akart vinni a Honvéd. Nem akartam elmenni Győrből, viszont előtte én itt eltöltöttem jó pár évet, és pontosan 8-at, és mondtam, hogy én szeretnék azért itt egy tuti hát

0: hogy a Hajszán azt tudja, hogy megy a Honvédba. Na most a Hajszán nem ment, és ugye akkor volt a Buda István vezette államtitkárság, tehát az Országos Testvény Sporthivatalnak ő volt az első embere, meg a magyar sportnak, és ugye a Komora meg ő nagy cimborák voltak, és én akkor, amikor mi az Erzsébet szállóba elbúcsúztunk, tehát elbúcsúztattak bennünk, és kimentünk Mexikóba, akkor tudtam, hogy nem fogok játszani. Aztán az utolsó meccsen, ugye volt ott egy olyan érdekes szituáció, hogyha mi ott egy gólt rugunk, tehát kikaphatunk 6-1-re is, de rugjunk egy gólt, mert akkor legjobb harmadikként tovább tudtunk volna menni, és akkor van, mit tudom én, 4-5 napunk, amikor még ott össze tudjuk magunkat szedni, és a Gyuri el is küldött melegíteni, elment a melegíteni, és közben becserélte a Bognár Gyurit. És ugye akkor nem volt ilyen 5-6 meg 7 csere, és hát több csere nem volt, azt tudtam, hogy nem fog játszani, és be is akartam menni az öltözőbe, és a tatabányai masszőr, az édes Tubikám, Isten nyugosztalja, szaladt utánom, gyere kicsi, nem kell a valhén, gyere, és akkor visszaültem, aztán hazafelé a 8-órás repülőúton a Gyuri azért elbeszélgetett sok játékossal, köztük velem is, és elmondta, hogy ennek az becserélésnek az volt a lényege, hogy leszóltak, hogy nem megy, ő nem játszhat. És ennek az volt az oka, hogy nem mentem a Honvédba. Tehát innentől fogva tudtuk, hogy kiszólt le a VIP-ból. Hogy...
1: És legalább a lakás meglett?
0: Győrbe meglett, persze, már másnap már fél Győr azt harsogta, hogy a, most már megmondom, Turbék Pistával együtt voltunk így a jelöltek, és akkor behívtak bennünk a városházára, és nem az, hogy meglep, még választhattunk is, hogy hol.
2: Akkor megértem.
0: Igen, négy évet aláírtunk, és gyakorlatilag így, tehát nem kifizették, hanem ugye az OTP kölcsön 25 évre, azt hiszem, vállalati visszanemtérítendő kölcsönként kaptuk meg azt a 2000-es évek elején, 2005-6 körül járhatott le valahogy így ez a 25 év, úgy emlékszem rá.
1: Ez a győri csoda, ez tarthatott volna tovább is?
0: Igen, de tehát mi azért beleszaladtunk egy nagyon nagy ellenszélbe, ugye akkor is megvolt azért, nagyon megvolt ez a főváros centrikusság, minden Budapest, és hát azért azt nem verték jó néve, hogy meg is védtük a bajnoki címünket, aztán a harmadikat itt a Honvéd ellen azt úgy csalták el, nyugodtan el lehet mondani, én szerintem, mert nyugodtan, tehát nincs vakker a játékvezető, úgy jött ki a játékos kiáról, vagy ment a Magyar Lajoshoz, és mondta neki, Lajos, remélem azt tudja, hogy ma itt nem nyernek. Tehát most az egy kicsit boholtság volt, hogy a Szabó Ortó, a 160 centis Szabó Ortó ellökte a nagyon tartó, és úgy lett a 11-es, hát vicc volt az egész. De mindegy, tehát az elment, nem engedték idehozni, a Józsivá meg akarta, semmi más nem kell csinálni. Kardos Józsi rótlanta, a két ország legjobb belső védője, vagongyár előteremtette azt, amit kellett, a Kardos már 3 hónapja felünk edzett, miután aztán visszahívták, és muszáj volt visszamenni, mert megzsarolták, és a Rótantit ide se engedték. Ha az a két belső védő megvan, akkor szerintem nálunk itt Győrben még egy 3 évig az aranyérmet így alá lehetett volna írni. Aztán ott mivel ilyen ellenszél volt, ugye jött a 86-os VB, amit a Veréb mondta, hogy egy bronzérem, és akkor a Veréb Józsvá mondta, hogy akkor ő most elmegy. És csinált nekünk egy csodálatos 5 évet, és gyakorlatilag mindannyian, akik ott játszottunk, azokból ő csinált legendát. Úgyhogy hálás, óriási köszönet neki.
1: De te voltál nála is válogatott Verebes Józsefnél.
0: Igen, nála voltam utoljára, igen, a Szombathelyen, a horvátok ellen talán, igen.
2: Szlovénok
0: ellen, bocsánat, igen. Sőt, hát beálltam, aztán ott rúgtam szabadrugást, és a főső létszer találtam el a fene egyemek, ha egy 2 centivel lejjebb megy, akkor lehet, hogy nem kapunk ki, hanem egy-egy a meccs. De azt mondjuk, kikaptunk 1-0-ra.
1: És te azért elég sokáig tudtál játszani, meg azért kijutottál külföldre is, pedig abban az időben még nem volt könnyű.
0: Hát az egy kicsit már ilyen kényszer volt, hogy egy, remélem a Gergely Peti nem haragszik meg, hát egy szálloda menedzser volt, de imádta a focit, és ő általa valahogy kikerültem Duisburgba, másodosztályba, első osztályba nem játszhattam,

0: akkor még úgy működött, hogy két külföldi volt a csapatnál, és nem, három lehetett, és kettő játszott, bocsánat, rosszul mondtam. Hát volt előttem egy hústorony orosz, meg egy ugyanolyan egy center, meg volt egy belső védő, ez a Nijhuis, egy holland srác, aki aztán válogatottba is játszott nem keveset. Tehát ki lehettem, láthattam azt a profi világot, ott voltam. Aztán két évért még, ami a csoda volt, az a Berlin, az a tenisz Borussia Berlin, az szerintem, tehát a másodosztály volt, és nekem az egy óriási élmény volt, mert egy hatalmas, csodaszép város, ugye Duisburghoz nem is lehet hasonlítani, hát az egy kikötő és iparváros, ott az acéllal, meg a nem tudom mivel, de Berlinben minden nap óriási jó programok, jó társaság, kellemes csapat, és ott szenzációs jól éreztem magam. Két évet töltöttünk ott is, aztán hazajöttünk. Nem tudom, miért jöttem haza egyébként a mai napig, mert maradhattam volna, de valahogy kaptam egy hívást egyébként. Havasi Misi, ő megkeresett, hogy ugye ő ott volt a vállalatlani technika vezető, és onnan ismertem őt, Páncsics Mikivel úgy karöltve, és engem megkeresett, hogy nem lenne-e kedvem. És én úgy indultam el Berlin.
1: Ez a Fradi volt.
0: Így van. Úgy indultam el, hogy a Fradiba jövök vissza, és nem Győrbe. És végül is nem tudom, hogy miért, egyszer csak úgy vége szakadt, és meghiúsult, és akkor a Bolla Péter keresett meg. Szerintem a Bolla Péter, ugye itt volt sokáig technikai vezető, és ő talán még elnök is volt itt egy bizonyos időben, és akkor ő megkeresett, hogy nyilván hallotta a pesti dolgot, és megkeresett, hogy Gyutyi, gyere akkor vissza. És akkor visszajöttem. Csak ugye lett a Verebesnek a második korszaka, hát Győrbe. Mert akkor jött vissza a Józsibá is.
1: De akkor már nem jöttek ezek a nagy sikerek.
0: Nem jöttek nagy sikerek, nem volt rossz társaság, különben Csertőit, most a Kuttort, a Végzolit, hát mindegyik sokszoros válogatott lett. Klaus Laci, ugye a feltörekvő fiatalok, a ifja Somogyi Józsi, Fehér Mikiről nem beszélve. Tehát ők fiatalok voltak, de az a generáció még annyira nem ért össze, meg azért voltak ott olyan játékosok, mondjuk, akik hát nem akarok senkit megbántani, nem ütötték meg azt az etó színvonalat, amit meg kellett volna akkor ütni.
1: Ha már említetted a Nemzetközi Kupát, hát ott is alkothattatok volna maradandót, alkottatok olyat, amire emlékszünk, de nem biztos, hogy maradandót.
0: A legnagyobb, ugye én a Manchester nem éltem át, sajnos nem, Mexikóba kaptam egy mágyulladást, és én akkor pont kórházban voltam, onnan néztem a meccset, de a Standard Liège az 5-0. Hát ott az megint egy olyan meccs volt, hogy azzal a játék, azokkal a játék elemekkel, azokkal a taktikai elemekkel játszottunk ott úgy tartalékosan, hogy az első 3-4 helyzet a miénk volt. Aztán ott a második fél elején elkezdte volt egy kiállítás, és akkor a második fél elején elkezdte a partjelző azt a játékát, hogy lekötötték a kezét, tehát hatalmas leseket elengedett. Tehát ugye videóztunk, visszajátszották, látszott.
1: Mindegy. Akkor még nem volt VAR.
0: Persze, így van, jaj, hál' Istennek nem volt. Mi voltunk a VAR, meccs után. Hazajöttünk egy ötössel, és a Józsi mondta, gyerekek, hát most mit? A szokásos önbizalom, mit tudom én, tehát óriási volt. És 30 ezer ember kijött a meccsre. Azon múlott a mi továbbjutásunk, ott nyertünk 3-0, azon múlott a továbbjutásunk. Szepesi Laci, hogyha az első 15 percben azt a két ötösről a felsét, ha csak az egyiket befejeli, és előbb esik az első gól, aláírtam volna, hogy tovább megyünk. Túl későn rúgtuk az elsőt sajnos, bedaráltuk őket, meg voltak a helyzeteink, nem sikerült. Óriási meccs volt, én nekem az egyik legnagyobb élmény a válogatottnál, meg az angol meccs a Wembley-be. Kikaptunk 2-0-ra, az még a Mésző Kálmánnál volt EB meccs, ott már nem osztott, nem szorzott. Az volt talán azt hiszem az ötödik meccsem, de hát az húha, az valami csoda volt ott játszani.
1: De neked a görögökkel ment jól, ott rúgtál EB selejtezőn is gólt, meg az olimpiai válogatottban is.
0: Igen, azok nekem mindig feküdtek aztán. Mindig azt vártam, hát oda mehetek, de nem mehettem sajnos.
1: Nem,
0: az volt a baj, hát én utólag 15-20 év után megtudtam, hogy én például mehetem volna a Portóba. Nem, engedtek. Szánia János úr úgy gondolta, hogy nem.
1: ami így hiányzik belőled, mert a testalkatod az olyan, mint korábban, tehát filigrán ember vagy, nem is látszik rajtad a korod, pedig elárulhatom, mert férfiaknál lehet, hogy most már egy hónap múlva, hogy beszélgetünk, 65 éves leszel, csak a bajuszod nincs meg.
0: Jó, ennek története van, hajjaj, ezt most jól előhoztad. Na, mi jártunk 16 évig Spanyolországban nyaralni, mindig megvolt a kis helyünk ott Alicante alatt, és egy nyáron történt egy olyan dolog, hogy én rosszul mértem fel a dolgokat. Úszni azért annyira nem tudok, azt hozzáteszem, és úgy jöttem ki, hogy a gyerekem, tehát totál véletlen, elmondom az elejét is, reggel az ottani kínai boltba vettük ezt a hosszú ilyen nem tudom, hogy fönnmarad a víztetején, tudod, ilyen lehet belőle kört is csinálni, nem tudom, hogy hívják. És a gyerek ma vagy, jó, oké. És a gyerekem látta, hogy bajba vagyok, mert tehát azt csináltuk, hogy bementünk nyakig érő vízbe, néztük a hullámokat, és mindig a 7.-8. a nagy, és az így fölugrott, és kivitt a partra. Ilyen 15-20 métereket. És én rosszul számoltam ki, és nem kifelé, hanem befelé vitt. Na most a gyerekem kiszúrta, és oda jött, és oda nyújtotta ezt a valamit, és én ebbe belekapaszkodtam, és tőlem 3-4 méterre volt kihúzva a bólyasor, aminek a madzagjába bele tudtam kapaszkodni, és most itt így beszélgetünk egyébként, ha ez nincs, akkor most nem beszélgetnénk, és akkor ott volt a lányomnak egy olyan ígéretem, vagyis pontosabban a lányom mondta, hogy apa, azért, ja, mondom, tudom, sokkal tartozom neked, igen, annyi, hogy vágd le a bajszóval, és levágtam a bajszóval. Ez volt a története.
1: És azóta nem neveztetted vissza?
0: Nem, mert én utána meg a feleségemnek hittem, mert az meg mindig mondta, hogy látod, de legalább egy 10 évet le tudsz tagadni. Én meg olyan hülye vagyok, hiú vagyok, hogy el is hittem.
1: És amikor befejezted a pályafutást, akkor hány éves voltál?
0: Levezettem Sopronba, aztán levezettem a Győri Dózsából, ugye visszamentünk MB2-be, aztán játszottam Ausztriába is 2 évet, és még a Győri Dózsába, tehát ilyen edző játékos, meg Nagy Szent János. Hát olyan 50 éves koromig biztos. Nem tudom pontosan, nem figyeltem.
1: De még itt játszottál, úgy tudom, Győrben a kispályán is a bajnokságban.
0: Hogyne, persze, most is megvan a kis társaságunk minden szerdán. Mindig kérdezik, hogy miért kispály? Hát szoktam mondani vízből, hogy azért, mert középpálya, de beállok a nagypályán a kezdőkörbe, akkor már nem látom a nagykaput úgy, hogy marad a kicsi. Aztán többet nem kell magyarázkodni, de egyébként meg egy nagyon jó kis társaságunk van, és jó, és odafigyelünk egymásra, és nem szakadunk el a sporttól, meg hát kell a mozgás.
1: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatának mai vendége Hajszán Gyula volt. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Ne menjenek messzire, hamarosan kezdődik a Nemzeti Sportkrónika.
2: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Partneri együttműködést kínál az egyetemeknek a kormány, továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Változóan napos, felhős az idő. Ötvös Ádén vagyok, jönnek a részletek.
2: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Partneri együttműködést kínál az egyetemeknek a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter hangsúlyozta, közös érdek, hogy a hazai felsőoktatás finanszírozási helyzete helyreálljon, és a hazai egyetemek nemzetközi összehasonlításban is kimagasló eredményt érjenek el. Emlékeztetett, a kormány első döntései között szerepelt az egyetemi autonómia helyreállítása, megszűntek az egyetemeket fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítványok, és új átlátható struktúrákat hoznak létre. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. A miniszterelnök tegnap jelentette be, hogy októberben és januárban két lépcsős béremelés várható a szociális dolgozóknál, valamint a nevelést és oktatást közvetlenül segítő munkavállalóknál. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyét ért politikai támadások miatt. A Mohácsi Dunahíd beruházásának felülvizsgálatával mintegy 75 milliárd forintot lehet megspórolni, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán elmondta, a kormány legutóbbi ülésén döntött a Mohácsi Dunahíd építésének folytatásáról, de az alföldi oldalon marad az eredetileg is tervezett kétszer egy sávos kialakítás, ami jelentős költségcsökkenést jelent. Nyílt levélben fordul a miniszterelnökhöz a Független Benzinkutak Szövetsége, azonnali kormányzati beavatkozást sürgetve a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülését fenyegeti, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Megerősíti a kormány Magyarország részvételét az Európai Unió Bosznia-Hercegovinai békefenntartó műveletben. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint megduplázták, így 300 főre emelték a magyar katonai létszámot. Ezentúl hosszabb ideig, 3 hónap helyett több mint 1 évet töltenek kihelyezett szolgálatban a békefenntartók.
2: Közlekedés.
4: A Budapest félmaraton miatt forgalomkorlátozásokra kell számítani a hétvégén a főváros több kerületében. Az időszakos lezárások a Szabadság, az Árpád, a Margit és a Láncidat is érintik. Az előkészületek miatt már holnap több területet lezárnak, a vasárnapi verseny idején pedig egyáltalán nem lehet majd közlekedni az alsó rakpartokon. Vezessenek óvatosan!
2: Időjárás.
4: Változóan napos, felhős az idő, eső nem várható, a szél erős lökések kíséretében megélénkülhet. A hőmérséklet délután 28-33, este 17-25 fok között alakul. A hétvégén is napos idő lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!
5: Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A Ferencváros nyerte a labdarúgó NB1 rangadóját, Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon. Ma megkezdi szereplését a világbajnokságon női kosárlabda válogatottunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A labdarúgó NB1 harmadik fordulójából elhalasztott mérkőzésen a Ferencváros 3-0-ra győzött a címvédő Eto FC otthonában. A hazaiak bosnyák támadója, Luka Kulanovic a hosszabbításban 11-est hibázott. Az FTC sikerével megelőzte a győrieket és feljött a harmadik helyre a tabellán. A nyári klubváltás után Győrbe először visszatérő Borbély Balást, a Ferencváros vezetőedzőjét Farkas Márton kérdezte.
2: Tudtuk, hogy egy betömörült védelem ellen fogunk játszani, hogy 5 védős vagy 5-4-1-es felállás ellen, ott mindig azért fontos, hogy türelmesek legyünk, hogy legyen türelmünk feltörni ezt a védelmet, de kellett hozzá a minőség, kellett hozzá a szélsőink minőségi játéka. Az effektivitás, az a hatékonyság, ami főleg a másik fél időben aztán már jól működött.
3: Ha már a szélsők minőségi játék, akkor azért Daniel Lárzonit azt gondolom, hogy mindenképpen ki kell emelni, és hogyha azt nézzük az első gól útja Arzani Bagi, akkor azért ezt pár héttel ezelőtt szerintem még kevesen gondolták volna. A támadó variációs lehetőségek mennyire látszanak bővülni, mert Bagi Adam góllal debütált, tehát volt szerzett elsőt az NB1-ben, és Arzani is régen látszott azon, amennyire jó formában itt a Ferencvárosban.
2: Még csak 3 hónapja vagyok, úgyhogy még csak ismerkedünk. Az egész nyár folyamán tisztul a keret, jönnek, mennek, az ismerjük egymást meg a játékosokkal, én is megismerem őket, hogy hogyan viselkednek nyomás alatt, nehéz helyzetekben, mi az igazi pozíciójuk. Most már azért nagyjából látom, hogy ki hol tudja magából kiadni a legtöbbet. Daniel is egy ilyen eset, nagyon jól játszott a Puskás elleni, gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, szintén egy gólpasszt adott Maginak, meg nagyon örülök, hogy tényleg ilyen bátran játszott fiatalkora ellenére is, és rögtön második mérkőzésén vagy a harmadikon gólt tudott szerezni.
1: A Ferencváros vezetőedzője Borbély Balázs után Farkas Márton az Eto 19 éves szélső védőjét, Sejem Bálintot is megszólaltatta.
3: A szünetben álltál be, szerintem győri szempontból az egyik legnehezebb pozícióban, mert a Tarzanit kellett fölvenni a jobb oldalon, de mint hogyha a csapat szinten is ez a második fél idő, ez egy még nagyobb kihívás elé állított volna benneteket. Elsősorban te miben éreztél, vagy miben tapasztaltál a különbséget a két csapat között?
4: Sebesség volt az egész meccsen, próbáltam én még több sebességet beleadni azon a szélen, több-kevesebb sikerrel, de nyilván nekünk most a következő cél a vasárnapi meccs, szóval arra készülünk.
3: Azért ott volt jobb szélen egy-két elfutásod, meg próbálkoztatok is volt, hogy páromat felvitétek középen is a labdát, de hát elég mélyről kellett indulni, ez mekkora probléma volt.
4: Mély védekezésből indultunk, így ez nehézség volt számunkra, de próbáltunk mindent beleadni, és a támadásba is kivenni a részünket. Most így sikerült.
3: 3 kapott gól az nem néz ki jól, főleg egy ilyen rangadón. A védekezéseteket hogy látod? Eddig itt Győrben nem kaptatok gólt a bajnokságban, de hogyha a számokat nézik, akkor azért a váratok kapott gólotok az jelezte, hogy azért többször tud veszélyeztetni az ellenfeletek is.
4: Nyilván, de szerintem az egyik legjobb arányba mi rúgtuk és kaptuk a gólokat ebbe a bajnokságba. Ez a meccs most az másod sikerült volt, és szerencsétlen pontrogás voljuk, a többiről meg néhány elcsúszás volt csapat szinten, de azt nem ki tudjuk evíteni, és így készülünk a hétvégére.
1: A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A 18:30-kor kezdődő találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A sérülésből visszatérő elefántcsontparti Habib Maigát és az új igazolásait is nevezte a Ferencváros a labdarúgó Európa Liga főtáblás szakaszára. Az előző idény szinte teljes egészében kihagyó középpályáson kívül a nemrég szerződtetett szlovák Matus Béro és a szerb Veljko Birmančević is bekerült a keretbe. Az FTC szeptember 17-én Glasgow-ban a Celtic ellen kezdi meg a szereplését a főtáblán. Éjfélkor lezárult Magyarországon a nyári átigazolási időszak, és az utolsó napon több élvonalbeli klub is játékosokat szerződtetett. Az ETL Brazil, míg a Kisvárda bosnyák válogatott labdarúgóval erősített. Az NB1 utolsó helyén álló zalaiakkal 2+1 évre kötelezte el magát a legutóbb a szaudi bajnokságban játszó középcsatár Mateusz Machado, a szintén élvonalbeli Kisvárda pedig korábban a norvég bajnokságot nyert középhátvédet Besim Serbecsicset szerződtette. És érkezett Debrecenben megismert közép-afrikai Amos Juga is. Ádám Martin visszatért Szegedre, amelynek nem B2-es labdarúgó csapatában folytatja pályafutását. A 31 éves 28-szoros magyar válogatott korábbi NB1-es gólkirály legutóbb Pakson játszott. Onnan szerződése lejártával igazolt a jelenleg másodosztályú szegedi együtteshez.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Bondár Anna egyesben búcsúzott az amerikai nyílt teniszbajnokságon, mivel a második fordulóban, nagy csatában, három játszmában kikapott a hazai közönség előtt játszó Madison Keys-től. Ezzel egyesben nem maradt versenyben magyar játékos. Udvardi Panna számára véget ért a párosok küzdelme is, miután a brazil Laura Pigossival 6-3-6-4-re alulmaradt a Márta Kosztyuk, Elena Ruse ukrán-román kettőssel szemben az első fordulóban. A múlt heti poznányi világbajnokságon aranyérmes versenyzők közül a kajakos Csikós Zsóka, valamint a kenus Fejes Dániel is győzött a szolnoki kajakkenu országos bajnokságon az 1000 méteres távon. Csikós Zsóka a villámértékelését hallják.
5: Itt van sokszor nehezebb egy válogatott megnyerni, mint mondjuk nemzetköziben versenyezni, főleg mondjuk ezren. És ezt így nem tudom mondani, hogy könnyű volt őket megvenni. Nyilván maximális fókusz kell az összes futamhoz egyesbe szerintem, hogyha jól szeretnél menni. Ez most megvolt, úgyhogy örülök, hogy tudtam nyerni.
1: Csikós Zsóka után pedig a kenus Fejes Dániel is röviden összegezte a döntőjét.
6: Akartam menni egy kemény pályát, kíváncsi voltam, hogy érzésben milyen lesz a VBS képes, mert hogy bejött ide egy szembeszél, és egyébként tök jól akadt a lapát, kicsit a végén talán, de 1-2% majdnem, hogy max közeli pálya volt, tehát nem hiszem, hogy olyan számottevő különbség lenne a végében most.
1: A női kézilabda NB1 első fordulójában a Debrecen magabiztosan 43-21-re győzött Egerben az újonc Eszterházi SC ellen. A szlovén Jakob Ormzel nyerte a spanyolországúti kerékpáros körverseny, a Vuelta España 12. több mint 166,5 kilométeres szakaszát. A hatodikként célba érő spanyol Enric Mas növelte előnyét összetetben. Walter Attila 51. lett, az összetetben pedig a 41. helyen áll. Vadnai Jonatánnak óriási önbizalmat ad a 2028-as Los Angeles-i olimpiára a múlt héten elért világbajnoki címe. A 28 éves vitorlázó egy hete Dublinban nyert aranyérmet az olimpiai Ilka 7-es hajóosztályban. A mindent eldöntő futamnak az összetett 8. helyéről vágott neki, de szenzációs teljesítménnyel megnyerte a világbajnokságot. A sikert még mindig nehezen dolgozza föl, amiről Csisztu Zsuzsának beszélt Vadnai Jonatán.
7: Azóta, amióta befutottam és kiderült, hogy világbajnok lettem, azóta alig tudok aludni. Tehát olyan adrenalin szint van még a mai napig bennem, pedig olyan. Már 3-4 éjszakája volt, hogy elképesztő tényleg. Annyira meghatott az egész, ahogy láttam, hogy nem csak én örültem ennek, hanem az a csapatom, akivel együtt dolgoztam, az edzőm, a csapattársaim, még az ellenfeleim is, akivel jobban voltam. Amikor hazértem a reptérre, és leszálltam, sokat késett a gépem, és ott voltak hajnali egykor a családom, és átöleltek szorosan, és tényleg ez nagy csapatmunka volt, és sok-sok év nyunk van benne. Alig találok szavakat azóta, és még nekem is ezt fel kell dolgoznom, hogy tényleg világbajnok lettem. Sokszor voltam már így ezek a srácok előtt, akikkel ugye versenyzem, de nem akkor, amikor ők is a top formájukat nyújtották, tehát nem világbajnokságon vagy olimpián, hanem mondjuk egy kisebb versenyen. És ezek nyilván adnak azok is, az apró versenyek és az edzések magabiztosságot, hogy ez most sikerült pont egy ilyen világversenyen. Szerintem ez egy nagyon jó önbizalmat fog adni majd az olimpiára.
8: Mert hogy végül is azért ezen a világbajnokságon elmondhatjuk, hogy egy totál teljes mezőnyben tényleg mindenki a csúcsformáját nyújtva jöttél ki te győztesen?
7: A második helyezett az a kétszeres olimpiai bajnok. Lett. A harmadik az Európa bajnok, sokszoros VB-érmes angol, aki most a világranglistát vezeti.
8: Tehát abszolút a krém de la krém.
7: Pontosan.
1: A világbajnok vitorlázott Vadnai Jonatánt hallották. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. Nemzeti csapatunk 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. Magyarország 28 év után jutott ki újra VB-re. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Együttesünkből Lelik Rékával Fazekas Zoltán beszélgetett már a helyszínen.
9: Azért egy hosszú 4 hetes felkészülés van a hátunk mögött, ami fizikálisan is, de főleg mentálisan volt megterhelő. Úgyhogy már nagyon vártuk, hogy kijöjjünk, és kicsit átérezzük ezt a kinti légkört, még szokjuk a dolgokat, és szerintem még nem csapott meg igazán az a nagy szél, de hamarosan ugye beindulnak a mérkőzések, és szerintem majd akkor lesz a nagy csapás.
10: Te hogy érezted ezt a nyarat? Mennyire volt egészséges versenyhelyzet az edzőtáborban, hiszen azért nagyon sokan nem tudták, hogy bekerülnek-e majd a 12-es keretbe, és ugye sajnos két sérültől, és el kellett köszönni Varga Alisztól és Dombaj Rékától.
9: Igen, sajnos mindig minden szituációra fel kell készülni. Lesznek olyan szituációk, amikor valaki visszavonul, valaki megsérül, és nem tudunk mindig ugyanazzal a kerettel kiállni. Völgyi Peti az ő szemszögéből tényleg a legjobb 12-vel jött ki. Abba biztos vagyok, hogy aki itt van, az tényleg itt akar lenni, és szívét, lelkét ki fogja tenni a pályára, és szerintem ez az, ami számít.
1: Lelik Rékát hallották. Egy hét múlva szeptember 11-én kezdődik, és három napon át tart majd fővárosunkban az olimpiai kvalifikációs judo Grand Slam verseny a Papp László Budapest sportarénában, amelyre a belépés ingyenes. A viadalra 72 ország 565 sportolója nevezett. Sajnos több érem és pontszerzésre esélyes versenyzőnk nem indulhat a megméretésen. A Magyar Judo Szövetség elnöke Tóth Krisztián ennek ellenére bízik abban, hogy a szakmai vezetés által kitűzött célokat így is teljesíteni tudja válogatottunk. Az olimpiai bronzérmes judóst Szőke Viktória kérdezte.
11: Több név bizonytalan volt még a Judo Grand Slam előtt. Ide sorolnám Pupp Rékát, akit megműtöttek, aztán Vég Zsombort, aki szintén ugye új sérüléssel küszködött, aztán Szelecki Szabinát is. Mi a helyzet velük? Indulnak-e? Láthatjuk-e őket?
12: Hatalmas dolog, hogy egy Grand Slamet rendezhetünk ismételten, viszont a top versenyzőink javarésze sajnos nem tud indulni a versenyen. Különböző okokból kifolyólag, ahogy említetted is, a Rékának ugye egy kézközépcsonttörése volt, tudtam valamit megműtöttek, nemrég beszéltem vele, aktuálisan én is ezt támogatom, ne induljon, mert hogyha nem érzi 100%-osnak ezt az egészet, akkor ne kockáztassunk, viszonylag közel van a világbajnokság is, és ugye nagyon hosszú a olimpiai kvalifikáció időszak, tehát bőven van ideje arra, hogy visszahozza azt a minimális hátrányt, amit most ezzel szerzett. Zsombornak múlt héten tört el az ujja a lozáni Grand Slam közben, szintén nem tud indulni, bízunk abban, hogy a világbajnokságra már 100%-osan vissza tud állni, és tudja folytatni azt a munkát, amit megkezdett. Gyertyás Róza múlt héten indult szintén Lozánban a svájci Grand Slamen, viszont a világbajnokság közelette miatt most egy kis pihenőt kapott, nyilván a világbajnokság a prioritás vagy a fő verseny ebben az évben, tehát arra kell, hogy ő fókuszáljon. Szofinak a térdműtéte, ami ugye egy jó pár hónappal ezelőtt volt, abból se tudott még visszajönni, úgyhogy azok a versenyzők, akik már nagyon sokat bizonyítottak az elmúlt időszakban nemzetközi porondon, sajnos nem tudnak indulni, de nagyon sok fiatal versenyzővel tudunk nekivágni ennek a Grand Slamnek.
11: Hogyan alakul most itt a hiányzók tekintetében a magyar éremesélyes rész, vagy egyáltalán a pontszerző rész?
12: Aktuális helyzet előtt ugye az volt a szövetségi állásfoglalás, vagy álláspont, hogy egy érem egy pontszerzővel számolunk. Ugye azért most az eléggé megcsappant, de én abban bízok, hogy rám cáfolnak a versenyzők, és ezt tartani fogják. Küzdősportban nem tudunk soha biztosat. Tehát nem tudjuk azt, hogy melyik versenyzőre hogy fog hatni az, hogy a családja előtt tud versenyezni, hogy nem kell az akklimatizációval szenvednie, hogy egy közvetlen környezetben tudja megmutatni magát. Én nagyon bízok abból, hogy ezt tartani fogja a válogatott. Értelemszerűen arányosan az esélyünk erre csökkent abban az értelemben, hogy a top versenyzőink sajnos kikerült most a kalapból, de remélem, hogy a többiek ezt majd behozzák.
1: A Magyar Judo Szövetség elnökét Tóth Krisztiánt hallották. Műsorunk végén köszöni figyelmüket a szerkesztő Fejér Balázs, adásunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon. A zene után 13 órakor kezdődik Gurulj be lassítva is című műsorunk itt a Nemzeti Sportrádióban.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Gurulj be lassítva is. A Nemzeti Sport Rádió labdarúgás magazinja. Minden pénteken 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez valóban a Gurulj be lassítva is, a közmédia futballal foglalkozó podcastja, Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal. Ez utóbbit hallják most, de hamarosan Judit is megszólal. A témánk pedig alapvetően a Magyar Labdarúgó Bajnokság, az OTP Bank Liga lesz, hiszen majdnem teljes hat fordulón vagyunk túl. Ugye egy mérkőzést, a Honvéd-Ferencváros találkozót majd decemberben pótolják. De hat forduló után az kiderült, hiszen a múlt hétvégén teljes fordulót rendeztek, illetve bepótolták csütörtökön a Győr FTC találkozót, hogy nincs nyeretlen csapat már az NB1-ben, és nincs veretlen sem, hiszen a Honvéd győzött a hétvégén, a Győr pedig a Ferencváros ellen elszenvedte első vereségét. A táblázatot jelenleg a 12 pontos Puskás Akadémia vezeti a 10 pontos Újpest és Ferencváros előtt, hogy az FTC-nek egy mérkőzéssel kevesebbje van. A Győr 9 pontos, ami pedig az alsóházat illeti, jelenleg 6 pontos a Honvéd, a Kisvárda és a Debrecen, a sort pedig a Zalaegerszeg zárja. Ugye nem árt hangsúlyozni, hogy ennek az évnek a végén csak az utolsó helyezett búcsúzik az első osztálytól, a másodosztály bajnoka jut föl, és a másodosztály második helyezettje az OTP Bank Liga utolsó előttiével, 11. helyezettjével osztályozót játszik majd. Nagyjából ugye ez a bajnokság hatoda, hiszen jól mondom, mert 33 forduló van, most lejátszottak majdnem hatot, illetve majdnem mindig csapat hat forduló, tehát itt tartunk, valamilyen képet már azért lehet talán kapni.
3: Igen, mert azért már beszélgettünk arról, hogy milyen az erőviszony most az NB1-ben, vagy mennyire lehet megjósolni az első néhány forduló után, és akkor abban maradtunk, hogy erről beszéljünk egy picikét később. Már csak azért is, mert ugye tegnap zárult az átigazolási időszak, legalábbis amit a nyári átigazolási időintervallumot jelenti, és azért nagy mozgolódás volt az NB1-es csapatokban, jó sok távozóval, még itt az utolsó pillanatban is érkeztek elsősorban támadók, talán erről beszélhetünk. Nem tudom, kezdjük a végén, az utolsó helyen az Zalaegerszeg együttese áll. Beszélgettünk már róluk a Gól című műsorban is hétvégén, hogy azért ez nem az első olyan szezon, amikor gyengén kezd a Zalaegerszeg. Akár ugye egy évvel ezelőtt, de még korábbi időszakokban is szinte rendre, hát azért elmaradtak a győzelmek az első periódusban, hogy aztán tudjuk, hogy például az előző idény mennyire jól sikerült, és mennyire szépen kiegyenesedett az ete. Lehet-e párhuzamot mondni, vagy mennyire más ez a mostani idény annak tükrében, hogy a Zalaegerszeg első klubként itt deklaráltan elengedi a magyar ajánlást, és ugye például Szendrei Norbert is távozott, a csapatkapitány az egyik legfontosabb kulcsjátékos, a magyar játékosa a Zalaegerszegnek, legalábbis itt az utolsók között. Bocsánat, ugye 6 mérkőzés, 1 győzelem, 5 vereség, ráadásul ugye a vereségeken azokon gólt sem tudott szerezni az ETE, tehát úgy kapott ki 5-ször eddig a bajnokságban.
2: Igen, a legtöbb gólt ráadásul a Zalaegerszeg kapta, noha nem a Zalaegerszeg kapusa nyújtja a leggyengébb teljesítmény.
3: Bocsánat, és a legkevesebbet rúgták ezeken a mérkőzéseken.
2: Igen, az látszik, hogy a Zalaegerszeget egy tisztán, racionálisan megtervezett üzleti vállalkozásnak tekintik a tulajdonosok. Én azt gondolom, ez bizonyos szempontból veszélyes. Hiszen érkeznek játékosok kis túlzással, akik azt sem tudják talán, hogy hova jönnek, vagy lehet, hogy egy-két-három héttel ezelőtt az, hogy van egy olyan város Magyarország, hogy Zalaegerszeg, nem is biztos, hogy tudták, de az biztos, hogy menni akarnak. Egyébként, ha ebből haszna van az etének, hiszen a Zalaegerszeg rengeteg jó játékost adott el, és meggyőződésem, hogyha lenne még kereslet, meg egy-két helyen ugye tart még az átigazolási időszak, tehát azon se lennék meglepve, ha mondjuk egy vagy két játékos esetleg az Egyesült Államokba szerződne, mert ott még van az MLS-ben átigazolási időszak.
3: Törökországban is van egyébként.
2: Így van. Én azt gondolom, hogyha zalaegerszegi lennék, mennyire örülnék, hogy nincsenek magyar játékosok a csapatban, én megmondom őszintén, Nem nagyon. Tehát én azt tapasztaltam, hogy minden csapat szurkoló tábora az esetleges gyengébb teljesítményt is elnézi, hogyha helyi fiatalokkal, magyar játékosokkal teszi meg mindezt. Hogy érzelmileg mennyire kapar mondjuk egy bentmaradásért, vagy egy győzelemért a világ különböző részéről összevásárolt együttes, hiszen azért, ahogy említetted, tavaly jól szerepelt az ETE egy gyenge kezdést követően, de azért egy igen erős magyar mag volt. Tehát Gundel Takáccsal a kapuban, Csonkával, Várkonyival,
3: Skribekkel,
2: Kisbencével, Szendreivel, és sőt, egy olyan mag volt, ami az Zalaegerszeget ugye a Magyar Kupa döntőig és az utolsó fordulóig akár még dobogós helyig is repíthette volna. Hozzáteszem, hogy nem tudom, hogy mennyire jött be az edzőváltás, mert az is egy külön műfaj, vagy művészet szerintem, hogy innen-onnan összevásárolt emberekből milyen gyorsan tudsz csapatot csinálni. Nem véletlen, hogy az Zalaegerszeg jelenlegi edzője azt mondta ugye, hogy most húzunk egy vonalat, mert véget ér az átigazolási időszak.
3: Igen, most kezdődik még
2: magyarul
3: teljes
2: most a keret már véglegesnek tekinthető, ez egyébként szinte minden csapatnál így van, és lehet látni, hogy minden csapat próbált azért Ferencvárostól kezdve a Győrön át, Kisvárda, Debrecen igazolni az utolsó pillanatban is.
3: Zalaegerszegre is érkezett még egy brazil támadó.
2: Elsősorban támadókat. Nyilván voltak olyan csapatok, ahol ugye mondjuk deklarálta mondjuk a Paksnál vagy a Vasasnál csak magyar játékos játszhat, tehát ott légiós szóba sem jöhetett, de én azt tapasztalom, hetente nagyjából két mérkőzést közvetítve az első osztályból, hogy minden csapat úgy gondolja, és ez lehet, hogy most még veszélyes, hogy egyet azért meg tud előzni. Tehát itt nagyon-nagyon sok csapat célja, még tulajdonképpen a jelenleg a listavezető Puskás Akadémiái is az, hogy biztosan benn maradjon. Nyilván Ferencváros meg az Újpest nem azt tűzte ki célul, hogy maradjunk benn, de minden csapat azt gondolja, hogy talán nem leszek utolsó, és ha utolsó előtti lennék, azzal, hogy vannak légiósaim, erősebb az NB1, mint az NB2, az osztályozón talán nagyobb esélyem van a bentmaradásra.
3: Ugye 11. helyen igen. Záró csapat fog osztályozót játszani.
2: Ugye ebből következett például az a furcsa helyzet, a vasárnapi Puskás Ferencváros mérkőzés közben el is mondtam az elején, mert ott még el lehetett, hogy azokban a percekben a Soroksár, a Ferencváros második csapata, a Csákvárral, a Puskás második csapatával játszott. És akkor már szerintem 4-0-ra vezetett a Soroksár. És a Soroksár feljutó helyen állt, miközben a Ferencváros osztályozós helyen. Hát az nyilván hihetetlen furcsa lenne, hogyha jövőre a Soroksár első osztály lenne, a Fradi meg a Kecskemét volt akkor a második osztályozón dönteni el, hogy bent marad-e vagy sem. A Ferencváros aztán megnyerte a Puskás Akadémia elleni meccsét, meg a Győr elleni meccsét is, már a harmadik helyen állt, sőt a vesztett pontok tekintetében a legjobb. De ilyen előfordult. Na most nyilván eljátszva a gondolattal, hogyha mondjuk nem tudom, a Debrecen, a Kisvárda, vagy a Honvéd, vagy akár a Nyíregyháza, vagy az Zalaegerszeg utolsó előtti, vajon mennyivel esélyesebb, mint mondjuk egy Soroksár, egy Kecskemét, egy nem tudom, Diósgyőr, Fehérvár, most nagy csapatokat mondtam, akik nem szerepelnek olyan jól. Tehát én szerintem most kezdődik a bajnokságnak egy újabb szakasza, amikor teljes és változatlan kerettel fognak a csapatok szerepelni. Viszont ugye ennek az első 6 fordulónak a pontmennyiségei is ugyanúgy számítanak, mint innentől kezdve. És egy gondolat még akkor a keretekhez, mert ugye a Ferencváros bejutott az Európa Ligába. És az Európa Liga keretét is nyilvánosságra hozta. És ugye ez nyilvánvalóan nagyon sok mindent elárul. Arra hadd hívom föl mindenkinek a figyelmét, hogy ugye ebből a 8 Európa Liga mérkőzésből 2-t majd januárban játszik a Ferencváros. Ez tavaly is így volt. És tavaly ugye szembesült azzal a gonddal az FTC, hogy a télen már az átigazolási időszak elindult, Varga Barnabás és Tóth Alex távozott is, de az Európa Ligába nem lehetett új játékost nevezni. És többek között ennek is volt köszönhető az a Nottingham elleni 0-4, de akkor a Ferencváros már tovább jutott. Tehát azért, mert most olyan játékosok, mint például Botka Endre, aki volt válogatott játékos, és még pillanatnyilag nem azt nem tudni, hogy mikor épül föl, hanem az sem saját bevallása szerint, hogy mi a pontosan a baja, azért nem biztos, hogy januárban nem lesz használható. Vagy ugyanez Maigára is elmondható, aki még ugye egy percet nem játszott ebben, ebben az idényben. Ugye a magyarok közül olyan játékos, mint Nagy Barnabás, akire nem számít Borbé Balázs, vagy Ötvös, aki hosszantartó sérülési után érzésem szerint a magyar bajnokságban lesz majd erősítés, ők nincsenek benne ebben a keretben, de mindenki más.
3: Ugye az Leni, előbbi kettő, akit mondtál,
2: így van,
3: Leni, akár Maiga meg Botka
2: Leni is Zsozef is, akiről mindenki azt gondolta, hogy majd eladja az FTC, ez ugye még olyan helyekre megtörténhet, ahol nyitva van az ablak, de ugye megsérült sajnálatos módon egy szerencsétlen becsúszás következtében a Puskás elleni találkozón, vagy éppen Árzáni, akiről ki gondolta volna, hogy most marad, megy, mit csinál, és a Győr elleni mérkőzésen tegnap nagyszerűen játszott.
3: Egyébként ugye a Puskás ellen is.
2: Igen, gólpasszokkal jelentkezett. Tehát azt gondolom, hogy ez az Európa Liga keret. Vannak olyan posztok, ahol szerintem egy picit vékony, tehát például a belső védő, én szerintem Gomez és Rámakers káprázatos teljesítmény nyújt, főleg így együtt, de azért egy belső védő bizony mondjuk sárgalapos eltiltás miatt kihagyhat meccset. Ha a közülük valaki megsérül, ugye tavaly Gartemann, aki rendelkezésre állt, megsérült, kiesett több mint egy fél évre, nem is játszott aztán őszt követően az FTC-ben, Sziszi sokat bajlódott sérüléssel. Tehát ott azért...
3: Hogy milyen tartalékok vannak egy ilyen hosszú szezonban, ahol a kettős terhelés jelen van, az nagyon nem mindegy.
2: Igen, minden esetre a nevek alapján, ugye tegnap a tavalyi bajnok Győr ellen olyan támadósorra állt fel a Ferencváros, hogy Jusuf, Bagi, Árzáni. Ha azt mondom, hogy az elmúlt nem tudom, 8-10 évben azért Traoré, Marquinhos, Ryan Mayé, és még sorolhatnám, kik játszottak a Tokmák a Ferencváros támadó sorában, akkor valljuk be őszintén, hogy úgy tűnne, hogy a nevek alapján ez egy elég szerény csapat. Ehhez képest Bagi megszerezte az első gólját, a csereként beállt Lisztes most már Zsinórban harmadik mérkőzésén eredményesnek bizonyult. Tehát én azt gondolom, hogy van tartalék, főleg ha a magyar mezőny erősségét nézzük az FTC-ben, és nyilvánvalóan a Fradi előretörésében az is szerepet játszik. Egyrészt, hogy az elmúlt 8 tét meccsén összesen 2 gólt kapott az FTC. Tehát én azt hiszem, hogy a védelem Dibusszal, illetve jobb oldalon most már majdnem azt mondom, alapember Nagy Olivérrel, Gomezzel, Rámakerszel és Kaduval a bal oldalon, ez már teljesen összeállt, illetve ugye Borbély Balázs talán egy hibát elkövetett akkor, amikor ugye a Paks elleni meccset vesztette el a Ferencváros, az egyetlen tétmeccset ebben az idényben, ott az azt megelőző kupamérkőzéshez képest nem 3 helyen vagy 4 helyen cserélt, hanem jóval több helyet.
3: Vagy talán, igen. Kifejezetten sok.
2: Tehát ez valószínűleg nem fér bele, most viszont ebben az erőltetett menetben 2-3 cserével ez megoldható, és biztos vagyok benne, hogy a legerősebb FTC fog majd játszani az Újpest ellen is a hétvégi derbin.
3: Hát igen, mert ugye a hétvégét megelőzően a Ferencvárosnak egy veresége, egy döntetlenje és egy győzelme volt, hogy aztán így menjen a listavezető Puskás Akadémia otthonába, és aztán pedig csütörtökön a bajnoki címvédő otthonába. Te az előbbi mérkőzést közvetítetted, mennyire érezted azt, hogy itt nagyon-nagyon fontos most a Fradinak, hogy azért a bajnokságban is elkezdje a győzelmeket gyűjteni, ráadásul megvolt a fellélegzés azzal, hogy az Európa Liga főtábláján ott van a csapat, lehet tudni az ellenfeleket is, ez mindig nagyon motiváló mindenkinek, azt gondolom a keretet tekintve, de hát az a tudat is megvan, vagy az a tapasztalás, hogyha sok pontot enged a Ferencváros, az megbosszulhatja magát a végén, lásd előző szezon, szóval mekkora jelentősége van szerinted annak, hogy a Puskás otthonából is, és az Eto otthonából is elhozta a 3 pontot a Fradi?
2: Szerintem óriási. Egyrészt a Ferencváros ezt az elmúlt évek azért bizonyítják, egy nagyon fontos, emocionálisan sokat adó nemzetközi kupamérkőzés után nem biztos, hogy ugyanúgy föl tudott pörögni egy hétvégi bajnoki találkozóra. Volt olyan, hogy egy nemzetközi kupameccs után a Puskás például meg is verte a Fradit.
3: Sőt, sokszor beszéltünk az európai kupameccsek utáni bajnoki találkozók eredményeiről, vagy éppen gyengélkedéseiről a ferencvárosi szempontból.
2: Én szerintem a Puskás...
3: De hát most rá tudott pihenni, bocsánat, a Puskás elleni meccsre a Ferencváros, hiszen úgy sikerült a Trabzon elleni visszavágó, hogy frissíteni tudott Borbély Balázs.
2: Így van, hát ugye ott sokat jelentett az, hogy ott emberelőny, vagy kettős emberelőny volt, tehát nem hajtotta agyon magát az FTC, de a Fradi azt a mérkőzést mindenképpen meg akarta nyerni. Noha az első fél időben nem mondom, hogy ez nem látszott, mert az akarat megvolt, de a játék azért nem. Nem sok hiányzott a Puskásnak, hogy kiegyenlítsen, ugye Colli szerzett is egy gólt. Itt azért egy dologra hadd hívom fel figyelmet, nem tudom, hogy Keita mennyit fog játszani az idényben, tehát hogy mennyire sérülékeny. De azért piszkos nagy máznia van, mert ugye a Puskás elleni mérkőzésen hozzáért a labdához, de nem kontrollálta a mozgását, ezért a gólt nem adták meg. Tegnap Győrben összehozott egy 11-est, azt meg Dibusz kivédte. Tehát Keita bármilyen rosszat csinál a 16-oson belül, abból nem lesz gól, legalábbis az elmúlt hét tapasztalása alapján. Zárójel bezárva. Én azt gondolom, hogy azt Babó Leventék is pontosan tudják, hogy azért nem egy szinten van a két csapat, a Puskás és a Ferencváros. A Puskás Akadémia most teljesíti azt a küldetését, hogy a tapasztalat mellett, egy-két tapasztalt játékos mellett fiatal magyaroknak ad lehetőséget. Nagyon jól helytált, ugye 4 győzelmet így is 6 meccsből szerzett, én azt hiszem ezt előre elfogadták volna. 2 hazai vereség a Kisvárda, illetve a Ferencváros ellen, nyilván ez lehetne jobb, de azt hiszem a rajtra a Puskás nem panaszkodhat. Borbé Balázsral pedig 2-3 mondatot váltottam a mérkőzés előtt, és ott felvetettem neki, hogy azért kiegyenlítette a mezőny, tehát a Ferencváros hiába 11. 2-3 győzelemmel simán előre törhet. Ő annyit mondott, hogy ebben a bajnokságban már nem akar meccset veszteni. Tehát a Ferencvárosnak nagyon komoly céljai vannak, és ugye a legfontosabb az a bajnoki, a Fradi számára a bajnoki cím visszahódítása.
3: Ugye? Mondták is, hogy a bajnokira fókuszálnak.
2: Mert abban egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen kemény Európa Liga menetelést, ahol ugye szerb, holland, lengyel, majd török csapatot kellett kiverni, 8 meccsen 6 győzelem, 2 döntetlen, hogy ezt jövőre is meg tudná csinálni. Hogy ezt évről évre meg tudja csinálni a Ferencváros. Az biztos, hogy az sokkal könnyebb a bajnokok ligájában elkezdeni, és arról az ágról bejutni.
3: De nem ezért, akarja visszaszerezni a Ferencváros a bajnoki címet, hanem azért, mert az elmúlt években magához ragadta azért a trónt, és most onnan kicsúszott.
2: Igen, minden esetre az, hogy a listavezetőt megverte idegenben az FTC, majd a tavalyi bajnokot még simábban, hiszen valljuk be őszintén, semmi esélye nem volt a Győrnek arra, hogy ezen a mérkőzésen győzzön, sőt 0-1 után arra se, hogy pontot szerezzen.
3: Hogy látod, bocsánat, Borbély Balázs, hogy kezelte a visszatérést? Ugye hangsúlyozta, hiszen azért nem átaltak a kollégák, természetesen azért erre rákérdezni, hogy milyen érzésekkel tér vissza. Ezt többször elmondta, hogy ő mindig jó érzésekkel fog Győrbe jönni, és nagyon jó érzéssel és örömmel találkozott a korábbi kollégákkal, mindenkivel, akivel együtt dolgozott, és erre a több mint 2 évre ő mindig jó szívvel fog emlékezni, így jött vissza. De természetesen örült annak, hogy a Ferencváros jó játékkal tudott győzni Győrben, de nagyon távol tartotta magát ettől, hogy ebbe érzelmileg így bevonják esetlegesen, hogy neki mit jelent az, hogy mondjuk a győri szurkolók azért kifejezték nem tetszésüket.
2: Igen, tehát én azt gondolom, hogy bármennyire is vérprofi valaki, Borbé Balázs az, hogy nem tudom, mi a 90 percből, eleve ezen a 90 percet, hát számoljunk 90 percet, a mérkőzés egy jelentős részében nem a saját csapatok, és az elsősorban győriekre igaz buzdítása játszott főszerepet, hanem az ellenfél, azon belül győri részről elsősorban Borbé Balázs gyalázása, illetve hát bizonyos dolgok felhánytorgatása, fogalmazunk nagyon finoman. Szerintem Borbé Balázs erre felkészült. Az, hogy mi történt Borbé Balázs és a klubvezetők között, azt lehet, hogy soha nem fogjuk megtudni. Valószínűleg Borbé Balázstól tényleg nem, tehát hogy milyen beszélgetés zajlott. Egy tény. Én nem tudom, Borbé Balázs mikor döntötte el, hogy a Ferencváros edzője lesz, miután megnyerték a bajnokságot, vagy már előtte, de az biztos, hogy ő Győrben egy olyan csapattal először is följutott, aztán simán bent maradt, majd bajnoki címet nyert, amelytől ezt senki nem várta. Tehát a győri feladatát ő maximálisan teljesítette, aztán eljött onnan, és most a ferencvárosi feladatát szeretné maximálisan teljesíteni, és ő nem az az edző, aki, mit tudom én, 3-0 kimutat a győri közönségnek, hogy na most kiabáljatok. Nyilván lesznek sebek, nyilván az idő majd meggyógyítja. Én azt gondolom, hogy győri szurkolók egy része most már nem is annyira az edzőre halakszik, hanem inkább a klubvezetésre. De ez majd kiderül, mert ugye A Fradi elleni mérkőzésig a Győr sem állt rosszul, hát az egyetlen veretlen csapat volt, amely otthon ráadásul imponáló győzelmeket aratott,

0: múlva majd az Üllői úton találkozik ez a két csapat, és 22 mérkőzés múlva kell újra visszamenni Győrbe. Addigra meg lehet, hogy egészen más lesz, vagy ha nem is más lesz, de legalább finomodik a közhangulata a Borbé-féle Ferencvároshoz való szerződés
1: kapcsán. Egyébként március 7-e után veszített újra NB1-es mérkőzést a Győr. Persze tudjuk, hogy nagyrészt Borbé Balázs irányította az Etót, úgyhogy hogy veretlen maradt sokáig, de ez is igaz, hogy Efrain Juárezzel a tegnapi napig veretlen volt az Etó, és ő is arról beszélt, hogy a védekezésben megvan az elképzelése az Etónak, azért egy betömörülő ilyen három belső védős rendszerben lép pályára most már hétről hétre a győri csapat, és ő is azt fejtette ki, hogy talán támadásban vannak, vagy voltak legalábbis a Ferencváros ellen minőségi problémáink. Hogy látod, hogy az Etó kapcsán látva a távozókat ott is, illetve akik érkeztek is akár, de azért megmaradt jó néhány kulcsjátékos a bajnok csapatból, tehát azért azt ne veszítsük el, vagy ne felejtsük el. Mennyiben változik a játéka az Etónak?
0: Nyilván maga az, hogy más védekezési szisztémában játszik, ez egy változás. Nyilván a Győr szempontjából azért majd most kezdődik, nyilván a hétvégi meccset egy kicsit vegyük ki még ebből, amikor heti egy mérkőzés lesz, tehát a Győr is azért a nemzetközi kupában, ha nem is sikeresen, de azért játszhat a meccset.
1: Az Etó a Honvéddal fog majd vasárnap egyébként a derbi után találkozni. Na most nem is tudom, még az Újpesttel is foglalkozzunk egy kicsit esetlegesen, hiszen jön a derbi, és az Újpest meccset tudott fordítani hazai pályán a Vasas ellen, egy olyan első fél idő után, amikor azért nehezebben tudtunk miről beszélni, bár mi azért a stúdióban megvédtük, mert taktikai szempontból nagyon felkészült volt mind a két csapat, és azért az intenzivitás, az, hogy intenzív volt, az nagyon lehetett érezni az első játék részben, és szerintem őket az Újpest játékán is. Tehát ez a fajta lendület, amely kitartotta a mérkőzésen, és talán a fordulatot is hozta, hiszen aztán a második játék részben a Vasas kezdett jól, megszerezte a vezetést, de az Újpest egy jó két perc alatt nem csak az eredményt, hanem úgy lélektanilag is maga felé billentette a mérleg nyelvét, és meg tudta nyerni. Mekkora jelentősége van annak, hogy most ezt a Vasas le tudta győzni az Újpest, és hogy a derbi ellen előtt tudott nyerni?
0: Hát én azt gondolom, minden győzelemnek, amit egy csapat hátrányból ír el, annak jelentősége van. Az Újpest ráadásul nem először került hátrányba a bajnokság folyamán, és nem először fordította. Tehát ezt nem tudom, meddig tudja az Újpest, hogy 0-1-ről indul a mérkőzés. Ugye ezen a meccsen 70 percig a Vasas jobban játszott. Az Újpest örülhetett, hogy csak egy góllal vezet a Vasas. A Vasas a második, nagyon kulturált játékot játszik egyébként egész szezonban a Vasas, újonc létére. Ott kérdés, hogy két olyan meccset vesztett el a Vasas, ugye a Puskás meg az Újpest ellen, amelyiken mind a kettőn szerezhetett volna pontot. De mégis elbukta, ennek ellenére azt hiszem a Vasas az eddigi szereplésével nem lehet elégedetlen. Az Újpest számára viszont az egy nagyon fontos dolog, hogy az Újpest, ha rendre a hajrában fordítasz, akkor az azt jelenti, hogy egyrészt fizikailag rendben van a csapat, másrészt, és ez volt a Vasas elleni mérkőzésen is, hogy a kispadról be tudsz állni olyan játékos vagy játékosok, akik meg tudják változtatni a mérkőzés menetét. Most nyilván, ha te a Grupama arénában 1-0-ás hátrányba kerülsz, akkor lehet, hogy bejöhet bárki, a Fradit azért nagyon nehéz megverni, ha vezet, de az, hogy pillanatnyilag, és nem tudom erre mikor volt példa, hangsúlyozva, hogy az FTC egy meccsel kevesebbet játszott, de hogy úgy jön el egy derbi, és nem az első vagy a második fordulóban, hanem a bajnokság hetedik fordulójában, hogy az Újpest előrébb áll a táblázaton, mint az FTC. Ilyen azért szerintem rég volt. Ettől függ, és ugye hát nyilván egy rendkívül hosszú nyeretlenségi sorozat. Hozzáteszem, ennek a mérkőzésnek sem hiszem, hogy az Újpest lenne az esélyese.
1: 11 év most már, ugye?
0: Igen, hát 2015 decemberében nyert 1-0-ra az Újpest. Hozzáteszem, hogy ugye Dibusz, vagy például Nagy Ádám, aki 10 évig nem játszott, ő most is ott lehet a kezdő 11-ben, hát az Újpestnél már gyakorlatilag senki, de ez egy nagyon-nagyon érdekes rangadó lesz, és egészen más lelkiállapotban játszhat az Újpest, mint hogyha a Vasas ellen elvesztette volna a meccset, de az biztos, hogy az FTC ellen az, hogy 70 percig az ellenfél jobb, és 20 percig te vagy a jobb, az valószínűleg kevés lesz. De hát az Újpest is tanulgat a saját hibáiból. és biztos
1: vagyok. Hát igen, otthon a dobogom. Már csak azért is mondom, mert ugye beszéltél róla, hogy a legtöbb csapat úgy gondolkodik,

0: hogy azért csak ott lesz az első 11 hely valamelyikén, de melyik klub az, amelyik kimondja, hogy na bajnoki címet szeretnénk nyerni. A Fradi kapcsán ezt már tudjuk, akkor úgy kérdezem, hogy a Fradin kívül, vagy hogy ott szeretnék lenni a dobogón, és a nemzetközi kupaporondra vágyom, és azért az Újpestnél az ambíciók megvannak. Készen áll-e már szerinted a csapat arra, hogy el is érje ezeket. És most függetleníthetünk a derbi eredményétől, mert hogyha a Ferencvárostól kikap, még akkor is megvan az esélye mindenre. De hogy látod most az újpesti projektet jelen pillanatban?
1: Nyilvánvaló, hogy az elmúlt évben az Újpest valamennyit fejlődött. Azt nem tudom, mert azt nyilván Dárdai Pál vagy Szélesi Zoltán tudná megmondani, hogy annyit fejlődötte, amennyit szerették volna, hogy fejlődjön. Ugye Dárdai többször elmondta, hogy ez nem megy egyik napra a másikra. Ő az első négyet jelölte meg ebben az esztendőben, tehát oda kell már érni az Újpestnek. Most nem arról van szó, hogy maradjunk benn, ahogy ugye korábban említette.
0: Szendrei Norbert, bocsánat, odaigazolt. Szerintem ő nagyon fontos játékos lehet még a középpályán, illetve Zeke Mário is oda csatlakozott. Talán ő most már pályára is lépett.
1: Igen,
0: eltiltott volt az előző körben.
1: Furcsa helyzetben, ugye a Paks játékosa volt, kiáltották az Újpesten, és a következő héten nem játszhatott az Újpestben eltiltása miatt. Tehát ugye Margráf onnan elment egy meccs után Dániába, tehát oda kellett valaki. Tehát én azt gondolom, hogy létszámra megvan az Újpest is, nyilván játékot kell majd finomítani, nyilván akármennyire is mondják, az nem tesz jót, ha egy lecserélt játékos Horváth Krisztoffer és az edző Szélesi Zoltán között ilyen dolog történik a partvonal mellett.
0: Bocsánat, de erről nyilatkozott Szélesi Zoltán rögtön a lefújás után, mindent megbeszéltek, le is pacsisztak, és ugye azért a győzelem az mindig
1: persze
0: könnyen békíti meg a feleket.
1: Hát ráadásul ugye a becserélt Krajcsovics hozott igen össze egy 11-es, tehát én azt gondolom, hogy az Újpestben mindenkire lehet számítani. Most már, hogy teljes lesz a keret, most lemegy ez a derbi, utána van egy kupa hét, és aztán pedig még egy forduló, és utána jön a válogatott szünet. Tehát én ezeknél, gyakorlatilag az összes csapatnál az, hogy igazán összeáll a játéka, azt a válogatott szünet utánra várom. Az Újpestnek megvannak a maga erősségei, de megvannak a maga gyengeségei is, rögzített játékhelyzetek elhárítása.
0: Igen, a kapott gólok kapcsán beszélt talán Szélesi Zoltán is arról, hogy azt kellene csökkenteni. Akár a Ferencváros ellen is fontos lenne, hogy esetlegesen úgy tudják lehozni a meccset, hogy ne kapjanak gólt. Ugye 10 kapott gól eddig 6 mérkőzésen. Hát igen, ebben még előrébb tud lépni az újpesti együttes. Egy mondatot azért beszéljünk a Kispest Honvédról itt a végén, mert megszerezte az első győzelmét az NB1-be. Visszajutott együttes, méghozzá a Zalaegerszeget gyűrte le 1-0-ra, és most taktikailag ismét volt egy kis változtatás a vezetőedző részéről, egy ilyen 3 belső védős rendszerben, azt megelőzően a Vasas ellen Urblikot próbálták kivenni, hogy sokáig elég jó sikerrel. Tehát megvan azért itt a taktikai elképzelés is a Honvédnál. Hogy látod most őket eddig az első osztályban visszatérve?
1: Én azt gondolom, ez az idény, amikor a két feljutó, ugye nagyon-nagyon sokáig a két feljutóban legalább az egyik mindig kiesett. Aztán volt olyan, hogy nem, azóta ritkább. Itt a két feljutó szerintem masszívan reménykedhet a bentmaradásban, ami egyben azt is jelenti, hogy nincs olyan csapat, amelyik nagyon-nagyon lefelé kilógna a mezőnyből. Ugye volt itt a Gyirmót, volt itt a Békés Csaba, a Kaposvár, most az elmúlt 10 évet a Kazinc Barcikáról gyakorlatilag majdnem le a kalappal előttük, hogy följutottak, de azért majdnem mindenki azt mondta, hogy hát ki fognak úgyis esni, és ki is estek. Most ilyen csapatot nem látok, és nagyon-nagyon fontos, ugye a Honvéd egyetlen egyszer kapott ki eddig a bajnokság során, de hogy nyerjen egy csapat. És egy ilyen győzelem, ráadásul úgy tűnik, hogy egy közvetlen vetétás ellen, mert az Zalaegerszeg is inkább alul van most, sőt most legalul, mint fölül, ez sokat jelenthet.
0: Tele fiatal magyarral ott, igen, és azért, akikben nem csak jelen, hanem jövő is van, tehát ezt se felejtsük el.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy az előző forduló is azt bizonyította, ahol ugye volt 3 döntetlen, meg 3 győzelem, hogy aki nyerni tud, bárhogy, bármilyen különbséggel, bármilyen módon, az nagyon-nagyon sokat jelenthet. Hát ugye ez az egy győzelem, egy olyan győzelem, ahol a támadás során volt egy kezezés is, nézte a VAR, tehát nyögvenyelős győzelem volt, de ez ugyanannyit ért, mint az addigi 4 fordulóban szerzett 3 pont. Tehát igazából nyerni kell, mindegy, hogy, és talán visszakanyarodva, amivel elkezdtünk, ezért igazoltak az utolsó pillanatokban a csapatok. A listavezetőtől szinte, bár a Puskás ilyen nem igazolt, de mondjuk a vesztett pontok alapján listavezető Ferencvárostól kezdve az utolsó Zalaegerszegi, majdnem mindenki támadót, csatárt, mert valahogy a meccseket meg kellene nyerni.
0: Hát meglátjuk, hogy ki tud nyerni. Ezen a hétvégén a 7. fordulóval folytatódik, tehát az OTP Bankliga is lesz egy derbi vasárnap 17 óra 45 perctől természetesen élőben az M4 Sporton. Pisti, köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig a figyelmet köszönjük meg. Egy hét múlva jelentkezünk újra a podcast műsorunkkal, mára köszönjük szépen a figyelmet, viszont hallásra.
2: Ez volt a Gurulj be lassítva is, a Nemzeti Sportrádió labdarúgás magazinja. Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja.
3: Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mostani vendégünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Hegyi Márta, aki az U15-ös női jégkorong válogatott szövetségi kapitánya, és a felnőtt válogatottnál még augusztusban 2 hétig ott volt a fejlesztő táborban is. Ez adja a beszélgetésünk apropóját. Szia Márta, hát először is azért mutassuk be egy kicsit nem csak a női jégkorong és a te kapcsolatodat, hanem ugye a jégkorong és a te kapcsolatod, tehát hogyan alakul. Szülőként, játékosként miként kerültél ebbe a sportágba? Szia még egyszer!
4: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Köszönöm szépen a meghívást először is. Hát ez egy elég összetett kérdés, amit most feltettél. Ugye én világéletemben kicsi korom óta jégkorongosok között nevelkedtem. Szomszéd, telek szomszéd, mindenki jégkorongos volt, és valahogy adott volt, hogy én elkezdtem korcsolyázni, mert 2 évesen Újpesten húzogatták a kezemnél fogva a játékosok, tehát így viszonylag korán jégre kerültem.
3: Tehát ez még a nyitott megyeri úti.
4: Így, pontosan.
3: Akkor te láttál Fradi Dózsa meccseket
4: mindent is. Én nagy rajongó voltam, Újpestsállal a nyakamba aludtam, és én ugye Újpesten nevelkedtem. És minden meccsen ott voltam, tehát amint csak lehetett, én részt vettem. Még a nyitott Újpest pályán, tehát hogy én tényleg abból az időből származom, és akkor ahogy jött az idő, én egyre többször, ugye minden közönségégen kín voltam, nem tudom mennyire van meg neked, hogy ott mindig volt közönségég, már nem emlékszem hétköznap, melyik nap, de hétvégén egészen biztos.
3: A nyitott pályákon aztán végképp ez kellett az embereknek, tehát hogy közönségkorcsolyázás legyen, mondjuk a fedett pályákon is van ugyanúgy, most káposztás megyen, csak a jégidő egy kicsit.
4: Meg a feeling szerintem
3: az más. És más, így van, igen. Mint a Városligetben is, amikor kimennek az emberek korcsolyázni, az aztán végképp más, mert az ugye festői környezetben
4: igen,
3: van.
4: Igen, ilyenkor mindig eszembe jut, hogy mennyire tudtak jeget csinálni akkor, hogy már volt egy, nem emlékszem rá melyik évben, de volt, hogy március 15-én zárt az Újpest pálya, és konkrétan bokáig érő vízben korcsolyáztunk, de még volt jég is tűzött a nap, tehát ilyen nagyon ilyen szürreális a kép, de nagyon szerettem. Visszatérve, ott élezett a Balogh Tibor, szerintem mindenki ismeri Balogh Tibi bácsit, akkor még ott a melegedőbe, vagy ott mellette élezgetett közönségkorcsolyákat gyakorlatilag, és mindig oda mentem hozzá, és kérdeztem tőle, hogy nem akar-e egészen véletlenül egy női csapatot csinálni, és mindig így elhesegetett, hogy jaj, nem, egyáltalán eszébe se jutott semmi.
3: Sokszoros válogatott egykori kapusról
4: beszélünk. Így igaz, Kuka bácsi, és egyszer...
3: Engedte, hogy bácsiznod?
4: Nem bácsiztam soha.
3: Azért mondom, mert szerintem azt nem
4: nagyon. Hát a gyerekek szokták, de én nyilván nem, én nem bácsiztam. És egyszer mentem haza, és megállított. És kérdezi tőlem, hogy te küldtél ide 2 lányt, hogy csináljunk egy csapatot. Mondom, én ugyan nem, azt sem tudom, hogy miről beszél. És képzeld el, hogy oda ment hozzá 2 lány, hogy van-e női jégkorong csapat, mert ők szeretnének jégkorongozni. Na és innen indult a mi kis kálváriánk, ez azt hiszem 91 decemberében volt. Volt már női jégkorongozó, mindenki ismeri Kolbenheier Zsuzsit, ő akkor már játszott, az öcse is játszott akkor, és ő fiú csapatba hokizott. És ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy mi láttuk őt, mint lány játszani fiú csapatban, mert ugye nem volt női jégkorong.
3: Ő a hazai szövetség jelenlegi elnöke egyébként, ez csak egy megjegyzés.
4: Így igaz, abszolút. És nagyon aktívan tevékenykedik, és azóta is nagyon sok mindent tesz a női jégkorongért, ezt meg kell hagyni. És így indultunk el gyakorlatilag 91 decemberében, de 92. januárjában meg volt a csapat. tehát annyira népszerű volt, úgymond, hogy ez így a szájúgy, nem volt még internet, meg közösségi média, hogy az ember így el tudja küldeni, és mindenki szájról szájra terjedt, hogy van egy ilyen női lehetőség, női csapatban való játékban való lehetőség, és akkor 92 BC-ben megalakultunk. Tehát innen indult az én jégkorong pályafutásom, és akkor ugye megalakult a csapat, akkor még Lombardi volt egy olasz ilyen pizzázó, és annak a neve ez volt, HC Lombardi, ez volt a nevünk.
3: Szponzor?
4: Szponzor, képzeld, elő volt a szponzorunk, nem is emlékszem, már annyira rég volt tényleg.
3: Ez a és női jégkorong sport hőskora.
4: Abszolút, abszolút, a kezdeteknek a kezdete, és akkor utána lett a Marilyn, meg a Burger King, már a Fradinak nem tudom akkor mi volt, Burger King, vagy nem is tudom, mi volt a neve, valami, nem tudom, már ilyen nagyon, az is nagyon rég volt, és akkor innen indult gyakorlatilag az éjjékorunk pályafutásom, akkor ugye jöttek az első válogatott meccsek, stb., és akkor ugorjunk egy nagyot az időben, mert nyilván az sok minden eltelt, és akkor ugye 2001-ben megszületett az én fiam, és ő is elkezdett nyilvánvalóan hokizni, mert valahogy ez úgy alakult, hogy az apukája is régen játszott, ő még amatőr szinten, ő is Újpesten, és akkor valahogy ez így kialakult, és akkor innen indult gyakorlatilag az, hogy ő elkezdett hokizni, és gyakorlatilag az én edzői pályafutásom is az ő hoki játékának köszönhető, mert egy idő után, amikor még Ágyor Péter bácsi Isten nyugosztalja, ő volt az edzője, a Budapest Stars-ban, mi ugye Délpesten laktunk, és a Stars ugye a Vasaspályán, a mostani Vasaspályán edzett, és volt egy délpesti régiója, és Attit ugye oda vittük hokizni.
3: Ez ugye a Budapest Stars-nak a József Attila lakótelepi lobogó, vagy
4: pontosan a utcai,
3: lobogó utcai, ami egyébként én még ott tanultam úszni, de aztán jégpálya lett belőle.
4: Most is lehet úszni, hogyha nagyon leengedik a jeget, de nem annyira érdemes. És megszűnt ugye ez a lobogó, nem tudom milyen lobogó kifolyólag, és akkor így próbáltak mindenkit integrálni a Fradiba, mert akkor még Szoca bácsi volt ott, és valami miatt nem tudom megmondani, valahogy nem éreztem azt az akkori klubokba, vagy az edzőkbe, hogy én szívesen ott játszhatnám a gyerekemet, most hogy ez személyes, vagy nem személyes, nem volt benne ilyen, csak egyszerűen valahogy nem volt meg az az érzés, hogy hú, itt jó helyen lenne, nem tudom miért. És akkor úgy alakult, hogy tudtunk csinálni egy csapatot a Pest Erzsébeti jégpályán, illetve kicsit a kis stadionnal, vagyis hogy nem is a kis stadionnal, meg nem tudom mennyire emlékszel rá, hogy volt a műjégpályának hátul, a műjégpálya területén belül hátul egy szintén egy jégpálya, és ott is edzegettünk.
3: Tehát
4: egy ilyen sátorpálya. Igen. És akkor ott kaptunk helyet, meg Erzsébeten, és akkor megalakultunk, mint MTK. Jégkorong szakosztálya.
3: Aztán ebből lett az ESMTK. Így van. Tovább kellett állni,
4: igen. Tovább álltunk, akkor lett az ESMTK, akkor ez már az erzsébeti Spartacus volt, ugye, ami az erzsébeti jégpályának a saját, úgymond, csapata volt, és onnan mentünk tovább, tehát gyakorlatilag én ugye az MTK-ból nem elmentem egy másik csapatba edzőnek, hanem átalakult a csapat a név, és úgy mentünk tovább, mint ESMTK, és akkor onnan mentem én egy pár év múlva tovább a Ferencvárosba, és akkor így gyakorlatilag a klubedzői pályafutásomat úgymond ott fejeztem be.
3: Talán 2025-ben, ha jól számoltuk, 2019-től, ugye 6 évig voltál a Ferencvárosnál, és előtte 15-től az ESMTK-val, illetve hát ugye U8, U12-es ilyen vegyes fiúlányok közös csapatokat is edzesz, illetve hát az U14-esnek voltál a szövetségi kapitánya a lányoknál, most az U16-osnál vagy, de akkor még azt magyaráz meg, azt értem, hogy ilyen hokiürült család, férj és aztán gyerek is szülőként már az edzősködés felmerült, akkor nyilvánvaló valami végzettséget, papírt is szereztél, az hogy ment?
4: Igen, van edzői végzettségem, első nekem is ilyen LTP-m volt, mert akkor még csak be kellett segíteni, tehát voltam, hogy Péter bácsinak besegítettem, és akkor valahogy rákaptam erre, hogy itt, hú, ez azért nem is olyan rossz, meg mit tudom én, de akkor még aktív játékos voltam, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy ez a kettő azért működött együtt, de azért nehezen, mert ugye hétvégén voltak a meccsek, meg egyebek, tehát azért ott az nehéz volt kivitelezni, és akkor utána végeztem el ugye az iskolát, az edzőit, és akkor onnantól fogva már ugye Bélisen szemben nekem jelenleg, nem is törekszem az ára, valahogy ez engem nem annyira motivál, hogy Alice szem legyen. Nem gondolom azt, hogy minden a papír, tehát nem feltétlenül attól van valakinek nagy tudása, hogy elvégzi a mondjuk a TFN az A-minősítésű edzői iskolát, és én megmaradtam ezen a szinten, már hogy a B szinten, és azzal rendes iskolám van természetesen, tehát.
3: Nem beszélve arról, hogy azért így a szavaidból, beszélj stílusodból az következik, hogy te egy nagyon határozott ember vagy. Voltál már a Nemzeti Sportrádióban egy olimpiai selejtező női jégkorongtorna kapcsán, és szakértőként itt bent. Szigorúság a legfontosabb, vagy a pedagógia is? Ugye itt egy nagyon fiatal korosztályokról beszéltünk, U8-tól U16-ig.
4: Hát ez nem ennyire fekete vagy fehér, azt gondolom. Tehát a kettőnél meg kell találni a határt. Én mindenképpen azt gondolom, ezek gyerekek. Tehát még azt mondom, hogy a 18 éves srácok, fiúk, lányok is gyerekek maguk módján. Nem léptek ki még a nagy életbe. Tehát első körben, ha már választanom kell, akkor a pedagógia. Azon kívül, hogy én határozott vagyok, én próbálom velük megtalálni a hangot, és nem feltétlenül dirigálni, vagy parancsolni, vagy szabályokat megszabni. Vannak nyilván olyan szabályok, amiket be kell tartani, de hát ez mindenhol van, az iskolában, az óvodában, a bölcsődében, gyakorlatilag mindenhol van ilyen. De én azt gondolom, hogy nagyon fontos itt a pedagógia, hogy partnerek legyünk a gyerekeknek, és próbáljuk meg a lelki oldalukat támogatni. Szerintem most jelenleg abból van kevesebb a világban is mindenféle tekintetben, az iskolát beleértve. Inkább azt mondom, hogy az elvárások nagyok, viszont maga a pedagógia, az a lelki része, az nem annyira van előtérbe helyezve, hogy így fejezzem ki magam.
3: Mit szeretsz legjobban ebben a munkában? Tehát most ugye U16-osokat edzesz válogatott szinten, és hát ugye ez már egy olyan korosztály, ha abból indulunk ki, hogy a felnőtt válogatott próbál először is visszajutni az elitbe, a világ elitbe, most kiesett ugye 2025-ben Csesze-Budajovicében onnan, és a hazai VB-n nem sikerült feljutni, már csak egy csapat jutott fel, és az a francia volt, pedig a franciákat az első meccsen legyőztük hosszabbításban, de a keresztbeverések után megint a szlovákok tettek nekünk keresztbe, de hát ez már a mi sorsunk, szóval most majd jövő novemberben az új rendezési szabályok, vagy az új időpont és az új menetrend alapján csak jövő novemberben lesz a milánói VB, ahonnan vissza lehet jutni az elit VB-ben. Na, de az U18-as korosztály viszont bent maradt, nem csak feljutott Budapesten, hanem 26-ban bent maradt a tengeren túlon az elit VB-n, nagyon jó szerepet, és most az Csehországban lesz 27 januárjában, sőt, mennek téli Eiófora is. Szóval milyen ez az U16-os korosztály, mert azt látjuk, a felnőtt és az U18-as korosztály is úgy összeér, hogy rengeteg tehetség alakult, vagy fejlődött és épült be folyamatosan a felnőtt válogatottba is.
4: Hát jelenleg is van olyan játékos, aki U16-os korosztály és a felnőttben tevékenykedik aktívan. Tehát,
3: Hízli Réka Effi ugye még csak 17 éves múlt, és már tengeren túlon tanul.
4: Így van, de például van egy Tamás Helgánk, aki most jelenleg a felnőtt válogatottal van, tehát hogy ő velük edz, belük dolgozik, ő is nagyon-nagyon tehetséges, de hogy a kérdésedre válaszoljak, valóban én azt gondolom, hogy ez a 16-os korosztály, ez már azért egy nehezebb falat. A 14, azt mondom, hogy még ott nagyon változatos. Ugye tényleg ott tehetséggondozásról beszélünk, az azt jelenti, hogy mindenkit megnézünk, sőt, még fiatalabbakat is, mert egyébként azt azért hozzáteszem, hogy vannak annyira fiatal lányok, akik még nincsenek a korosztályban, tehát mondjuk esetleg még csak 10 évesek, de már számolunk velük, mert annyira ügyesek, tehát hogy azért itt vannak kiemelkedő tehetségek. A 16-os korosztály az már az a korosztály, ahol sok minden van előtérben. Ugye egyrészt készülünk a 18 felnőttre, tehát azokat az elveket kell követnünk, hogy amire oda eljutnak, ne kelljen már visszanyúlni tanulásba, de ugyanakkor még fejlesztünk is. Tehát van egy egyéni fejlesztés, egy csapatkohézió, és van még plusz egy fölfele iránymutatás, hogy ide kéne eljutnunk, és ahhoz már itt meg kell ezt alapoznunk. Tehát azért ez egy valóban összetett feladat, pont ugye, amikor volt az a skill tábor, a Pilok Martinnal, aki ideig a 16-os szövetségi kapitány volt, most ő ugye föllépett a 18 felnőttbe, vagy hát inkább a felnőttbe, meg a 18-ban is bent van és segít, viszont ő nálunk most a 16-ban lesz a mentor, tehát ő fog engem ugyanúgy segíteni a továbbiakban, hiszen az elmúlt évben ő vezényelte a 16-osokat, és vele együtt próbáljuk meg az egész éves tervet úgy megszervezni, meg kitalálni, hogy az beleilleszkedjen teljesen a 18-as következő évi programba is, tehát hogy valami mentén menjünk, tehát nem ez a most éppen mit csináljunk, hanem fölépítjük tényleg az augusztustól az Európa kupáig, hogy mi a terv, mit szeretnénk elérni, és amire vissza is kérdeztél, és itt már nem tudjuk azt mondani, hogy csak egyéni fejlesztésről beszélünk, van igen, korcsafejlesztés, van skill, stb., viszont nekünk most három programunk lesz idén. Tehát három olyan program, amire készülni kell, hogy az EOF, az ORV, illetve az Európa kupa. és ezek mind-mind azért
3: reménységek,
4: igen, van ez a torna jellegű, amiben ez a fesztivál.
3: Igen, az a téli EIOF, és aztán
4: és utána... aztán ugye az Európa Kupának a dátumát még nem tudjuk pontosan, de ugye van az Európa Kupa, ami minden évben megrendezésre kerül. Tehát gyakorlatilag ezekre is készülni kell, ugyanakkor pedig élén kell arra is figyelni kell, hogy mire elérünk a szezon végére, addigra egy olyan játékost tudjunk feladni a 18-ba, nyilván aki másodéves, de az elsőéveseknek is áll a zászló, tehát hogy igazából azok is, ők is fel tudnak játszogatni, hogy készen legyenek. Tehát azért eléggé nehéz a helyzet, viszont hál' Istennek vannak nagyon tehetséges játékosok, vannak, akik már a 18-al tudnak edzeni, van, aki mondom már a felnőttel, tehát azért eléggé széles ez az olló, hogy így mondjam, tehát van miből dolgozni, viszont abból is látszik az, hogy van kihez. Tehát a korosztályon belül is van kihez dolgozni, tehát hogy széles az olló.
3: Ahogy beszélsz erről, annyira csillog a szemed, hogy adja magát a kérdés, hogy például a gyerekek csillogó szemmel bírják-e ezeket a kiképzéseket, mert hát ez egy komoly edzés, ugye a jégidőre már utaltam, biztos, hogy van nagyon korai, meg hétvégi torna, tehát hogy nem egy babazsugra ez a sporták sem, mármint a jégkorong, és hát a jéghelyzet, hogy hol tudjatok és mennyit edzeni.
4: A 16-os válogatottról beszélünk, vagy most általában a
3: 16-os kapcsán, úgy általában inkább.
4: Én azt gondolom, hogy ez a sport, ez másképpen nem működik, csak nagyon nagy elhivatottsággal. Tehát ez nem egy tömegsport. Itt azért nagyon-nagyon sok mindennek meg kell felelni. Itt rengeteg olyan skill van, amit teljesíteni kell, az állóképességtől, az erőléttől kezdve a gondolkodásig, tehát itt tényleg a másodperc töredéke alatt kell egy jó döntést hoznod. Tehát azért ez nagyon összetett sport. És azt mondom, hogy aki eljut akár a 18-ig, vagy eljut már 16-ig, és főleg a lányoknál, azért elég elhivatottak. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sokat tesznek bele, rengeteg munka van benne, azért azt is hozzá kell tenni, hogy van egy egyéni olyan fejlesztésünk például, amit a száraz edzőink csinálnak, hogy van egy olyan program, hogy van egy applikációjuk, ami alapján a száraz edzők különböző feladatokat adnak ki nekik szintjükhöz mérten, hogy fejleszék ugye az állóképességüket, a fizikalitásukat. Nyilván vannak olyan klubok, akik szerényebb helyzetben vannak, és nem tudnak mondjuk annyit edzeni jégen, vagy egyáltalán nincsen olyan száraz edzési lehetőség, ami mondjuk van sok helye, hogy komplexumok van, most nézd, lásd, egy Vasasnál, egy Mátyásföldön olyan komplexumok van a száraz, de a vidéki kluboknál ez nem feltétlenül van így. Tehát vannak...
3: Hozzáteszem, ugye itt a vendégünk a Nemzeti Sportrádióban, a Jégkorong magazinban, a stúdióban Hegyi Márta, aki az U16-os női válogatott szövetségkapitány, hogy a Mátyásföld is azért roppant messze van, egy budainak oda eljutni, az egy komoly tevékenység, hát nyilván csak kocsival lehet, mert egyébként órákat utazik, csak úgy megjegyzés.
4: Abszolút.
3: Tehát, hogy mennyire elhivatottnak kell lenni a szülőknek, gyerekeknek, hogy ezt ne unja meg, mit csinál a kocsiban, amikor utaznak két órákat.
4: Igen, nyilván attól függ, hol játszik, mert Budán is azért van lehetőség sportolni, de tény és való, hogy vannak olyan, tehát ha a gyerek olyan kvalifikációkkal rendelkezik, vagy kvalitással, bocsánat, rendelkezik, hogy mondjuk egy olyan csapatba kell játszani, ami jelenleg mondjuk egy A-kategóriás csapat, most nevezzük így, ami mondjuk az ő vonzás körzetében nincsen, akkor valóban nagyobb távolságokat is meg kell tenni.
3: De csak a hallgatóknak mondom, hogy azért.
4: Igen,
3: nem,
4: abszolút, ezt teljesen jól mondtad, és jól látod.
3: Nem egyszerű.
4: Nem, és vannak tényleg korai edzések a gyerekeknek is. Például az én fiam az Kispestről járt, tehát Újpestre szinte minden nap, 18-as koráig, 14-től. És a metron tanult, tehát azért egy óra utazás volt oda, egy óra vissza, vagy kicsit több, mint egy óra, mert ugye a metrót, illetve ott
3: busszal kell, stb. Nem kocsival visznek valakit, hanem kőkeményen BKV-val kell menni, tömegközlekedéssel, hát próbálja ki valaki, és csinálja rendszeresen, és tanulja ott, azért az nagyon nagy kitartás, elhivatottságot jelent.
4: Elhivatottnak kell lenni, mind a szülői szempontból, sokszor egyébként azért előfordul, hogy a szülő elhivatottabb, mint a gyerek. Akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy ki akarja ezt jobban, a gyerek vagy ő, mert azért ilyet is látunk, hogy...
3: És akkor nem mondod azt, hogy ezt lehet, hogy más sportágat kellene? Tehát, hogy eltereled?
4: Volt már precedens, de nem, tehát azért úgy, tehát attól függ, melyik korosztályról beszélünk. Mert U8-U10-ben még ilyet nem mondasz, mert fogalmad nincs, hogy mi lesz a gyerekből. Tehát azért lehet, hogy még nem olyan kis ügyeskedő, de lehet, hogy utolér a több, de azért itt a kitartás, meg a munka... Ugye szoktuk mondani, hogy csak 10% a tehetség, az összes többi az hozható. Nem, de aki meg már eljut magasabb korosztályra, meg már vannak azért szintek, ahol tud játszani. Lehet, hogy válogatottban nem fog bekerülni, de miért lehetne hobbista? Tehát tényleg már annyi amatőr bajnokság van, hogy valahol úgy is megtalálja a helyét, hogyha szeret játszani. Én nem erről beszélek, én inkább arra, hogy sokszor azért azt látjuk, hogy nem is feltétlenül a gyerek kvalitásába képzelnek bele többet, hanem valahogy a szülő azt látja, hogy ú, ebből majd a NHL sztár lesz a gyerek, meg mit tudom én, és azért a majoros
3: a Gergő a
4: igen, csak most gondolkodtam, hogy mondjam, a felnőtt, igen, tehát a Gergőnek volt egy nagyon jó ilyen edzői előadása gyakorlatilag, ahol elmondta, hogy hány gyerek tud bejutni felnőtt szintre az utánpótlásból, és hogy az egy dolog, hogy velük edz, de hogy meccsre, tehát egy mérkőzésre, egy Fehérvárba, vagy bárhova. Ez a szám, ez igen csekély. Tehát tényleg azt mondom, most már ugye látjuk, érezhető egy picit a változás, hogy egyre több a fiatal, akit beintegrálnak most már a csapatokba. Ez most elég érezhető ebbe a szezonban, hogy rengeteg új fiatalitás van.
3: Hát lásd, az Elite VB-n ugye most a sorozatban harmadszor lesz ott a felnőtt válogatott, és jövő májusban Németországban, és bizony egyelőre jól megy nekünk ez a egy meccset nyerve, bemaradunk, de hát mivel sokan tudjuk, hogy ez is egy irrealitás, hogy mi ott vagyunk, de mégis benn maradunk. Viseljük a pofonokat, ami a laikus számára úgy megmagyarázhatatlan, hogy milyen jó abban, hogyha 10-1-re kapsz, hát nyilván semmi, de hát ott kell lenni, oda kell jutni, meg bent kell maradni, hogy egyáltalán játszhassál.
4: Azért az nagyon fontos, hogy Magyarország hol helyezkedik el azon a hoki térképen.
3: És hát nem az Elit VB. A mi helyünk, sokan mondjuk, azt nem tudom neked erről mi a véleményed. Szerintem ez sem egy férfi, a női nyilván közelebb van, hiszen majd mindjárt még beszélgetünk arról, hogy hát az olimpia az igazából csak a női vonalon elképzelhető. Ezt én mindig ilyen sarkosan mondom, hogy a férfiaknak hát három meccset, három kazak meccset, vagy három, mit mondjak, majdnem azt mondja, a lengyeleket se tudjuk megverni, vagy a lengyel szintű csapatot háromszor egy olyan meccsen, ahol, vagy egy olyan tornán, ahol csak a győztes megy az olimpiára, ezt lemerem írni, hogy kimerem jelenteni, hogy fejlődünk, felfelé haladunk, vagy előre, de még nem tartunk ott, hogy három nap alatt három meccset megnyerve kijussunk egy olimpiára.
4: Ezen kell dolgozni.
3: Mert ez kőkemény. De nagyon jó úton haladunk ebbe az irányba egyébként, abszolút. És ehhez kell az Elit VB, a rengeteg ilyen alcsoportos szintű ellenféllel a meccs.
4: Meg a jó hazai mérkőzések is, tehát a bajnoki mérkőzések, hogy olyan színvonalak legyenek, ahol ténylegesen felén tudunk. Tehát azért ez nagyon fontos, olyan tornákon részt venni, én azt gondolom, évközben, ami fejlesztő hatású. Tehát nem feltétlenül azért kell elmennünk egy tornára, hogy mi nyerjünk. Nyilván mindenki szeretjen edzőként a legrosszabb egy vesztes csapat mellett állni, tehát hogy nem azért, mert tehát sajnálod őket, nyilván a beletett munka is ott van, hogy tudod, hogy dolgoztak érte, és mondjuk nem sikerül, viszont ennek az útja az, hogy mi eljussunk arra a szintre, hogy sorozatban tudjunk meccseket nyerni, olyan fizikalitással, ugye most már engedni fogják a női jégkorongba is a testjátékot, tehát azért erre is most már a skill táborba például erre helyeztünk hangsúlyt. Hogy
3: na mesélj, akkor most érünk oda, hogy női válogatott, igen. Ott voltál két hétig a felkészülés során ebben a képességfejlesztő táborban.
4: Így van, azért a tudni kell, Delaney Collins nagyon-nagyon nagy tudással rendelkezik. Nagyon
3: a szövetségkapitány, és ahogy mondtam itt Hegyi Mártával, hogy beszélgetünk a Nemzeti Sportrádió Jégkorong magazinjában, hogy nagyon fiatal ez a társaság, ne felejtsük el, hogy Garáth Gasparics Fanni anyuka lett, Huszárk Alexandra szintén hamarosan. Szóval ez egy folyamatosan átalakuló csapat, de nagyon sok fiatallal.
4: Így van, rengeteg a fiatal, ez a skill tábor is úgy volt megszervezve, hogy voltak benne, ugye felnőttek 18-asok, és volt 16-os is. Tehát nagy része az, hogy én ott voltam, az annak is volt köszönhető, rengeteg olyan játékos is ott volt, akivel én dolgozok majd a szezonban, megismertem, mert dolgoztam is velük, hiszen az elmúlt két évben én a Martinnal együtt dolgoztam a 16-os válogatott mellett, mint másodedző. És egy nagyon jó felépített program volt, nagyon jól szétszedve az alapokban, mit tanulunk, tényleg ilyen nagyon finomítások, tehát az, hogy erre most van idő, a szezon közben arra már nem feltétlenül van, hogy egyénileg ennyire a skill, azért is volt skill tábor, mert tényleg az egyéni skillekre fektette a hangsúlyt, azt, hogy fogom az ütőt, hogy fordulok, az élváltások, a súlypont áthelyezés, hol fogadom a korongot, hogy teszem át egy mozdulattal, hogy lövöm el gyorsan. Rengeteg olyan apró nüansznyi dolgot érintettünk, köztük például most már a testjátékot, tehát rengeteg olyan feladat volt, amiben az ütközést gyakorolták a lányok nyilván szabályos keretek között és abszolút kontroll alatt, hogy hogyan tudok szabályosan ütközni, hogyan fogadok egy ütközést, hiszen ők erre azért akár fiú bajnokságba játszanak, akár nem, azért azt tudni kell, hogy a fiú bajnokságban is azért a fiúk akárva akaratlanul figyelnek a lányokra. Tehát nem úgy fog odaérkezni egy ütközésre, mint mondjuk egy fiú kollégához, hanem azért, ha látja, hogy az egy lány, meg nyilván tudja, akkor nem feltétlenül akarja levágni a fejét, idézőjelben mondva, hanem azért finomabban érkezett. Tehát nem feltétlenül vagyunk még mi erre annyira felkészülve, pont ez a lényege annak a fejlesztésnek, amit elkezdtünk, hogy ezeket is gyakoroljuk, hiszen ha belépünk majd ebbe, és azért, ha megnézel egy elit VB-t, azért az amerikai, kanadai, és ezek a lányok azért már épp a határát súrolják a sodrásnak és az ütközésnek, tehát nagyon jól alkalmazzák és használják a testüket, viszont ezt fel kell nőni fizikailag is, technikailag is, mert az ütközés nem csak fizikai, hanem egy technikai dolog kivitelezés, hiszen tudnom kell fogadni, tudnom kell adni magát az ütközést, hogy érkezek oda, ennek van egy technikai kivitelezése, olyan, mint a súlyemelés. Mindenkezd, hogy ez erősport, de fizika egyrészt, illetve technika. Hiába vagy te nagyon erős, hogyha nincs jó technikád, nem fogod tudni kifelemelni, és ugyanez van a hokiba is. Ha nem, hiába vagy erős, hogyha nem áll stabil lábakon, és nem úgy érkezel oda, akkor valószínűleg nem biztos, hogy te fogsz jól kikerülni egy ütközésből. Tehát visszatérve a táborra, nagyon sok mindent érintettünk, és mondom, inkább ezekre a kis apró finomításokra helyezve a hangsúlyt, hogy gyorsabb és fizikális hokit tudjunk játszani a későbbiekben.
3: Jó vagy rossz, előny vagy hátrány az, hogy csak 2027 novemberében, hiszen most már mindig novemberben, vagy legalábbis ősszel lesznek a világbajnokságok, és akkor jövőre szerepelhetünk ezen a bizonyos divízió egyperes VB-n, ahonnan megint csak egy csapat juthat fel az Edit VB-re, ami azért gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hiszen utána jönnek majd olimpiai selejtezők is, és ez még a másik kis fontos témánk.
4: Igen, hogy jó vagy rossz, én inkább amit látok, talán pici, nem is az, hogy problémának neveznék, ami számomra egy nagy kérdőjel, hogy fogjuk kivitelezni a szezont, hiszen a felkészülésünk az elkezdődött. Tehát azt nem tudjuk megcsinálni, hogy mi augusztus vagy július végétől elkezdünk készülni, és következő novemberig folyamatosan készülünk, de viszont valamilyen szinten, miután előrébb hozták gyakorlatilag fél évvel, ha jól számolom nagyjából, azt a fél évet valahol be kell
3: hozzuk. Hát április helyett november, így van.
4: Igen, tehát azért mondom, hogy ott a nyár, akkor
3: és
4: valahogy...
3: És most megkezdtétek ezt a szezont, ez lepörög.
4: És kezdődik egyből a következő.
3: Igen, lesz ugye április már egy Európa kupa, de utána már a novemberire kell, tehát olyan a pihenés nagyon át kell
4: igen,
3: gondolni.
4: Igen, tehát ezen kell dolgozni, hogy azért, mert kell a regeneráció, nyilván erre vannak ötletek, stábok,
3: meg
4: akik ezen dolgoznak.
3: Ugyanaz a problémájuk.
4: Hát igen, csak nálunk azért a jégkérdés is az lesz, hogy ugye mi nem edzettünk általában június végétől, mondjuk mint a július végéig, egy hónapot nem volt jég, vagy egy csomóan leengedik a jeget. Tehát azért a pályáknak...
3: Így van, Káposztás megyeren is le kell engedni a jeget.
4: Tehát a pályáknak az adottságaiból kifolyólag is azért gyakorlatilag szinte csak Mátyás fölmaradt, alatt, hiszen a tüskéből is leengedték a jeget. Tehát hogy azért ez is kötött, azért vannak a táborok, mert a többi csapat nem áll meg, mert a nyári táborok ugyanúgy mennek, nekik is kell jég. Tehát azért ennek nem csak a fizikális és tehát a pihenéssel összefüggő kérdéseket vett föl, hanem az, hogy tudjuk ezt kivitelezni pálya szinten is, hogyha egy pálya nem fog tudni teret adni ennek a felkészülésnek, hogy végig gyakorlatilag, most ha belegondolsz, akkor másfél évig edzünk, vagy, tehát hogy azért ez egy elég nagy kérdőjel.
3: És a másik egyben záró kérdőjel, hogy amikor legutóbbit beszélgettél a kollégáimmal az olimpiai selejtező, a németországi 25. februári olimpiai selejtező során, amikor a kiki meccsen végül is ugye elbuktunk, nem jutottunk ki az olimpiára. Hogy érzed, ez mekkora hátrány, vagy mit adhatott volna, mert a következő olimpiára megpróbál kijutni ez a fiatal csapat, de hogy éltük meg, illetve a játékosok már meséltek erről, de te miben látod ennek a nyilván a negatív hatását, illetve hogyan lehet ebből majd úgy kikerülni, hogy a következő olimpiai selejtező, miközben a rendszert is lehet, hogy addig rátalakítják, hogy igazságosabb legyen, ne az legyen, hogy egy gyengébb négyes, meg egy erősebb négyes, mint ami ugye bennünk is volt. Bízunk abban, hogy Kolbenhelyer Zsuzsiék ezt a Nemzetközi Szövetségben is jól tudják diplomáciailag megoldani, és az nekünk könnyebb lehet, bár hát az se könnyű, amikor amit már mondtam a férfiaknál, tehát akkor meg négy hasonszörű csapatból egy kijut az olimpiára, vagy kettő, az se könnyű, de szóval mennyire vetette vissza esetleg a magyar női jégkorong fejlődését ezt, hogy nem jutottunk ki az olimpiára?
4: Hát igazából én azt gondolom, hogy az idősebb játékosoknak volt igazából ez egy nagyon nagy érvágás. Amiről te beszéltél, egy Gasparispani elment szülni, egy Huszexasza elmegy szülni, mert gyakorlatilag az ő sportkarrierjükben nem biztos, hogy már ez belefér időben, mert azért mérlegelni kell, van egy kor, van egy anyasági, tehát hogy gyakorlatilag valószínűleg ő náluk ezen elnyomta a bélyegét arra, hogy nem folytatják idézőjelben, de aztán lehet, hogy visszatérnek, tehát ez nem jelent semmit, csak hogy kérdője, hogy lesz-e még akkor annyi, hogy ők be tudjanak még integrálódni az akkori aktuális válogatottba, föl tudnak-e készülni, vagy mennyi fiatal tudja átvenni a helyüket. Az, hogy visszavetette őket, már hogy a lányokat, nyilván a pillanatnyi állapot, az igazságtalanság érzése időn túli volt, nagyon sokat ment ezen a matekolás, hogy most akkor ez mi történt igazából. Meg kell nyerni rendes játékidőben egy mérkőzést, és ezen kell dolgozni.
3: És nagyot nyertünk volna, ha kijutunk az olimpiára?
4: Én azt gondolom, hogy nem így fejezném ki magam, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon nagy érdem lett volna a magyar jégkorongsportnak, főleg a női téren, hiszen erre még nem volt példa.
3: Nem beszélve arról, hogy nyilván akkor az anyagi lehetőségek is megnőttek volna, de hát ezért kell most pillanat küzdeni, ahogy mondtad. Nagyon szépen köszönöm, Hegyi Márta volt itt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, az U16-os női jégkorong válogatott szövetségkapitány, aki a felnőtt válogatottal is ott volt ebben a képességfejlesztő táborban még augusztusban. Köszönöm, hogy bejöttél.
4: Köszönöm a meghívást.
3: Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
2: Ez a Buli, a Nemzeti Sportrádió jégkorong magazinja. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország, Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a játékos kijáró. A labdarúgás világának érdekességei. Minden pénteken 14 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a hallgatókat, a műsorvezető Katona László. A játékos kijáró mostani adásában a holland labdarúgásról lesz szó. 1988-ban Európa bajnok lett a tulipános válogatott. Johan Cruyff és Margo van Basten is háromszor nyerte el az aranylabdát, mellettük még Ruud Gullit is bezsebelte ezt az egyéni elismerést. Az Ajax háromszoros bekgyőztes egyszer nyert BL-t még 1995-ben. A Feyenoordnak is sikerült beket nyernie 54 éve. Monc Attila, a Sport TV és a Nemzeti Sport munkatársa kedveli a holland labdarúgást, ráadásul már iskolás korában is érdeklődött a nyelv iránt. A vele készült beszélgetést hallhatják.
2: Elkezdtem olvasgatni idővel holland dolgokat, nyilván főleg újságokat, mikor egyszer ki tudtunk menni Hollandiába az iskolával. Ebből adódott az egész, és ugye én tulajdonképpen életem első munkáját is a holland nyelvtudásnak köszönhetem, és azzal indult el az a szerencse, vagy bal szerencse sorozat, ezt döntsék el a hallgatók, hogy én végül is nem közgazdász lettem, hanem sportújságíró.
3: És az, hogy Hollandia, futball és Magyarország valamiféle közös pontot te véltél felfedezni, mondjuk amikor megkedvelted?
2: Igazság szerint nem is kerestem ilyet, inkább így mondom. Abban az időszakban, amikor én elkezdtem a holland focival komolyabban foglalkozni, akkor éppen Szalma József játszott kint a Willem-tvében, ha jól emlékszem, illetve ugye akkor már tudtuk róla, hogy Kibrich meg Fischer milyen szerepet játszott a Feyenoord, illetve az Ajax életében. Nyilván az egyikből kultikus figura is lett, a másikból, hát mondjuk úgy, hogy kevésbé. Igazából én nem azért kezdtem el foglalkozni a holland focival, mert hogy mit csinálnak ott a magyarok, hanem mert megtetszett az a fajta őszinte foci, amit ott játszottak. Később meg, amikor már újságíróként láttam az egészet közelebbről, akkor meg az a fajta kapcsolat, ami ott újságíró meg játékos között van, sokkal másabb, és nekem sokkal szimpatikusabb így a munkavégzés szempontjából.
3: Közvetlenebbek?
2: Inkább úgy fogalmaznék, hogy partneri viszonyban vannak egymással. Tehát a 2008-as Európa-bajnokságon például az egyik holland meccs után én tudtam interjút csinálni Robbennel. De igazából az volt a furcsa, hogy utána ő leállt, ugye a korlátra támaszkodva holland újságírókkal beszélgetni. Tulajdonképpen taktikai elemzéseket végeztek egymással a meccsről, amennyire nyilván érti az ember, meg félig meddig tud rá figyelni. És mind a két fél elfogadta a másik véleményét. Tehát nem az volt ráírva, mint biztos, hogy te is találkoztam a pályát során, hogy úristen, mit beszél ez a hülye újságíró, hanem az volt ráírva, hogy ez egy vélemény, ez az ő véleménye, amiben nyilván a másik oldal hozzáállását a függően lehet igazság, lehet megcáfolandó, de beszélgetés volt, nem elbeszélés egymás mellett, vagy nem arénázás egymással.
3: Azért tegyük tisztább, ez a 90-es évek, amikor éppen te megismerkedsz a holland labdarúgással, a 2000-es évek pedig, amikor kibontakozódik, és Magyarországon is bizonyos szempontból, hiszen láthatóvá válik a mindennapok folyamán. Miért megy egy magyar labdarúgó akkoriban Hollandiába?
2: Gyakorlatilag Gyugyák Balázson érdemes talán leginkább bemutatni, ami sokáig igaz volt, hogy ő egyfajta ugródeszka volt, meg az akkori táplálkozási lázban egy tök normális lépés volt, hogy Magyarországról elmegy Hollandiába, és onnan adott esetben magasabb bajnokságba is tovább tud menni, hiszen emlékezhetünk rá, hogy Balázst azért a PSV korszak csúcsán több nagy csapattal is kapcsolatba hozták, a Liverpooltól kezdve a Valenciáig, és nem tudjuk, nyilván nem tudhatjuk, hogy ebből mennyi volt a valós, mennyi volt érdekből írt anyag. Fogalmunk sincs róla, biztos, hogy valami mögött volt igazság, de az egy ugródeszkának tökéletes volt, és az akkori futball piramisnak egy olyan része volt, ami szerintem jó volt. Nyilván Gyugyák példáján többen el tudtak indulni, hiszen ugye mindig mondjuk azt, hogy például a horvát fociban milyen jól tudnak menni folyamatosan külföldre. Igen, mert ott voltak olyan előfutárok, akik azt mondták, hogy a horvát labdarúgókat megéri foglalkoztatni, mert Davor Suker, mert Robert Rosinecki, mert XY letett valamit az asztalra. Nekünk ugye Hollandiában az első ilyen, a már általam is ismert korszakban, ugye Kibrich József volt, utána volt egy kis szünet, és aztán jöttek a bredai magyarok, ugye a Babos, Fehér, Pető hármas, akik közül főleg én Babos Gáborral nagyon-nagyon jó viszonyban voltam. Ugye jött Gyugyák Balázsnak ez az elképesztően sikeres Eindhoveni korszaka, ami a magyar médiában is azért erősen lecsapódott, vegyük akár csak a Nemzeti Sport példány számait, vagy a Sport TV holland bajnoki nézettségeit, olyan számokat produkáltak, amik abnormálisak voltak, hogy egy ilyet tud hozni egy külföldön játszó játékos, egy olyan csapatban, ami nem a mai Manchester City, Bayern München vagy Barcelona.
3: De viszont azóta, tehát mondjuk a 2010-es évek után eltűntek kicsit a magyarok. Persze utánpótlás szinten vannak, hiszen mondjuk Schön Szabolcs az Ajaxban nevelkedett, csak egy példa, de a lényeg az, hogy a holland bajnokság kikerült volna a magyarok látóköréből.
2: Meg lehet, hogy vannak gazdasági okai is, nem csak ugródeszka jelleg okai is. A holland labdarúgás önmaga az abból a szempontból nem változott, hogy pontosan tisztában van azzal, hogy hol van a helye a táplálkozási láncban. És a holland labdarúgáson belül is tisztában vannak azzal, hogy hol van a helyük a holland táplálkozási láncban. De mind a kettőben föl lehet rajzolni egy piramist, és mind a kettőben a holland foci nagyjából ott van, ahol korábban is volt. Mit értünk ez alatt? A holland bajnokságot, ha megnézed, van a három top csapat. Ugye a három top csapat a PSV, az Ajax és a Feyenoord. Mennyire emelkedik ki a holland bajnokságból? A legutóbbi 59 kiosztott holland bajnoki címből egyet ugye a Covid miatt nem osztottak ki. Mindössze hármat vitt el más csapat ezen hármason kívül. Kétszer az AZ, egyszer pedig a Twente volt bajnok. Senki több, nem félnek oda bele. Az alattuk lévő sor az Alkmaar, a Twente, az Utrecht, olykor a Groningen. Tudják, hogy nekik az a feladatuk, hogy neveljenek játékosokat ezeknek a nagyoknak. A nagyok meg tudják, hogy nekik meg az a feladatuk, hogy neveljenek játékosokat a sztárkluboknak. És ez a feladásos rendszer, ez működik. Persze vannak benne olyan balesetek, mint az Ajaxé, az előző két szezonban, amikor azt se tudták, hogy hol van az Ajax, de hosszú távon kiegyenlítik egymást a hatások, és a rentabilitás megmarad, hogyha normális a klubvezetés is.
3: Ha már említetted az Ajaxot, az ő esetükben volt még BL elődöntő talán 5 évvel ezelőtt, és ott is, mintha kiüresedett volna az a generáció, és nem jött volna az a mennyiségű labdarúgó, az a minőségű labdarúgó, akivel épült volna mondjuk ez az együttes.
2: Ez szerintem sokkal inkább globális hatása van annak, hogy átalakult minden. Tehát a Bosman előtti korszakban ugye nagyjából mindenki az adott ország állampolgáraiból nevelt futballistákat. A Bosman korszak után kinyíltak a kapuk, Hollandiának nyilván a gyarmatbirodalom miatt előtte is már könnyebb helyzete volt, de utána, miután kinyílt minden kapu, megtalálták a kiskapukat a fiatal játékosok szerződtetésére a nagy csapatok is, mindenki érdekelt lett abban, hogy nevelje a játékost, mert egyre drágábbak lettek a készési jó játékosok. Tehát, hogyha úgy nézed, hogy mennyi a bekerülési költség, akkor olcsóbb volt fölnevelni egy játékost, mint megvenni készen. És belefér az mondjuk a Liverpoolnak, amire mindenki emlékszik, hogy megvette Gulácsi Pétert, Adorján Krisztiánt, Német Krisztiánt annak idején, és belefért neki az, hogy közülük a Liverpoolban senkinek sem sikerült az áttörés. Mert vett 10 ilyen fiatalt, és ha egy bejött, akkor már vastagon a pénzénél volt. És ugye ez Hollandiában is megfigyelhető volt, hogy nyíltak a kapuk, jöttek mindenhonnan a játékosok, már nem Hollandiának, meg a holland válogatottnak nevelték a játékosokat, hanem maguknak, meg a piacnak.
3: Olyan nincs akkor, hogy a három nagy klub egymástól mondjuk elcsábít egy-két labdarúgót.
2: Van, ma már minden előfordul, tehát már az is előfordul, hogy a Fradiból megy valaki az Újpestbe, tehát nincs ez a gond. Nyilván nem olyan mértékben, mint mondjuk, hogy az Ajax azért kevesebb játékoshoz el úgy a PSV-ből, mint mondjuk az Utrechtből. Ez egy normális rend, hiszen mindenki nem az a cél, hogy a vetétest erősíts, hanem az, hogy jó pénzért add el tovább. Volt olyan, lesz olyan játékos, aki játszott legalább két csapatban a három nagyból.
3: Jelenleg a bajnokság erősségét hova lehet tenni abból a szempontból, hogy nemzetközi kupákat illetően hány csapat indult a BL-ben, Európa Ligában, Konferencia Ligában, ráadásul, hogyha véget ér az alapszakasz, akkor van egy érdekessége, azt hiszem most már Konferencia Ligára játszik pár csapat egy ilyen kieséses rendszerben.
2: A Hollandiában ugye több osztályozó is van, nevezzük annak, vagy playoffnak, tök mindegy. Ugye van egy a kiesés elkerüléséért, feljutásért, meg van a nemzetközi kupaindulásért is. Ugye, hogyha azt nézzük, hogy hol van Hollandia erőssége, mihez viszonyítsunk. Ha hozzánk viszonyítjuk, akkor a stratoszférában van a holland bajnokság. A Ferencvárosnak van egy Európa ligája, az összes magyar csapat a 3x36-os mezőnyben, az ugye felszavazók a 108 csapatból egy magyar, holland meg 5. De tegyük hozzá, hogy a holland 5 az úgy áll össze, hogy kettő bajnokok ligája, résztvevő, ugye a PSV meg a Feyenoord, 3 pedig Európa ligás, az Ajax, a Twente és az AZ.
3: Említettük a 3 nagyot, de hogy azért vannak izgalmak, mert most jelenállás szerint ezért a PSV megugrott a többiekhez képest.
2: A kis csapatoknak ott ezen 3 csapat ellen az év meccse. És ott nincsen akkora szakadék 4.-5. helyzet AZ meg az első PSV között, mint Magyarországon a Fradi meg az MTK között, azt hiszem az MTK most a 4. Tehát sokkal nagyobb a szakadék nálunk, mint náluk. Hétvégén az Ajax emberelőnyben játszott, azt hiszem, hogy a Groningen ellen elég sokat, és Weghorst a ráadásban tudott győztes gólt szerezni. Ott mennek, mint a mérgetek, és ott teljesen tisztában vannak azzal, ami szerintem nálunk egy nagy hibája a futballnak, hogy a motiváció hiánya, hogy ha ellenük megmutatják, ki tudnak ugrani. Magyarországon ezzel a fajta jövőképpel kevesebben akarnak, meg tudnak élni, mert itt sokkal inkább az van meg, hogy nekem ennyi elég. Ott meg motiválja az őket, hogy profi futballisták legyenek. Olyanok, akiket anyagilag is, méltó módon ismernek el.
3: Említed az anyagi részét, és Kiprich József is említette még korábban, hogy hát ő abból él, hogy amikor Hollandiában futballozott, akkor az ő bérének egy bizonyos részét hát lefogták. Szóval már ebből a szempontból is érdekes a holland modell, vagy ez egy ilyen Benelux modell, minek mondjuk?
2: Ez egy bölcsővébe látó modell, inkább fogalmazzunk így. Azért nagyon-nagyon sok olyan futballpályafutást láttunk, ami tönkrement az anyagiak miatt. Tényleg nem menjünk messzebb, az gyerekkorom egyik kedvenc futballistájánál. Német szurkoló értem lesz ilyen, azt mondta, de Paul Gascoigne-nál, hogy lehet elinni, meg elszívni annyi pénzt, amit ő megtett. És nyilván felmérték azt, hogy kell, ha a játékosok nem gondoskodnak egy olyan életpálya modellről, ami mondjuk 50 éves korukban is biztosítja a megélhetésüket, akkor legalábbis nem baj, hogyha nyújtó nekik segítőkezet. És szerintem ebben a holland liga baromi okosat lépett ezzel az egész történettel. Nem egyedülálló a történet, más sportágakban is van ilyen, az NBA-ben is létezik ez a fajta nyugdíj rész, tehát például szegény Dávid Kornélnak borrasztó banális történet, azt hiszem egy meccs hiányzik ahhoz, hogy NBA nyugdíja legyen. És az is azért van, hogy igen, lehet, hogy fejled a pénzed, de a szolgáltaid elismerése véget, kapsz tőlünk később is juttatásokat. A sportolók, vagy a futballisták többsége azért nem MIT diplomás ember, azt be kell látni. És sose baj az, hogyha kett helyett szerdáig is lát valaki helyettük előre. És szerintem ezért jó az a modell, amit Kiprichel is történt, meg ami nyilván majd a későbbiekben mindenki jelentkezik egy bizonyos életkor föl. De menjünk messze, Magyarországon is van erre példa, olimpiai életjárdék.
3: Kicsit visszamennék az időben, mert volt, amikor Romário és Ronaldo a PSV környékén futball.

0: piaci helyzetben, ha csak a névre meg a feltételekre megyünk, és nem nézzük az esetleges perspektívát, vagy a sok rossz példát, akkor nem nehéz dönteni a kettő között. Hogy akkor azt mondom, hogy City Football Group, és akkor nézzük meg, hogy a Gironába megyek-e valamire, megyek-e valamire a Lommelben, a Belga, a másodosztály tetején, ugyan, mint Varnics az Alánál ez megfigyelhető volt, vagy megnézem azt, hogy én a PSV akadémiáján, a Jong PSV-ben, ami ugye a holland másodosztályból ki nem eshető középcsapat, mire megyek? Ma már az nem mindegy a fejlődés szempontjából, hogy te holland másodosztályba futballozol 18-19 évesen, vagy egy spanyol kis csapat hirtelen BL aspiránssá váló együttesében lépsz pályára 30-szor.
1: Az, hogy egy Ajax, egy PSV, csak ezt a kettőt mondom, vagy éppen a Feyenoord, egyszer BL győztes legyen, ahhoz az kell, mint ami volt 5 évvel ezelőtt az Ajax esetében, hogy összeálljanak a csillagok, a tehetségek egy helyen összpontosuljanak, és ha nem is szerencse, de bizonyos szempontból azért minden összejöjjön a klubnál.
0: Hát erre, amit mondani fogok, az nem biztos, hogy tetszeni fog. Nem fogom megélni azt, hogy még egyszer holland csapat BL győztes legyen.
1: Mert nemes egyszerűséggel a top 5 viszi el ezeket a trófeákat. Még az Európa Liga, meg a Konferencia Liga, az meg lehet.
0: Az meg lehet, mert a Fiorentinával tudnak versenyképesek lenni, vagy az Atalantával. De a BL az egy olyan másik bolygó, ahol van 6-8-10 csapat, és ők fogják elosztani a BL győzelmeket a következő 40 évben, hogyha nem történik gazdasági változás a futballban, illetve a futball környéken. Egész egyszerűen már most akkor a különbség, anyagilag egy angol középcsapat, és szándékosan mondom így, meg egy holland élcsapat között, ami áthidalhatatlan. És akkor most ne beszéljünk arról, hogy mondjuk 8 európai topcsapatot, City, Arsenal, Real Madrid, Barcelona, Bayern München, Paris Saint-Germain, Liverpool, és mondjuk Inter, hogy ezt a 8-ast nem tudják utolérni. Tulajdonosi háttér miatt, a bajnokságba áramló médiapénzek miatt, meg az európai piacon kereshető pénzek miatt, nem is annyira marketingből, mint mondjuk Bajnokok Ligájából. Más világ.
1: Van olyan holland labdarúgó, akár a válogatottban is, most már nem csak a klub szintre akarok gondolni, aki igazán kiemelkedő, marketing értéke van, vagy egyelőre nincs ilyen játékos. Csak azért merem ezt kérdezni, mert mondjuk korábban Van Nistelrooy, vagy éppen Robben, olyan típusú labdarúgók voltak, hogy minden héten figyelte őket az ember.
0: Sokan az ő nevéhez kötik a Liverpool felemelkedését Jürgen Klopp mellett, ugye Virgil van Dijk. Abban abszolút igazat adok, hogy olyan kategóriai futbalista, mint mondjuk Dennis Bergkamp, ezzel visszább mennék egy kicsit, és tőle indulnék el a jelen felé, vagy ha nagyon érzelmes az ember, akkor meg azt mondja, hogy Johan Cruyff, de Johan Cruyff-al bármelyik másik holland futbalistát is Isten kísértése egy lapon említeni, ezt szerintem ebben nincs vita senkivel. Tehát mondjuk Bergkamp, Nistelrooy, Robben,
1: Schneider,
0: igen, de tőle ellopták az aranylabdát. Szóval ha ezt a négyest nézem, ilyen kategóriai futballista jelenleg nincs a holland válogatottban. A holland válogatottban nekem, ha azt kéne mondani, akkor Van Dijk az, aki kifejezetten tetszik. A többiek jó klubokban játszanak, vagy más világban vannak, mint ahol mi vagyunk. Mégis ez már egy olyan világ, hogy ők már nem nemzetközi szupersztárok. Ezben benne lehet az is, hogy azért a holland válogatott ugyanúgy közügy, mint nálunk a magyar válogatott, csak más, hogy állnak hozzá a szurkolók. Amíg azért nálunk kétfajta dolog létezik, vagy lakodóban vagyunk, vagy temetünk a válogatott kapcsán, átmenet nincs. Hollandiában kritikusan szemlélnek mindent. Tehát még amikor jók, akkor is megtalálják azt, hogy mi a rossz a játékban. És azért ez a holland válogatott ezt tud rosszat is csinálni. És az a baj, hogy ennek a kritikáknak a hatására, meg azért a sokkal kevésbé konzisztens edzői politika hatása, vagy szövetségkapitányi politika, hogyha váltóra beszélünk, hatására, valahogy folyamatosan alakul, és egyetlen válogatottnak sem hagynak megfelelő kifutási időt arra, hogy összeérjen. Egyébként Jeremy Frimpong, Leverkusen a negyedik hátvéd. Ha megnézed a mostani holland válogatott keretét, ez megint egy fiatal holland válogatott, mert ugye Van Dijk-et leszámítva, nincs benne 30 éves játékos, de 29 se. De megint ott van, hogy ha majd most nem jutnak ki a VB-re például, előfordul, hogy nem jutnak ki a VB-re, akkor megint elkezdenek építkezni, ez szokásuk sajnos, és megint egy generációval visszább mennek. Van tehetségük, Zázaták már 2-3 éve megnyert az UEFA Youth League-et, tehát az IFI B-et. De valahogy olyan érzésem van,

0: sokszor elfelejtik föltenni ők a bokrétát a házra, hanem eljutnak valameddig a házépítésbe, és aztán visszamennek az alapokhoz.
1: Ez volt a Játékos Kiáró Podcast. Monc Attila, a Sport TV és a Nemzeti Sport munkatársa volt a vendég. A mostani beszélgetést meghallgathatják a www.mediaclick.hu weboldalon, vagy a Nemzeti Sport Rádió applikációjában is.
2: Ez volt a Játékos Kiáró, a Nemzeti Sport Rádió magazin műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: U20-as válogatott labdarúgót igazolt a Nyíregyháza. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre. Napos, száraz idő lesz a hétvégén. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. A Nyíregyházához kapcsolódó hír, hogy a Spartacus szerződtette az U20-as válogatott labdarúgót Máté Csabát. A középpályás 3 évre kötelezte el magát a nyírségi klubbal. Lemondta a válogatottságot Marcos Llorente, a spanyolok világbajnok labdarúgója. A 31 éves védő 2020-ban mutatkozott be a válogatottban, azóta 27-szer szerepelt a csapatban. Ott volt a 2022-es világbajnokságon is, de a 2024-ben Európa-bajnokságot nyert együttesnek, nem volt a tagja. Sérülés, illetve műtét miatt nem indul az egy hét múlva kezdődő hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs judo Grand Slam versenyen Vég Zsombor, Szegedi Dániel, Özbas Szofi és a világbajnokságra készülő Gyertyás Róza sem. Upréka szereplése még egyelőre kérdéses. A Papp László sportarénában rendezendő viadalra 72 ország 565 sportolója nevezett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett. A korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre. Egy hetet kapott a gazdasági és energetikai miniszter arra, hogy jelentést tegyen, milyen körülmények és mulasztások vezettek a kritikus paksi üzemeltetési helyzethez. A kormány szerint szükséges az atomerőmű kisvízi működésének átfogó felülvizsgálata. A magyar közlönyben megjelent kormányhatározatból az is kiderül, hogy Kapitány Istvánnak október végéig kell előterjesztést készítenie, hogy milyen tényezők befolyásolják a villamos energiaellátást, és milyen intézkedéseket kell hozni a műszaki, jogi, gazdasági kockázatok elkerülése érdekében. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a két lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. Már lehet pályázni a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói pozíciójára, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy a KEF megfelelő működése kulcsfontosságú a költségvetési megtakarítási célok eléréséhez és az előző kormánytól hátrahagyott pénzügyi örökség kezeléséhez. Pályázni október 2-ig lehet. Nőtt a kiskereskedelmi forgalom júliusban. Csak nem 5%-kal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A KSH jelentése szerint kimagaslóan nőtt a benzinkutak forgalma, ott 8%-os emelkedést mértek, és jelentős 9%-os növekedés volt a csomagküldő és internetes kiskereskedelemben is. Összességében megfelelő volt az idei görögdínje minősége. A fogyasztóvédelem több mint 400 helyszínen ellenőrizte a hazai és az import gyümölcsöket. Az eredmények egyértelmű javulást mutatnak a tavalyi évhez képest. Csökkent a kifogások száma, az útmenti értékesítés körülményei pedig kedvezőbbé váltak.
0: Közlekedés.
2: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Komárom között. Aki teheti, a 85-ös kilométernél található Komárom Kisbér csomópontnál tud kerülni az 1-es főúton, onnan pedig a 61-es kilométernél Tatánál érdemes visszatérni a pályára. Aszfaltoznak az M2-es autóúton a Budapest felé vezető oldalon. A 46-os kilométernél a félútpályát lezárták jelzőörös irányításra, és mindkét irányban megnövekedett menetidőre kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
2: Az ország nagy részén süt a nap, csak a középső tájakon és a Tiszántúlon vannak helyenként fátyol felhők. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a három pontos, a mikrofonok mögött Péter Ágoston és Hamzuk Gottfried. Ma megkezdődött a női kosárlabda világbajnokság, és két mérkőzésen már túl is vagyunk, és jelenleg is zajlik az Egyesült Államok Kína csúcsrangadó, hát azt hiszem nevezhetjük csúcsrangadónak, valamint a csoportunkból a Nigéria Dél-Korea találkozó, amire majd azért nagyon érdemes lesz figyelni itt a folytatásban. Magyarország pedig este bemutatkozik Franciaország ellen, úgyhogy azt gondolom, hogy nem a... Bár lehet, erről majd megkérdezlek egy pár perc múlva Ágoston, hogy szerinted ez jó-e így, hogy a franciák ellen kezdünk-e vagy sem. Majd akkor erről is beszélgetünk. Most viszont azt gondolom, hogy hallgassuk meg rögtön Rátkai Esztert a helyszínről, akit Fazekas Zoltán, a Nemzeti Sport helyszíni tudósítója kérdezett.
5: Első felnőtt világversenyedre készülhetsz. Hogy érintett ez téged? Mennyire számítottál arra, hogy itt leszel majd a keretben, Berlinben?
6: Ez az évben már úgy kezdődött, hogy iszonyatosan nagy lehetőségek értek el az életbe, amiről a kiskoromban álmodtam, ugye, ahogy jött a draft és a magyar bajnoki cím, ez mind olyan dolog, amiről egy éve valaki megkérdezi, nem hittem volna, hogy ez mind meg fog történni, és nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok arra, hogy most itt látok a lányokkal. Nagyon-nagyon sokat dolgoztak ők is érte, illetve én is, mint fiatalként, ahogy néztem őket, napról napra, tényleg versenyről versenyre mindig szurkoltam nekik, és most eszméletlen érzés itt lenni velük egy világbajnokságon.
5: A csapat ezen az úton, Berlin felé vezető úton, ugye Kigaliban két éve indult el az világbajnok elősrejtezőn, akkor követted-e, és akkor gondoltad volna, hogy két év múlva te itt leszel?
6: Természetesen követtem őket, és szerintem popcornon az ölemben néztem otthon a kanapén őket, és eszletesen szurkoltam, hogy az álmaikat megvalósítsák, és Magyarországért küzdhessünk, és nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy most itt látok, és Magyarországot képviselhetem, és sikerült elérnünk közösen ezt a célt.
5: Human NBA-t már említetted, a draftot, hát most a mai ellenfél csapatában 8 Human NBA-s játékos van. Mire lehet számítani, hogyan készítettek a rendkívül erős franciák ellen?
6: Egy olyan játékot képviselnek, ami rendkívül fizikális, gyors, és tényleg valamennyire a WNBA alapokra fektetnek, nagyon gyorsan játszanak és olvassák a játékot, nem igazán vannak figuráik, amikre fel lehet készülni. Nagyon rutinosak, és igazából szerintem szempillantásból olvassák egymásnak a gondolatát, úgyhogy nehéz lesz, de nem feltett kézzel vágunk neki, úgyhogy ki fogjuk magunkba adni a maximumot, és meglátjuk, hogy mennyi lesz a végén.
4: Na, és akkor lehet, hogy most itt Rátkai Eszter szavai után meg is kérdezem tőled, hogy ha már így az volt a záró gondolat, hogy ugye elképesztően erős ez a francia válogatott, amelyik ellen kezd majd este a magyar válogatott a világbajnokságon, tele női NBA játékosokkal, tele világsztárokkal, és hát azért azt gondolom, hogy az erős sorrend is azt mutatja, hogy talán az egyik olyan csapat, amelyik meg tudja majd szorongatni, vagy akár esélyes is a végső győzelemre, tehát meg tudja szorongatni akár az Egyesült Államok csapatát. Nem tudom, hogy mennyire jó egy ilyen csapat ellen kezdeni, egy ennyire erős ellenféllel elindítani ezt a világbajnoki csoportot. mert egyrészt ott van benne az, hogy nem mi vagyunk az esélyesek, de miért ne lehetne nyerni, miért ne lehetne akár most egy bravúr bemutatni, és kis túlzással akkor akár már meg is lehet a továbbjutás, vagy inkább az, hogy meglátjuk, mi is jön ki ebből a mérkőzésből, és készülni a következő kettőre, ami meg ilyen szempontból már élethalál mérkőzés lehet.
7: Hát nyilván az utóbbi forgatókönyv teljesen reális, és valószínűleg így fog alakulni. Megnézik a kispadról a stábtagok, hogy mennyire látnak esélyt itt a bravúrra, 40 perc tekintetében. Nyilván meccset odaadni nem fogunk, tehát 3 meccs persze van a világbajnokságon, ami garantált. Úgyhogy nyilván mindent megtesz a magyar válogatott. Egyértelmű, óriási esélyes a mérkőzésnek Franciaország. Ugye igen, elkerültük az USA-t, elkerültük Ausztráliát, de hát a franciák bomba erősek, nem is tudom, mikor voltak ilyen erősek utoljára. Egyébként világbajnokságon érdekes, hogy ugye 1953-ban nyertek egy bronzérmet,
4: igen.
7: Ez a 12. részvételük lesz világbajnokságon, és a 3. hely óta a legjobb helyezésük egy 5. volt. Úgyhogy...
4: És az előző világbajnokságon is csak 7. lettek.
7: Igen, úgyhogy ilyen szempontból ők szerintem kimondottan történelemírásra készülnek, hogy legalább a második legjobb szereplésük meglegyen a történelmük során. És hát ne felejtsük el azt sem, hogy 2023-ban játszottunk velük az Európa-bajnokságon a bronz éremért, 82-68 arányban maradtunk alul, nyilván változott mindkét keret, viszonylag sokat, de a francia sem lett gyengébb. Szerintem az erősen egyértelmű, akárcsak, hogyha Gabby Williamsre gondolok,
4: igen,
7: aki most ott lesz nyilván a keretben, sőt, alapember lesz értelemszerűen. Úgyhogy nagyon nehéz, de nagyon szép feladat. Én azt gondolom, hogy minden pillanatát élvezni kell a csapatnak is, ennek a tornának, és nekünk is. Mai este az mit hoz, azt majd meglátjuk. Nyilván, ami még egy extra kihívás, az az, hogy ugye a nyitónap záró mérkőzését játsszuk a franciák ellen, este 21 órai kezdéssel, ami azt jelenti, hogy hát szerintem itt hajnali egy előtt nem nagyon fog tudni aludni senki a csapattagok közül, és ne felejtsük el azt, hogy holnap 14 óra 15-kor dobják a labdát Nigéria ellen. Ez borzasztóan nagy kihívás szerintem szakmai szempontból is. És a holnapi az pedig minden bizonyan kulcsmeccs lesz.
4: Pont ezt emelte ki Völgyi Péter is még azért jó pár héttel ezelőtt. Tehát, hogy már erre készült a csapat, hogy ezt valahogy áthidalni, ezt a problémát, mert tényleg ez van, hogy mondjuk 11 órakor este véget ér a mérkőzés, és utána nyilván azért még vannak az egyéb teendők, mire a csapat ágyba kerül, de 14-15-kor pedig már feldobják tényleg, tehát itt azért ez egy nagyon-nagyon rövid időablak, és akkor azt mondta Völgyi Péter az egyik edzés után, hogy pont emiatt egyszerre kell a két mérkőzésre készülni, ez adja meg ennek talán a nehézségét, de szeretnék azt begyakorolni, hogy konkrétan, mint hogyha egy kártyapakliból csak ki kelljen húzni már a Nigéria elleni mérkőzés előtt azokat a jó lapokat, azt a taktikát, ami majd oda kell, mert itt a két meccs után, hogyha mondjuk, ne adj Isten, bármelyik forgatókönyv is érvényesül, ha kikapunk 20-szal, vagy ha nyerünk 20-szal a franciák ellen, sokat nem lehet tanulmányozni azt a mérkőzést, mert tényleg egy másnap egy reggeli könnyű átmozgatás, egy ebéd, és ott vagyunk, hogy jön a következő mérkőzés. Úgyhogy ez adja majd még így ennek igazán a pikantériáját. De hogyha visszagondolunk a világbajnoki selejtezőre, azt gondolom, hogy azért ott is jól működött, és ebben azért lehet bízni a, hogy is mondjam szép szóval, az ellenfelek erejének feltérképezése, vagy nem tudom, hogy mi erre a jó kifejezés, mert azért ott is látszott az, hogy nem a legnehezebb meccseket kell, meg akarjuk talán feltétlenül megnyerni, nem Ausztrália ellen kellett mindent kiadni, hanem pontosan tudta azt a válogatott vezetése is, hogy melyik mérkőzésekre is hogyan kell a lehető legtöbb hangsúlyt fektetni, és mi az, ahol tudunk érvényesülni, és ahol meg kell nyerni a mérkőzést, és így ugye meg lett a világbajnoki kijutás is. Ha már beszéltünk itt arról, vagy illetve Rátkai Eszter említette, hogy azért vannak náluk újoncok, meg hogy ő még popcornnal kézben nézte a korábbi válogatott mérkőzéseket. A magyar keret kapcsán nem tudom, hogy beszéljünk esetleg a posztokról, illetve arról, hogy azért itt az adja még meg ennek a felkészülésnek az egyik nehézségét, hogy már a általunk korábbi adásokban is említett sérülések miatt gyakorlatilag, hát mondhatjuk úgy, hogy eltűnt a négyes poszt a magyar válogatottból. Itt ez egy érdekes kérdés lesz, hogy majd ezt hogyan tudjuk áthidalni a mérkőzéseken, mert azt gondolom, hogy mind a három találkozó lehet más, vagy mind a három találkozót más taktikára kell majd építeni, más játékstílusra. Úgyhogy nem tudom, hogy a hiányzó négyes poszt az benned milyen aggályokat ébreszt.
7: Nagyon komolyakat nem. Inkább azt mondanám, hogy három nagyon különböző stílusra kell felkészülni, és kell majd reagálni. Nyilván ugye Dombai Réka és Varga Aliz sérülés miatt nem utazhatott el a világbajnokságra, ami sajnálatos, mert Dombai Réka is kezdte azt az arcát mutatni válogatott szinten, ami megvan benne, és amit a bajnokságban egyébként hétről hétre láthatunk, szerintem évek óta. Varga Aliz pedig a maga nemében egyedülálló volt valóban, tehát négyes poszton tényleg kicsit van üresedés, mert ilyen igazi mozgékony, de jól dobó, bent is használható játékos szerintem nincs, de ez szerintem viszonylag könnyen áthidalható és eltüntethető. Egyébként Török Ágnes akár azonnal használható szerintem ezen a poszton. Egyrészt, másrészt meg egy másban lehet gondolkodni, lehet egy gyors, alacsony szerkezetű, jól dobó csapatot felrakni, vagy lehet akár két magassal játszani. Ugye Barnai Judit bekerült gyakorlatilag 4-5-ös posztú játékossal vágunk neki, ugye Takács Kisvirág mellett még Juhász Dorka és
4: Józsefovics Kinga.
7: És Kinga is ott van, aki a világbajnokság legfiatalabb játékosa lesz, egészen fantasztikus ez a történet is. Úgyhogy szerintem meg fogjuk oldani ezt, én ettől nem félnék, és azt gondolom, hogy ahogy alakul a keret, vagy alakult a keret, az is bizakodásra adhat okot, ugye itt a jövőt is azért valamelyest nézni kell, és Kinga nyilván érettségi közben nyert bajnoki címet Pécsen, ami fantasztikus dolog volt, ahogy Rátkai Eszter bekerülése sem nagyon lehetett szerintem kérdés, látva azt, hogy mit tett a magyar bajnokság hajrájában az előző szezonban, és mekkora szerepet vállalt abban, hogy a Pécs nyerje a bajnoki címet.
4: És ez azért tényleg bízhatunk abban, hogyha sikerül ezt a megtalálni az ellenszert így a másik három csapat ellen, mert gyakorlatilag tényleg egy mérkőzést kell nyernünk, és akár meg is lehet a továbbjutás. Most nyilván, hogyha tényleg abból indulunk, hogy a franciák nemhogy a csoportunk egyik legesélyesebb csapata, hanem az egész világbajnokság egyik legesélyesebb csapata az Egyesült Államok mellett, mögött, mindenki döntse maga, de azért Nigéria ellen lehet bőven keresni valunk, és lehet meccset nyerni, Dél-Korea ellen pedig, hát ugye ott egy olyan kulcsposzt van talán, amit azért mindenhol kiemelnek a szakírók is. Ugye Dél-Koreának van egy nagyon jó centere, Park, aki sérülés miatt nem utazhatott el a világbajnokságra, és emiatt tartják azt, hogy Juhász Dorkának így nagyon könnyű dolga lehet akár a palánk alatt, vagy akár Takács Kisvirágnak is, mert az ő őrzésükre kijelölt Park nem lehet ott a dél-koreai csapatban, de hát ezt majd meglátjuk.
7: Hát ha ez így van, amúgy ezt értelemszerűen kíméletlenül ki kell használni, ezt és abszolút. Azt láttuk, hogy Juhász Dorkát nagyon sokféleképpen és bátran használja a magyar csapat, nyilván belőle a lehető legtöbbet kell kihozni.
4: És itt van velünk a vonalban Boros Zoltán állandó szakértőnk is, aki szintén Berlinből jelentkezik, hogyha minden igaz, Boris, akkor hallasz is minket. Szia!
8: Sziasztok, igen, hallak benneteket, és köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Abszolút, amiket mondtatok, abban van egy nagyon sok-sok-sok igazság és lehetőség a magyar csapat számára. Így ez a francia válogatott, ez az első mérkőzés, az, hogy ugye Párizsban másodikok voltak az olimpián, ugye az EB-t nyertek előtte, illetve negyedikek voltak, ugye legutóbb kikaptunk tőlük a ponta a 2023-as EB bronzérmes folytatott harcba, és akkor lettünk ugye negyedikek az EB-n. De az, hogy van 8-9 WNBA játékosok, illetve a fennmaradó három is gyakorlatilag Euróliga játékos, vagy Eurókupa játékosból, akár Spanyolországból, Franciaországból, vagy Olaszországból játszik. Tehát ezek azért előjelek szerint valóban, és hogyha pont azokat néztük, azokat az osztokat, ami a magyar csapat és a francia csapat osztait éri, hát igencsak a minden fogadóiroda a francia győzelmet vár. De attól függetlenül én úgy gondolom, hogy ha nem is őket verjük meg, akkor egy nagyon jó ráhangolódás lehet erre a világbajnokságra ez a mérkőzés, mert ha kiveszünk sok-sok pozitívumot, amit a lányok tudnak csinálni a pályán, annak ellenére, hogy esetleg vereséget szenvedünk, abból lehet építkezni Nigéria, akár Korea ellen.
7: Boris, arról tudsz-e nekünk valamit mesélni, hogy milyen a hangulat ott Berlinben, mennyire van kosárláz? Ugye érdekes a jegyértékesítés is, ha jól értelmeztem, akkor ilyen programonként lehet egy jegyet venni, ami azt jelenti, hogy a mai spanyol-német meccsre, amelyet természetesen Berlinben játszanak az Uber arénában, teltház lesz. Tehát minden jegy elkelt. Viszont ez ugyanaz a program, ahol a francia-magyar meccs is megtekinthető a csomag részeként, amelyet majd este 21 órától játszanak, szóval azt nem ígérem, hogy ott is telt ház lesz, de hogy minden jegy elkelt, az biztosnak tűnik. Te mit tudsz ehhez hozzátenni, és mi várható ott a helyszínen?
8: Hát az abszolút, sőt, ugye mi megyünk arra a mérkőzésre is, azt is megnézzük, ugye a német-spanyol meccset, és tényleg sold out van, tehát minden jegy elkelt arra, hogy 13 vagy 14 ezeres a csarnok, és tehát szerintem hatalmas nagy hangulat lesz, és ezt mindenképpen át akarjuk élni mi is. És utána én úgy gondolom, hogy attól függetlenül, ugye nagyon sok magyar is jön azért a mérkőzésre, magyar szurkolók, pláne, úgyhogy pénteken, szombaton is van egymás után meccs, és én úgy gondolom, hogy nagyon sok német szurkoló kíváncsi lesz a francia csapatra. Emellett ugye a magyarra is akkor, és ez mindenképpen szerintem arra ad okot, hogy azért tényleg lesznek nézők a magyar-francia meccsen is. A láz az ég, a hotelárak fölmentek az égbe, meg közben egy másik konferencia is, meg egy ilyen innovatív világtalálkozó is van Berlinben, és tehát úgyhogy
4: tényleg mindent van a város.
8: így van. De hát mindenképpen ez hatalmas nagy élmény tényleg az a teltház a német-spanyol mérkőzésen, és én nagyon reménykedem is, hogy a magyar szurkolók abszolút fogják hallatni a hangjukat.
7: Na és a szakmára rákanyarodva, mit várhatunk ettől a világbajnokságtól és benne Magyarországtól? Mennyire látható az a tendencia, hogy a kis csapatok is közelebb kerülnek a nagyokhoz, és eltűnnek azok a rettentően nagy különbségek, így a 2020-as évek során? Hát az eddigi két mérkőzés, amit lejátszottak, az talán valamelyest ezt igazolja, hiszen Ausztrália Puerto Rico 70-54, a Japán Mali pedig 102-97. Szóval úgy tűnik, hogy igazán könnyű meccs egyelőre nincsen. Ez várható a következő hetekben?
8: Hát az biztos vagyok benne, hogy nem lesz ilyen könnyű meccs, ahogy tényleg ez az első két meccs is igazolja. Ugye azért az ausztrálokat is odavárják az első négy közé, tehát itt a hivatalos előrejelzések alapján is, és az, hogy ez a japán mérkőzés ilyen gólgazdag volt, ugye ez is azt mutatja, hogy milyen formában érkeztek ezek a csapatok, idézőbetéve kisebb csapatok, tehát én szerintem egy mérkőzés sem lesz lefutott. Annak ellenére, hogy az USA kiemelkedik mindig, ilyen szempontból, de hát azért láttuk azért a párizsi olimpián is, hogy azért nem sok kellett, hogy a francia válogatott ott legyen, és átvegye a hatalmat az USA válogatottjától, de azért még mindig előrébb vannak. Az összes többi mérkőzésre meg én úgy gondolom, hogy hatalmas nagy harcok vannak, főleg azok a csoportban, ahol kicsit kiegyenlítettebb a mérkőzés. Ugye a negyedik csapat kiutazik, vagy illetve hazautazik, és ugye utána még az elsők bejutnak a legjobb nyolc közé automatikusan, és ott van még, ugye a második, harmadik helyezettek játszanak egymással a nyolc közé, és ez gyakorlatilag, én azt mondom, hogy bárki ott lehet attól függetlenül, hogy éppen milyen az erőviszonyok. Tehát egyre jobban, ahogy mondod is, kiegyenlítettebbek az erőviszonyok.
4: Főleg úgy egyébként, hogy az Egyesült Államok kapcsán azért nagyon sokan ugye azt várják, hogy ez a Caitlin Clark és Angel Reese páros mit tud majd hozni ebben a válogatottban, akik hát azért talán nem finomkodok, hogyha azt mondom, hogy borzalmasan utálják egymást, és azért ők, hogyha összeakadnak az NBA-ben a parketten, akkor azért abban azért nem sok jó szokott kisülni, de hát az USA-nál is mindenki fogadkozik, hogy hát azért itt egy a cél, itt most nagyon-nagyon tiszteljük egymást, és ugyanaz a három betű van írva a mezre, úgyhogy itt mindenki azonos célért küzd. De hát ott azért vannak ilyen belső feszültségek és ellentétek, amik azért árnyalhatják ezt a képet, vagy akár úgymond a többi európai csapat javára hajthatja majd a malmot, vagy akár az ausztrálok javára. Úgyhogy ezt azért... Mondd csak.
8: Ez valóban így van, de én úgy gondolom, hogy azért vannak az edzők is tisztában vannak ezzel. Tehát eleve ugye biztos vagyok benne, hogy úgy kezelik akár a játékosokat, hogy ebbe a konfliktusban minél kevesebb kerüljön ki, mert ugye az valójában lehet, hogy az eredmény rovására fog menni, és ugye mindenki a legjobbat akarja kihozni a saját csapatából. Én viszont talán inkább azt emelném ki, hogy most akár ha a Párizsi olimpiát nézzük, akkor mindenkinek volt ideje, hosszú ideje fölkészülni egy tornára, de hogyha mondjuk az amerikai csapatot, a USA-t nézzük, vagy akár a franciát, akkor gyakorlatilag ugye egy hete vagy másfél hete még WNBA mérkőzéseket játszottak, és gyakorlatilag most néhány edzéssel jönnek ide. Viszont akár mi, vagy akár más csapatok ugye 4-5-6 hete készülnek erre, és nem tudom, hogy ez például mennyire lehet befolyásoló tényező akár egy-egy mérkőzésnek az eredménynek a végkimenetélébe. Tehát én azért a függetlenül erre is kíváncsi vagyok, hogy ez a női USA válogatott mennyire tud fölkészülni, attól függetlenül, hogy egyébként hihetetlen képzettek és hihetetlen dinamikával, sebességgel dolgoznak a pályán, hogy valójában ezt meg lehet-e ezáltal fogni, hogy úgy fölkészülünk gyakorlatilag erre a világbajnokságra 5-6 héten keresztül, hogy képes valami csapat megérni őket.
4: Na hát bízunk akkor abban, hogy ez az olló nem szétfelé nyílik, hanem hogy a különbségek talán emiatt is kicsit minimalizálódhatnak. Köszönjük, Boris, hogy itt voltál velünk.
8: Én is köszönöm szépen a hívást, úgyhogy hajrá, magyarok!
4: Így van, hajrá, magyarok! Köszönjük, hogy itt voltál, adásunk véget ért, és ahogy Rátkai Eszter is mondta, este majd popcornnal a kézben nézzék a magyar-francia VB mérkőzést az M4 Sporton, 20-30-kor már kezdünk a felvezetéssel, és pedig búcsúzik a két szerkesztő műsorvezető, Péter Ágoston és Hamzó Gottfried. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a hazafutással folytatjuk itt a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
0: Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
1: Minden hétköznap 16 órától
0: a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
1: A mikrofonnál Elpap István, nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, szerkesztő kollégám Olasz Gergő és a hangpultnál Antal Rihárd nevében is. Sűrű napunk, sűrű esténk lesz, hiszen kezdődik az OTP Bankliga fordulója. 18 óra 30 perctől a Vasas-Nyíregyháza mérkőzést közvetítjük, és kezdődik a női kosárlabda világbajnokság is, pontosabban már elkezdődött. Ezekben a pillanatokban is tart például a mi csoportunkban a Dél-Korea-Nigéria mérkőzés, ahol két perccel a nagy szünet előtt 43-36-ra a koreaiak vezetnek. A nigériaiak tűntek, vagy tűnnek, esélyesednek. Mi majd velük játszunk holnap délután 14 óra 15 perckor. Sokat nem fognak pihenni a lányok, mert 21 órától ma az olimpiai ezüstérmes franciák ellen kezdik meg Berlinben a női VB-t. Természetesen ezt is közvetíteni fogjuk. És szombat lévén, aztán majd vasárnap zárul szépen az OTP Bankliga forduló. A Ferencváros például az Újpesten játszik derbit vasárnap 17 óra 45 perctől. Ez elé készített egy beszélgetés Szabó Bence a két klub egykori legendájával, nevezzük őket így, Gyepes Gáborral és Rajci Péterrel.
2: Nyilván azért nyáron voltak változások a magyar futballban, és talán ezeknek a változásoknak az egyik győztese a jövőben az Újpest lehet. Minden esetre akkor kezdjük azzal, hogy szerinted hogyan áll az a projekt, amit Újpesten megálmodtak, milyen úton halad?
3: Szerintem halad, bár egy kicsit lassabban a vártnál, viszont a nádai paliek szerintem rendet fognak rakni mindenképp, mert hogy ez nagyon ért. Most már vannak biztatóbb igazolások is, gondolok itt a két új magyar fiúra. Én szerintem Szendrei egy óriási fogás lehet az Újpestnek, ő egy nagyon jó korban lévő játékos, és fazon szabad az Újpest játékának. Tehát az ő progresszív passzai, labdavezetései, nyomásról való kilépéseivel szerintem több játékosnak a játéka is fel fog javulni. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Horváth Krisztoferrel hogyan értik majd meg egymást. Bízom benne, hogy a Krisztofer most már olyan helyeken tudja felvenni a labdát a Norbi passzai által, amiket eddig a többiek észre se vettek, és ezáltal egy kicsit könnyebb lesz neki a kapu felé indulnia, közelebből tudja a kaput támadni, ezáltal több gólpassz és gól lehet benne. Zekével pedig igazoltak egy kis tesztoszteront, mert azért valljuk meg, hogy ez bőven hiányzik a mai Újpestből, hogy egy kicsit agresszívebbek legyenek. Én úgy gondolom, hogy ezt megkövetelnék tőlük a szakmai stáb, de eddig ez nem nagyon látszott. Ezek egy olyan játékos, aki nem fél semmitől. Velem egy bátran a párharcokba, és ez is nagyon hiányzott Újpestről. Viszont azt hozzá kell tenni, hogy a Ferencváros viszont annak ellenére, hogy van ez a Fradi ügymizéria, illetve sok játékost el is adtak, egyelőre nagyon jól néz ki Borbély Balázsral, ezt bizonyították Győr ellen, meg ugye a Trabzonspor ellen is. Bízom abban, hogy egy kicsit fáradtabbak lesznek ezáltal, de ott van az a 31 néhány mérkőzéses nyeretlenségi dolog így az Újpest részéről, ami kezd már nagyon-nagyon nyomasztó lenni.
2: Van pár dolog, amit említettel is, akkor belekapnék, ugye itt a Szendrei igazolás, meg így általánosságban is beszélünk az igazolásokról. Minden esetre nekem kezdjük a Szendreivel. Ugye mondtad, hogy talán akkor jobban beillhet a középpályába, mert ugye van egy olyan Arne Meyer, aki Bundesliga múltal rendelkezik, meg azért a Juic nagyon hosszú ideje játszik Újpesten, de ennek ellenére azt gondolt, hogy egy Szendrei sokkal jobb lehet a kapcsolat szempontjából, ugye most a horváttal való kapcsolatát emeltet ki.
3: Én ebben nagyon bízom, nagyon biztatóan állt be, és ugye ő folyamatosan játékban volt, tavaly az Zalaegerszegnek a legjobb embere volt, nagyon meghatározó játékos, ugye a válogatottban is kapott meghívót, 26 éves játékos, tehát tényleg minden adott ahhoz, hogy jól teljesítsen Újpesten, én szerintem a nyomást is el fogja bírni, én a Juichhoz nem hasonlítanám, tehát ő nála sokkal jobb játékos. Arne Meyer nagyon látszik rajta, hogy egy képzett játékos, igen, a Bundesligából jött, én viszont benne annyi tüzet nem látok, mint a Norbiba, úgyhogy én mind a kettő játékos elé raknám így a rangsorba. Tehát én abszolút egy domináns középpályást látok benne Újpesten, aki meghatározó lehet.
2: Habár eddig ugyan nem ment le sok forduló, de az eddigi nyári igazolások közül nyilván még Szendreit ilyen tekintetben nem láttuk, de mit gondolsz az átigazolásokról? Ki volt, aki eddig legjobban bevált számodra?
3: Igazából az, hogy most itt tudjunk nyilatkozni teljes őszintességgel, látni kéne, vagy tudni kéne a koncepciót, vagy azt, hogy milyen irányba szeretne elmozdulni az Újpest. Ezt így leírva nem láttuk, vagy nem volt kiirdetve. Nyilván szeretnének előrelépni mindenben, de az, hogy mi az ő filozófiájuk, azt így most nem tudjuk. Úgyhogy most személyekről tudunk beszélni. Én nekem az utolsó két igazolás tetszik a legjobban eddig. Vannak olyan emberek, akik úgy jöttek ide, hogy például a Tijani, hogy nagy reményekkel, hiszen Nyíregyházán jól teljesített, aztán most tudjuk is, hogy mi van vele, meg nem is tudjuk, hogy mi van vele. Úgyhogy nekem az egy domináns 9-es nagyon hiányzik, nyilván a szakmai stábnak is, de azért az Újpestben van így is potenciál előrefelé.
2: Ezt akartam egyébként kérdezni, hogy ugye zárult az átigazolási időszak, hogy igazából, hogy maradt-e lyukas poszt, de ilyen értelemben talán a Tijani, hogyha ő egészséges, akkor az a 9-es is megvan, nem?
3: Én úgy gondolom, hogy meg lehet, tehát, hogy Nyíregyházán jól teljesített, csak mondom, nem tudom, hogy mi van vele. Senki nem tudja, beteg volt, nem volt beteg, azért a külföldi játékosoknál bőven benne van az, hogy hogyan fogalmazok, hogy ne bántsak meg senkit, hogy most kap egy kis szabadságot, és akkor lehet, hogy két nap múlva jön vissza, nem akarok itt találgatni. Reméljük, hogy minél előbb a szakmai stáb rendelkezésre fog állni, aztán utána meg kérdés, hogy mikor lesz bevethető.
2: Szerinted egyébként így összességében a szakmai stábról nyilván feltételezhetjük, hogy az a klasszikus újpest identitás azért megvan benne, mert ugye Szélesi Zoltán a vezetőedző, de a játékosokra ezt mennyire jól sikerülhet majd átültetni itt a derbi kapcsán, mert azért nyilván te is mondtad, hogy van egy olyan sorozat, ami az Újpest szempontjából igen nyomasztó.
3: Abszolút nyomasztó, és ugye most voltak ezek a előző mérkőzések, na majd most kicsit gyengébbnek tűnt a Fradi, kicsit feljövő volt az Újpest, aztán bántóan sima mérkőzések lettek belőle, úgyhogy most inkább nem mondok semmit. Bár én mondhatnék, nekem bizonylag sok győztes gólom van, meg sok gólom van a Fradi ellen, én nagyon szerettem ellenük játszani. Igazából a nagy rangadók éltettek úgymond minket, engem legalábbis. Most egy kicsit úgy tűnik, hogy mi ezektől félünk, és mondom, ez a 32 mérkőzés azért bele tud ülni az ember nyakába. De én nagyon bízom benne, hogy és főleg ezzel a két új emberrel egy kicsit új irányt vesznek a dolgok, és mondom, a Norminak a játéka hatással lesz a többieknek a játékára, ezáltal a csapatjáték is jobb lesz. Kérdéses a Ferencváros, hogy hogyan tudja kipihenni magát. Biztos, hogy ők is várják, mert én is várnám, hogyha 32 meccs óta nem kaptam ki egy csapattól, azt nagyon szívesen látom vendégül. Reméljük, hogy ezt az átkot most megtörjük.
2: Hát meglátjuk akkor mindenképpen, és ugye te említetted a saját statisztikádat, bele akartam hozni egy kicsi multidézésképpen, hogy egyébként mennyire emlékszel, vagy hány meccset játszottál bajnokit a Faradé ellen, és hogy mennyire voltatok eredményesek?
3: Nekünk is volt egy ilyen hosszabb időszakunk, amikor nem kaptunk ki a Ferencvárostól. 3 győztes gólom van ellenük, 2 rúgtam a 6-0-nál, illetve volt egy 1-1-et érő találatom, úgyhogy én nagyon szívesen emlékszem ezekre a derbikre.
2: És egészen pontos, mert megnéztem, hogy 6 gólod volt, igen.
3: Úgyhogy én mondom, én imád. Sőt, még Kaposváron játszottam, még NB2-esek voltam, volt egy kupamecsünk ott, és 1-1 volt otthon, én rúgtam a gólt, még a 11-es is berúgtam a párbajba. Sajnos ott a 11-es párbajba alul maradtunk, de azért én szerettem a Fradi ellen játszani, úgyhogy ellen nem kellett plusz motiváció. Jó lenne a pályán lenni, de hát már kiöregettünk, úgyhogy lélekbe ott leszek a többiekkel.
2: És egyébként hangozzon el, mert ugye te is mondtad, hogy azért nektek volt egy jó sorozatotok a Fradi ellen még abban az időben. Ugye, ahogy én számoltam össze, 11 bajnoki meccsen van 6 győzelem, 2 döntetlen és 3 vereség. Hát ugye ez azért nagyon távol áll, mint amiről ma beszélgetünk.
3: Igen, de változnak az idők. Előbb-utóbb ez a hosszú sorozat is megszakad, ami most van. Bízom benne, hogy minél előbb. Bízom benne, hogy most már a hétvégén. De egyelőre nekünk csak a bizakodás marad. Aztán meglátjuk, hogy a fiúk a pályán mit tudnak összehozni.
2: Ugye a mostani beszélgetésünk kapcsán fogok egy Fradi játékossal is beszélgetni, akivel egy időben voltatok nagyjából a pályán, úgyhogy megkérdezzek róla ellenfélként Gyepes Gáborról, milyen emlékeid vannak?
3: Kellemes emlékeim vannak, mert ugye amikor játszottunk egymás ellen, akkor mi azért többször nyertünk, de amúgy Gabi egy nagyon jó gyerek, válogatottban is voltunk együtt, találkozunk, akkor beszélgetünk, úgyhogy egy rendes gyerek, úgyhogy én szeretem a Gabit.
2: És akkor folytatjuk a beszélgetést Gyepes Gáborral, aki a Ferencváros oldaláról élt meg egy jó pár derbit. Ugye Rajci Péterrel beszélgettem az előbb, és tőle kérdeztem, hogy neki milyen emlékeid vannak rólad. Ez fordított esetben hogyan hangzik, milyen volt ellene játszani?
4: Hát megmondom őszintén, hogy nem nagyon emlékszem rá, de viccet félretéve, ugye először ugye Kaposvárra játszott, amikor találkoztunk, illetve játszottunk együtt az utánpótlás válogatottban, és onnan ismerjük egymást. Hát ő egy ilyen klasszikus végivágású csatár volt, aki ugye nem csak nekem, hanem ugye nagyon sok védőnek okozott kellemetlen ugye pillanatokat, mindig keményen, agilisan és megfelelően agresszíven játszott, de nem volt sosem ugye alattam és durva, pedig ugye erre is van példa. Én szerettem nagyon ugye ezeket a csatákat, mert ugye ezeken a mérkőzéseken lehetett igazán ugye azt érezni, hogy úgy futballisták vagyunk. Ugye volt körítés, mérkőzés megelőző, készülődés, jó hangulat, ugye a szurkolók is ugye velmensebbek voltak egymással, illetve abár most is elmensek, csak akkor úgymond nagyobb terük volt ugye úgymond összecsapni, nem csak a pályán, hanem a pályán kívül is. És nagyon jó mérkőzéseket játszottunk. Szerintem ugye hát abban az időben azért sokkal kiegyenlítettebb volt a Fradi és az Újpest közötti párharc, és voltak mérkőzések, amikor ők ugye a Rajci Péterék kerülhettek, de voltak, amikor meg ugye mi. És általában azért, hogyha most így visszaemlékszem, azért a, úgymond a nagyobb téten bíró mérkőzések, meg a végkimenetele azért az inkább felénk húzott, úgyhogy ezért így jó emlékeim vannak arra az időszakra.
2: Egyébként, hogyha így összességében nézzük azokat a bajnoki meccseket, amit az Újpesten játszottál, mennyire emlékszel, hogy mennyi meccs van összesen, és milyen nyerési aránya?
4: Hát ez egy jó kérdés, mert azért játszottunk több meccset, de azért inkább az van bennem, hogy szorosan is, de talán azért mi több meccset nyertünk, mint ők. Legalábbis amikor én játszottam.
2: Egyébként ez tény, 9 meccset találtam összesen, 3 győzelem, 4 döntetlen és 2 vereség, tehát egyel többet nyertetek, de azért, amit te is mondtál, hogy azért ez egy kiegyenlített párharc volt, ez a döntetlenek számából is látszik.
4: Igen, hát azért ugye akkoriban azért sokkal kiegyenlítettebb volt a magyar, ugye a magyar csapatok közötti, úgymond sem differences, sokkal kisebbek voltak ugye a különbségek, viszont ami egyébként nagyon meghatározta szerintem az akkori időszakot, hogy azért mind a két klubban voltak úgymond ilyen igazi ilyen őskövületek, és tényleg ilyen Fradi, illetve Újpest érzelmű ugye, játékosok, akik akár úgy nőttek fel, vagy legalábbis a pályafutásuk nagy részét ugye vagy a Fradiban, vagy az Újpestben töltötték, és azért ez is úgy megadta a sova borsát, hogy megvolt az a fajta tisztelet egymás iránt, hogy tudtuk a másikról, hogy neki mennyit jelent ugye az adott klub, és az ez is úgy valahogy jó volt, mert utána, amikor az ember ment a válogatottba, akkor azért tudta trikálni a másikat. Úgyhogy azért ez úgy mindig egy ilyen jó érzés volt, hogy na, lejátszuk a meccset, de aztán is majd találkozunk még a válogatottba, és akkor majd ki mit fog mondani a másiknak. Úgyhogy szerintem igazából valamiért ugye maga az a derbi szó is, és a derbi szónak a jelentés is inkább ugye azt tükrözné, hogy két kiegyenlített csapatnak a párharca, hol az egyik, hol a másik ugye nyer. Most az jelen pillanatban ugye az elmúlt jó néhány évet nézve ugye az eléggé ugye egyoldalúra ugye sikeredett, és habár ugye mindig örül ugye a Fradista, hogyha ugye legyőzi az Újpestet, de valahol azért úgy titkon úgy reménykedik, hogy azért jó lenne egy picit úgy az a derbi tényleg úgy visszatalálna ugye a régi önmagához, és jobb mérkőzéseket hozna.
2: Nyilván azért változott a világ ilyen szempontból is, ugye te is mondod, hogy mentetek a válogatottba, és ott egymást zékáltátok. Hát most ugye nyilván azért Újpestből az elmúlt időszakban kevesebb válogatott volt, de ilyen formán el tudod képzelni, hogy megközelítőleg valamely hasonló hangulat legyen a két csapatnak a játékosai között, hogyha válogatottba találkoznak?
4: Ez egy jó kérdés, mert ugye már rég ugye nem vagyok benne ebben a körforgásban. Nem tudom, hogy egyébként a válogatott játékosok, hogy milyen típusúak. Biztos, hogy lenne, de ugye ez az is kell, hogy ugye ne mondjuk egy alkalommal legyen mondjuk egy válogatott fradista, meg újpesti játékos, hanem ugye legyen ez egy folyamat. Mert amikor ugye most az én oldalamról nézve, akkor ugye mivel például most mondhatok itt ugye Szélesi Zoli, Lőv Zsolt, Tokodi, Simek, Korolovszki, akik ugye, akikkel én az utánpótlás válogatottban együtt játszottam, majd utána a felnőtt válogatottban. És akkor meg a felnőtt válogatottban ugye ott volt az Urbán Flóri, aki ugye abszolút ugye egy elég ilyen újpest érzelmű játékos volt. Szóval ugye mi viszonylag azt lehet azt mondani, hogy sokat találkoztunk. Szóval azért ez is egy ilyen folyamat, hogy kialakuljon, hogy igenis többször kell azért a válogatottal is találkozni, hogy kialakuljanak azért ott is a kötődések, és utána lehessen arról beszélni, hogy igenis van köztünk egy ilyen fradi-újpest rivalizálás. Szóval azért

0: ugye lépés is volt, és ami nagyon-nagyon jó, hogy ennek ellenére, hogy ennyi játékos elment, és viszonylag lehet azt mondani, hogy az érkező oldala azért az picit úgymond így lehet azt mondani, hogy nincsen úgymond ugye arányban a távozókéval. A csapat az nem gyengült, hanem jelen pillanatban kifejezetten úgymond csapat módjára viselkedik és játszik, és még akkor is, hogyha esetleg nem megy annyira jó a játék, de például a talpi mérkőzésen is annyira azt lehetett érezni, hogy ugye nem volt egyébként egy kifejezetten ilyen látványos sok helyzetet hozó mérkőzés, de végül is az volt az embernek az érzése, hogy ez egy ilyen pontozásos sportágat néznek, akkor azt mondanánk, nem tudom,
1: teljesen egyértelmű,
0: hogy minden pontozónál ugye a Fradi vezet. És ami nagyon fontos, hogy úgymond lehet azt mondani, hogy helyzet nélkül rugott a csapat ugye az első két gólt, ugye az első gól is lehet azt mondani, hogy egy helyzet nélkül egy nagyon jó beadás volt, ugye Bagi Ádám nagyon felismert, hogy nélkül érkeznie kell, hogy második gól pontrugásból volt, és ugye mindig ez a legjobbkor érkeztek a gólok, szóval ami lehet azt mondani, hogy ennél jobb forgatókönyvet így nem is lehet ilyen mérkőzésekre ugye írni, amikor ilyen rangadóról ugye beszélünk, hogy akkor rúgjunk volt, amikor esetleg nincs benne ugye a mérkőzésben, vagy egy pontrugás, ami nagyon fontos, mert ugye az nem egy kidolgozott helyzet, hanem ugye az ugye mind a két csapatnak ugyanannyi esélye van, úgymond ugye tisztázni, vagy ugye kapura veszélyesnek lenni. A Fred ugye ez nagyon profi módon lehozta, és amit nagyon jól látni, hogy tényleg egyébként, hogy a Borbély Balázs nyilatkozta a mérkőzés után, de még mindig azt mondja, hogy ismerkedünk egymással, hogy folyamatosan fejlődik a csapat. Ugye a játékosoknak most természetesen van önbizalma, és tényleg kezd kialakulni egy olyan csapat, amire lehet azt mondani, hogy tényleg csapatként tud működni a Fradi, amiben azért az elmúlt években azért mindig volt olyan, hogy az embernek adott az érzése, hogy a Fradi akkor fog nyerni, hogyha ez a minden úgy kerek. De hogyha esetleg valami nem kerek, akkor így elengedjük, és akkor sok egyéni rossz teljesítmény van. Azért a Robikin is sokszor panaszkodott, ugye itt a magyar bajnokik után, hogy a játékos valahogy nem úgy teszik oda magukat. Most ez viszont nem tapasztalható, és ez egy nagyon örömteli ugye dolog, ami meg talán ugyanúgy örömteli tud lenni, ugye, ha magyar futball nézem meg ugye az egészét, hogy az Újpest megint úgy jól kezdte a bajnokságot, és akkor most ott megint ugye mégis úgy mennek neki is ennek a derbinek, hogy akár lehet esélyünk. Szóval én azért én egy jó mérkőzést várok, de természetesen Fradi győzelmet.
1: Ami az aktualitásokat illeti, ugye azt említetted, hogy Ferencváros szempontjából a pályán minden kerek, mi a klub körül zajlik folyamat, arról te neked milyen véleményed van, hogy állsz hozzá?
0: Hát megmondom őszintén, hogy én is csak a hírekből ugye informálódom, és nem tudom igazából, hogy pontosan mi az igazság, mik a részletek. Nem tudom, hogy ez valaha tényleg ez úgy ki fog elderülni feketén-fehéren, hogy mik a tények. Úgyhogy igazából nem is szeretnék olyan véleményt formálni, ami csak ezekre az információkra helyeződik. Gondolom, hogy ugye ami most lehet olvasni, hogy lesz ugye ki lesz vizsgálva az ügy. Remélem, hogy semmi olyan nem fog történni, amit akár a klubot, vagy akár a csapatot negatívan tudná hátráltatni. Bizakodom, hogy tényleg egy megfelelő eljárásra tényleg az igazság ki fog derülni, és akkor onnan lehet tovább lépni.
1: És akkor egy utolsó gondolat a mérkőzésről, vagy adott esetben milyen eredményt vársz ezen a derbin?
0: Hú, ez egy jó kérdés, általában megmondom őszintén, hogy nem nagyon sikerülnek a tippjeim. Azt jobban meg tudom tippelni, hogy mi lesz a végkimenetel, hogy melyik csapat nyer, de eredményben abban nem vagyok jó. Hát természetesen a Fradi győzelmet várok, mert azért csak hazai pályán játszik a Fradi, meg jó formában is van, és most a játékosok azért jó állapotban vannak, ugye mind fizikálisan, mind mentálisan. Az Újpest is azért sokat fejlődött, szóval én most hát nem tudom, hogy nem is tudom, mit mondjak, már nem tudom, 2-1 nyer a Fradi.
2: A vasárnapi Ferencváros Újpest OTP Bankliga mérkőzés előtt Rajci Péterrel és Gyepes Gáborral Szabó Bence beszélgetett.
3: Ez a hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: A Vasas a Nyíregyházát fogadja a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Növelni a diplomások számát a kormány. Ma még változékony idő lesz, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. A Nyíregyházához kapcsolódó hír, hogy a Spartacus szerződtette az U20-as válogatott labdarúgót Máté Csabát. A középpályás 3 évre kötelezte el magát a nyírségi klubbal. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játsza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Magyarország 28 év után jutott ki újra a VB-re. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzés 1/2 óra múlva kezdődik Monzában. Sérülés, illetve műtét miatt nem indul az 1 hét múlva kezdődő hazai rendezésű olimpiai kvalifikációs judo Grand Slam versenyen Vég Zsombor, Szegedi Dániel, Özbas Szofi és a világbajnokságra készülő Gyertyás Róza sem. Pupléka szereplése egyelőre kérdéses. A Papp László sportarénában rendezendő viadalra 72 ország 565 sportolója nevezett.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek. Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Továbbra is demonstrációra készülnek a szociális terület szakszervezetei. Az érdekképviseletek hangsúlyozták, üdvözlik a béremelésre vonatkozó kormányzati szándékot, de a 2 lépcsős emelést nem tudják elfogadni, ezért folytatják a miniszterelnökség épülete elé szeptember 18-ára meghirdetett tüntetés előkészítését. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. További segélyt küld Nepálnak az Európai Unió. 500 ezer euróval járul hozzá a humanitárius akcióhoz. A támogatást szállító első repülőgép főként élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet vitt a villámáradás sújtotta Nepálba. a 9 nappal ezelőtti természeti katasztrófában. Több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük 3 magyar. Németországban szabadságvesztésre ítéltek 2 sajtófotóst. Az indoklás szerint az elkövetők azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A 2 férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben érték tetten őket a rendőrök.
2: Közlekedés.
4: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Komárom között. Aki teheti, a 85-ös kilométernél található Komárom-Kisbércsomópontnál tud kerülni az 1-es főúton át. 2 autó ütközött a 4-es főúton Hajdúszoboszló közelében. A 199-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Az ország nagy részén süt a nap, csak a középső és a tájakon és a Tiszántúlon vannak helyenként fátyolfelhők. Hajnalban átmenetileg megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
5: Folytatódik a Hazafutás, tegnap éjfélkor zárult a magyar átigazolási időszak labdarúgásban, azonban az elitligák már augusztus 31-én éjfélkor véglegesítették a kereteiket. Erről Olasz Gergő kérdezte Cselőtei Márkot, a Nemzeti Sport online munkatársát.
6: Véget ért a 2026-2027-es idény előtti nyári átigazolási piac, amelyen azért történtek igencsak érdekes átigazolások. Cselőtei Márkkal, a Nemzeti Sport újságírójával beszélgetünk majd erről. Szia Márk! Első körben azért óriási összegek repkedtek megint. Voltak reális és irreális átigazolások is. Van-e esetleg kedvenced személyesen?
7: Köszöntök én is mindenkit, hát akkor hagyj kezdjem kicsit távolabbról, mert aztán úgyis belemegyünk majd a konkrétabb nevekbe. Ugye említetted, hogy hatalmas átigazolási összegek túrogtak itt a transfer időszakban, és egészen elképesztő évek óta beszélünk erről, hogy mekkora a Premier League fölénye a többi bajnoksághoz képest, de amikor itt azon gondolkoznak emberek, hogy most akkor a Ligön még topligának számít-e, vagy oda tegyék a nagyok mellé, akkor szerintem egyébként igazából egyre inkább az a kérdés, hogy a Premier League-et nem kell-e külön választani a többi topligától, mert hogy a Bundesliga összesen ezen a nyár alatt elköltött 680 millió eurót, míg a Manchester City majd, hogy nem egyedül költött fel ugyanennyit, 575-öt talán, hogyha jól mondom a végére, de a Spurs talán még ezt is meghaladta, és 600 millió euró körül költött, és emlékeztetünk, hogy a Liverpool is megtette ezt az előző idényben, úgyhogy gyakorlatilag annyit költenek a Premier League legnagyobb csapatai, mint egy teljes topliga a Bundesliga személyében, de hogyha megnézzük azt, hogy mondjuk a kis csapatok, a feljutók, a Hull City, amelyiknek a feljutása már önmagában majd, hogy nem akkora csoda volt a Championship-ből, azzal a teljesítmény a kerettel, mint a Leicester City bajnoki címe 2016-ban, és megnézzük, hogy mennyit költött a Hull City, nagyjából olyan 200 millió euró körül, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem kiegyenített ez a verseny. És akkor itt csatlakoznék rá a kedvenc átigazolásokra, mert hogy a Premier League-ből azért szerintem olyan tekintetben nagyon nehéz választani, hogy igyekeztek a legnagyobb csapatok egymástól szerződtetni játékosokat. Premier League-ben bizonyított játékosokért fizettek elképesztően sok pénzt, és beszélünk majd itt Enzo Fernandezről például, akit szintén egy top csapattól vett meg egy másik top csapat, ugye a Manchester City személyében, Szóval nagyon nehéz ezekben az átigazolásokban szerintem lavírozni. Én egyébként a legizgalmasabb átigazolásnak, és akkor ezzel most kicsit átkalandozok Spanyolország felé, Jan Diomandét tartom, akiből még szinte semmit nem láttunk a Real Madridnál. Érte is klubrekordot fizetett egy akkora klub, mint a Real Madrid, ugye közel 140 millió eurót, és egyelőre úgy tűnik, hogy nagy nyomás sem lett rajta, hiszen csereként számol vele José Mourinho, aztán majd meglátjuk, hogy belőle végül mit sikerül kihozni. Nem mondom, hogy ez a kedvencem, de az, hogy ez az egyik legizgalmasabb, és nagyon kíváncsi, hogy mire számíthatunk tőle, az biztos.
6: Ha már említetted Jan Diomandét, akkor ő az egyetlen a 10 legdrágább nyári igazolás közül, aki nem a Premier League-be igazolt. Nyilván az imént említett Enzo Fernández, Morgan Rodgers és Elliot Anderson vezeti ezt a listát, egészen elképesztő, mindenki több mint 130 millió euróba került. De mennyire veszélyes azért mégiscsak, mert Enzo Fernándezről azért mégiscsak tudjuk, hogy világbajnok, most is a világbajnokságon ezüstérmet szerzett, az más kérdés, hogy lehet, hogy a döntő elveszítésében most oroszlán szerepet vállalt a kiállításával, de attól függetlenül tudjuk róla pontosan, hogy mire számíthatunk tőle. Most Morgan Rodgers és Elliot Anderson egyik az Aston Villában, másik a Nottingham Forestben futott egy jó idényt. Érnek-e ezek a játékosok ekkora összeget?
7: Egyrészt van az az olvasat, amely szerint mindenki annyit ér, amennyit fizetnek érte, másrészt viszont biztosan nem. Tehát nagyjából ezt a két választ tudom adni erre a kérdésre. Tényleg a pénzösszegeket, tehát ezeket az árcidulákat igazából azt határozza meg, és egyébként ez még visszautalva a Diomand esetében is így van, rám azért is azért kellett érte ennyit fizetnie, mert egyébként olyan klubok érdeklődtek iránta, akik a Premier League-ben futballoznak, tehát ezek ez a Premier League adó, hogy így fogalmazzak idézőjelesen, ez annyira rányomja a bélyegét ezek az átigazolásokra, hogy gyakorlatilag meg kell barátkoznunk azzal, hogy ekkora összegekről beszélünk. Ha most egyenként szétszedjük ezeket az átigazolásokat, Morgan Rodgers két fantasztikus idény futott az Aston Villával, az előző végén Európa Ligát nyerte csapattal, úgyhogy egyébként a top 6 csapatot megelőző, hogy az ötödik helyen be is futott, sőt végül a negyedik helyen zárt az Aston Villa, tehát a negyedik helyen befutott a Premier League hajrájában. Ehhez képest ott volt sokáig a legjobb háromban, és mondom, ugye megnyerte a másodszámú európai kupasorozatot. Egy olyan támadó szélsőről beszélünk, aki tud segítséget nyújtani a Chelsea-nek nagyon sok tekintetben, hatalmas lövőereje van, emellett pedig egyébként nem elhanyagolható aspektus az, hogy Cole Palmer egyik, hanem a legjobb barátja, és ez is rányomta a bélyegét erre a transferre. Az, hogy ér-e ő önmagában több mint 130 millió eurót, arra nyilvánvalóan nem a válasz, viszont egy olyan játékos Chelsea-nek, ha megnézzük, hogy kiket igazolt akár ugyanarra a posztra az elmúlt években a klub, aki ezúttal tényleg lehet, hogy majd segítség lesz. Tavaly csak a Dortmundtól igazoltak 60-70 millióért, Bynoe Gittens, aki szinte semmit nem játszott, szintén 70 millió volt előtte Pedro Neto, Wolverhamptontól. Tehát egyre inkább úgy gondolom, hogy ezekkel az összegekkel ilyen zárójelben szabad csak foglalkoznunk, mert ha ahhoz hasonlítjuk, hogy korábbi nagy sztárokhoz képest mennyire érték meg, akkor lehet, hogy nem adja ki az ár azt, hogy igaza van ezeknek a PL csapatoknak, de mégis szüksége van ezekre a játékosokra. A két Manchester City középpályás már egy sokkal érdekesebb kérdés szerintem, mert az ő játékos profiljuk azért egy kicsit, nem is olyan kicsit hasonlít egymásra. Elliot Anderson és Enzo Fernández sem pótolja egy az egyben azt, amit Rodrival elvesztett a Manchester City. Szeretnek azért hasonló területeket lefedni a pályán, és próbálta ezt a gondot is orvosolni a Manchester City, miután két játékos vett az említett összesen 270 millió euró értékben, még szerződtette a Lille-ből a 18 esztendős marokkói Ayoub Buadét is nagyjából 100 millió euróért, tehát elképesztő, hogy milyen összeget költött el csak a középpályájára a Manchester City. Buadé egy hasonló játékos profil, legalábbis védekezésben, mint amilyen Rodri volt, viszont ő meg 18 éves, és nem valószínű, hogy az első Premier League idényében egyből kezdő lett. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy Enzo Fernández és Elliot Anderson hogyan tud majd egymás mellett működni. Abban nem vagyok biztos, hogyha a City tudja már nyár elején, ugye ez az utolsó nap jött létre, hogy Enzo Fernández el tudja hozni, akkor mindenképp rárepül már májusban Elliot Andersonra. Így nekem is egy kicsit érthetetlennek tűnik ez a 130 millió eurós összeg a Nottingham Forest középpályásáért, aki egyértelmű, hogy egyébként a csapat a legjobbja volt az előző idényben, és olyan játékos skillekkel rendelkezik, amik segítenek majd a City támadójátékában, de én nem tudom, hogy az a két játékos együtt majd tud úgy szuperálni a pályán, amit megér 270 millió euró.
6: A Liverpool és Szoboszlai Dominikék egy kétszeres bajnokok ligája győztest igazoltak itt az utolsó napokban Bradley Barcola személyében, aki főként a pálya bal oldalán, annak is a támadó szekciójában található meg. Ő azért egy nagyon komoly szintet képvisel, pláne hogy fiatalkor ellenére, mint azt már említettem, kétszer is megnyerte a BL-t a Paris Saint-Germain-nel. Akkor most az ő játéka az mennyire illik majd be vajon a Liverpoolba, hiszen tavaly leigazolták Ekitikét, leigazolták Isakot, jöttek olyan a nevek, akikre elképesztően sokat költött a pool, de azok a játékosok nem annyira váltak be tavaly.
7: Hogy kezdem a Paris Saint-Germain-nel nagyon gyorsan, mert tankönyvbe illő, amit a PSG ezen nyáron is csinált, és egészen ijedhetem, hogy hogyan zajlik Párizsban. Azok után a keretépítés, amit végignéztünk még a Messi, Mbappé, Neymar korszakban, mert gyakorlatilag három csereemberükből, sőt négy csereemberükből csináltak több mint 200 millió, 250 millió eurót. Eladták ugye az említett Bradley Barcolát a Liverpoolnak, a fiatal 18 éves Mbappét eladták az Aston Villának, Tanguy távozott az Atletico Madridhoz, és még ugye a támadó sorból további erősítéseket tettek szert. Ugye Gonzalo Ramos-t hagytam még ki a felsorolásból, őt a Milánnak adták 70 millió euróért, ezért a négy játékosért kaptak ennyi pénzt, és a Ajax fiatal tehetségében Márka Gottal erősítettek, Akliusz érkezett, mint francia válogatott tehetség, illetve Ferran Torres a Barcelonából, szóval ők hihetetlen munkát végeztek megint. Bradley Barcola a Liverpoolban folytatja, sokan sokalják ezt a 106 plusz 17 millió eurós vételárat, hiszen gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy egy cserejátékos vett meg a Paris Saint-Germainből a Liverpool. Nagyon nehéz dolga volt Párizsban Barcolának, mert az egyik oldalon ott volt Kvaratskhelia, a világ egyik legjobb balszélsője, az ő posztján, a másik oldalon ott volt Désiré Doué, aki fiatalabb is nála, és egyébként jobb oldalon jóval könnyebben bevethető. A támadóként, csatárként meg ott volt Ousmane Dembélé, a tavalyi év aranylabdása. Úgyhogy Barcola egyetemen lépni akart onnan, Liverpoolban kezdő lesz a bal oldalon, és azt gondolom, hogy megvan benne az a sebesség, meg az a tehetség, ami Iraolának kell. Én őt egy nagyon jó igazolásnak gondolom Liverpool oldalról, mert hogy ő abban a legjobb, hogy befussa az előtte nyíló üres területeket, és Iraola pontosan ezt szeretné elérni a Liverpool-lal. Ezt láthatjuk talán az első két bajnoki mérkőzésen is, lehet, hogy a védekezésben voltak gondok, de azért rengetegszer adódott rohanásból, átmenetből lehetőség nagy terület a Liverpool előtt. Ezekben egyébként, ahogy láttuk, Munoz például mennyit viccet kuskázott a hasonló szituációban, Barcola kifejezetten jó igazolás lehet. Összességében viszont a Liverpool nyarát elnézve egyáltalán nem gondolom, hogy elégedettek lehetnek a szurkolók, mert így, hogy Cody Hakpo sem távozott végül a Manchester Cityhez, helyette ugye Illiman NDA-t vette meg a City, és a jobb oldalra pedig nem érkezett egyáltalán játékos. Nagyjából úgy néz ki a Liverpool bal oldala, hogyha nagyon muszáj, akkor majd a sérüléséből visszatérő Ekitike is bevethető ott, de egyébként ott van a bal oldalon Bradley Barcola, mint kezdőszélső, ott van mögötte Cody Hakpo, és ott van mögötte a 18-es szendős Rio Gumaha, aki meg kijelentette, hogy a jobb oldalon annyira nem érzi jól magát, úgyhogy szeretne a bal oldalon focizni, tehát egy három ilyen játékosom a Liverpoolnak a bal oldalra, még a jobb oldalra gyakorlatilag egy darab Victor Munoz van, meg a néha napján egészséges Federico Chiesa. És valakit persze majd át kell tenniük a jobb oldalra, lehet, hogy Barcolának kell ott játszania, de akkor megint vettél 115 millióért egy olyan játékos, aki nem a posztján játszik. Cody Hakpo nem tud azon az oldalon játszani, akkor Rio Gumaát kell áttenni, de akkor egy 18 éves fog kezdeni a legtöbbször, úgyhogy nem is szeret azon az oldalon játszani. Tehát én nem érzem, hogy a Liverpool vezetősége úgy igazolt volna ezen a nyáron, meg akár az előzőn, mint tették azt szisztematikusan a korábbi években. Egyszerűen nincs meg az egyensúly ebben a keretben, úgyhogy önmagában Barcola szerintem egy kiváló igazolás, de ha összességében nézem a Liverpool nyarát, akkor megint minden nem úgy sikerült, hogy szerették volna.
6: És nyilvánvalóan a Premier League költötte a legtöbb pénzt az átigazolási időszakban, ahogyan azt már beszéltük korábban is, viszont az igazi latinos szappanoperát a spanyolok hozták el nekünk, nem csak egy átigazolással, hanem olyan esetleges meghiúsult átigazolással is, amelyről már mindenki azt gondolta, hogy nyélbe üthetik. Na most Rodri például a Real Madridnál állítólag már megegyezett mindenben, amikor a Barcelona mégiscsak bejelentkezett érte, és akkor többen azt is mondták, hogy tulajdonképpen csak felhasználta Rodri a Real Madridot arra, hogy felkeltse a katalán klub figyelmét, és akkor még nem is beszéltünk Julián Álvarezről, aki végül nem lett Barcelona játékos, de először maradjunk akkor inkább Rodri eseténél. Azért, ha odaigazolt volna még Rodri is a Real Madridba, akkor Bernardo Silva, Konaté, Dumfries, Cucurella, Diomande és még Rodri is érkezett volna. Ez nem akkora költés, mint a Premier League kluboknál, de hát milyen nevek ezek?
7: Egészen hihetetlen, hogy olyan dolgozik azért a Real Madrid évről évre, és lehet, hogy az előző nyári átigazolási ablak nem sikerült annyira jól, de ha megnézzük, hogy kik jöttek ingyen az elmúlt években, akkor látszik, hogy a Real Madrid minden játékos, minden szárjátékos számára hatalmas hívószó, a fizetés az nem probléma, Florentino Pereznek ki tudják fizetni, és nyugodtan megvárják, amíg valakinek lepereg a szerződése, ugye így jött például Trent Alexander Arnold is, még hogyha ő eddig nem is vált be annyira. A Real Madrid kerete szerintem kész van, de hogyha az a kérdés, hogy melyik csapatnak lett volna a nagyobb szüksége, vagy melyik csapatban így lett volna jobban Rodri, az szerintem egyértelműen a Real Madrid, amelyik látszólag azt a középpályát akart egy kicsit összerakni, ami a Manchester City-nél az előző idényben olyan nagyon jól működött a tavaszt nézve, amikor Bernardo Silva visszajött hatosként labdákat felvenni a középpályára, és mellette Rodri gyakorlatilag a teljes pályát befette. Nagyjából ez állhatott volna össze a Real Madridnál, úgyhogy Jude Bellingham a tízes, de ebben a szenárióban Tchouameni, Camavinga, vagy éppen Federico Valverde, aki idén is eddig remek formában van, arra szorult volna, hogy akkor Arda Gülenről ne is beszéljek, hogy mi lesz vele, hogyha a Diomande kezdő lesz. Tehát azért okozott volna fejtörés Rodri beépítése, de játékstílusban jobban illett volna a Real Madridhoz Rodri. Jött a Barcelona, amelyiknek meg olyan Isten igazából szüksége nem volt Rodrira, de hogyha Rodri van a csapatodban, nem mondhatod azt, hogy rosszabb lett a középpálya. Emlékezhetünk arra, hogy a spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente milyen fontos változtatás eszközölt az egyenes kieséses szakaszban. Fogta és kivette a világ szerintem legrosszabb esetben második, vagy éppen a legjobb nyolcasát Pedri személyében, mert egyszerűen nem illett össze a játék a Rodriéval, és sokkal jobb volt, amikor Fabián Ruiz tette be helyette. Ott volt Olmo, ott volt Ruiz, ott volt Rodri a csapatban. Rodri volt a legjobb játékosa a spanyol válogatott középpályájának, sőt ugye mint végül megtudtuk az egész VB-nek, de egyszerűen nem illett össze a játék a Pedriével. Most ehhez képest a Barcelona fogta, és 70 millió euróért elhozta Rodrit egy olyan középpályára, ahova igazából nem biztos, hogy kellett volna. Ugye Frenkie de Jong kiesett 3 hónapra, és eleve nagyon sérülékeny, de azért ott van mögötte Bernal, ott volt Casado, ott van Pedri, ott van Gavi, tízesben ott van Fermín López, ott van Olmo, tehát hogy megvolt bőven létszámra és minőségre is az FC Barcelona, de amikor majd Rodri felveszi ennek a csapatnak a ritmusát és Hansi Flick taktikai elképzeléseit, és összeegyeztetik a játékát Pedriével, mert azért sokkal könnyebb ezt megtenni egy egész idény alatt, mint mondjuk egy világbajnokságon pár meccs alatt, akkor összeállhat majd a Rodri, Pedri, Fermín López vagy éppen Dani Olmo középpálya, ami egy egészen félelmetes hármast alkotott a Barcelona középpályán. Azt gondolom, hogy Rodri személyisége, amit az elmúlt években láttunk tőle, főleg, ha ide veszem azt az labda botrányt is a Real Madriddal, akkor jobban illik az FC Barcelonához, és valószínűleg ő is ezért akarta inkább jobban azt a váltást, de hát Mourinho is elmondta utólag, hogy olyan játékos nem kell, aki máshova is szeretne szerződni a Real Madridon kívül, úgyhogy szerintem ez is szépen lassan majd lecsillapodik, és minden a helyére kerül.
6: És akkor végezetül egy olyan átigazolás, amely aztán meg sem történt a nyár végén. Julián Álvarez ugyanis már június legelején, vagy június közepén bejelentette, hogy ő szeretne a Barcelonába igazolni az Atletico Madrid csapatából, és azért azt lehetett hallani, hogy a Barcelona is nagyon sok mindent megtett. Julián Álvarez egyenesen a sajtónak is nyilatkozta, hogy ő nem az Atletico Madrid játékos szeretne lenni, Diego Simeone is megszólalta, az Atletico Madrid klubelnöke is megszólalt, óriási volt a felhajtás ez a téma körül, aztán végül nem történt meg ez az átigazolás. A Barcelona most ezzel nagyot veszített, mert Gabriel Jesus azért mégiscsak leigazolta az utolsó napokban.
7: Egészen hihetetlen, magasan ez volt a nyár legnagyobb drámája, ami Álvarez körül zajlott, és azt gondolom, hogy egy tanmesének is beillik, ami történt. Azért régebben, főleg ugye Neymar 2017-es eseténél azt láttuk, hogyha egy klub kifizeti a kivásárlási árat, akkor mindegy, hogy az mennyire volt magas, elviszi az adott játékos, 220 millió euró volt akkor Neymarnak az ára. Na most azóta megszokhattuk, hogy a spanyolok elképesztően magas kivásárlási árat szabnak meg, hogy nehogy hasonló megtörténjen. Az Atletico Madrid is 500 millió eurós kivásárlási cetlit tett Álvarezre. Állítólag megígérte neki az odaszerződésekor, hogy egyszer majd elengedi az FC Barcelonához, de 2030-ig írt alá Álvarez 2 évvel ezelőtt, és ehhez képest nyáron, úgyhogy nem volt ott a klubja, nem volt körülötte senki a stábból, egy világbajnoki argentin mérkőzés után ő kijelentette, hogy álmai klubjába, a Barcelonába vágyik, és elhagyja az Atletico Madridot. Az Atletico ezen kiakadt, és jobban és látványosabban is akadt ki a nyilvánosság számára, mint azt egyébként eddig megszoktuk, folyamatosan közleményekkel kommunikáltak, az Instagramon posztoltak, és fel is jelentették a Barcelonát a La Ligánál, hogy illetéktelenül tárgyalnak a játékosukkal. Az Atletico kijelentett Álvarez felé, hogy nem adja el a Barcelonához, a Barcelonához aztán semmiképp nem adja el, hiszen riválisról beszélünk, és nagyon sok Barcelona szimpatizáns előjött azzal az elmúlt hetekben, hogy de hát nem is akkor a rivális az Atletico a Barcelonának, mert mindig lenyomják őket. Azért emlékeztetünk, hogy a BL döntőben is a Barca legyőzése árán volt ott tavaly az Atletico. Az ő álláspontjuk is érthető ilyen szempontból. Aztán bejelentkezett az Arsenal Álvareznél, de fel sem vette állítólagosan Álvarez a telefon Mikel Artetának, mert hogy nem szeretne Angliába visszaköltözni, csak is Spanyolország jöhet számára szóba, és csak is a Barcelona. Azért rendkívül nehéz ez, és jelzi a játékos uralom elhatalmasodását az elmúlt években. Emlékezhetünk tavaly Alexander Isak esetére, aki szintén nem edzett a Newcastle United-dal, amíg el nem adták őt a Liverpoolhoz. Álvarez előtt viszont most tényleg nem volt több kiskapu, mert a Barcában nem adták el, ő pedig nem akar sova igazolni. Úgyhogy azok után, hogy a múlt hétvégén az Atletico szurkolóit már plusz patkányokkal dobálták az egyébként a pálya szélén áldogáló, meg az edzőmeccseken lecsevélt Julián Álvarezt, azok után most visszatért edzeni az Atletico Madridhoz. A Marca riportja szerint egyébként az argentinok próbálnak rajta segíteni. Van 8, vagy lehet, hogy most már talán 9 argentin játékosa az Atletico Madridnak, tehát azért van egy erős argentin maga, aki segíthet neki. Állítólag Giuliano Simeone, vagy az újonnan érkező Cristian Romero a védelme alá vette, és a stábtagok is próbálják őt bíztatni. Én nem tudom, hogy vissza lehet-e építeni egy ilyen kapcsolatot a szurkolókkal. Rengeteg góllal persze lehet, de nem tudom, hogy mennyi időbe telik. Én még mindig inkább azt tartom valószínűleg, főleg látva azt, hogy egyébként milyen bő az Atletico támadósora, hogy Álvarez ezen az őszön már nem lesz akkor a kulcsember az Atletico Madridnak, mint korábban volt, és télen pedig találni fognak rá megoldást, kicsit mikor lecsillapodnak a kedélyek, hogy valahogy eladják őt a Barcának. És akkor még egy aspektus, itt a Barcát említette a végén, hogy mekkora hátrány ez nekik. Hát látva azt, hogy hogyan futballozik Rafinha az elmúlt 3 fordulóban, az első 3 La Liga fordulóban 9-esként, egyelőre egyáltalán nem hiányzik Álvarez a Barcelonának. Említettem, 8 gólt szerzett Álvarez az előző idényben, összesen az Atletico Madridban, ebből 4-4 járt szeptember 10-ig, amikor Mesterhármas szerzett a madridi derbin, tehát 4 gólt szerzett szeptembertől egészen az idén végéig a La Ligában. Na most ehhez képest Rafinha-nak van 3 meccsen 5 gólja, és nyilván ez a Barcelona, nem az Atletico Madrid, de Rafinha nagyon élvezi ezt a 9-es szerepkört, nagyon jó benne, a Barca egyébként támadósor ügyileg megvan, ott van Gordon, ott van Yamal, csereként ott van Adeyemi, a már említett támadó középpályások, most megszerezték Gabriel Jesust, aki túl sok percet lehet, hogy nem fog a pályán tölteni a sérülés történetéből kiindulva, de egyébként illik a csapatba, meg ott van a 18 éves egyiptomi Hamza Abdelkarim is. Én azt gondolom, hogy létszámban nem hiányzik a Barcából Julián Álvarez, és amikor majd ott lesz a tél, hogy oké, akkor 130 millióért eladjuk nektek Álvarezt mégis, mondja majd az Atletico, akkor nem tudom, hogy fog állni ez az üzlet, ez a Barcelona, mert nem biztos, hogy kelleni fog nekik Álvarez, akkor pedig a két szék között bizony a padra fog esni, kicsit most történt így a nyár végén is.
6: Hogy melyek lesznek majd a legjobb nyári átigazolások, azok az idényben, de lehet, hogy nem feltétlenül egy idény alatt eldőlnek. Cselőtei Mártnak, a Nemzeti Sport újságírójának nagyon köszönjük, hogy egy picit mélyebb belátást mutatott nekünk a 2026 nyarán történt átigazolásokról. Köszönjük már, hogy itt voltál velünk.
7: Köszönöm én is.
6: És maradjanak velünk továbbra is, hiszen hamarosan folytatódik a Hazafutás című műsor.
5: Cserőtei Márkkal, Olasz Gergő beszélgetett a nemzetközi átigazolási piac zárásáról. Hamarosan jövünk vissza a Nemzeti Sportkörrel.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: módosítás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 16 óra 1 perc múlt, a mikrofonnál továbbra is Elpap István, és a Nemzeti Sportkörben nagy szeretettel köszöntöm Bittmann Emilt, az M1 sportfőszerkesztőjét, vagy most éppen milyen titulust használjunk? Legyen ez.
4: Legyen, igen.
3: Legyen ez. Turi Gábort, a Nemzeti Sport főmunkatársát, és Gergelis Józsefet, az MTI sportszerkesztőjét. Sűrű esténk lesz, mindjárt egy szolgálati közlemény, tart a női kosárlabda VB-n, a mi csoportunkban a Dél-Korea-Nigéria mérkőzés, ugye mi majd 21 órakor kezdünk az olimpiai ezüstérmes franciákkal, erről is fogunk itt majd a Nemzeti Sportkörben beszélgetni. Na most 6 perc van már csak hátra, és 12 ponttal Dél-Korea vezet, elvileg Nigéria a második legmagasabban jegyzett csapat a franciák mögött, aztán, hogy ha Dél-Korea nyer, az nekünk jó vagy nem jó, először is nyerjen, majd visszatérünk rá, 6 perc van hátra, és most 80-70-10 pont a koreai előny. Minden este érdekesen kezdődik a VB, ez majdnem olyan, mintha mi vezetnénk a franciák ellen ugyanennyivel, bár csak majd este így lenne. Na, de tegnap...
5: Erről azért még majd beszéljünk.
3: Erről majd még beszéljünk, hát főleg majd a Nemzeti Sportkörben, például majd hétfőn. Na, de tegnap este pótolt egy meccset a Ferencváros, a kettőből, amit ugye elhalasztottak, illetve pótolta az elhalasztott meccsét a bajnok Eto is, hát elvileg nem kell lenni nagyobb rangadó a magyar NB1-ben, ugye Eto Ferencváros, még akkor is, ha mindkét csapat azért átalakulgatott a nyáron. 3-0-ra nyert a Fradi, elég meggyőző jó futballal. Mennyire lepett meg benneteket, hogy ilyen sima volt ez a elvileg a top rangadója. Az eddig egyébként az őszt vagy a nyarad eddig egész jól teljesítő Eto. Dacára annak, hogy elmentek a válogatottjainak a nagy része, és tulajdonképpen tükörsimán győzött a Ferencváros.
6: Semmilyen meglepetés szerintem nem volt benne. A Győrből szerintem a hat legjobb játékosa, a Győrnek a hat legjobb játékosa szerintem elment, és nagyon jó beárazta a nemzetközi kupa szereplés, hogy ez a Győr messze nem képviseli azt a színvonalat, amit az előző idényben. Ellenben a Fradi a rengeteg távozó ellenére nem tűnik úgy, hogy minőségben visszaesett volna.
3: Hát kulcsemberből olyan sok azért nem ment el.
6: Inkább a Hajdú Pisti a Trabzonspor ellen felsorolt egy olyan kezdő 11-et, ami egyébként akár kiállhatott volna egy évvel ezelőtt a Fradi kezdőjeként is. Kis túlzással, tehát abban mondjuk ilyen pesicsek is voltak. Oké.
4: De mondjuk személyes kedvenced Makrekis.
3: Önöt nem siratom olyan nagyon, bár ő tagadhatatlan, hogy nagyon sokat volt alapember. Tehát,
6: úgyhogy azért sokan nagyon sokan elmentek a Fradiból, de a Fradit is beáraszta a nemzetközi kupa szereplés, hogy ettől függetlenül Fikarsznit sem lett gyengébb, úgyhogy engem semennyire nem lepett meg, még azt mondom, hogy a különbség sem, és továbbra is azt gondolom, hogy Borbé Balázs meg önmagát árazza be, folyton folyvás most már 2-3 éve, messze kiemelkedően a legjobb edzőnek tartom az egész NB1-ben, és egy nagyon fontos dolog, ami tegnapi napról inkább szerintem a legfontosabb történés volt, Bagi. Tehát, hogy egy újabb felfedezett, akit ugye egy hete a Soroksárban játszott, 6-0-ra nyert a Soroksár, amelyik ugye listavezető az NB2-ben, úgy, hogy az előző idényben éppen csak bennmaradt ez a Soroksár, ezt tegyük hozzá. Úgyhogy Korolovszki Gábor ott nagyon jó munkát végez, vagy nagyon szépen összetette ezt a mondjuk úgy, hogy Kisfradit, vagy
3: vannak hívják.
6: És akkor most ott volt egy bajnoki rangadó, tehát nem tudom, a Kisvárda ellen tették be Bagit a Fradiba, hanem a legnagyobb rangadón idegenben, és hát góllal. Megszerezte az élvonalban az első gólját, úgyhogy ez egy újabb rotációs lehetőséget ad számára, mert bebizonyította, hogy lehet rá számítani, még nagy rangadókon is.
3: És magyar.
6: És magyar szabályban is segíti a Fradit. Úgyhogy szerintem ez volt a legfőbb dolog ezen a mérkőzésen, nem maga az eredmény.
4: Itt az imént elhangzott, hogy jó, de hát egy kulcsembert sem adott el a Ferencváros, de ha megnézik
3: nem
4: a kezdőt...
3: Se, de azért
4: most nyilván olyan játékos, akire mondjuk...
3: Abu Fani.
4: Most már de ha megnézed, hogy Nagy Olivér, Bagi Ádám, Árzani, tehát olyan futbolisták vannak ebben a mondjuk a tegnapi kezdőben, vagy akik pályára léptek, akikről egyébként vagy az előző edző lemondott, vagy uram, bocsá, nem autózott-e 8 kilométert a Grupa Marinába, hogy mondjuk megnézze őket. Mondjuk MB2-ben most pont megszámoltam, hogy Nagy Olivernek volt azt hiszem 53 MB2-es meccse, és hát Bagi Ádám is 30 felett MB2-es meccset játszott. Olyan érzésem van Borbé Balázssal kapcsolatban, mint aki átvett egy éttermet, bement a konyhába meg a raktárba, de mondták, hogy azt már ne nézegesd, abból nem tudsz főzni, mert az már az nem lesz, vagy megromlott.
3: De azért én megnézem.
4: És ő abból, amit talált, meg még egyébként kinyitott egy-két fiókot, olyan ebédeket és vacsorákat tesz az asztalra, hogy így egymást tapossák az emberek, hogy jöjjenek ebbe az étterembe. Nagyon meggyőző.
3: Egyik fiókban Bagi üldögélt.
4: Nagyon meggyőző, amit csinál, és játékosokat épít. Ugyanazt csinálja, amit Győrben láttunk tőle. Persze ez még nagyon a folyamat eleje, de Nagy Olivér, Bagi Ádám, hát most tegyük de a szívünkre a kezünket. Korbu, Lisztes, tehát azért igen. Olyan játékosokat tud feljebb hozni.
3: Kadubal hátvédben.
4: Kíváncsi vagyok, hogy ennek egyébként mi lesz a végkimenetele. Nem feltétlen az NB1-et illetően, mert szerintem az most nem kérdés. Az Európa Liga az egy érdekes történet, azért kicsit csalóka a sorsolása a Ferencvárosnak, de ilyet már láttunk és megugrott az FTC. Én inkább arra vagyok kíváncsi, hogy ezek a játékosok, akik most lehetőséget kapnak, hogy mondjuk látjuk-e őket mondjuk márciusban a válogatottban, most a magyarokról beszélek, szándékosan nem mondom az őszt, mert ez korai, de hogy a következő fél évben az imént említett magyar játékosok közül, illetve a magyar válogatottban pályára léphető, vagy pályára küldhető játékosokat illetően, mi lesz a következő állomás, nem a végállomás, hanem hogy meddig megy ez a dolog, mert a kezdés az több, mint biztató.
3: Na, akkor itt teszem fel a kérdést, hogy ez, mert azért valóban még itt az építkezési folyamat zajlik nyilván, hát pár hónapja edző Borbé Balázs, még akkor is, ha a többi élvonalbeli edzővel ellentétben neki azért már van meccs rutinja a Fradi élén is, mert csak a Európa Liga selejtezőben játszottak ugye 8 meccset, meg a bajnokságban már 4-et, és ebből a 12-ből egyedül azt a Paks ellenit vesztették el még a bajnokság legelején. Szóval ez mennyire Borbély Balázs csapata már ez a Ferencváros?
0: Hát én kicsit sarkosan fogalmazok, és ebből érteni lehet, ez amikor edző érkezik egy csapathoz. Tehát ez az én véleményem. Én
3: nem akarom az előző... Még ha nem is a felső polcról.
0: Igen, még ha nem is a felső polcról. Igen, itt elhangzott a következő, hogy nem ül be az autóba, nem megy el Soroksára, nem ment el. Tehát nyilván ez ebbe volt irónia.
3: Mondjuk.
0: Világos. És még az is feltételezhető, bár ezt ugye a időben nem tudom egész pontosan úgy, hogy Bagit esetleg látta már az utánpótlásban, ugye a Fradi utánpótlásban láthatta akár ugye a Borbé Balázs, akkor...
3: Hát Lisztest biztos.
0: Hát erről van szó. Tehát ugye itt van a Lisztes eset, és akkor ugye...
3: Hát róla érdemes beszélni amúgy is.
0: Igen, egyébként ő azt mondta, hogy ebből tudjuk, hogy a másik edző nyilván nem, hogy leültek vele beszélni. És egyébként nagyon sokat számít ilyenkor, hogy annak, hogy a Fradi egy nemzetközi csapat, hogy magyarul szól hozzád az edző. Tehát nem mindegy
4: hát vagy,
0: az...
4: Vagy hogy hozzád szól.
3: Aki amúgy volt már edződ.
0: Igen.
3: Még a korosztályos csapatban.
0: Igen, és egyébként Korbu esetében is ez a... Tehát olyan játékosok kerülnek idézőjelben elő, akikről tudjuk, hogy nem rossz alapanyagok, játékintelligenciájuk van, tehát a Lisztesnek is van, Korbunak is, de valamilyen oknál fogva, jó, mondjuk rendben van a Lisztes sérülékenynek, mondják, elfogadom, tehát nyilván ez egy kellemetlen helyzet.
3: Momentán egészséges.
0: Tehát itt azért látszik a játékosok nyilatkozatából, hogy tényleg egy, tehát igazolnám önmagam, edző érkezett a csapathoz mindenféle tekintetben. Kérdésedre válasz, igen, itt egy új csapat fog épülni, tudnék, hogy a Fradi is kicsit karcsúsított, eladott néhány, itt említetted az előbb, ugye a Trabzon ellen mások is kiállhattak volna, tehát ma olyan kavarodás, hogy azt sem tudom, kikivel van már elnézést, de
4: veled vagyunk.
0: Jó, de,
3: én
0: de
3: a azért vízilovakkal vagyok.
0: De én ezt nagyon fontosnak tartom a magyarok fölbukkanását is. Tehát tulajdonképpen ebből jó volt ez a raktár étterem, vagy étterem hasonlatszerűség, vagy kép. Igen, az a véleményem, bement és csinálja. Az, hogy mennyire jutunk, nem tudom, de és említetted, hogy ő a legjobb magyar edző, nálam még Bognár György talán, de már majdnem egy szinten vannak, mert ugye a Gyuri régebb óta van az élvonalban, és aztán tipikusan csak magyar anyagból tud dolgozni.
3: Viszont folyamatosan ugyanannál csapatnál, de, mert ugyan volt az MTK-nál, de azt arra jó, se tekint vissza olyan szívesen.
0: De elhangzott itt a válogatott, én a válogatottal kapcsolatban egy olyan dolgot mondanék, nem tudom, hogy ezek a magyar játékosok addig nem őszig, ugye tavaszig beépülhetnek-e, vagy valaki fölbukkanhat-e. Annyit viszont tudok, hogyha idővel én nagyon kedvelem a jelenlegi szövetség kapitányt, de én látok végre egy embert, akinek oda lehet majd utána adni a marsalbotot. És ez Borbély Balázs.
6: Én ezt úgy mondtam, hogy szerintem megjelent Márko Rossi természetes utódja. Ez nem azt jelenti, hogy most arról beszélünk.
4: Ez nehéz vitatkozni egyébként.
0: Igen, természetes, ez nagyon fontos. Tehát nem le akarjuk váltani. Nagyon fontos. Nagyon a természetes utódja, erről van szó.
6: És egyébként ez, én egyszer már kifejtettem, hogy itt arra gondolok, hogy és ne legyen így, de ha nem sikerülne itt ez az EB selejtező, vagy maga az EB, ugye ez 2 év múlva van, akkor ott lehet egy döntési pozíció, ha ott jól
5: én
6: sikerül.
5: Én szerintem már a Nemzetek Ligája a bizonyos szempontból vízválasztó, mert ha ott kiemelkedően szereplünk, amire volt példa, akkor nyilvánvaló megy minden tovább.
4: És legyen
5: ha,
4: is így, mert és legyen, szállt, így, és legyen is hozzá,
6: meg erre minden esélyük meg is van. De itt azt gondolom, hogy legkisebb 4 év múlva a VB-s selejtezőnél ez egy, és legyen ez az eset, hogy 4 év múlva, mert az azt jelenti, hogy addig a tervek szerint zajlott minden a válogatottnál, de én nagyon azt gondolom, hogy Rossi 4 év múlva önszántából is a VB-n, reméljük a VB után, tehát nem a selejtezők után.
4: Hol kell aláírni, hogy ez így legyen?
5: Rossi a VB negyeddöntő után is adott tájékoztatón, azt mondja, akkor ennyi volt, uraim.
6: Na jó, de egy kicsit előre szaladtunk, de 4 év múlva
5: mondja, hogy beszélgetni. Na, Lisztes. Lisztesre azért beszéljünk még 2 szót, mert az nem önmagától való, hogy most már, ha nem is teljes meccs időtartamban, de kezdi idézni azt az önmagát, ami alapján őt a Frankfurt megvette annó.
4: Építkezés, tehát amit a Gábor mondott, egyrészt az edző leült vele és elmondta neki, hogy mi nem tetszik, sőt, bocsánat, a sajtóban mondta el először, vagy nem tudjuk, hogy először, de
5: ott is.
4: De ott is, és szerintem egyrészt célba talált, meg nagyjából szerintem a Krisztián is érzi, hogy most egy olyan edzővel dolgozhat, aki újra fel tudja őt húzni, építeni, persze ehhez kell a játékos. Azt nem akarom így kihangsúlyozni, hogy utolsó esély, mert annál sokkal fiatalabb biztos Krisztián, de mondjuk, hogy egy szép nemzetközi karrier legyen ebből, ahhoz itt most kvázi minden adott, mert futballozni nem felejtett el. Tegnap is az a kis finom mozdulat, csel, aztán az utolsó pillanatban előtte és lett belőle gól, és azt hiszem 3-szor őt csereként, és 3-szor talált be, tehát ebben is a tudatosságot látom.
5: Most a legutóbbi 3 meccs, 3 gól. És 3 szép gól.
4: Igen, és ebből az egyik a Trabzon volt.
5: Na persze.
4: Szóval, hogy az látszik, hogy Borbély Balázs ebben is a tudatosságot, és megint az edzőz lyukadtunk ki, és azzal kezdtem még kezdetek vissza nyáron, hogy Lisztes Krisztián nagy értéke a magyar futballnak, tehát még mielőtt meccset se játszottak, ezt ő már kijelentette, és én nagyon bízom abban, hogy ez is egy ilyen kis mini sikertörténet lesz.
6: Hát egyébként ez a jó pszichológus, hogy először simogat, utána kezd noszogatni, mert a dicséret utána sokkal jobban célba talál. És egyébként Lisztes Krisztián szerintem már látszik a felelős pont, az a kis finom visszacsel, tehát hogy jobban mer, már jobban van önbizalma. Ugye itt arról azért szerintem ne hallgassuk el, hogy nála nem csak sérülékenységről lehet beszélni, hát hanem hozzáállásbeli problémákról. De pontosan ehhez kell egy jó edző, mert kimész Németországba, ott egy vagy a sok közül, ott nem fognak téged külön pátyolgatni, hogy figyelj, kicsit máshogy kéne,
4: meg
6: többet.
4: És meg a külföldi is vagy, tegyük hozzá.
6: Tehát, hogy ott ez nem fog működni. Itt most tényleg, ahogy te mondtad, olyan edzője van, akinél megkapja, én is azt mondom, nem az utolsó, de az igazi nagy esélyt, hogy ő még egy jó nemzetközi karriert fusson be. De mert kettőnél többször nem szoktál lehetőséget kapni arra, hogy komoly pályafutást építsél föl. Itt most erre neki megvan az esélye, és szüksége is lesz rá, mert azért, amit én mondtam, hogy azért vékonyabb lett a Fradinak a kerete. Nem azt mondom, hogy gyengébb lett, hanem egyszerűen csak egy kicsit vékonyabb. Tehát, hogy már nem az van, hogy minden posztra van 2,5-3 játékosod, úgyhogy
5: mert nem is kell.
6: Nem is kell annyi egyébként, ez így van.
5: De azért az sem.
6: Ezért van az, hogy Árzáni alig játszott. Oda-oda. Vagy tehát még sorolhatnám, akik most ellen kerültek.
4: Hát a Romance egy megint csak egy jó példa.
5: Bár így, hogy Nagy Ádám megérkezett így, meg, sőt már Maiga is, ugye, akit neveztek az Európa Liga alapszakasz keretbe. Már komolyan mondom, azt hittem, már nincs is ott a Maiga. Ebből tudtam meg, hogy még mindig. Hát nem olyan régen
0: sérülve.
5: De egyébként alany is kell ahhoz, hogy tehát itt nyilván a Lisztes tehetsége is kell ahhoz, hogy hogy őt ilyen pályára állítsa Borbély, mert ugye Verebes is mondta Híres Gábornak, hogy Európa klasszis középhátvéd, de ettől még ő nem volt az, még igen, akkor is a persze az NBA-ben jó volt. De a Lisztes, mint alany szerintem amúgy erre alkalmas. Na,
0: bocsánat, még egy dolgot szeretnék mondani, amit tehát most elnézést a pestesen szóval fényezzük Borbély Balázst, de tulajdonképpen az, hogy a Fradi ilyen simán nyert, annak is köszönhető, hogy akiket felépített Győrbe, ugye a Vitalist, a Tótot, meg Csingert. A Ben Boalit, Csingert, gyakorlatilag ugye ezekkel igazoltak, jó, ott van még ugye két sérült, igen, van még ugye most két sérült, az Antoni sérült, azt hiszem, meg a föl is írtam, a Wingler is sérült, tehát gyakorlatilag ennyit azért az Efrain Juáreznek a védelmébe.
4: Épül a Győr, és ezt láttuk.
0: Igen.
4: Meg látjuk.
0: Óriási rendetlenségnek tűnik az egész, meg beszéltünk itt, hogy mi a koncepció, mert most kezdenek játékosok jönni, ugye érkezgetni, amikor már javába tartunk éppen a bajnokság.
5: Hát most nem már csak ingyen tudnak.
6: Én ezzel egyébként vitatkozom. Nekem nem tetszik a Győr. Egyáltalán. Semmilyen szinten. Tehát, hogy a
5: tegnap nem tűnt épülőnek.
0: Jó, hát a tegnapi győr
4: nem... Valakinek tetszik?
6: Nem, csak azt hiszem, most arra próbáltam reagálni, hogy épül. Én ezt most, persze most jött rengeteg játékos, meg az utolsó pillanatban is igazoltak egy bosnyák válogatottat.
5: Ha annyira épülne, akkor nem Borbély Balázzsal lettek az elfoglalva tegnap a szurkolói.
4: Az elmúlt 10 napban 4 játékos, vagy 5 játékos a győrbe?
6: Igen. Azt majd meglátjuk, hogy ők mennyire válnak be, de összességében nekem nagyon nem tetszett a Győr egész nyáron, és nem is még a BL selejtezőre, nekem a Riga, ami nagyon fájdalmas. A bajnokságban sem tetszik, annak ellenére, hogy eddig veretlen volt. Egyáltalán nem, azt érzem, hogy elvesztette a Győr az identitását, a Győr egy kezdeményező futballt játszott. Ehhez képest úgy volt veretlen, hogy szerintem kifejezetten passzív futballal, tehát hogy a maga a játék is mondjuk úgy, hogy én szerintem rossz irányba változik. Nyilván értem, hogy nagyon sok az új ember, meg
5: a legkreatívabb ember, mert
4: az identitás a Borbély Balázs féle Győrtől láttuk.
6: Meg nyilván elmegy Vitális, meg a Ben Bula, nagy sokkal nehezebb kezdeményező futballt játszani, én ezt értem. Csak most is volt az első félidőben egy olyan periódus, hogy eljutnak a Fradinak a előterébe, mondjuk és 30 méter a kaputól teljesen megáll a tudomány. Tehát, hogy nem tudom, hogy ebbe az újak mennyit fognak tudni lendíteni, hiszen nyilván akiket igazoltak, sok külföldi életemben nem láttam még őket játszani.
4: Kosztarikai, azt hiszem nigériai.
0: Annyit tegyünk hozzá, hogy ugye a Győrt azért sokkolta a Borbély Balázs távozása.
6: Ez így.
0: Ugye, és az Eroniti edző is elment, tehát azért ez egy fontos, az a sportigazgató, igen.
5: De szerintem Vitális a távozása legalább ennyire sok
0: ez
5: volt, hogy...
0: Világos, de az a lehetett számolni, hogy megy.
5: Így.
0: Persze. És egyébként ugye erről beszéltünk még, hogy ott van az edző, a Juárez, hogy nem bántólag mondom, mondom a Győrbe, ez sokszerűen érte a vezetőséget a Borbély távozása. Én a kollégámtól, a Borsos Lacitól tudtam meg, hogy ki volt Mexikóban a VB-ben, hogy ki ez a Juárez. Egyébként senki nem tudta róla semmit, lehet, hogy szakmai berkekbe, igen.
5: És akkor onnan kitől tudhatta meg ott?
0: Nem, ott bolyongott a Pumásznál ott.
5: Azt én tudom, de az vajon ki lehetett, akitől Borsos megtudta.
4: Informátort nem vedünk.
0: Na mindegy, ahhoz képest egyébként nem olyan rossz a Győr, tehát amikor a káosszal indult ez a történet.
5: Na jó, de akkor ha már.
6: Akkor érzettem, én azt mondom, hogy Győr nem lesz az első négyben abban a bajnokságban.
0: Én nem tippeltem most helyezésre, ezt egyébként aláírom.
5: Cserébe a Fradi azt hiszem már vesztett pontokat tekintve első úgyhogy egy veresége meg egy döntetlennel kezdtek. Hozzáteszem, Fradi Újpest van vasárnap, tehát azért ott ember legyen a talpán, aki...
6: Most tart a Fradi sorozat a veretlenség?
5: Hát rögtön az első.
6: De nem, Újpest ellen.
5: Jó, Újpest ellen.
4: Hát jó, 15, hát 3 biztos volt.
5: 2015-től
4: számít.
5: 2015 végén Bayern Dianygójával nyert
4: az Újpest. Azért mondom, hogy 3 meccs egy évvel.
5: De abból ráadásul győzelmi sorozat is volt rengeteg, de az már nincs.
6: Az már nincs. De az egy
5: másik történet. A lényeg az, hogy ugye tegnap évfélkor lezárult az átigazolási időszak Magyarországon is, mert ugye az elitligákban már 31-én, tehát nyilván lejárt szerződésű játékos még kerülhet ide-oda, de azért az a tapasztalat, hogy a költségvetésben keletkező lyukakat játékos eladással próbálták egyrészt a klubok is betömögetni, például a Győr, másrészt a játékosok is nyilván elmentek külföldre, mert gyakorlatilag szinte a világon mindenhol többet tudnak keresni, mint itthon, de most már itthon még kevesebbet keresnek adott esetben. Úgyhogy milyen NB1

0: Hó, visznek.
1: Igen,
0: tehát ez egy nagy igazság.
2: Na jó, de ha te klubvezető vagy, akkor amikor Vitális, akit nem lehetett itt tartani.
1: Vitális, mert itt tartották télen.
2: Igen, igen, igen, de őt nem lehetett.
1: És az jogos volt.
2: Abban az átigazolási időszakban, miközben éppen selejtezel az Európai Kupába, Tóth Rajmundot és Csingert is elengeded? Nem tudom. Én biztos
1: az,
2: nem.
1: Az lehet, hogy korai volt a Vitálisnál, mondom, ott szerintem ott nem voltak kérdések. Szerintem, de a Csingernél meg a Tóth Rajmundnál szerintem lehetett volna várni, mert akár egy fél évet, akár megvárni teljesen a nyár végét, hogy a selejtező lemenjen. De hogy egyébként nem számítok sokkal rosszabbra, pont azért, mert azért az elmúlt években részben a Fradinak köszönhetően, vagy nagy rész a Fradinak köszönhetően, de egyébként az a Zalaegerszeg is jó példa. Hát ott is...
3: A tavalyi Zalaegerszeg, úgy értem.
1: Igen, tehát megvettek játékosokat, és nagyobb összegért továbbadták őket. Tehát, hogy igazándiból ez lenne egy magyar bajnokság modellje. És én azt gondolom, hogy...
2: Na de nem
1: ma
2: úgy,
1: már
2: hogy egyszerre
1: tudnak,
2: ennyit, és mindenki...
1: Ma már tudnak egyébként olyan labdarúgókat szerezni, vagy hozni Magyarországra, ami által mondjuk jelentős színvonal visszaesés nélkül ez tartható. Nyilván itt nagyon nagy szerepe van a sportigazgatóknak, meg a megfigyelőknek, hogy megtaláld azokat a 20 éves gyerekeket, például a Győr is hozott montenegrói bosnyák válogatottat, tehát hogy ezek feltörekvő játékosok legyenek, ez a nagyon fontos.
2: Hát de momentán ugye a Debrecen egyetemen gyengült, a Győr egyetemen gyengült, a Zalaegerszeg egyetemen gyengült.
3: Látjuk, igen.
2: Még egyébként a legjobban a Puskás jött ki ezekből az attrakció. Most az Újpestet nem mondom, meg a Fradit sem mondom.
3: De a Puskás körbenézett egyébként szintén a Bőkeredbe, tehát ez a Csákvár Puskás kettő, és kiderült, persze, hogy hopp, itt is vannak ügyes gyerekek, tehát én azért ebben hiszek, hogy ha már szóba került Bognár György, aki szintén csemegézett, és hozott fiatalt a Videótomból, hozott a Paksi utánpótlásból.
2: Hát ebben mindig erős volt.
3: Hogy én ebben látok egyébként, illetve én ezért várom a mindenkori magyar bajnokságot, hogy kik azok azok az új fiatalok, akiket én mondjuk el tudok képzelni néhány éven belül a válogatottban, mert mégiscsak erről szólna a történet, hogy bemutatkozol az NB1-ben, ügyes vagy, akkor egy-két éven belül mész külföldre, és ott tudunk neked szurkolni. Most én értelemben a Paksnál egyébként megvan az állandóság, szerintem a Paks jólás a Zetét illetően ott bennem is nagy a kérdőjel, a Puskás eddig kellemes meglepetés, a Nyíregyháza nekem kérdőjel, a Debrecen egyetértek, amit mondtál, hogy nincs azon a színvonalon, mint tavaly, bár hozzáteszem, hogy azért egy Bárány és Szűcs távozása az nyilván komoly.
2: Megint erről van szó, hogy egyszerre kell eladnod az értékeidet.
3: Mindenkit akkor kell eladni, amikor jön érte ajánlat. Igen. Most a Bárány barátnak szerintem ez volt a sansza. A Szűcs Tominál egyértelmű volt, hogy ez egy ugródeszka a Debrecen, és szerintem itt ez az a transfer, amellyel mindenki jól járt. Tehát jól járt a klub, és jól járt a játékos.
2: Hát hosszú távon a klub nem tudom mennyire járt jól.
3: A büdzsé miatt biztos.
2: A pénztár jól járt, az biztos.
1: Egyébként én, tehát hogy kicsit azt kell hogy látni, hogy mondom, a magyar bajnokságnak ezt a szerepet kell betöltenie. Tehát kinevelni
2: de, igen,
1: a görögnek,
2: a
1: dánnak.
2: Nem ezt vitatom, csak hogy egyszerre kell mindenkit. Tehát
1: de a Szűcs meg a Báránynál szintén azt gondolom, hogy ez volt a szansz, meg a Szűcsre is nagyon fiatal, tehát hogy az a jó, hogyha minél hamarabb menjenek egyébként, amikor készen állnak. Egyről a Csingernél, Tótnál ott én is azt gondolom, hogy a Győr várhatott volna, mert a Debrecenek volt két ilyen játékosa, a Győrnek mondjuk volt öt, abból nem biztos, hogy ötöt kellett volna eladni, ebben egyetértek, de egyébként mondok példákat.
2: Sőn csak megsérült, de állítólag épp eladták volna.
3: Igen, sérül is lehetett olvasni, hogy... Igen.
1: De például akkor még talán egy csapatot nem említettünk, Kispest, amelyik ugye az egyik fejt ott, például a Somogyi testvérek, 16 évesen játszik.
3: Kellemes meglepetés, abszolút.
1: 16 éve, és
3: a... 16 és 17.
1: 18 szerintem, de lehet, hogy 17, lehet, az teljesen mindegy tinédzserek. 16 évesen stabil embere van a Kispestnek a kezdőben, azért ez egy óriási dolog. És egyébként játékban szerintem jól is játszik a Honvéd, az eredmények... Ugye ebben a három pontos rendszerben nem jöttek, mert a döntetlen keveset ér.
2: Minden meccsen van egy gól az utolsó 10 másodpercben a Honvédnál, néha rúgják,
1: néha kapják. Volt, a Zalaegerszeg lőtt egy felső kapufát, amivel meg volt az első
2: győzelem. Most még egy csapatról nem beszéltünk, az MTK-ról, amelyik kifejte. Én az MTK-t komolyan előzetesen én a hátsó háromba raktam, ehhez képest nagyon jól nézni. Nagyon
3: jó. Több játékost el tudtak adni, hát egyébként jó áron.
2: De ezért is.
3: De az MTK a legjobb példa szerintem az elmúlt 10 évben arra, hogy fölépítesz játékost, fölnevelsz, tovább értékesítik.
2: Ők is háromszor annyit adtak el, mint amennyit szoktak.
1: Nagyon jól veszi észre a, hogy mondjam, a kallódó tehetségeket, tehát Keresi Zalán. Tehát fantasztikus formát mutat. Egyébként ő ő benne látok potenciált, nem csak külföldi karrierre, hanem később válogatott, most nem azt mondom, hogy alapember, kezdő ember, de hogy a keretben ott legyen, azt mindenképpen látom. Egyébként pont Kispestről elvitték a nyerst, akire viszont meg én beszéltem.

0: tettem egyszer a Rosszival nyáron, teljesen véletlen futottam vele össze, és mindegy, tudja rólam, mivel ő is dolgozott Kispestnél, hogy én ott is élek, tehát hogy szívemben viselem a kispestiek sorsát, és mondta, hogy a Nyers nagyon jó. Egyébként rá néhány napra igazolt el a Nyers az MTK-hoz, tehát hogy az MTK nagyon jól fedezi föl ezeket a játékosokat, és tudja elcsábítani, nagyon jól tudja fölépíteni a játékosokat.
1: Egy olasznak egy Nyers, az csak tesz.
2: Hogyne,
1: csak
2: tesz. Hogyne, csak a bőteres Nyersre gondolt, igen.
1: Na, de ha már fiatal magyar tehetségek, Ádám Martin. Az ő történetesen mindennapos, mégiscsak válogatott volt, mégiscsak külföldeket is megjárta, gólkirály volt, és most Szegeden landolt, NB2-ben. Őt legkomolyabban kérdezem, hogy ti mi értelmét látjátok ennek az átigazolásnak, azon túl, hogy nyilván egy csapatot keresett, és Szegedről volt ajánlata.
3: Én gyorsan megmondom, 15 kilométerrel akik Szegedtől. Forrás Kuti, ott építkezett, ott él a család.
1: Mondjuk ez egy megalapozott.
3: És egyébként a nyár elején volt már arról szó, hogy nagyon közel volt ahhoz, hogy Szegedre igazoljon. Aztán ott nem egyeztek meg valamiben, én csak szóbeszédet hallottam, úgyhogy az nem is akarok belemenni. Aztán ugye újra visszament Paksra, aztán volt ez a videóton lehetőség, ami szintén kútba esett, és itt a végén szerintem már mind a két fél engedett, tehát valószínűleg a klub is, meg a játékos is. Úgyhogy szerintem Ádám Martin körbeért, tehát egyébként ha visszanézünk az ő karrierére, az, hogy
1: nincs benne semmi szégyeni.
3: Abszolút nincs benne. Volt válogatott játékos. A 0-4-en szerintem ugyanígy pályára lépett, emlékeim igen, szerint.
1: Pályára lépett, adott egy olyan gólt a Sallainak,
3: hogy elképesztő, öröm volt nézni. És egyébként egy szerethető karakter, volt külföldön, játszott ázsiai BL-ben, ott volt bajnok, tehát gyakorlatilag mindenhol nyomot hagyott.
0: Szerepelt Erdély.
3: Úgyhogy szerintem az ő karrierje rendben van. Én emlékszem arra, amikor még a Vasasban játszott. Hát akkor ki mondta volna meg, hogy ez a fiú majd válogatott lesz, meg külföldi szerződés. Úgyhogy szerintem a szegedi szerződés menet pedig azt szólt, hogy valószínűleg ő már tényleg lehet a civil életben is elkezd mozgolódni, és igazából csak hazatért.
0: Még egy olyan darálóban, mint az NB2, ahol neki ugye...
1: Hát őt nem fogják ledarálni.
0: Ezért mondom, hogy szerintem a Szeged sem járt rosszul. Ja. Tehát, hogy nem, abszolút, oda pont egy ilyen fizikális
3: meg egy rutinos, csupaszív srác került az öltözőbe.
1: Na jó, van, hamarosan jönnek a hírek után meg mi is egy kicsit külföldebbre lavírozunk, mégiscsak a Liverpool Ipswichben kezdi a Premier League hétvégi fordulója, de előtte ugye egy szolgálati közlemény, Dél-Korea, Nigéria 99-81, 17 ponttal nyert Dél-Korea, Nigéria ellen.
3: Csak 100 ponton dobott Dél-Korea.
1: Innentől, tetszik, nem tetszik, ha holnap megverjük Nigériát, akkor tovább jutottunk. Mert az Nigéria nem fogja megvenni a franciákat, mondjuk az eléggé
2: valószínűsíthető. Hát csak megverjük Nigériát, Pista, tehát...
1: Én azt tudom,
2: mert
1: éjfél előtt nem kerülnek ma ágyba, amire fölkelnek, már pályára is lépnek, de mindent összevetve, és hozzáteszem, így biztos, hogy az utolsó meccsig lesz esélyünk, az meg a másik. Nyilván majd ott számogatni kell a pontokat, nem baj, hogyha kikapunk Nigériától, akkor kevés ponttal kapunk ki, mert akkor még olyan eredmény is lesz Dél-Korea ellen, ami mind a kettőnek jó, de ennyire ne szaradjunk előre.
3: Kizárjuk, hogy ma csoda lesz Berlinben?
1: Nem, most mondtam a műsor elején, hogy franciák ellen is, majd meglátjuk, hogy mire megyünk, ne zárjunk ki semmit. Jó, jönnek a hírek, és aztán folytatjuk még futballal, de fogunk kosárlabdázni is.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. 28 év után ismét a világbajnokságon a női kosárlabda válogatott. Az első ellenfél az a francia csapat, amely ellen 3 esztendővel ezelőtt az Európa-bajnokságon nem sikerült a bronzérmet megszerezni. Jöhet a visszavágó. Magyarország, Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés élőben ma 21 órától a Nemzeti Sportrádióban.
5: Izgalmas tájak, érdekes történetek, különleges ízek.
6: Egy ilyen szép nap csak az asztalnál érhet véget.
5: Fedezzük fel együtt, hogyan mesélnek az ételek egy-egy nép múltjáról, szokásairól és mindennapjairól.
7: Remélem, a ma reggel szedett növények jól passzolnak egymáshoz.
5: A világ egy terített asztal. Új évad, új időpontban. Minden hétköznap 14 óra 35 perctől a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: A magyar női válogatott megkezdi szereplését a kosárlabda VB-n. Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Folytatódik a meleg, nyárias idő, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
8: A Vasas Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. Nevelő egyesületénél az NB2-es Karcag labdarúgó csapatánál folytatja pályafutását Varga Kevin. A 30 éves, 14-szeres válogatott játékos korábban török, svájci és ciprusi együtteseknél légióskodott, legutóbb pedig a Nyíregyháza, majd a Honvéd színeiben szerepelt a hazai élvonalban. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es Párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játsza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Magyarország 28 év után jutott ki újra a VB-re. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzés jelenleg is tart Monzában.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Újabb egyeztetéseket tartott a köztársasági elnök a legfőbb ügyészi jelölt állításról. Baka András ezúttal a Magyar Ügyvédi Kamara elnökével, majd az Ügyészek Országos Egyesületének elnökével tárgyalt. A korábbi legfőbb ügyész Nagy Gábor Bálint júliusban kezdeményezte megbízatásának megszüntetését a személyétért politikai támadások miatt. Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akiket a gyermekvédelem rendszerében bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás ért 1997 óta. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Olyan digitális államot szeretne kiépíteni a kormány, amelyben a mesterséges intelligenciát értő módon használják az emberek, mondta a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán jelentős előrelépésnek nevezte, hogy már van a területtel foglalkozó minisztérium. A magas hozzáadott érték a magyar agrárgazdaság nagy lehetősége, jelentette ki az agrárminiszter a 20. Kóprali tájékoztatóján. Bóna Szabolcs szerint a jobb feldolgozottság, a korszerűbb technológia és a magyar márkák erősítése hozzájárulhat a hazai termékek versenyképességének növeléséhez. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A Fejér megyei falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutak vizének bevizsgáltatását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti. A gyár minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Országszerte reggelivel és uzsonnával várják a kerékpárra a közlekedőket szeptember 16-án. A Magyar Kerékpáros Klub Bringáz a munkába kampányának programjához az ország több pontján csatlakoznak helyi közösségek.
4: Közlekedés.
8: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként lassulásra kell készülni. Erős a hétvégi forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és az M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig előfordulhat lassulás. Baleset történt az 1-es főúton Tatakő területén, a Szomódi elágazásnál. A 68-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
4: Időjárás.
8: Országszerte süt a nap, csak a középső tájakon és a Tiszán túlon vannak helyenként fátyol felhők. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
1: 16 óra 37 perc mindjárt, mikrofonnál továbbra is Elpap István, és velem szemben Bitman Emil, Gergelyics József, és megérkezett a hírek után újra Turi Gábor is. Folytassuk külfölddel, folytassuk a Liverpoollal, mégiscsak vélhetően két magyarral játszik majd az első bajnoki győzelmért ma este az Ipswich vendégeként. Közben megérkezett a héten átigazási Sluzban Barcola a Paris Saint-Germain-től. Mennyit lendíthető ezen a szélsőkben olyan nagyon-nagyon nem jól eleresztett Liverpoolon?
0: Nagyon sokat. Barcola szerintem...
2: Spieler, ez egy jó játékos, marha jó játékos.
0: Nagyon sokat. Nyilván itt hosszú távról beszélünk, most nem azt mondom, hogy már most itt ő eldönti majd az első meccset.
1: Hát lehet, hogy nem is fog kezdeni.
0: Lehet, sőt, de be kell illeszkedni, de hosszú távon a Liverpool itt biztos, hogy óriásit nyert, mert Barcola felől nekem nincsenek kétségeim. Aztán szóval az Iraolának a bemutatkozása szerintem egyébként jó edzőválasztás volt, mert azért a Bournemouth-ba ő bizonyított, hogy érdemes egy polccal feljebb, vagy kettővel feljebb ugrania, de azért a bemutatkozás az nem sikerült túl jól, és nem csak a két darab 2-2 miatt, hanem szerintem a mutatott játék sem volt jó és bíztató.
1: Hát inkább az.
0: Hát nyilván, tehát, hogy itt az elején most az, hogy 2-2-2, az egy dolog, egyébként Newcastle-be azért nem nyerni szoktak járni az idegenbeli csapatok, tehát, hogy...
1: De azért otthon a Forestet
0: igen, de mondom, hogy az is, mert előfordult ilyen, inkább a játékkal van a probléma, de nem szabad két meccs után itt érkezni, tehát nézzük meg, hogy két hónap múlva hogy néz ki ez a Liverpool, mert az se volt jó, amikor ősszel sziporkázott, és kb. Megnyerte a angol bajnokságot, aztán utána lett egy gyengébb tavasz, egy gyors BL búcsú, ugye a bajnoki cím ugyan meglett, de hogy ugye erre szoktam én azt mondani, és ez az, amit a PSG nagyon jól csinált az elmúlt két idényben, hogy ősszel csak elveszteni lehet a bajnokságot, megnyerni azért nem nagyon. Tavasszal kell jónak lenni.
1: Hát a februárban indul, az meg főleg.
0: Februárban indul a európai futballszezon, úgy igazán. Addig csak utazósebesség.
2: Abszolút értelemben egy jó igazolás a Barcola, egészen kiváló. Tehát ha most megnézzük, kicsit magamnak is ellent mondok, mert én ugye azt hittem, hogy ez az Ekitikéhez jó játékos, de hát aztán nem tudom. Hát
1: akkor csak amit gondolta Iszakról.
2: Na igen, erről van szó, tehát itt ide jutottam, amit most mondasz, hogy az Ekitiké maximum a hadján kategória, az Iszak meg egyenlőre nem, finoman fogalmazva. Szóval hozzájuk képest a Barcola egy futballista, szóval gyors, tud egyéni támadást, tud kombinatív játékban, nagyon jól lő, tehát nagyon jó a 16-oson belül játéka. Tehát egy ilyen játékos hát tulajdonképpen másik oldal kicsit, ez a szalapótása.
1: Tehát ő bal oldalon van a Barcola.
2: Mondom, hogy...
1: Hát olyan, mint az a skillje megvan, hogy egy az egybe
2: így van,
1: le
2: így
1: tud
2: van.
1: Bontani védelmet, ami Szalának is megvolt egy két évvel
2: mondom,
1: ezelőtt.
2: Ezt mondom, de most erről beszélek, és ez nagyon kell az angol bajnokságban.
3: Szerintem Barcola Szoboszlai utáni legjobb igazolás ebben a három évben szerintem. Egy elképesztően jó futbolista. Az a más kérdés, hogy meg lesznek azok a társai, akik megvannak, vagy megvoltak neki a PSG-ben, illetve megvannak a francia válogatottban. Szerintem ennek a Liverpoolnak nagyon-nagyon vékony a kerete. Tehát itt azért nem véletlen, hogy a tegnapi sajtótájékoztató megint előkerült az, hogy Szoboszlai Dominik esetleg játszon jobb hátvédet, és nem csak jobb hátvéd poszton vékonyak, hanem hát szerintem most támadó szekcióban is. Tehát az imént elhangzott Isak és Ekitiké, szerintem egyik sem az a klasszikus, tehát nálam mind a kettő B csatár, aki a padról jön és segít,
1: de
3: ha baj van.
1: Iszak menő, Newcastle korábban még menő
3: hát
1: gyerek
3: igen,
1: volt.
3: Igen, csak kérdés az, hogy ők vannak-e azon a szinten, amit mondjuk mi, vagy a Liverpool szurkolók elvárnak.
1: Nincsen.
3: Virc egy nagyon komoly kérdés, mert ez az a szezon, ahol neki most már meg kell mutatnia, hogy fölvette a ritmust, vagy...
1: De ő tavasszal már nem volt olyan vészes, tehát volt igazán,
3: átütő erős szezon, de egyébként szerintem vékony a keret.
2: Bocsánat, ebbe igazad van, de most a Virsre visszatérve, de ugye mikor lőtt a decemberben rúgta az első bajnoki gólját, vagy valami nagyon későn, és egyébként a német válogatott sem se nagyon villogott, de Reura még azt mondom, hogy ő belőle még lehet énekes halott.
1: Ezért mondtam, hogy ő legalább már volt
0: jó játék. Kategória nálam.
2: Igen, egyelőre. Hát most egy kicsit szüneteltette másfél évig, de egyébként igazad van, csak jó lenne látni.
0: Hogy azt kell látni, hogy azért a Virc nem a befejező csatár. Nyilván rúg gólokat.
3: Tötízes.
0: Igen, tehát nyilván rúg gólokat, vagy kell gólokat rúgnia. De hogyha pont arról beszélünk, hogy nincs meg a befejező csatár a Liverpoolnak, akkor lehetsz te akármilyen jó Virc, meg egyébként akármilyen jó Szoboszlai, a maga a csapat nem lesz igazán eredményes, és nyilván, ha nem eredményes, akkor a te játékodnak a megítélése sem lesz annyira jó, hiszen hiába adtál 3 gólpasszt, ha abból a valóság az 0 a statisztikai lapon.
2: Egyébként emélnek jó a feltétel, ez egy nagyon vékony keret a angol bajnoksághoz és a Liverpool.
1: Nevekre nem rossz, csak amit a pályára. A nevek névre Gakpo se rossz, meg Frimpong.
3: De amit játszanak. A Gakpótól nem ők elájulva.
2: Nem véletlen.
1: És a túloldalon, mert ott meg ugye elment Szala, a Umoha ott van. Ha kell, de az se az ő posztja, mert az is a Barcola.
0: Szerintem a Liverpoolnak az a nagyon nehéz, hogy irdatlan összegért megvették Isakot meg Ekitikét, és ebből az üzletből kiszállni. Most vagy az kell, hogy valamelyik igazolja azt, hogy mégis megüti a Liverpool szintjét. Most
2: akkor erre inkább az Ekitikét.
3: Ott kell keresni az igazságot, amit te mondasz.
0: Hogy... Ha viszont nem jön össze ezt, hogy valamelyik mégiscsak megüti ezt a szintet, iszonyat nehéz ebből kiszállni, mert akkor el kell adnod, de nyilván egy irdatlan értékvesztése, tehát féláron.
1: És valahogy kell szerezni, sokat is keres.
0: Mert különben ez a Liverpool megint nem ér el semmit, ha nem lesz góllövő középcsatára. Tehát, hogy itt igazából ez, hogy ebből ott kötöttek két üzletet, ami jelen állás szerint egy év eltettével mind a kettő kuka.
1: És akkor lehet, hogy Gakpo játszik centert. Simán.
0: Próbáljuk ki Szoboszlait is.
3: És két meccsen kapott még volt, tehát nyilván a védekezés sincs nagyon rendben.
0: Játszott már is 9-est egyébként, Liverpoolba.
1: Hamisat, igen. Meg fejelni ugye nem tud saját bevallása szerint sem.
3: Ma nagyon kell az első 3 pont a Liverpoolnak.
0: Abszolút.
2: Egyébként nem, tehát nem az én dolgom, de szóval úgyis megkérdezném a Liverpoolba a vezetőséget, tehát ugye, mert ugye kompótot bontottak, hogy az Isak meg az Ekitiké megérkeztek, és kidobtak ezért nem tudom hány millió.
0: 200 millió kell, nem?
2: Hát igen, na most erről van szó, egyik véleményem az, hogy minden, tehát teljesen túlárazott a futballba szinte minden játékos érték,
0: a Premiership-ben,
2: erről van szó, ott aztán pláne, na de ki, ezért például kifelel, hogy most te, és kiröppent 2 kiló, és
3: emlékeztetek vissza a tavaly nyára, hogy ugye ment ez a Isak Liverpool, oké, nem, akkor megvették az Ekitikét.
1: Aztán hirtelen Isak is.
3: És ott már valószínűleg nem volt visszaút, nem tudom, hogy működött a történet, de Ekitikét úgy vették meg, hogy nem lesz Isak.
1: Yeah.
3: Aztán hirtelen nyilván megvették Isakot is, aztán ugye a sérülések miatt gyakorlatilag ez a két játékos szerintem, hogyha 30 meccset játszott összesen az elmúlt idényben,
1: Közben még több ér Vircet,
3: jött a Virc,
1: akinek meg
3: igen,
1: az össze kuka volt.
3: Meghosszabbítottak Szálával irgalmatlan sok pénzért, attól a csomagtól most megszabadultak.
1: Jött Frimpong, aki szintén megsérült.
3: Igen, és akiről kiderült, hogy az nem a klasszikus jobboldali védőben, inkább szélső, de előre, tehát nem véletlenül.
1: Annak meg nem elég jó.
3: Teljesen merül a neve jobb hátvédként egyébként.
1: Még a legjobban Kerkez vált be egyébként a tavalyi igazolások közé.
3: Úgyhogy nyilván a két magyar miatt nagyon-nagyon szurkolunk a Liverpoolnak, hát szerintem.
1: Ezért beszélgetünk róla.
3: És én nem bízom benne, hogy Iraola egyébként megtalálja ebben a kirakóban mindenkinek a helyét. Virc jobb idényt csinál, mint az elmúlt szezonban. Én Barcolától nagyon-nagyon sokat várok. Dominik magas se tette a lécet. Én biztos vagyok benne, hogy át fogja ugrani, sőt, még egy picit magasabbra teszi. Egyszerűen ez van neki megírva, nagyon remélem.
1: De azért akkor... ezen az első két meccsen dacára annak, hogy gyönyörűen berúgta azt a 11-es Newcastle-ban, de azért Szoboszlai is nézett ki annyira jól, mint tavaly.
3: Azért azt ne felejtsük el, hogy jött egy új edző,
1: ja,
3: és nem tudhatjuk, hogy egyébként itt most mennyire van minden kicentézve, mit vár el tőlük ez a gépezett döcög, de hát senki nem várja azt, hogy te augusztus végén az új edzővel majd ciporkázol, mert annak mindig megvan a bőtje tavasszal.
0: Egyébként nem volt kiemelkedő, szóval hogy lefelé se lógott ki.
1: Nem, azt mondtam, csak, ne, csak tudom, nem tudom, volt
0: azért
1: extra.
0: Azért mondom, hogy nem, most nem volt extra, de erre meg azt mondom, hogy még nagyon kicsi a mintavételünk, majd hogyha
1: szeptember végén... Na jó, csak mindjárt jön a válogatott, engem mit nem érdekel különösebben magába, hogy a jó, Liverpool, jó, Liverpool ez, mennyit profitál.
0: Én megírjam neked, hogy a Szoboszlai
1: akkor,
0: jó lesz.
1: Akkor megnyugodtam. Na, kosárlabdázzunk, mégiscsak ma kezdődik a női világbajnokság, kezdődött a női világbajnokság, már a mi csoportunkban is lejátszottak egy meccset, ezen Dél-Korea, hogy a 99-81-re megverte az előzetesen a csoportba az olimpiai ezüstérmes franciák mögött a második legtöbbre tagsált Nigériát. Mi 21 órakor a csoport favorit franciák ellen játszunk, nyilván a francia tévé a vétkes ebben az időpontban, meg főleg abban meg ugye a FIBA, hogy holnap meg már 14 óra 15-kor pályán kell lennünk Nigéria ellen. Ez a létező legkisebb, ennél kevesebbet nem pihenhettek, vagy pihenhetnének a lányok. 98 óta először vagyunk világbajnokságon, tehát 28 éve. Ebben a mostani stábban az egyetlen, aki azon a VB-n ott volt, az Iványi Dalma, aki ugye a másodedző Völgyi Péter mellett, de ő legalább el tudja mondani, és az is Németországban volt az a VB.
2: Igen.
1: Ő legalább el tudja mondani, hogy a tizedikek lettünk. Ezt akár most is aláírnánk, mert ez azt jelenti, hogy a csoportból, ahol az első három tovább jut, azt nem felejtsük el, tovább léptünk, tovább tudunk-e lépni, vagy egyelőre ugrás a sötétbe, hogy ez az egyébként jellemzően nagyon fiatal magyar csapat, ez itt mire lesz
2: képes. Bocsánat, közbevágok, én aláírnám, egyébként amikor 98-ben emlékszem, akkor nem írtuk volna a tizedik helyet.
1: Sőt, nem volt az csalódás.
2: Igen, de talán egy kicsivel jobban.
1: Én legalábbis soha nem tudom. 4 évente rendezik, és 16 csapatos a VB. Jó, ez ilyen világos. Klasszik, már legtöbb sportág.
0: Ide nehéz kijutni.
1: 32 csapat alatt már alig van sportág.
3: Jövő vasárnap döntő, tehát ezt úgy lepörgetik, ja, ezt persze. Az egész világbajnokságot. Én először, amikor láttam a kiírást, hogy mettől meddig tart, mondom, ez biztos el van írva, de nem. Egyébként ugrás az ismeretlenben, mert legyünk őszinték, a dél-koreai, illetve a nigériai női kosárlabdát szerintem kevesen ismerik
1: Magyarországon, de Európában is. Legalábbis megvan a felvétel, most már ebből legalább föl lehet
3: most
1: készülni.
3: Nem is a szakmai stábra gondolok, hanem hogy nekünk szurkolóknak, ja, akiknek, tehát néha rácsodálkozunk, úgy úristen van ott kosárlabda, de egyébként ez férfi vonalon.
1: Gabit eláttad már a nigériaiakat.
3: És azért itt a nagy többségében Európában, WNBA-ben játszik, a dél-koreaiaknál egyébként nagyon komoly női és férfi bajnokság van, szóval, hogy ilyenkor mindig meglepődünk, hogy úristen, ott is kosárlabdáznak, nem is akárhogyan. Én azért abban bízom, hogy legalább egy csapatot meg tudunk előzni, nyilván kulcs lesz a holnapi mérkőzés Nigéria ellen.
1: Hát innentől, ha egy góllal nyerünk Nigéria ellen, akkor
3: megvan, akkor megvan. Úgyhogy én nagyon bízom abban, hogy
1: ezek... Nigéria nem veri meg a franciákat, de csak nem.
3: Ez egy jó világbajnokságunk lehet. Én arra vagyok kíváncsi, hogy Juhász Dorka meddig tudja ezt az elképesztő terrelést, mert gyakorlatilag most már másfél éve nem pihen. Végigjátszott ugye megsérült az Euroliga szezon végén, mire felépült már WNBA, most onnan jött
1: azért az utolsó volt, pillanatban. Nem volt annyira sokat pályán.
3: Tehát... Oké, na jó, de nincs pihenés. Tehát most azt amiről beszélek, hogy nem az van, hogy elment három hétre lógatni a lábát feltöltődni, hanem egy fuzamban játszik végig egy
1: szezon. Ezzel a menők mindig vannak. Tehát a franciáknál például, ha jól tudom, akkor 8 WNBA játékos érkezett meg tegnap előtt. Tehát ha valami esélyünk van, akkor talán
3: igen,
1: az...
3: Igen, csak nálunk hogy... a Juhász Dorka a játékos, hát a franciáknál meg ebből a 8-ból.
0: Persze. Majd rotálják.
1: Szóval jó, csak közös edzésük volt mondjuk 2.
2: Én nem vagyok ennyire optimista, tehát...
1: Mennyire?
2: Hát annyi, én
1: nem... Csoport harmadik hely, az miért olyan óriási optimista?
2: Hogy szerintem ma egy mínusz 20, és utána a lábot be ezzel a meccsen, mert ugye nyilván egy ideig majd kapaszkodni fogunk keményen azért, tehát nem az lesz, hogy ne is engedjük el.
3: Nem is szabad, ennyi, nem szabad. Első meccset,
2: és holnap akkor ott lesz az ismeretlen Nigéria, amelyik ma kikapott a számunkra egyébként roppant kellemetlen ázsiai stílusú Dél-Koreától, mert ugye mindent lehet mondani, hogy de az rohannak, és ez nekünk nem fog nyilván feküdni. Tehát szerintem nem látom azt az egy pontos győzelmet sem.
1: A palánk alatt biztos, hogy ott vagyunk a legjobb 12-ben, inkább közelítsük innen.
3: Gyorsan ott... mondhatok egy statisztikát. Erre kíváncsi voltam, és biztos voltam, mert 100 pontot dobott majdnem Dél-Korea, 14 tripla 28 kísérletből. Tehát nyilván igen, nekünk a palánk alatt, ők viszont életveszélyesen jól dobják a külsőket.
1: Hát, inkább mondjuk így, hogy ma életveszélyesen jól dobták.
3: Igen, az a csapat, amelyiknek van 30 rádobása, vagy 28, és abban 14-be megy, ezzel sok csapatnak meg lehet.
0: Különösen.
3: Sok csapatot meg lehet verni, nyilván nem az Egyesült Államokat, illetve a franciákat, mert ott nem jutsz el.
1: De Nigériát, igen, ennyi. A jelek szerint.
3: Úgyhogy erre kell figyelni, de egyébként itt van a mai mérkőzés, ez egy érdekes dilemma edzői szempontból, mert nem adhatod fel, de pontosan tudod, hogy viszont a holnapit meg kell nyerned.
0: Az a meccs, így van.
3: Hát hogy ezt hogy menedzselik, erre biztosan
1: egy stratégia. Ha mait megnyerjük, akkor a holnapit nem kell megnyerni.
3: Ha mait megnyerjük, akkor a holnapit is.
1: Na, de azért mait azt persze logikusan, vagy...
3: Hát jó, de ezt hogy menedzseled edzőként, és közben a játékos is nagyjából ugyanazt gondolja, amit te, de nem mondhatod ki az öltözőben, meg a profi sportoló vagy, mindenkit meg akarsz verni.
1: Hát a felkészülés éles részeként kell tekinteni.
0: A mai meccset élvezd, játsszál bátran a világ legjobbjai ellen, és játsszál bátran, tehát hogy ne a félszel menjél
1: aztán
0: föl.
1: Aztán lesz, ami lesz,
0: és hogyha nagyon elmennek, akkor viszont igenis jöjjön a pihentetés a holnapi nap játszom fényében.
1: Mindenki.
0: Tehát, hogy én valahogy így próbálnám.
10: Lehet, hogy úgy kell akkor odaállni, hogy az első két negyedbe harapunk, meglátjuk, hogy a végén mi lesz, és akkor utána, hogyha a B variánson, akkor jön az, amit akkor te mondasz, hogy igen.
0: Akkor le kell hozni, mert azért itt tényleg a... Ez föl kell fogni, hogy ez az, amit például szerintem a férfi jégkorong válogatott, az elmúlt két évben fantasztikusan oldott meg. Tudta, hogy melyik meccsen kell nyerni ahhoz, hozta. Hogy bennmaradjon.
1: Igen.
0: És azon játszott jó. Ki lehet kapni mástól 6-0-ra? Mert nem az számít. Az számít, hogy a te közvetlen riválisodat megvered-e, és ezáltal bennmaradsz. Ez az, amit egyébként mondom, a férfi hoki válogatott szerintem fantasztikusan abszolvált.
3: Igen, de egyébként teljesen egyértelmű, hogyha mondjuk kik az USA-tól jégkoromban, vagy Kanadától 7-1-re, senki nem fog hőbörögni itthon.
0: Igen.
3: Itt most, ha a francia válogatott ma mondjuk közé rak 20-at vagy 25-öt.
1: Nem fog hőbörögni senkit.
0: Egy ponttal. Én nem hőbörögnék.
3: Mi nem hőbörögünk.
1: Egy ponttal vesztették el az USA ellen a párizsi döntőt.
0: Csak tényleg, én annyira olimpiai ezüstérmessel játszom.
1: Egy ponttal vesztették el.
0: Igen.
1: USA ellen.
0: Tehát, hogy ez tényleg a világ egyik legjobb csapata.
3: Hát oké, ezt mi tudjuk, de biztos, hogy mindenki a képben van.
1: Na, inkább...
0: Mondjuk annyiban egyetértek egyébként veled, hogy amikor németektől kikapunk, nem tudom, 4-0 a Nemzetek Ligájába, ment a hőbörgés, de azért ott is azt mondtam, hogy azért hasonlítjuk már össze. Az az extra, amit a korábbi években csináltunk, nem az, hogy most kikapunk 4-0-ra, úgyhogy egyébként most bátra ott azon a meccsen egyébként bátrabb játékot
1: ott
0: választunk föl. El,
1: igen, ott jött rá rossz, akkor, hogy mégse kéne.
0: Hát oké, de ezt mikor próbálod kell Nemzetek Ligájában, egy erősebe. Tehát, hogy itt ebben igazat adok neked, hogy sajnos vannak olyan sportágak, ahol valahogy az embereknek, vagy a szurkolóknak nem megy annyira a súlyozás, hogy egy ilyen csapatot ki lehet kapni, akár 20-a.
1: Arra mennyi esélyt látok, nincs már sok időnk, de azért én megkérdezem, hogy azért itt ha már 98-ban voltunk legutóbb VB-n, azért a 90-es évek, 2000-es évek fordulóján egy elég erős hazai konjunktúrája volt a női kosárlabdának, nyilván ez főleg a Pécs-Sopron rivalizálás miatt, de egy Balogh Bubura, egy Iványira, egy Károly Andira, aki ugye itt az állandó szakértőnk lesz majd a VB alatt is a Nemzeti Sportrádióba, Újvári Eszterre, Béres Tímeára, tehát ez, rájuk még úgy mindenki emlékszik, és aztán valahogy szép lassan a női kosárlabda úgy eltűnt a fókuszból. Egy ilyen világbajnokság az mennyit segíthet? Nyilván nem arról beszélek, hogy 3 vereséggel hazajönnek, mert akkor semmit, de egy feltűnő jó szereplés mennyit segíthet azon, hogy egy kicsit a köztudatba újra visszakerül a sportág.
3: Szerintem
1: a
3: sokat segített, mert azt látjuk, hogy a magyar szurkoló meg tud őrülni a pozitív értelemben, hogyha egy csapatunk elkezd menetelni. Ilyet már láttunk női kézilabdában, férfi kézilabdában, jégkorongban. Szóval csak nem tudom, hogy elég erre ez a 10 nap. Tehát olyan gyorsan le fogják pörgetni, hogy mire 2 eszmélünk hétfő, ma ott vagyunk, hogy akkor vége a csoportkörnek, és utána ugye van egy...
1: Kedden már játszunk.
3: Igen, tehát hogy itt 4 nap alatt, nem tudom, 4 nap alatt mennyire tudunk megőrülni, de ha sokáig tudunk elmenni, én mondjuk azt ha bemegyünk a 8-ba, szerintem az hát az elképesztően jó eredmény.
1: Lenne.
3: Az még nem biztos, hogy elég ahhoz, ha értitek, mire gondolok, hogy most akkor itt majd az első soproni vagy pécsi bajnoki ősszel megteljenek a lelátók.
10: Még valamit szeretnék hozzátenni azért abban az időben. Tehát ugye a Rád Géber 2001-ben jutott, ha jól emlékszem, először Messinába, Pécsel a Final Four-ba. Ez azért fontos dolog. És utána egyszer még biztos voltak, kétszer. Ugye?
1: Tehát két harmadik és egy negyedik helyen.
10: Szóval azért a Rád Gébernek a személyisége, tehát ő azért nagyon tűzben tartotta a közvéleményt, és azért csapata is volt. Ezt nagyon fontosnak tartom.
1: Hát egyébként most a Rád Géber akadémiáról került ki a fele nagyjából
10: jó,
1: a keretnek.
10: Ez világos, persze ez kötelező, ez igazad, teljesen igazad van, csak nincs olyan konjunktúrája a női kosárlabdánk, és szerintem a játékosok még nem olyan jók, mint az általad említettek.
0: Akkor. Azért itt van egy Juhász Dorkánk. Például abban a csapatban szerintem nem volt ekkora klasszis.
11: Ez is hiba.
0: Abban több jó játékos volt.
11: De az átlag színvonala talán magasabb volt.
0: És én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, hogy két évtized, vagy több mint két évtized után van újra a női kosárcsapatunk. Három év azért ez egy EB negyedik csapat volt, még hogyha azóta vannak is cserélődések. Nagyon sokat dobna egy VB azon, hogyha itt megint tudnánk bizonyítani valamit, akár egy csak jussunk tovább a csoportból, már fantasztikus.
11: Az a tizedik lenne. Hely, amit 98-ban elértek a lányok, az most is egy vállalható és megsüvegelendő.
0: Mondjuk ki, hogy az lenne, hogyha Los Angeles sikerül.
3: Főleg
0: a előző
3: nem akarok sereket feltépkedni, az tette volna a helyére a női kosárlabda sportágat, ha nincs az a spanyolok elleni utolsó negyedes leolvadás, de az történelem, ez a csapat most egyébként alkalmas arra, hogy most is jól szerepeljen, és mondjuk két év múlva ott legyen majd az olimpián.
11: Nagyszerű végszó, 21 órakor magyar-francia, magyar szempontból nyitó mérkőzés Berlinben a női kosárlabda VB-n, és itt az M4 Sporton, és itt a Nemzeti Sportrádióban is, de ne feledjük, hogy 18.30-kor még azért lesz egy Vasas Nyíregyháza OTP Bankliga mérkőzés is ugyanezeken a fórumokon, és ma kezd 20 órától a Liverpool is majd a Premier League-ben.
3: Ipswich.
11: Az Ipswich vendégek. Én nagyon szépen köszönöm Bitman Emilnek, Tudi Gábornak és Gergelics Józsefnek, hogy itt voltak velünk a Nemzeti Sportkörben. Mi pedig menjünk tovább mindjárt a hazafutással.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Nemrég ért véget a vívó világbajnokság a franciaországi Antoniban. Battai Sugár női kardozónk egyéniben bronzérmes lett, csapatban pedig immár harmadszor világbajnok. Vele és edzőjével Dávid Lászlóval Urbán Ádám és Virányi Zsolt beszélgetett.
4: Köszöntjük a hallgatókat méghozzá műsorvezető társammal, Urbán Ádámmal, a Telesport műsorvezetőjével. Két vendégünk pedig nem más, mint Battai Sugár, aki világbajnok, háromszoros világbajnok kardvívó csapatban. Idén egyéniben is világbajnoki bronzérmet szerzett, tavaly az EB-n egyéni bronzérmet, illetve az edzője Dávid László, mind a ketten Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába. Köszi, hogy bejöttetek, tegeződni fogunk természetesen, és Urbán Ádám azért a műsorvezető társam, mert hogy ő is vívott, majd a további részleteket elmondja, hogy milyen a kapcsolatotok, tehát jól ismer benneteket, sőt, nem csak a vívást ismeri, hanem így Sugit is, meg az edzőjét is. Honnan indult ez a történet? Kezdjük ezzel. Tehát honnan és hogyan, mert Sugi nagyon fiatalon már kint volt az olimpián, 18 évesen a 2021-es Tokiói olimpián, és itt előbb elsoroltam a kiváló eredményeket, biztos kihagytam egy csomót. Emlékszel még az első edzésre, Sugi, amikor betoppantál a vívóterembe?
5: Emlékszem egyébként. Melegítőben voltam, mert valami sportos sulis esemény lehetett előtte, vagy valami hasonló, és akkor szüleim mondták, hogy hát akkor nézzünk le vívni, mert én úsztam korábban, azt kicsit untam, és akkor azt javasolták, hogy akkor próbáljam ki a vívást. Lementem a vívóterembe, ami az akkor egyetlen vívóterem volt Debrecenben, és akkor javasolták nekem, hogy hát akkor itt vannak a kicsik az edzésen, álljak be egyből. És Laci volt ott a kicsiknek akkor az edzője, és pont valami labdás játék volt, ilyen reflexfejlesztő gyakorlat, vagy valami hasonló ilyen lábmunkás sztori, és akkor egyből így beállítottak, megtanították így az alapokat, és hát az is már nagyon tetszett, meg nagyon jó volt a hangulat, szimpatikus volt az edző, úgyhogy így tulajdonképpen az megfogott ez az edzés.
4: De még mindig szimpatikus, mert jó közös munkátok.
5: Igen,
4: az eredmények alapján.
5: Egyértelműen.
4: Laci, érdekes arc kifejezéseid vannak.
6: Igen. Még jó, hogy szimpatikus vagyok, különben nehéz lenne dolgozni együtt.
4: Mindig ilyen szókimondó, vagy különben lehet, hogy ez az egyik titka ennek a kapcsolatnak, hogy itt nincs eltitkolva egymás között semmi?
6: Hát nem nagyon gondolom. Ami Sugira tartozik, azt tudja, ami meg nem tartozik rám, azt én nem tudom. Tehát
4: külön tudjátok választani akkor?
6: Teljesen. Én úgy gondolom, hogy teljesen külön tudjuk választani, és az az egészben a legnagyobb érdekesség, hogy műsorvezető társad Urbán Ádám pedig akkor várt az edzésre, amikor a Sugi először belépett. Mert hogy ő is ott vívott.
4: Na itt akkor feldobtuk a labdát neked, Ádám.
7: Na igen, én többször is kutakodtam már az emlékeimben, hogy vajon én emlékszem-e arra, amikor Sugi először lejött a terembe Debrecenben a Faragtár utcán. Nem emlékszem, egyszer csak ott volt. Ott volt egy kicsi, akkor még 9 éves szőke lány, aki próbálkozott a balkezes vívóállás elsajátításával, és már arra határozottan emlékszem, hogy rögtön a legelején látszódott, hogy na, ő egy tehetség. De tudod, az a fajta tehetség, szoktunk erről így beszélni, akinek, hogyha lehet, hogyha nem egy kardot, hanem egy fakanalat adsz a kezébe, akkor azzal lesz világbajnok. Tehát én azt gondolom, hogy Sugi egy olyan univerzális tehetség, aki a vívósport, és a mi nagy szerencsénk, hogy ezt választotta, mert szerintem másban is elérhetett volna ehhez hasonló sikereket, persze ez már soha nem derül ki, ha csak nem gondolkozol karrierváltáson.
5: Nem, köszönöm, még nem.
4: Remélem, hogy ez a beszélgetés most nem erről szól, hogy Los Angeles előtt 2 évvel akkor gyorsan mondjuk vissza az úszó medencék világába, de mesélj Ádám is, illetve hát nyilván Sugi meg Laci, arról, hogy ott Debrecenben, a Deacban milyen körülmények között indul el az élet, amikor valaki betoppan a vívóterembe?
6: Hát ez még nem a Deac volt, hanem ez még egy korábbi klub volt, de most, hogy a Deacot kérdezted erről, éppen tudok információt adni. Oda bejön egy hasonló korú kisgyerek, megtanítjuk neki az alapokat, ahogy mondta Sugi, reflexfejlesztő játékokat játszunk, és különböző csoportok vannak, van a kezdőcsoport, tényleg ott tanulják meg a vívásnak az alapjait, lábmunka, tengehelyzetek, tartások, fegyvertartások, és utána kezdenek csak egy egész hosszú idő után vívni egymással.
7: Igen, de egyébként magával a Deaccal abból a szempontból nem jártál messze a kezdetektől, hogy amikor Laci Mátészhalkáról Debrecenbe került, akkor is Deacc színekben, javíts ki a tévedek, kezdte el a munkát. Hát idestova hány éve volt ez?
6: Sok. Nem tudom, ezt meg kellene mondani. 2001-2002-ben, és akkor még nem Deac színekben, hanem egy ilyen önképző csoport voltunk igazából, és pont azért alapítottuk meg a Deacnak a vívó szakosztályát akkor, mert hogy versenyre akartunk járni, és versenyezni akartunk, és ehhez kellett az egyesületi háttér.
4: Laci, mi a te kötődésed a víváshoz?
6: Én
4: Mátészhalkáról.
6: Hát onnan semmi, hanem nekem az egyetemről. Tehát én 17-18 évesen kezdtem el a vívást, és beleszerettem a vívósportba. Nyilván egy ideig sportolóként üztem, de nem olyan magas szinten. És utána edzőként kellett beállnom, mert ott a helyi gyerekeknek, meg az egyetemistáknak meg kellett tartani az edzéseket, és nem nagyon volt már, aki megtartsa ezeket, úgyhogy a TF-en elvégeztem egy tanfolyamot, és azóta edzősködöm.
4: Sugi, mennyire szigorú, Dávid László? Hát most ugye itt azért mindenki hal minden, természetesen, de mi az, ami mindenképpen előre viszi a ti munkátokat ilyen téren?
5: Nagyon precíz, és elég profin dolgozik, úgyhogy mondhatni szigorú, de szerintem ezt megköveteli ez a sportág, mert nagyon összetett technikailag, taktikailag, úgyhogy ezeket mind nagyon magas színvonalon tanuljuk Lacitól, úgyhogy szigorú, de szerintem épp amennyire kell.
7: Hát és neked már egy lájtos Laci jutott, tehát annak idején, amikor mi elkezdtünk Lacival dolgozni, mert dolgoztunk együtt hát sokat, 10 évet legalább, akkoriban hát voltak olyan edzőtáboraink mind Mátészhalkán, Nyíregyházán, egyéb helyeken, ahol az éjszaka közepén bejöttek sippal, dobbal felkelteni minket, és akkor irány futni az éjszakába. Tudtam, hogy ez nem dívik most már a kettőtök munkájában.
5: Nem, ritkán, nekünk reggeli futások voltak, de nem ilyen.
7: Tehát innen
5: szélsőséges.
7: Nyilván ez a közösség összekovácsolását szolgálta, és Laci mindig is nagyon értett ehhez egyébként, hogy hogyan lehet egy közösségben dolgozni. Mert azért ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy a vívósportág az egy nagyon-nagyon Budapest-centrikus sportág. És hát azok alapján, amit Laci is említett, hogy mennyire a nulláról kellett bármit is felépíteni. Tehát az, hogy most itt ülnek ők háromszoros világbajnok, mester és tanítvány, kétszeres olimpikon, ez felfoghatatlan egyébként. Tehát hogyha nem is 2002-ben, de még a 2010-es évek elején is azt mondjuk egymásnak, hogy te felnőtt háromszoros világbajnok tanítványod lesz, vagy kétszeres olimpikonod lesz, hát hüledeztünk volna. Tehát egy utánpótlás, tehát egy junior magyar bajnoki 5. helyet úgy ünnepeltünk, Attila Hotel egyébként.
6: Igen,
7: ott
6: igen.
7: Történik az ünneplés.
6: Ez a reklám helye, igen.
7: Óbudán. Tehát úgy ünnepeltünk, mint szerintem Suginak egy világkupa győzelmét, mert az akkor annyit jelentett, és ez egy nagyon-nagyon hosszú út volt, és kicsit mesél nekünk Laci erről, hogy mik is voltak ezek ezen az úton a legfontosabb állomások.
6: Hát visszatérnék erre a véres szadista edzőre, tehát egy olyan gyerekről.
4: Rá akartam volna mindenképp kérdezni, hogy ez hogy is volt.
6: Hát ez úgy volt, hogy amikor bemelegítést vezényeltem, akkor Ádám 11 évesen közölte velem, hogy ő bemelegít, amikor a radiátoron támaszkodott. Na, ilyen alapoknál azért kellett egy kis szigort gyakorolni, és a sugárra ez nem volt jellemző. Tehát ha neki azt mondtam, hogy mit tudom én, szögdej 10-et, akkor biztos, hogy 20-at akart. De igen, ez így indult. Hát a kezdetek azok, ugye mi az egyetemen vívtunk, és amikor el akartunk kezdeni gyerekekkel foglalkozni, nekem az edzőm, Félegyházi Máté akart az utánpótlással is foglalkozni, akkor a ő régi egyesületébe indítottuk be a munkát, mert a DEAC az csak akkor az egyetemi sporttal foglalkozott, és nekünk szükség volt egy olyan egyesületre, ami a kicsikkel is foglalkozhat, és hát iskolába béreltünk termeket. És ez ott a 2006-tól 2012-ig ez egészen sokáig így működött, és a 2007-ben Félegyházi Máté kiment Törökországba, és akkor szakadt rám az egész, igazából azóta csinálom. Volt, hogy egyedül, volt, hogy később társakkal, és az első ilyen utánpótlás eredményeket az pont Ádám meg a Ádám korosztálya kezdte elhozni, úgy ő 98-as születésű, és ott a 2011-12-es évben voltak az első ilyen eredmények, ilyen gyerek eredmények, gyerek újonserdülő eredmények.
7: Hát országos versenyeken döntők, meg a... Igen, hát akkor nagyon örültünk, amikor bejutottunk a legjobb 8 közé egy országos bajnokságon, debreceniként, meg egyáltalán vidékiként, hát néztek ránk, hogy ezek meg honnan jöttek, meg mióta vívnak, és akkor mondtuk, hogy 2-3 éve vívunk, és néztek ránk a budai srácok, hogy akik 5 éves koruk óta ott voltak a teremben, hogy ez nem semmi, tehát már azért ott látszódott, hogy valami jó munka folyhat egyébként. Debrecen.
4: Sugi, első eredményeidre, hogy emlékszel vissza, tehát hogy neked már akkor is ott jöttek 10 évesen?
5: Igen, az első versenyem az egy valamilyen Mikulás kupa volt, azt hiszem, ott 5. lettem, és egy tussal kaptam ki. Ez elég élesen él bennem, de amúgy meg élveztem.
4: Nem jutottál
5: élveztem.
4: Mondjuk az elődöntőbe?
5: Ott nem, a második versenyem volt valamilyen utánpótlás verseny, és azt megnyertem, úgyhogy.
4: Igen.
7: A Mikulás kupa az 10 éveseknek a versenye, tehát
5: igen,
7: de erről beszélünk.
6: És az utánpótlással a saját korosztályában nyert, hanem idősebbek között. Tehát erre biztosan emlékszem, meg az utolsó találatára is emlékszem. Véletlenül belevágott a másik kislánynak a támadása, és az sírva jött, hogy ő nem akar így nyerni, mert ő tudatos tust akar adni. Tehát ilyen volt már kicsinek.
5: Nagyon arra törekedtem mindig, hogy azt csináljam meg versenyen is, amit gyakoroltunk. Mert ugye Laci ezt tanította. Úgyhogy.
4: És mi van, ha valaki ilyen ösztönösen jót csinál?
6: Hát azt nem öljük ki belőle, hogy ösztönösen jó valamibe. Hát arra rá kell erősíteni nyilván.
4: De meg kell mutatni azt, hogy lehet ezt tudatosan is csinálni, mert nyilván abból lesz a folyamatos eredmény.
6: Igen, én úgy gondolom, hogy igen, de tévedhetek is.
7: Hát de egyébként ez egybevág, és most nem akarok nagyon eufemizálni, de a Santelli mester, Italo Santelli, ugye, aki a század elején kézbe vette a magyar kardvívás irányítását, és aztán ugye többek között Gerevics Aladár mestere is volt, ő mondta azt a maga tört magyarságával, hogy az intuíció a legfontosabb. Tehát, hogy ő mindenkinek más iskolát ad például, mert azt nézi meg, hogy ki miben a jó, milyen ösztönösség jön elő benne. Hát én meglátásom szerint itt Lacinak az volt a szerencséje, hogy Sugiból olyan intuíció jött elő, mint hogyha csak a, nem tudom, a borsodi féle iskola, mint a példánya lett volna.
6: Elképzelhető, de mondjuk most itt pont összerakva, amit mondtál, ugye ez az ominózus első verseny, amit ezt a belevágással nyert meg, az egy tempóvágás, ugye? Tehát a ellenfélnek a rossz támadásába belevágott fejre, na azt azóta csiszolgatjuk, hogy ez csuklóra is menjen.
7: Lám, mivel nyert.
6: És mivel nyerte meg a csapat a világbajnokságot? Egy elővágással, ugye?
4: Battai Sugárral, a háromszoros csapatvilágbajnok és egyéniben VB bronzérmes, EB bronzérmes kardvívóval és edzőjével, Dávid Lászlóval beszélgetünk itt a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Ha már ennyit mondtátok ezt, hogy ez egy fővárosz-centrikus sportág, ez is már, mint a vívás, nagyon nehéz ott maradni Debrecenben?
6: Nekem nem nehéz. Én igazából Debrecen mellett élek, de Debrecenhez nagyon-nagyon sok minden köt, de szervezést igényel. Tehát, hogy kicsit nagyobb szervezést igényel, mintha itt Budapesten élnék. És szerintem ez Sugival is így van, de mondja ő szerintem, hogy...
5: Egyetértek Lacival. Igazából én külön szeretek így hazajárni a családhoz, a klubhoz, azért ad egyfajta ilyen biztonságot ez a debreceni közeg, úgyhogy én ezt kifejezetten szeretem, de persze azért ez szervezést igényel, de szerencsére ez mindig a debreceni egyesület, egyetem eléggé támogatják, úgyhogy ennek nagyon örülünk, meg a válogatott is tud ehhez alkalmazkodni, ha kell.
4: Hát ide is jöttél már a Nemzeti Sportrádió stúdiójába, hogy kis bőröndöt.
5: Igen.
4: Cipeltél, és aztán úgy mentél tovább, de ezek szerint akkor te szereted az ilyenfajta kihívásokat. Ha hívna egy fővárosi klub, akkor mi lenne, hogy itt ilyenről is kérdezzenek?
5: Nem hiszem, hogy mennék. Én nagyon kötődök Debrecenhez, egyrészt a klubhoz is, de úgy magához, így a városhoz is.
7: És azért jársz így is eleget Budapestre.
5: És egyébként meg vagyok sokat.
7: Edzéseken, azért Laci is, meg Sugi is legalább heti két napot itt tölt a fővárosban.
5: Vagy hármat. Igen.
4: És egyet nem mondtam még, hogy Dávid László személyében ugye te beugrottál most a női kardválogatott szövetségkapitányi pozíciójába.
6: Vezetőedzőjeként.
4: Bocsánat, javítom. Tehát vezetőedzője voltál, amikor harmadszor lett világbajnok 2022 és 23 után. Ezúttal Hongkongban, nem Afrikában, nem Európában, hanem Ázsiában a női kardválogatott, de erről majd később fogunk beszélgetni. Még azért maradjunk itt a kapcsolatnál, a ti kapcsolatotoknál. Mi volt a legnehezebb pont? Tehát biztos volt olyan, azért nem csak tündérmese, meg hollywoodi történet, amikor egy tinédzser lány felnőtt lesz, jönnek itt az eredmények, olimpikon, Debrecen, Budapest, ingázás. Volt ilyen mélypont, Sugi, amikor azért azt mondtad, hogy jobb lenne, ha Budapesten lennék, vagy egyszerűen, amikor még mondjuk nem volt meg az első olimpia után, akár 21-ben, vagy akár előtte, az pont egy Covid korszak, tehát hogy valami nehéz hullámvölgy volt-e itt a pályafutásod során?
5: Voltak kihívások, és okozott sok fáradalmat, például az, hogy hajnali vonatokkal jöttem fel, és utaztam vissza még, amikor gimis voltam, de nem cseréltem volna el valahogy így. Így mindig az volt bennem, hogy megéri ez a kelés, és ugyanúgy tudtam jól teljesíteni az edzéseken, a versenyeken, és tényleg szerintem ez inkább hozzáadott a mentális egészségemhez, meg úgy, nem is tudom, készenlétemhez az, hogy én Debrecenbe is járok, és hogy ott ez megvan nekem, ez a safe place.
4: Laci, te hogy figyelted ezt az eseményt itt az elmúlt 5-6 évben? Mert hát tényleg idézőjelben célpont vagytok jó értelemben. Vett célpont, mert egy sikeres dúról beszélünk, egy sikeres klubról.
6: Igen, de hogy ezt mi mindig így építettük fel, tehát én is a kollégáimmal együtt úgy építettük fel, hogy mi Debrecenbe akartunk komoly vívósportot létrehozni, meg komoly vívósportot csinálni, és nem Sugár volt ugye az első válogatott sportolónk, nyilván korosztályos válogatottakról beszélünk, és már a korábbi gyerekekkel is meghatároztuk, hogy ezt hogy lehet hosszú távon csinálni. És igazából Sugi ebben nőtt bele. Tehát ő neki az, hogy el kell menni egy versenyre, utazni kell 2 órát, és nem a 4-es-6-os villamosra ül fel, ez teljesen természetes. Nálunk a pici gyerekek is ugye úgy kezdik a versenyzést, hogy reggel 5-kor csapatbusznál találkozó, be a buszba, 7-re, 7:30-ra fenn vagyunk a versenyen, és akkor 10-től vagy 9-től, amikor kezdődik a verseny, addigra már itt vagyunk. Tehát ebben nőnek bele.
4: Nincs és egy motiváció esetleg, amit a falra kitesztek, vagy a bejárati ajtó fölé, ott a hokis szövetségi kapitány Pat Cortina írta ki ugye angol nyelven, hogy be humble, hogy légy alázatos, mert te annyira jó dolgokat mondasz, meg érdekes az egész filozófia, amiről beszélsz, hogy el tudnám képzelni. Van ilyen esetleg a debreceni vívó csarnok környéken, vagy ha nem, akkor lehet, hogy lesz majd. Vagy mit tennétek ki? Milyen jelmondatot?
5: Laci személye ez a felirat, amit ő így sugároz, meg átad.
4: Tehát ki se kell írni ezt, hanem átjön.
6: Egyébként hát remélem át tudom adni, igen.
7: Egy időben az volt a mondása, hogy a lényeg, hogy a séró jól álljon. Ez többnyire nyilván, amikor tinédzser fiúkkal és lányokkal dolgozott együtt, akkor azért egy tükrös teremben ráadásul, akkor ezt sokszor mondogatta, még annak idején a 30. szülinapjára akartunk egy ilyen pólót csinálni, de ezzel megkéstünk, és most már utólag ezt elárulhatom, hogy nem sikerült. Ez akkor jelmondat volt.
4: Ezt te találtad ki, vagy olvastad valahol?
6: Nem, ez szerintem nem is tőlem jött. Kollégámtól, szerintem ezt Tákos találta ki, Patúcs Ákos,
7: de TFS-ének
6: a kiváló vívómestere, és akkor láttam, hogy mindig hát ugye én elég korán nevezhettem a hajzuhatagomat, és
4: hallgat.

Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától. Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá,
2: magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Hamarosan kezdődik a Vasas-Nyíregyháza összecsapás a labdarúgó NB1 hetedik fordulójában. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Folytatódik a késő nyárias meleg idő, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: A Vasas-Nyíregyháza mérkőzéssel ma megkezdődik a labdarúgó NB1 hetedik fordulója. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport 18 óra 30 perctől élőben közvetíti. Svájci centert igazolt a Győr NB1-es labdarúgó csapata. A 22 éves U21-es válogatott Mark Giger a belga élvonalbeli Royal Union Saint-Gilloise-tól érkezik és ingyen váltott klubot. A svájci mellett kameruni állampolgársággal is rendelkező labdarúgó másfél évet töltött a belga klubnál, és 25 tétmeccsen 3 gólt szerzett. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. Magyarország 28 év után jutott ki újra a VB-re. A magyar válogatott csoportjában Dél-Korea 99-81-re nyert Nigéria ellen, és Nigéria egymás elleni összecsapása az első 3 negyedben volt izgalmas. Visszatért az NB1-es Kaposvár csapatához Filipovics Márkó, válogatott kézilabdázó. A 30 éves játékos, akinek szerződése egy idényre szól, korábban játszott az Egyesült Államokban, Olaszországban, Törökországban, Spanyolországban és legutóbb a Falkó KC Szombathely együttesénél is. Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell volt a legjobb, a Mercedes pilótája mögött Leclerc és Antonelli végzett második, illetve harmadik helyen.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Növelni a felsőoktatási végzettséggel rendelkezők arányát a kormány, jelentette ki a miniszterelnök az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanévnyitóján. Magyar Péter emlékeztetett, az Európai Unión belül Magyarországon az egyik legalacsonyabb a diplomával rendelkezők száma. A kormányfő egyúttal partneri együttműködést kínált az egyetemeknek. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forinttal. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akiket a gyermekvédelem rendszerében bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás ért 1997 óta. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Szerződést bontott az Oktatási Hivatal a Dériné Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, közölte az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter. Lannert Judit fontosnak tartja, hogy a drámapedagógia továbbra is jelen lehessen az oktatásban, és a gyermekek, valamint a pedagógusok számára hozzáférhető legyen ez a tematika. Jövő hétvégén tartják a független Kortárs Iparművészek Fesztiválját a Petőfi Irodalmi Múzeumban. Több száz alkotó mutatja be munkáját, amelyeket meg is lehet vásárolni, de lesznek pódiumbeszélgetések, workshopok és előadások is. A második alkalommal megrendezett eseménysorozat központi témája idén az alkotás és a befogadás, valamint a nők szerepe az iparművészetben. Holnap tartják az idei retro véradást. Az önkénteseket országszerte 32 településen retrózene, sörvésli menü várja, egyúttal dupla értékű étkezési utalványt, valamint ajándék

0: ajándékot is kapnak. A helyszínekről a vérellátó szolgálat honlapján lehet tájékozódni. Közlekedés. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől helyenként lassulásra kell készülni. Baleset történt az M1-M7-es közös kivezető szakaszán Budaörsnél. A 9-es kilométernél korlátozásra kell számítani, torlódik a forgalom. Aki teheti, az a Balaton felé induljon el az M6-os autópályán, és csak Martonvásárnál térjen rá az M7-esre. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, főként csak a Dunántúlon és a déli tájakon süt a nap. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharos lökések is lehetnek. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A Hazafutás utolsó fél órája kezdődik, folytatjuk beszélgetésünket Battai Sugárral és Dávid Lászlóval.
4: Folytatjuk a beszélgetésünket Battai Sugárral, valamint a Dávid Lászlóval. Debrecenből érkeztek ide a Nemzeti Sportrádió stúdiójába háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár és edzője Dávid László, beszélgető társam, műsorvezető társam pedig Urbán Ádám. Még ott hagytuk abba, hogy mi történt Debrecenben, hogy építettétek fel ezt az egész vívóklubot, mennyire nehéz ott, milyen nehézségek vannak, illetve mi a legfőbb jelmondat, és akkor kiderült, hogy Dávid László személye az, ami ott belenge a vívócsarnokot. Hát de most melyik történettel folytassuk, mert még azért már lassacskán majd belekezdünk abba is, hogy hogy lesz valaki háromszoros csapat világbajnok, meg mi történt Hongkongban a nyáron, de még az előző részben Sugi mondott egy olyat, és azt egy korábbi beszélgetésben, talán idei beszélgetésben hallottam, én ezzel folytatnám, hogy számodra roppant fontos, és akkor mind a ketten hozzászólottok, hogy te akkor vagy a legeredményesebb, ha az életben körülötted minden rendben van, tehát úgy egyben vagy, és erre figyelsz a pszichológusoddal is.
5: Szerintem ezzel a témával folytassuk.
6: Kiváló témaválasztás. Igen, én akkor érzem magam sikeresnek a sportban, hogyha így a magánéletem is rendben van, de azt hiszem ez mindenkinek fontos, és akkor tudunk a legjobban teljesíteni, hogyha úgy kerek minden, vagy úgy legalábbis így rendben tudom szedni az életemet, úgyhogy igen, ezért is dolgozom pszichológussal, hogy ezt a versenyjáró stresszt, meg bármi magánéleti stresszt, azt feldolgozzak, megoldjak, úgyhogy igen, ez nekem fontos.
4: Hány éve tart ez a kapcsolat a pszichológussal? Mert egyrészt ezt a mondatot azért nem minden sportoló mer így kimondani, hogy fontos igenis a magánéletem, körülöttem minden rendben legyen, mert akkor tudok eredményes lenni. Én ezt ritkán szoktam hallani sportolóktól.
6: Persze az is a profizmus egy szintje, hogyha esetleg nem minden, vagy nincs minden rendben, akkor is tudjon jól teljesíteni az ember a versenyen, de nyilván arra törekszem, hogy ez ne így legyen. Szerintem egy 10 éve talán már együtt dolgozunk, eleinte nem volt annyira sűrű, meg ott fiatalként inkább így a, nem tudom, relaxációs gyakorlatok, hogyan zökkentsem ki magam, hogyha valami rossz flúban vagyok, ilyesmi praktikákat tanultam, de aztán meg ez rendszeressé vált, és így az önfejlesztés és a sport pszichológia felé mentünk.
4: De ez nagyon régóta tart, akkor 10 év a te esetedben, aki 23 éves, tehát akkor ott bőven a serdülőkor végén, tehát már általános iskolában elkezdtél járni, de ez jó. Igen. Ezt is itt Magyarországon később fedezték fel. Laci, te támogattad ezt, vagy te
7: én
4: is?
7: Én ajánlottam.
6: Sőt, igen.
7: Igen, én ajánlottam, és a Robival dolgozik, az orosz Robival, Debrecenbe ismert szakember, de szerintem országosan is ismert szakember, ő korábban tékvandózott, ugye? valamelyik keleti küzdősportot üzte, egész magas szinten, és akkor javasoltam Suginak, amikor egészen fiatal volt, és már feljárt keretedzésekre, tehát ott volt egy ilyen terhelés, hogy utazgatni kellett, ott volt mellette az iskola, és ott volt mellette az, hogy ő már akkor kadett válogatott volt, tehát ő újonc serdülőben már a kadett válogatottnak a...
5: U17-es
7: válogatott volt, és az én javaslatomra mondtam, hogy próbálja meg Robit, és azóta együtt dolgoznak. Úgyhogy én szerintem az egy jó választás volt.
5: Gondolj bele, Zsolt, meg gondoljanak bele a hallgatók, hogy bár igen, nagyon fiatalon elkezdte Sugi ezt a munkát, de hogyha már 13 évesen felnőtt országos bajnoki döntőt vívsz, tehát a 8-as döntőbe bejutsz, akkor az azért már megmutatja, hogy nagyon komolyan kell tervezni, számolni. És ahogyan itt beszéltek is róla a többiek, Lacinál ez még korábban hangsúlyos volt egyébként, hogy a mentál higiénéi rendben legyen a sportolóknál. Eszembe jut például 2014-5, talán 5 lehetett tájékán elküldött többünket. Szerintem ilyen pályázat alapján lehetett menni sporttehetségek mentál tábora Szilvásváradra, és ott dolgoztunk együtt pszichológusokkal, sportpszichológusokkal. Voltunk vívók, asztali teniszezők, labdarúgók, például Balogh Norbival ott ismerkedtünk, meg kétszeres válogatott korábbi Palermo DVSC játékos Norbival is például. Tehát, hogy már akkor tudatosan készült arra, Laci, hogyha vannak ügyes tanítványok, akkor azoknak minden eszköztár rendelkezésére álljon. És hát Suginál mindez eredménnyel is társult.
6: És emellett nyilván a mentális felkészülés mellett a fizikai kiegészítésekre, úgyhogy tényleg elég sokrétűen fontosnak tartott a Laci a felkészülés, nem csak így a vívás szintén.
4: Nálad most ez mentálisan miben nyilvánul meg? Mert azt azért már észrevettem, hogy te nem az a vívó vagy, aki a találat után ott ordibál egy nagyot, hanem inkább vagy előtte, vagy közben. Nyilván ez egyénisége válogatja.
6: Igen. Én szerintem ez így a személyiségemből fakad leginkább. De persze ez így a mentális felkészüléssel is olyan fókuszált tudok lenni. De igen, én egy ilyen higgadt embernek mondanám magam.
5: Hát igen, bocsánat, csak hogy azoknak a hallgatóknak, akik nem gyakran járnak vívóversenyre, hogy ez egyébként akusztikailag hogy néz ki. Tehát legyen ez egy igen, ezt Bambi versenynek hívtuk, tehát ugye legyen U10-től kezdve felnőttig junioron át, itt visítás van, ordítás van, hát nyilván nemtől függ, hogy melyik. Óriási hangzavar. Nyilván...
4: Most a pengék csattanásáról nem is beszélek.
5: Hát persze, hogy van egy akció a páston, és vagy azért kiabál, sikít, ordít a vívó, mert örül annak, kijön belőle a feszültség, hogy ő adta a találatot, vagy pedig meg akarja győzni a mérkőzés vezetőt, a zsűrit arról, hogy figyelj már, de hát ezt én adtam, hát látod, azért örülök annyira ennek a túsnak, tehát hogyha esetleg a hallgatók láttak már, vagy néznek vívóversenyt, akkor érdemes ezen a szemüvegen keresztül, hogy mit ordibálnak ott a páston, ezt ordibálják, és ez az, amit Sugi nem csinál, és ennek ellenére, vagy éppen ennek köszönhetően nem áll egyébként ugye hisztis vívó hírében, szerintem kevés zsűri pikkel rá például.
7: Sőt, kimondottan kedvelik.
4: Ez nagyon nagy előny, vagy mekkora előny egy olimpiai döntőben, egy világbajnoki döntőben, stb.
7: Nem tudom, még olimpiai döntőt nem vívtunk, de szeretnénk a lányokkal majd. Előny, én úgy gondolom, mert tisztán vív, és ugye ezt értékelik a zsűrik. Tehát látják, hogy mit szeretne csinálni, meg is tudja valósítani, és hogyha esetleg egy olyan döntést kell hozni, ami nem teljesen könnyű, akkor szokták preferálni azt, hogy valaki tudatos és látványosan tudja végrehajtani ezeket a dolgokat.
4: Ezért is jó, hogy ilyen fiatal korban elkezdtem már pszichológushoz járni. Szerintem, mert ez is szépen felépült benned, ugye vívásról beszélgetünk, azon belül is kardvívásról, mert mindig megkapom a vívóktól, hogy a tör, párbaj, tör, kard, ez három külön sportág, ne próbáljam meg egyként kezelni, mert az óriási szakmai hiba. Szóval most akkor kardvívás, Batta és Ugáris edzője Dávid László és Urbán Ádámmal kérdezzük őket. Ott tartottunk tehát, hogy pszichológus, meg az, hogy te egy ilyen nagyon tudatos versenyző vagy, és hogy ez még előny, mert hogy tisztán vívsz. Egyébként mentálisan, amit a pszichológus beléd, hát nem tudom, mi a jó kifejezés, tehát amit kér tőled, azt mikor tudod előhozni ott egy adott versenyen, akár egy csapatvilágbajnoki döntőben, akár egy fontos asszóban? Mit és mikor, hogyan?
6: A pszichológus nem szokott kérni tőlem, igazából így nekem kell mindig rájönnöm megoldásokra, vagy hogy tényleg nekem mi a legönazonosabb, akár egy hogyan tudok befókuszálni, hogyan tudok váltani. Úgyhogy igazából így ezt nem ő kéri, amiket úgy közösen megfejtünk, vagy így rávezet azokat. Most így igyekszem így a szezon alatt, szerintem tök jól be tudtam építeni, hogy milyen rutinokat alakítottam ki közvetlen az asszó előtt, vagy a nagyobb szünetekben.
4: Például magadhoz beszélsz, mintha ezt hallottam volna?
6: Van olyan is, egy-két ilyen magamat hájpoló szóval, de amúgy most, ami így egész jól bevált, meg úgy nagyon jelen tudok lenni, hogyha egy kicsit így egy pár másodpercet csak meditálok, leülök egy székre, becsukom a szemem, akár így közvetlen az asszó előtt, vagy van ez a kórum, ahol be kell mennünk az asszók előtt, mielőtt szólítanak minket, és akkor ott egy kicsit le tudok ülni, és így hát a lényeg, hogy így a jelenben legyek, és akkor erre ezt igyekszem így valahogy előidézni.
4: Láttam még egyet, hogy dobbantasz, amikor a pásra lépsz. Kezdőd.
7: Az félelmetes.
6: Az meg, hogy így magamat is, hogy önbizalmat adjak magamnak, és olyan. És egyébként a másikat is ezzel tudom egy kicsit így demoralizálni.
7: És elvegyen önbizalmat a másiktól. Igen. Tehát, igen. Ezek fontos dolgok.
5: Hát ez egy színház. Ez egy színház, ez a sportág. Különösképpen a kardvívás egyébként. Tehát itt nem mindig a jobb vívó nyer, nem mindig az nyer, aki jobban fel van készítve, hanem az, aki be tud mászni néha a másik fejébe. És alapvetően szerintem nem ez a vívó, mert megoldja ezt technikából, tudásból és taktikából, de vannak olyan vívók, és a legsikeresebbek között is, tehát a...
4: Hát bocsánat, hogy a szabadba vágok, épp hogy csak éltetek, mert mint a két fiatal, itt ugye Ádám és Sugi, hát Aldo Montano, hogy hát győzte le Nemcsik Zsoltot Athénban 2004-ben.
5: Hát persze, tehát az is egy igen legendás.
4: A hallgatóknak mondom, hogy hát Zsolt, hát szépen nem tudom körülírni, az olasz mindent megtett annak érdekében, hogy megengedett, nem megengedett, mondjátok el ti, mert...
5: Hát Zsolt feltett, egyébként meg Zsolt feltett egy vonalat a végén, egy vonal akciót, ami, hogyha megül a penge hegye a Montanónak a testén, akkor elvileg a Zsoltnak kellett volna nyerni azt az asszót. Ez nem így lett, mindegy is, igazából ott az volt ugye a sztori, amit egy ilyen cigánykerékkel ünnepelt meg a Aldo Montano, hogy ugye neki az édesapja is olimpiai bajnok, meg eleve ott ez... Ott kicsit az volt a sztori, csak hogyha már szóba jött ez a verseny, hogy ott azt mondja az angol, hogy a legacy az folytatódjon, stb. De egyébként saját jogán is a Montano igazolta aztán klasszisát, mert jóval később 2011-ben egyéni világbajnok lett Catániában.
4: De hogyha már színészkedés mondtál, az
5: de egy iskola példája, mint valamennyi olasz vívó egy-kettőt leszámítva egyébként, és akkor tán a Sandro Bazadzét keveseknek kell bemutatni, akik férfi kardversenyt láttak, a georgiai világbajnok, aki meg aztán tényleg...
4: Jó, jelenből.
5: Mindenkivel összeveszik meg saját magával.
4: Lacival összenézek, hogy nekem az megvan gyerekkoromban, nem is voltam annyira gyerek, talán 18 éves a barcelonai olimpián, amikor Szabó Bence ott még ugye 5-1-5-1, tehát hogy kétszer is lemosta Marint, az olasz, nem volt esély, ott a színészkedése nem volt esély, ezt is el lehet. Valószínűleg egy adott nap kell hozzá, meg...
7: Jó, ha van nap, igen. Mm-hmm. Jó, ha jó napja van a vívónak, ezt most láttuk a világbajnokságon is, hogy a német kislány meglepte a teljes mezőnyt.
4: Akkor beszéljünk most már szerintem a hongkongi világbajnokságról, tehát 2026 nyarán, 22 és 23 után meglett a harmadik csapat világbajnoki aranyére, méghozzá egy újoncsal, Spiss Annával, és akkor ugye a három másik hölgy közül két háromszoros világbajnok van, te Sugi, illetve Szűcs Luca. Az a Szűcs Luca, aki a döntőben egyébként ott a harmadik asztalnál egy 12-3-as fordítással nagyon sokat hozzátett, de hát az még csak az első fontos lépés volt a kínaiak elleni döntőben, az elődöntőben a franciákat győztük le. Szóval akkor nézzük ezt a világbajnokságot, az az egyénivel kezdődött.
6: Igen.
4: Volt a pszichológus... Mit mondott erre a VB-re? Mennyire volt benne, hogy ennyire sikeres legyen? Meg Laci, te is majd aztán elmondod, hogy mit vártál először, vagy eleinte ettől a VB-től.
6: A pszichológusom egyébként csak utána mondta, hogy gratulál, és látja, hogy jó úton járok. De amúgy sikeres volt azon a téren is a felkészülés, de nyilvánvalóan így a vívás szakmai téren is. Úgyhogy hát igen, nagyon, nagyon profi, meg... mert tudatosan készültünk, és egyébként kint is jól folytatódott a felkészülés, ugyanis az aklimatizáció miatt, vagy az időeltolódás miatt azért hamarabb utaztunk ki. Ott is még folytattuk az edzéseket, úgyhogy igen, jól indult.
4: Említetted már ezt a német versenyzőt, Laci, ugye Eichler, de volt egy másik is, az orosz, akit legyőztél méghozzá, az egy kulcs pillanat volt egyén. Igen, az egyéniben Mihály Lovát a legjobb 8 között. Éreztél valami olyasmit, hogy azért ez a te napod? Mert egyéni világbajnoki bronzérám az is kevés embernek van. Még persze kell egy lépés, és akkor lehet egyéni világbajnoki cím is.
6: Éreztem amúgy már így a nap elején is, hogy persze ott volt bennem a versenydruk, meg talán egy picit annál jobban izgultam az első asszóban, de így talán annak az asszónak a második felére úgy egészen felszabadultam, meg úgy lazán tudtam vívni, és így asszóról asszóra egyre magabiztosabb lettem. Úgyhogy az orosz ellen is például úgy elég magabiztosan tudtam odaállni, nem tettem magamra terhet, tudtam, hogy egy erős ellenfél, kaptam már ki tőle, taktikailag megbeszéltük, hogy mit kellene csinálni, és ezt igyekeztem minél fegyelmezettebben megcsinálni, és ez be is jött, úgyhogy azért az például egy nagyon értékes győzelem volt.
4: Laci, mekkora súlya van értéke ennek a VB egyéni bronzéremnek?
7: Mindenképpen értéke van, tehát nagyon kevés embernek van Magyarországon női kardba bronzérme a világbajnokságról. Viszont én a sugi
5: kettőnek.
7: Kettőnek, sugin kívül.
5: Nagy Orsolyának és Márton Annának.
7: Így van. Viszont azért dolgozunk, hogy ne ez az egy legyen. Tehát a sugi fejlődése az töretlen. Mindig vannak hullámvölgyek, meg hullámhegyek, de ebbe az évben, hogyha bárki megnézi az egyéni eredményeit, tele van világkupa érmekkel, világkupa döntőkkel, úgyhogy igazából Európa bajnoki 8, ugye, most idén az Igen. volt, tavaly Európa bajnoki bronzérem, tehát nagyon kiegyensúlyozottan tud teljesíteni, és a cél az, hogy ezt megőrizzük. És ez a világbajnokságon esetleg egy olimpián kijöhet az, hogy ott is kiegyensúlyozottan fog teljesíteni, és az bizony érem.
5: Hát ami a kiegyensúlyozottságot illeti, ugyan holt versenyben, de a világranglista élén fejezte be ezt a szezont. Végül másodiknak hozták ki, én nem tudom, a legjobb eredmények súlyozása, vagy mi alapján, de ugyanannyi pontja van, mint annak, aki megnyerte a világranglistát. Tehát ez is egyszer sikerült Márton Annának, talán magyar női kardvívónak bizonyosan. Ez... Tényleg, amit mondasz, Zsolt, hogy egy lépcsőfok hiányzik gyakorlatilag ahhoz, hogy egy abszolút ikonja legyen egyébként Sugi a sportágnak, és nem tudom, hogy ez egyébként te mennyit gondolsz erre, hogy amikor elmész egy nemzetközi versenyre, és belépsz a terembe, akkor érzed magad körül azt az aurát, amit egyébként sok ilyen klasszis vívón érzünk, hogy na, ők érzik maguk körül.
6: Azért így nem annyira, vagy nem figyelek erre. Persze vannak olyan sportolók, akiknél igen, meg úgy érzem, hogy talán egy kicsit tart tőlem, amikor felállok ellene vívni, de azért tényleg ez egy olyan sportág, hogy minden a szó más, és mindenki mindenkit meg akar verni, úgyhogy azért ott magabiztosan kell odállni mindenki ellen, egy jobb vívó ellen is, úgyhogy hát igen, azért érzem, hogy ott a helyem az élmezőnyben, és ezért küzdök, hogy ott is maradjak.
5: És szerinted, hogyha egy picit, nem biztos, hogy az arrogáns a jó szó, de hogyha picit ilyen dörzsöltebb mentalitást erőltetnél magadra, az előrébb vinne, vagy nem lennél önazonos teljesen?
6: Jelenthetne előnyt, igen, hogy így a magabiztosságomat jobban sugalljam.
5: És mi kell ez, hogy te dörzsöltebb legyél?
4: Ádám például most az asztalra csapott. Tehát ez az első.
5: Engem ez nagyon-nagyon érdekel. Bármikor beszélgetünk Sugival, nem titok, jó barátok vagyunk, szoktunk összejárni, stb. És engem ez érdekel, hogy ez az áldott jó kislány, hogyha ránéz a televízió néző, rádióhallgató nehezen néz rá, de ezt látja, hallja. Hogyan lehetne egy minden hájjal megkelt, mert egy kardvívónak minden hájjal megkentnek kell lennie.
4: Hát igen, ezt ecseteltük elő, a férfiaknál igaz, de...
5: Hogyan lehet az, és a kérdés Lacihoz is szól.
7: Na, ennek örülök, mert akkor én válaszolnék először. Szerintem, aki ilyen szinten tud vívni, meg ilyen alázatos, annak nem feltétlenül kell ilyen teljesen dörzsöltnek lenni. Tehát, hogyha Sugár meg tudja az ellenfelet verni tisztán a vívás tudása alapján, akkor nem kell elkezdeni a balhét, meg nem kell a dörzsöltséget, de egyébként dörzsölt, tehát, hogy csak nem mutatja.
5: Elegáns?
7: Megvan a magához.
5: Elegánsan dörzsölt.
7: Ez jó szó.
6: Így.
5: De bocsánat, csak hogy kellek
6: szólj hozzá. Én is elhiggyem, ez kell hozzá.
4: De miért nem hiszed el?
6: Ne hiszem.
4: Vagy mit nem hiszel el? Vagy mi a különbség csak, például az agresszivitás és a dörzsöltség között a vívásban?
7: Hát az agresszivitás az ugye mindenképpen negatív dolog. Tehát ott mondjuk jár hozzá egy megfélemlítés, vagy valami. A dörzsöltség az pedig az a jó magyaros rész, hogy megvan a magamhoz való eszem. Például én, érdekes, amit mondani fogok, mert tudom, hogy nem ezt szokták a élsportolóknak tanítani, de én Suginak mindig azt tanítottam, hogyha jobb, mint a többiek, és például a csapatnál is ez egy kulcskérdés, emelje fel a többieket a saját szintjére, mert akkor ő azáltal megint tovább tud fejlődni. Tehát ne megalázza, ne hátulról jöve verje meg, hanem szemtől szembe. Egyébként ennek a sportnak ez lenne a célja. Tehát ez egy lovagi sport. Ha ott van két vívó, győzzön a jobbik. Én szerintem. És én ezt próbálom a tanítványaimnak átadni, ezt próbálom a tanítványoknak tanítani. Valaki nyitott rá, valaki nem. Nyilván könnyebb az a dolgoznak, aki nyitott az ilyen típusú viselkedésre.
4: És amit Ádám itt feszegetett, ebbe az irányba azért még kell menni, ott kell fejlődni, vagy amit mondtál, hogy meghagyod a Sugi technikai tudása olyan magas, hogy ő verje meg így a mezőnyt?
7: Ha nem érzi magát komfortosan ettől, hogy kivetkőzzön magából, szerintem akkor nem kell. Például amit Ádám is említett korábban, ez a sikoltozás. Hát szerintem undorító dolog a páston, de hát nyilván valakinek kell, valakinek szükséges. És én is mondtam annak idején a Suginak, hogy hát lehet, hogy meg lehetne próbálni, vagy ilyesmi. Nem próbálta meg, mert hogy mondta, hogy ő nem érzi ettől jól magát. És a cél az, hogy jól érezze magát a páston, mert akkor van esélye a győzelemre.
4: A háromszoros csapatvilágbajnok Battai Sugár, vagyis kardvívó a vendégünk és edzője Dávid László, és itt Urbán Ádámmal kérdezzük a Nemzeti Sportrádió stúdiójában a Telesport műsorvezetőjével. Én meg Mirányi Zsolt vagyok, de ennél fontosabb, hogy Sugi. Most akkor rátérünk Los Angelesre egy mondat erejéig, mert nyilván ez a beszélgetés itt majdnem egy órán keresztül úgy nem telhet el, hogy erről nem mondtok valamit, és akkor gyorsan ezen túl lendülünk, és még visszatérünk a hongkongi VB-re. Hát mindjárt itt van a Los Angeles-i olimpia. Nagyon abból a csalódottságból a kart csapat, hogy végül hatodik lett kétszeres világbajnokként Párizsban, abból hogyan sikerült akár csak neked feltápászkodni, azt hogy élted meg, és akkor mi a cél Los Angelesre, úgyhogy egyéni VB bronzérmes is vagy.
6: Mindannyian igyekeztünk ezt így egy pozitív irányba lendíteni, mert egyébként, hogy ott voltunk az olimpián, és hatodikak lettünk, azért ez mégiscsak egy jó dolog. Tulajdonképpen így közösen lendültünk szerintem ezen túl, pszichológussal, edzőkkel, csapattársakkal, és igyekeztünk mindig a következő lépésre figyelni, amit Laci is mindig hangsúlyoz, hogy lépésről lépésre. Úgyhogy ezek a szép világbajnoki érmek szerintem segítenek ennek a túllendülésében, és most már egyértelműen legközelebbi olimpiára fókuszálunk.
5: Ahol a cél pedig az, hogy
7: kijussunk. Tehát ez az elsődleges cél, hogy kijussunk.
6: Igen, ugyanis nem még olyan, nincs meg a kvalifikáció.
7: Igen, nem olyan könnyű kvalifikálni egy olimpiára, és hogyha kijutottunk, akkor lehet beszélni minden másról.
5: Tételezzük fel, Sugi, hogy megvan a kvóta.
4: Nem ússzátok meg, csak mondom. Kell behívok egy harmadik társadalmazatot, hogy ő is feltegye ezt a kérdést.
5: Önző vagyok, mert szeretnék választ kicsikarni erre, tehát tételezzük fel, megvan a kvóta. Megvan végre egy egyéni indulás, mert egy nagyon rövid zárójelet nyitnék, hogy Sugi ma úgy az első számú női kardvívó Magyarországon, és hát a számok alapján a világon is a top 3-ban van, hogy még nem vívott olimpián egyéni versenyt, úgyhogy már két olimpián ott volt. Én talán beszélhetek erről, tehát hogy ez nem biztos, hogy jól van így. Ez nem biztos, hogy így kellett volna menedzselni, hogy úgy menjen neki Los Angelesnek, hogy nincs még egyéni asszója. Láthattuk most Párizsban a férfi kardozóknál amerikai srác fél éven keresztül végigverte a mezőnyt, kiment az első olimpiájára, és tele volt a nadrág.
4: Hát mondok én egy judós példát, Tóth Krisztián, aki a szövetség elnöke, de Rióban hát legendás interjút adott, hogy összenyomta az olimpia.
5: Igen,
4: ott. Tehát, ennél szerintem Sugi sokkal erősebb, meg jobb a helyzet, de értem, amit Ádám pedzeget, hogy valóban az a szituáció még nem jött el.
5: Igen, itt most bezárom ezt a zárójelet, és úgy dobom vissza a labdát, hogy teljesül most ez a feltétel. Ott vagy Los Angelesben, egyéni verseny, hogy állsz fel a pástra?
6: Igen, egy olimpia azért az mindig külön nagy mentális felkészülés is igényel, pont emiatt, hogy 4 évente rendezik, és ennyire nagy show van körülötte. Ugyanolyan pársra állok fel, mint egy magyar kupán, vagy mint egy világbajnokságon, vagy mint egy világkupán, úgyhogy igyekszem igazából erre fókuszálni, hogy ilyen körülményekbe tudjam helyezni magam, ami miatt így tényleg csak az asszóra tudok fókuszálni, úgyhogy tulajdonképpen ez a cél, hogy oda minél profibban fel tudjak készülni, és ha profin felkészülök, akkor egyéniben és csapatban is ott az esélyünk, azzal pedig hogy készülünk, és hogy élünk, az meg majd kiderül.
5: Igen, még csak a hallgatóknak annyi kiegészítés az előző gondolatmenethez, hogy ugye a csapat 4 tagból áll, 3-an vívnak, van egy tartalék, akit be lehet cserélni. Ez a csere, ő egyéniben nem indulhat. Tehát ugye ezért állhatott elő az, hogy bár
4: ott van. Sőt, meg mondjuk el a hallgatóknak, hogy hogy lehet kijutni, ugye itt az is szokott váltakozni, tehát a Los Angeles-i olimpiára.
5: Van egy világranglista, ami lezárul az olimpiát, tehát az olimpiát megelőző verseny Európa bajnokság
7: már előtt
5: lezárul, akkor a világranglista első X-be kell lenni, 8 csapat jut ki, és ugye ilyen zóna kvalifikáció is nehezíti a dolgot, tehát hogyha mondjuk az első 8 európai, nyilvánvalóan nem lesz mind európai, mert Afrikából is kell menni, Ázsiából is kell menni, megvan.
4: Viszont amelyik versenyzőnek nincs csapata, hát az nagyon nehéz helyzetben van.
5: Ő egy szem indulója lesz annak a nemzetnek, amennyiben kijut az olimpiára. Tehát ugye ez történt a mondjuk női párbajtőrben, ahol ugye végül Muhari Eszter indult egyedül.
4: Csapat nélkül, de így is olimpiai bronzérmes
5: lett. Vagy 12-ben Szilágyi Áron.
4: Így van, és aztán ott elindult egy óriási sorozat, mert Áron aztán 3-szoros egyéni olimpiai bajnok lett. Laci, te hogy tervezed ezt a Los Angeles-i terjedő időszakot? És aztán mondom a hallgatóknak továbbra is, Dávid Lászlóval, illetve tanítványával, egyik, hát a legismertebb tanítványával, Battai Sugival beszélgettünk itt Battai Sugárral a Nemzeti Sportrádió stúdiójában. Tehát te mit célzol Los Angelesre? Mit vársz? Kicsit előre ugrottunk, tudom, ki kell jutni, de ki jutottunk, tegyük fel. Igen. És ez nagyon nem... Tehát azt azért hallgatóknak nyomatékosan felhívom erre a figyelmét, hogy igen, ez nem olyan egyszerű, ezt nem adják ingyen, hiába állunk jól, ki kell jutni, és ha megvan, akkor még mindig csak az van, hogy elindulunk az olimpia.
7: Igen, hát én azt tanítom, és tanítottam mindig is, Suginak is, hogy amit ő is elmondott, ugyanolyan pást. Tehát, hogyha kim vagyunk az olimpián, és ő a saját teljesítményét hozza, azt kell elérni, hogy a saját vívását tudja hozni. Mert én akkor biztos vagyok benne, hogy aki szembe jön, annak annyi. Tehát, de ezt el kell érni, és ez inkább a mentális része az egésznek. Nyilván a felkészülés az kvalifikáció központú, utána olimpiacentrikus, úgy készülnek a lányok mindannyian, de amikor majd ott vannak a Los Angeles-i páston, akkor a cél az, hogy a saját vívásukat tudják hozni, és azt csinálják. Ne elkezdjenek kapkodni, ne össze-vissza dolgokat csináljanak, mert ekkor van esély arra, hogy egy szép érmet hazahoz a női kardvívás, vagy akár többet, mert azért benne van.
5: És kinek az irányításával?
7: Ez egy olyan kérdés, amire nem tudok válaszolni jelenleg. Én ugye megbízott vezetőedzőként vagyok most a női kardcsapat mellett. Én úgy tudom, tehát addig, ameddig a következő vezetőedzőt ki nem nevezik, de ez nem tudom, hogy mikor fog megtörténni, nem én vagyok az illetékes ebbe a kérdésben. Addig én irányítom a lányokat.
4: Milyen ez a női kard csapat, a hongkongi aranyérem története? Azért most próbálok egy kicsit a névsorral játszani. Tehát, hogy a Spisz Anna újonc volt, Battai Sugár, illetve Tette és Szűcs Luca meg már 3. aranyatokat nyertétek, és kit hagytam ki?
5: Katona
4: Renátát, aki meg a 2. aranyérmét nyerte, 22 és 23-ban volt, meg ugye Márton Anna is a csapatban, illetve Pusztai Liza. A francia és a döntőben legyőzött kínai csapat a 2 legnagyobb rivális az olimpián, és vagy még azért kell félni a németektől, vagy másoktól?
7: Hát az oroszok azok nagyon erősek.
4: Ugye az említett Mihajlova.
7: Meg a Jegorján, aki éppen elcsakliszta Sugi előre a világranglista 1-et. Nagyon erős csapatok vannak az olimpián, és aki oda kijut, az igazából mindegyik érem esélyes. Tehát ott a napi forma dönt meg a felkészülés. Nagyon sűrű most a női kardvívásnak a mezőnye. Az, hogy a női kardcsapat 3 aranyérem mellett nyert, egyébként tavaly egy bronzérmet is nyertek a lányok a világbajnokságon, ez egy nagyon jó alap arra, hogy hogy magabiztosak legyenek, de elbizakodottságra nem adhatok ott. Tehát ahogy a világbajnokság előtt is, amikor megkaptam ezt a kinevezést, azt kértem a lányoktól, hogy akkor most mindent elfelejtünk, és a munkába belerakunk mindent. És szerencsére mindenki belerakta, és ennek most ez lett az eredménye.
4: Sugi, mi a titka ennek a csapatnak, hogy ezek a nevek, ezek a csapattársak ilyen eredményesek veletek együtt?
6: Ahogy Laci mondta, igazából tényleg, hogy mindenki 100%-osan oda tette magát. Amúgy egy nagyon színes csapatról van szó, tehát mindenki elég erős egyéniség, és így a szezon során, illetve az előtti szezonok során megtanultuk, hogyan építsünk egymás erősségeire, úgyhogy így hát tudunk csapatban egymásért küzdeni, és mindenki tudja a dolgát, úgyhogy ez hogy mindenki profin és alázatosan dolgozik.
4: Az egyértelmű, hogy Sugi a befejező ember a csapatban?
7: Nem egyértelmű. Most a világbajnokságon ő volt a befejező ember. Már a korábbi válogatott vezetőedzővel, Ravasz Etelével többször alkalmaztuk azt a taktikát, hogy, mert ugye én segítettem az ő munkáját is, tehát korábban együtt csináltuk ezt. Ő volt a főnök, én pedig a segéd, de többször alkalmaztuk azt, hogy az ellenfél taktikájától, meg az ellenfél vívóitól függően cserélgettük a fejezőembert, meg cserélgettük a pozíciókat. Én ebben nagyon hiszek, most nem volt rá szükség a világbajnokságon, hogy ilyen taktikai fortét vessünk be, de ha szükséges, akkor a lányok közül mindegyik volt már fejező pozícióba.
4: Sugi, te mi az, amivel vagy... Igen, tehát mi az, ami kikapcsol, mi az, ami tényleg egy kicsit a vívást, annyit beszéltünk már itt az elmúlt egy órában a vívásról.
5: Nem eleget hozzáteszem.
4: Nem eleget, de minden hallgatót biztos az is érdekel, hogy mi van, amikor nem vívás. Nem sok ilyen időd lehet, de biztos, hogy van. Na.
6: Én így a szeretteimmel tudok leginkább feltöltődni, úgyhogy igyekszem így akkor a barátaimmal, a családommal.
4: De az nyaralás, hegyekben, tengerparton.
6: Hát amikor van rá idő, így augusztusban, akkor nyaralás, szeretek aktívan is kikapcsolódni, családdal általában tengerpartra megyünk, úgyhogy ilyesmi nyaralások szoktak lenni.
5: De ez is egy rituálé, nem, hogy minden szezon végén, vagy végeztével a családdal, igen, kötelezően Sugi egy hétre eltűnik.
6: Igen,
5: ez azért ötön. Vicces, mert ketten, vagy hát mondhatom, hogy intézünk, próbáljuk őt menedzselni, így a sporton belül és azon kívül is, és ekkor jönnek ugye a telefonos megkeresések, hogy akkor Sugival szeretnénk interjút készíteni ebbe a printlabba egyéb helyekre. Hogy érhetnénk el? Hát mondom, most sehol, mert mint Görögországban éppen a
4: és
5: tengerben.
4: És ez szent és érthetetlen, de ez jó. Ez igen, is jó, igen, hogy igen. Akkor lehúztad a rollót, majd amikor visszajöttél, beszélhetünk róla. Igen. Egyébként mi is így beszélgetünk, azt tegyük hozzá, hogy azt Ádám gyorsan jelezte, hogy ott már lemaradtunk a lehetőségről a VB után.
5: Nagyon gyorsnak kell lenni.
4: Igen, közvetlenül mondtam, hogy semmi baj, mert úgyis egy kicsit ilyen tágabb, az alfától az omegáig terjedő beszélgetésre vagyunk kíváncsiak. Zárásul még azt mondjátok meg, szerintem Laci lesz az első, aki erre tud válaszolni, hogy mi múlik az, hogy egy sikeres utánpótlás versenyző ott tudjon maradni sikeresként felnőttként, és ne kallódjon el, ne hagyja abba.
7: Hát ez a munkám mindenképpen. Nyilván a edzői részről a professzionalizmuson, meg hogy tudja az edző, hogy mit szeretne, de sokkal jobban függ a sportolótól, a tanítványtól, mert láttam én már nagyon tehetséges gyerekeket, akik nem rakták bele kellőképpen azt a megfelelő munkát, és sehol nincsenek. Tehát a sport tekintetében nyilván sehol nincsenek. Megfelelő munkát kell végezni, jó helyen kell végezni a munkát, de el kell végezni. Tehát amúgy Ádám kezdte a beszélgetést, hogy ugye először, amikor látta Sugit, hogy milyen tehetséges, meg tényleg én is emlékszem rá, hogy rögtön az első edzésen megmutattam neki a vívóállást, és úgy állt a vívóállásban, meg úgy közlekedett a lábmunkában, mintha egész életében ezt csinálta volna, de ez csak egy alap. Az alapra fel kell építeni a várat.
4: Sugi, mit tudná hozzátenni? Tehát, hogy nem kallódtál el, hogyan sikerült utánpótláskorod, után felnőtt szinten is ilyen sikeresnek maradni?
6: Hát igen, a tehetség az nem minden. Nekem van egy ilyen, nem is tudom, maximalista is vagyok egy kicsit, tehát így meg verseny szellem, az mindig bennem volt, már nagyon kicsiként is, úgyhogy ezek mind kellettek ahhoz, hogy a versenysportot szeressem, meg akarjam csinálni. Illetve a lehető legjobban szerettem volna azt a sportot is csinálni, amit csinálok. legpontosabban, legtechnikásabban, úgyhogy hát nyilván itt meg akkor el kellett végezni azt a munkát, amit az edző mondott, úgyhogy nekem ez ilyen evidens volt, hogy én ezeket az edzéseket megcsinálom, és ott vagyok, és lehetőleg többet. Illetve szerettem is csinálni. Persze.
5: Én ebből azt olvasom ki, hogy az alapvető kérdésedre az a válasz, hogy legyen egy egészséges edző-tanítvány viszony, ami nyilván társul a szakmai felkészültséggel és a munkára való hajlammal, és valahogy ez adja ki azt, hogy ez az alapja annak, hogy valaki utánpótlásból felnőtt szintre lépjen, és ott is sikeres legyen, és hát ilyen magaslatokba jusson. De olyan szituáció is van, csak hogy ezt a dilemmát egy picit görgessem, hogy valaki beleteszi a munkát, de nem elég jó. Mert nem elég jó, mert van ilyen, hogy 10 éve ugyanaz a férfi kard válogatott például, és lehetetlen bekerülni, és hát egész
4: rosszkor születik
5: generációk valaki. Sora hagyta abba, én nem is tudom, tehát a 90 hány után született férfi kardvívók például, egészen a rabkiki korosztályáig, tehát rengetegen hagyták abba, gyönyörűen vívni tudó srácok és a lányoknál is nyilván megvolt ugyanez. Tehát ezt is egyébként fel kell ismerni, és ez az edzőnek a dolga egyébként, hogy felismerje, hogy ki az, aki hivatott arra, hogy világbajnok legyen, olimpiai bajnok legyen, aki pedig nem, azt egyébként nem szabad szerintem hitegetni ezzel, hanem kerekperec meg kell mondani, hogy figyelj, te arra leszel képes, hogy te egy, mit tudom én, válogatott kerettag lehetsz, de egy válogatott kerettag is nagyon-nagyon hasznos. Nagyon-nagyon kellene hátország például a magyar vívósportnak, hogy oké, mindig vannak olyan szuper eredményes versenyzőink, mint Sugi, mint a párbajtőröző srácok, mint az Áronék, stb., de hol van a másod, harmad vonal, úgymond, ami európai országokban megvan, Egyesült Államokban megvan, jó, nyilván jóval nagyobb a merítés, de régen egyébként itt is megvolt. Tehát valahogyan ezeket a fiatalokat ementén, az elv mentén érdemes lenne bent tartani a terembe, és akkor lehet, hogy több nevet tudnál felsorolni, mint csapatvilágbajnok, mert nagyobb lenne a verseny, nagyobb lenne a rotáció.
4: Ez már egy másik beszélgetés témája lehet, azért egy-egy reakció Sugitól és Lacitól, ha gondoltok valamit itt Ádám felvetésére.
7: Igen. Annyit mondok, hogy azért a női kart hátországa szerintem szép, mert egyébként 6 világbajnokunk van, 6 csapatvilágbajnokunk van jelen állás szerint, ami azt mutatja, hogy ugye nem az a 3-4 ember alkotja a csapatot, és még mögöttük is vannak bevethető emberek. Én úgy gondolom, hogy a felvetés jogos, kell törekedni arra, hogy az utánpótlás az minél tovább maradjon a sportba, és ez nem csak edzői kérdés, hanem ez a vezetőedzői kérdés is például.
4: Úgy látom, hogy Sugi már nem akar ehhez hozzátenni. Köszönöm szépen. Megvan az egyetértés. Bottai Sugár és edzője Dávid László Debrecenből volt a Nemzeti Sportrádióban a vendég, és Urbán Ádám műsorvezető társammal kérdeztem őket, ugye egy 3-szoros csapatvilágbajnok és egyérmen VB bronzérmes vívó nőről van szó. Köszönjük szépen, hogy bejöttetek, és akkor egy pihenés már nem nagyon lesz, egy nagy kalappal kezdődik az új szezon, októberben indul Algériában a Világkupa Grand Prix, és aztán jön a következő 2027-es év kihívása, hogy aztán ott legyen a csapat, meg minél sikeresebbek legyünk a 28-as Los Angeles-i olimpia tükrében. Köszönjük még egyszer, és a figyelmet is a hallgatóknak, viszont hallásra Virányi Zsolt búcsúzik.
7: Köszönjük szépen.
3: Battai Sugárral és edzőjével Dávid Lászlóval Urbán Ádám és Virányi Zsolt beszélgetett. Ez volt a Hazafutás. Hamarosan következik a körkapcsolás már 18 óra 30 perctől a Vasas Nyíregyháza OTP Bankliga mérkőzése, és ne feledjük, 21 órától kezd női kosárlabda válogatottunk is a világbajnokságon, mégpedig az olimpiai ezüstérmes franciák ellen. Most búcsúzik a műsorvezető Elpap István. Szerkesztő kollégám Olasz Gergő nevében is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a mediaclick.hu-n. Viszont halásra!
1: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Női kosárlabda. Élet-halál harc a világbajnokságon. A magyar női kosárlabda válogatottra kulcsfontosságú csoportmérkőzés vár Nigéria ellen. A tét óriási. Egy győzelemmel karnyújtásnyira kerülne a továbbjutás. Ám az afrikai együttes fizikai fölénye és gyors játéka komoly próbatétel elé állítja a lányokat. Magyarország-Nigéria női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés éjjel. élőben, szombaton 14 óra 15 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
8: 18 óra 7 perc, a műsorvezető Katona László. Majd 21 órától hallhatnak egy közvetítést, női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés, ahogy az ajánlóban is már mondták, Magyarország-Franciaország mérkőzés. 18 óra 30 perctől azonban a labdarúgó élvonalból a Vasas-Nyíregyháza összecsapást közvetítjük, ez le is fedi a teljes Körkapcsolást. Az, hogy majd a Vasas-Nyíregyháza találkozó hogyan, miként végződik, hogy körülbelül két óra múlva majd megtudhatják. Érdekes ez az összecsapás, hiszen akkor el is vezetjük a mérkőzést, hiszen 16 év után ma ismét, tehát az NBA-ben lép pályára ez a két együttes. Egyébként legutóbb 2010 februárjában találkozott az élvonalban, akkor a Spari 3-2-re tudott diadalmaskodni. A Vasasnál a kapus akkor Vég Zoltán volt, aki még ha erre a mérkőzésen nem is, de egy másik Vasas Nyíregyházára élénken emlékszik. Cserés Bendegúz kérdezte.
9: Egy Nyíregyháza Vasas meccs az nagyon megmaradt bennem, az annyira emlékezetes volt, hogy 1998 körül, amikor visszajutott az NB1-be ugyanúgy a Nyíregyháza, és az első fordulóban Nyíregyháza Vasas volt, még a legrégebbi Nyíregyháza stadionban, amikor még a másik oldalról volt a bejárat, és emlékszem rá, hogy rengeteg ember volt, szinte teltházolt a meccsen, és a játékos kijáróban odalépett egy úriember hozzám, miközben vártuk a játékvezetőket, és a nyakába volt egy sál, egy félig Vasas, félig Nyíregyháza ilyen hímezett sál volt. Mondja, hogy ő Nyíregyházán él, de Vasas szurkoló, és hogy látta a tavalyi összes Nyíregyháza mérkőzést az NB2-be, és mondja nekem, hogyha figyeljek oda, hogyha lesz 11-es, és a 10-es játékos rúgja, az mindegyiket a bal alsó sarokba rúgta. És akkor jó, mondom, köszönöm szépen, kimentünk, elkezdődött a mérkőzés, és mit ad Isten, az 5. percben 11-est kapott a Nyíregyháza, és gondolkodtam rajta, hogy most jót akart nekem, vagy nem, mondom, elvetődök a bal alsó sarokba, aztán lesz, ami lesz. És ugye jól sikerült kivárnom, oda is rúgta a 10-es számú játékos, meg is fogtam azt a 11-est, úgyhogy ráadásul ki se esett a kezemből, és ezt a mérkőzést ugye 2-0-ra meg is nyertük, úgyhogy nagyon sokat segített az az úri ember, utána meg is köszöntük neki a segítséget, mert tényleg nagyon rendes volt, hogy így odajött és szólt. Úgyhogy ez nagyon megmaradt bennem ez a szituáció.
10: Fel tudtátok megkeresni a mérkőzés után, megtaláltátok, és meg is tudtátok köszönni?
9: Igen, mert odajött hozzánk, aztán Gele Imre bácsival megköszöntük neki a segítséget, úgyhogy erre biztos, hogy Imre bácsi is emlékszik erre a szituációra, mert még utána évekkel később beszéltünk is róla. Milyen jó lenne minden meccs előtt valaki odajönne, ezt mondaná, hogy hova rúgják a labdát. Úgyhogy de ez egy ilyen egyedi eset volt.
10: Hát ugye a modern futballban már lehet látni, hogy a kapusok kulacsokra, papírokra írják fel azt, hogy melyik 11-es rúgó vajon hova rúghatja majd a 11-esét. Hát ez egy kicsit más módszer. De hát ez már ugye régen volt, most pedig ismét pályára lép egymás ellen a két csapat. Hát nem tudom, hogy most lesz-e ilyen Vasas szurkoló, amelyik a kapust kisegíti ilyen szinten. Minden esetre a mai találkozótól mire számítasz?
9: Hát nagyon örülök a jelenlegi Vasasnak, főleg azért, mert ugye csak magyar játékosokkal érik el ezt, és tényleg magyar játékosokkal építik ezt a klubot. És én gondolom, hogy a Vasas ma közelebb lesz a győzelemhez, mindenféle téren szerintem esélyesebb, ugye remekül össze vannak rakva, és most szerintem azért egy hangyányival jobbak, mint a Nyíregyháza, úgyhogy én Vasas győzelemre számítok.
10: Mi szólsz a Vasas eddigi teljesítménye ez ebben az idényben? Ugye két győzelem, két döntetlen és két vereség. A mérlegük hatodik helyen állnak a tabellán.
9: Hát én úgy gondolom, hogy nagyon jól indultak a bajnokságban, jól felkészültek erre a bajnokságra. Gondolom nem akartak úgy járni, mint a legutolsó NB1-es évükben, hogy nagyon, ha jól emlékszem, nagyon rosszul kezdtek, és ez ugye rá is teszi a bélyegét egy-egy bajnoki szezonra. Úgyhogy szépen csipegetik a pontokat. Szerintem ez a két vereség is elkerülhető lett volna, de hát nyilván ez benne van, hogy kikapnak. Úgyhogy szerintem jól néz ki most a Vasas, várom a további jó szereplésüket.
10: Hát ugye a következő szereplésük a Nyíregyháza ellen lesz, természetesen ott majd meglátjuk, hogy a Vasas mire megy. Legutóbb az NB1-ben 2010 februárjában találkoztak egyébként, és akkor a Nyíregyháza 3-2-re nyert, úgyhogy a Vasas az első félidőben még egyébként 2-0-ra is vezetett, aztán a 89. és a 91. percben lett először 2-2, aztán végül 3-2 a Nyíregyháza javára, és ezen a mérkőzésen pályán is voltál, úgyhogy biztos mindenképp érdekes
9: Valami rémlik, volt. Igen, valami rémlik arról a meccsről, most, hogy így mondod.
10: Még annyit hát segítek, biztos, hogy volt egy öngól a 89. percben, Repka Ádám révén, ezzel lett 2-2.
9: Ja, hát igen, amikor egy csatár hátra jön védekezni, akkor abból szokott lenni ilyen, hogy öngoltuk. Hát így nem emlékszem már sajnos rá konkrétan, de biztos, hogy megvan valahol felvételen.
10: Minden esetre, ugye ez a 2010-es években volt, hogy emlékszel vissza azokra az eltöltött időkre a Vasasnál? Milyen volt akkor?
9: Hát ugye én akkor már pályafutásom végén voltam, és ugye az első évben, talán pont abban az évben, ugye a kiesés ellen küzdöttünk, mert amikor oda mentem a harmadik fordulóba, akkor utolsó volt a Vasas, és aztán hál' Istennek sikerült abban az évben kiharcolnunk a bennmaradást. A következő évben pedig nagyon jól indultunk, ha jól emlékszem, negyedik fordulóig még te elsők is voltunk, aztán ott jött azt hiszem több edzőváltás is, aztán megtört a csapatnak az a lendülete, azt valahol a középmezőnybe fejeztük be, úgyhogy ez ugrik be arról a két évről, amit még ott eltöltöttem a pályafutásom végén.
10: Általánosságban véve milyen volt akkoriban a magyar futball kapus szemszögből?
9: Húha, teljesen más volt minden, tehát a stadionok kinézete, állaga, a kluboknak a anyagi lehetőségei, rengeteget szenvedtünk azzal, hogy lesz fizetés, nem lesz fizetés, prémium az ugye a nevében is benne volt, adható, az is olyan volt, hogy vagy kaptunk, vagy nem, de mindenki szerintem őszintén focizott, szerettünk focizni, és azért voltak nagyon jó meccseink, tehát voltak olyan kitűnő meccsek tényleg, amire az ember emlékszik. A szurkolók nagyon őszintén szurkoltak, főleg a Vasas, nagyon szerettem azt a hangulatot, ami abban a régi Fájú utcai stadionban volt. Nagyon jóban voltunk a szurkolókkal, és tényleg mindig elkísértek minket idegenbe is, úgyhogy én örömmel gondolok vissza azokra az időkre is.
10: Anélkül, hogy arra kérnélek, hogy nagyon konkrétumokra emlékez, de azért mégiscsak ugye a Vasas-Nyíregyháza mérkőzésről van szó. Milyen lehetett akkoriban, vagy milyen volt akkoriban maga a mérkőzés, vagy a mérkőzésre készülés egy Vasas és egy Nyíregyháza esetében?
9: Hát most nyilván egy Vasas hazai pályán mindig arra készül, hogy mindegy ki az ellenfél, vagy nyerjen. Ugye mi akkoriban, tehát nem volt ilyen szintű felkészítése a csapatoknak, mint most, ilyen komoly meccstervek, mint amiket kidolgoznak, hogy most akkor az ellenfelet feltérképezve, akkor most mi így fogunk neki menni a meccsnek, akkor mindenki úgy ment ki a meccsre, hogy első 15-20 percben támadunk, letámadunk, meglátjuk, mi jön ki belőle, és nyilván erre az ellenfél is reagált. Tehát akkor nem volt ilyen információáramlás, mint most, hogy minden tudnak már egymásról a csapatok, a játékosokról, akkor azért jóval kevesebb információ volt az ellenfélről. Hogyha volt arra mondjuk egy csapatnak vagy egy klubnak lehetősége, hogy egy embert arra tartson, hogy mindig feltérképezze az ellenfelet, akkor ez nagy előnyt jelentett számukra, de igazából itt a csapatok magukkal foglalkoztak, hogy a saját játékukat dolgozzák tökéletesre, vagy csinálják tökéletesre. Úgyhogy ezzel mi is így voltunk.
8: a legtöbb NB1-es mérkőzéssel rendelkező Vég Zoltánt hallották. Nyíregyházi oldalról pedig Bajzát Péter következik, aki három különböző időszakban is volt a nyírségiek csatára. A riporter Cserés Bendegúz.
10: Hogy emlékszel vissza arra az átigazolásra, hogy kerültél Nyíregyházára?
11: Én akkor pont Győrben játszottam, és a nyíregyházi elnök megkereste, hogy Győrfét szerette volna leigazolni, hogy igazából megállapodtak, és oda mentem Nyíregyházára, az volt az első évem, és igazából nem bántam neki, hiába NB1-ről NB2-be igazoltam, mert nagyon jó közeget, nagyon közösség alakult ki, meg jó volt az egész csapat.
10: Milyen élményeket szereztél ott a Nyíregyházánál ilyenkor?
11: Az első évben én ugyanúgy azt jelentem, gólkirály voltam ott NB2-be, és tényleg nagyon jól ment a csapatnak, az őszi szezonban jól mentünk, tavasszal utána már volt egy kis a klubnál egy kis probléma, utána majdnem nyáron már ott majdnem megszűnt, de átvették, de sikeresen jó test ez a csapat attól függetlenül.
10: Játékosként ezekből éreztél egyébként bármit, hogy a csapat a megszűnés szélére került?
11: Hát éreztük persze, mert a fizetések akkor abban az időben, hogy nem jöttek abban a hónapokban, azért is úgy volt, az volt a cél az év elején, hogy feljusson a csapat az NB1-be. Ősszel azt hiszem ott voltunk az első helyen, tehát a feljutás azt elértük ősszel, viszont tavasszal már ezek a problémák, az edzés látogatottsággal játékosoknál pont ebből kifolyólag nem úgy adódtak, ahogy kellett volna egy normális csapatnál, és ez meg is látszott az eredményen, mert már akkor tavasszal nem tudtunk olyan teljesítményt hozni, mint ősszel.
10: Milyen volt a 2010-es évek futballja?
11: Hát annyival szerintem másabb volt, hogy fizikálisan erősebbek voltak a játékosok, úgy emlékszem vissza rá, meg voltak minden poszton olyan kvalitás, ami nem annyira a mai futballnak megfelelő, tehát nagyon ilyen robotos már a mai futball, hogy átveszed, passzolsz, mész tovább. Ott azért voltak ilyen cselezgetősek, aki ilyen közönség szórakoztató, akik nézők, egy-két játékos miatt jöttek ki jobban, meg többen is, mert olyan teljesítményt, vagy olyan dolgokat csináltak, amit nem nagyon szoktak másság a mai NB2-es meccseken, vagy NB1-es meccseken látni.
10: Miben tűnt fel leginkább, ha egyáltalán bármiben feltűnt, mondjuk a vidéki csapatok és a fővárosi csapatok között bármilyen különbség?
11: Hát annyi különbség mindenképpen volt, hogy vidéken nagyon a pesti csapatok szerintem nem nagyon szerettek lemenni, mert vidéken a Nyíregyháza, Debrecen, az ilyen csapatoknál ott hazépályán ott egy katlant alakítottak ki a szurkolók is, meg a játékosok is, és hazépályán ott 200%-ot adtak a városért, úgyhogy ott nagyon nehéz volt vidéken játszani a pesti csapatoknak. Viszont ugyanezt elmondhatnám fordítva, és a vidékiek meg nem nagyon szerettek fel Pestre menni, mert ott megzavart őket a hosszú út, vagy a fények, nem tudom, de ott meg a vidékeknek volt nehezebb Pestre játszani, ez is igaz.
10: Volt ennek egy külön presztízse, amikor akár a Nyíregyháza vagy másodéki csapattal, fővárosi klubbal találkoztatok?
11: Külön presztízse nem volt, de azért Fradi ellen, Újpest ellen, akik a nívósabb csapatok, azok ellen mindig jobban felszívta magát az ember, meg ott volt presztízse, hogy azért Fradi ellen, azok ellen mindig jobban akarta az ember. Jobb teljesítmény, éves alkalott a játékosokat, hogy Fradi ellen, vagy akár egy Újpesten is tudunk játszani, azok ellen megmutatni, és ha jó teljesítmény nyújtott azon a meccseken, az hatványozottabban kijött az eredményekben, meg a kifele mutatott játéképed alapján.
10: Térjünk át a MÁB-ba, ugye ma játszik egymással a Vasas és a Nyíregyháza. Mit gondolsz eddig a jelenlegi magyar bajnokságról?
11: Hát úgy gondolom, hogy a Vasas az most, hogy feljutottam az NB2-be, az NB1-be, nagyon jó edzőt találtak maguknak, mert úgy látom, az NB1-be is megállják a helyüket, és nem is akár, hogy nem egész jól focit játszanak, mutatja az eredményeik is, és akár egy győzelemmel is már odaérhetnek a dobogó közelébe, vagy a dobogóra. Fel is tudnak érni a Vasas játékosok. A Nyíregyháza, amit mondtam, a Nyíregyházán ott egy masszív csapat alakult ki. Ott most látom, hogy vannak egy-két meccsen, nem nagyon követem végig, de azért nagyjából lát tisztább őt, hogy van egy-két meccsen kicsit problémák, ott a bírói tévedések, de előbb-utóbb minden visszaadja magát, és akkor a Nyíregyháza is tud előbbrébb lépegedni a tabellán.
10: Nyilván 12 csapatos bajnokságnál 6 forduló után még kár arról beszélni, hogy melyik csapatnak hány pontja van, de azért ilyen szempontból is érdekes lehet ez a találkozó, hogy a Vasas 8 ponttal, a Nyíregyháza pedig 7 ponttal rendelkezik, tehát 1 pont a különbség a két csapat között 6 forduló után.
11: Így van, meg amit mondtam, és hogyha úgy akár még csapatnak jól jön neki a mérkőzésbe győzelemmel, akár már most a dobogon tudnak lenni, és az viszont az fontos, hogy egy jó kezdés, egy jó megadja a csapatnak a kellő hullámot, és az egész ősszel kibírják végigolni az egész szezont.
10: Általánosságban mit látsz a magyar bajnokság jelenlegi idényén, mire számítasz?
11: Hát mi most az elején vagyunk, mi most nem látjuk meg vannak a európai futballbős játékosok, mert sok csapat, például Győrbős játékos eligazolt, tehát még nem tudja megmutatni, hogy mire lesz képes. Szerintem ennek el kell tenni egy 10 fordulónak mindenképpen, hogy már lehessen számot vetni, melyik csapat mit fog játszani, akár az Alegerszeg is látjuk, hogy tavaly nagyon jó ment, most kevésbé megy nekik annyira jól. Pont azért, mert játékosok elmentek, új játékosok jöttek, nem állnak össze még a csapatok, tehát ilyenkor a szezon elején nagyon fontos egy-két jó rajt, hogy feljön egy csapat egy jó hullámra, és azt egész ősszel végig tudják tolni, mert tavasszal megint váltások lesznek, és akkor utána megint nehezebb lesz a csapatoknak.
10: Még egy kicsit visszatérve a Nyíregyházára, gondolom azért fontos, hogy egy ilyen kaliberű csapat, egy ilyen történelmi csapat, mint a Nyíregyháza NB1-es legyen.
11: Igen, az fontos a városnak is, amíg ott voltam, és látom, hogy az emberek mennyire szeretik a futballt. Nem csak Nyíregyháza, hanem egész környező megyében, ott nagyon sokan jöttek át meccsekre, és az biztos, hogy a szurkolók azok nagyon ott teszik magukat a csapat mellé.
8: Bajzát Pétert hallották, hamarosan, tehát 18:30-től jön a Vasas

0: vagyok, jönnek a részletek.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány, az 1 milliárd forintos keretből azokat a fiatalokat segítik, akik 1997 óta a gyermekvédelem rendszerében bántalmazást, visszaélést vagy kizsákmányolást szenvedtek el. Az alap részleteiről a következő hónapban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. Azonnali kormányzati beavatkozást sürget a Független Benzinkutak Szövetsége a szektor romló működési feltételei miatt. A szervezet szerint 600-700 vidéki családi vállalkozás ellehetetlenülhet, ami munkahelyeket és helyi szolgáltatókat is veszélyeztet. Nem állami támogatást, hanem kiszámítható ellátást, átlátható árképzést és egyenlő versenyfeltételeket kérnek. Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsérült, közülük 7-et kórházba vittek. Moszkva korábban azt jelentette, hogy csaknem 500 ukrán drónt semmisítettek meg 20 régió és a Fekete-tenger felett. Baskírföldön találatért egy petrolkémiai üzemet. Két újabb holttestet emeltek ki a tengerből a múlt heti ciprusi kombaleset helyszínén, több mint 500 méteres mélységből. Az áldozatok száma ezzel 12-re emelkedett, 16 embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván. A komp nem sokkal indulása után felborult, majd elsüllyedt. A hajón csaknem 270 ember utazott. A komp kapitányát és a személyzet további 7 tagját őrizetbe vették. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Járványtól nem tartanak a szakemberek.
1: Közlekedés.
0: Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől kell helyenként lassulásra számítani. A hétvége közelettével erős a forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és az M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig szakaszos torlódásra kell számítani. Árokba hajtott egy teherautó a 66-os főúton Mánfa közelében. A 9-es kilométernél egy sávot lezártak. Két autó ütközött a 87-es főúton Táplán-Szentkereszt határában. A 19-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Az ország nagy részén változóan felhős az ég, főként csak a Dunántúlon és a déli tájakon süt a nap. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
3: 18 óra 26 perc, a műsorvezető Katona László. Hamarosan kezdődik a Vasas Nyíregyháza labdarúgó mérkőzés a 7. fordulóból a bajnokságban. A 6. Vasas fogadja a 8. Nyíregyháza csapatát. Egy pont a két együttes közötti különbség. Itt a stúdióban a vendég pedig Vukovics László. Szervusz, szia! Mit vársz a mérkőzéstől?
4: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sport Rádió hallgatóit. Én Vasas győzelmet várok, mert a Vasasnak nagyon jó futball játéka van, amit szerintem Erős Gábor megkomponált, és érdekesség mondjuk számomra nem csak azoknak, akik azt látták az elmúlt két meccsen kikapott a Vasas, hogy csak Pávkovics került be a csapatba Hely Viktor helyett, és megmaradt az alapkezdő csapat. Én ezt annak tulajdonítom, hogy a Vasas mind a Puskás Akadémián otthon, ahol az első 20 percben remekül játszott, két nagy helyzetet kihagyott, mind az Újpest ellen, ahol nagyon találóan nyilatkozta Erős Gábor, hogy Vasas fiesztából csináltunk egy Újpest fiesztát, 70 percig, 65 percig a Vasas uralta a játékot, 1-0 vezetett, gólhelyzetek

0: tömkelegét dolgozta ki, nem rúgta be, jött egy váratlan Amenyidó gól, egy 11-es, és megfordult a mérkőzés, de Erős Gábor nem tér le erről az útról, a Vasas sem, ugyanúgy építik be a Vasas Kubala Akadémia fiataljait, Rabbol Dizsár letöltötte sérülését, ott van már a kispadon Molnár Csaba, és érdekesség a mai mérkőzés, hogy beszéljünk a Nyíregyházáról is, hogy Kovács Milán és Hős Zsombor a Vasasból jött, mind a ketten kezdők ma a Nyíregyházában, és Kovács Réti pedig Nyíregyházáról tette át a székhelyét Angyalföldre, és még érdekesség lehet, hogy Tóth Balázs, aki a Nyíregyházának egyébként kezdőkapusa lenne, csak a fiatal szabály miatt véd most, vagyis nem, ma Dala Martin véd, eddig Molnár Mátyás védett a fiatal szabály miatt, egyébként ma Dala Martin véd, de Tóth Balázs, ő Tóth Milán, a Vasas csatárának a testvére.
1: Mennyi minden. De mit gondolsz, hogy most Bódog Tamás nélkül még meddig bírja ez a csapat, mert továbbra sincs ott a oldalvonal mellett?
0: Igen, egy edzőnek, pláne ilyen karaktere van, pultkor pont Edvi László volt a riporter, és mondtam, hogy hiányzik a kispadról Bódog habitusa, erről mondta, hogy pont azért van eltiltva, hát ez találó megjegyzés volt, de valóban, hogy ami előnye, az hátránya is, közben látjuk, hogy a Fáy utcában egy volt Ferencváros játékos, akivel én is nagyon jó viszont ápoltam, Martos Győző sajnos elhunyt szeptember 3-án tegnap, a Ferencváros legendája, érte van most a gyászünet, egyébként két világbajnokságon volt, nagyon szomorú hír, de vissza a mai mérkőzésre. A Nyíregyházának egy esélye lehet szerintem, hogy a pontrugásokból nagyon jó sáfárkodik, Kvasina van a legtöbb veszély, a nagy bedobások Bencen Lejtrel névén, ami veszélyt okozhat, de egészében, ha minden szegmest egymás mellé teszek, akkor a Vasas esélyesebb a mérkőzésen, azért, mert megtalálta a kezdőcsapatát, és jó futballt mutatnak be, annak ellenére, hogy az elmúlt két mérkőzésen kikaptak. Hát a Nyíregyháza meg jól kérdezte, hogy Bódog nincs ott a kispadon, de ők két győzelmet már tudtak abszolválni, igaz, hogy mellette volt jó pár vereség is, de inkább kapják ki és nyerjél, mint sok döntetlen csinálja, mert csak úgy lehet haladni.
1: Csak idegenben a Nyíregyháza még nem tudott pontot szerezni ebben a bajnokságban.
0: Hát szerintem ez ma sem fog változni, mondjuk Bódog Tamásik nem így gondolják, de egy jó mérkőzésre van kilátás, ebben nyitja ezt a szezon, ezt a fordulót a bajnokság. A Vasas hazai pályán szerintem esélyes ennek a mérkőzésnek, és hát az nem nézne jól ki angyalföldi oldalról, hogy harmadszor is kikapnának Zsinórba, de hát ezzel Nyíregyházának is lesz egy-két szava.
1: Szóval Vasas-Nyíregyháza mérkőzés, a hatodik fővárosi csapat, az újonc a nyolcadik Sparival mérkőzik. Kapcsolunk az Ilovszky Rudolf stadionba, a két kommentátor Jó András és Olasz Gergő.
2: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit innen Angyalföldről, ahol tehát az OTP Bank Liga hetedik fordulójának nyitó mérkőzésén a Vasas FC a Nyíregyháza Spartacus FC-t fogadja. A mérkőzés előtt, ahogyan azt már a stúdióban is említették, gyászszünettel adóztak a csapatok, valamint a szurkolók Martos Győző emlékére, aki életének 77. évében hunyt el. 34-szeres válogatott labdarúgóról beszélünk az ő személyében, aki mind a 78-as, mind a 82-es világbajnokságon a magyar csapatot erősítette. A Ferencváros örökös bajnoka, egyszeres bajnok és négyszeres kupagyőztes volt az FTC csapatával. Most már pedig az ünnepélyes kezdőrúgást elvégezték a Vasas játékosai, de Nyíregyháza kezdi majd a találkozót, amely tiszta fehér szerelésében lép pályára. A Vasas pedig a tőle megszokott hazai vörös, tehát piros és kék csíkos mezében lép pályára.
3: Én is köszöntöm Önöket, hogy az angyalföldiek két vereség után szeretnének visszatalálni a korábbi útra, miközben a Nyíregyháza idegenben eddig pont nélkül el. De az izgalmas kérdés lehet, hogy folytatódik a Vasas hazai pályás fölénye, vagy a Spari képes lesz megtörni ezt a sorozatot. A mérkőzés már elkezdődött, nincs teltház, de nem is Konga stadion alapvetően. Szerintem egy 2-3 ezer ember kint van a mérkőzésen, de majd nyilván lesz pontos információnk is. A két kezdőről beszéljünk, mert épp most Kovács a földre került, és a Vasas jöhet majd. Engedi a kapuban, ha a Vasasra kezdjük, akkor Vasasban engedi a kapus, a védelemben Pávkovics, Iimbor, Csóka és Doktorics, a középpályán Rabol Dizsár, Hidiem, a támadó középpályán sorban Kovács Réti, Urbik, Tóth és legelő centerbe, centrumban Kosta fog játszani. Két változtatás egyébként, két módosítás az előző fordulóhoz képest a Vasasban. Mezei és Hely az, aki nem kapott ma helyet a kezdőben. így áll fel, tehát a Vasas a mai mérkőzésen.
2: Ezzel szemben a Nyíregyháza jelenleg vele járon megbízott edzővel, közben Tóth Milán léphet ki egy az egyben a kapusra, szemben elővi Tóth Milán, de elmegy. A jobboldali kapufa mellett a próbálkozása rögtön az első perc végén megszerezhette volna a vezetést a Vasas csapata. Tóth Milán léphet ki szépen helyzetbe, Urbik közben a közönséget hergeli már természetesen azonnal, a Vasas publikum pedig próbál ennek eleget tenni, ennek a felkérésnek, hogy buzdítsa saját csapatát a szurkolótábor. Szóval majdnem megszerezte az első perc végén a vezetést a Vasas, de mi a Nyíregyháza kezdő csapatánál jártunk éppen, amelyet most ezúttal biztosan Bódog Tamás rakott össze, de Vellai Áron foglal helyet a kispadon, hiszen Bódog Tamás még mindig a Debrecen elleni mérkőzésen szerzett eltiltását tölti. A kapuban a mai mérkőzésen a Nyíregyházánál Dala kezdett, a három belső védő, Temesvári Katona, valamint Bencen Leitner lesz a mai mérkőzésen. Jovanova jobb oldalon, Antonova bal oldalon, Kovács, Toma és Hős a középpályán, a két támadó pedig a mai mérkőzésen Regza, valamint Kvasina lesz.
3: Engedi már felvette a labdát, és már ki is kerül a bal oldalra. Figyelniük kell, mert hogy két Nyíregyházi játékos már ott volt a 16-oson belül, jó a kitett labda, ott pedig már-már bajban volt Hidi, de már mehet is tovább. Ötvetően a játékvezető belefújt a sípjába. Róla még nem beszéltünk, Zimmermann Mário, aki ma a mérkőzésen a sípot fújja. Az asszisztensek Albert István, Belica, Bence Péter, a tartalék játékvezető pedig Újhelyi Tamás. Azért is mondtam, hogy mehet tovább, mert egyébként a játékvezető a sípjába fúj, de el is végezték már gyorsan a szabadrugás. A feltett labda pontatlan, nem tudja lefejelni ott Kosta, és figyelni kell, ismét hátul Iimbor belebólint a labdába, a Vasas tér felén tehát labda, és megint engedélyez haza, ő pedig ahogy odaért a labda, már is fellőtte azt, és sikerült megtartani Tótnak a labdát, és a bal oldalra tett labda Doktorisnak, jó, fölnéz, aztán teszi tovább Tótnak, jó a csel, megáll egy pillanatra, Kovács gyűrűjében át tudta tenni, aztán Urbik fölnéz, jó, micsoda passz a bal oldalra, csak hosszú volt, egyébként az elképzelés jó volt, de hosszú volt a labda Tótnak, úgyhogy jöhet majd a nyíregyházai bedobással. 3 perc telt el a mérkőzésből, Vasas, Nyíregyháza 0-0.
2: Nagyon könnyedén szerezhette volna meg a vezetést a Vasas az első percben, még egyszer visszatérve arra a lehetőségre. Tóth gyakorlatilag egy védővel ugyan a nyakában, de egy az egyben vezethette a kapusra a labdát. Nem sokat tévesztett, és a jobb alsó sarok mellett gurult el a próbálkozása. A Vasas bedobás, az imént még a Nyíregyháza végezhetett el egy pardobást, most már ezt a Vasas tehette meg. Hátra kerül megint Engedihez a labda, aki egyből íveli is előre Tóth Milánt keresve. Ez egy picit szélesnek tűnik, Tóth Milán viszont háttal még bent tudta tartani a pályán a labdát, de aztán Jovanov lábáról végül a Nyíregyháza játékosa elé pattant, aztán Kovács Réti nem tudta ugyan megtartani, de egy bedobást így is kiharcoltak, sőt egy szabadrugást így is kiharcoltak a nyíregyháziak. A 4. perc végén, amikor most lépünk már az 5. percbe, Vasas Nyíregyháza továbbra is 0-0 az NB1 7. fordulójában.
3: Bal oldalra kerül át a labda, Bence Leitner elkérni, és meg is kapja egyről a Nyíregyháza a saját tér felén. Kovács lép vissza, és hazakerül a labda a csapatkapitányos Katona Leventéhez. Antonov megkapja, és nem tudja átvenni a labdát pontosan, és már figyelni kell hátul, hiszen Pápkovics már dobná be is a labda, be is dobta, aztán pedig ütközik Katonával, érdekes megmozdulás volt ez. Katona az, aki kicsit kitette az evezőket, és Kosta pedig a földre került. Így szabadrugásra jöhet majd a Vasas a Nyíregyháza tér feléről. Nagyjából olyan 40 méterre van ez a kaputól ez a szabadrugás, szóval alapvetően nem veszélyes helyről, de azért egy pontrugás mindig veszélyes tud lenni. A magas emberek már elől, közben Csímő megindult Kovács Réti, hát ha Urbik odaadja neki a labdát, de nem így történt, aztán pedig most halljuk a sípszót, és már jöhet is majd a labda, Urbik keze a magasban. Kovács Réti neki indul, aztán Urblik végzi el, jó betett labda, és Tóth egy picit lemaradt róla, és nem is tudott úgy belérni a labdába, könnyen fel tudta venni Dala, aztán pedig már a kontrára kell figyelniük hátul a budapestieknek.
2: Toma az, aki bevezetheti a támadó szekcióba a labdát, aztán a jobb oldalra tálalja, onnan viszont nem volt már előrefejle játék, úgyhogy csak vissza Kovács Milához került a labda. Egy óriási párharcot most Urblik, valamint Jovanov között, még mindig a pálya jobb oldalán nyíregyházi szempontból a labda, aztán végül a játékvezető Zimmermann Mário úgy döntött, hogy jöhet egy bedobással a Vasas csapata, sőt egy kezet ért a labda egy nyíregyházi játékos kezéhez ért a támadás közben a labda, úgyhogy szabadrugással jöhetett a Vasas, egy nagy keresztlabdát pedig most szörnyen pontatlanul ívelt át az egyik oldalról a másikra. Urblik pöröl egy sort, vagy inkább kettőt is Kovács Rétivel, hogy miért nem tartotta a szélét. Most egy lökés Csókától, Kvasinával szemben, úgyhogy ezt is észrevette a játékvezető az első 5 perc alapján, sőt most már 6 perc alapján. Jó ítéleteket hozott a bíró, és nem róla szól a mérkőzés. 6 perc telik el tehát, Vasas Nyíregyháza 0-0 továbbra is.
3: A Vasas az első 4 fordulóban egyébként veretlen maradt, ráadásul az Eto és a Ferencváros ellen is Emberhátában játszott hosszú ideig. Azóta viszont ugye Vasas Puskás Akadémia 0-1, és Újpest Vasas 3-1, szóval azért Erős Gábor együttese 2 egymás követő vereség után próbál visszakapaszkodni, korábban Bukovics Lászlóik is beszéltek erről a stúdióban. Dala teszi előre most a labdát, és ezzel lehetne robogni. Regza az, aki 16-oson belül elesik. Csúk az, aki besegített hátul, és már engedi, kijött a kapujából, fölvette a labdát. 7. percben jár a mérkőzés, egyelőre egyik csapat sem kapkod. Iimbor, ahogy ezt kimondtam, gyorsan föl is vágta, és már ki is ment a labda a pályáról. Úgyhogy Bencen Lejtner az, aki majd bedobhatja a Vasas tér felén, tehát a labda 16-os csücskénél megkapja ott Regza, aztán pedig már Kovács vinné tovább, de kiment a labda, újabb bedobásra jöhet a Nyíregyháza, és Bencen Lejtner az, aki újra bedobja majd a labdát. Nagy bedobáshoz készülődik, játékvezető pedig már számol, a labda pedig érkezik befelé. Nagy dobás ez, kis sikerült kifejelni a Vasas játékosoknak. Bencen Lejtner pedig már azonnal jön vissza a bedobás követően. Dala pedig megtapsolja, sikerült visszaszerezni és megtartani a labdát. Dala pedig fogja, fellövő jobb oldalra azt. Jó a csúsztatás Regza, már a 16-oson belül. Jó a betett labda, Kvasina forgolódik, ki fogja ellőni. Katona betette volna ott a 16-oson belülre, sikerült még megmenteni, aztán pedig most újraindul a labda. Kovács beéveli a 16-oson belülre, ott az simán kifejelte Pávkovics, és ez így most már a Vasasé lesz. A 8. percben jöhet le majd talán egy Vasas támadás, és ha sikerül kihozni a labdát.
2: Doktorics passzolja oda Tóth Milánnak, de elveszíti Tóth, és egy megpattanó lövést követően vezet a Nyíregyháza. Egy elképesztően szerencsés találattal vezet a Spari. Ha jól láttam, Hős volt az, aki nagyjából 16 méterről a tömegből előtte a labdát a 16-os előteréből, kicsit több is volt az, mint 16 méter tehát, és valószínűleg veszélytelen lett volna a próbálkozása, de beleért még valaki ott a 16-oson belül, a sok vagy védő, vagy támadójátékos közül, inkább azt mondom, egy védőlábán pattant meg de ez a lövés, de majd a stúdióból ezt vagy megcáfolják, vagy megerősítik. A lényeg, hogy a 9. percben megszerzi a vezetést, meglepetésre a Nyíregyháza Vasas otthonában. Hogyan látta ezt Vukovics László a stúdióból?
0: Doktorics fölpasszolta a labdát a saját 16-osának a sarkánál Tóth Milára, aki le akart fordulni, hőzsombolt, gyönyörűen szerezte meg a labdát, és a lövésébe nagyon szerencsétlenül nyújt bele Csóka, mert tisztán a kapus kezébe ment volna. Ez a 16-os sarkától tükörszélsőként hozta befele a jobb szélről a labdát Hős. Egy szép lövés volt, de a kapus simán védte volna, Csóka beletette a lábát, így védhetetlenül a léc alá vágódott, a szerencsésből.
2: Most már pedig a túloldalon jöhet egy szöglettel majd a Vasas csapata a 10. percben. Costa volt nagyon harcos, talán még egy picit szabálytalan is, de a játékvezető ezt még úgy látta, hogy nem ért szabad rúgást kifele, úgyhogy jöhet egy szöglettel a Vasas csapata, és akkor jöhetne az egyenlítés is akár már a 10. percben, hiszen a Vasas hátrányban 1-0 vezet a Nyíregyháza itt a Fáy utcában.
3: Doktorics sétál oda a szöglet zászlóhoz, és ő szeretné majd elvégezni tehát a Vasas első szögletét, de nem lesz szöglet, mert ahogy megvideózták, és most jelezte Cimerma Mário játékvezető, hogy kirúgással folytatódik a mérkőzés. Dala pedig megy a labdáért, és valamelyik Bence Leitnerrel beszél meg. Ezt nyilván nem fogjuk majd tudni önökkel közönül, miről beszélgettek, és mit mondtak egymásnak. Egy biztos, hogy jöhet majd Dala kirúgása. De a játékvezető nem tűr semmilyen időhúzást, azonnal már számol. Bence Lejtner megkapja a labdát, lehet, hogy erről beszéltek, sarokkal tovább, ez eddig jól néz ki. Kvasina. Már lassan-lassan brazilos játék volt, de aztán pedig a Vasas visszaszerezte. És indul már Tóth Milán, keresztbe érkezik Kovács Réti, aztán pedig Tóth Milán most a jobb oldalt már. Hozta, aztán vissza most Tóth Milán, betett labda, a 16-oson belőle nem jó egyelőre senkinek, aztán Urblik megszerzi, ott kapott a lábára, úgy látom Rab, de aztán mehet tovább a játék, Doktorics a pálya bal oldalán. szépen építkezik a Vasas támadása. Katonában akad el a labda, de még mindig a Vasas birtokolja a labdát a Nyíregyháza tér felén. Aztán pedig a Csínbe kapta meg Csóka a labdát, de még mindig őrzi ezt a jó mélységi indítás. Betett labda is, jó, és ott az egyenlítő találat. Costa az, aki bele tudta tenni a lábát a labdába, ami ott érkezett a bal oldalról. És micsoda gól volt ez. Szépen végigjáratták a labdát a hazaiak, és ott érkezett Costa, ahol kellett neki. 1-1 a mérkőzésben, a mérkőzésnek a 12. percében. Nagyszerű gól volt ez, Ukovics László.
0: Az előbb még nem említettük meg Hős Zsombor, csak a felvezetőből, hogy a Vasasból került a Nyíregyházára, tehát neki duplán értékes a vezetőgól. Ez pedig egy parádés támadás. Csóka gyönyörűen adta be a rosszul helyezkedő Nyíregyházi jobbek mögé a labdát. Kovács Réti remekül kivárta, amíg a center jön a rövidre, úgy passzolta be, hogy a kapus nem tudott kijönni, és Costa 5 méterről becsúszva a jobb alsó sarokba továbbította a labdát, teljesen megérdemelten egyébként a Vasas.
3: Bizony, és már folytatódik is a mérkőzés, azonnal mindenki felállt és mehet tovább, mind a két csapat ma itt győzni, akár ez teljesen egyértelmű, sőt, már ott a feltett labda, jó a csúsztatás. Rágza pedig, hát én félolós mozdulattal a Vasas kapuja felé tette a labdát, de ez könnyű felvette, engedi. A 13. percben, tehát Vasas, Nyíregyháza 1-1.
2: A jobb oldalon most Kovács Réti kapja meg a labdát, az előző idényben ez még arra adott volna következtetést, hogy a Nyíregyháza birtokolja a labdát, de most már Kovács Réti a Vasas játékos, a Limbor pedig elpasszolja a labdát, és egy szögletet ajándékoz gyakorlatilag a Spartakusznak. Antonov pedig már kocog is át, hiszen a jobb oldalról ívelheti majd középre ezt a sarokrúgást, bal lábbal pedig tökéletes lehetősége számára, hogy a kapu irányába tekerje akár a labdát, és az élet veszélyes lehet a Vasas szempontjából. Engedi ott, próbálja irányítani saját védőit, de hát az összes Vasas játékos szinte az ötösön belül, kivéve Kovács Réti, ő is a 16-oson belül, most minden Andi a földi saját 16-osán belül, sőt Kovács Réti kivételével mindegyik az ötösön belül, és ott van természetesen Temesvári, ott van Katona Levente, ott van Kvasinák középen, úgyhogy azért nem kell félteni a nyíregyháziakat sem, és akkor még Kovács Milánról nem is beszéltem, mind-mind 190 cm fölötti magassággal rendelkező játékosok, akiket említettem. Antonov mindkét kezét fölemeli, és jön a jobb oldali sarokrúgás, röviden sikerült csúsztatni, Tomához pattan a labda, Toma visszafejeli középre, aztán Hidien fejeli ki, most Doktorics próbálja meg kicsúsztatni, Hős veszi át, lecsenik a lábáról, de jöhet az ismétlés és egy kapufa. Majdnem megint előnybe került a Nyíregyháza. A kapufa mentette meg most a Vasas csapatát, és megint egy ígéretes lehetőség volt ez a nyíregyháziaktól. Bizony a 16-os előterében vehette át megint egy Nyíregyháza játékos a labdát. Egy átvételt követően pedig kapura tűzte, és a baloldali kapufáról pattant ki a labda, bedobással jöhet majd, sőt, szöglettel jöhet majd a Nyíregyháza csapata, megint Antonov víveli majd középre, ahogy az imént tette a jobb oldali sarokrúgást, most ezt a baloldali szögletet is ő adja majd középre, de ez a kaputól elcsavarodik majd. Jön középre a labda, elszáll mindenki fölött, Hős a hosszú oldalon, eltöri a kapáslövést, nem születik ebből újabb találat. A 15. perc pedig úgy kezdődik meg, hogy a Vasas Nyíregyháza találkozó állása 1-1 továbbra is.
3: Szerintem az előzőnél egyébként engedi, mint a kicsit beletolt volna a labdába, és úgy ment a kapufára, nem vagy benne biztos, de remek próbálkozás volt. Engedi most már játékba hozta a labdát, Urblik az, aki remekül veszi át, egyelőre a saját tér felé még a labda, ami a Vasast illeti, a bal oldalt van a játék, jó a labda Tóth Milánnak, nem tudja megtartani, aztán most még egy picit odalépett, és sikerült neki, de már ott jött Kvasina, és ő pedig szerette Doktoricsot, de Kvasináról ment ki a labda, úgyhogy jöhet majd a Vasas egy bedobással, a félpályánál áll jelenleg a Vasas játékosa, a kezében mindig ott van a labda, és a játékvezető már szólt, és neki, hogy tessék elvégezni. Megkapta Costa, aztán vissza Doktoricshoz, Hős pedig remek ütemben lép oda, és itt talán meg is szerzi a Nyíregyháza a labdát, de nem, mert a Doktorics lemaradt a földön, és Hős kapja meg a mérkőzés első sárga lapját. Ez egy alapvetően kemény belépő volt, már a labda nem is volt ott, úgyhogy jár a sárga lap Hősnek. Ő szerezte a 9. percben a Nyíregyháza első gólját, ugye egy megpattanó lövés volt ez. A Doktorics lábán változtatott irányt a labda, és így kötött ki az a kapuban. Aztán pedig most Hős Zsombor, aki megkapja a mérkőzés első sárga lapját a mai találkozón. Az állás 1-1 a 16. percben, és a Vasas pedig a Nyíregyháza tér felén birtokolja a labdát.
2: Arról még nem beszéltünk, hogy egyébként rengetegen kilátogattak erre a mai mérkőzésre. Na, a félháznál biztos, hogy többen itt az Ilovszki stadionban. Egyelőre ívelt labda közben Pávkovicstól, amely jó is Kovács Rétinek, Bence Leitnerrel óriási a küzdelem, de aztán Kovács Réti végül kiharcol egy szögletet, bár az imént is azt mondtuk, hogy jöhet majd egy vasas szöglet. Aztán mégis felülbírálták a videóbíró segítségével. Na most akkor megint azt mondjuk, hogy jöhet majd egy vasas sarokrugás. Oda is kocog doktori Csáron, hogy elvégezze. Jobboldali szöglet ballábbal a kapu irányába tekerheti majd Doktorics, ahogyan az imént tette Antonova Nyíregyháza csapatában. Az egy nagyon veszélyes szöglet volt, amelyből végül kapufáig jutott a Nyíregyháza. Hát most hasonlóan veszélyes lesz a vasas, akkor megint fel kell majd emelni a hangunkat. A 17. percben 1-1 az állás, jön a középre, tehát labda, Rab egy kicsit hosszan veszi át, aztán vissza Doktoricsnak, a gyengébbik lábával a hosszú irányába adja Doktorics, nem jól öklözött bele a kapujából kiérkező Dala, de szerencséje volt, hogy ott volt egy védőtárs, aztán végül Urblik távoli próbálkozását már blokkolta az egyik nyíregyházi védő, és egészen a vasas kapusáig engedihez kerül hátra a labda. A 17. perc végén Vasas Nyíregyháza 1-1, a 9. percben Hős, a 12. pedig Kosta volt eredményes.
3: Jobb oldalra érkezett most Engeditől a labda Pávkovics felé, de sikerült ott kifejelni Bence Leitnernek, úgyhogy a bedobás követően már ismét újra a Vasas birtokolja a labdát. Próbálkoznak előrébb jönni. Csóka, aztán pedig már Doktorics a bal oldalt. Jó a csel, és ezzel el lehet menni, még mindig Doktorics. Hidiem elkérni, de nem kapja meg, megint még mindig Csóka, aztán pedig már a bal oldalt lehet jönni. Jó a lövés is. Elszállt kapu fölé, de már egyébként les volt a lövés pillanatában. A 18. percben jöhet majd egy szabadrugással a Nyíregyháza. Kovács Réti volt az, aki gyakran feltűnik a pálya bal oldalán, hogy cserélnek Tóth Milánnal azért ismét, hogy a pálya bal oldaláról cserezett befelé. És akkor jöhet majd a szabadrugás, de hát ezt nem fogja majd elvégezni Jovanov, hanem megvár, hogy kijön a kapuból Dala. Ez nem tetszett Zimmermann Mário játékvezetőnek sem, és akkor most már számol. Végezzük el ezt a szabadrugást. Meg is történt. Regza felé a labda, de ez nem jutott el odáig. Kovács pedig nem tudott beleérni, de Jovanov még mindig ott volt, és meg tudta szerezni. Aztán pedig a jobb oldalra tette Hősnek. Ez hosszú volt, úgyhogy jöhet majd egy bedobásra a vasas. Akkor, amikor a 19. perc is megkezdődik, továbbra is 1-1 az állás a mérkőzésen.
2: Doktorics pedig már hajítja is előre a labdát. Eljut Urblikig, Urblik viszont pontatlanul teszi vissza Kosta irányába, és le tudott rácsapni Kvasina, aki óriásit küzdött Kostával, a két 9-es párharcából most a vasasos jött ki jobban, aztán az előreívelt labdája már pontatlan volt, és Temesvári végül az oldalvonalon túlra tisztázta, úgyhogy most Urblik kezében a labda, de ő nem végzi el a bedobást, inkább ott hagyja okosan Doktorisnak, aki azonnal a lábára hajtotta Urbliknak. Kiment a labda oldal, de megint Urblik dobhat, és most már oda is hajítja Tóth Milán elé. Tóth Milán szépen veri meg az emberét, már a 16-oson belül a bal oldalon, centerezése pontatlan, jöhet a szöglet. A vasas sarokrúgása következik majd, de ez nem egy jobb oldali, hanem egy bal oldali szöglet lesz majd, úgyhogy nem Doktorics, hanem Urblik az, aki oda sétál a szögletzászlóhoz, és helyezi le a labdát hamarosan. Egyelőre még csak lábbal továbbítja a zászló irányába. Középen természetesen már ott van Kosta, ott van Imborg, ott van Rab, sőt, említhetjük az imént felérkező Csókát is. Vannak ott azért olyan játékosok, akik tudnak gólt fejelni angyalföldi szempontból. Jöhet Doktorics centerezése, neki fut és jön át a hosszú oldalra a labda, fölfelé fejeli az égbe. Most Pávkovics, aztán végül szabálytalan volt Csóka az ötös sarkánál, Tomát ütötte el. Jöhet egy szabadrúgással, hát egy kirúgással fellérő szabadrúgással gyakorlatilag. Na, Nyíregyháza a 20. percben, Vasas Nyíregyháza 1-1, és akkor eltelik most már 20 perc is a találkozóból. Egy gyors gólváltást követően pedig azt hiszem egy izgalmas mérkőzést láthatunk, de hogyan látja a stúdióban ezt állandó szakértőnk Vukovics László?
0: A Vasas hazai csapathoz méltóan nagyon jó futballt játszik. Erős Gábornak a kezenyoma abszolút rajta van a csapaton. Nagyon jó helyekre mozognak be, sok helyzetet alakítanak ki. A Nyíregyháza keresi az ütközéseket, de most nem annyira, mint az előző mérkőzéseken, de az ő játékukra nagyon jellemző a fizikalitás. A Nyíregyházának a legeslegnagyobb fegyvere a szögletek és a nagy bedobások, ebből az előbb is kapufáig jutottak. Ha ebből tudnak eredményesek lenni, akkor lehetnek csak versenybe a Vasassal, mert a Vasas tényleg jól játszik.
3: Egyébként az NB2-ben a Vasas kifejezetten erős volt a Nyíregyháza ellen, hazai pályán. 6 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség, legutóbb 2023. októberében Budapesten 3-0-ra nyert a Vasas, most pedig a Nyíregyháza támad, és már javában a Vasas tér felén. Ez remek összjáték volt, Jovanov már teszi be a labdát, ott nincs nyíregyházi játékos, ez pedig most volt, mert hogy rossz helyre fejelte Csóka a labdát, egészen pontosan oda Hős elé, Hős pedig fordulatból picit után ért a labdához, fölé szállt így a lövése, hogy őt majd engedi kirugása, és ezt pedig már Zimmermann játékvezető is szeretné látni, hiszen sürgeti már a Vasas kapusát. El is végezte már Iimbor, aztán pedig Doktorics. Raboldizsár a bal oldal tűnik fel, mehet tovább, egy pillanatra úgy tűnt, aztán pedig már belefújt a játékvezető a sípjába, és az a kérdés, hogy szabadrugás, vagy kint volt a labda, bizony szabadrugás lesz majd, igen. És Csóka már el is végezte. Iimbor a jobb oldalt, Urblik egészen mélységbe jött vissza, szeretőjéne hátulról elindulni, aztán pedig Pávkovics már elkérné a jobb oldalt, nem ő kapja meg, engedi inkább, előtte középre a labdát, Kosta pedig meg tudja venni azt. Urblik tovább Hidien felé, aztán pedig már ott elesett Hidi, szabálytalan volt vele szemben Toma, szabadrugás követően pedig üres a bal oldalt, ezzel pedig Doktoricsnak lehet menni. Beteszi Tóth Milán felé, Tóth Milán átveszi, benne a 16-oson belül, van még ideje toporogni, átveszi a labdát, sarokka tovább, hop-hop, az pedig egy komoly belépő. Kérdése, mi lesz ebből kifelé? És akkor ez elképzelhető, hogy lap is lesz színészkedésért. Jó kérdése, mi lesz ebből? Az biztos, hogy kifelé, bizony, sárga lapot a Vasas játékosának. Ha jól látom, akkor az Doktorics volt, aki kapta a lapot? Mindjárt meg tudom egészen pontosan mondani. Az biztos, hogy Katona Levente lemaradt a földön, egyébként Raboldizsár kapta a sárga lapot, a mérkőzés második sárga lapját. És ott Katona az, aki most már fölkelt. Hát azért ebben sokkal-sokkal több volt ebben a helyzetben. Tehát amikor ott Kosta ott húzogatta még ott a labdát, bocsánat, Tóth Minán húzogatta a labdát, sarokkal tovább, hát nagyon-nagyon netes ez az egész, ami történt a 16-oson belül. Egy biztos, talán Zimmermann már jól látta, és akkor jöhet is majd a szabadrugás kifelé.
2: Érdekes, mert egy pillanatra a partjelző emelte az zászlaját a magasba. Az azt jelenti, hogy les helyzet miatt már egyébként sem mehetett volna tovább a támadás, viszont azt követően, hogy a játékvezető beintette, vagy befújta a lest, miután a partjelző beintette a lest, utána volt egy szabálytalanság, és azért kapott sárga lapot Raboldizsár. És most mégis, ugye a szabadrugás pedig a félpálya felétől jár, ahonnan a leshelyzet volt, de hát a 16-oson belül volt Rab szabálytalan. Érdekes volt ez most, mert...
3: Örülök, hogy te ezt most megértetted egyébként.
2: Tehát valóban nem volt egyszerű azért a szituáció, de hogy meg sem kellett volna történnie gyakorlatilag, hogyha azonnal behúzza a lest a partjelző, akkor nem jut el addig a támadás, hogy Rab szabálytalan legyen, és akkor most nem kapott volna sárga lapot. Érdekes ez a szabály, ugye, hogy inkább engedjék tovább a partjelzők, még akkor is, ha szabad szemmel is jól látható volt, hogy azért legalább egy olyan egyméteres lesen volt Tóth Milán az indítás pillanatában, de hát most Rab megitta a levét annak, hogy a játékvezető egy picit határozatlan volt, vagyis hát a partjelző egy picit határozatlan volt, de ez már a múlt, a 24. perc végén, most már a 25. perc elején a Vasas-Nyíregyháza találkozó állása továbbra is 1-1, az NB1 hetedik fordulójában a Vasas pedig saját térfelén járatja a labdát és hátul adogat.
3: Doktorics pedig már teszi előre Tóth Milán felé, ez a páros kapcsolat, ez nagyon jól működik a mai mérkőzésen is. Doktorics rendkívül jól veszi, és szerintem Tóth Milán, de akár kirelmehetném Ulbrich Józsefet is, ő is rendkívül jó ütemben adja a labdát Tóth Milánnak, és meg is lehet őt játszani. Most ez a labda egy picit hosszú volt, de az viszont már vissza is került azonnal a Vasashoz, hiszen doktor is lefejelte azt, és Jovanov az, aki belerúgott egy jó nagyot, és kiment oldalt a labda, bedobás jöhetnek tehát a hazaiak. Doktor is kezében már ott van a labda, bedobja Kosta felé, továbbítás pedig nem jó Urbliknak, aztán pedig ott Hidinek sikerül lefejelni a labdát, azonnal tette tovább Doktorics. Itt össze-vissza jár a labda a levegőben. Na most ki ez, aki leveszi? Kovács? Hatalmas kérdőjel. Kovács levette bizony. Épp hogy hozzáért a labda, az aztán pedig ott volt Kosta, aki szabálytalankodott vele szemben. Úgyhogy jöhet majd a Nyíregyháza egy szabadrugással. 26. perc is már megkezdődött. A Nyíregyháza pedig már a Vasas tér felén. Jó az indítás. Jovanov nem éri el. Rendkívül jól fedezte a Doktorics. Remek volt ez. Remek védekezés volt a Vasastól, jöhetett majd a Vasas egy kirúgásra. 26. perc közepén továbbra is Vasas, Nyíregyháza 1-1, Hős és Costa góljaival.
2: Csóka volt, aki most lehelyezte a labdát, és aztán oda passzolta Engedinek, Engedi pedig azonnal mélységben passzol Urbliknak. Ez most egy szép labda kihozatal, három nyíregyházi játékos is a labdavonala előtt ragadt. Aztán egy visszapasszolt labda Kostától Hidiemnek, Hidiem pedig azonnal forgatja bal oldalra. Micsoda levétel volt ez most Tóth Milántól, Tóth Milán pedig már a 16-oson belül egy bicilicsát követően jön a centerezések külsővel, de sikerül eltakarítania onnan Bencen Leitnernek, úgyhogy bedobással jöhet majd csak a Vasas, de ez egy parádés támadás volt. Gyakorlatilag a kapus kirógást követően negyed perccel, tehát 15 másodperccel már ott volt a 16-oson belül, az ellenfél 16-osán belül a Vasas. Aztán más kérdés, hogy végül nem született belőle a találat, de a támadás maga szép volt. Most a bal oldalról jöhetne egy Kovács Réti beadás, de ő inkább bepasszolja Urbliknak. Urblik pedig 24-5 méterről még akár a lövésen is elgondolkozhatna. Láttuk már Urblik lövő technikáját, lövő erejét, akár az NB1-ben is, hát tavaly az NB2-ben is csillogtatta még. Egészen elképesztő és egyedi, de most inkább a paszt választotta, és Tóth Milánt hozza játékba. Katona előnyösebb helyzetben, Tóth rossz labdaátvételét követően, aztán Tóth a földre huppan Katona mellett, hát valóban azért Katona Levente mellett könnyű eltűnni, remek fizikai adottságokkal rendelkezik a Nyíregyháza belső védője. Aztán egy előreívelt labda Dalától, Costa lesen, úgyhogy nem mehet a labdáért. Most egy picit csapongó volt a játék, de úgy néz ki, rendeződik minden. A 28. percbe lépünk, Vasas Nyíregyháza 1-1 továbbra is.
3: Dalánál volt egy pillanatig a labda, aztán pedig már jobb oldalra íveli fel Jovanov, majd Hős indulna meg, de aztán pedig visszakerül a labda a Vasashoz, nagy cselt követően, nem nagy cselt, egy cselt követően Doktor is hátra teszi a labdát a kapusához, Engedihez. Aztán pedig ő már azonnal fölvágja, ott elő Tóth Minát láthatja, láthatta meg, és azért tette oda fel a labdát. Nem sikerült megszerezni a Tóth Minának, nem sikerült elfejelni a labdát. A Nyíregyházánál van újra az. Antonov után pedig Katona, Kovács visszaszerzi. Egyre a Nyíregyháza a saját tér felé még mindig. Bence Leitner, pálya bal oldalán zajlanak az események. Kovács nem lépi át a felezőt, jobb oldalra teszi át a labdát. Ott pedig Kovács Réti buktatta a Nyíregyháza játékos. Egy szabadrugás a 28. percben, tehát befújja Zimmermann Mário a szabálytalanságot. Veszélyes helyről jár ez a szabadrugás. Hős volt, aki ott elfeküdt, és a labda mögött már egyébként ott van Toma Hős és Antonov is. Hát ezt Antonov fogja elvégezni majd mindenféleképpen. Arra vagyok kíváncsi, hogy majd Engedi hány fős sorfalat szeretne kérni oda a labda elé. Jól láttam, akkor Doktorics megbeszélt, hogy 2, és az, aki oda fog állni majd, az Doktorics és Kovács Réti. A labda mögött pedig ott van Antonov és Hős, és azt figyelem egyébként, hogy az összes magasabb játékos bent van egyébként már a 16-oson belül. Az utolsó nyíregyházi játékos az Jovanov. Na és hát nagyon figyeljük, hogy mikor a Dengedi címben ma már a játékvezető. Nagyon-nagyon figyeli Kvasinát, és a labda mögött át, akkor Antonov a 29. percben. Ez lövésnek tűnik, elakad a sorfalban, és sikerül onnan kifejelni Kovács Rétinek Antonovhoz. Antonov pedig elővi, azonnal jó, mekkora védés volt ez Engeditől. Aztán pedig ki kell onnan tenni a labdát Csókának. Jó kis löket volt az Antonov, lesz, hanem megszokhattuk tőle egyébként, hogy jó lövője technikája van neki, és kijött egy bedobás Bence Leitnertől.
2: És Bence Leitner baloldali belső védő, de átszalad a jobb oldalra is elvégezni a bedobást, mert be tudja hajítani az ötös csücskéig egészen. Most is jön a nagy bedobása, meg tudja csúsztatni ott középen valaki, Katona Leventét viszont túlugorta most Pávkovics, aztán még mindig ott az ötösön belül a labda, de nem sikerült kapura tennie Rekzának. Engedi viszont nem indítja el azonnal a bal oldalon Kovács Rétit, inkább megvárja, míg rendeződik a Vasas csapata, és csak utána gondolkozik el azon, hogy kinek gurítsa oda a labdát. Imbor az végül, akihez odapasszolja, aztán Engedi visszakapja a labdát, előreíveli, de ez már pontatlan. Temesvári viszont nem átveszi, hanem rárugja Urblikra a labdát, és ebből jöhetne egy Vasas támadás, de nem értette meg egymást most Costa, valamint Tóth Milán. Costa arra számított, hogy Tóth majd beindul területbe, oda a 16-os csücske irányába, Tóth pedig inkább egy indulócsát követően megállt, és lábra kérte volna a labdát. Nem értette meg egymást a két Vasas játékos, de már is visszaszerezte a labdát az angyalföldi együttes, hogy aztán elszórja másodpercekkel később. Hős pedig lefordul Urblikról, aztán szépen játsza meg Kvasinát, Kvasina pedig visszateszi Kovácsnak. A 31. percben járunk. jól járatja most a Nyíregyháza labdát, hiába támad le a Vasas, szépen hozza ki a vendégcsapat. Aztán szabálytalankodik Csóka, talán megúszta a sárgalapot, mert Kvasinát azért hát eltette lábalól, de természetesen jól van Kvasina attól függetlenül. Katona viszont már hozhatja be a labdát a nyíregyházi támadásba. Bencen Leitner a pálya bal oldalán, az ellenfél térfelének a felénél kapja meg most a labdát. Tóth vele szemben védekezik Vasas oldalról. Antonov most mindenki itt a bal oldalon, a túloldalt teljesen üresen kérné egy forgatást követően. Jovanov a labdát, Kovács viszont egyelőre visszahozza ide a bal oldalra, ahonnan érkezett. Itt pedig nagyon zsúfolt már a pálya. Aztán Bencen Leitner előreíveli, ez pontatlan, Imbar viszont nem engedi ki, tisztázza oldalra, nagy bedobás jött megint a 32. percben, Vasas Nyíregyháza 1-1 hős, valamint Kosta találatával.
3: És aki majd bedobja a labdát, ez nem más, mint Bence Leitner, szintén ismét nagy bedobáshoz készülődik a Nyíregyháza játékosa. A labda most érkezik befelé, ez megint nagy, pattog össze-vissza, Bence Leitner megszerezné itt a végén, de aztán pedig már szabálytalanság miatt jöhet majd a Vasas, lemaradt egyébként a Vasas csapatkapitánya Ulbrich, mert szemben történt a szabálytalanság, és akkor jöhet majd a szabadrúgás. Egyébként egy, hát nem is mondanám, hogy átok, de egyfajta rossz statisztikát sikerült a mai napon már megtörni a Nyíregyházán, hogy eddig mindössze az egyetlen idegenben szerzett gólját, ugye Kvasin előtte az MTK ellen a Nyíregyházának, most pedig már ugye hős is betalált, ugye a 9. percben. A labda pedig már érkezik a bal oldalra Kovács Rétihez. Jó a csúszatás, Kosta pedig vele tud nyúlni, de nem eléggé. Visszaszerezte Katona, aztán pedig már Toma, és Temesvár az, aki fölteszi Kvasinához, aztán pedig Kovács azonnal, hát ha talán egy ütemet várt volna, levette volna a labdát, nem egyből teszi, vagy lehet, hogy pontosabb lett volna. És akkor érkezik egy csere. Jukovics érkezik a pályára, és lejön a 24-esben játszó Jovanov. Vukovics Lászlót szólítanánk meg, hogy egészen biztos, hogy sérülésről van szó, de hát azért bármikor jön egy sérülés, ez rosszul jön, de pont az első fél időben azért az nem a legjobb.
0: Ebben nem tudsz mit kezdeni, megsérül egy játékos, egyébként az ő embere Tóth Milán, a Vasas játékos eddig a mezőny legjobbja, rendkívül agilisan is jó játszik, már csak a gól hiányzik a játékából. Jó meccset látunk, a Nyíregyháza változatlanul a pontrugásokból, nagy bedobásokból tud veszélyeztetni. A Vasasnak meg azért megy ilyen jól a játék, mert az NB1-ben a Vasas képviseli leginkább az állandóságot a kezdőcsapatot illetően.
2: A 34. percben tehát egy változtatás, az első változtatása a mérkőzésen. A Nyíregyháza csapatánál elhagyta a játékteret Jovanov, és érkezett a helyére Zsikovics. Most úgy alakult át, így első blikre a Nyíregyháza egy picit szokatlanul, hogy Toma az, aki a jobb hátvéd pozíciójába kitolódott, és Zsikovics pedig a védekező középpályás szerepkörébe érkezett a pályára. Toma azért nem egy klasszikus jobb hátvéd, de hát attól függetlenül egy agilis játékos, úgyhogy azt a pozíciót is be tudja majd talán játszani. Imborg veszi most át a labdát saját térfelén, aztán Rapid Szinti ellenfelére a labdát, úgyhogy a 16-os vonalából a bal oldalról jöhet majd egy bedobással a Vasas csapata. A 34. percben történik mindez, Kovács Réti már meg is kapja a bedobást, de aztán nem sikerül megszelídíteni a labdát, Rapp pedig nagyon szépen és finoman pöcköli oda először Ulbrichnak a labdát, aztán utána Kosztának, de nem sikerült megtartani a Kosztának. Temesvári pedig, ahogyan az imént is már-már szokásához híven, előreívelte a labdát első szándékból, úgyhogy ismét a Vasas kapusa engedi birtokolja lábbal. 35. perc, Vasas Nyíregyháza az NB1 hetedik fordulójában 1-1.
3: Tóth Minán felé a labda ismét, most sikerült elfejelni, de ezúttal Temesvárihoz. Aztán pedig már a Nyíregyháza jönne előre, sőt, már a Vasas tér felén van hős. Aztán pedig a balján érkezik Antonov, ott elkérte volna Zsikovics, nem neki teszi, jól betett labda, és onnan sikerült Csókának kiemelnie. Aztán pedig visszakerül Antonovhoz, neki az már lövőtáv, mindegy, hogy milyen láb az, ellövi. Például most jobban, hát ez nem sikerült annyira jól ez a lövés. Érezhetően egy kimondottan ballábas játékos, a gyengébbik lába az kitámasztása van neki. Bence Leitner az, aki majd be fogja dobni a labdát, és már érkezik is, hiszen bedobás az, ami következik itt a mérkőzésen. A túloldat köt ki a labda, Zsikovics pedig már szedi a lábát, hogy elérje vele szemben Doktorics, aztán pedig jól visszatett labda Hősnek. Hős fölnéz, beteszi azonnal a 16-osan belőre. Regza az, aki nem tudta bekotorni a labdát ott a kapu felé, aztán megint jön vissza a labda. Nem jutott el Antonovig, aztán pedig Bence Leitner jön, lő, és majdnem kilőtte a labdát a stadionból. A hazai szurkolók pedig megtapsolják őt, ők örültek neki. 36. percben Vasas Nyíregyháza 1-1.
2: Nem volt jó ez a Bence Leitner próbálkozás, és akkor talán még finoman fogalmaztunk, viszont megint eltelt negyed óra, mióta Bukovics László állandó szakértőnket megszólítottuk. Laci, azért a gyors gólváltást követően egy picit leült a mérkőzés a 12. perc óta.
0: Igen, lehet mondani, hogy a kezdeti vasas rohamok egy kicsit alább hagytak, de a Nyíregyháza is tehet erről, aki már egész magasan megtámadja a vasas labda kihozatalát. A Vasas pedig nem mondom, hogy kockázatmentesen, de nagyon bátran hozza ki hátulról a labdát, ebben benne van a veszély, hogy labdát veszíthetnek. A Vasasban kreatívabb játékosok vannak, előre ügyesebben játszanak, jobban összeszokott csapat, mert ugyanaz az állandóság megvan bennük. A Nyíregyháza meg változatlanul az erőjátékosokat keresi, a nagy csatár, a második labdák, a pontrugások és a letámadásból való labdaszerzésből szeretnének gólt szerezni.
2: És ezekben a pontrugásokban, valamint rögzített helyzetekben benne is van a veszély, hiszen gyakorlatilag Bence Leitner minden bedobása egy-egy szöglettel, vagy éppen szabadrugással érhet föl. Kosta viszont most jól indítja Tóthot, ez biztosan lesz volt, de Tóth azért még kilép, eltolja a kapus mellett Tóth, bepasszolja az üres kapuba, de már emeli a partjelző a zászlaját. Tóth nem is ünnepel, már érezte az indítás pillanatában is, hogy ez lesz, de a hangtechnikáért felelős úriember nem látta azonnal, hogy ez lesz, úgyhogy ő egyből a gól utáni zenét játszotta itt a Vasas stadionjában, és ki is írták, hogy gól, és hajrá Vasas, hát a hajrá Vasas az megmaradt továbbra is itt a publikum számára, a gól viszont érvénytelen volt, amelyet Tóth Minán szerzett, és ez már nem az első olyan, hogy egyébként a Les határról lép ki, bár érzésem szerint ismétlést ugyan nem láttunk, de ez is legalább egy másfél méteres Les lehetett. Jól vérekezett a Nyíregyháza, nem engedte Tóthnak, hogy úgy induljon el, hogy nem Lesen tartózkodik. 38. perc, tehát nem érvényes Tóth Minán találata, így marad az állás a Vasas Nyíregyháza találkozón 1-1.
3: Tímbor pedig Regzát nem engedte oda a labdához, a labda pedig hátra pattogott Engedihez, Engedi pedig már előre tette Koszta csúsztat, de ez most nem jut el Tóth Minánig, aztán pedig már Kovács húzogatja a labdát a Vasas tér felé, a játék most a jobb oldalt zajlik. Jó az indítás előre Kovácstól, de ezt Toma nem éri el, aztán pedig már szabálytalanságot követően kifelé van szabadrugás. Toma azért igyekezett elérni a labdát, aztán pedig ott becsúszott Doktorics, és Doktorics már a földön volt, Toma pedig szerintem az egyensúlyával, súlyával küzdött egyébként, és rátapasott Doktoricsra. Ez pont mind a partjelző mellett történt, úgyhogy ezt közelről láthatta, így leengedte, és az ász lehet azonnal. Szabadrugása jön, tehát a Vasas a 39. percben, ugye mondtuk már, hogy a 9. percben Hős szerzett gólt, egy megpattanó lövés, ezt Engedi nem tudta hárítani, egyébként a kapura ment volna, úgy, hogy nem patta meg, akkor ezt védte volna Engedi. De így megpattant, így tehát a bal fölsőben kötött ki a labda. Koszta pedig egy rendkívül jó labdát kapott Kovács Rétitől a bal oldalról. Nagyjából 5 méteren érkezett, és lelőtte a kapuba a labdát. Ez a 12. percben volt így az állás, tehát 1-1. És volt időm mindezt elmondani, mert még csak jól hozta játékba Doktorics labdát, aztán pedig már Ulbrich fejelni előre Tóth Milán felé. De sikerült ott elfejelnie Temesvárinak. Aztán pedig már Koszta indítja a bal oldalt. Raboldizsárt cselezget, aztán pedig beteszi a labdát, de ott volt Temesvári az ötösön, kitette, és jött egy újabb hazai sarokrugás.
2: A szögletet pedig megint Urblik rohan oda elvégezni. Persze azért megvárja, hogy felérkezzen mindkét belső védő, Limborg valamint Csóka. Ott a 16-oson belül Koszta is. Ők a legveszélyesebb Vasas játékosok, talán egy ilyen szögletet követően Urblik kicsiben végzi el, aztán tekeri a hosszú irányába a labdát, van egy fejes, de ez a kaputól eltávolodik. Kis szögletet követően kapta vissza Urblik a labdát, és így éles szögből a kapu irányába próbálta meg tekerni. Jól is ment ez a labda, de egy picit mély volt, és így vissza kellett volna a hosszúról fejelni. Az azonban már pontatlan volt onnan a túloldalról. Rab próbálta meg talán, vagy Hidi Emme visszafejelni oda középre a labdát. A lényeg, hogy nem sikerült túl jól. 41. perc, úgyhogy az első félidő rendes játék idejéből már csak kevesebb, mint 5 perc maradt. A gyors gólváltás megtörtént az elején, a 9. percben Hős volt eredményes a Nyíregyháza szempontjából, míg a 12. percben a Vasas csapata értékesített egy lehetőséget Costa révén, most pedig Tóth Milán támad a Vasas vezetéséért. A jobbján hiába futott óriási lendülettel Pavkovics, nem kapta meg a labdát, aztán végül inkább a középpályán Doktorics veszi most föl, aki a bal hátvéd pozíciójából keveredett oda a szűrő posztjára. Csóka pedig remekül teszi ki a labdát a bal oldalra, ahol Rab két nyíregyházi játékossal találja szemben magát, Hős és Toma szorongatja őt. Végül ki tudott harcolni egy bedobást, jöhet a Vasas a partdobással a 42. percben, a mérkőzés állása 1-1 továbbra is.
3: És nem csak az állás eldöntetlen, hanem egyébként a labda birtoklás is 50-50. Pedig most figyelni kell, mert hogy a labda az bejött Kovács Rétihez 16-oson belőre, és előttünk a nyíregyházi kispadnál sem értették, hogy mi történt. Hát konkrétan a játékosok nem figyeltek a pályán, aztán pedig jött a bedobás, és Kovács Réti pedig bekanalazta és kiharcolt egy sarokrugást, és a pálya bal oldalára érkezik a labda, az azt jelenti, hogy Urblik végzi el, kicsivel ott van Kovács Réti, vissza Urbliknak. Doktorics elkérné, nem ő kap inkább itt középen Hidiem, lövő tável is lövi, a bal felsőt vette céljába, mellé ment a labda, lecsúszott egy picit, külsővel találta el a labdát, és a 42. percben jöhet majd Dala kirúgása. Mind a két oldalt volt 2-2 kaput eltaláló lövés, egy nagy helyzete volt a Vasasnak, hogy az be is lőtte, na meg azért volt még egy az legelső percben, amikor Costa indította Tóth Milánt, és Tóth Milán mellé tekerte. Imbor nem tudom, mit csinál hátul, de az biztos, hogy nagyon nehéz helyzetbe hozza a csapatát, és kiharcolt a Nyíregyházának egy sarokrúgást, nem tudta átvenni a labdát, aztán pedig belerúgott egyet, rúgott egy gyertyát, és hát megtorpent a pillanat, nem értett, hogy hol megy a labda. Érdekes jelenetek voltak ezek. A 43. percben pedig jön egy újabb sarokrúgás, és ez pedig már szám szerint majd a harmadik vendégszöglet lesz.
2: És Zsimbornak már nem az első ilyen hibája, hiszen ugyanígy összehozott egy szögletet az első félidő felénél nagyjából, amikor zavartalanul passzoltak ki az alaponalon túlra a labdát, most megint összehozott egy szögletet, hát azt hiszem bízva bízik abban, hogy ebből nem születik majd nyíregyházi találat. Antonov a jobb oldali szögletnél, középen egy kisebb kavarodás, megint felemeli két kezét Antonov, és bal lábbal tekerheti a kapu irányába a labdát. Szállát a hosszúra, a labda sikerült Csókának kicsúsztatnia, a jobb oldali szögletet egy bal oldalira cserélte a Nyíregyháza. Antonov hosszúra érkező labdáját Csóka csúsztatta ki az alaponalon túlra, és akkor Antonovnak most egy kis ingafutás, át kell kocognia innen az egyik oldalról a másikra, a labda már ott előtte. Most helyezi le majd a szögletzászló mellett arra a kis körívre, onnan pedig jön a baloldali sarokrúgása. A kaputól eltekeredik ez majd, hiszen balról, ballábbal a kaputól kifele tekeredik ez a labda. Antonov megint mind a két kezét fölemeli, az imént a hosszúra szállt ezután a labda, most középre teljesen kifejelik a Vasasosok, és Kovács Réti megindulhat. A túloldalon pedig Urblik óriási lendülettel érkezik segíteni a támadást. Középen Costa is zárkózik a Vasas játékosok közül, és Tóth Milán, akinek a sebessége megvan ahhoz, hogy odaérjen a 16-os előterébe. Temesvári viszont tisztáz, mondom én, de szabálytalan volt már Temesvári, úgyhogy akkor egy nagyon jó pozícióból jöhetne szabadrugással a Vasas, ha ezt Zimmermann Mário valóban így látta. Az első félidő utolsó percében Temesvári sárgalapot kap, és akkor jön a Vasas egy ígéretes pozícióból szabadrugással. Gyorsan kapcsoljunk a stúdióba. Vukovics László hasonlóképpen látta ezt a szituációt?
0: Igen, Temesvári azt gondolta, hogy simán el tudja rúgni a labdát, de Tóth Milán annyira gyors játékos, hogy belépett Temesvári rúgó lába elé, és Tóth Milán találta el. Itt az a szerencse, hogy már nyíregyházi szempontból, hogy a 16-oson kívül történt ez.
3: Costa elkérte a labdát, vagyis Costa vette fel a labdát, és Kovács Réti pedig elkérte tőle. Úgyhogy jöhet majd egy Kovács Réti szabadrúgás. Konkrétan 17 méterre a kaputól. Oda ment Urblik is egyébként, de aztán pedig elsétált ő is onnan, annyira határozott rakta le a labdát Kovács Réti. Ezt mindenképpen ő szeretné ellőni, de hát azért korábban Olasz Gergő kollégám beszélt arról, hogy mennyire magas játékosok vannak a Nyíregyházánál, hát azért ott van Kovács, Temesvári, Katona, Regza is ott van, hát ezt azért, ezt a falat nehéz átrúgni. Egy perc egyébként a ráadási tartalék játékvezető már felmutatta. És igazítja a sorfalat Dala. Öt álló és egy fekvő játékos, ami a Nyíregyházát életi, de odaállt még egyébként a Vasastól Hidi is. Aztán Pávkovics is csatlakozik hozzá. No, Kovács Réti kilépi, aztán pedig jöhet majd a szabadrugása. Ráadásban már 40 másodperc eltelt. Na nézzük, Kovács a labda mögött, Kovács Réti pontosabban a hosszú oldalra. Ej, mekkora gól Kovács Rétitől! Nem ünnepel! Aztán tudja honnan jött, de hát ej, mekkora gól volt ez! Azt a mindenit! Hiába igazgatta Dala a kapu, a sorfalat, odaállt a rövid oldalra. A hosszú oldalra, pontos törék elnézést, a hosszú oldalra két vasas játékos csapattársai fölött ellőtte a labdát, és Dala ezt nem tudta védeni. No, a 45 plusz 1. percben, tehát 2-1-re vezet a Vasas a Nyíregyháza ellen, Vukovics László.
0: Kovács Réti Márkot pedig ismerték, tudták, hogy fantasztikus ballába van, de lehet, hogy Messit is ismeri az egész világ, csak nem tud leszerelni. Kovács Réti pedig úgy fölrúgta a jobb felső sarokba, és ne felejtsük el, hogy ő Eberli Zoltánnak, a Fradi legendájának az unokája. Fantasztikus lövés volt ez a jobb összekötő helyéről, 19 méterről ballal, oda, ahol a kapus áll a jobb felső sarokba, óriási erővel, gyönyörű találat.
2: És ez a félidei eredmény is, hiszen a játékvezető már a középkezdést sem engedte elvégezni a Nyíregyháza csapatának. A félidőben tehát 2-1-re vezet a Vasas, hátrányból fordítva. Az első félidő elején a 8. percben Hős szerezte meg a Nyíregyháza vezetését, aztán a 11. percben Costa egalizált, majd a 46. percben ezzel a gyönyörű szabadrugás góllal Kovács Réti szerezte meg a Vasas vezetését. Következik a negyedórás szünet, utána pedig folytatjuk a második félidővel. Addig is menjünk vissza a stúdióba.
1: Jó Andrásnak és Olasz Gergőnek köszönjük szépen. Fordított tehát a Vasas, Vukovics László itt a stúdióban. Ennyivel azért jobb most a Vasas az első fél időt követően?
0: Azt gondolom, hogy nem érdemtelenül fordított a házigazda. Nagyon sokat tettek azért, hogy előnnyel menjenek a szünetre. A Nyíregyháza egy kicsit szerencsés góllal, de hát Hős Zsombor, aki a Vasas Kubola Akadémia neveltje, ugye most kerül a Nyíregyházára, egy közepes lövésébe belelépett csóka vételetlenül vágódott a Vasas kapujába, ebben vezetett a Nyíregyháza. Utána egy picit 5 percig volt megfogva a Vasas a kapott gól után, de aztán újra a saját játékát, most nem ismer, 2 perc alatt egyenlített a Vasas, bocsánat, hogy a Kovács Réti beadása után Costa berúgta a labdát, utána ment tovább a játék, akkor a Nyíregyháza próbált fölénybe kerülni pontrugásokkal, nagy bedobásokkal, de ebből, csak ezekből jelentett veszélyt. A Vasasnak megvolt a játéka, és a végén egy pontrugásból, amit említettem, hogy ismeri Kovács Réti, mert ő meg Nyíregyházáról került a Vasasba, tehát olyan erővel rúgta a jobb felső sarokba a labdát, hogy vételetlen.
1: A fél időben tehát Vasas Nyíregyháza 2-1, majd természetesen a második fél időről is közvetítünk. A pontos idő 19 óra 19 perc, következnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Svájci centert igazolt a Győr labdarúgó csapata. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. Kellemes késő nyári idő lesz hétvégén is. Besenyei Márkonyok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
5: Svájci centert igazolt a Győr NB1-es labdarúgó csapata. A 22 éves U21-es válogatott Márk Giger a belga élvonalbeli Royal Union Saint-Gilloise-tól érkezett, és ingyen váltott klubot. A svájci mellett kameruni állampolgársággal is rendelkező labdarúgó másfél évet töltött a belga klubnál, és 25 tét meccsen 3 gólt szerzett. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játsza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar válogatott csoportjában Dél-Korea 99-81-re nyert Nigéria ellen. Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell volt a legjobb, a Mercedes pilótája mögött Leclerc és Antonelli végzett a második és a harmadik helyen. A zöld trikós Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát. Ma 192 km teljesített a mezőny, Walter Attila 45-ként ért célba. Összetettben továbbra is a spanyol, Enric Mas áll az élen, előnye 1 perc 45 másodperc, Walter a 39.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
5: Visszatér az Erasmus minden magyar egyetemre, jelentette be az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Jurit közölte, a kormány augusztus végéig minden szükséges lépést megtett, a korlátozással érintett 21 egyetem már rendelkezik érvényes Erasmus pályázattal a most kezdődött tanévre, így ismét megnyílnak a lehetőségek az érintett hallgatók előtt. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány 1 milliárd forintból. A keretből azokat a fiatalokat segítik, akiket a gyermekvédelem rendszerében bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás ért 1997 óta. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez,

0: ivóvízellátást nem érinti. A gyár minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyeződést okozhatna. Meghalt az a dolgozó, aki tegnap Budapesten kizuhant a mentőszékház 7. emeletéről, értesült az ATV. Az eset körülményeinek tisztázása jelenleg is tart. A Telexnek a budapesti rendőrfőkapitányság azt közölte, hogy idegenkezőség gyanúja nem merült fel. A rendőrség közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálja az esetet. Közlekedés. Szakaszos torlódás alakult ki az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tata és Biatorbágy között. A külső sávon a 65-ös kilométertől kell helyenként lassulásra számítani. A hétvége közelettével erős a forgalom az M7-es autópálya Balaton felé vezető oldalán. Az M1-es és az M7-es közös kivezető szakaszától egészen Martonvásárig több szakaszon torlódik a forgalom. Baleset történt az M85-ös autóúton, az M1-es autópálya felé vezető oldalon, Ikrény térségében. A 2-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra. Időjárás. Az ország nagy részén változóan felhős az ég, főként csak a Dunántúlon és a déli tájakon süt a nap. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 10-15, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
3: A műsorvezető Katona László, a pontos idő 19 óra 25 perc, nem csak magyar bajnoki mérkőzések zajlanak, bár valójában a Lyon-Auxerre találkozó a francia élvonalból a 26. percben 1-0 vezet az Auxerre együttese. 21 óra 5 perctől majd a PSG a Monaco-val játszik, és majd este 9-től jön az Ipswich-Liverpool mérkőzés az angol Premier League-ből, a Bundesligában Stuttgart-Köln mérkőzés 20 óra 30 perctől, 20:45-től Genoa-Como Olaszországból, a spanyol bajnokságban pedig majd a Betis a Real Madriddal mérkőzik. Jelenleg pályán a Galatasaray együttesében Sallai Roland a 25. percben járvak, Başakşehir Galatasaray 0-1, tehát vezet a török bajnokság címvédője. És ha már labdarúgás, akkor ugye a félidőben Vasas Nyíregyháza 2-1, Vukovics László itt a stúdióban. Tegnap játszottak egy mérkőzést, csak úgy zárójelben, ugye Győr Ferencváros egy nagy rangadó is lehetett volna, de hát könnyedén nyert a Fradi 3-0. Erről a mérkőzésről gondoltad volna, hogy ilyen nagy különbségű győzelem lesz a Fradi számára?
4: Azt gondoltam, hogy a Ferencváros megnyeri a mérkőzést, de hogy ekkora fölénnyel, és nem csak a 3-0-ra gondolok, hanem amit láttam a mérkőzésen, óriási fölénybe játszott a Fradi, és nagyon találóan nyilatkozta Juárez, a hazaiak edzője, hogy a minőségbeli különbség döntött el a találkozót. A Fradi akarata érvényesült végig, az elején egy, nem azt mondom, hogy szerencsés, de úgy a semmiből jött góllal szerzett vezetést a fiatal Baki Árzáni gyönyörű beadását fejelte be, élete első NB1-es gólját szerezve. Egy rendkívül fontos találat volt. A fél időig, még az első 20 percben úgy, ahogy partiba volt a Győr, ott lehetett mondani, hogy csináltak szép dolgokat, de a második fél idő az torony magasan a Ferencvárosé volt. Nagyon jól ültek a letámadások, remekül tartották meg a labdát, a ritmusváltások, Jusuffal egyáltalán nem tudott mit kezdeni a győri védelem, és a Fradi, ha 5-0-ra nyeri a mérkőzést, vagy 5-1-re mondjuk, már végén kapott egy 11-est a Győr, amit Dibusz hárított, akkor is teljesen megérdemelt lett volna akkor a különbség is. Tehát a Ferencváros jól nézett ki, Borbély Balázs nem fogadták szívélyesen Győrbe, de hát ez érthető, mert ugye a bajnoki csapat edzőjeként ment el a Ferencvároshoz, de most itt most én azt láttam, ez Robi Kinnél hiányoltam, hogy a Fradinál nem láttam, hogy mit szeretne játszani. Itt most Borbély Balázsnál látom azt, hogy megtalálta a posztokat, gondolok itt a négyvédős rendszerre, Kadu bal hátvédbe való játszatására, a fiatalokhoz nagyon jó érzékel nyúl, amikor berakta a fiatal nagyot jobb hátvédbe az Európa Liga meccsen, nagyon jó

0: teljesített, most Bagi Ádám gólt szerzett, Lenny József megsérült, aki a legjobb játékosa volt a Ferencvárosnak, megtalálja a helyettesét, Lisztes úgy néz ki, hogy hát ha újra föl tudja építeni magát, most már újra gólt szerzett, azt mindig tudtuk, hogy benne van a talentum, csak úgy nézett ki, hogy elveszik a magyar labdarúgás számára, de most jó úton indult meg, reméljük, hogy Borbé Balázs keze alatt visszatalál ahhoz, hogy a magyar labdarúgás is tud belőle profitálni.
1: Úgy látszik, hogy a Fradi kiegyenesedett, a legutóbbi 5 mérkőzését megnyerte. Jelen állás szerint az élő tabellán a 4. helyen az FTC, de 5 mérkőzés van csak a lábában egyelőre az előző bajnokság ezüstérmesének. A Fradihoz egy friss hír a Fradi várossal kapcsolatban, hogy utóellenőrzési kérelmekkel fordult a sportért felelős belügyminisztériumhoz. Ez azt jelenti, ugye, hogy 3 lehetősége volt az FTC-nek, hogy a 25 milliárdot egybe visszafizeti 12 részletben, vagy ez az utóellenőrzés, ez utóbbit választotta az FTC. Mit szólsz ez a hírhez, illetve hát alapjába véve ehhez az utóellenőrzéshez?
0: Ez annyira friss hír, hogy tőled hallottam 3 perccel ezelőtt. Azt gondolom, hogy bíznak magukban, szeretnék, ha még egyszer mindent végignéznének, de hát az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. Itt szerintem felesleges addig bármit mondani, amíg nincsenek konkrétumok. Azért kérték az utóellenőrzést, hogy újra mindent rágjanak végig, és akkor, tehát a Ferencvárosban gondolom, hogy bízik magába.
1: És majd októberben talán kiderül, hogy mi is van valójában, akkor meg majd lesz elnökválasztás, úgyhogy izgalmas időszak előtt az FTC minden szempontból. De hát Vasas Nyíregyháza a 7. forduló nyitómérkőzésén egyelőre 2-1-re vezet a fővárosi csapat a Spari ellen. Azért az első fél időről még valamennyit azért beszéljünk még, mielőtt kiadjuk a szót az Ilovszki stadionba. Szóval úgy néz ki, hogy az újonc azért annyira nem feltétlenül hát ragad be ebbe a bajnokságba.
0: A Vasas nagyon kellemes meglepetése az idei bajnokságnak. Hát gondoljunk bele, hogy a 2 legjobb csapattal kezdett, ugye a tavalyi bajnok Győrrel, emberhátrányban x-elt, utána a Ferencváros otthonában 0-0-t játszott, ami a 2 pont önmagában, mondják, hogy a döntetlenek, én szoktam mondani rengetegszer, hogy semmit nem ér, na de ez a 2 döntetlen óriási erőt adott egy MB2-ből följutó csapatnak, hogy ezek a csapatok elleni partiba tudott lenni, ráadásul emberhátrányban. Utána nagyon szép játéka, rúgott egy 5-öst az ETN-nek, tényleg nyerte a meccseket, és az elmúlt 2 meccsen is, amit elvesztett meccset, abszolút uralta a játékot, mind a Puskás ellen, Újpesten meg szerintem nagyon jó futballt mutatott be a Vasas. Tehát a kérdésedre a válaszom az, hogy a Vasas egy nagyon erős középcsapat lesz idén, tehát ő nem a kiesés ellen fog küzdeni, és nagyon szimpatikus, ezt már említettem, de nem győzöm dicsérni Erős Gábort abból a szempontból, hogy megtalálta azt a csapatot, ami mellett kitart. Tehát itt most 2 vereség, akkor 2 vereség, de akkor jön majd újabb 3 győzelem, mert tudja, hogy most benne van a hosszú táv, 33 meccsből áll egy bajnokság. Ki lehet kapni egyszer-kétszer, de ha te tudod, hogy megvan a játékod, és az megvannak a játékosok, akkor hagyja őket. Ha mondjuk ez 4 meccses zsinór vereség lenne, akkor nyilván váltana több poszton, de nem erről van szó.
1: De úgy néz ki, hogy az edzőknek a helye az biztosra mondható, bár ugye Boldog Tamás nincs ott a kispadon egyelőre.
0: Igen, hát én úgy hallottam, hogy Boldog Tamás a múlt héten már melegített, a Vasas, ha így játszik továbbra is az Újpest ellen, akkor eléggé belengedték a nevét ott így az Zuhany híradóba, hogy Újpestre mehet, de az Újpest megfordította azt a mérkőzést a Vasas ellen. Boldog Tamás ugye ismeri Dárdai Pálát, innen a kapcsolat ugye Németországból régóta, de Boldog Tamás nagyon jó helyen, jól érzi magát Nyíregyházán, hát most a kispadon nem ülhet, mert el van tiltva. De ez azért hátrány, ezt már beszéltük az elején is a nyíregyházi csapatnak, de nagyon nehéz megállnia, mert Boldog Tamás egy nagyon szókimondó edző, tehát ő nem kertel, ő és Bognár György a kettő, aki elmondja, amit gondol, tehát nem azt mondja, amit a nézők vagy a riporter hallani akar, hanem tényleg, amit gondol. És ilyen szempontból nagyon szimpatikusak, csak Boldog Tamás most szerintem egy kicsit, hogy fogalmazzak finoman, hát nagyon nyíltan elmondott mindent, és ezért az MLS ugye megbüntette, mert olyan dolgok is, ami persze utólag a játékosát nagyon-nagyon sajnáljuk, Tarcsit, aki egy nagyon komoly műtéten esett át, ez egy nagyon szerencsétlen sérülés, azért az is mélyen benne lehet a nyíregyháziakban, ez nagyon sajnáljuk érte, jobbulást kívánunk, de itt a mai mérkőzésen azért nagy bravúr lenne megfordítaná a Nyíregyháza.
1: Jön a második félidő, az Ilovszki Rudolf stadionban Jó András és Olasz Gergő közvetít.
2: Elkezdődött a második félidő, és a Vasas Kessel lesz az etapot. 2-1 az állás, tehát hőrezte meg a mérkőzés első gólját, aztán pedig Costa válaszolt 3 perccel később, ez a 12. percben, aztán pedig az egykori nyíregyházi játékos Kovács Séti, az aki szabadrugásban 45 plusz 2. percben, hát egy egészen szép nagy gólt lőtt, így tehát vezetés szerzett a Vasas, most pedig már Dala teszi fel a labdát, a félpályáig elrúgta, aztán pedig visszakerült most a nyíregyházához a labda, mert ugyan belefejelt Doktorics, de mondom én, majd visszakerül a nyíregyházához a labda, mert hogy a Vasas jöheti bedobással a félpályánál, Doktorics kezében van a labda, elkérni azt Rab, meg Tóth Milán is inkább Hidinek adta, aztán fejjel vissza Csókán, a Csóka fölnéz, nincs más opció, csak az, hogy hazategye a labdát Engedinek, Engedi tol egyet rajta, aztán pedig már föl is lövi az Costa felé, ez jó is lehetett van a Costának, ha nincs ott Katona, Katona lemellel levette Bence Leitnernek, aztán pedig már szépen hátra teszik a kapusig, aki a 16-oson belül van, nem más, mint Dala, Dala föléveli, magas játékosok vannak elő, például Kassina, aztán pedig már Csóka csúsztatlan, nem sikerült jól, de most javított a hibáján, figyelnie kell hátul Doktoristak, mert hogy ott van a nyakán Regza, mi mindig húzogatja, aztán pedig most talán sikerül kihozni a Vasasnak a labdát, de ott már közben szabálytalankodás Toma részéről, jöhet majd a Vasas egy szabadrugással.
3: Toma továbbra is a jobb hátvéd pozíciójában itt a második félidő elején, ugye az első játék részben le kellett cserélni Jovanovot egy sérülés miatt, nem volt kontakt ellene, de így is valahogyan sérülést szenvedett Jovanov, és akkor az ő helyére Zsikovics érkezett, aki viszont nem jobb hátvéd, hanem inkább középpályás és védekező középpályás posztra jött be a pályára. Toma pedig kihúzódott jobbeknek. Urblik közben egy mélységi átadással megjátsza Kovács Rétit, aki jóval gyorsabb Tománál. A centerezésbe viszont bele tudott nyúlni még Temesvári, Katona elcsúszott középen, úgyhogy jó, hogy a jobboldali belső védő tisztázni tudta ezt. Azért ott a Toma-Kovács Réti párharc az érdekes lehet, hiszen Kovács Réti jóval gyorsabb, mint Toma György, de ha Tóth Milán átjön esetleg a bal oldalra, ahogyan váltogatták az első fél időben is például a pozíciókat, ott a jobb szélső, bal szélső pozíciókat Kovács Réti, valamint Tóth, hát mindegy, hogy ki van Tomával szemben, sebességfölényben lesz, az biztos. Jön Urblik szöglete, Dala érkezik a kapujából, és az ötösön belülről öklözik ki a 16-oson kívülre, aztán harcosan oda megy még Toma, hát ha megszerzi a kipattanót, de nem sikerült neki. Pavkovics pedig nem tudja bent tartani a pályán belül a labdát, úgyhogy a 49. percbe lépve Dala kirúgásánál arról tudunk beszámolni, hogy a Vasas 2-1-re vezet a Nyíregyháza ellen az NB1 hetedik fordulójában.
2: Ugye arról már korábban beszéltem, hogy a másodosztályban mi történt a két csapat között. Dala pedig, hújúj, ki kellett tenni a jobb oldalra a labdát, eléggé rizikós volt, ahogy ott a Nyíregyháza járatta azt. Előretett labda jó, Regze tovább tudja tenni, de ezt nem érje el Kvaszina, aztán pedig visszakerül a labda Kovácshoz. Kovács pedig Katonának teszi, azonnal megy tovább a labda, Antonov nem tudja tovább kotorni, de még mindig megtartja, már a Vasas tér felén a Nyíregyháza. Hős, aztán pedig már Toma, aki ugye jobbekként játszik a mérkőzésen, a beívett labdája pedig hát nem egy jobb hátvéd féle beadás volt, ez Engedinek a kezében kötött ki. Szóval arról beszéltem már korábban, hogy a másik osztályban mit játszott a két csapat, de az első osztályban viszont van egy érdekes csavar, hogy az utóbbi időszakban a Nyíregyháza felé billent a mérleg. Az élvonalban a Spari nyerte a két csapat előző 3 egymás elleni mérkőzését, és így már ugye 4 találkozó óta veretlen a Vasassal szemben. Aztán pedig a 49. perc végén, az 50. elején ugye 2-1-re vezet a Vasas, most pedig a Nyíregyháza támad 6, ha eljut a labda a jobb oldalra Tomáig, de nem, mert hogy megszerzi a Vasas, és Tóth Milán már roboghat a pálya bal szélén. Kovács ott egyelőre lefutja, Tóth Milán rendkívül játszott az első fél időben, megint a biciklis átlépős cselek, aztán most vissza sarokkal, jó a betett labda, és a lövés pedig fölé zúg, nagyjából egy ilyen 6 méterről, hát Kovács Rétének a lábában maradt még egy gól szerintem itt a mérkőzésen, nagyon-nagyon fölé ment, nagy gólt szeretett volna lőni 6 méterről. Hát, ha az első fél időben azt mondtuk, hogy Tóth Milánnak volt a mérkőzés zicsere, amit ugye kihagyott az első percben, akkor szerintem ismét elmondhatjuk azt, hogy a második fél időben pedig ez a mérkőzés legnagyobb helyzete eddig.
3: Ráadásul a bal oldalról érkező labda éppen a bal lábára jött, amely Kovács Rétinak az erősebb, azzal szerezte azt a gyönyörű szabadrugás gólt is ott az első félidő utolsó percében. Most hát vagy fölpattant előtte, vagy csak nem készült rá, vagy nem koncentrált rá eléggé, de jócskán fölén durrantotta ezt a labdát. Most már pedig Engedi az a Vasas kapusa, akihez hátrajut a labda, íveli. Tóth Milán irányába. Toma most megnyeri a fejpárbajt Tóttal szemben, de hát Tóth nem is próbált megfejelni. Aztán egy szép kényszerítőt követően már Hőst roboghat a jobb oldalon. Jól játszott az első félidőben a fiatal nyíregyházi, most megpróbált egy kötényt kiosztani Hidiemnek, de hát Hidiem nem kajálja ezeket, Urblikot pedig lerántják egy sárgalapért. Hát ez teljesen felesleges volt most Kvasinától. Három emberrel jött át egyébként Urblik, három nyíregyházi védőjátékoson, de akkor is még nagyon mélyen volt saját térfelének a közepén, húzogatott. Na, a Vasas csapatkapitánya, ez most egy felelőtlen sárgalapos figyelmeztetés, amelyet tehát Kvasinát gyűjtött be. Nem kegyelmezett neki Cimmer van Mário, teszem hozzá, jó ítélet született, mert egyértelmű taktikai fault volt itt a második félidő elején. Az 52. percbe lépve pedig a Vasas továbbra is 2-1-re vezet a Nyíregyháza ellen.
2: És Kasszirja nagyon-nagyon pörölt valakivel, vagy Tomával, vagy ott nem tudom, Kovácssal, de nagyon ideges volt valaki, aztán pedig már azonnal elfogadta jóváhagyt a Zimmermannnál. A sárgalapot nyilván nem volt más opciója. Aztán pedig labda most már a Nyíregyházánál a szabadrugás követően. Kovács tehetné, de jobb oldalra Toma annyira üresen volt, inkább nem tette. Most kapja meg Toma itt a jobb oldalt, a labdát egy picit elhagyta. Gyukovics lépett vissza, egyelőre jól jár a labda Temesvári, van előtte terület, vihette egy ideig, aztán pedig Ulbik fellépett, de Ulbik sem erőltette meg magát annyira. Most viszont jó az, a Vasas letámadása jó volt, de aztán pedig már figyelni kell hátul, mert Nyíregyháza visszaszerezte a labdát. Aztán pedig jó volt a közbelépés a Vasastól. Jöhet egy bedobás Toma labdával. Regza, aztán pedig már Hős. Júj, mekkora védés ott egy közbelépés a Vasastól. Aztán pedig a lövés Kovácstól. A bal alsó célozta meg, ez jócskán mellé szállt. Kirúgásra jöhet majd a Vasas. Az 53. percben járunk. 2-1-re vezet a Vasas a Nyíregyháza ellen.
3: Csóka volt az imént, aki elpöckölte a lőni készülő játékos elől, Regza elől a labdát. Nagy mentés volt valóban, mert Regza, ha azt kapura tudta volna tűzni, nagyjából 13 méterről akár még komoly veszély is lehetett volna abból Vasas szempontból. Kvasiná jól tartja meg, aztán buktatják ugyanúgy, ahogyan az első félidő végén tették Kovács Rétivel, csak most éppen nem Kovács Réti volt az áldozat, hanem a csereként beszállt Zsikovics a Nyíregyháza csapatából, és egy kevésbé előnyös pozícióból jöhet majd szabadrugással a Nyíregyháza, ettől függetlenül veszélyes lehet. A táv nagyjából a kaputól olyan 28 méter lehet Antonov áll a labda mögött. Ha a baloldali kapufát nézzük, akkor azzal egy vonalból jöhet majd ez a szabadrúgás Antonovtól, és már az 54. percben végzi majd el a Nyíregyháza bal hátvédje, vagy éppen bal szélsője, hiszen itt a második félidőben azért már talán egyre többet lép föl, és Bence Leitner a bal hátvéd. De Antonov szabadrúgása jöhet most az 54. percben, 2-1-re vezet a Vasas, kiegyenlíthet a Nyíregyháza. Antonov rátűzi, Engedinek viszont ez hát iskola munka volt, rutin munka volt, csak le kellett húznia a középre érkező labdát. Erő volt benne, de attól függetlenül még így is nagyon könnyen húzta le a Nyíregyháza bal szélsőjének, a Nyíregyháza bal szélsőjének Antonovnak a lövését a Vasas kapusa engedi. Az 54. perc végén a Vasas továbbra is 2-1-re vezet a Nyíregyháza ellen. A 9. percben Hős, a 12. Kosta, míg a 47. Kovács Réti volt eredményes.
2: És elő pedig már Kvasina az, aki elveszíti a labdát, Csóka szerzi vissza, aztán pedig már újra a Nyíregyházánál. Kovács forgolódik, Raboldizsát már lerázta magáról, Toma a labdával fölnéz, megint betekeri, 16-oson belül Iimbor kiszedi onnan, kitekeri, Zsikovics pedig, hát elkésett, a labdát ugyan eltalálta először szerintem, de aztán pedig térden nagyon-nagyon beleszálltott, nem látom, aki az, bizony Tóth Milánba, és közben hármat cserél majd a Nyíregyháza, jön Batum, Manner és Katona Bálint, lejön a pályáról 7-esbe Antonov, az ő helyére érkezik majd Katona Bálint, ahogy mondtam, érkezik majd 10-essel Manner, az ő helyére érkezik majd, vagyis a Hős helyére érkezik majd Manner, neki már volt a sárgalapja ugye, és lejön a pályára 23-as a Regza, és Batum jön a helyére 29-esbe, mi pedig adjuk a szót azonnal Vukovics Lászlónak.
0: a cserék egyértelműen annak szólnak, hogy a támadójátékot felpörgesse Bódog Tamás, vagyis hát most a helyettese a kispadon. Batum az elmúlt mérkőzésen gólt lőtt, Manner remek formában játszott, csak sokáig sérülése bajlódott, a múlt mérkőzésen is rásérült, de most újra bevethető, valószínű csak ennyit bír, azért nem volt kezdő. De döntő faktor lett a mérkőzésen, amit ti is nagyon jó pedzegettetek, hogy Toma kényszerből játszik jobb hátvédet, és ott többször mögé került a Vasas már, most is fölborította Tóth Milánt, akár Tóth Milán, akár Kovács Réti révén, onnan már megnyerhette volna a mérkőzést, a Vasas 2-3 nagyon nagy helyzetük volt, ez eldöntheti a találkozót.
3: Batum lépett ki közben, a Nyíregyháza cserejátékosa most egy remek labdát kapott, aztán már Manner cserezget. Na a 16-os oldalvonalánál centerezése viszont szörnyen pontatlan, és az alapvonalon túlrepül a labda. Zimmermann Mário játékvezető azonnal mutatja a kapusnak, hogy kirúgással jöhet. Ismét köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit, az 57. percében jár a Vasas-Nyíregyháza találkozó. 2-1-re még mindig a Vasas vezet, ez volt a félidei állás is. A 9. percben Hős volt eredményes, ezzel vezetett a Nyíregyháza Spartacus, aztán a 12. percben Costa egyenlített, majd a 47. minutumban Kovács Réti volt az, aki megszerezte a Vasas vezető találatát. Azóta már cserélt mind a két együttes, a Nyíregyházanál már 4 változtatás is volt, az imént egy 3-as csere, az egészen pontosan, de hát a Vasas egyelőre magabiztosan őrzi ezt az egygólos előnyét, és az 57. perc végéhez érve Zimmermann Mário elkezd számolni, mert engedi a Vasas kapusa, lassan végzi el saját kirúgását, de aztán most már előreíveli Tóth Milán irányába, aki elveszíti ugyan a fejpárbajt, de marad a labda birtoklás joga a Vasasnál.
2: Bizony Costa elkérte volna itt a pálya bal oldalán, de nem ő kapta meg, hanem Tóth Milán felé ment, aztán pedig már Pávkovics az, aki kiengedi azt, és sejtő bedobással a Vasas. Kovács Réti pedig nem tudja jól visszatenni Pávkovicsnak a labdát. Ezt nagyon-nagyon könnyen eladta így a budapesti alakulat. Úgyhogy újabb bedobásra jöhet ezúttal a Nyíregyháza. Bence Lerte pedig jól nagyot tud dobni, és meg is teszi most is Batum felé az indítás. Le is rázza Csókát. Batum már a 16-oson belül, aztán pedig Csókat úgy javítani, és becsúszó szereléssel kimegy az alapvonalon túlra a labda, úgyhogy jöhet majd egy szöglettel a Nyíregyháza. Ez már az 5. lesz, az 5. vendég sarokrugás. És jöhet majd föl az összes magas játékos, nyilván bent van már Kovács is, bent van Temesvári Katona is, Hori Horgas játékosok érkezik, a sarokrugás a pálya bal oldaláról, jó a fejes, és ott a gól! Az 58. percben érkezett a fejes, bizony a 16-oson belül Bence Leitner volt az, aki bólintott a kapu jobb felső sarkába, áj, de jól jött ez a labda, és ott nem volt senki konkrétan Bence Leitner körül, lehet, hogy itt pont arról van szó, amit mondtam, hogy a Hori Horgas játékosokra figyelte, Bence Lehetne pedig teljesen egyedül maradt. Egyenlít a Nyíregyháza, és csere jön be a pályára Mezei, és aki pedig lejön a pályáról, ez nem más, mint Rab Boldizsár. Ugye neki is volt már egy sárga lapja, és korábban arról is beszéltem, hogy Mezei ugye az előző fordulóban kezdőként kapott lehetőséget, most nem. Most meg tudja mutatni, hogy mire is képes Mezei.
3: És egy picit kapcsoljunk akkor Vukovics Lászlóhoz, kiegyenlített na a Nyíregyháza, és egy, ahogyan az első fél időben is említetted, pontrugásból, amely kifejezetten erőssége a Spartacusnak.
0: Igen, ebből valóban egy szöglet után, de ezt egy óriási Vasas hiba előzte meg. Csókáról lefordult Batum, és már csak szögletet tudott tisztázni. Ez egy nagyon nagy helyezkedési hiba volt a védő részéről. Ez egy nem kikényszerített szöglet volt, amiből tudják, hogy a Nyíregyházának a legnagyobb erőssége. Tehát adtak egy plusz olyan szögletet, ami ajándékszöglet. Ebből nem kell feltétlen gólt kapni, de ha 10 szögletet rúg a Nyíregyháza, az azért óriási veszéllyel bír, és ez egy ajándékszöglet volt, amit valóban egyedül hagyták a Bence Leitert, mert a magasakra figyeltek. Meg nagyon lágy szöglet volt, a kapus is kijöhetett volna, mert 3-4 méterről fejelte be a nyíregyházi balhátvéd. Na most a Vasas újra kezdheti a játékot, meg mind a két csapat 2-2.
3: Bence Leitner a gólszerző, tehát ide nekünk a kijelzőre valamiért Temesvári került, de ez nem téveszt meg minket. Most jön Katona Bálint középre ívett labdája, amit befejel középre Bence Leitner, és majdnem bizony Batum odaért, engedi elé, de egy picit hosszú volt a labda, úgyhogy a Vasas kapusa könnyedén szedte össze a saját ötösén belül. A 60. perc végéhez érünk. Na, mérkőzés kétharmada eltelt, szűk fél óra maradt még a találkozóból, tehát kiegyenlített találkozó, ez az álláson is látszik, 2-2 ugyanis a Vasas Nyíregyháza összecsapás állása.
2: Hiányolnak az a hazai szurkolók egy szabadrugást, mert hogy lemaradt a földön Kovács Réti, de mehet tovább a játékvezető szerint, aztán pedig egy mélységi passz Tóth Milán felé, a labda nem megy el hozzá, aztán pedig már Urblik a pálya bal oldalán, a Nyíregyháza tér felén a játék, tehát forgulódik a labda, a labdával Urblik a Vasas csapatkapitánya, de egészen hátra kellett tenni a csókának, aztán pedig már újra visszajött a labda a Nyíregyháza tér felé, és micsoda háromszögelés, Mezei az, aki kicsit elkésett, és szól neki Urblik, és egy picit hamarabb lépjen már oda, Tóth Milán pedig üvöltözik Zimmermann Mária játékvezetővel, hát ezt azért ezt sárga lappal szokták sújtani ilyenkor. És ameddig Urblik és Tóth Milán vitatkozik a játékvezetővel, addig Temesvári pedig elvégezte a szabadrúgást, most pedig oda rendeli magához Tóth Milánt a játékvezető. Katona is ott van egyébként, a Nyíregyháza csapatkapitánya. Tóth Milán egy picit értetlen, és most elmagyarázza neki a játékvezető, hogy miért nem adott ezért lapot, vagy miért adhatott volna. Erős Gábor is szólt Tóth Milánnak, hogy most már elég legyen a játékra, figyeljen. A szabadrugás pedig már elvégezte Temesvári. A labda pedig újra a Vasasnál. Jobb oldalra a szöktetés nem jó Kovács Rétinek, ezzel pedig már jön Bence Leitner. Ki a szélre a labda, Bence Leitner kérné vissza. Nem kapja egyelőre, továbbra is jól cseh befelé, aztán pedig a beívett labda. Tóth Milán kifejeli azt. Urbli pedig nem éri el. Temesvári egészen magasan játszik, aztán pedig Tóth Milán tud beleérni úgy a labdába, hogy ne menjen ki, Tomának a csele jó, és Tóth Milán az, aki ismét szabálytalan, és most szabálytalan, az előbb sokat reklamált, és akkor sárga lap? Így van. Tóth Milán, szerintem nem kellett volna már szövegelnie most már, és akkor mutatta neki Zimmermann Mário, hogy nem az első, nem a másik, nem a harmadik volt. Tóth Milán is megkapja a sárga lapot, tehát abszolút járt neki, 63. percen, tehát Tóth Milán is besárgul.
3: És jöhet egy jobboldali szabadrugással majd nagyjából a 16-os vonalából, de az oldalvonal mellől a Nyíregyháza együttese, és Katona Bálint a labda mögött, aki ha ezt középre tekeri, akkor ott érkezhet Temesvári, érkezhet a védelemből Katona Levente, érkezhet a csereként beszállt Batum, vannak ott azért olyan játékosok, akik bizony be tudnák fejelni a kapuba ezt a labdát, és akkor még Kovács Milánról nem is beszéltem, aki szintén 190 cm fölötti magassággal rendelkezik. Katona Bálint, tehát a labda mögött a 63. percben érkezik középre ez a nyíregyházi szabadrúgás. Katona beíveli, jön a fejes is, és bizony Engedinek kellett hárítania. Ez most veszélyes volt, nem volt akkora erő ebben a próbálkozásban, ebben a fejesben, inkább csak stukkolni tudta a Nyíregyháza játékosa. Engedi pedig a helyén volt, és aztán már is támadhat a Nyíregyháza. Most azért Kovács egy picit, mintha törlesztett is volna Tóth Milánnal szemben, de sok reklamálás miatt kőkeményen érkezett meg a belépőjével. Tóth fedezte a labdát, Kovács pedig egyértelműen Tóth lábát találta el, a labdához sok köze nem volt, gyakorlatilag semennyi, és az imént egy Nyíregyháza szabadrugásnál kellett izgulnia a Vasas szimpatizánsainak, most pedig egy Vasas szabadrugásnál izgulhatnak a Nyíregyháza szurkolói, de ez már a 64. percben, az állás pedig továbbra is 2-2 itt az Ilovszky Rudolf stadionban.
2: Mi is izgulhatunk, mert a pontrugáson akkor általában azért itt valami új történik. Urblik és Kovács Réti tehát a labda mögött, és már be fogunk lépni a 65. percbe is, amikor majd jöhet majd a labda. Urblik az, aki beéveri a hosszú oldal, ott van Tóth Milán, és ő fejel befelé, ez pedig könnyen felveszi Dala, és pedig már rohan előre Manner, ő felé az indítás, ott van Doktorics is, és ott van Hidi, át tudja menni a labdát Manner, érkezik bent Batum és Katona is. Na mi lesz, már 16-oson belül, jó, hogy mekkora szerelés volt ez Doktoricstól. Manner talán egy picit sokat várt ezzel a labdával. Cseh szép volt, jól be tudta vinni a 16-oson belülre a labdát. Jöhet egy újabb sarokrúgás. Ugyanonnan az előbb egyenlíteni tudott a Nyíregyháza. Ismét Katona a labda mögött. Katona Bálint. Tehát bal oldalról érkezik majd egy jobb lábas szöglet. Hát és gondolom most kettőző figyelem lesz Bence Leitner körül.
3: És a bal oldali szögletet pedig akkor megint Katona végezheti el. A 16-oson belül rengeteg játékos, Temesvári feje fölött épp, hogy elcsúszik a labda, aztán sikerül Pávkovicsnak kicsúsztatnia, de már észrevett a 16-oson belül valamit Zimmermann Mário, ezért jöhet majd egy szabadrúgással kifele. A Vasas csapata, Erős Gábor pedig azzal is segíti az általa irányított együttest, hogy visszarúgja, hogy gyorsan el tudja végezni. Engedi ezt a szabadrúgást. A játékvezető pedig a sípjába fújt, Engedi pedig előreíveli. Első körben Kovács Réti irányába, de Bencen Leitner az, aki elfejeli és megnyeri ezt a párharcot kettejük között. Manner pedig megszelidíti a labdát, Doktoriccsal szemben remekül szállt be. Manner elképesztő sebessége van, ezt már a tavalyi idényben is láthatták az NB1 szerelmesei, valamint követői, pláne a nyíregyháziak. Manner most is megmutatta, megcsillogtatta ezt a remek adottságát, hogy szélvész gyors, ott akár a bal oldalon, akár a jobb oldalon, de hát középről a támadók középpályás pozíciójából indulva is azért el tud indulni. Óriási harc labdáért Kvasina magával is megküzd egy picit, mert nagyon nehezen kezelte le ezt az átadást, de végül jól jött ki belőle. A 67. percben pedig a saját térfelének közepén járatja a labdát a Nyíregyháza, Temesvári pedig előreíveli, Manner mehet, de jön ki a kapujából, Engedi, könnyedén gyűjti be. 2-2 az állás, megint Vukovics Lászlóhoz kapcsolnánk akkor, na második félidőnek is lassan eltelik na fele, kiegyenlített az első félidőhöz képest na a Nyíregyháza, és teljesen nyíltnak érezzük innen a mérkőzést.
0: Igen, a Nyíregyházának remekül sikerültek a cseréi, valóban Manner nagyon nagy pluszt hozott, Batum is kiharcolta azt a szögletet, amiből végül is egyenlítettek, igaz, hogy a Csóka hibázott. A Vasast most nagyon megfogta ez az egyenlítő találat, nem tudnak fölpörögni a vasasi játékosok arra a szintre, amit az első fél időben játszottak. Itt most a Vasastól nagy változás kéne, lehet, hogy még Erős Gábor bele fog nyúlni, közben egy labdaszerzés.
2: Dala eladja a labdát, ezt pedig Kosta előni, és remekbe csúszó szerelést láthattunk, aztán pedig már kifelé szabadrugás. Ez számomra egy picit kérdéses egyébként, mert ugye Kosta a labdát rúgta el, aztán pedig ott volt előtte egy láb, ami nem volt más, mint Kovács, csak a lába, jól láttam. Úgyhogy közben Kovács a földön, hogy nyugodtan folytasd, Laci.
0: Igen, itt lövés pillanatában Kovács belépett, és nagyon nagy mentés volt. Hát eladták a hátul a labdát, Dala sokat várt, letámadták, gyönyörű labdaszerzés, a kapuval szemben 8 méterről volt Kosta, amikor lőni készült, Kovács Milán óriásit mentett, itt góltól mentette meg a csapatát, de változatlanul mondom, hogy mind a két csapat, hál' Istennek, a győzelemben játszik, nem elégszik meg az X-el a nyíregyházi csapat idegenben, a Vasas meg természetesen két vereség után nyerni szeretne.
2: Azért abba bízunk, itt a 68. percben, amikor Vasas Nyíregyháza 2-2, hogy minden rendben van a Fáy utcai stadionban, mert egy jó ideje tartósan égett szagot érzek innen bal oldalról mellettünk, úgyhogy bízom, hogy nem lesz semmi probléma itt a stadionban. Aztán pedig most már Katona az, aki megkapja a labdát, Temesvárinak a továbbítás, Toma, a labda pedig már a Vasas tér felé. Jó, az induló cseh Katonától, és le is rázta magáról Hidit. Toma kapja vissza, feje jó a továbbítás, Zsikovics felé. Zsikovics pedig viheti, hiszen mezei van mellette, de most már nem, mert ott van Tóth és Toma, aztán pedig Tóth odarúg. Nagyon kérdéses, vigyáznia kell, mert már van egy sárga lapja neki, nem tudom, hogy meddig fogja pályán hagyni Erős Gábor vezetőedző Tóth Milánt, mert ugyan tudta szerelni Tomát, de aztán pedig a ballábával oda tett még egyet Tomának. Ezekre vigyáznia kell, hiszen már besárgult. Na nézzük, jöhet a bedobás a 69. percben, Bence Lejtner dobja be a labdát majdnem a 11-es pontig. Csúsztatás Temesvárító, Katona luftot rúg, aztán pedig Katona Bálint egy cselt követően hasonlóakat csinál, mint Katona Levente. Eltöri a labdát, és ez kipattogott a alapvonalon túlra. 69. percben egy ígéretes lehetőség után továbbra is 2-2.
3: Még szerencse, hogy nem sérült bele ebbe a mozdulatba Katona Levente, nem nézett ki jól. Azt hiszem, a stadion egyik részéről sem ez a megmozdulás. A túloldalon viszont már Tóth Milán indulhat, és támad a Vasas, a Kosta pedig egy remek labdát kap, de nem tudja jól átvenni, és kiválóan érkezett a kapujából Dala. Meg kell dicsérni most a fiatal kapust. Egészen jó ütemérzékkel hagyta el kapujának előterét, és remekül csentele Kosta lábáról a labdát, aki szenzációs labdát kapott, és begyalogolhatott volna gyakorlatilag a kapu torkába ezzel a labdával. Most viszont már támad megint a Nyíregyháza, egy picit valóban azért csapongó a játék, sok az ívelés, ezt azért a Nyíregyháza forszírozza is, Zsikovics pedig megtapossa Tóth Milánt, ő azért kap rendesen, és persze egy kicsit ki is harcolja magának azzal, hogy nagyon harsány a pályán, és hogy rengeteget szöveggel, akár az ellenfél játékosaival, akár a játékvezetővel, de ettől függetlenül vigyázni kell Tóth Milánra, mert egy remek játékost tudhat magáénak az ő személyében a Vasas. És hát Tóth Milánnak is vigyáznia kell, mert sárgalappal a birtokában futballozik, és a következő bajnokiát majd a Vasas két hét múlva a Debrecen otthonában játsza, hiszen a jövő héten kupaforduló lesz majd. Dr. Ricsi beadásába belelép Toma a 71. percben 2-2-es állásnál a Vasas Nyíregyháza találkozón. Jöhet egy szöglettel a Vasas.
2: Jöhet bizony egy szöglettel a Vasas, ez pedig már 6. hazai szöglet lesz majd. 6-6 az állás, ez is szinte döntetlen, csak úgy, mint az eredmény. És akkor Urbik ledig majd elvégezheti a szögletet, közben bemondta a helyi speaker is, hogy 3000 fő, amely kilátogatott ide a mérkőzés megtekinti. Urbi pedig elcselezi magát, és kimegy a labda az alapvonalon túlra. Hát azért ebbe is több volt ebbe a szögletbe, ebbe a helyzetbe. 3107 fő a pontos nézőszám. És jöhet majd, tehát Dala kirúgása. 72. perc kezdődik meg. 2-2 az állás. Kassina fejelne egyet, de két kézzel ellökte őt Mezei. Aztán pedig már mehet tovább a játék, ugyan a játékvezető szájába vette a sípját. És most kérdezi meg Kassina, hogy nem volt szabálytalanság, és mondta neki a játékvezető, hogy de előszabályt adtam. Azért is emeltem most ezt ki, mert ugye les volt. És jöhet a Vasas újra. Vasas szabadrugással folytatódik tehát a mérkőzés.
3: Az egyik szurkoló már nem először ad tanácsokat Erős Gábornak. Harmadszor zúdul föl a cseréjjel már a lelátóról. Lehet, hogy Tóth Milánra gondol, hiszen az imént, amikor ő került a földre, akkor kiabálta be először az egyik szimpatizáns, de hát azóta is tartja ezt a szokását, most már akkor nevezhető szokásnak. A 72. perc végén a bal oldalról a jobb oldalra forgatja át a labdát a Nyíregyháza, Manner pedig már a 16-oson belül eltekerné a hosszú irányába a labdát, de bele nyúlnak, és akkor Costa egyedül gyakorlatilag 6 Nyíregyházival szemben, de Costa kihozta ebből a maximumot, mondom én, de aztán mégsem fújt a sípjába Zimmermann Mário játékvezető, pedig egy pillanatra mindenki megállt, még a Nyíregyháza játékosai is. Elismerték a faultot, amelyet a játékvezető nem tett meg. Kovács a bal oldalra forgatja ki a labdát, Bencen Leitner, sokkal élénkebb lett a Nyíregyháza bal oldala, mióta nem Antonov, hanem Bencen Leitner futballozik ott a bal szélén. Egy távoli próbálkozás, amely megpattan, de ez most nem annyira szerencsésen, mint az első fél időben. Hős lövése az utat talált magának a Vasas kapujába. Csókalábáról ez viszont nem, és támad egy villámgyors kontrával a Vasas. Costa kapja meg a labdát, Tóth Milánnak teszi be középre, Urblik a hosszú oldalon, teljesen üresen egy Vasas játékos, megkapja a labdát, Kovács Réti kicserzi a kapust, és ott van a harmadik Vasas találat. Érzésem szerint teljesen szabályosan szerzi meg a harmadik gólját a Vasas. Leszről szó sem lehet, szabálytalanságról meg pláne, úgyhogy ismét előnyben az angyalföldi együttes egy a végletekig kijátszott támadást követően. Kovács Réti olyan higgadt volt, hogy még a kapussal szemben is megcsinált egy lövőcset, így aztán az üres kapuban kellett bombáznia a labdát. Ezzel megszerezve a Vasas harmadik találatát, saját maga második gólját, és a Vasas vezető gólját akkor ismételten a mérkőzésen. Kovács Réti kétszer eredményes, 3-2-re vezet a Vasas a 74. percben. Mit szól ehhez Vukovics László?
0: Parádés gólt rúgott a Vasas, engedi kidobásával Urbik rágyorsított a félpályától, egész a védő falig vitte, megtámadták, kipasszolta a bal összekötőjén Kosztának, aki egyből bejátszott a Tóth Milánnak a 16-oson belül, aki a lába mögött becenterezte Urbiknak, aki már 14 méterről lőhetett volna, de fantasztikusan tovább passzolta a jobb összekötő helyén helyezkedő Kovács Rétinek, aki a paszt egyből befele átvette, evel becsapta a kapust is, elfektette, és a félig üresen maradt kapuban, mert berohantak a nyíregyházi védők ballal, 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. Hát az egész támadás parádés volt, és gyönyörű gól a vége.
2: És ahogy mondtam korábban, Kovács Rétinek a lábában benne van még egy gól, hát benne is volt, ugye ezt akkor mondtuk, amikor érkezett egy baloldali beadás Urbliktól pont a bal lábára Kovács Rétinek, és fölé durrantott nagyjából 6 méterről. Most újra tudott próbálkozni, és egyszerűen bevette Dala kapuját. Doktorics meg olyan, mint a visszaadta volna a labdát. Igazából Doktoricsnek az arcát néztem a bedobás követően, úgy úgy nézett, hogy hát most hova másra adtam volna. Igaza van, nem hátra, ez biztos. Előre dobta Nyíregyháza védőihez. Aztán pedig a túloldalt Bence Lehetner már Batumnak teszi, Batum pedig vissza Kovácshoz. A Nyíregyháza visszaszorul a saját térfelére, Bence Lehetner forgolódik. Aztán pedig már Zsikovics, jobbad a telkéni Temesvári, meg is kapja, de figyelnie kell, mert érkezik Tóth Minán. Jó háromszögelés, Tomáig, jó volt. Doktorics lép oda, aztán pedig most visszakerül Tomához labda, és pedig itt már mehet Katona Bálint a pálya jobb oldalán. Toma elindul a jobbján, jó a cseh Katona Bálintól. Manner a pálya közepén már a vasas térfelén, sőt, mert a 16-os csücskénél Bence Lehetner befelé egy csel, lesz a lövés belőle, még mindig ő 16-osra belül Bence Lehetner. Nem jó a passz, nem jó továbbítás, sikerül kiemelni onnan. Katona az, aki pedig eltöri a labdát, és ezzel pedig Costa mehet. Jöhet megint egy gyors ellentámadás, de Vasas vihet végig, javít Katona Levente. Hűha, mi volt itt? Kovács, aztán pedig már Manner a 76. percben 3-2-es vezetésnél jön a Nyíregyháza. Toma tekeri befelé, érdekes mozdulata jött ott Kovács, nem tudott belekotolni a labdába, pedig már Tóth Minán mehetne előre, és a Vasas is, hiszen Orbik adta neki vissza a labdát, aztán pedig mikor Tóth Milán megindult volna, Toma csúszott be, és ez sárgalapos becsúszás volt. Tomának ez az első a mérkőzésen, fontos taktikai szabálytalanság volt, hiszen a Vasas Tóth Milán és Orbik József részén megindult volna.
3: És milyen érdekes, Erős Gábor az előnye birtokában, és abban a tudatban, hogy vezet a Vasas, nem egy védőjátékos cserél, hanem érkezik Pálinkás Costa helyére. Hát és ő azért le tudja majd kötni a védők figyelmét. Hogyan látja ezt a változtatást Vukovics László?
0: Igen, hát Tóth Milánt én sem hoztam volna le, hanem meg kell nyugtatni fejbe, igaz, hogy nem könnyű. Hát ő a mezőny legjobbja, attól függetlenül Kovács Réti mellette a másik, aki két gólt szerzett. Pálinkás bejövetelének az a célja, hogy magas erőcsatár megtartsa fönn a labdát, visszakészítse a lendületből érkező Kovács Réti, Urbik, Tóth Milán hármasnak. És ez szerintem fog is tudni működni, mert a Nyíregyháza most már kockáztatni fog.
3: Doktorics passzolja föl most a labdát Tóth Milánnak a 77. perc végén, most már a 78-ba lépünk. Doktorics aztán lefordul Kovácsról, egyelőre nem szólal meg a játékvezető sípja, még most sem, pedig Toma is eltűnt a földön Doktorics mellett. Aztán Manner lépte be a támadásba, Mezei óriási rössel érkezett rá, és a játékvezető szerint szabálytalan volt a korábbi paksi középpályás, aki egyébként magyar kupát is nyert a Paks csapatával. Elvégezheti most már a szabadrúgást Temesvári a 78. percben, de saját térfelének a közepén jár még csak a Nyíregyháza, és egyelőre elől senki, de aztán mégis Batumot valahogy majdnem megjátszák a Spartacus játékosai. Batum viszont nem tudta átvenni, Engedinek pedig egyértelműen nem kell sietnie most már, játszogat az ellenfél támadóival, aztán amikor Kvasina és Batum is megtámadja egyszerre, akkor veszi fel a labdát, ezzel gyakorlatilag két embert levéve. 79. perc belépünk, Vasas Nyíregyháza 3-2.
2: Kovács Réti ismét megindul, bent pedig már kérni Pálinkás Tóth, Urblik, Tóth kapja meg, Tóth, a 16-osra belül elesik, nem voltak vele szabálytalanok, ott pedig meg figyelni kell, mert nagyon sok vasas játékos fennmaradt, sőt, Doktorics meg is szerzi most a labdát. A Nyíregyháza térfelén jár az adogatás, Doktorics, Hidi és Mezei, ők hárman játszottak össze, pedig már ott a Kovács Réti, és kiteszi a labdát jobb oldalra Pávkovicsnak, Tóth elkérné kicsiben, meg is kapja, nincs beívelés. Tóthnak viszont nem szólnak, hogy ott van mögötte Katona Bálint, de visszaszerzi Tóth, nagyon hartos a mai mérkőzésen. Kovács Rétinek ez lövőtáv, el is lövi, júj, mekkora lövés volt, kapufa! Kovács Réti közel ahhoz, hogy triplázon egykori csapat ellen, áj, mekkora löket volt ez! Na 79. perce, majdnem 4-2, de hát ugye a majdnem meg a ha. Közben egy újabb Nyíregyházi csere, lejön 31-essel a pályáról Katona Levente, és érkezik 26-ossal Zán Medvev. Vukovics Lászlóhoz fordulnék, hogy azért ez a csere ez érett, hiszen Katona Levente nem az első hibáját vétette.
0: Igen, nem még egy szót szóljunk Kovács Réti gyönyörű lövéséről, hát ilyenekért érdemes a mérkőzésre járni, meg az előző gól, amit láttunk a Vasastól, az egész pályás támadás. De Katona Leventét pedig megmenti az edző, hogy ne kerüljön a kiállítás sorsára, meg a csapata se hátrányba, mert nagyon forró fejűen játszott, már is benne volt abszolút. Tehát ez a csere annak szól, hogy ne legyen kiállítás a Nyíregyházában, legalábbis Katona Leventét ne állítsák ki.
3: Manner küzd óriási talapdáért, közben Temesvárinak passzolja vissza, és Medved helyében, vagy személyében azért mégiscsak egy csatár, egy támadó érkezett egy védő helyére, Toma pedig elveszíti a labdát. Tóth Milán volt nagyon harcos vele szemben, és úgy pöckölte rá Toma lábára, hogy a Vasas jöhessen aztán bedobással. És fogynak a Nyíregyháza percei, amilyen jól kezdődött a Nyíregyháza szempontjából ez a találkozó. Hős 9. percben szerzett vezetőgóljával, annyira rosszul áll most a Spartacus szénája. 3-2 az állás vezet, tehát a Vasas, és most is Pálinkás megnyer egy fejpárbajt, aztán szöktetné Kovács Rétit, de ez nagyon mély most. Még a szélvész gyors Kovács Réti sem érhette el ezt a labdát, meg egyébként is Bencen Leitner is előnyösebb helyzetben volt nála, nem beszélve Daláról, de a kapusról, aki a saját 16-osán belülre engedte ezt a labdát, és megfogta végül. Doktorics rossz a labda átvétele, és szabályos a labdaszerzés Katonától. Doktoricsot most ezért biztosan nem dicsérik meg majd. Sőt, pláne úgy, hogy Katona szép cseleket mutat be a középpályán. Az ellenfél térfelén most az összes Nyíregyháza játékos és minden Vasas játékos saját félpályáján. Toma szenzációs labdátvételt követően megpróbálta átvenni Doktoricsot, de ez nem sikerült. Bencen Leitner viszont sprintelhet, és végezheti majd el a Vasas bedobását a 81. percben, amikor 3-2-re vezet az angyalföldi együttes a Nyíregyháza ellen.
2: Bencen Leitner a mindenes Nyíregyházának volt, hiszen ez minden bedobást ő végezel. Sietnie kéne, mert nem áll jól a saját csapata, és már a partjázó is szólnak, hogy onnan végezze, dobja el, meg is történik, megint elszáll a 11-es pontig, majdnem a labda sikerül kifejelni, sőt Tóth Minán ezzel meg is indulhatna, Bence Leitnert kell megvernie, és Bence Leitner odarúg Tóth Milánnak, ez kemény belépő volt, és átlép a feje fölött Bence Leitner, na erre semmi szükség nem volt, sárga lapot megkapja, és jön még egy lap, így van, piros lap Bence Leitnernek, erre semmi szükség nem volt. Ez egy hatalmas butaság volt Bence Leitnertől. Konkrétan, hogyha fél méterrel odébb sétál el Tóth Minán fölött, akkor nincs ez az egész. Egyszer, ez egészen elképesztően amatőr jelenet volt Bence Leitner Barnától. Meg is érdemelte a második sárga lapot is, és ezzel a pirosat. Vukovics László, tegyél tisztába a fejeket, kérlek szépen.
0: Teljesen jogos a kiállítás. Hát Tóth Milán gyönyörűen tolta meg a labdát, abszolút taktikai falttal megállított, tehát főrúgta az ellenfél térfél közepén. Abszolút jogos a második sárga lap, utána még tetézte is, hogy provokálta Tóth Milánt, aki szintén egy forrófejű játékos, de nagyon hasznosan játszik a mai mérkőzésen. A Bence Leitner most nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát. Ugye Katona Leventét meg tudta menteni a Nyíregyháza edzője a kiállítástól, de Bence Leitnert már nem. És így borzalmasan nehéz lesz a Nyíregyházának a hátralevő hosszabbítással együtt egy 8-10 perc.
3: Jó András kollégám az imént a mindenes kifejezéssel élt Bence Leitnerre, hiszen ő végezte el a nagy bedobásokat, ő szerezte a Nyíregyháza második találatát is, hát most akkor teljesítette gyakorlatilag, és beteljesítette azt, ami kell ez a jelzőhöz, vagy ennek a jelzőnek
2: az
3: megszerzéséhez, hiszen piros lapot is szerzett, összegyűjtötte az összes lehetséges feliratkozást az eredményjelzőre. Most pedig támadhat a Vasas ismét a 84. percben. 3-2-re vezet az angyalföldi együttes, ráadásul ember előnyben. Urblik is eltűnik most Kovácssal szemben. Urblik pöröl a játékvezetővel, Tóth pedig a 16-oson belül, Toma mellől adja be a hosszú oldalon, pedig Pavkovics a kapáslövéssel, de ez most elkerüli a hosszú alsó sarkot. Lezárhatta volna a mérkőzést a Vasas együttese, Kovácshoz pedig oda megy Cimerman Mário játékvezető fegyelmezni őt, hiszen Urblikot eltüntette a középpályán. Hát tényleg feltehette volna az íre a pontot Pavkovics. 3-2-re vezet a Vasas. Milyen jó mérkőzés ez most. És hátra van még belőle 6 perc. Legalábbis a rendes játékidőből vezet a Vasas.
2: Vezet a Vasas bizony, és jön előre Manner évén a Nyíregyháza eddig, vagyis jött előre, mert hogy mezei labdát szerzett, aztán pedig őt buktatták, de nem bizony, ez nem volt szabálytalanság, jöhet bedobásra a Nyíregyháza. Aztán pedig már Temesvári elkérni a labdát elől, vagyis mellette Katona, kimegy a labda, hát elég nagy az értetlenség a Nyíregyháza játékosainál, és jöhet bedobással a Vasas, a mérkőzés 85. percén, amikor 3-2-re vezet a Vasas. Én nem tartom kizártnak azt, hogy ez lesz a végeredmény.
3: Pláne annak tudatában, hogy a Vasas emberölényben futballozik, bár azért most még van egy Vasas lehetőség, Pálinkás próbálja meg megtolni a labdát, Temesvári mellett, de nem sikerült neki. Kovács Réti viszont visszaszerzi Katona Bálintól, és meghúzza a jobb oldalon a támadást. Jó a centerezése is, Pálinkás elő viszont elrúgják, aztán ez ismétlés Urbliktól, Dalavéd nagyot, oldalra tudja pofozni a labdát, Tóth Milánt pedig elveri Toma, vagyis átveri Toma, és aztán indíthatja hosszan Batumot, de ez pontatlan, úgyhogy megint a Vasas birtokolja a labdát, pillanatokra tudja csak megtartani emberhátrányban a labdát. A Nyíregyháza, a Vasasnak pedig minden egyes eltelt másodperc azt jelenti, hogy egyre közelebb a három pont megszerzéséhez az angyalföldi klub. Ismét egy csere, tízesben elhagyja a játékteret a remek külfutballozó Kovács Réti Márk, aki kettő gólt is jegyzett ezen a találkozón, és volt csapata ellen duplázott, és érkezik a helyére Barkóczi Barnabás. Így tehát Erős Gábor ismét cserél egyet, Pálinkás jött be az imént Kosta helyére, most pedig érkezett akkor Barkóczi Kovács Réti helyére, és már csak 4,5 perc maradt a mérkőzés rendes játékidejéből. 3-2-re még mindig vezet a Vasas a Nyíregyház ellen.
2: Hidi, aztán Ulbrik, már 20 méterre a kaputól, most megtorpan Ulbrik egy pillanatra. Jó betett labda oda Pálinkásnak, Tóth felé ment van az átadás, de ez elakadtott Toma a lábában, aztán pedig már a túloldalt Pápkovics visszaszerzi a labdát. Jó a lövés Barkóczitól, ájjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj Első labdaérintésnek ez nem volt rossz. Dala pedig már azonnal lövi előre a labdát. Egy magas játékos biztos, hogy találott. Medved volt az, aki csúsztatott. Batum pedig már megy, engedi fölé. A vasas kapusa pedig azonnal fölvágta a labdát. Temesvári elfejeli, Manner megy érte. Ott a Markóczi, figyelnie kell Mannernek, friss játékos. Mármint Markóczi. Hazateszik inkább a labdát. A nyíregyházi játékosok egészen a kapusukig. Aztán pedig már csúsztat Kvasina Medved felé. Medved pedig nagyon harcosan, de nem tudja megtartani. Róla ment ki a labda. Önök is hallhatják, hogy doktorisnak jár a taps. De nem csak neki, azt hiszem az egész vasas összes játékos, aki pályán volt, hatalmasat küzdött. És egyébként a nyíregyházi játékosok is rendkívül jól játszottak ma. Ez a nagyon nagy butaság Bence Leitnertől nem kellett volna. Bedobás követően pedig ez a bedobás megint nem volt túl jó doktoricstól. Batum pedig már fordulna előre, és az utolsó pillanatban róla pattant ki a labda. Kedvesen még ránézett a partjező, hogy a miénk, hát ez nem fehérmezes bedobás lesz. És akkor nézzük meg újra Doktorics a labdával, illetve ebből a bedobásból. Még mindig a kezében, nem dobja be, hátra nem akarja. Na, ott Urblik be tudta dobni a labdát, Urblik elesik. Urbi pedig földön felfel bedobja a labdát, de hát egyrészt nem az övék, másrészt pedig jöhet a Nyíregyháza. Toma az, aki kezébe veszi a labdát.
3: És hátrahajítja azonnal a belső védőnek, aztán a blokkról, pálinkás blokkjáról jön ide a mi irányunkba. A 88. perc végén 3-2-re még mindig vezet a Vasas a Nyíregyháza ellen, a 9. percben pedig Hűs találatával vezetett a Spartacus, aztán Costa egyenlített a 12. percben, majd a Vasas vezető gólját Kovács Réti szerezte meg egy gyönyörű szabadrugásból a 47. percben. Az 59. megint kiegyenlített a Nyíregyháza Bence Leitner fejes találatával. Bence Leitner azóta már a zuhanyzóban kiállítása miatt. Aztán a 74. percben, még amikor 11 a 11 ellen játszottak a csapatok, Kovács Réti ismét egy szépségdíjas találatot szerzett. Ezzel 3-2-re vezet a Vasas, Tóth Milán pedig a bal oldalon megindulhat, és azért támadhat az angyalföldi együttes, hogy lezárja a mérkőzést. Urblik, ő volt most a szabálytalan, Katona marad a földön, Katona Bálintnak nagyon fáj, Urblik belépője, Urblik pedig nem engedi elvégezni egyelőre gyorsan a szabadrúgást, aztán sportszerűen oda megy elnézést kérni Katonától. Megáll a labda előtt, de akár bele is bombázhatná a Vasas csapatkapitányában, még talán egy sárga lapot is kapna érte Urblik, mert nem engedi elvégezni, de már a negyedik játékvezető is szólt a rutinos középpályásnak. A mérkőzés rendes játék idejének utolsó percébe lépünk. Dala jöhet szabadrúgással a saját térfelének a közepéről, 3-2-re viszont vezet a Vasas a Nyíregyháza ellen.
2: Most érkezik a labda a Vasas térfelére. Lenne ott egy csúsztatás Temesváritól, de már a partja ezért zászlóan magas, de mehet tovább, mert hogy a Vasas jöhet. Hatalmas lendületen rohamoz a hazai együttes. Jók a cselek, Tóth Milán kapja meg a labdát. Új, mekkora belépő volt ez Mannertől, de hát ez először labda volt. Manner fel is segít itt Tóth Milánt. Nagyszerű belépő volt ez. Azt hiszem, egy góltól mentette meg csapatát Manner. Így kell közbeavatkozni. Jöhet akkor egy újabb sarokrugás. Urblik meg oda elvégezni majd a szögletet, ami a jobb oldalról érkezik majd. Próbálom sasolni közben, hogy a tartalékjátékvezető mennyi időt mutat fel, mennyi lesz majd a ráadás, hiszen már a 90. perc végén járunk. Most jön a játékvezető, és azt mutatja fel, hogy 4 perc. Tehát 4 darab perc a ráadás. A Vasas 4-1-háza mérkedésen az állás. 3-2. Urblik labdával rárogja Kovácsra, szöglet után pedig bedobása jöhet majd a hazai együttes.
3: Urblik nem nagyon akarja elvégezni ezt a pardobást.
2: Sem, igen.
3: Minimum 4 perc telt a ráadás, ebből egy fél már talán el is telt Urblik bedobásának köszönhetően. Aztán nem sikerül Kovácsnak rábombázni a labdát pálinkásra, úgyhogy megint a Vasas jöhet bedobással, és minden ilyen lehetőséget kiélveznek a Vasas játékosai. Nem kapkodnak. Miért is tennék? Vezetnek 3-2-re. És ez egy tökéletes állás az ő szempontjukból, és egy kiváló eredmény volna az ő szempontjukból, hiszen ismét visszatérne a győzelem útjára a Vasas. Jöhet a centerezés a jobb oldalról. A hosszú oldalon Tóth Milán várta volna a beadást, de nem jutott el hozzá, mert Medved felfejelte a levegőbe. Marad a labda viszont a Vasasnál. A keresztlabda szenzációs Doktoristól. Megpróbálná befejelni középre a jobb oldalról. Egy remek átvételt követően pedig Urblik bombázza a kapu mellé, sőt, hát megpróbálta elpasszolni a jobb alsó sarok irányába a labdát Urblik, de ez nem sikerült most neki. Aztán ott marad, nem engedi elvégezni a kirúgást. Zimmermann Mário a sípjába fúj. Nagyon magasan fent maradnak most a Vasas játékosai. Urblik szabálytalankodik. Aztán még oda is Kotor Mannernak. Hát Urblik azért lehet, hogy kaphatna már egy sárga lapot. Tóth Milánba rúgják bele a labdát.
2: Szegény arra sétál.
3: Azért nevettünk fel egy picit, mert Tóth Milán most az ég egyat a világon nem csinált semmit szerencsétlen, és mégis őt találta el a labdával Manner. Manner meg akarta rúgni Urblikot a labdával, mert kakaskodtak ott az imént, szabadrúgással jöhetett a Nyíregyháza. Urblik elrúgott a labda előtt, Tóth Milánt meg telébe rúgta Manner. Szerencsétlen Tóth Milán most rosszul jött ki ebből, de ettől függetlenül gyorsan felpattant, és egy egészen más arcát mutatja, mint azt mutatta mondjuk 20 perccel ezelőtt. Ez köszönhető nyilván az állásnak is, hogy most már azért elégedettebb az eredményjelzőn látottakkal. Higgadt egy picit Tóth Milán az elmúlt percekben. És a 93. percben 3-2-re vezet még mindig a Vasas a Nyíregyháza ellen. És a nyíregyháziak nem találják egyelőre az ellenszert a Vasas futballjára.
2: Batum rohamozza Iimbort, és Iimbornak nincs más választása, mint hogy kirúgja a labdát. Szorult helyzetben volt, viszont nem hiába szeretne sétni a Nyíregyháza. Két labda lenne a pályá, hogyha azt most bedobná onnan Kovács. Úgyhogy várnia kell még egy kicsit. Most jöhet a labda, Batum megkapta vissza Kovácsnak, Katona Bálint elkérte, megkapja, lövés messziről, ojj, ki kellett öklözni ezt a labdát Engedinek. Ez egy komoly lövés volt, és akkor jöhet még egy sarokrugás, ez még belefér bőven a mérkőzésbe. Katona Bálint az, aki lefut a szögletzászlóhoz a jobb oldalra, Dala is már fönt van, utolsó emberük a vendégeknek Toma, de hát őt is felküldik, ő is menjen fel, azt mondták. Hát de van értelme, hiszen 3-2-re vezet csak a Vasas, hát itt még azért lehet X. És a 94. perc is már megkezdődött a mérkőzés. Jön a sarokrugás, tehát jól tekeredik befelé, Dala fejelt, Manner előtt van a labda. Manner, ojjaj, és elveszítik a labdát, és nagy versenyfutás van most visszafelé. És Kvasina az, aki meg tudja szerezni a labdát, Pavkovics, ujj, nagyon-nagyon csúszott oda Kvasinának a lábára, ez sárga lap. Kemény belépő volt ez, de Kvasina megnyerte a versenyfutás Barkócival szemben. Ez kemény volt, majdnem megszületett a Vasas negyedik találata is. Kellett az, hogy Kvasinával legyen még annyi, hogy vissza tudjon sprintelni. Na és akkor talán a mérkőzés utolsó mozdulata következik, amikor Dala elvégezheti majd a szabadrugást. Saját térfelén van ugyan a labda, de az összes játékos, nem is mondom azt, hogy magas, az összes játékos ott van már a Vasas tér felén. Zimmermann Mário még szeretne ott valamit hozzátenni, még mielőtt elengedi a labdát Dala Martin lábából. Még mindig várnunk kell. Ez pedig jelz a játékvezető, és ezt hozzá fogja adni majd. Nos, Sipszot követően érkezik a labda. Magasan száll a 16-oson belőre, Kovács csúsztatna, Kaszina visszafejeli, Batum lép vissza, ott össze-vissza flipperezik a labda, na most megint Kaszina előtt, Kaszina elrúgja bele Pávkovicsba, és itt a vége! Angyalföldi fordítás a Fáji utcában, Vasas Nyíregyháza, 3-2. Korán már az első percen nagy helyzet a Vasas előtt, Koszta labdája utat talált, Tóth pedig ügyetlenül lőtte el a labdát, mellé ment, majdnem vezetés szerzett a Korán a Vasas. Aztán Tóth Minán adta el a labdát a 9. percben, a bal oldalvonal mellett a labdához, a labda hősöz került, aki a 16-os vonaláról ballal kapura lőtt.

0: Csereként beálló Katona Bálint tekerte be a labdát, a Vasas játékosai pedig üresen hagyták Bence Leitnert, ő pedig könnyen bólinthatott a kapu bal felső sorkába, 2-2. A 73. percben Kovácséti duplázott. Egy gyors hazai akciónál Kosta, Tóth, Urbik, Kovácséti volt a labda útja, és a korábbi nyíregyházi játékos egy csellel becsapta a kapus és a védőket, majd 8 méterről ballal a kapu közepébe helyezett. Majd a 78. percben Kovácséti nagyjából 25 méterről elengedett egy hatalmas löketet, csapódott a labda, de a felső lécről fölé pattant, hatalmas helyzet volt. A 83. percben indult meg a pálya bal szerint Bence Leitner, pedig fogta és buktatta Milánt, Tóth Milánt, először ezért a belépőért kapott sárgalapot, majd a földön fekvő Tóthot a feje fölött lépett át Bence Leitner, ezért pedig azonnal másik sárgalapot kapott, majd pirosat, megfogyatkozott a Nyíregyháza, hatalmas butaság volt ez Bence Leitnertől. A mérkőzés végén még volt nyíregyházi próbálkozás, Dala is fölment az egyik sarokrugásra, fejelni is tudott, de komolyabb lehetősége már nem volt a Nyíregyházának. A végeredmény tehát Vasas Nyíregyháza 3-2. Én Tomán Sándor és Olasz Gerő kollégám nevében is búcsúzom. További szép estét, a Szó a stúdióé.
1: Jó Andrásnak is köszönjük szépen. Győzött tehát a Vasas 3-2-re, csak úgy érdekességképpen 16 évvel ezelőtt is 3-2 lett a végeredmény, akkor a Spari tudott diadalmaskodni. Sok idő eltelt, sok az a 16 év. Hát a Vasas most már győzni tudott. Vukovics László itt a stúdióban. Milyen volt az összecsapás ugye egészében?
2: Hát a hetedik forduló nyitómérkőzése szerintem remekre sikerült. Ez nagyon jó reklámja volt a magyar futballnak. Gólok itt, gólok ott, a harmadik Vasas gól, hát azt vetíteni kéne. A kapus kidobásától kezdve 4-5 labdaérintés, de mindegyik megfelelő jó helyekre futás. Hát nézzék meg majd a kedves hallgatók, ha van rá lehetőségük, mert tényleg nagyon szép volt. És hát a futball érdekessége, hogy ahol játszott a játékos, ugye Hős Zsombor, a Vasas Kubala Akadémia neveltje, gólt rúg egykori csapatának, Kovácséti most jött Nyíregyházáról, 2 rúg, ő lett a mérkőzés hőse. De szerintem a mezőny legjobbja Tóth Milán volt a Vasas csatára, aki eddig is tudtuk, hogy egy nagy talentum a magyar futballba, neki a fejébe kéne rendet rakni, mert nagyon könnyen elveszti a tűrőképességét, nagyon könnyen ki lehet zökkenteni a játékból, de olyan dolgokat tud, hogy akár válogatott is lehetne, hogyha ezt csatasorba tudna állítani, és csak a futballal foglalkozna.
1: Bence Leitner az hagyján, hogy gólt szerzett, egyenlítő találatot, de még ki is állította magát, és 7 sárga lapot kapott, és akkor egyben egy pirosat is a Spari. Idézőben ennyire durva volt a mérkőzés?
2: Nem, tulajdonképpen egy taktikai faltot csinált a saját szögletük után, a Vasas Tóth Milán révén le akarta kontrázni, megállította Bence Leitner, és utána még oda is ment, és átlépett a földön fekvő Tóth Milánon. Tehát nagyon butaságot csinált, akkor már csak 10-12 perc volt hátra, nagyon nehéz helyzetbe hozta a csapatát, akkor már a 3-2-re vezetett a Vasas, de 10 emberrel jóval nehezebb, mint 11-jel. De ha a teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, akkor a Vasas sokkal kezdeményezőbben játszott, habár a második fél időben hozzá kell tenni, hogy amikor hármas cserét eszközölt Boldog Tamás helyettese Vellai a kispadon, akkor bejött ugye Manner, Batum, Katona Bálint, ott a Nyíregyháza jó futballt mutatott be, több lehetőségük is volt, de ha a teljes meccset nézem, akkor minimum egy góla jobb volt a Vasas.
1: Vasas majd a TFS ellen játszik a Magyar Kupában, aztán a Debrecen ellen, és jön majd a válogatott szünet. Angyalföldön valószínűleg ennyire ennek nem örülnek.
2: Igen, hát most végre elkapták a győzelem fonalát, mert beszélgettünk itt a felvezetőben, hogy a Puskás és az Újpest ellen kikaptak, de a játékuk abszolút megvolt, főleg az Újpest ellen, tényleg Erős Gábortól idézni, hogy Vasas Fiesta volt 65 percig, csak hát a mérkőzés 90 percig tart, ez a nagy igazság. Megfordult, de nem estek kétségbe, látszott az összeállításon, megmaradt 10 ember a kezdőből, abszolút bízik a vezetőedző a csapatában, a csapat ezt meg is hálálta neki, és szerintem jó játékkal tartott otthon a Vasas a 3 pontot. A Nyíregyházának meg el kell gondolkozni azon, hogy sok a kiállítás, idegenben nem nagyon szereznek pontot, de voltak időszakok, amikor jó futballt mutattak be, de azért látszik a keretükön, hogy bizonyos posztokra nincsenek opciók, gondolok itt arra, hogy megsérült Jovanova jobb hátvédjük, és a szűrő középpályás Toma Györgynek kellett játszani, mert nem volt adekvát megoldása erre a Nyíregyházának. Tehát még próbáltak, de lezárult az átigazolási időszak, tehát most már azok a keretek lesznek, ami kialakult, és itt nagy előnye van egy bajnokság folyamán annak, hogy

0: minőségben ki tud cserélni, hogyha, vagy pedig sárgalap eltiltás akármi miatt helyettesíteni kell valakit.
1: Vasas Nyíregyháza 3-2 sikerével az angyalföldi csapat a második helyen a tabellán, és a Spari maradt a 8. helyen. A 7. fordulóban rendeznek majd még mérkőzéseket értelemszerűen. Az MTK Kisvárdával mérkőzik, majd a holnapi nap folyamán 17 óra 30 perckor Paks Debrecen szintén 20 órától, és vasárnap pedig 3 találkozóra kerül sor, 15 óra 30 perctől Zalaegerszeg Puskás Akadémia, jön a derbi, 17 óra 45 perctől majd vasárnap, de a forduló zárása Győrött a Győr Kispest Honvéd találkozóval. Bukovics László, köszönöm szépen a mai szakértelmet.
0: Én is köszönöm szépen.
1: A pontos idő pedig 20 óra 29 perc, a hírek után majd Forma 1-jel folytatjuk, valamint majd a Magyarország-Franciaország női kosárlabda világbajnoki mérkőzést is felvezetjük, és természetesen majd közvetítjük is az összecsapást, de előtte jöjjenek a hírek.
2: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Kezdje a napot a Nemzeti Sport Rádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sport Rádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Labdarúgás. Következik a derbi. Az NB1 legnagyobb múltra visszatekintő és leghangosabb párharcában a Ferencváros fogadja az ősi rivális Újpestet. A tabellán elfoglalt helyezéstől függetlenül itt mindig izzik a levegő. A bajnoki címért hajtó hazaiak a dominanciájukat őriznék meg, míg a lilafehérek több mint egy évtizede tartó nyeretlenségüket törnék meg. Ferencváros Újpest labdarúgó élvonalbeli mérkőzés és élőben vasárnap 17 óra 45 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: A szabad edzésekkel megkezdődött a Forma 1-es olasz nagydíj. Európa szerte súlyos erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. A hűvös hajnalok után kellemes nyári idő lesz. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Svájci centert igazolt a Győr NB1-es labdarúgó csapata. A 22 éves U21-es válogatott Mark Giger a belga élvonalbeli Royal Union Saint-Gilloise-tól érkezett, és ingyen váltott klubot. A svájci mellett kameruni állampolgársággal is rendelkező labdarúgó másfél évet töltött a belga klubnál, és 25 tét meccsen 3 gólt szerzett. A magyar női kosárlabda válogatott ma megkezdi szereplését a berlini világbajnokságon. A nemzeti csapat 21 órától a 2024-es párizsi olimpián ezüstérmes Franciaország ellen játssza első meccsét. A találkozót a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti. A magyar válogatott csoportjában Dél-Korea 99-81-re nyert Nigéria ellen. Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa a 7-szeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell volt a legjobb, a Mercedes pilótája mögött Leclerc és Antonelli végzett a második, illetve a harmadik helyen. A zöld trikós a Wout van Aert nyerte a spanyol országúti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát. Ma 192 kilométert teljesített a mezőny, Walter Attila 45-ként ért célba. Összetettben továbbra is a spanyol, Erik más áll az élen, előnye 1 perc 45 másodperc, Walter a 39.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Orosz drón találat érte az ukrán biztonsági szolgálat központját Kijevben. A támadó eszközt közvetlenül a szolgálat vezetőjének irodájára irányították. 9 ember megsérült, közülük 7-et kórházba vittek. Moszkva korábban azt jelentette, hogy csak nem 500 ukrán drónt semmisítettek meg 20 régió és a Fekete-tenger felett. Baskírföldön találat ért egy petrolkémiai üzemet. Magára vállalta a több német régióban is áramkimaradásokat okozó szabotázs akciókat. Egy 48 éves német állampolgárságú orvos majd eltűnt. A hatóságok a lakosság segítségével keresik a Dortmund közelében élő férfit, aki két hitelesnek minősített levélben ismerte el az elektromos alállomások megrongálását. Tettét azzal indokolta, hogy a fosszilis üzemanyagok felhasználása szerinte bűncselekmény. Európa szerte súlyos erdőtüzek pusztítottak az elmúlt hónapokban. Június közepe óta több mint 1000 helyszínen csaptak fel a lángok, összesen 5400 négyzetkilométernyi terület égett le. Ez nagyjából Magyarország területének kétharmada. Az uniós információs rendszer adatai szerint az elmúlt évtized 15 legnagyobb erdőtüze közül 4 idén-nyáron történt. Németországban szabadságvesztésre ítéltek két sajtófotóst. Az indoklás szerint az elkövetők azért gyújtogattak, hogy exkluzív fotókat készíthessenek a tűzoltók bevetéséről, majd eladják a képeket. A két férfi üresen álló épületekben, erdőkben és mezőgazdasági földeken okozott szándékosan tüzet. Tavaly szeptemberben érték tetten őket a rendőrök. További segélyt küld Nepálnak az Európai Unió. 500 ezer euróval járul hozzá a humanitárius akcióhoz. A támogatást szállító első repülőgép főként élelmiszert, egészségügyi és higiéniai felszerelést, ivóvizet vitt a villámáradás sújtotta Nepálba. A 9 nappal ezelőtti természeti katasztrófában több mint 1200-an meghaltak, és mintegy 5000-en eltűntek, köztük 3 magyar.
2: Közlekedés.
3: Több személyi autó ütközött az M7-es autópályán a Letenye felé vezető oldalon Érd térségében. A 18-as kilométernél a belső sávot lezárták, a torlódás már több kilométeres. Árokba hajtott, majd a főútra visszajutva felborult egy autó a 49-es főúton a 2-es kilométernél Vaja belterületén. A helyszínelés és a műszaki mentés idejére a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült, a Tiszántúlon és északkeleten borult az ég. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható. Elszórtan kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kérek hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
1: 20 óra 37 perc, a műsorvezető Katona László. A francia bajnokságban labdarúgásról van szó. Lyon-Auxerre 3-1 a 76. percben. A német Bundesligában elkezdődött a VfB Stuttgart-Köln mérkőzés. Gól nélküli döntetlen az állás. Törökországban pedig Başakşehir Galatasaray 2-2. Sallai Roland egy sárgalappal járult hozzá eddig csapata teljesítményéhez. Hamarosan pedig jön majd a Magyarország-Franciaország női kosárlabda világbajnoki csoportmérkőzés. Kapcsolunk a helyszínre, Berlinbe, Nyágúj Gergelyhez. Szervusz, szia! Milyen a hangulat, milyen volt az előző mérkőzések tömkelege, miről tudsz beszámolni?
5: Szervusz, Laci, és nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát az órán előttem 22 perc, 22 másodperc, ekkor kezdődik hivatalosan a Magyarország-Franciaország mérkőzés, vagy hát mondhatnánk azt is, hogy a Franciaország-Magyarország mérkőzés, ugyanis egyértelműen a franciák az esélyesek. Egy biztos, a hangulatra eddig nem lehetett panasz, hiszen mind a 14 ezer napi jegyet eladták a szervezők, ami nem is csoda, hiszen az előző mérkőzésen a házigazda Németország és az egyik talán titkos esélyes Spanyolország játszott egymással, illetve egészen pontosan a spanyolok játszottak a németekkel, ugyanis erődemonstrációs tartva 30 ponttal nyertek. Most egyébként a két meccs között a csarnok az nagyjából úgy, hát ha nem is teljesen üres, de 2-3 ezer nézőre apadt. Nem tudom, hogy teltház lesz, azért valószínűleg, hogy a legtöbb néző a hazaiakra volt kíváncsi, de azért így is lesznek szép számmal, a lányok melegítenek, az arcokon nem látom a feszültséget, mosolygósak, jókedvűek, pontosan tudják, hogy az esélyesség terhe nem a mieink vállát nyomja, hogy egy biztos még egy bő 20 perc és kezdődik 28 év után a magyar női kosárlabda válogatott legújabb és újabb fellépése itt a világbajnokságon, hogy remélem, hogy minél többen velünk tartanak, addig is innen Berlinből megköszönöm a figyelmet.
1: Nyágúj Gergelynek köszönjük szépen. Forma 1-jel folytatjuk, hiszen a világbajnokság olasz nagydíjának első pénteki szabad edzéseit már megtartották. A Ferrari is Charles Leclerc nyerte az első gyakorlást, majd a második szabad edzés pedig a Mercedes-es George Russell az első nap tanulságairól, a hétvégi esélyekről, illetve Michael Schumacher Ferrari is örökségéről Weber Gábor, az M4 Sport riportere beszélt Balogh Bencének.
6: Egyelőre Mercedes és Ferrari versenyfutás tűnik a legvalószínűbbnek, mert mind a McLarennek, különösen a Red Bull egyelőre erős lemaradásban van. Pénteki szabadedzés alapján, vagy két pénteki szabadedzés alapján sokszor nehéz eldönteni a szombatire, meg különösen a vasárnapi sorrendet, hiszen azért a mai gyakorlások tapasztalatait figyelme, hogy azért elég sok mindent szoktak ilyenkor változtatni az autókon, azok, akik bajban vannak, de mindig jobb úgy kezdeni egy verseny hétvégét, hogy minden klappol, ahogy ezt leginkább a Mercedesnél látjuk, de a Ferrari is azért erős volt ma, különösen Leclerc-re, hogy az első szabad edzésen a két Ferrari volt, a leggyorsabb a másodikon Russell, de mögötte közvetlenül ott volt Leclerc. Ferrari szempontjában egyébként az javítja az őszképet, hogy mint a Antonellinek vasárnap a futamra lesz egy utolsó rajthelyet, vagy hát utolsó rajtrácsok valamelyikét okozó büntetése teljes motor elemcserével, tehát az összes motor elemét kicserélik egybe, egy vadonatúj motort kap, és emiatt maximálban lesz az, akit megelőzhet a rajtrácson. Innen nézve igazából itt Russell küzd, tehát egy Mercedes küzd, tehát két Ferrari van nagy valószínűség, hogyha vasárnapról beszélünk. Nyilván a holnapi időmérőt ez nem befolyásolja, tehát Antonelli, bármilyen furcsa ezeknél a rajtrács büntetéseknél mindig benne van, hogy lehet a leggyorsabb is az időmérőt megnyerheti, ennek ellenére az utolsó rajtsor lesz az övé. De ettől függetlenül, hogyha vasárnapi összképet nézzük, és ma kellene erős sorrendet mondani, akkor veszek, ez egy Russell Leclerc Hamilton versenyfutás lesz a győzelemért.
7: McLarenről mit gondolunk?
6: Nehéz belőni a McLarent, különösen azért, mert a szokásos Norris Piastri eltérés most is megvan Norris javára, tehát Norris volt egyértelműen az erősebb Piastrihoz viszonyítva. Ugyanakkor a lemaradásuk nem annyira elképesztően nagy, tehát 4/10 másodperc környéki lemaradása volt Norris, ami azért önmagában nem kevés, hogy egy mért körön sem, de versenykörülmények közt sem. A nagy kérdés az, hogy a McLaren azokat a fejlesztési lépéseket, amiket az elmúlt két hétvégén nagyon jól tudott működtetni a holland nagydíjon, meg a magyar nagydíjon, aminek köszönhetően Norris zsinórban két győzelmet aratott, ezt mennyire tudja erre a pályakaraktere átfaragni, és mennyire tud egy ilyen alacsony leszorult erői pályán, ahol nagyon nagy végsebességre van szükség, kedvező légenállásra van szükség, lassabb sikánokból meg egy jó kigyorsításra van szükség. Két ilyen erős sikán is van ezen a pályán, mindjárt az 1-es, 2-es, meg utána az azt követő 3-as, 4-es a Roggia, ahonnan azért nem mindegy, hogy milyen tempóval lövik ki magát az ember. És ebben például a Ferrari nagyon erős, ebben a Mercedes is kifejezetten erős, és a McLarennek ez az egyik idei gyengéje, vagy a legnagyobb gyengesége talán. Tehát annak ellenére, hogy a McLarent láttuk más körülmények között nagyon jól menni, ezen a pályán pont olyan ismérvek jönnek egy picit előtérbe, ami pont kidombrítja azt, amiben a McLaren nem annyira jó egyelőre az idei év során, nem tudom, hogy ez valahol megoldódik a 2026 folyamán. Sokszor azért a második szabadedzésekből abszolút erős sorrendet rajzolni azért nem lehet, mert nem használják teljesítményen a motorokat. És ez azért látjuk különösen az idei évben, ebben a nagyon furcsa új szabályrendszerben, ahol már az elektromotor is majdnem 50%-et képviseli a teljesítménynek, hogy önmagában az, hogy használják ezeket a nagyon komplex hibrid erőforrásokat, hatalmas, sok-sok tized másodpercig különbséget okoznak. Még akár akkor sem lennék meglepődve, a holnap nem is a McLaren lenne az élen, de mondjuk ezt a 4/10 másodpercet 1/2 másodpercen belülre tudná faragni.
7: És a Red Bull?
6: Igen, a Red Bull-t valahogy én is másképp értékelem, mint például a McLarent, mert egy 8/10 másodpercnél nagyobb a lemaradásuk, ugye alig fért be Verstappen az első 10-ben, Lawson nem is volt első 10-ben. Ha ezt megnézzük, illetve a rádiózásokat, az, hogy meg milyen problémákkal, milyen tapadási hiánnyal küzdött Verstappen is és Lawson is, ők sokkal inkább a középmezőny elejével voltak majd csatározásban. Ez nem jelenti azt, hogy a holnapi nap folyamán azért a középmezőnyt ne tudnák lelépni, hogyha egy kicsit is jobb irányt találnak, de az egy 8/10 másodperces hátrányból megérkezni az élmezőnybe azért az egyelő a lehetetlennel, vagy ez az egyszer volt Budán kutyavásár esete, és ezt már szerintem ezt a börtönből szabaduló kártyát ide elhasználta a Red Bull, úgyhogy nem hiszem, hogy Monzában még egyszer ezt látjuk. Nekem az egyik kedvenc verseny élményeim egyike, helyszín szempontjából is versenyzőként is mindig nagyon szerettem Monzában vezetni, versenyezni, mert bármennyire könnyűnek tűnhet a hosszú egyenesek miatt és a kevés kanyar miatt, pont az iszonyatosan nagy átlagsebesség, nagyon kemény féktávok, és annak a néhány kanyarnak a komoly jelentőség az, amitől mégis nagyon nehéz ezt a pályát tökéletesen alkotni egy-egy kör szempontjából. És ezzel minden versenyző megküzdése, mint hogy Form 1-es versenyző, amatőr versenyző, vagy csak egy átlagos jó autóversenyző, mert hogy egyszerűen adaptálódnod kell ez a magas tempóhoz, és a megváltozott beállításokhoz, a jóval alacsonyabb leszorító erővel járó olyan kisebb-nagyobb hiányosságokhoz, vagy problémákhoz vezetés közben, ami normál esetben nincs jelen, mert megoldja helyett ez a leszorító erő. De itt annyira vissza kell vágni a szárnyakat, és annyira a sebességre kell kiegyezni az autót, hogy olyan helyzetben is sokkal érzékenyebbé és sokkal instabilebbé válnak az autók, amik normál esetben nem jellemzők rá. Úgyhogy ezeket mind-mind természetesen ma, meg a holnapi szabadedzésre, majd mindenki szép lassan átállítja a fejében, és az önmagától is megtörténik ez az alkalmazkodás. És hogy ezzel együtt ki mennyit tud belőle kihozni, ez nekem mindig egy nagy kérdés. Természetesen Monza olyan, független attól, hogy most már Las Vegasban is van megint Forma 1-es futam, hogy ami Monzában történik, az Monzában marad. Tehát ebből az egy hétvégéből nagyon nehéz leképezni az egész bajnokság összképét, vagy hogy mi az általános elősorrend. És éppen ezért fordulhat el, hogy Monzában olykor olyan győzelmek is előfordulnak, olyan meglepetésszerű eredmények, amik egyébként nem nagyon vannak benne a bajnokságban.
7: Mekkora meglepetés volt 30 évvel ezelőtt Michael Schumachernek a monzai győzelme, amire ugye a Ferrari ezen a verseny hétvégén most emlékezik, hiszen a két pilótájuk, Leclerc és Hamilton egy ilyen Schumacheres festésű, ihletésű autóval versenyeznek, illetve a hírek szerint ugye Vettel a 2002-es Schumacher autót fogja vezetni, illetve Barrichello is majd megy néhány kört.
6: Igen, nyilván Michael Schumacher hatalmas jelentőséget nehéz lenne alábecsülni a Ferrari szempontjából, ugye általánosságból a Forma 1 szempontjából, és amit jelent az olaszoknak, és az ő öt Ferraris világbajnoki címe, amit akkor jelentett különösen, hiszen ott nagyon hosszú, több mint két évtizedes hiátus után sikerült végre világbajnoki címet nyerni a Ferrari-nek, utána viszont Ginorban rengeteget, tehát ez egy hatalmas diadalmenet volt a 2000-es évek legelején, a Ferrari és a Schumacher házasság. De nyilván ez volt a kezdő év, 1996, amikor Michael Schumacher két Benettonos világbajnoki címét követően átszerződött a Ferrarihoz. Ez volt az első év, amikor a Ferrari V10-es motort használt, ugye eddig 12 hengeres motorral versenyeztek a szívó korszakokban. És egy különleges korszak kezdete volt, mert ekkor kezdett összeállni ez a szupercsapat, ami 5 évvel később, 4-5 évvel később aztán sorozatban hozta a győzelmeket és a világbajnoki címeket. 96 abból a szempontból természetesen nem volt ő magában értékes, hogy mindössze 3 győzelmet tudott aratni Michael Schumacher a szezonban, de az autó ez egy csúnyácska egy autó volt 30 évvel ezelőtt, ez a 96-os, amit most megidéz a Ferrari ezzel a mostani festésével, de nyilván egy autó mindig attól szépül meg, hogy mennyire sikeres. Ez az autó összesen 3 futamot nyert, ha már emlékezetes futamokat, hiszen Schumacher ezzel aratta a barcelonai nagyon emlékezetes győzelmét, ráadásul motor hibával, illetve hát kihagyó hengerekkel együtt, gyújtással együtt, hatalmas esőben leiskolázva a mezőnyt. És ezzel az autóval nyert Monzában, nyert az első Ferrari-s monzai Forma 1-es futamát, ami nyilván mindig egy tifózi számára az igazán elvakult és nagyon hívő Forma 1-es Ferrari rajongók számára. Ezek mindig ilyen meghatározó pillanatok, hogyha valaki Ferrari színekben Monzában nyerni tud, az gyakorlatilag, mint az olasz válogatott Olaszországban nyerni meg a futballvilágbajnokságot, amire ugye volt példa, de hát még a második világháború előtt. Szóval ennek mindig egy ilyen különleges jelentősége van, és ez nem csak sport szempontból érződő jelentősége, ennek van egyfajta ilyen már-már kulturális jelentőség is az olasz történelemben, az olasz hagyományokban, ami nyilván egyrészt az autózás, meg általában a technika szeretetében is rejlik, abban, hogy mennyi kimagasna a jó manufakturális autógyártójuk van, és nyilván ezek közül a Ferrari meg különösen a világ egyik legismertebb márkája, és legismertebb automárkája, autógyártója, de sportot gyártójaként mindenképp, és hogy mennyire közel van az olaszok szívéhez, éljenek Észak- vagy Dél-Olaszországban, vagy bármely régiójában a Olaszországnak. Szóval ilyen szempontból ez valahol egy vallás. Nem feltétlenül úgy kell ezt értelmeznünk, ahogy általánosságban. Kicsit talán a hazai vizekre vezünk akkor a Ferencváros szurkolótábor, hogy a fradi rajongáshoz hasonlítható, de szerintem még annál is erősebb. Mert hogy tényleg ez szerintem minden embert Olaszországban jobban összekovácsol, mint bármely más csapat győzelme. Azért mondtam, inkább az olasz válogatottat ilyen szempontból.
7: Hamilton egy esetleges győzelemmel, amire most azért valljuk be van esélye, el tudná hallgattatni azokat a kritikusokat, akik szerint mondjuk a Ferrari a saját múltját köpte szembe azzal, hogy őt szerződtette, hogy a csapat színeiben döntse meg ugye Michael Schumacher rekordját, hiszen mind a ketten 7-szeres világbajnokok, és hát Hamiltonnak egyértelmű a célja, hogy 8-szoros világbajnok legyen, ugye a Ferrari pedig 20 éve nem nyert egyéni pilóta címet, világbajnoki címet.
6: A Ferrari mindig nagyobb és mindig több, mint bármelyik pilótája. Tehát itt hiába beszélünk Michael Schumacherről, aki a legsikeresebb Ferrari pilóta volt a történelemben, de hozhatjuk Niki Laudát, hozhatnánk akár Gilles Villeneuve-t, aki nem nyert világbajnoki címet, de az egyik abszolút legendája Ferrari Forma 1-es történelmének. És hogyha innen nézzük, vagy Kimi Räikkönentek az utolsó világbajnoka a Ferrari Forma 1-es sztoriának, a Ferrari mindig nagyobb, mint bármelyik versenyzője, és hogyha bárki azt a kérdést teszi fel, hogy hogy lehet idehozni Hamiltont, hogy megdöntse a Schumacher rekordját, akkor nem a Forma 1 és a Ferrari szempontjából gondolkodik, hiszen a Ferrari számára pont az a lényeg, hogy egy újabb, mindig egy újabb sikerkorszakot építsen, és a Ferrari 1950 óta tartó Forma 1-es jelenlétében mindig az volt a fő szempont, hogy a lehető legjobb pilótákat szerződtessék a csapathoz, mert megtehetik, és azokkal még sikeresebbek lehetnek. És ezt mindig ki is használta a Ferrari, hol sikeresen, hol kevésbé sikeresen, de hát ahogy például Alonso és Vettel is, sokan mások is ott voltak a Ferrarinál, és nem tudtak WB címet nyerni, ezt mások is megjárták, ha rossz korszakban voltak ott a Ferrarinál, de akik jó korszakban voltak ott, azok azért ebből profitáltak, különösen Schumacher. De ha a Ferrari gondolkodását nézzük, vagy a szemléletét, mindig a lehető legjobb párosra törekszenek, és ha van elérhető maximálisan legerősebb pilótapáros, akkor ők attól általában nem riadnak vissza, márpedig ez a Leclerc-Hamilton páros egy nagyon erős páros, és az egész igazából arra épült, hogy ha Hamilton és Leclerc a csapatnál van, akkor valószínűleg ennél sokkal erősebb párosunk már amúgy sem lehetne, tehát akkor, ha máshogy nem, valahogy össze kell jönni a világbajnoki cím, ha más nem, akkor egymást még tovább erősítve, még többet kell az a másikból. Nyilván ehhez az is kell, hogy a csapat egy jó autót építsen, amivel idén elindultak egy jobb irányba, de ez még mindig nem egy világbajnoki címre abszolút esélyes autó, csak közel van hozzá. De a nagy kérdés, hogy az utolsó lépcsőfokot meg tudja tenni a Ferrari, hogy egyébként a két kimagaslóan jó versenyzőjének tud olyan autót adni, amivel bármelyikük világbajnok lesz. Önmagában ez a szerződés nem arról szólt, hogy Hamilton 8-szor világbajnok legyen, arról szólt, hogy a Ferrari minél előbb újra világbajnok legyen.
7: Az életben kevés dolog biztos, és az egyik legbizonytalanabb dolog úgy néz ki, hogy az a monakói nagydíjnak a végeredménye, hiszen most pár órája jelentették be, hogy mégiscsak elveszi Gaslynak a harmadik helyét. Mit szólsz ez az egészhez?
6: Összességében ugye ez egy érdekes kérdés, mert itt azért jogi meg sportpolitikai dolgokról beszélünk, illetve szabályokról, amik meg lehetővé tesznek bizonyos fellebezésekhez, bizonyos jogi procedúrákat, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem jogosan vették el az eredményt. Ugye eleve ez egy nagyon furcsa futam volt, ez a monakói futam a box utcai sebességmérések elrontásával, hogy ott egy Wismayer helyzet állt elő, emiatt egy csomó versenyzőt büntettek úgy, hogy egyébként nem követtek el szabálysértést, csak rossz volt a mérés. De miután ezek a szabálysértések és ezeknek a büntetéseknek a letöltése jó néhányaknál már megtörtént verseny közben, ezért a Gasly által előzetesen vagy eddig sikeresen visszaperelt vagy visszafellebezett harmadik helyet, most azt gondolom, hogy valahol mégiscsak jogosan veszél az FIA, mert egy olyan joghézeg jött volna ezzel létre, hogy gyakorlatilag bárki bármilyen szabály szült a szituációban, vagy akár Wismayer szült a helyzetben, igazából bármilyen precedens kikerülhetett volna, mondván, hogy hát Monakóban is lehetett az, hogy voltak, akiket ugyanazért büntettek, másokat ugyanazért nem büntettek, úgyhogy igazából itt semmilyen precedens nem érvényes, mindenkit, minden egyes esetet külön-külön kell vizsgálni, és attól függően, hogy mennyire vagyunk jól felkészülve, vagy mennyire jók az érveink, nyerhetjük meg, vagy veszíthetjük el azt a fellebbezést. Ezzel gyakorlatilag azt állította helyre az FIA, hogy ha megtörténik egy probléma, teljesen mindegy, hogy ez egy Wismayer eset volt, versenyirányítási hibából történt, bármi másból, ha valaki a versenye sérült emiatt, még akkor is a jogtalanul, és az már vissza nem adható, már pedig verseny közben letöltött büntetéseket már nem lehet visszavonni, akkor már mindenki más is kapja meg a büntetést, különben kinyitnánk Pandora szelencét. Én egyetértek vele, miközben nyilván ez egy nagyon sokáig húzódó ügy volt májustól mostanáig, de nyilván ezeknek a jogi procedúráknak meg egyszerűen kell ez az idő, meg kell hagyni az időt arra, hogy elgondolkozhassanak azok, akik fellebezni szeretnének, és aztán ezeket rendesen végig is kell venni, nem lehet egyik napról a másikra kapkodva döntést hozni. Azt gondolom, hogy ritkán vannak ilyen ügyek, ebből a szempontból, ez elsőben jogi szempontból kell vizsgálni, nem abból, hogy mi volt igazságos, mi nem. Itt olyan hiba történt eredendően a box utca hosszának a kijelölésekor és annak a felmérésekor, ami mindenkinek károkat okozott, és emiatt az egész verseny nagyon lehezen lenne eredeti állapotába visszaállítható, és ez volt talán a legigazságosabb döntés.
1: Weber Gábort hallották. 3-1-re vezet a Lyon az Auxerre ellen a francia labdarúgó bajnokságban, 92. perc, és most már a mérkőzés vége felé jár a Başakşehir-Galatasaray találkozója, 2-3, tehát az isztambuli Galatasaray egyelőre vezet, és úgy néz ki, hogy megnyerheti a mai mérkőzést. A női kézilabda bajnokságban egy mérkőzést játszottak Mosonmagyaróvár Kisvárda 27-28 a férfiaknál, Ferencváros Dabas 29-29, Pler Szigetszentmiklós 26-25, Veszprém Neka 40-21 és Budai Farkasok Balatonfüred 25-29. A női kosárlabda világbajnokságon Dél-Korea, Nigéria 99-81, és hamarosan ebben a csoportban jön majd a Magyarország-Franciaország találkozó, itt a stúdióban pedig szakértőként Károlyi Andrea. Szerbusz, szia! Ismét Németország, ismét világbajnokság.
8: Igen, szia, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Óriási élmény nekem is egyébként most itt lenni és közvetíteni ezt a mérkőzést. Ugye mi voltunk utoljára 98-ban világbajnokságon, ugyanígy Berlinben. Tényleg fantasztikus az, hogy a lányok kijutottak ennyi idő után. Így zárójelben hozzáteszem, mert remélem a következőig nem kell ennyit várni. És az, hogy most én itt közvetíthetem őket, ez ugyanolyan fantasztikus most itt.
1: Az ellenfél pedig az a francia válogatott, amely ellen az Európa-bajnokságon még 3 évvel ezelőtt egy bronzmérkőzést játszott a csapat, akkor a franciák nyertek, azóta egyébként ez a válogatott olimpiai másodiknak is mondhatja magát, szóval ennél nehezebb ellenfelet nem is nagyon lehetett volna a magyarok mellé tenni, talán az Egyesült Államokat.
8: Hát lehetne azért még találni, mert szerintem a spanyolok is hasonló játékerőt képviselnek, de tény, hogy ez a francia csapat nagyon erős. Talán ez a legjobb, hogy az első mérkőzést velük játsszuk, mert hozzá lehet egy picit szokni a VB hangulatához, ahhoz, hogy nagyon sok néző előtt játszanak, tényleg először lépnek fel a világ nagy színpadára. Tény, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Szerintem az elején megpróbálunk nekik ugrani, és amikor egyértelművé válik a mérkőzés, akkor már cserélni fog Völgyi Péter. Ilyen szempontból talán lehet, hogy az lenne a legjobb, ha nagyon hamar egyértelművé válna, mert a holnap 14 óra 30-as kezdés az nagyon-nagyon közel van. Úgy, hogy ugye ennek a mérkőzésnek 11-kor lesz vége.
1: Felmerül bennem a kérdés, hogy miért jöhet ilyen létre, de inkább ne is menjünk bele. De a franciák oldaláról például Gabby Williams, aki Sopronban is volt, de minden játékosuk tényleg nagyon erős és jó képességű, sok a WNBA kosaras, szóval Gabby Williamsre egy kicsit rátérve, ő lehet az, aki motorja és tevőleges résztvevője lesz ennek a mérkőzésnek és a francia válogatottnak?
8: Hát ez a francia válogatott, ez nagyon-nagyon sok lábon áll. Gabby Williams az egyik, Johannes, de lehetne sorolni, mert tényleg húzó emberek, az összes húzó ember a saját klubjában itt Európában, és ugye 8 darab játékos kint játszik az Egyesült Államokban. Ilyen szempontból azért hátrányban vannak, mert ez a csapat így, ez a 12 ember Berlinben találkozott először. Az a 8 játékos, aki a női NBA-ből érkezik, az Berlinbe érkezett. Úgyhogy ők nem vettek részt az edzőtáborban.
1: Abból ki lehet indulni, hogy az olaszoktól kikaptak egy felkészülési mérkőzésen?
8: Hát ugye nem voltak itt azok a játékosok, úgyhogy nagyon nem lehet kiindulni belőle, de tény, hogy nem olyan összeszokottak.
1: Hát a selejtezőkön nem volt kérdés, hogy a francia válogatott kijutta, de a magyar sem, úgyhogy 28 év után ismét világbajnoki csoportmérkőzés. Magyarország, Franciaország, kapcsolunk Németországba, Berlinbe, a kommentátor Nyágúj Gergely.
5: Ismételten nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat innen Berlinből, és részemről az első libabőrös pillanat már megvolt a mérkőzést megelőzően, 2,5 perc múlva kezdődik a mérkőzés. Hát egy jó 2,5-3 ezer szurkoló, magyar szurkoló, itt mögöttem éppen a karéban foglal helyet, de rengeteg a magyar szurkoló, magyar zászlók, piros-fehér-zöld zászlók, piros mezek az egész lelátón, és ugye arról beszéltünk korábban, hogy maga a csarnok 14 ezer férőhelyes, természetesen minden egyet eladtak a szervezők már, hogy erről már többször is beszéltem. 14 ezeren itt voltak, tényleg egy üres széket nem lehetett látni a Spanyolország-Németország meccsen, és bizony azért most is egy jó 8-10 ezer néző itt van, tehát tényleg a hangulatra, a körítésre, a sok-sok emberre nem lehet panasz, egyébként még egy szűk 2 perc a kezdőig, de már megvannak a kezdőcsapatok, és akkor először csak a tényszerűség kedvéért kezdjük a franciákkal. Ayai Salaun, Gabby Williams kapitányként ott van, aztán Marianne Badien, illetve Leila Lacan az, aki a kezdő ötöst alkotja a franciáknál. És akkor akkor lássuk a mieinket. Ugye 12 játékos hozott magával Völgyi Péter szövetségi kapitány, és ebből a következő ötösnek szavazott bizalmat. Studer Ágnes és Ahonina szemében két kisemberrel, két irányítóval kezd a magyar válogatott 28 év után ismét németországi világbajnokságon, illetve mellettük Lelik Réka lesz majd az, aki ugye egyébként viszonylag alacsonyabb emberként próbál majd pontokat és passzokat adni a többieknek, és a két magas ember Takács Kisvirág, ugye csapatkapitányként, és természetesen Juhász Dorka is ott van a kezdő ötösben, úgyhogy még egy perc, és addig elmondhatom tényleg, hogy ahogy már említettétek a stúdióban, Laci, viszonylag hát sima volt mind a két csapat kiutása, abból a szempontból, hogy az idei világbajnokságra egy meglehetősen furcsa és több lépcsős selejtező rendszert dolgozott ki a FIBA, és úgy emlékezhetünk arra, hogy a 2023-as Európa-bajnokságon a magyarok remekül szerepeltek, negyedik helyet értek el, és éppen ezért indulhattak azon az előselejtezőn, amit annak idején ugye Ruandában megnyertek, az egészen pontosan 2024. augusztusában történt, majd ezzel a túl jutott, ugye megnyert Ruandai selejtezővel, ott lettek a selejtezőben, ahonnan végül is ugye Isztambulból Ausztrália mögött, de Törökországot, Japánt és a kieső Kanadát és Argentinát is megelőzve, tényleg 28 év után ismét itt lehetünk a világbajnokságon. Andi, már említetted azt, hogy ugye Németországban volt a legutóbbi, és hogy bombaerős a francia csapat. Beszéltetek arról is, Laci, hogy holnap egy nagyon-nagyon korai meccs. De hogyan lehet akkor ennek a meccsnek neki menni, kérdezem én Károly Andreát, hiszen ugye feladni nyilván nem szabad. Bármi máskor, hogyha valaki ellenünk feladna egy ilyen meccset, biztos, hogy jó járna, mi biztos, hogy ráfáznánk. Edzés jelleggel, vagy hogyan kell ezt a mai találkozót felfogni, Andi?
8: Mindenképpen úgy kell felfogni, hogy szokjunk hozzá ehhez az egész világbajnoki hangulathoz. Természetesen azt mondom, hogy nekik kell esni a mérkőzés elején. Ugye ezt Völgyi Péter is elmondta, hogy az indításaikat meg kell próbálni lelassítani, hogy ne kapjunk könnyű kosarakat. És amikor ugye hát egyértelművé válik a mérkőzés, akkor onnantól kezdve már lehet játszani a percekkel, mert szerintem a holnapi, illetve a hétfői meccs az, ami az igazán fontos.
5: És valóban akkor csak említsük meg, miközben megtörtént a feldobás, és elhoztuk egyébként a rájátszás vagy a feldobáson a labdát, Ahonina kezében az első támadás lehetőség a miénk, és egyébként Völgyi Péter azt is mondta, hogy tudatosan és okosan kell támadnunk, ehhez képest rögtön egy eladott labda, Ahoninától franciák felteszik, de lejön, és egy újabb illet az első lepattanó Takács Kisvirág kezében. Tehát Völgyi Péter éppen azt kérte, hogy szépen lassan, okosan, tudatosan támadjunk, egy picit most egy megilletődösség volt, hiszen az első előtte lévő kézbe beledobta Nina a labdát. De lássuk, akkor itt az újabb magyar támadás. A palánk alatt befordul szépen Juhász Dorka, és ki más, mint Juhász Dorka szerzi az első kosarunkat, és vezetünk kérem szépen 2-0-ra a franciák ellen. Hát némiképp viccesen mondhatnám azt, hogy most már csak meg kéne tartni ezt az előnyt, de hát nyilván nagyon-nagyon kemény ellenfél lesz ez a francia gárda. És ahogy ugye már említettük, egy 3 pontos kísérlet kívülről egy újabb lepattanót szerzünk, de Ahonina kezéről kipattan, és azt mondja, így van a játékvezető, hogy jöhetnek a franciák. Tehát ebből a 12 játékosból, akit a franciák elhoztak, valóban 80 a WNBA-ben szerepelnek, és az a 4 játékos, aki nem, hát ők is Euroliga győztesek, korábbi Euroliga győztesek, a Fenerbahcsével, a Prágával, a Sopronnal, tehát tényleg mindenféleképpen nagyon-nagyon erős a csapat, és meg is születik az első pont. Egészen pontosan Leila Lacan lévén egyenlítenek a franciák, akkor, amikor eltelik most már bő 1 perc a mérkőzésből, és az állás jelenleg 2-2, de az első személyhiba is megtörtént, és Nuder Ágnes ellen szabálytalankodtak, és nézek föl közben a táblára, hogy kinek a neve mellé kerül az első falt, de ennek most még jelentősége nincs is egyébként. A csoportunkban egyébként, hogy arról már beszéltünk korábban, egy mérkőzés már előttünk lejátszottak, közben egy nagyon szép távoli kísérlet Takács Kisvirágtól, ez is jó, eddig 2 dobás, 2 kosár, úgyhogy eltelik másfél perc, egy nagyon szép kísérlet, nézem, hogy rajta volt a lába a 3-as vonalon, vagy nem, 2-es vagy 3-as az a pont, de egyelőre még mindig nem áll. Javították az eredményt, de 5-2, így van, 3 pontos volt, jól gondoltam, az a tripla kísérlet nem volt, nem ért lábat, vagy nem ért vonalat a láb, közben egy francia kísérlet ugyancsak triplába, de ez nagyon-nagyon rossz volt, egészen messzire próbált Ajay eldobni, és átdobta a gyűrű fölött. Kicsit hektikus most a játék, rohangászás, és egy újabb eladott labda ezúttal Ahonina révén, illetve ezúttal is Ahonina névén, megpróbálta bejátszani a palánkolat Juhász Dorkának, de egy kicsit lapos volt, nem ért el Dorka, ezáltal ismét jöhetnek a franciák. Azt hiszem, egy kicsit talán meg kellene nyugodnunk, mert a támadások nagyon jó, hogy elterveztük, hogy szépen nyugodtan fogunk tenni. Egyik két dobásból két kosár, de két eladott labda, és azért ebből lehet egy kicsit többet is kihozni. Most Gabby Williams egy-egyben megver mindenkit, betör a palánk alá, felteszi az incert, 5-4, változatlanul itt a magyar előny. Akkor, amikor eltelik most már két perc, és Studer Ágnes hozza fel a labdát, beteszi Juhász Dorkának, visszakapja Studer, ez egy tiszta drobó helyzet, de nem teszi fel, velem szemben Leila Lakan, de nem teszik fel, aztán tovább teszik Leliknek, szépen ő is bemegy körbe, fölteszi a labdát, de nem jó, lejön a gyűrűről, lejön a palánkról, és megszerzik a franciák a lepattanót, egészen munájái volt az, és utána Lelik még oda is ütött neki egyet, meglökte, kitaszította az alapvonalon, Lelik neve mellett egy személyhiba, és jöhetnek az alapvonalról a franciák. Tehát ott tartottunk, hogy a kijutás. Ugye a magyarok gyakorlatilag simán és nagyon szépen szerepelve második helyen jutottak ki a törökországi csoportból, a franciák pedig a hazai franciaországi Lyon is elejtezőt nyerték meg nagyon meggyőzően, többek között a spanyolokat, a németeket előzték meg, mind az öt meccsüket megnyerték, és ők úgy jöttek mindenképpen, miközben egy újabb rövid dobás, ezúttal egyébként Lakan volt az, aki feltette, és ismét Takács Kisvirág szerez lepattanót, én már három a neve mellett, Juhász Dorka egy távoli kísérlet, triplára lett volna, de lejön. Változatlanul megy a rohanás mind a két oldalon. Kérdés, hogy melyik csapat fog először megnyugodni. Most ide kiteszik Ajainak. Hárman is itt előttem a franciák. Nézzük, hogy váltanak. Lakan is átjön, Gabby Williams bemennek, de támadó faltot éreztem, és így érezte a játékvezető is, hogy amikor Valerian Ajai betört, akkor szabálynal próbált meg magának helyet csinálni, és így is volt. Úgyhogy Ahonina kezében a labda a magyar alapvonalnál, és ismét jött a magyar támadás. Franciák egyébként korábban a világbajnokságokon nem igazán szerepeltek jól érdekes módon, hiszen bár Európa-bajnokságokon két arany, 8 ezüst és 2 bronzérmük van, miközben Ahonina hozza fel a labdánkat, VB-ken mindössze egyetlen egy bronzérmet szereztek, még egészen a legelső VB-n, 1934-ben, most közben Ahonina betör, de nem teszi fel, hanem kipasztolná az ittszerből a labdát, de már ugye befutott a balánk alá, és már kilépett vele, úgyhogy egy újabb Ahó-hiba. És egy kicsit talán most majd Völgyi Péter meg is mossa a saját játékos a fejét, hiszen ugye Völgyi Péter a Diósgyőri klub edzője, és ő vezeti a válogatottat is, Ahonina ugye éppen nemrég néhány héttel ezelőtt írt alá a szerződés hosszabbítás Diósgyőrben. Egyelőre több hiba is Ahonina révén, és cserélnek a franciák is, illetve cserélnek a magyarok. Nálunk ehhez képest egyébként Studer Ágnes jön le, és cseréltek ugye a franciák, és Juhász Dorka is lemegy, jön helyettük Ivon Törner, illetve Josepovics Kinga, a franciáknál pedig Valerian Ajait, Marianne Rohannes váltja, az egyik talán a legnagyobb francia sztár. Hozzáteszem, hogy Rohannes egyébként most már talán a szép lassan a pályafutása vége felé jár, hiszen azért az is már 31 esztendős, és egy nagyon szép betörés, egy újabb két pont, és ez egy ráadásul egy tripla volt. Átveszik a franciák a vezetést, 7-5, akkor, amikor eltelik most már 4 perc a mérkőzésből. Mik az első tapasztalatok, Andi? Én úgy érzem, hogy egy kicsit nagy a kapkodás mindkét oldalon.
8: Nagy a kapkodás, igen. Ugye a franciákon tényleg nagyon látszik az, hogy ők kvázi ismerkednek még egymással. Nálunk meg az látszik, hogy hát, hogy első világbajnoksága mindenkinek, de ez teljesen természetes. Én azt gondolom, hogy a franciák azok most kezdik magukat összeszedni, illetve megnyugodni, vagy rátalálni a saját játékukra. Nálunk meg ugye már kellett cserélni, és már egy 18 éves fiatal játékos került be a pályára, ami azért nagy tehetség, Kinga, de azért nem kisvirág szint.
5: És bizony 5-2-es magyar vezetésről 12-t egy 10 pontos rohanást csináltak a franciák, Völgyi Péter időt is kért, ezúttal Johannes volt az, aki elengedett egy nagyon-nagyon távoli triplát, de szépen kivezette, gyönyörűen behullott, előtte egyébként Jean-Nel Salahun dobott gyorsan egy 2-es és egy 3-as, úgyhogy tényleg gyors egy perc alatt 10 percet ránk vertek a franciák, és Völgyi Péter ki is kért az első időt. Jól kezdődjük egyébként a mérkőzés, hiszen a két végig játszott, és a két befejezett támadásunkból két kosarat is szereztünk, egy 2-es, egy 3-as. Viszont azóta eladott labdák, kapkodás, és tényleg most van az, hogy Völgyi Péter meg is állította a csapat rohanását. Hogyan lehet ezen változtatni, hiszen említetted, Andi, hogy most már a 18-es fiatal Josepovics Kinga is bent van, pedig hát a magas emberekre nem lehetett eddig panaszunk. Én mégis úgy érzem, hogy talán egy kicsit jobban meg kéne becsülni a labdát.
8: Igen, jobban meg kéne becsülni, ez tény. Talán az lehet jó információ a lányoknak, hogy hogy nyugodjanak meg. Ezen a mérkőzésen, illetve hát az egész világbajnokságon nincs veszíteni valójuk. 28 év után kijutottak ide, ez már maga óriási eredmény. Természetesen mindenki mérkőzést akar nyerni, de nem a francia az, az, akit most meg kell verni, és hogyha sikerül lenyugtatni mindenkinek saját magát, akkor ebből a mérkőzésből ki lehet egy olyat hozni, ami a holnap, illetve a hétfői találkozóra előre vívő lehet.
5: Bizony, holnap is találkozó, és hétfőn is találkozó, méghozzá az ellen a két csapat ellen, akik ugye egymás ellen már játszottak előttünk, ugye belekezdtem ebbe már korábban, amikor egy magyar tripla félbeszakított, és talán némiképp meglepetésre Dél-Korea válogatottja 99-84-re legyőzte Nigériát. Én azt hiszem, és ugye Andival is beszélgettünk többet erről korábban, hogy talán Nigériát érezte, vagy gondolta mindenki erősebbnek, ugye nem hiába Nigéria történelmet írt azzal a legutóbbi olimpián, hogy bejutott a legjobb 8 közé, egy nagyon rutinos csapat, ugyanakkor például Dél-Korea a selejtezőben is, a világbajnoki selejtezőben is legyőzte Nigériát, és ma bizony 99-81-re gyakorlatilag szétdobták Nigériát, és nagyon-nagyon jó dobásokkal, nagyon-nagyon pontos dobásokkal, jóval 50% fölötti dobás százalékkal megnyerte ezt a mérkőzést Dél-Korea, tehát amennyiben holnap a magyarok életben akarják tartani kijutási esélyeiket, akkor Nigériától nagyon nem szabadna kikapni, de közben egy újabb francia támadás, akkor amikor elértünk itt az első negyed feléhez, 5 perc van az órán, és az első betörésre odaütöttek, úgyhogy jöhet most majd két dobás, és próbálom meglesni, hogy igen, többen ettől Laila Lekán volt az, akinek odaütöttek, és eddigi két pontja mellé most hozzátett még egyet, az első az nagyon szépen bent van, ezzel már 13-5 a franciák előnye, itt 5 ponton nagyon megragadtunk, tényleg gyors, egymás után mondottunk 5 pontot, és azóta nem mennek a támadások, ez is jó, 14-5, 9 pont a francia előny, és hát nem szeretném azt hinni, hogy ahogy Andi is mondta, hogy ez a meccs minél előbb dőljön el, de azt hiszem, hogy ezt mindannyian pontosan tudtuk, hogy nem ez volt tényleg az a mérkőzés, amit a magyaroknak feltétlenül meg kellett volna, vagy meg kellene, vagy meg lehetne nyerniük. Most közben Jozepovics kapja meg, Leliknek teszi bal oldalon, Takács Kisvilág kéri tök üres labdát, meg is kapja, felteszi tisztán a triplát, de ez is lejön, Aonina belekap, de nem tudja megszerezni, Leila Lacan kezében labda, ismét jöhetnek a franciák. Ez most egy tiszta dobó helyzet volt, és különösen fontos lesz majd az holnap és hétfőn is. Közben egy nagyon jó bejátszás, és egy nagyon szép kosár Dominik Malongától, aki már 16-5-re, 11 pontosra hízlalja a francia előnyt. Tehát, hogy a dobásainkat jól megválasztjuk és jól kivitelezzük, hiszen tényleg úgy tűnt, miközben megint egy eléggé hirtelen septiben feltett labda, majd egy újabb mind a kétszer Lelik révén, nem igazán volt ez sem kidolgozott helyzet, pedig volt még vissza bőven a támadidőnkből. Tehát egyelőre Völgyi Péter időkérése nem igazán talált, úgy látom, meghallgató fülekre, hiszen ismét két csere, készül Kányási Veronika, és készül Juhász Dorka vissza, nem egy Takács Kisvilág, és nem egy Aonina, és akkor láthatjuk, hogy hogyan megy tovább. Nagyon meg kell ezt a 6.-7. pontot, hiszen most tényleg nagyon leragadtunk 5 pontnál, hát próbálom visszakeresni, most már jó 4 perce nem sikerült a gyűrűbe találni, és egyébként közben nézek körbe, a magyar szurkolók hangja még mindig megvan, a csarnok szép lassan visszatelik, most már egy jó 10-12 ezer nézőre, tehát azért tényleg impozáns, hogy ez a hatalmas berlini aréna ilyen szépen megtelik, és mondhatom ezt mindeközben, hiszen tényleg 11 pont a franciák előnye, támadnak, és egy picit ugye, annyi már beszélgettünk mi arról korábban, hogy én nagyon szeretném, hogyha tényleg felelevítenénk még azt a 28 évvel ezelőtti világbajnokságot, hiszen hogy érzed, hadd kérdezek, hogy az akkori kijutás, meg az akkori magyar kosárlabda, és a mostani kijutás, és a mostani magyar kosárlabda, mekkora siker ez a mai, és mekkora siker volt ez a ti időtökben?
8: Hát ugye a mi időnkben úgy tudtunk kijutni a világbajnokságra, hogy előtte az Európa-bajnokságon negyedikek voltunk. Ott az EB-n még a idézőjelben nagy öregek részt vettek, Balogh Bubu, Csák Magdi, Nagy Dóri, Német Ági, és erre a világbajnokságra, a 98-as világbajnokságra már Rád Géber Laci teljesen lefiatalította a csapatot, úgyhogy 22 éves volt az átlag életkorunk, és nekünk nagyon sikerült megélni azt az EB-t. Mi tényleg úgy fogtuk fel, hogy bátran játszunk, nincs vesztenivalónk, és tényleg azzal a Brazíliával, aki előtte 94-ben megnyerte a világbajnokságot, mi egy labdás meccset játszottunk. És hát ugye utána hosszú éveken keresztül meghatároztuk a válogatottat.
5: Időközben Marine Johannes bedobott két büntetőt, úgyhogy már 18-5 a különbség, és ismét támadhat a magyar csapat, de egy picit kapkodó, viszont egy nagyon szép bejátszás. Nézzük, Juhász Dorka be tud-e vele fordulni, nem, hiszen lecsapdázzák hárman, kiteszik Leliknek a triplát. Na ez jó, végre van egy jó triplánk, és már is 18-8. Hát mondanám azt, hogy feljövünk 10 pontra, de mégis maga talán egy kicsit többletet és önbizalmat adhat, hogy be tudtuk dobni a triplát. Nagyon gyorsan játszanak a franciák, Gabby Williams-ek le a sarokba, majd Marianas Johannes ismét kiadja egy triplát, és ismét jöhet a magyar csapat, és akkor lássuk, hogy ezóta egy kicsit lelassítunk. Yvonne Turner kezében a labda, ő visszalép, hogy visszaszorítják egészen szinte a felezővonalig, beleszemle egyébként Pauline Astier először a pályán védekezik, aztán ismét Lelik, és ismét egy eladott labda, de szerencsére ezúttal visszapattan Lelik kezébe a labda, és ő visszajátsza. Nézzük Turnert, egy tripla, lejár a támadidő, fölteszi a palánkra, de lejön, nem volt jó, egy nagyon gyors francia kontra, nagyon gyors francia ellentámadás, és már is Valérien Ajayi megszerzi első két pontját, és a franciák immár 20-8-ra vezetnek, akkor, amikor 2 perc 40 még a hátralévő idő az első negyedben, és a magyar szurkolók itt mögöttem a harcoljatok rigmust dobják a lányokra, vagy azzal próbálják őket biztatni. Hát itt a labdát most Juhász Dorka dobta el kívülről, egészen lent a sarokból. Úgy éreztem, hogy Lelik néha odaütött, de a játékvezetők engedték, hogy tovább menjen, és tovább is ment Gabby Williams, aki megszerezte negyedik, a csapata 22. pontjait, ezzel 22-8. És tényleg jó hallani azt, hogy a szép számú szurkolótábor változatlanul támogatja, biztatja a magyarokat, ott középen egy szabálytalan zárást mondanék én, de lássuk, hogy a játékvezető mit ítélt. És így van, szabálytalan zárás Kányási ellen, úgyhogy megint csak egy olyan támadás, amikor nem sikerült a labdát megbecsülnünk elég, és nem sikerült még csak dobó helyzetet sem kialakítani, úgyhogy van még vissza 2 perc az első negyedből. A franciák 22-8-ra vezetnek, és még egyszer mondom, a jó kezdés és a két jó támadás után egy picit elfogyott most a tudomány, de hát ezek a francia lányok tényleg világszínvonalat képviselnek, és ne felejtsük azt, hogy ugyan Párizsban hazai pályán, de nagyon-nagyon közel álltak egy olyan világszenzációhoz, hogy az olimpiai döntőben mindössze egyetlen egy ponttal kaptak ki a verhetetlennek itt Egyesült Államok csapatától, miközben egy újabb könnyű 2 pontos egy betörésből, és egyelőre tényleg úgy tűnik, hogy sem támadásban, sem védekezésben nem igazán találjuk a francia világsztárok ellenszerét. Most a pályán egyébként Török Ágnes, Tudor Ágnes, nézzük, lent a sarokban betör Lelik, lemegy a palánkkal, a hárman rögtön körülveszik, kiszorítják, labdaszerzés, ismét jöhet Ajayi a labdával, és amikor tovább tenni labdát, akkor odaüt neki. Talán, ha jól láttam, Török Ági volt az, úgyhogy ismét faul, és ez most már a miénknek. Nézzük csak, hogy hányadik csapat személye volt. Hát most már jócskán a sokadik, úgyhogy megint jöhetnek a francia dobások, és ezúttal is Valérien Ajayi az, aki 2 dobhat. És tényleg egyébként, hogyha a francia játékosokról beszéltünk, ugye 8-at hívtak meg a WNBA-s kontingensből, és hát tényleg olyan csapatoknál, mint Pellait a Portland, Pauline Astier a New York, Johannes ugye ugyancsak a New York, Leila Lacan a Connecticut, Gabby Williams a Golden State játékosa, de ugyancsak a Golden State-ben Janel Salahun, tehát tényleg hemzsegnek a világsztároktól a franciák, és hát nekik is ez a mérkőzés valóban egy olyan összeszoktató edzőmeccs, amit egyelőre úgy tűnik, hogy ők nagyon jól kihasználnak, és egyébként csak ránézek félszemmel a boxscore-ra, illetve az eredmény jelző kivetítő részére. Hát a franciák egyelőre 60%-kal dobnak mezőnyből, amelyek mindössze 27-tel, 11 kísérletből 3. Tehát valószínűleg azért is van így, mert a franciáknak ez a védekezésük, ez sokkal-sokkal erősebb, mint a miénk. Andi, hogy látod?
8: Hát más szint. Sajnos azt kell mondani, hogy a francia kosárlabda teljesen más szint, mint a magyar. Pont ma váltottam pár üzenetet Pap Claudiával, úgy ő a Lyonba szerződött, és mondta, hogy el nem tudta volna képzelni azt, hogy milyen edzések vannak kinn, és az edzőtáborban van, és a halálán van szegényen most idézőjelben, de az biztos, hogy neki is lesz olyan állóképessége és ereje, mint most itt a pályán a franciáknak.
5: Időközben még áthattam neked, ez volt egy gyors triplaváltás, itt is, ott is az eredmény 29-11-re módosult, és volt még 11-30 másodpercünk támadni, de ezt a labdát is eladtuk, és ismét egy francia roham, kiteszik Johannesnek, aztán egy újabb tripla kívülről, nézzük, hogy ez a labda jó, nem, Malanga tripla ezúttal lejön, Juhász Dorkája lepattanó, ezt a 17 másodpercet még végig támadhatjuk, Török Ágnes a pályán elkérni most Tudor Ágnestől, ugye ők Pécsen csapattársak, nem van a palánk alatt egyébként, most már Barna Judit is, úgyhogy lássuk, hogy Széki Gáborval a pályán, és közben Juhász Dorka megint eldob könnyen egy triplát, természetesen, hát nem is azt mondom, hogy természetesen, de odaérnek, Malanga adott neki egy ilyen félig meddig sapkát, de azt mondja a játékvezető, hogy itt kezet is ütött a francia játékos, úgyhogy akkor lássuk, hogy az oldalbedobással hogyan mehetünk tovább, hiszen a franciáknak még nem volt meg az ötödik csapat személy, amíg két másodperc, Studer Ágnes fogja bedobni oldalról, illetve egészen az alapvonalra sétál le Studer Ágnes, és akkor lássuk, hogy egyáltalán még egy dobásig eljutnak a magyarok, de közben a franciák még cserélnek egyet, és közben nézve, hogy nem egy ajáji, éppen az, éppen ő volt az, aki elkövette ezt a szabálytalanságot, és jött helyette Carla Leite, és egyébként a franciáknál ajáji már 7 pontos, Salahun 5, Malonga, Williams 4-4, Johannes is 5-5 szor, Leila Lacan 4-et, tehát többen is, hogy oda tették már a nevüket, tényleg a pályának a kosárszerző listájára, hát ez a nálunk, ez mindössze egyre Takács Kisvilág, Kányesi Veronika, Delik Réka és Juhász Dorka 3-3-3, illetve 2 ponttal, most egy bedobott labda, és egy újabb odaütött kéz, ezúttal milyen Touré volt az, aki szabálytalankodott, és akkor lássuk, hogy az órán még mindig 2-0, tehát mint ami sem történt volna, ezt most azért kíváncsian várom, hogy így marad-e, és akkor jöhet az újabb alapvonali bedobás, így van, jöhet az újabb alapvonali bedobás Studer Ágnestől, leteszi, beteszi középen Széki Borna Juditnak, felteszi az icert középről, és ez lejön, ez viszont egy szépen kidolgozott helyzet, és egy rosszul kivitelezett dobás, hát pontosan ezek azok az apró hibák, amiket mindenféleképpen meg kéne ragadnunk, vagy jobbá kéne tennünk ahhoz, hogy lépést tudjuk tenni a tartani a franciákkal. 2 perc szünet, 1/4 eltelt, 29-11. Andi, hogy nézünk most, hiszen azért messze még a vége, és már 18 pont a hátrány.
8: Hát így az első negyed alapján, bár szépek a lányok, de nem nézünk ki jól. És ami nagyon beszédes adat, az a 8 eladott labda. Ugye általában azt mondják, hogy 10-12 eladott labda az, ami egy mérkőzésen megfelelő, mi most 1/4 alatt tartunk 8-nál. Ez abszolút a megilletődöttségnek az eredménye. Próbáljuk felvenni a ritmus, de egyelőre nem sikerül. Tényleg azt mondom, hogy meg kell próbálni ezt a mérkőzést arra felhasználni, amire nekünk szükségünk van, hogy szokjunk hozzá ehhez az egész légkörhöz, és építkezzünk belőle a következő találkozókra, de ez csak úgy lehet, hogyha van energiánk, van most ez így 18 pontos hátrányban furán hangzik, de jó kedvünk, tudunk mosolyogni a pályán egy olyan mérkőzésen is, amikor nem mi vagyunk az esélyesek, de megéljük azt, hogy kint vagyunk a világbajnokságon, hogy egy bombaerős francia csapat ellen játszhatunk. Úgyhogy ez lenne a fontos, és tényleg drukkolok a lányoknak, hogy próbáljunk a saját árnyékunkon átlépni, hogy a következő találkozónkra egy olyan magyar csapat menjen ki a pályára, akinek igenis van esélye.
5: És egyébként egy kicsit a pozitívumokat megragadva, 6 kísérlet, 3 találatot a 3 pontos vonalon kívülről, így szereztünk 11 pontunkból 9-et, hát egyre a triplákat viszonylag jól dobjuk, és ha minden második tripla bemegy, akkor azért talán arra lehet építeni, és előbb-utóbb jönnek majd a közeliek is. Egy kicsit beszéljünk még kérlek, Andi, arról, hogy ez a Dél-Korea-Nigéria mérkőzés azzal, hogy Dél-Korea viszonylag simán és ilyen simán megverte Nigériát, mennyiben borította fel a csoportban a papírformát, miközben megkezdődött a második negyed?
8: Hát most igazából fennállhat az, hogy ugye a franciák, én azt gondolom, mindenkit megvernek, tehát ők 3-0 állnak majd a csoport élén, és előfordulhat az, hogy a másik három csapat 1-1-1 győzelemmel fog állni, ami körbeverést eredményezhet. Ebből ugye kijöhet egy csapat nagyon-nagyon rosszul, de kijöhet nagyon jól úgy, hogy második lesz a csoportba. Az lenne a legegyszerűbb, ha mind a kettőt meg tudnánk verni. Én is azt gondoltam volna egyébként, hogy Nigéria jobb csapat, még annak ellenére is, hogy a selejtezőn kikaptak a Koreától, de most nem játszottak okosan ezen a mai mérkőzésen. A koreaiak meg úgy játszottak egyébként, amit én várnék most a magyar lányoktól, hogy élvezzék azt, hogy ott vannak a világbajnokságon.
5: Hát egyőre úgy tűnik, hogy a franciák élvezik jobban, hiszen pontosan háromszor annyi pontot szereztek, 33-11, és egy icipicit talán a kedves hallgatóink sem fognak megorolni ránk, hogyha innentől kezdve nem feltétlenül minden egyes akciót fogunk végig közvetíteni, egészen pontos az, hogy mi történik. Egy picit beszélgessünk, vagy hát hadd beszéljek a világbajnokságról, hiszen csak ugye kérdeztelek rá, hogy mekkora volt az, hogy mekkora annak a sikere, vagy mekkora fegyvertény az, hogy itt van a magyar válogatott. Hát ugye ezen a világbajnokságon 16 csapat van itt, és egyébként a lebontás szerint 8 európai, és ugye ami nekem a nagyon nagy meglepetés volt, hogy mindössze ketten Amerikából, ugye Kanada sem jutott ki, Argentina és Brazília sem, ketten Afrikából és 4 ázsiai gárda ideértve Ausztráliát, és miközben Széki Barna Judit szerez egy lepattanót, változatlanul 33-11-nél, és ugye a 16 csapat között, illetve a 16 csapat

0: Az A csoportban 30 ponttal verték meg a hazaiakat, a németeket, és a B csoportból lévő továbbjutó második, harmadik csapatok, tehát ugye a négy csapatból három továbbjut, miközben egy újra Lajan Lacan betörés, és két ponttal már 35-11, tehát az első három minden négy csoportból továbbjut. A második, a harmadik a körbe játszanak, és ha tényleg egy győzelmet tudna szerezni a magyar csapat, miközben Juhász Dorka távolja lejön, ismét a franciák támadnak, ha a második, harmadik helyek valamelyikén tudna végezni a magyar válogatott a B csoportban, akkor az A csoport ugyancsak második vagy harmadikjával játszanánk, ami jelen esetben a spanyolok ott is valószínűleg torony magasan verik majd a többi csapatot, és ott egyébként egy nagyon érdekes másik eredmény is született ma. Japán Malit 102-97-re verte. Ez azért lehet érdekes, mert ugye valószínűleg most már ezek után Németország és Japán lehet majd az innen második, harmadik helyen tovább jutó két csapat ellenfele. Egy újabb tripla kísérlet, ezúttal Kála Lejtétől, ő is megszerzi az első három pontját, illetve első pontjait. Ez most már kezd egyébként egészen csúnya lenni, 38-11-re vezetnek a franciák, és hát nem akarom azt mondani, hogy ha így nézünk most ki, ahogy, akkor nem biztos, hogy nekünk a továbbjutásról kell egyelőre beszélnünk, de egészen biztos azért az a holnapi mérkőzés máshogy fog kinézni.
1: Nagyon máshogy fog kinézni, én bízom benne, hogy a lányok hamar elfelejtik ezt a mai találkozót, és tényleg arra fognak tudni koncentrálni, hogy mi lesz holnap. Ugye nem is nagyon lesz más lehetőségük, mint a holnapra koncentrálni, mert 14 óra múlva dobják fel a labdát, ahogy vége van ennek a találkozónak, vagy ahogy végére érnek a átöltözésnek, vacsorának, már tényleg 14 óra lesz a következő mérkőzésig, ami nagyon-nagyon kevés. Ott a rehab stábnak óriási feladata lesz, még talán ma éjjel is, hogy rakja rendbe az izmokat, izületeket. Kéne ilyenkor aludni egy nagyon jót, de mérkőzés után ez alapvetően nem annyira szokott sikerülni, főleg egy ilyen mérkőzés után. Úgyhogy nagyon sok feladat van itt a teljes csapaton a holnapi találkozóig, hogy ez tényleg olyan legyen, hogy úgy tudjunk pályára lépni holnap, hogy ne csak mondjuk azt, hogy tudunk nyerni, hanem érezzük is azt.
0: Időközben Takács Kisvirág neve mellett egy bedobott büntető, egy kihagyott büntető, egy lepattanó, majd most egy személyhiba a saját palánkja alatt, úgyhogy dobhatnak ismét a franciák, hiszen ez akkor történt, amikor a 28-as számú Mamignaturé éppen feltette egy labdát, a labda lejött, de így dobhat kettőt, 38-12, és ebből a negyedből még csak 3 perc 11 telt el, úgyhogy most, hogy ez a két dobás, az első dobás jó, ezzel 39-12, és ezzel meg lehet majd a franciák 40. pontja, akik azért azt gondolom, hogy egy kicsit talán nagyobb ellenállásra számítottak, és mindannyian. És most a legnagyobb baj az, hogy elnézve a magyar lányok arcát, egy picit talán tanástalanságot is látok felfedezni, hogy a pályán most Lelik, Aonina, és most már Dulpanka is bejött, tehát gyakorlatilag most már a mieink közül mindenki pályára került, tehát mindenkinek adott lehetőséget, Rátkai Eszter kivételével, Völgyi Péter szövetségi kapitány, aki most föl is áll egyébként a székéről, és csóválja a fejét, és egyelőre ő is tanástalanul tűnik, hiszen most egy újabb jó két pontos, ezúttal egyébként Dominik Malonga volt az, aki ezt rátette, oda is ütöttek neki, úgyhogy még egy Josefovics kénga a falt is, és még egy ilyen dobhat Malonga, hogy akkor, amikor eltelik, hát sokkal több nem telik el, mint ahogy eddig mondtam, 3,5 perc ebből a negyedből, a második negyedből, 41-12, tehát ennek most már kezd kiütés szokva lenni, no, de hát ezt tudtuk jól, hogy a franciák erősek, és talán egy picit, amikor még Völgyi Péterrel beszélgettem talán két héttel a kiutazás előtt, és ugye őt is megkérdeztem, hogy fel lehet egyáltalán egy ilyen mérkőzés adni, vagy hogyan kell felfogni, akkor ő is nagyon-nagyon gondolkodott a helyes válaszon, és hát pontosan tudtuk, hogy ezt a mérkőzést szerintem 100-ból, ha lejátszuk 100-szor, viszonylag kevés esélyünk lett volna ellene, vagy ellenük a franciák ellen, de mégsem mehettünk bele, úgyhogy feladjuk. Most közben Lelik odakönyököl, és kap is egy támadó szabálytalanságot, hozzáteszem, nagyon szépen eljátszotta itt, ha jól láttam, akkor Malonga volt az, hogy megütötték, nem, bocsánat, Mennyi Touré volt az, aki eljátszotta, hogy lekanyarodik, oda ütötte egyébként Delikrék a némitél, talán frusztráltságból, és ezzel egy újabb, igen, egyébként nézem a visszajátszást, egyértelmű, hogy oda könyökölt az arcába, aztán majd teátrálisan nagyot esett a francia lány, és ismét jöhetnek a franciák, akkor, amikor eltelik 4 perc ebből a negyedből, kiteszik a sarokba egy tripla kísérlet, ez ezúttal most kipattan, Jozefovics Kinga megszerezni a labdát,

0: és nem volt számomra egyértelmű, hogy kinek a lábára pattant a labda, de úgy látszik, hogy a saját kerül ment ki az alapvonalon, úgyhogy 14 másodpercig még jöhetnek a franciák. És akkor az alapvonalon most Leila Lacan az, aki beteszi mindjárt a játékosok számol. Na nézzük ki, tudjuk, nem tudtuk őket kiszámolni, egészen hátra teszik, egészen hátra mindjárt Turéhoz. Turé cselez vele szemben, Tokács kis virág, de egy hátra nagyon szépen visszalép, egy az egyben megveri az emberét, és egy újabb tripla. Hát erre mondták azt, hogy a kígyótérről most már a sokadik triplát kapjuk nagyon-nagyon messziről, és Völgyi Péter ismét időt kér, és még csak 4 perc telt el ebből a negyedből, nagyon-nagyon lassan telik az idő, nagyon gyorsan nőnek a francia pontok számai. 43-12, mi okosat lehet mondani, Andi?
1: Hát mindig oda térek vissza, hogy nyugtatni kell a lányokat. Tudom, hogy ez nem egyszerű, meg innen kintről mondva teljesen igazából fölösleges, mert nehéz. Ugye azért ezek a lányoknak a javarésze már volt világbajnoki selejtezőn, voltak Európa bajnokságokon. Ugye most nekem pont az a meccs jutott eszembe, amikor nekünk a világbajnokságon az Európa-bajnoki ezüstérmes Szlovákiával játszottuk a legelső mérkőzésünket, és 6 ponttal kaptunk ki, és ott a húzó embereink 10-10 pontokat dobtak, és tényleg húzó emberek voltak, hogy itt kéne valahogy megérezni azt a csapatba, hogy van egy hierarchia, és azon a hierarchián, hogyha te elől helyezkedsz el, az azt jelenti, hogy te annak a csapatnak a húzó embere vagy. Akkor, ha törik, ha szakad, bármilyen ellenféllel játszol, neked ezt meg kell próbálni kirakni a pályára. Természetesen ez nem mindig sikerül, de törekedni kell rá, és egy ilyen meccs szerintem egyébként egy jó teszt arra, hogy tényleg egy bomba erős ellenfél ellen mi az, amit meg tudok csinálni, még akkor is, ha nem megy a csapatnak.
0: No, de lássuk, 5 perc 50 még a második negyedből, ismét a miénk támadhatnak, Leliklék a keverget, most már egészen beteszik középen Rozepovics Kingának, akik lesapkáznak, Takács Kisvirág összeszedi, egy újabb rossz dobás, és hozzáteszem, hogy Takács Kisvirág eddig 4 pontjával a legeredményesebb magyar játékos, eset ugye ő is éppen, hogy a hierarchia elején szerepel, hiszen nemrég a Valenciához szerződött, az ő 4 pontja mellett, hát a hierarchiában talán legelő szereplő, ha jól gondolom, Juhász Dorka mindössze 2 pontot szerzett eddig, miközben egy újabb kísérlet a franciáktól, majd Leila Lacant letrolja bent Rozepovics Kinga, 2 fejjel nagyobb nála egyébként, illetve hát na jó, csak egyel, de Labda és Baba együtt volt, de egy újabb dobás jöhet majd, illetve egész pontosan nem is Lacant volt, hanem Malonga elnézés, Malonga az állát fogja, és akkor ő is dobhat 2-t, ő egyébként eddig 6 pontot és 5 lepattanót szerzett, hát ezt a lepattanót megint beírták a neve mellé, illetve ugye Rozepovics Kinga neve mellé bekerül ez a szabálytalanság is. És akkor lássuk, hogy 43-12-es francia vezetésnél, hogy dobják most a franciák ezt a 2 dobást, ezt a 2 szabad dobást, ezt a 2 büntetőt. Eddig 12-ből egyébként 8-at dobtak be, ez a szám most már 13-ból 9, és csak a rendkedvéért miénk egyőre mindössze 2 büntetőt dobhattak, hogy abból Takács Kisvirág egyet bedobott, egyet kihagyott. Hát ez az első dobás most jó, ezzel Malonga 7 pontos, sőt, nem mondanám, hogy már 8, de kitáncol a gyűrűből, és Juhász Dorka lepattanót szerez, ezzel Juhász Dorka 2 pontja mellé már 3 lepattolója is van, és akkor most egy icipicit, mint a irányító poszton Dulpankát próbálná ki a szövetségi kapitány. Dulpankának egyébként ez nem volt idegen teljesen Pécsen az előző szezonban, ugye azóta ő az idén most már Győrbe szerződött, és akkor ismét Dulpank akra bősz a labdát, ő is eltáncol, nézzük, felteszi el, 2-en védekeznek vele szemben, egy eléggé kicsavarodott mozdulattal, testhelyzetből Dudaszós dupla, de Dulpanka nagyon szépen elvállalta, bátran cselezett, eldobta, egy nagyon szép dobás volt, majd jön egy újabb Gabby Williams tripla, hát ugye már mondanom sem, hogy a kígyótérről, tehát nagyon-nagyon messziről, tehát 2 pontunkra 3 a válasz, akkor amikor 4-40 a fél időig, és 47-14 a négyesek játsszák a szerepet, Lelik ismét kiteszi Dulpankának, visszakapja a támadás után, ő most nagyon szépen megveri az emberét, egy triplának, aki Ahoninának, ez jónak tűnik, de ez is lejön, viszont a lepattanó Juhász Dorkáé, de hát egy az egyben Malongát nem tudja megverni, aztán most cselez, Dulpanka visszakéri, ismét be próbálna, megpróbálna betörni, de nem tudja, nagyon erőszakos folyamatosan védekeznek ellene, és nem tudja megszelíteni a labdát. Ez most biztatónak nézett ki, és most már végre voltak tényleg szép és tiszta dobóhelyzeteink, és azt hiszem, hogy a nagy szünetben, hogyha megjön az a megnyugvás, akkor azért előbb-utóbb ezeknek a dobásoknak ülnie kell, hiszen azért ezek a lányok tudnak kosárlabdázni, Andi.
1: Hát igen, tudnak kosárlabdázni. Mind a két csapat tud kosárlabdázni. Most ugye a franciák egy kicsit jobban, sajnos, nem is kicsit. Az a baj, hogy nekem rossz azt látni, hogy a testbeszédük is olyan a lányoknak, hogy ez a mérkőzés nagyot nem fog fordulni, viszont az, hogy most ugye 36 pont a különbség, hogy ennek azért 70 ne legyen a vége, mert biztos nem lesz 70, mert azért franciák is cserélni fognak, vagy egy picit lazábbra veszik az egészet. De én igazából a holnapi meccs miatt aggódom ezért a mai mérkőzésért, hogy a szájíz nem lesz jó holnapra.
0: És reméljük, hogy a fejek ugye tiszták lesznek holnapra, még ha nem is tudják kibírni magukat a lányok fizikailag. És tényleg egyébként most egy nagyon szép támadás végén a Honina szerzett 2 pontot, úgyhogy az a 36 az most már, hát idézőjelben mondom, hogy csak 34, de változatlanul 50-16, még kimondani is szörnyű, 50-16 a franciák előnye, majd egy újabb 2 dobás követ majd Malongától, neki megint odaütöttek, és akkor lássuk az első büntetője, tökéletes, 51-16, és ez egyébként Malongának a 8. pontja. Mellette egy lekapkodott 5 lepattanót is. Lássuk a következő dobását. Egyébként a francia hölgy, a Seattle játékosa. Jó a második dobása, és egyre úgy tűnik, hogy nem nagyon tud, vagy nem nagyon akar hibázni. És hát azért itt is a franciáknál most már voltak cserék jócskán, hiszen ránézve itt az eredményközlő rendszerre, egyre mindössze Burnies és Gueye az, aki nem lépett pályára. Tehát a franciák is a 12 játékosukból 10-et már használtak és rotáltak. Tehát ha már most így játszanak úgy, hogy cserélgetnek, akkor azért ez nem néz ki jól a végére. Na, de ne menjünk ennyire előre. Most egy újabb csere volt részen, bejött Yvonne Turner, egy jó bejátszás, és azt gondolom, hogy megint ellenünk fognak fújni. Így van, Takács kis virágzárását, vagy ahogy megpróbált elmenni az ember mellett, azt látták szabálytalannak, hogy megint csak nem tudtuk befejezni a támadást, még csak feltett labdával sem. Marad az 52-16. Tényleg az ember próbál pozitívumokat keresni. Hát egy biztos pozitívum, hogy ismét itt vagyunk 28 év után a világbajnokságon, de egyelőre, még ha ezt a mérkőzést mindannyian tudtuk is, hogy nem a legkönnyebb mérkőzés lesz, egyelőre nagyon-nagyon megnyerik a franciák. Most Gabby Williams átteszi magát 2 emberen, kiteszi a sarokba. Sokkal gyorsabban játszanak egyébként a franciák támadásban, és védekezésben, amíg mi egy cselt csinálunk, addig rögtön 3 ember körénk odaér, miközben most egy jó szerelés, de hát nem tudtuk megszerezni, de csak kijutni az oldalvonalon kívül. Úgyhogy lássuk, egyébként Yvonne Turner nem érti, hogy a kipasszolt labdával miért nem ők ilyetünk, azt kérjük, hogy nézzék meg, videózzák meg, és egyelőre nézem, hogy a játékosok mit ítélnek, és azt mondják, így van, megvideózzák, mert én is úgy éreztem, hogy beleért egy magyar kéz, de ehhez képest a játékvezetők azt mondták, hogy beleért egy magyar kéz, Yvonne Turner pedig úgy érezte, hogy csak kidobták a franciák. Lássuk, hogy mi lesz a döntés. Sok jelentőség egyébként nem lesz, hiszen 2 perc, 58 másodperc van még vissza a második negyedből, és hát a franciák 52-16-ra vezetnek, és egy picit akkor menjünk át a mai nap eredményén, hiszen most egy kicsit, amíg áll a játék, ahogy említettem már kezdésnek, volt egy nagyon érdekes japán mali az átsportban 102-97. Az ausztrálok meglepően szoros meccsen, és mindössze 70 pontot dobva, 70-54-re verték Puerto Ricót, majd USA nagyon-nagyon magabiztosan 94-64-re kiütötte Kínát, aztán, ahogy már említettük, a csoportunkban Dél-Korea, Nigéria 99-81, majd jöttek a délutáni meccsek, ahol az Európa-bajnok belgák a törököket verték 89-75-re, illetve itt ebben a csarnokban, hiszen a világbajnokság 2 csarnokban itt Berlinben zajlik párhuzamosan, itt a Berlin arénában Spanyolország-Németország 83-53, és az est 2 utolsó mérkőzésén a csehek nagyon jól kezdtek a másik meccsen az olaszok ellen, de az olaszok most már a negyedik, negyed, harmadik percében 52-47-re vezetnek a csehek ellen, itt pedig ugye már említettük is, nem sokkal a fél idő előtt, 3 perccel a fél idő vége előtt 52-16, és a játékvezetők azt mondták, hogy valóban nem ért hozzá magyar kéz, úgyhogy hozhatjuk a labdát Lelik révén, és hát Lelik révén pedig hozzuk a labdát, és ahogy átjut, bocsánat, Kányási volt az, ahogy átvezette a labdát az oldalvonalon, vagy a felezővonalon, kiesett a kezéből a labda. Hát tényleg, minthogyha nem is értem, tehát meg vannak illetődve a lányok, most is labdát szereztünk, aztán Takács Kisvirág kibaszolja, de szerencsére hozzáért valaki. Tehát nem is értem, talán hogy érzed, Andi, nagyon tiszteljük a franciákat, hogy ennyire feladtuk volna fejben, hogy ezt a meccset úgysem nyerhetjük meg, hiszen tényleg olyan hibákat vétenek a magyar lányok, amíg nem rájuk val, még akkor is, hogyha egy világsztárokból álló csapat az ellenfél.
1: Alapvetően ezért azt kell mondani, hogy egy magyar bajnokság nem készít fel egy ilyen mérkőzésre. Ezek a franciák, ezek teljesen más színvonalú kosárlabdát játszanak, mint ami itthon a bajnokságban van. Ilyen szempontból az, hogy jövőre sokan fognak külföldön játszani, talán a válogatott szempontjából jó lehet, de akkor, hogyha az összes, aki külföldön fog játszani, az húzó ember lesz a saját csapatában. Az, hogy most tiszteljük-e a franciákat, vagy sem, én nem gondolnám, hogy annál jobban, mint amennyire bármelyik másik ellenfeledet tiszteled. Itt megilletődöttség van, itt az van, hogy szembesülsz egy olyan védekezéssel, amivel nem sűrűn találkozol azzal, hogy igen, én azt hittem, hogy én erős vagyok, de aztán kiderül, hogy nem annyira. Teljesen más ritmusba kell elvállalni a dobásaidat, mert odaérnek a védők, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon sok összetevős dolog, de mondom, én csak még akkor is, hogyha ez a mérkőzés, ez még most sem szép, bízom benne, hogy azért valamit tudunk holnapra átvinni ebből, valami jót.
0: Egy biztos van még vissza, szűk 2 perc a fél időig a második negyedből, 54-18. Volt egy szép támadásunk, egy nagyon jó lepattanó és egy 2 pontos Juhász Dorkától, de hát ez most 2 gyors ellentámadással, 2 eladott labdával fejelték meg, vagy tetézték meg a franciák. És amikor lejött a labda a gyűrűből és a hálóból, Takács Kisvirág arckifejezése mindent elmondott, hogy ezt nem hiszem el. És tényleg egyelőre ezt mi sem nagyon hisszük el, hiszen abszolút nem tudunk semmilyen ellenszert a franciák se támadására, se védekezésére. Most Takács Kisvirág kezül egyszerűen kiesik a labda, már is 3-3 indulnak a franciák egy ellen, majd egy, hát mondanám azt, hogy egy francia figura, Bastier feltette Gabby Williamsnek, a franciák nagyon jól szórakoznak, de meg nem tudta elkapni ezt, szó szerint itt egy kézlabdás francia figura volt, a labdát felugorva próbálta meg elkapni, és a gyűrűbe juttatni Gabby Williams, az egykori Sopronban is játszó klasszis, de ez most nem sikerült neki, de ők ezen jót mosolyogtak, és hát ismét hozhatja most Kányási Veronika, illetve Yvonne Turner a labdát. Közben Takács Kisvirág mutatja Juhász Dorknak, hogy hova kéri, aztán Turnernek egy dobó helyzet, de nem vállalja el kívülről, majd szépen felteszi Kányási messziről. Ez is lejön, ott közben nagyon ütik, vágják és ölik középen. Na úgy tűnik, hogy talán Juhász Dork egy picit most megemberelt, vagy magához tért, vagy tényleg próbálja azt a vezető szerepet betölteni, hiszen gyors egymás utánjában 2 lepattanó és 2 darab 2 pontos révén. Most újabb 2 ponttal közelebb jöttünk, de hát így is 56-20, azaz csak 40 pont az előny. És most már valóban 39, tehát tényleg 40 pont, hiszen egy újabb tripla, és gyorsan nézem, a 3 pontosokat tekintve, ez volt a franciák 9. 3 pontos a 17 kísérletből, tehát egészen hihetetlenül és egészen egyszerűen tényleg minden szempontból jobbak nálunk. Közben is majd Yvonne Turner veszít labdát, tehát olyan karakterisztikus hibák, hogy Yvonne Turner megpróbál átmenni a felezővonalon, és vagy megpróbálna lesarkozni, lekerülni az ellenfelét, egész egyszerűen rálép a lábra, elejti a labdát, és a franciák jöhetnek. Természetesen újabb zicser, mindjárt letelik az utolsó 10 másodperc, 61-20-ra vezetnek a franciák, most már több mint 40 pont az előny, vagy hát részünk a hátrány, nézzük 5 másodperc, fel tudjuk-e tenni lépéshibának tűnt, de nem tesszük föl, Rátkai Eszter betör, de letelik a támadóidő, és ezt a játékot pedig, ezt a támadást pedig befejezzük dobás nélkül. Nehéz bármit is mondani, úgyhogy ne is szaporítsuk sokáig a szót. 28 év után ismét kint vagyunk a világbajnokságon, és az első mérkőzésen a csoportban, a félidőben Franciaország, Magyarország 61-20, most itt jöjjön a szünet, én visszaadom a szót a stúdiónak, és remélhetőleg mindenki, de főleg a csapat és Bölgyi Péter kitalál valamit a szünetben, hogy ez egy kicsit eladhatóbb legyen. Jágói Gergelynek köszönjük szépen, Károlyi Andrea itt a stúdióban, 41 pontos hátrány, mit lehet kitalálni a szünetben, mit lehet mondani a játékosoknak? Ennél csak jobb lehet.
1: Hát, az a baj, hogy nem. Mert hogyha ez a mérkőzés ugyanebben a mederben folyik, akkor tovább, akkor az minden csak nem jó. Nagyon nehéz ez, mert ahogy a játékosok, úgy Völgyi Péter is most van először világbajnokságon, felnőtt világbajnokságon, úgyhogy neki is teljesen új az egész közeg, de a mérkőzés az mégiscsak egy mérkőzés. Most az, hogy mi van kiírva a pályára, a falra, a szállodába, az igazából ilyen szempontból teljesen mindegy. Ha te vezéregyéniség vagy, ha te sportoló vagy, ha versenyző vagy, akkor teljesen mindegy, hogy milyen mérkőzésen játszol. Neked meg kell próbálni kihozni magadból a maximumot. Én nem mondom, hogy ezek a lányok nem próbálják meg, de hogyha próbálják, és csak ennyi jön ki, az igazából szomorú. De igazából az a rossz az egészben, hogy sokkal több van bennük. Én azt érzem, hogy ahogy megy előre a mérkőzés, saját magukat építik le. Ahogy előbb is említettem, olyan a testbeszéd, amikor azt látod egy játékoson, hogy le van hajtva a feje, le van esve a válla, csak úgy lóg a két karja saját maga mellett, az nem jó üzenet. Az a csapattársaidra nézve se jó üzenet, a jövőbeni ellenfeleidnek se jó üzenet, mert nem azt a képet alkotod magadról, hogy azért féljetek tőlem.
0: Az üzeneteket pedig várjuk a 0-30-55-55-605-ös telefonszámra, szóval hát jelenleg Magyarország-Franciaország a női kosárlabda világbajnokság csoport mérkőzésén 20-61 jön majd a második félidő, de előtte még hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Angyalföldi siker a labdarúgó NB1-ben. Újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Frissítőek lesznek a hajnalok, Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: A Vasas nyerte a labdarúgó NB1-es bajnokság 7. fordulójának nyitó mérkőzését. Az újonc angyalföldiek 3-2-re győzték le a Nyíregyházát. A találkozón a vendégek szereztek vezetést, de a Vasas fordított, és Kovács Réti 73. percben szerzett találatával végül megszerezték a 3 pontot. A Vasas sikerével feljött a második helyre, míg a nyírségiek immár 3 kör óta nyeretlenek. Ezekben a percekben is zajlik a női kosárlabda világbajnokság, gond a Magyarország-Franciaország csoportmérkőzés. A találkozó állása a szünetben 20-61. A címvédő Veszprém 40-21-re nyert a vendég NEKA ellen a férfi kézilabda NB1 pénteki játéknapján. További eredmények: Ferencváros Dabas 39-29, Budai Farkasok Balatonfüred 25-29, Pler Sziget-Szent Miklós 26-25. Charles Leclerc a Ferrari monacói versenyzője volt a leggyorsabb a Forma 1-es olasz nagydíj pénteki első szabad edzésén, amelyen csapattársa, a hétszeres világbajnok brit Lewis Hamilton végzett a második helyen. A második szabad edzésen George Russell volt a legjobb. A Mercedes pilótája mögött Leclerc és Antonelli végzett a második, illetve a harmadik helyen. A zöld trikós Wout van Aert nyerte a Spanyolország úti kerékpáros körverseny a Vuelta 13. szakaszát. Ma 192 kilométer teljesített a mezőny. Walter Attila 45-ként tért célba. Összetettben továbbra is a spanyol, Enric Mas áll az élen. Előnye 1 perc 45 másodperc. Walter a 39.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Már lehet pályázni a közbeszerzési és ellátási főigazgatóság főigazgatói posztjára, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András elmondta, hogy a KEF megfelelő működése kulcsfontosságú a költségvetési megtakarítási célok eléréséhez és az előző kormánytól hátrahagyott pénzügyi örökség kezeléséhez. A pályázatokat október 2-ig várják. Gyermekvédelmi alapot hoz létre a kormány. Az 1 milliárd forintos keretösszegből azokat a fiatalokat segítik, akiket a gyermekvédelem rendszerében bántalmazás, visszaélés vagy kizsákmányolás ért 1997 óta. Az alap részleteiről a következő hónapokban nyilvános vitát kezdeményez a Szociális és Családügyi Tárca. 10 év után újra lesz környezetvédelmi hivatal Magyarországon. Létrejön az Országos Élő Környezetfelügyeleti Főhatóság, közölte Köbbel Anita kormányszóvívő. Az intézmény feladata egyebek mellett a természeti erőforrások, a táji örökség, a környezeti értékek, valamint az éghajlat védelmének megerősítése lesz. Fokozottan ellenőrzik, ha kell fel is függesztik a vízkivitelt a nagykonsági öntözőrendszeren a Közép-Tisza vidéki vízügyi főigazgatóság munkatársai. A csapadék hiány miatt ugyanis tovább csökkent a Tisza és mellékfolyóinak vízszintje. A kiskörei duzzasztó műnél a minimális nyári értékre 610 cm-re esett a vízszint, ezzel a tározóban elfogyott a hasznosítható vízkészlet. Oldószer került a talajba az iváncsai akkumulátorgyár területén. A falu polgármestere elrendelte a helyi furt kutak vizének bevizsgáltatását, amit egy hónap múlva megismételnek. A szennyezés az ivóvízellátást nem érinti. A gyár minden olyan folyamatot leállított, ami további szennyezést okozhatna. Több balkáni országban is terjed a nyugat-nílusi vírus. Horvátországban már 10 fertőzöttről tudnak, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. Közben hétfőn Magyarországon is regisztráltak egy nyugat-nílusi lázzal fertőzött beteget. Járványtól nem tartanak a szakemberek.
2: Közlekedés.
3: Autó és traktor karambolozott a 441-es főúton Nyársapát térségében a Nagykőrösi úton. A 9-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. Korábban több autó ütközött az M1-es autópálya Letenye felé vezető oldalán Érd térségében. A 18-as kilométernél a forgalom újra mindkét sávban halad, a torlódás feloszlóban van. Árokba hajtott majd az úttestre visszatérve felborult egy autó a 49-es főúton, a 2-es kilométernél, Vaja belterületén. A helyszínelés és a műszaki mentés miatt a forgalom félpályán halad. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült, a keleti észak-keleti határ mentén borult az ég. Hajnalban átmenetileg nagy területen megnövekszik a felhőzet, de napközben több órás napsütés várható, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, hajnalban 15-20, napközben 25-34 fokra számíthatunk.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
5: A műsorvezető Katona László. Angol labdarúgó bajnokság harmadik forduló, Ipswich Liverpool a félidőben 0-2, mindkét magyar a pályán, vagyis Szoboszlai Dominik, valamint Kerkez Milos. Iszák rúgta azt a két gólt, amivel tehát egyelőre két gólos a Liverpool előnye. Franciaországban Lyon Auxerre 3-1, ez végeredmény, a félidőben PSG Monaco 1-0. A Bundesligában VfB Stuttgart Köln 2-0, a 62. percben, a 49. pedig Olaszországban Genoa Como 1-3, és az első félidőben járnak még a csapatok a Betis Real Madrid mérkőzésen, gól nélküli döntetlen az állás a 45. percben. És Törökországban Salai Rolanddal a soraiban nyert a Galatasaray 3-2-re a Başakşehir otthonában. A férfi kézilabda bajnokságban a Veszprém 40-21-re verte a Nekát, Budai Farkasok Balatonfüred 25-29, Ferencváros Dabas 39-29, a Pler 26-25-re verte a Sziget-Szent Miklós együttesét. Jöjjön tehát Lepsényi Sándorral, a Pler vezetőedzőjével egy interjú, a riporter Németh Kornél.
6: Öldöklő csatában egy gólos vereség a vége, ez mi lehetett volna ide is, mi lehetett volna oda is. Talán én azt mondom, hogy a döntetlen igazságosabb lett volna. én is azt gondolom, hogy a mérkőzés kép alapján ez a döntet nem lett volna az igazságos, de a játék az ilyen, néha egy gólon múlik. Látod, volt lehetőségünk arra, átvegyük a vezetést a végjátékba, de ott nagyon sokat hibáztunk, és azt azért a rutinosabb hazai csapat azt kihasználta.
7: Mennyire a te csapatod, ez már mennyi idő kell még, hogy teljesen a te csapatod legyen?
6: Én azt gondolom, hogy már látszanak jelek, tehát abból, amit gyakorlunk, azért kell még egy pár ilyen csata, hogy megéljük, és ugye majd a rutin is jön ezzel. Le a kalappal a srácok előtt, mert mindent elkövettek. Még dolgozunk majd benne, hogy az ilyen mérkőzéseket meg tudjuk nyerni.
7: Folytatás ki ellen, mikor, hol?
6: Jövő héten szombaton a Budai Farkasokat látjuk majd vendégül.
7: Na, az se lesz egy egyszerű meccs.
6: Nem, abszolút.
7: Kilvinger Bálint, a Szigetszent Miklós vezetőedzője után a csapat új igazolása, a hatos számban hat gólt szerző Varjú Martin velem szemben. Mi az, ami az egy gólon kívül a Pler javára döntött ma?
8: Nehéz értékelni így a meccs után, nagyon csalódott vagyok. Idegenben jöttünk játszani, nyilván nem mi voltunk a legesélyesebbek a pályán, de úgy gondolom, hogy új év, új csapat, első forduló, bármi megtörténhet. Úgy gondolom, hogy 55 percig kézben tartottuk a mérkőzést. A végére talán egy kicsit elfogytunk, vagy koncentrációban, ez nem az én tisztem eldönteni, de én úgy gondolom, hogy büszke lehet mindenki a csapatra, mert jó teljesítményt nyújtottunk. Csapatnak a fele kicserélődött, ahhoz képest szerintem ez egy nagyon jó mérkőzés volt. Fájó, hogy kikaptunk, mert jó lett volna idegenbe és kalappal hazatérni már az első fordulóból.
7: A döntetlen nem reálisabb lett volna? Ezt mondtam az edzőtöknek is.
8: Hát folyamat elmentünk 2-3-mal, visszajött az X, lehet, hogy az igazságosabb lett volna. Én mindig győzni akarok, a döntetlen nálam nem létezik, azzal se lettem volna elégedett. Én csak a győzelemre megyek, sajnos ez ma kevés volt, de a következő héten megpróbáljuk kijavítani.
7: Mimáron a Pler Budapest játékosa Kemény László velem szemben. Öldöklő csatában egy gólos győzelemhez tudok gratulálni, ezt nagy mosollyal fogadod. Mekkora kövek gördültek le a szívedről itt a végén az utolsó pillanatban Ocsvír 9. góljánál, ami a győztes gól volt, nem tudom, 4 másodperccel a vége előtt.
9: Hát szokták mondani, hogy minden kezdet nehéz, de azért ennél lehetett volna egyel könnyebb az utunk, de igazából a végeredménye számít, bízom benne, hogy ebből fogunk tudni tanulni, bízom benne, hogy a srácokról, meg rólam is összesen legbővült az a teher, ami nyomott minket itt még a kezdet előtt, és bízom benne, hogy így fogjuk tudni folytatni a továbbiakban is.
7: Nekem ez két nagyon hasonló csapatnak tűnt kívülről. Azt mondtam a miklósiaknak, hogy nagyon X-es volt. Szerintem az igazságos az X lett volna. Mondom ezt kívülről, most nyilván egy győztes meccs után nem akarom tőled ezt kérdezni, de bólogattál, hogy két egyforma csapat. Óriási tülekedés most nyilván egy forduló után, jósolni nehéz, de itt az a közepe, Farkasok, ti, Miklós, Füred, hagynosorolyam, nagyon-nagyon szorosnak tűnik ez nekem.
9: Így van, piszok kiegyenített lesz a mezőny, úgyhogy minden ilyen apró győzelem, minden ilyen apró kis egy gólos két pont sokkal többet fog érni, mint eddig. Úgyhogy nem lesz egyszerű, ami előttünk áll, de bízom benne, sikerre fog tudni venni legalább mindet.
7: Gratulálok! Kemény László után következzen a Pler Budapest vezetőedzője, Lepségi Sándor. Gratulálok a 26-25-ös győzelemhez. Mennyi években, vagy napokban, vagy hónapokban lehet mérni? Mennyit öregettél a mai meccsen?
10: Hát köszönjük. Nekem egy kicsit, lehet, hogy ez ilyen személyes dolog, de mindig ez a legelső mérkőzésnek az elkezdése a legnehezebb, mert nem tudja még az ember, hogy hol van a helye a bajnokságban, nem tudja, hogy mire számítson. Ennek megfelelően kicsit feszülten is indult, tehát hogy amúgy nem játszottunk rosszul, tehát főleg kifejezetten védekezésben sokkal jobb volt, mint amire számítottunk így az edzőmérkőzések alapján, de szintén jó támadásban rengeteg zicsert hibáztunk, tehát kihagytunk azt hiszem 4 darab 7 méterest, kihagytunk nem tudom hány zicsert, meg a legelején még volt ilyen ki nem kényszerített technikai hibánk is. Ezt próbáltuk kompenzálni, amúgy a játékunk minőségével mindenről mindhátulom, hogy elégedett vagyok. Egy kicsit ezeket a hibákat, ezeket le kell redukálnunk, de nyilván ez valamilyen szinten fakad abból, hogy az első mérkőzésünk volt.
7: Öldöklő harc lesz itt a középmezőnyben kiindulva ebből a meccsből, de ha ide sorolom a Farkasokat, a Füredet, meg még lehetne sorolni jó pár csapatot, milyen bajnokságot vízionálsz, milyen célokkal, tervekkel indultok?
10: Igen, és főleg, hogy nekünk ebben még egy speciális is, mert nagyon erősen indul a bajnokság, tehát nekünk a bajnokság első fele ott, ahol igazán pontokat kell szereznünk. Itt szerintem lesz egy alsóház, meg egy középház, el fog egy kicsit szakadni egymástól, én most jelenleg azt gondolom. Itt szerintem a Szigetszent Miklós is abszolút a középmezőnybe fog versengeni. Nagyon fontos lesz, hogy ezek a középmezőnybeli meccsekből egymáshoz viszonyítva milyen eredményeket tudunk elérni. Nagyon fontos volt ez nekünk, hogy jó eredményt tudjunk elérni. Mondom kifejezetten ezért, mert hogy ilyen a bajnokság eleje. Egészen más akkor egy mérkőzés átszani, amikor tudod, hogy van pontod, egy kicsit elindult már a szekér. Az nagyon nagy segítség lesz nekünk, úgyhogy ez nagyon jó nekünk, hogy így alakult.
5: Kepler egy góllal verte a Sziget-Szent Miklóst, 40 pontos hátrányról jön a magyar női kosárlabda válogatott, az ellenfél Franciaország, irány Berlin, Nyágúj Gergely.
0: Egészen pontosan 41-61-20-ra vezetnek a franciák, mi kezdtük a második játékrészt, a harmadik negyedet, és támad is a magyar csapat. Studerek kezében a labda, kiteszi oldalra Juhász Dorkán, aki visszateszi Lelik, nagyon szépen elmozdult, egy feltett tripla, de sajnos rövid, Kányási kis hiány labdát szerez, de nem tudja megszerezni, hogy Ajai révén már jöhetnek a franciák. Nézzük az első francia támadást, kiteszi Gabby Williamsnek, egyébként Gabby Williams 15 pontjával eddig a legeredményesebb a mezőnyben, majd ő tovább teszi Salamünnek, majd ő egy nagyon szépen Csáll után feltenni, és egy nagyon szép sapkát oszt ki neki Juhász Dorka. A miénk egyébként, ha már 20 emberekről beszélünk, Juhász Dorka 6 ponttal és 6 lepattanóval, tényleg az eddigi húzó emberünk, már ha ezt 6 pontra és 6 lepattanóra mondhatjuk. De hát minden esetre most ez egy nagyon szép szerelés volt, és hát tényleg egy nagyon szép sapkát adott a francia sztárnak. Még 8 másodpercig támadhatnak a franciák, a kezében most már Aljainak a labda, azt ő tovább teszi. Na nézzük, hogy Lacan mire megy, visszateszi középre, egy nagyon könnyű befutás. Két ember között nagyon szépen elmegy Badien, és ő is megszerzi az első két pontját. 63-20, 43 pont a különbség, ismét jött a magyar csapat. Irányító poszton ezúttal Studer, és egyébként a pályán Takács Kis, Virág, Kányási Veronika, és Tudra Ágnes mellett Juhász Dorka és Lelik Réka. Közben Juhász Dorka nagyon szépen ellép az emberétől, feltesz egy zicsert, de az lejön, Takács Kis, Virág felteszi ugyancsak az zicsert, ez is lejön, de oda ütöttek neki, itt most egy nagyon szép támadó lepattanó volt, és hát ugye az kézzel együtt, illetve ütésre együtt nem tudta, de legalább Takács Kis Virág dobhat kettőt, és akkor tényleg eddig a szabad, illetve a büntetőket nézve, ez lesz még csak a második két büntetőnk, amit dobhatunk, az első kettőből éppen Takács Kis Virág, akinek most a kezében ott a labda, egyet bedobott, egyet kiagyott. Na nézzük, Takács Kis Virág első dobása jó, 63-21. Úgy tűnik, hogy most beáll az a tendencia, hogy háromszor annyi pontot dobnak a franciák, reméljük ezért az nem marad így a végéig. Na lássuk Takács Kis második dobását, közben Leliket itt nagyon ütik, vágják be, Dajai itt a körténél, de a játék az nem itt és semmit. A második dobás is jó, 63-22, eltelik most már 1 perc, 20 másodperc a harmadik negyedből, Studert 1-1-ben megverik, majd kiteszik jobbra, Ajai egy dobócsel, visszateszi balra, és azt mutatja a játékvezető, hogy bent ott a nagy csatározások közepette a szabálytalan Takács Kis Virág volt, és hogyha jól látom, akkor a pályán, illetve a földön így van, Valerian Ajai az, akit felsegítenek a társak, megvan a második csapat személyénk ebben a negyedben, közben törlés, és akkor jöhet már is tovább a francia támadás az oldalvonal mellől. Egyébként a franciák a második félidőt Lacan, Badien, Williams, Salahun, Ajai kezdőtössel kezdték, és akkor lássuk, hogy van még 13 másodpercük. Most itt visszateszik a labdát középre, bal oldalon várják a tripla kísérletet, eldobják, nem, ezúttal most nagyon jól védekezik Takács Kis Virág, de átteszik a másik sarokba, felmegy a tripla, és ez a tripla is jó, tisztán szépen előkészítve, és ezzel most már 66-22-re módosul az állás, és akkor lássuk a gyors magyar támadást, Lelik kiteszi Studernek, Studer cselez, visszateszi Leliknek, belöbölt labba, egy nagyon szépen ellép a Juhász Dorkának, és Juhász Dorka megszerzi önmaga 8. magyar csapat 24. pontját, 66-24, két perc alatt most mutatnak életjeleket a magyarok, sőt, amikor ezt kimondom, akkor egy újabb labdaszerzés, Kányási hozhatja most már labdánkat, és akkor lássuk, hogy egy picit talán sikerült megnyugodni a szünetben, Lelik egyet cselez, majd ráfognak a labdájára, de el tudja még tovább passzolni, majd megy a saját lepattanójára, de nem tudja megszerezni, ismét jöhet a francia csapat. Mi ismét csak rohanással kezdtük ezt a félidőt is, akár csak az elsőt, de mondom, itt most voltak jó megoldások támadásban, majd egy újabb labdaszerzés, illetve egy lepattan a Juhász Dorkától, és közben nézem azt, hogy feldobás lenne, de nyilván nincs a kezdeményezet, pedig a francia csapat, hiszen ahogy Juhász Dorka megszerezte a labdát, rögtön rámarkolt a Rájai is, és ezúttal most a franciák hozhatják tovább, 14 másodpercig támadhatnak még, akkor amikor eltelik 2,5 perc a harmadik negyedből, 66-24-es francia vezetés, de nézzük megint csak a pozitívumokat, egyelőre ebben a harmadik negyedben 5-4, tehát fej-fej mellett a két gárda, és tényleg itt mutattunk szép jeleneteket, szép támadásokat, miközben most már ismét Badien kezében labda, ő egy-egyben megpróbálja megvenni Takács Kis Virágot, fel is teszi mellette, de nagyon szépen kiszorítja Takács Kis Virág, a lepattanó pedig Juhász Dorkáé, és már is a miénk hozhatják a labdát, bal oldalon Kányási átteszi jobbra Studernek, majd egy zárás, és elmegy, megpróbál Juhász Dorka befelé mozdulni, Salahun mellett nem tud elmenni, majd a beadott labdára egyébként Salahun kirúgja azt szinte, hogy Juhász Dorka ne kaparinthassa meg, 14 másodperc maradt még ebből a negyed, illetve ebből a támadásból, és egy csere, Juhász Dorka le, Török Ági be, és akkor lássuk még egy csere, jön ahol Nina is, nézem, hogy közben ki az, aki elhagyja a pályát, valószínűleg így van, egy Schulderág, és irányító poszton lesz majd csere, úgyhogy akkor most a pályán nálunk Lelik, ott van Kányási, ott van Ahonina, Török Ágnes és Takács Kisvirág. 13 másodperc, egy újabb jó csel, egy az egybe kiteszik Török Ágnak le a sarokba, Ahonina visszakapja, most gyorsabban járhatjuk a labdát egyébként a második fél időben, csak megint, amíg egy ember odalép, addig ketten körülveszik. Na nézzük, Takács Kis egy az egybe megfordul, megveri az emberét, de lejár a támadó idő, viszont megszerezzük a támadó lepattanót, egy újabb bejátszott labda, egy újabb zicser, és Kányási labdája lejön, ezért most kár volt, mert egy nagyon harcos, jó támadás végén egy zicser ismét kimaradt, de megint csak azt mondom, ez a negyed egyelőre és ez a második félidő sokkal bíztatóbb, mint az első volt, és egy újabb támadó lepattanót, illetve védő lepattanót szereztünk, ezúttal Lelik révén, és egy kicsit most megáll, mutatja a figurát. Nézzük, Török Ági kér, ide egyre nem kapja meg. Takács Kisvirág volt az, aki kijött, és akkor ismét Leliknél a labda, itt Török Ágnes a sarokban ülesen, nem kap labdát a tripla kísérletre, Ahonina megkapja, vissza Leliknek, ez most megint egy gyors támadás vezetés, viszont a dobásba belenyúlnak, és már ismét jöhetnek a franciák, Janel Salahun lévén, aki tovább teszi Leila Lacannak, és akkor lássuk, mire mennek a franciák ezzel a támadással. Harmadik negyed, eltelik 4 perc, a franciák 66-24-re vezetnek, ez a félidő egyelőre változott 5-4, és amikor ezt kimondom, akkor egy újabb jó Gabby Williams dobás. Gabby Williams már 17 pontos, nem hiába volt meghatározó játékos annó a Sopronnak is, itt is teljesen vezérszerepben 17 pontjával, messze a legeredményesebb a mezőnyben, és ezzel már 68-24. Török Ágnes egy az egyben három embert megkever, majd kiteszi tisztán dobásra, Lelik nem vállalja el, visszateszi Töröknek, Török nagyon magas tripla, lejön, a lepattanó ismét a franciáké, ismét Gabby Williamsé. Eltelik most már 5 perc ebből a negyedből, még mindig nem annyira fényes, de sokkal jobb, mint az első félidő. Hogy érzed, Andi?
1: Eredményileg igen, legalábbis a harmadik, ha csak a harmadik negyed eredményét nézzük, ugyanakkor azért látni kell azt is, és ez igazából az ilyen meccseknek a természetes velejárója, hogy a franciák kiengedtek. Sokkal könnyebbek a támadásban, nem járatják úgy a labdát, ahogy ezt az első fél időben. Ugyanakkor nekünk ezt meg ki kell használni. Nem kell most azzal foglalkozni, hogy most miért játszunk esetleg jobban, hogy a franciák kiengednek, vagy sem. Fogjuk azt föl, vagy fogjuk úgy föl, hogy azért játszunk jobban, mert most tudtunk valamin változtatni, próbáljunk ebből építkezni. Nem mondom azt, hogy nem lenne jó, ha egy kicsit közelebb tudnánk jönni a franciákhoz, mert azért ez az eredmény így nem annyira szép. De mondom, csak oda tudok mindig visszajukadni, vagy visszakerülni, hogy a következő két találkozóra kell ebből a mai mérkőzésből építkezni.
0: És bizony ezért is lesz nagyon fontos a második fél, de ahol egyelőre egyébként most ismét egy lepattanót szereztünk, és ránézek egyébként a lepattanózásra, kérem szépen, a világklasszis franciákkal 26-26 válunk ebben a műfajban, ezen a mérkőzésen, egy kis örömteli ok, és tényleg nagyon fontos, hogy jól szálljuk ezt a mérkőzést, azért, hogy miközben Szalonyot oda Rátkai Eszternek, aki pályára került, hogy tényleg olyan szájízzel mehessünk bele a holnapi mérkőzésbe, hogy ne egy teljesen összerombolt és teljesen lerombolt önbizalommal, hanem egy olyan mérkőzés zárással, hogy igenis van és kell, hogy legyen keresni valónk Nigéria ellen holnap. 13 másodperc még a magyar támadásból, Lelik középtávoljába beleütnek, úgyhogy jöhetünk majd az alapvonali dobással, de a játék azt mondja, hogy nem csak a labdára ütöttek rá, hanem Lelik kezére is, úgyhogy jöhet majd két dobás Lelik Rékától, aki egyébként nem is Lelik Réka, hanem Kányási Veronika, elnézést. Nézzük, Kányási egyik egyébként 3 pontot dobott, mellette volt 3 lepattanója, és most tovább növelheti a pontjai számát, de nem jó, hosszú is, széles is, lepattan. Nézzük a következő kísérletet. Most egyébként tőlünk megint csak cserék után Kányási, Rátkai, Ahonina, Józsefovics és Török Ágnes a pályán. Tehát most már azért tényleg Völgyi Péter is rotál és próbálja pihentetni a játékosait. Azért eddig Takács Kisvilág 20, Juhász Dorka 19, Lelik Réka 19 percet töltött a pályán az eddigi 26-ból, úgyhogy bizony kellenek majd a friss lábak és a friss gondolatok holnapra. Ismét jöhetnek a franciák, eltelik 6 perc a harmadik negyedből, 68-25-re vezetnek a franciák egy bejátszás Badiennek. Nagyon jól véd védekezik mellette, és ellen Jozefovics Kinga, mondom én, de a játékvezető azt mondja, hogy bizony falttal védekezett, pedig én meg voltam győződve, vagy csak szerettem volna azt látni, és azt hinni, hogy ez egy nagyon jó sapka volt a fiatal pécsi tehetségtől, de sajnos ismét dobhatnak majd a franciák, és akkor lássuk, hogy Dominik Malonga, aki egyébként eddig 9 pontos, hány pontot tud hozzátenni. A franciák egyébként nagyon-nagyon jól dobnak a mezőnyből, nyilván ezt hagyjuk is nekik, de valamilyen szinten az 55%-os mezőnydobás és a 69-70%-os büntetődobás, ez is jó, úgyhogy ezzel most már 69-25, és ezt a negyedet, illetve ezt a fél időt egyre 8-50 nyerik a franciák, tehát némiképp szorosabb, és emlékezzünk még, hogy a mérkőzést nagyon jól kezdtük, hiszen az első két támadásból 5 pontot szereztünk, 2-0 és 5-2-re is vezettünk, ott azonban egy picit megállt a tudomány. A második most lejön, úgyhogy jöhet Ahonina révén a magyar támadás, akkor amikor 4 perc van még a harmadik negyedből, 69-25-re vezetnek a franciák. Rátkai visszateszi Török Ágnesnek, most pécsi összjáték, de nagyon szépen felteszi Török Ágnes, egy picit talán Szaleőn szorításából is, de ez a kosár most megint csak jó, egy kis önbizalom, illetve egy kis örömre adhat okot, 69-27 francia támadás, egy nagyon-nagyon erőszakos Malanga középen felteszi a támadólepatonot három ember között, és bepattog a gyűrűről, eljezés most nagyon kár, ezt jó lett volna kivédekezni, na de megyünk tovább, a Hóninak kezében a labda, Török Ágnes, közben a pályán Ivon Törner, és aki ellen éppen szabálytalankodtak, úgyhogy lássuk, ebben a negyedben ez volt a franciáknak a harmadik csapatszabálytalanságuk, úgyhogy jöhetünk majd az oldalvonal mellől. 71-27. Egyébként érdekes, hogy eddig az első két negyedben 29, illetve 32 pontot dobott a francia csapat, most azért már csak 3,5 van hátra a negyedből, és mindössze 10-nél tartanak a franciák, ami szerzett pontjaink száma pedig ugyancsak így ezekben a negyedekben 11-9, illetve egyelőre 7. Most Rátkai nagyon szépen beteszi Széki Barna Juditnak, aki egy-egybe felteszi az embere mellett, de megint csak kihagyja az ittszert, lejön, megszerzi Johannes a labdát, ismét jöhet a francia támadás. 3 perc még a harmadik negyedből, azóta is Johannes kezében labda, végigvitte egy tripla kívülről, ez árnézése rossz volt, hosszú volt, széles volt, esélye nem volt, viszont megmentik a franciák, visszakerül Johanneshez, az ő triplája is lejön, és ezt most Ivon Törner megszerzi, és jelentem ezúttal átveszük, nem megint csak 29-29-re módosul a lepattanó harc, tehát azért végül is valamiben felveszük a csatát, igenis a franciákkal. Na nézzük, Török Ági nagyon erősen, keményen támad, saját lepattanóját leszedi a festéken belül, kiteszi Törner triplája, ez is hosszú, ez is lejön. Szalámi megszerzi a lepattanót, indítja Johannes, a bal oldalon ismét rohannak a franciák, de megállnak. Megáll Johannes, és akkor lássuk, 15 másodpercig még támadhat Badaun ellen Széki, ott bent középen Széki Bornai, majd ismét bekül a labda festéken belülre, kiteszik triplára, egy csel, majd ismét betörnek a festékre, aztán ki egy triplára, Johannes teszi el, ez a tripla, ez viszont most jó, és éppen ezért, amikor a franciák megszerzik a 77. pontjukat, akkor ismét időt kér Völgyi Péter. No hát Andi, 13-7, megint elkezdtek meglépni a franciák, ha csak a negyedet nézzük, és összesítésben lassan már számolni se tudok, 47 pont a különbség?
1: Sajnos jól számolsz, 47 az a különbség. Nem tudom igazából már mit lehet ilyenkor mondani a csapatnak, mert szerintem az összes ötletét előtte már Völgyi Péter. Gondolom itt próbálja finomítani a taktikát, rajzolgat, hogy a mozgásirányok azok jók legyenek. Fel kéne valahogy saját magukat rázni a lányoknak, mert ezt kívülről sajnos nem lehet. Amikor ennyire mélyen van a csapat, akkor ezt nem lehet. Nagy valószínűséggel innentől kezdve már azért Juhász Dorka, Takács Kisvirág kevesebbet fognak játszani, a Monina, a Lelit Réka, és hát jön a mi második sorunk. Igazából ezen a meccsen az első sorunk és a franciák között is óriási volt a különbség. Valószínűleg ez a második sorunknál se lesz máshogy. Általában ilyenkor egyébként, amikor már bejön a cseresor, akkor meg szokott változni a játék képe, és egy picit magára tud találni a csapat, de ez igazából úgy lenne jó, hogyha hogyha az teljes egész csapat magára találna, és fel tudna állni holnapra.
0: És közben letelt az időkérés, és már is jöhetünk tovább Yvonne Turner kezében a labda. Pályán egyébként Rátkai, Ahonina, Török Ágnes és Barnai, Széki Barnai Judit. Most egy nagyon jó csel Ahoninától beverekszi magát, felteszi a feje fölött. Ez most egy nagyon szép dupla volt, úgyhogy 29. pontunkat szereztük. 74-29 ismét jöhetnek a franciák. Azért hozzáteszem, hogy most már náluk is inkább azok a játékosok pályán. Lejtedik 8 percet játszott, Malanga 12-t, Badian Johannes és Touré 8-8-at, illetve 12-t. Tehát ez most már való van a franciák cseresora, és így ismét egy tripla. Hát ez a kígyótér alsóról, tehát ez az eddigi talán legtriplább tripla volt. Ilyen messzről még nem kaptunk, pedig hát most már sajnos kaptunk jócskán. Egészen pontosan ez volt a, ha jól számol és nézem, a 12. francia hárompontos. Rátkai Eszenek odaütnek a kezére a játékosztó, nem ítél semmit, megrángatják, akkor sem ítél semmit. Így aztán úgy dönt Rátkai Eszenek, hogy végigviszi, és bedobja a duplát. Ugye a fiatal irányító épp a bajnok Pécstől szexel végezolt majd a következő szezon előtt. Johannes nagyon belejött a triplákba, de ez most nem jó, és Széki Barna Judit és Yvonne Turner közös erővel megszerzi a lepattanót. Jelentem a lepattanóharc 31-30 a javunkra. Sajnos az eredmény 77-31 a franciáknak. Ahonina ismét betör, feltesz egy zicsert, sajnos kimarad, ezért nem tudunk közelebb jönni az utolsó percen belül. Most már itt a harmadik negyedben. Egy visszajátszás gyanús, de nem lép rá vonalra. Ha jól láttam, akkor Lejte volt az. És akkor lássuk, hogy most mire megy Johannes a labdával. Egészen a félpályáig szorítja vissza Yvonne Turner. 6 másodperc még ebből a támadásból. 4-3 van, hiszen el fogja megint csak nagyon messzire dobni. El is dobja, így is van, de ez a tripla most nem volt jó. Labdaszerzés, lepattanószerzés. Az utolsó 20 másodpercben, illetve 20 a támadidő, 30 a végéig. Ahol innált kigáncsolják, ezt sem fújják le a játékvezetők. Közben egy bejátszás. Török Ági nagyon erősen megint számukra játkozott, hogy ketten ütötték, vágták, de nem ítéltek semmit, és akkor jöhet ismét a francia támadás. 10 másodperc, 3 magyar veti rá az egyetlen egy franciára a labdát, és végre ezt most nekünk adják, és akkor úgy tűnik, hogy labdaszerzés, kérdezem én, hiszen Török Ági mérgesen csapott földre, és a labda pedig a játékvezető kezében az oldalvonalán. Én nagyon úgy érzem, hogy ezt a labdát nekünk kéne kapnunk, és így is van, nekünk mutatnak a játékvezetők, akiket egyébként most már annyira emlegetve, hát a neveket, ha nem haragszom, kedves hallgatók, nem mondom, de van egy panamai, egy puertorikai, egy kosztarikai és egy kínai játékvezető ezen a mérkőzésen. Nem akarok ezzel természetesen semmit mondani, egy kis következetességet egyelőre én hiányolok. Hol engedik a kemény játékot, hol nem. Sajnos egy Török Ági tripla időn túl már, úgyhogy nem számít semmit. 77-31, eltelt 3 negyed, ezt a negyedet 16-11-re lehoztuk, ha így nézzük, ez volt az eddigi legszorosabb, dobtunk 11-et és csak 16-ot kaptunk. Lehet ez, vagy csak én szeretném úgy érezni, Andi, hogy a feljavuló védekezésünk, hogy ez már teljesen csak a cseresorok megpróbálják befejezni a meccset?
1: Hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy inkább a második, amit említettél. Igazából ezen az eredményen már csak kozmetikázni lehet, mert a játékképe nem fog változni. Nem hiszem, hogy túl sokat fog. Lehet egyébként még itt a negyedik negyedben azért becserélni az első ötösünket is, Völgyi Péter, de nem hiszem, hogy számottabb perceket lesznek majd a pályán. Igazából nem is kell, mert nem a mi meccsünk volt ez a mai, nem a mi ellenfelünk volt ez a francia csapat, nem őket kell nekünk megverni, de szerintem azért ennél sokkal jobb játékra számított mindenki. Nem is feltétlenül az, hogy jobb játékra, hanem sokkal átütőbb, vagy átjövőbb akaratra, természetesen mindig mondom, nem feltételezem, hogy nem akarnak, de az, hogy te akarsz egy mérkőzésen, az az alap, onnan indul az egész, és onnantól már, amit szintén szoktam mondani, onnantól előjön az, hogy versenyző vagy sportoló.
0: És csak hogy egy picit hozzuk ide egyébként a nézőket, hallgatókat is, ugye letelt közben az időkérés, de itt az időkérések alatt igazi show van, és ilyenkor lekapcsolják a lámpát, hangulatfények, és kis mini játékokkal próbálják szórakoztatni a közönséget. Valamikor tripladobó verseny a gyerekeknek, valamikor most éppen egy olyan játékot játszottak, hogy két kis bevásárlókocsit rohangászott, és húzott két kis picurka, és gyűjtögetik össze a kisebb ajándéktárikat. Tehát itt tényleg a körítés, és tényleg maga a mérkőzés hangulat fantasztikus. Egy picit talán a magyar csapat teljesen elmarad a vártaktól, illetve amit mi szerettünk volna látni, de hát mégis csak említsük meg, pontosan tudtuk, hogy a franciák ellen sok keresnivalónk nem lesz, és most labdát szereztünk egy nagyon jó védekezés után, és már is Dúl Panka hozza föl, mellette ugye török, most pedig Széki Barnai megkapja labdát, középen Ivon Törner, majd Rátka Jeszter, egy egészen hihetetlen alacsony szerkezetű csapat, csak Széki Barnai és négy kis ember, majd egy Ivon Törner távoli, középtávoli, de nem jó, ez sem jó, ami számomra egy picit aggasztó, hogy a dobások nagyon nem akarnak jönni, ugyanakkor megint egy picit már előre tekintve, miközben Johannes hozza a francia támadást. 33-33 a lepattanózás egy nagyon-nagyon erős francia csapat ellen. Holnap Nigéria ellen nagyon-nagyon fontos lesz ez, mert ugyan ma Nigéria kikapott Koreától, miközben egy újabb tripla francia részről, de torony magasan nyerték a nigériakat lepattanózást Korea ellen, és bizony holnap a nigériai csapat egy nagyon-nagyon kemény, agresszív és fizikális gárda lesz, tehát nagyon jó azt látni, hogy legalább ilyen szinten felveszük a franciákkal a versenyt, közben Dúl Panka három embert megkerül, átfut az alapvonalon, a feje felett felteszi, jó a kosár, 33 pontunk van, sajnos a franciáknak 80, de az utolsó negyedben vagyunk, abból is eltelt most már 1 perc, 20 másodperc, és egyébként nálunk az ötös a pályán Rátkai, Török Ági, Törner, Dúl Panka, Barnai, egy labdaszerzés, majd hát szó szerint megölik szerencsétlen Ivon Törnert, Johannes már nyújtja is a kezét, csodálkoznék, hogyha ezért nem adnának technikait, vagy legalábbis nem lenne nálunk utána labda, lássuk, vagy mit mond. Völgyi Péter rögtön kéri is számon a játékvezetőt, itt közben a játékvezetőt azt, hogy nyugodjunk le, ez csak két dobás, egy szerencsétlen esés volt, rosszabbnak vagy rossz, tehát tényleg sokkal rosszabbnak tűnt elsőre, nézem itt a fejünk fölött a lassítást, valóban talán elsőre kicsit szerencsétlennek tűnt, de nincs semmi baj, a két játékos is lepacsizik, Ivon Törner első dobása jó, ezzel megszerzi a 34. pontunkat, Ivon Törner egyébként ez az első pontját szerezte a mérkőzésen. Mellett eddig volt egy lepattanója, és most a második dobása is jó, Ivon Törner két pontos, az eredmény pedig 80-35, akkor amikor van még vissza 8,5 perc. A magyar női kosárlabda válogatott első mérkőzéséből 28 év után itt a női világbajnokságon, akkor amikor a franciákkal, az olimpiai ezüstérmes franciákkal játszunk, majd szerzünk labdát Dúl Panka révén, majd egy nagyon gyors indítás, Törner felgyorsít, két ember között kiteszi Török Ágnesnek, de őt lelérkezi Ajai, visszakapja labdát Ivon Törner, és egy picit felgyorsítottunk, Széki Barnai újabb zicsere, ezúttal jó, és akkor ezúttal végre Széki Barnai Judit is megszerzi az első pontjait, ezzel két pontos, most már a magyar csapatból gyakorlatilag csak Józsefovics Kinga és Tuder Ágnes nem szerzett pontot, mindenki más neve mellett van már legalább egy vagy két pont, amikor most egy picit a franciák megakadtak 80 ponton, és kérem szépen, eltelt a negyedik negyedből több mint két perc, és eddig ezt a negyedet nyerjük 6-3-ra. Na lássuk, egy oldalbedobásra jöhetnek a franciák. Beteszik, miután itt elsétálnak előttem a vendégjátékosok, illetve a hozzátartóik, és akkor lássuk egy újabb dobás, de megszereztük a lepattanót, ezúttal Juhász Dorka. Most a franciák itt egy kicsit kikapcsoltak, vagy tényleg teljesen leálltak, fejben ők is már talán pihennek a holnapi mérkőzésre, és akkor lássuk, hogy mire megyünk majd akkor, amikor most már 3 perc telik a negyedik negyedből, Dúl Panka egy tripla sarokból, gyönyörű szépen, úgy, ahogy azt tudja, pontosan úgy, ahogy azt kell, 80-40. Na hát kérem szépen, feljöttünk 40 pontra, kis öröm is öröm, de ezt a negyedet egyelőre 9-3-ra nyerjük. Akkor lássuk az újabb francia támadást, még 10 másodperc, ismét Johannes, a cserék egyébként ugyancsak a franciáknak, Ayai, Badian, Touré és Astier, de hát ezek, hát ugye bárki bármilyen másik csapat a világon megirigyelni ezt a cseresort, de egy újabb labdaszerzés Ivon Törnertől, és akkor egy picit lelassít, Rátkainak teszi, Rátkai visszateszi Ivon Törnernek. Kérdés egyébként, hogy most már próbálgatjuk egyébként a kis emberes figurákat, hiszen ugye holnap ez lehet, hogy szükség egészséges lesz, ugyanakkor a két kisember mellett, miközben ismét kiadjunk egy zicsert, ott van ismét Juhász Dorka és Takács Kisvirág a pályán. Takács Kisvirág kitenné egy oda nem néző passzal Juhásznak, de ezt lefülelik, úgyhogy ismét jöhet a francia támadás. 6 perc 40 a mérkőzésből, egy belöbbölt passz, és azt mondja a játékvezető, hogy miközben már ott próbált visszaérni és védekezni Yvonne Turner, már szabálytalan volt Marian Badian szemben, úgyhogy Badian dobhat majd kettőt, és akkor újabb két csere magyar oldalon, Nevei Dátkai és Yvonne Turner, visszajön Stúd Rágnes és Lelik Réka. Lássuk, most tényleg, ahogy mondtad is, Andi, visszajött a magyar kezdőtös, van még vissza 5 percből, 6 és fél percből a meccsből, egy újabb lepattanó Juhász Dorkától, és akkor nézzük, hogy mire megy az újabb magyar támadás. Dulpanka szint hozott a magyar játékba, Lelik megkap egy tiszta tripla helyzetet, de nem meri eldobni, egy nagyon jó bejátszás, Juhász Dorka felmegy az ember mellett, odaütnek neki, de nem fújja a játékvezető, de nem is baj, a két pont megvan, 80-42, 9-3, sőt 11-3 most már ebben a negyedben, ez azért tényleg pozitív. Ugye most kaptunk egy könnyű két pontost, de tényleg ez a negyed úgy tűnik, Andi, hogy sikerül egy picit kozmetikázni, nem csak az eredményen, hanem a mutatott játékon is.
1: Igen, alapvetően úgy tűnik, igazából szerintem most a csapatnak nem is kell, ahogy az előbb is mondtam, azzal foglalkozni, hogy most kiengedtek a franciák vagy sem, hanem hogyha tudunk egy olyan második félidőt játszani a franciákkal, ami már azért szemrevalóbb, akkor azt kell elvinni magunkkal holnapra, a hibáinkra természetesen.

0: 5 pontnál tart a francia gárda, tehát bármennyire ezek csak a cserék a francia oldalon, azt hiszem, hogy így is megsüvegelendő, hogy ilyen szépen partiban vagyunk ebben a negyedben, és közben próbálok itt egyébként jobbra-balra fordulni, de már is sikerült elnéznem az operatőr mellett. Itt egy jó francia büntetődobás, 84-42, úgyhogy jöhet az újabb magyar támadás. Az alapvonalról nézzük, Studer Ágnes kezében a labda, és akkor a pályán ott van Lelik, ott van Kányási, és ott van Juhász Dorka és Takács Kis Virág. Na lássuk a kezdőtösünk, mire megy itt az utolsó pár percben. Studer Ágit elgáncsolják, de felpattan, és akkor mehetünk tovább, nézzük Kányási cselezget. Most a franciák megint egy picit próbálnak szorosabban védekezni. Kányási leteszi Juhásznak, Juhász Dorka felteszi a triplát, rövid, de ott van érte Studer Ágnes, megpróbál labdát szerezni, és meg is szerzi nagyon harcosan. Felteszi ismét Juhász Dorka triplát, ez megint lejön, és megint csak ezt a lepattanost mert megszerzi Malanga, úgyhogy jöhetnek a franciák. Pedig ott volt a két jó lehetőség a sarokból Juhásznak, egyelőre nem jöttek neki úgy a dobások, ahogy talán azt ő is szerette volna. Lehet ez még talán a sérülése utáni játékperc hiány, de egy biztos, ettől függetlenül csapatunk legeredményesebb Juhász Dorka 10 ponttal és 9 lepattanóval, de most már Takács Kisvilág is 8 lepattanóval áll, és változatlanul a lepattanó csatában 37-35-re verjük a franciákat. Most egy újabb időkérés, de ezúttal is Völgyi Péter részéről. A franciáknak még nem volt okuk időt kérni, ők mindig kihasználják azokat az időkéréseket, amikor Völgyi Péter módosítani szeretne. Most ezt a szünetet táncos lányok veszik át a parkettet, és ezzel próbálják meg. Egyébként most már jócskán megfogyatkozott, hát nagyjából 6-800-es nézőszámot szórakoztatni. Eltelt 4 és sőt most már 5 és 5 perc 20 másodperc, 86-42-re vezet a francia válogatott. És hát tényleg kell és lehet-e most már holnapra gondolni, Andi, mert akkor tényleg nézzük egy picit előre, hogyan lehet megverni ezt a nagyon fizikális és erős nigériai csapatot holnap.
1: Mindenképpen az lenne a fontos, hogy ki tudjuk azt használni, hogy szerintem magasabbak vagyunk center poszton, mint ők. Az tény, hogy azért a nigériaiak fizikálisan sokkal jobbak, mint mi. Alapvetően egy sokkal jobb genetikával vannak megáldva, vagy más genetikával vannak megáldva. A mai meccsen Korea ellen nem tudták kihasználni azt, hogy ők erősek, egyébként meg sokkal magasabbak, mint Korea. Bízunk benne, hogy egy más típusú ellenféllel, mint a magyar holnap, szintén nem fogják tudni kihasználni. Ugyanakkor bennük is ott lesz a győzelmi kényszer, úgyhogy biztos, hogy kettőzött energiával fognak nekünk esni. És hát a mai meccset látva lehet, hogy az önbizalmuk nekik lesz nagyobb.
0: Viszont most egy nagyon szép Lelik triplával 86-45-re feljöttünk, ugye most már a franciák támadnak, és egy gyönyörű szép fejfölötti labdával a fejfölötti kosra 88-45. Kereken 4 perc a mérkőzésből, ezt a negyedet egyelőre változatlanul nyerjük 14-11-re a franciák ellen. Juhász Dorka leteszi Kányásnak az oldalvonal mellé, majd köszöntöm a Kossuth Rádió hallgatóit. Akkor, amikor eltelt most már 3-4 és 4,5 perc, sőt 5,5 perc, Franciaország 88-45-re vezet a magyarok ellen. Hát első hallásra az eredmény egy kicsit sokkoló lehet. A magyarok nagyon jól kezdték a mérkőzést, az első két támadásból betaláltunk, 2-0-ra és 5-2-re is vezettünk. Itt viszont elfogyott a tudomány, és tényleg a francia világsztárok mind támadásban, mind pedig védekezésben sokkal jobb teljesítmény nyújtottak a mieinknél. 29-11 volt az első negyed, a fél időben már 41 pont volt a különbség, innen elkezdtek jönni a francia cserék, és természetesen Völgyi Péter szövetségi kapitány is elkezdte rotálni csapatát a holnapi nagyon fontos Nigéria elleni mérkőzés előtt, hiszen ugye Nigéria ma meglepetésre talán kikapott Dél-Koreától, így holnap 14:30-kor a magyarokra nagyon fontos mérkőzés vár Nigéria ellen a továbbjutás szempontjából. Azóta a második félidőben a magyarok egy picit összekapták magukat, ezt a negyedet most egyelőre nyerjük is a franciák ellen. Akkor, amikor éppen Takács Kisvirág bedob egy büntetőt, majd bedobja a másodikat is, akkor, amikor a mérkőzésből van még vissza 5 perc, sőt egészen pontosan most már csak 4 perc, a franciák 88-47-re vezetnek Magyarország ellen. és akkor jöhet a következő francia támadás, Leila Lacan hozza a labdát, és akkor lássuk, hogy mire mennek. Most a mieinknél Kányás is, Tuder, Josepovic, Juhász és Lelik a pályán, a franciáknál megint csak a 10-15 perces cserék, Leitel, Malonga és a különösen 3 és 4 percet eddig játszó

0: Arena tagjai, illetve Burnies, akik hát nem kevésbé kisebb sztárok, mint a többiek, de eddig ma kevesebb lehetőséget kaptak, és el is adják a labdát, úgyhogy ismét lelékozhatja, kiteszi Studernek, majd lepszalad az alapvonal mellett, egyet elforog, ellép az emberétől, fölteszi az icert, és nagyon szépen szerez újabb két pontot. Most kifejezetten szép dolgokat látunk a magyaroktól, a magyar lányoktól támadásban, 88-49, úgyhogy változatlanul mondom, ezt a negyedet egyelőre 18-11-re nyerjük a franciák ellen. Egy középtávoli nagyon szépen bent is van, nagyon szép két pontos Leila Lacantól, aki ezzel 8 pontos, és akkor ismét jött a magyar támadás, 2 perc 48 másodperc a mérkőzés még előtt, 91-49-es francia vezetésnél egy nagyon-nagyon szép tiszta tripla lehetőség, de ezúttal ez sem jó, majd én úgy éreztem, hogy Juhász Dorka kezéről megy ki a labda, de ezúttal a játékvezetők azt mondták, hogy nem, Malonga volt az, aki kiütött a labdát, hiszen Juhász megszerezte a lepattanót, de akkor szerint ez egy jó lepattanó a neve mellett, Juhász Dorka le is megy, lemegy Lelik Réka is, jön vissza, ha jól látom, akkor Rátkai Eszter, és ki volt a másik csere, aki följött nálunk, másik pedig Török Ágnes volt, ugye ez egyik volt pécsi, meg egy mostani pécsi, és egy nagyon jó két pont Török Ágnestől, 91-51, na hál' Istennek ezt a 40 pont körülit meg tudtuk tartani, nincs legalább 50, meg 60, meg 70, amiről korábban beszéltünk, úgyhogy van még vissza 2 perc, talán most már az lehetne a cél, hogy elkerüljük a 100 dobott francia pontot, ez most sajnos egy triplával közelebb kerülnek hozzá, ismét Malanga, és most már ő is bedobta magát, mióta Gabby Williams ül a kispadon, azóta 3-an is 17 ponton állnak, Dominic Malanga, Gabby Williams, illetve Marina Johannes, és sajnos egy rossz bejátszás Török Áginak, nem tudja megkaparintani labdát, magas volt neki egy kicsit, úgyhogy ez a magyar támadás most dugába dőlt, 2 perc, 5 másodperc még a mérkőzésből, 94-51-es francia vezetésnél ismét jöhetnek a franciák. Leteszik balra, majd ott nagyon szépen betörés két ember között, és egy az egyben megveri, sőt, tehát egy a kettőben két emberét megverve simán befordul, és újabb két pontot szerez, illetve első két pontját szerzi Gueye. Ezzel most már a franciáktól egyedül Romane Burnies az, akinek nincsen pont a neve mellett. Mindez nálunk a magyar oldalon Özepovics Kinga és Studer Ágnes változatlanul. De jöhet az újabb magyar támadás, akkor, amikor most már az utolsó két percen belül járunk, és a franciák 96-51-re vezetnek. És közben egyébként látható, ahogy nem teljesen elégedett a franciák szövetségi kapitánya sem, és egyébként egy nagyon érdekes figura a francia szövetségkapitány, Jean-Aimé Toupin, aki 2021 óta vezeti a francia csapatot, és bár ugyan eleinte nagyon megosztó személyiségnek tartották, de a sikerek miatt ugye elfogadták, és most Rátkai Eszter megszerzi az első két pontját a magyar csapat színeiben, úgyhogy most már nálunk is csak egy olyan játékos van, aki eddig még nem iratkozott fel a pontszerzők nevé, vagy közé, miközben ahogy nézem, hogy Badian, aki egyébként egy tényleg egy nagyon szépen megtermett francia hölgy, 193 centivel, egyedül két emberünket döntötte föl, és ezt le is fúrták a játékvezetők, úgyhogy ezt a szabálytalanságot most végre nekünk ítélték, és akkor jöhet majd az újabb magyar támadás. Másfél perccel a vége előtt a franciák most 96 ponton egy picit megakadtak, változatlanul azt szeretném, hogy tényleg az első nap eredménye után ne azt lehessen elmondani, hogy mondjuk a magyar csapat kapta a legtöbb pontot, ne azt lehessen elmondani, hogy a magyar csapat dobta a legkevesebb pontot, ugye Japán 102-t dobott Malinak, aztán nézzük, csak 54 pontot dobott Puerto Rico, tehát azért vannak itt most még mini célok, egy nagyon távoli tripla Rátkaitól, hát ez szerencsétlenül jött ki, én már úgy éreztem, hogy benn van, megpördült a labda, és kijött, úgyhogy ismét jöttek a franciák, az utolsó perce fordulva, Malonga egy kicsit dadog a kezében a labda, de azért megszelidíti, majd átteszik balra egy sima tripla kísérlet, nézzük, nagyon tiszta lehetőség volt, de hát ez egyébként kicsit most fájó volt, hogy nem ezt szerettük meg a labdát, hiszen hálva várta lepattanót Lelik, és közben a berobbanó Malonga megszerezte 5 méteres hátrányból, majd fel is teszi a triplát a sarokból, de ezt most ezúttal Josepovics leszedi. Nézzük, 40 másodperc a mérkőzésből, 20 a támadóidő, majd Josepovics felmegy nagyon szépen, egy az egyben, felteszi az icert, de túl erősen passzolja a palánkra, és az elpattan a gyűrű fölött nincs meg az első két pontja, 30 másodperc a mérkőzésből, 96-53-as francia vezetés, és közben a visszafutó Josepovicsnak ítélnek egy szabálytalanságot, úgyhogy franciák hozhatják majd oldalról labdát. Érdekes egyébként, hogy ebben a negyedben még egyik csapat sem ért el az öt személyhibát, úgyhogy egyőre nincs dobás. 17 másodperc a támadóidő, a végén még mindenképpen lesz lehetőségünk egy támadásra, kosarat szerezni, most egy bejátszás, és nagyon szépen oda nyúl Kányási, és megelőzi a benti embert, ott a takarásban nem látom ki, az pontosan Aminata Gueye az volt, Gueye volt az, akit megelőztünk, úgyhogy 10 másodpercig még támadhatnak a franciák, de nagyon szépen lefülelte Kányási ezt a beadást. Nézzük a lapvonali beadás. A labda Burnies kezében, aki egész egyszerűen hátra passzol, hogy ez visszajátszás lesz, nem, mert hogy hozzáér Dulpanka, tehát szerelési kísérletnek ítélték, és akkor most egy hatalmas rohan a franciáktól, időd, hát természetesen ott van a Dudaszós, két pontos, még ma nem is Dudaszós, hogy éppen a támadó idő lejártával dobta be, ezzel 99 pontos a francia csapat, nézzük, 5 másodperc el kéne dobni valahogy, nagyon messzi tripla, nem, közel blokja magát Rátka Eszter, felteszi, nem jó a dobása, marad az 53 pont. Hát, ha nem is sikerült, elkerülünk azt, hogy mi dobjuk a legkevesebb pontot az első napon, nem mi kaptuk a legtöbbet, hiszen akkor, amikor véget ér a magyar válogatott első mérkőzése a berlini 2026-os női világbajnokságon, kosarlabda világbajnokságon, az első mérkőzésen Franciaország a papírformát beigazolva 99-53-ra legyőzte a mieinket, a vége tehát 46 pontos vereség. Azt hiszem, hogy mindenféleképpen tudtuk, hogy ezt a mérkőzést nagyon nehéz lesz közeli és szoros mérkőzésként vagy eredményként letudni. Talán egy picit a hitehagyottság vagy a hatalmas nagy minőségbeli különbség az elején megfogta lányainkat. Jól kezdtünk, de aztán egyre nagyobb lett a különbség. Szerencsére az utolsó két negyedet, egyébként pont az utolsó negyedet 22-22-re döntetlenre hoztuk, ezért mentettük, ami menthető. Tehát a vége talán egy icipicit padhat bizakodásra okot majd a holnapi napot illetően, ígérja majd a hétfői délfüleni mérkőzésekre, de egy biztos, ennél jobban és pontosabban kell majd játszani, miközben a nagyjából 1500-2000 nézőnyi szurkolótábor itt mögöttem ideírja a lányokat. Azért most már látszik egy-egy mosoly a lányok arcán is. A miénk közül egyébként Juhász Dorka 10 pont és 10 lepattanóval zárt az élen, Takács Kisvirág 8 pont, 8 lepattanó, a franciáknál többen is 10 pont fölött nyújtottak, vagy értek el. Az első mérkőzés megvolt, megismerkedtünk a csarnokkal, hogy aztán holnap és hétfőn egy másik csarnokban, a Max Schmeling arénában játszunk, az sem sokkal kisebb, az egy 9000-es aréna, viszont a lányok ott edzettek kétszer, tehát talán készültek is lelkileg azokra a feladatokra. Egy biztos, semmi sincs veszve, meg kell keresni a pozitívumokat, és holnap, illetve hétfőn igenis ki lehet harcolni, és ki kell harcolni ezt a továbbjutást, de természetesen ez egy hatalmas nagy fegyvertény lenne. Én még egyszer nagyon szépen megköszönöm minden a kedves nézők, hallgatók figyelmét, eltelt az első mérkőzés, lejárt a magyar csapatnak, és itt Berlinben Franciaország, Magyarország 99-53, folytatás holnap 14:30 perckor a nigériai csapat ellen. Én ezzel megköszönöm a figyelmüket, stúdió.
1: Nyágúj Gerlének köszönjük szépen, Károly Andrea itt a stúdióban. Röviden, tömören milyen volt ez a mérkőzés? Nem lett annyival rosszabb, mint az első fél idő volt?
2: Nem, sőt, eredmény szempontjából sokkal jobb lett. Ugye az első fél időben már 18 eladott labdánk volt, ezzel szemben a mérkőzés végén 22 van a statisztikában, tehát ebben mindenképpen fel tudtunk javulni. Mondhatnánk, hogy ebben a meccsben egy volt jó a vége, de szerintem még az eredmény ellenére is voltak olyan momentumok, főleg itt a második fél időben, amiből egyenként tudnak építkezni a lányok, saját önbizalmukat vissza tudják építeni, és hogyha ez egy-egy embernek sikerül, akkor az a holnapi mérkőzésen eredményhez vezethet.
1: A franciák vezetik a csoportot, Dél-Korea a második helyen, és Nigéria pedig a harmadik helyen, a magyar csapat egyelőre a negyedik, 14:15, tehát Magyarország-Nigéria holnap a világbajnokság csoportmérkőzése. Itt már a javítás kellene annak tükrében, hogyha a továbbítást szeretné a magyar válogatott. Andi, köszönöm szépen, holnap is jelen leszel?
2: Igen, sőt, holnap reggel is.
1: Hú. No, de akkor még egy kis futball dömping, hiszen a Premier League-ben Ipswich Liverpool 0-2 a 81. percben, a két magyar egyelőre Kerkez Milos és Szoboszlai Dominika pályán, Franciaországban PSG Monaco 75. percben 1-2, érik a meglepetés, a Bundesligában VfB Stuttgart Köln 4-1 ez végeredmény, a Como is 4-1-re nyert a Genoa ellen az olasz bajnokságban, a La Ligában, Spanyolországban Betis Real Madrid 0-0, Magyarországon idehaza pedig az OTP Bank Ligában a hetedik forduló nyitányaként Vasas Nyíregyháza 3-2. A műsorvezető Katona László, valamint a szerkesztő Kreisz Bálint köszöni a figyelmüket, ez volt a Körkapcsolás, Viszont hallásra.
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! Hajrá!

az a baj. És nem figyelsz, hogy nem érdekel, az a baj. Az, amit mondasz, az a baj. Meg illetlen is vagy, az a baj. Mással beszélek, nem zavar?

csak engem izgat. De az a baj, pedig izgathatna még valakit, az nem lenne baj. Jól felizgathatna valakit, abból nem lenne baj. Az jót tenne nekem is, az csak nem baj. Hogy vágyom rá egy kicsit, szerinted baj?

0: Kapott.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere, Forsuber, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Forsuber, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Forsuber!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Egy kis időutazásra indulunk a hallgatókkal, hiszen 10 évvel ezelőtt, 2016. augusztus 5-e és 21-e között rendezték meg a 31. nyári olimpiai játékokat Brazíliában, Rio de Janeiroban. 207 ország 11 ezer sportolója vett részt. A viadalon a 156 fős magyar válogatott 8 arany, 3 ezüst és 4 bronzérmet szerzett. Ebből az éremtermésből 3 arany, 1 ezüst és 1 bronz érem tulajdonosai ülnek itt velem szemben. Nagy szeretettel köszöntöm Szászemesét, Szabó Gabriellát és Imre Gézát. Sziasztok!
2: Köszönjük, meghívást! Szia!
3: Szia! Üdvözlőd a kedves hallgatókat is!
1: 10 éves évfordulóról van szó, tehát Emese Gabi, a közösségi oldalon láttuk, hogy ti nagyon szépen megünnepeltétek, és kocintottatok is erre az emlékre, de úgy mindhármatoktól kérdezem, hogy amikor úgy közeledett ez a 10 éves jubileum, akkor egy kicsit izgatottabbak voltatok, és kérdezem úgy, hogy ti már korábban több olimpián jártatok, érmeket szereztetek, szóval nem volt egy újdonság, bár Emesének igen, szóval, hogy ezt a 10 éves jubileumot, ezt most hogyan élitek meg?
3: Igen, valószínűleg nekem azért volt ilyen különleges, mert az előtte lévő két olimpia, ugye az érem nélküli volt, és ugye Rio volt az, ahol sikerült úgy hazajöjjek, hogy aranyéremmel a nyakamban, és tényleg, ahogy így közeledett ez a 10 év, valahogy egy kicsit úgy kezdett úgy rám zúdulni az emlékek, és tényleg valahogy így vártam is, hogy akkor most már tényleg 10 éve volt, és nekem az egész nap egy kicsit olyan érzelgős is volt, uh-huh. hogy végig gondoltam, hogy milyen utat jártam be addig, és az elmúlt 10 évben is azóta.
1: Ugye mondjuk el, hogy a csapat első aranyérmét szerezted, méghozzá augusztus 6-án. Úgyhogy erre a napra mondott, gondolom, hogy az egy ilyen érzelgős.
3: Igen, a 6-a volt, igen, elég érzelgős nekem, mert tényleg néha nagyon közelinek tűnik, néha meg olyan, mint hogyha azóta már leéltem volna egy másik életet.
1: Gabi?
4: Nekem az egész augusztus erről szól, hogy kicsit nosztalgiázom, mert ugye 3 olimpián jártam, és az első megdöbbentő szám az ugye a 2008-as olimpia, ami most már 18 éve volt, szóval belegondolok abba, hogy azóta fölnőttek gyerekek, és felnőtt emberek lettek. Úgyhogy én így szépen augusztusban van mit ünnepelni, utána jött ugye a londoni aranyérem, az volt 8-án, erre is volt ez a nagy ünneplés kettőnk közt, és akkor jöttek a sorban a második, harmadik aranyérmem. Hát igen, szép kerek számezet.
1: És neked a születésnapod is ugye a napokban volt.
4: Hát ne is mondd, ez az egy vigasztal, hogy akkor töltöttem a 30-ot, amikor szereztem a 2 aranyat, és most leszek 40, és azért jó visszagondolni, hogy sportot tekintve minden álmom összejött, uh-huh. úgyhogy tényleg nagyon boldogan fogom valószínűleg a 40-et ünnepelni.
1: Géza?
2: Hát ebből is látszik, hogy én vagyok itt a legidősebb. Nekem 2 keresztszám is van. Van egy 10-es, meg van egy 30-as. Az első és az utolsó olimpián.
1: Ugye, mert te már Atlantában egy bronzéremmel
2: tértél. Igen, ott debütáltam, uh-huh. igen, és hát annak is most volt ugye az évfordulója, ráadásul hát a Atlanta az annyiból kedves, ugye, vagy kedvesebb egy picit talán, hogy ott ismerkedtem meg későbbi feleségemmel, és azt is most ünnepeljük, szóval a 30 tényleg. Évet az egy kicsit több, mint a 18 meg a 10, de a 10 is egy szép emlék.
1: Azt hittem azért hozott be, hogy az örömteli volt, hiszen ugye a bronzérmesekre mondjuk azt, hogy az arany és a bronzérmes vidáman áll a dobogon, az ezüstérmes kicsit szomorúbb, de akkor te ezt a családi vonalat ünnepled inkább, vagy erre emlékszel jó szívvel. Ugye Dél-Amerika először rendezett olimpiát, és hát a hallgatók, meg hát ugye a szemünk előtt a brazilok olyan képet mutatnak, hogy nagyon lazák, életimádó nép, nem tudom, hogy ez a szervezésben hogyan mutatkozott meg, és a korábbi olimpiákhoz képest ez a riói milyen volt a ti szemetekben. Szervezésügyileg, önkéntesek, nem tudom, tehát hogy milyen emlékek vannak Rióról.
4: Én azért passzolom nagyon gyorsan át, mert én az a típusú versenyző voltam, aki körülbelül ugye a kő, fű, víz, és ennyit láttam egy olimpiából. Tehát én annyira csőlátású voltam, hogy őszintén mondom, hogy 3 olimpiából zéró emlékem uh-huh. van nagyjából, a rajtgép meg a dobogó, ez a 2 emlékem van meg, de nagyon szerettem persze a riói olimpiát, és átpasszolnám Messinek, mert ő a legelső naptól kezdve fiesztázott.
1: Igen, azért mondjuk el, hogy a kajakkenu általában az olimpia végén van, tehát el tudom képzelni, hogy te fókuszálsz a versenyedre, azért nem, gondolom, megnyitón már... sem voltatok még.
4: De egyszer ott a Pekingin voltam, meg is bántam, tehát azért azóta minden kajakos kis palántának elmondom, hogy azzal azért el lehet bukni érmeket egy megnyitóval, mert azért az hosszú, meg a program miatt nagyon hosszú, hogy ugye mi akkor még kint vagyunk bő két hetet, de hogy visszatérjek egy kicsit a személyes szára, ugye mi már akkor nagyon jóba voltunk, és hát ugye első nap nyert, és utána ő csak küldte a selfiket, meg minden, én még mentem bele a munka legjavába, mert ugye túl volt az egész csapat gyakorlatilag mindenen, és mi még mindig Magyarországon voltunk, úgyhogy mondom, nekem kevés jutott Brazíliából, de hát nyilván annál szívesebben emlékszem vissza rá.
3: Igen. Kicsit mások valószínűleg az emlékeink a Riói olimpiáról, de hát nekem így nehéz összehasonlítani két olyan olimpiával, ahonnan úgy jöttem haza, hogy Londonban szerintem összesen 4 napot voltam kint, mert ugye európai olimpia volt, utolsó pillanatban utaztunk ki, de aki nem nyer érmet, az elég hamar távozásra van ítélve az olimpiai faluból, tehát London egy nagyon, nagyon jó kis európai olimpia volt egyébként, szerintem jó volt a szervezés, de én sem éltem meg sok mindent. Pekingben meg mindig ott eszembe, hogy egy ilyen végtelen volt, ugye nagyon, nagyon hamar kimentünk, ugye az átállás miatt, és nekem mindig egy ilyen óriási ködös szürkeség van az egész pekingi olimpiával kapcsolatban, és Rio ahhoz képest meg egy napsütötte fiesta. És ugye ott is úgy volt egyébként, hogy alapvetően, hogy én 6-án vívtam, és már 10-ére azt hiszem volt a repjegyem, hogy akkor megyek haza. És akkor nekem az volt az első gondolatom, hogy addig mindenképpen szeretnék maradni, amíg a férfi párbajtőr csapat nem vív, mert hogy ott én szeretnék ott lenni, nekik szurkolni. És akkor először még úgy volt, hogy azt hiszem 16-a körül jöttetek haza, hogy akkor velük jövök haza. Aztán addig csűrtük, csavartuk, aztán a Gabiék meg akkor kezdték.
4: Én pont aznap
3: kezdték a versenyeket, és akkor hát most milyen, hogy pont akkor megyek haza. És akkor mentem a csapatirodám a Fábián Lacékhoz, és akkor megkérdeztem, hogy hát egyikor lehetne az, hogy végig maradok, és akkor tényleg én onnantól kezdve végig ilyen törzsszurkolóvá váltam, és mentem helyszínről helyszínre, tehát én azt a Riói olimpiát tényleg így kimaxoltam teljesen.
1: Tehát azt mondod, hogy egy ilyen riói fesztivál volt, vagy egy ilyen fesztivál hangulat, vagy fiesta, azt mondtam.
3: Hát igen, az volt, bár azt mondom, hogy igazából a versenyig ugye mindenki arra fókuszál, amit csinál, utána kezd úgy kicsit felvilágosodni a színek, meg a környék. Igazából nekem nagy meglepetés nem okozott maga Rio, mert nekünk volt ott világkupánk minden évben előtte, nem volt rosszabb a szervezés, nem volt jobb a szervezés, igazából nem emlékszem arra, hogy ilyen óriási csúszások lettek volna az egész versenyben, nekünk meg ez szerintem pont elég egy Riónak, hogyha amikor tudja, hogy pásztra kell menni, azonnantól nem csúszik plusz egy órát, akkor már mi elégedettek vagyunk.
1: Kéza?
2: A lazaságra annyit, hogy ugye volt tavasszal előtte egy világkupánkot, milyen előolimpiának is becézték. Hát, hogyha lazaságról beszélünk, akkor itt az ott kijött, mert el se tudtuk képzelni, hogy itt hogyan lesz olimpia, mert a építkezések még sehol nem álltak jó formán, szóval tényleg valóban így könnyedén kezelték ezt a kérdést. De maga a szervezés utána szerintem rendben volt. Ugye itt azért tudni kell, hogy azt nem csak ők szervezik, hanem ott a különböző szakági szövetségek is már a végén belefolynak, és szakembereket küldenek, szóval megvannak a tévétársaságok is, hogy az se a helyiek, hanem a megfelelő profik, szóval azért így szépen összeáll a végére. De volt benne lazasság, szóval láttam olyan irányító hölgyet, aki fönt ült egy olyan, úgy, mint a mondjuk egy teniszversenyen a bíró, egy olyan széken, és onnan föntről ugye kiabált, hogy jobbra, mit tudom én, birkózás, balra, vívás, stb. Na hát ő ezt egy picit dallamosabbra vette, és akkor ezt énekelgetve, és szórakoztatta az embereket, meg helyi dalokat énekelt, szóval azért volt benne
1: azért
2: lazaság.
1: Volt. Ugye mindhármótok esetében elmondhatjuk, hogy nem az első olimpiátok volt, ennek megfelelően az a görcsösség, akkor az nem is volt bennetek, és például az elvárásokról mit lehet mondani? Gabi, ugye te címvédőként érkeztél, Géz említetted, hogy azért egy atlantai bronzérem, gondolom, hogy már akkor magasra tette a mércét, de megbeszéltük, hogy akkor ilyen 21-22 éves voltál, most pedig majdnem kétszer annyi. Szóval, hogy hogyan készültetek az olimpiára? Éreztetek-e nyomást vagy terhet?
4: Én abszolút, én nagyon jól kezeltem Rio előtt, tehát nekem nagyon jól sikerült az egész olimpiai ciklus, meg nekünk ugye volt egy örök klasszikus párosunk, ugye Kozák Danutával, és előtte amit lehetett, mi már kimaxoltunk és megnyertünk, és 9 éves korunk óta, mint a tenyerünket, úgy ismerjük egymást. És hát ennek megfelelően elég magabiztosan is érkeztünk az olimpiára, úgyhogy én bár olvastam az esélylatolgatásokat, meg éreztük ugye mind a MOB részéről, a szövetség részéről is az elvárást, de én ennek egyébként büszkén álltam elébe. Aztán persze szépen elfogyott az előny, és 51 ezred lett ugye a legvégére a páros győzelem ebben a különbség, de alapvetően nem volt bennem szerencsére görcsösség. Ez tényleg az kellett, hogy egy nagyon jól sikerült 4 éves felkészülés ott ért véget, és belefért egy betegség is, hogy ezt ki tudtuk szenvedni. Azt a
1: Danuta volt, ugye, beteg?
4: Így van, igen. Igen.
3: Én igazából szerintem pont erre készültem mentálisan, hogy ezt lerakjam végre, ugye szerintem Peking és London is azokon kívül, hogy mindig volt valami sérülés, vagy egyéb családi tragédia, amire azt gondolom, hogy hátráltatott. Ezen kívül mindig az esélyesség terhe pluszban agyonnyomott, és én ezt az egyet fogalmaztam meg, amikor meglett a kvóta Rióra, hogy én ezt az egészet mostantól élvezni fogom, mindent beleadok, és hogyha egy sérülésmentes jó felkészülés lesz, akkor ki fogom magamból adni azt, ami bennem van, és nem fogalmaztam meg érmet, nem fogalmaztam meg helyezést, csak azt, hogy végre egyszer mondjuk azt, hogy a képességeim, vagy nem is tudom, akár a világkupa szerepléseimnek megfelelően tudok vívni egy olimpián is, mert hát végül is ugyanazokkal az ellenfelekkel ugyanolyan versenykörülmények között vívunk.
1: Vagy az a rengeteg munka, amit beletettél, az kijöjjön,
3: gondolom. Igen, és én erre készültem nagyon, és mondjuk azt tegyük hozzá, hogy valószínűleg pont azért, mert az előző 2 olimpia nem sikerült, ezért a sajtó már valahol, gondolom ezt így el is könyvelte, hogy hát már 2-szer nem sikerült neki, már valószínű, hogy ezt nem fogja megugorni, tehát nem is voltam annyira központban, plusz még el is mentünk mesteremmel Houstonba, egy amerikai edzőtáborba 1 héttel az olimpia előtt, vagy másfél héttel, tehát hogy így ki is kerültem az utolsó pillanatos körforgásból itthon Magyarországon, és így teljesen a saját kis világomba tudtam készülni az utolsó hetekben.
1: Géza?
2: Szerintem olimpia az mindenkit egy picit azért megnyom valahol, legalábbis a magyar sportolókból biztosan, mert elvárás van, és a sportvezetőket is megnyomja, szóval a környezetet, az edzőket, a kapitányokat, elnököket, szóval azért van egy feszültség mellette, és ez érezhető is.
1: És bocsáss meg, ugye mivel a vívók kezdenek, azért is van egy elvárás, hogy mikor jön már az első arany, nem? Tehát ez is így felétek.
2: Igen, emlékeztünk egy pekingi olimpiára is, ahol nem annyira akart jönni az arany, sőt a végére maradt, és szerencsére a kajakosok azért a vízilabdázókkal.
4: Na ott éreztem elvárást, igen.
2: Szóval ott már jött ez a sajtó részéről is az a nyomás, szóval azért ez mindig megvan szerintem a sportolók fele, és valóban az a kérdés, hogy ki mennyire tudja ezt lerakni, vagy függetleníteni ettől magát. Én tudtam, hogy valószínűleg ez az utolsó olimpiám, hát viszonylag korban nem nagyon fog beleférni még egy, és azért próbáltam egy picit ezt kielvezni, ezt a részét, hogy tényleg itt lehetek még egy olimpián, azért egy egészen más hangulat, mint bármilyen másik versenynek, és talán ez is segített benne. A másik fele pedig az volt, hogy én úgy gondoltam, hogy itt egyéniben nekem olyan sok sanszom nincsen, hanem inkább...
3: Bocsánat, ebbe közbe kell vágni. Mondja úgy, hogy egy évvel ezelőtt a kvalifikációs világbajnokságon egyéni világbajnok lett.
4: Igen.
3: Tehát, hogy úgy nincs esélye egy évvel később az olimpia.
2: Igen, de mondjuk derékszögbe mentem ki, mert annyira fájt a derekam, szóval.
3: Majd a Phoenix modell, hogy
2: feljelentem. Meg a gyógyszerek és az orvosok és a gyógytornászok sokat segítenek.
1: De akkor tényleg arra napra úgy összeraktak téged, vagy meggyógyítottak?
2: Hát igen, szóval amikor megérkeztem, a csapatorvos úgy fogadott, hogy te mit akarsz itt? Mondtam, hogy hát versenyezni, és mondta, jó, de így, szóval körülbelül nem voltam túl jó állapotban. És valószínűleg ez is azért benne volt, hogy nem annyira vártam el magamtól azt az egyéni jó szereplést, és inkább a csapatra próbáltam fókuszálni, ami hát azért valamilyen szinten sikerült is.
1: Emesen nemrég jártál bent nálunk, és ott Gyurta Gege, aki szintén olimpikon, megdöbbenve hallgatott téged, mert elmondtad, hogy az olimpia elején te csak aludtál, pihentél, nem csináltál semmit, ráadásul mestered Kulcsár Győző, Gabi is csodálkozva
4: néz. Képességi sportágban jön.
1: Igen. Ráadásul mestered Kulcsár Győző is rád hagyott mindent, de valahogy úgy adtad elő, hogy jó, hát csinálja. Tehát ilyen lemondóan, hogy jól van, lesz, ami lesz. De hogy te voltál akkor a főszereplő, te mondtad meg, hogy hogy készül, szóval hogy emlékszel vissza a 6-ára, augusztus 6-ára, vagy az előtte lévő egy-két napra?
3: Igen, igazából az előtte lévő hétről tudok így mesélni, mert hogy ugye Houstonban voltunk edzőtáborban, és onnan vasárnap értünk át Rióba, de hát már Houstonban is két ellenfelemmel is vívtam ott abban a táborban, akivel egy héttel később éles helyzetbe kerültünk össze, és szerintem nem adtam nekik túl, de biztos, hogy kikaptam tőlük, tehát az 100%, de hogy én itt egy percig nem csüggettem, és ott végig ott mosolyogva mondtam, hogy most kell fáradtnak lenni, nem jövő hét péntek.
1: Te nyugtattad őt?
3: Hát én mondtam neki, hogy én nem aggódom ezen, mondom, mert kipihenjük magunkat Rióban, és akkor is ugye hát, aki így ismeri, azt tudja, hogy ráncolta meg a homlokát, és így megemelte a szemöldökét, hogy úristen, jó, hát már sok mindent hallottam, meg láttam tőle, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz ebből. És tényleg lementünk, miután átértünk Rióba, elmentünk iskolázni, és nem találtam el. Tehát, hogy tényleg pedig azért volt találati felület rajta, bár nem volt soha túlsúlyos, de hát azért egy magas ember volt, nem találtam el, mondta, hogy úristen, na jó, valamit csináljunk. Mondom, jó mester, akkor most szeretnék 3 napig pihenni. Mondom, de nekem az is fárasztó, hogy lesétáljak az étel, amiközben valaki látná a Gabi arcát.
1: Értetlenül néz.
3: Szerintem hallásol így úrt a Gergő.
4: Nem nagyon hallgattak meg az edzői mindegyben.
3: hogy nekem az is fárasztó, hogy lesétálni a faluban, mert ugye a faluban mindig nagyok a távolságok, hogy az is fárasztó, hogy lesétáljak az étteremig, hogy oda is csak kétszer szeretnék lesétálni, mert nekem az is fáraszt, és akkor egy ilyen 11 órás ilyen, ugye most már brunchnak hívjuk, ugye akkor nem így fogalmaztam valószínűleg, sok egy ilyen korai délután 4 órási ebéd, úgyhogy hogy ezt mondtam egy 70x éves ember, akinek valószínűleg be volt osztva minden nap órára pontosan, hogy mikor eszik, és nem azt mondta, hogy jó, akkor menj egyedül, és csináld, ahogy akarod, hanem mindig megvárt, szerintem szegényen már reggel éhen halt, de megvárt, együtt mentünk le, enni mind a kétszer, és én közben tényleg haza, lehet, hogy a Gabinak éppen küldtem valami képet, vagy videótelefonáltam, vagy filmet néztem, és tényleg, vagy könyvet olvastam, és az ég egyet a világon semmit nem csináltam abban a 3 napban,

0: az idegrendszere, és akkor innentől kezdve azt gondoltam, hogy biztos minden jó lesz.
1: Eljött augusztus 6-a, és azt is te mesélted, hogy te bedobtad azt, hogy akkor most csináljunk úgy, mintha ez csak egy sima verseny lenne, vagy nézzünk csak mérkőzésről mérkőzésre előre, és ez is olyan fura volt, ugye?
0: Igen, még tudtam fokozni Győző bácsinak a meglepetéseket, amikor reggel sétáltunk le az étteremben, akkor megy a vívózsákkal, hogy indulunk ki lassan a versenyre, és akkor mondtam neki, este mondom, hagyjuk már ezt, hogy akkor most így milyen versenyen vagyunk, hogy ez most egy olimpia, vagy mi mondom. Nézzük azt, hogy öt asszót kell ma vívni, mint a tatai edzőtáborban, amikor kiosztotta, hogy a nem tudom, a junior férfi párbajtűröző csapat ellen vívjak, és számoljunk vissza, hogy akkor ötöt kell nyerni, 5-4-3-2-1, és akkor megint láttam, hogy jó, legyen így, most minden úgy lesz, de mindig azt mondom, le a kalappal, hogy ebbe társam lett, és ezt így kezelte, és mondom, és akkor már ezt előtte rég megbeszéltük, hogy nekem az a legfontosabb, hogy ő úgy álljon az mögöttem, mint egy bástya, hogy a legnagyobb gondban is azt érezzem, hogy mintha mi se történt volna, ez simán meg lehet fordítani, és minden úgy megy, ahogy szeretnénk. Ezt nagyon jól megbeszéltük, majd felálltam az első asszomban az észt bejelvel a pástra, hogy akkor most minden más lesz, mint ami eddig volt, majd 0-3 oda. És akkor hátra nézek, és azt mondja, hogy nem ezt beszéltük meg. És azt mondtam, hogy ja, tényleg. És onnantól kezdve, nem tudom, hogy de tényleg átkattant valami, és onnantól kezdve
1: valahogy
0: nem azt mondom,
1: értetek,
0: hogy nem voltam többet gondban, mert azért utána voltak nehezebb pillanatok, de onnantól elindult az, hogy tényleg leraktam az izgulást, és tényleg jöttem le a pástról, és már ő is elkezdtem mondani, hogy akkor na még 4-3, és akkor ugye amikor döntőbe kerültem, akkor is mondta, hogy na, akkor ezt az egyet még nyerjük meg, és aztán mehetünk haza, vége van a napnak, tehát hogy ezt tényleg teljesen magáévá tudta aztán tenni.
1: Ugye a döntőben olasz ellenfelet győztél le, viszont 11 hétre ő vezetett, tehát 4 tusos hátrányban voltál, de innen tudtál fordítani 15-13-ra. Ennek a döntőnek az utolsó pillanatait meghallgathatjuk Gulyás László kommentálásában.
2: Emese kényszerítsd abba, hogy egy együttes legyen, és aztán lehet földobni 100 emesét. Egyelőre még nagyon messze persze. Rettentően nehéz. 14-12. És ha lehet, akkor most még izgalmasabb, még nehezebb a dolog. Ott most nagyon figyelni. Óvatosan, de ugyanakkor koncentrálta. Jó van, Emese. Ez eddig megy. 14-12. Elszorul a levegő. Együttes találat. Olimpiai bajnok. 100 Emese. 100 Emese. Olimpiai bajnok. Kérem, még ő sem akarja elhinni. Emese, szeretettel gratulálok. Gratulálunk. 100 Emese. Olimpiai bajnok. És oda megy Kulcsár Győző. Átöleli. Mind a ketten megérdemlik, de mi is megérdemeljük. Izgultunk érte, drukkoltunk neki, és köszönjük szépen ezt a nagyszerű teljesítményt. És a könnyeket is megértük, és oda megy az olaszok mestere, ő is gratulál, átöleli Győző több mint 15 éven keresztül. Olaszországban dolgozott, és Emese most már sír az örömkönnyei. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, és sok-sok szeretettel gratulálunk.
1: Kulcsár Győző mit mondott akkor neked, emlékszel rá?
0: De majd befutott, igen, és akkor ő mondta, hogy olimpiai bajnok vagy, de nem tegezhetsz. Ugye ez volt a nagyon elhíresült mondata, mert ugye nagyon sok edzőtanítvány viszonyban, hogy az, hogyha valaki nagy világversenyt nyer, akkor az egyik ilyen kimondott vagy kimondatlan nyeremény, hogy tegezheti innentől a mesterét, nekem ez még kevés volt hozzá, hogy tegezzem Győzőben.
1: És akkor ettől kezdve, hogy Gabi mesélte, meg lehet tudni, ettől kezdve te élvezted az olimpiát, jöttél, mentél, szelfiztél, videóztál, és nem azt mondom, hogy utálkozva néztek, de irigykedve használjuk ezt a kifejezést, például a vízilabdás fiúk.
0: Igen, ezt mindig ezt is el szoktam mesélni, hogy azért az, hogy valaki a legelső nap elkezdi, nyer és befejezi az olimpiát, az egyrészt ritka, és nem biztos, hogy néha ez a többiek szemében Nem azt mondom, de örülnek, nem arról van szó, csak hogy tehát egy vízilabda torna az az első naptól kb. Az utolsóig tart, és hogy, hogy ezt látják, hogy ez egy idő alatt is meg lehet valamilyen sportágot csinálni, hát és ők még mindig lehet, hogy épp az edzésre mennek.

0: Én meg már végeztem, és ilyen füligérő szájjal sétálgatok a faluban. Az nem biztos, hogy nekik mindig pozitív, bár tudom, hogy ők is örültek neki, meg nem is erről van szó, csak az, hogy ez a sportágak közötti különbség, hogy mondom, Gabi még otthon nézte egy moziban, a Gézújék kint voltak, és mindig ezt is ugye az ember, ahogy visszagondol a dolog, hogy ez is olyan nagy dolog volt, hogy ők még nem, még csak várták a versenyüket, de ott voltak végig, és annyira örültek, és annyira támogattak végig, és azt se felejtem el, hogy utána a csapatirodán kocintottunk, és a Géző állt mellettem, és ahogy beszélgettünk, tehát azért tényleg hát megható az egész történet.
1: De nem tudtuk feldobni, mert hogy a lazaságra visszautaljak, nem voltak annyira lazák a szervezők, hogy beengedjenek. Egyszerűen utunkat állták, és próbáltunk leugrálni, mit tudom én, de ott már egy kizárásra fenyegettek minket. Ugye a verseny előtt azért ezt nem kockáztatjuk.
2: Ja, igen.
1: És így nem tudtuk feldobni, pedig hát azért mégiscsak.
2: Utólag méltóképpen talán meg lehetett ünnepelni. Továbbra is a Riói Olimpia 10 éves évfordulója alkalmából beszélgetünk Szász Szemesével, Szabó Gabriellával és Imre Gézával, és a hírek előtt Szász Szemes első riói, legalábbis a magyar válogatott első riói aranyérmet és a tiédre emlékeztünk vissza. Géza, arra emlékszel-e, hogy ez egy kicsit úgy levette a terhet, vagy pontosabban megnyugtatott mindenkit, ugye MS-ével egy napon Hosszú Katinka is nyert, tehát már két aranyérem volt, tehát hogy a vívókkal szembeni nagy-nagy elvárás egy kicsit úgy csökkent, vagy hogy mindenki megnyugodott, hogy jó, hát akkor az első arany az megvan.
1: Abszolút persze, és utána nem sokkal következett a második is, szóval így Szilágyi Áron révén egyből meg volt két arany is. Az, hogy ez mennyire vett elő rólunk a terhet, nem tudom, igazából az már ott már mindenki már kicsit magával foglalkozik, tényleg, ahogy mondta az MS előtt a verseny előtt, az már befele fordul és koncentrál. De azért persze valahol megnyugtató mindenkinek, vezetőknek főleg.
2: Ugye amikor a te egyéni ezüstérmedről beszélünk, akkor aki esetleg nem sportol, vagy tényleg még életében nem járt olimpián, mondhatja azt, hogy szegény Imre Géza, hát csak ezüstérmes, de azért ahhoz képest, hogy pontosabban tudva azt, hogy te a 2013-as VB után még a visszavonulás gondolatával is foglalkoztál, mondhatjuk azt, nem, hogy az, hogy kijutottál egy olimpiára, az, hogy két éremmel tértél haza, hát az abszolút csodálatos, és nem tudom, hogy megszépül-e, vagy akkor nyilván csalódott voltál, de azóta nyilván más szemmel nézed.
1: Törekszem, szóval most már egyre kevesebb rosszra gondolom, emlékszem, de tényleg viccet félretéve abszolút már a kellemes emlékként él meg. Persze egyszer-egyszer azért feljön, hogy én is nyerhettem volna, de ugyanakkor meg az ember tényleg egyrészt persze maga felé is teljesít, de ugyanakkor azért bizonyos fajta visszajelzést is úgy vár a környezetétől, a szurkolóktól, és azt szoktam mondani, hogy behívtam föl magamra figyelmet, hogy egy picit rögösebb utat választottam, és hát igen, az ezüst az picit fájó, de most már inkább azért szép része, meg avval, hogy utána tényleg volt egy csapat bronzérem, az pedig egészen megszépíti.
2: Ugye a döntőben a koreai Park Sang-jung, remélem jól mondom, igen, volt az ellenfeled, akiről azt olvastam, hogy még nem volt egy éves, amikor te már olimpiai bronzérmes voltál, tehát a korkülönbséget lehet jelezni. 14-11-re vezettél, ugye, és 15-14-re ő nyert. Vissza tudsz így emlékezni, hogy mi történt ott a végén, hogy ő elkezdett feljönni, és egyszer csak már ott tartottatok, tehát hogy nem tudtad lereagálni, vagy mert ugye ezt is szokták mondani, hogy a magyar tudás és a magyar vívó virtuozitással szemben megy az ázsiaknak ez a furcsa, gyors, pattogós, ugra-bugra stílusa, tehát hogy ez nem mindig szerencsés, vagy nem mindig lehet jól kezelni?
1: Igen, ott sok véleményt hallottam, hogy mit kellett volna, hogyan kellett csinálnom. Azt sokan nem tudták, hogy volt egy nagy kijelző egyébként fölöttünk, mind a kettőnk fölött, és meg is kellett várni, mindig vissza kellett nézni. Vissza is néztem, hogy mit rontottam el, szóval abszolút ilyen szempontból tiszta volt a dolog. Picit váltott a srác. Aznap egyébként nagyon jó formá volt, szóval senki nem tudott 10 fölé jutni ellene, szóval azért nem vívott rosszul. És hát úgy szerintem így lapot húzott a 19-re, és bátott. Én megpróbáltam ugyanazt megcsinálni, mint előtte, amivel túsztattam, nem találtam el. Volt egyszer, hogy egy olyan akció, amikor többször mellé szúrtam egyik oldal, másik oldal, szóval mondjuk ugye az egy picit pekhes volt. Egyet még utána benyaltam ott támadásból, meg a végén megpróbáltam belegugolni, de szóval különböző akciókat próbáltam, megpróbáltam. Ilyen szempontból én nyugodt vagyok, mert nem az volt, hogy ott álltam és megszúrtak négy szemék, hanem volt próbálkozásom tisztán, nem jött össze, hát van ilyen a sportban, a vívásban előfordul azért, hogy emese is fordított, így ellenem is fordíthatnak, szóval, és azóta is persze picit jobban figyelek erre, hogy nézem a többieket, hogy azért vannak ilyen fordítások, és nem olyan ritkaság ez a vívásban. Fájó, hogy én voltam a rosszul a téren.
2: Emese, Géza teljesítményéhez hasonló mennyi van? Tehát az, hogy ő már 96-ban egy bronzérmet szerzett, majd a Riói olimpián 2016-ban ezüstérmet, tehát ez egy olyan hosszú út és egy olyan stabilitást jelez, ami ritkaság, nem?
0: Most így szemtől szembe fogom nincs, mert azért, de már egyébként mondtam neki, mert a Gézának a klasszisáról, meg a vívó technikájáról és a repertoárjáról csak szerintem szuperlatívuszokban lehet beszélni, mert szerintem ahogy ő vívott, nem nagyon látni ilyet azóta se előtte nagyon a nemzetközi mezőnyben, hogy tényleg olyan technikás és dinamikus vívó volt, aki egyébként mindig azt mondom, hogy nagyon megérdemelte volna azt az aranyérmet, és most itt 10 év távlatával szeretném bevallani, Géza, hogy nekem is van lelkiismert fordulásom a dolog miatt, mert ott álltam és néztem, és vezetett 14-11-re, és átment a fejemben az, hogy volt-e valaha olyan olimpia, ahol ugyanabból a nemzetből nyertek női-férfi párbajtőrben, mert hogy már csak ugye egy tus kellett, és utána csak álltunk, és sírtunk, mert nagyon szerettük volna, hogy neki is sikerüljön, de tényleg az, hogy neki ilyen hosszú lett a pályafutása, az tényleg a technikai zsenialitásának volt köszönhető.
2: Az alap volt, hogy a vívó csapat tagjai ott voltak és személyesen kísérték a többi vívó mérkőzéseit, asszonyit?
0: Szerintem rólunk ezért, igen, nem volt kérdés, hogy együtt is készültünk, együtt nőttünk föl idézőjelben, tehát, hogy ez nem volt kérdés, hogy amíg a másik vív, addig mi ott vagyunk.
1: De utána egyébként ez kitágul, mert hogyha valaki befejezi a tényleg olyan sportágban, ahol hamarabb befejezi, akkor utána pedig elindul és megy szurkolni a többi magyarnak, és tényleg sajnos szegény kajakosok egy picit ilyenkor kiesnek, attól függ, hogy mennyire szerencsés a pályájuk, hogy mennyire van közel a központi faluhoz, vagy távolabb, de tényleg a vízilabda meccsektől kezdve, szóval éppen amivel aktuálisan érdekeltek vagyunk, biztos megy a magyar csapat, és szurkolnak egymásnak, szóval ez egy picit azért tágul a saját sportágon kívülre.
2: Ugye azt hiszem Sydneyben volt az, amikor egy napon volt a kézilabdás sok döntője, a vízilabdás fiúk döntője és a kajakkenú versenyek, tehát ott nagyon kellett logisztikázni, hogyha a magyar szurkolók oda akartak érni. Augusztus 9-én nyerted az egyéni ezüstérmet, Géza, és volt, augusztus 14-én volt a csapatverseny. Visszaemlékszel, hogy azokban a napokban te csalódott voltál, téged fel kellett emelni a földről, vigasztalni kellett, vagy úgy voltál vele, hogy jó, gyönyörű az ezüstérem, és menjünk tovább, és a csapatért mind.
1: Hát gyönyörűek nem gondoltam az első órákban azért, szóval azért nem voltam annyira feldobva. Másnap találkoztam egy gyors értelem előtt a negyedik helyezett svájci srácsa, és megkérdeztem, hogy hogy van. És akkor hát hogyha valaki rondán nézett még rám, akkor ő, szóval konkrétan szerintem ott azonnal felnyújtott volna. Vagy önmagát, mert ő volt igazán csalódott, mert ugye a negyedik helyzet az a legrosszabb,
2: igen.
1: Mondtad, hogy ő nem nyert érmet, és mondta, hogy te neked van egy ezüstöd, nekem meg nincsen érmem. És akkor úgy rájöttem, hogy akkor egészen más színezetet kapott onnantól kezdve, és onnantól kezdve nekem volt egy érmem. Szóval ott egy picit már ez most szekény segített rajtam akaratán kívül is. És hát elkezdtem készülni a csapatra, az nehéz volt azért visszanézni azt, hogy azt a videót, mert utána még Kórával kezdtünk pont a csapaton, és hát meg kellett néznem, hogy hogyan kéne fölkészülni belőle. Az nem esett annyira jól az azt ott visszanézni, de az már inkább azt mondom, azt is próbáltam érzelmem nélkül, hogy tényleg valahogy legalább tudjak adni majd a csapaton, és hát a többiekkel közösen akkor ott tulajdonképpen vége volt az egyéninek, és jött a csapat.
2: És akkor azzal a koreai fiúval vívtál a csapat verseny során, akitől kikaptál, és ott mi lett?
1: Azt hiszem egy döntetlen sikerült. Nem, ott is megvert. Ott is megvert, igen. Nem vívtam jó Korea ellen, szerencsére ott a Rédi Andris és a Bocek vívtak jól. Utána kezdtem egy kicsit magamra találni. A Kóra egyébként sem volt soha azért a nagy kedvenceim közé tartozók, de
2: ezután sem.
1: Nem, ott tényleg meg, ahogy említettem korábban, hogy volt egy kis derék problémán, szóval azért fájt, szóval a elmúlt napokban is ott, vagy a köztes napokban is ott próbálták ezt, vagy Kovács be a segítségével őt próbáltuk rendbe hozni. Szóval volt mire figyelnem, és ez elterelte a figyelmet igazából az egyéniről.
2: Meghallgathatjuk most a bronzéremmel zárult asszót, ugye Gulyás László közvetítésével.
3: És Nikisi most elindul, majd robog, jön, András lemegy, és nincs tovább. 39-37, óriási küzdelem után megvan a bronzérem, megöleli egymást a két fiú, ahogy kell. Hatalmas küzdelem, sportszerű mérkőzés, óriási szív, rengeteg izgalom. De bronzérem, férfi párbajtő csapatban, Rédli András ott van, kiabál egy nagyot, Nikisin ide jön a mieinkhez, megköszöni a kispadnak is, ahogy kell, sportemberek között ez így illik. Kedves hallgatók, véget ért a vívó versenyek sorozata Rio de Janeiroban. Magyar sikerekkel. Két arany, egy ezüst, egy bronz. Mindenből van érem.
2: Bockó Gábor, Rédli András, Somfai Péter és Imre Géza alkotta ezt a csapatversenyt. Ez így örökre összehoz benneteket, és amikor találkoztok a mai napig, akkor ez a Rio feljön, vagy csak így mondjuk a 10 éves jubileum kapcsán?
1: Igazából inkább, hogyha szóba kerül, akkor beszélünk róla. Amikor különleges volt, egyrészt a Bockó Gáborral, hát én hosszú éveket töltöttem egy szobába, szóval jó volt az, hogy tényleg közösen nyertünk egy érmet, és a másik két fiatal pedig, hát nekik az első olimpiájuk volt, és ez hát mondjuk úgy, hogy nekem talán még többet is jelentett, hogy ők érmet nyertek, mint hogy én érmes lettem, de így a közösen az persze az jó volt látni, de jó volt látni az ő örömöket, és azt, hogy ők ezt hogy élték meg. Az szerintem egy nagyon nagy plusz volt.
2: Biztos sokan megkérdezték már tőled, hogy a 96-os 22 évesen szerzett bronzérem és a 41 éves korban szerzett ezüst és bronzérem között mi volt a különbség? Most túl azon, hogy érettebb, tapasztaltabb versenyző vagy, de ahogy megélted, vagy ahogy utána megváltozott az életed, erre egy vissza tudsz emlékezni?
1: Hát az első az mindenkinek szerintem sokkal különlegesebb, szóval az azért úgy, meg úgy váratlan is volt. És ott igen, az elég erősen megváltozott az életem. Az utolsó az pedig egy szép lezárása, szóval az meg azért volt jó, hogy még így tudtam abba hagyni, és mert az mindig nehéz kérdés volt, hogy egyszerűen Dani Tamást kérdeztem, hogy kell abba hagyni, hogy tényleg a csúcsom, mert ő ugye 20 éveken keresztül verhetlen volt, és hogy ezt hogyan csinálta. És ilyen szempontból példa volt, hogy úgy hagyja abba az ember, vagy a feleségemet is kérdeztem, hogy mikor kell abba hagyni, és mondta, hogy amikor még azt mondják, hogy de kár, hogy abba hagytad. És ez nem bölcs mondás.
2: Vagy amikor a derekad még azt mondja, hogy fel tudsz menni a pályára.
1: Igen.
2: Ugye a kajakosok az olimpia végén versenyeztek. Nem tudom, Emese, az alap volt, hogy akkor mentél Gabi versenyeire, vagy a kajakkenu versenyeire. Ugye te már megtetted, Géza, te meddig maradtál egyébként Rióban?
1: Én nem sokáig, én ott még egy pár napot talán kint voltam, ahogy a repülőjegy szólt, és jöttem haza. Megmondom őszintén, tényleg nem voltam jó formában, szóval ott hát erős fájdalmai voltak. És hát nem esett jól ott az ágyba ott feküdni. Szerettem volna a saját ágyamat, és ilyen szempontból jöttem inkább haza.
2: Olimpiai falu egyébként rendben volt? Ágyak, helyzetet tudtatok pihenni? Emesete jól aludtál, mondtad?
0: Én nem csak rosszat mondani. Igazából az volt a kérdés, hogy ugye tényleg tele van a falu ilyenkor, és az ágyak is ki vannak számolva. Amikor ugye úgy döntöttem, hogy maradok, hogy ez hol kifogad be, mert az ágyamra már megvolt a következő érkezés. És akkor a gyógytornászunk Moldva Ildikó, aki addig egyedül lakhatott, mint gyógytornász, befogadott, tehát hogy onnantól kezdve volt, aki, ahol lakhattam, de nekem hát, tehát, hogy tényleg jól aludtam, és ezekkel nem volt problémám.
2: Gabi, ugye négyesben és Kozák Danutával párosban is indultál. Mennyire ijesztett meg az, ugye egyértelműen aranyesélyesnek tekintettek titeket, kiáltottak ki, de említetted, hogy Kozák Danuta kisebb betegséggel küzdött. Ez mennyire volt ijesztő a versenyek előtt?
4: Hát nagyon, de nekem vissza kell egy kicsit lépnem, és kicsit zavarba szeretném én is hozni a Gézut. Ezzel az egész ezüstérem mizériával, mert hogy szerintem az életemben a Gézu az egyik olimpikon társam, aki az én szememben is olimpiai bajnok. Köszönöm. Nem csak az enyémben, hanem én akivel beszélek, civilek, sportemberek, mindenki, és ilyen mondjuk még a Bea is számomra, ilyen Szabó Szilvi és Bóta Kinga és Viski Erzsi, és én ezt úgy mondom, hogy ugye én 51 ezreddel éppen, hogy nyertem, de hogy ez, hogy így azon a napon ez billenhetett volna másképp is, ezek csak a számok, de az, hogy ők milyen emberek, és hogy azóta, hogy élik az életüket, én Gézut előtte nem ismertem, tehát én nem sportemberként ismertem meg, hanem civilként, és hát mindenkinek ilyen sportoló gyermeket kívánnék, hogyha lehet, tehát hogy tényleg az olimpiai bajnokok megirigyelhetik őket, ezt a népsort, akit én most itt felsoroltam. De visszatérve ránk ugye a betegségre, hogy hát igen, az egy ijesztő 24 óra volt, tehát ugye a kajakosoknak egyébként alapvetően minden tök szép és jó, hogy hiszen egy darab másfél perc alatt el lehet dönteni az életedet, a sorsodat. Tehát, hogy ez még hozzátok képest is tök jó, akik egy nap alatt levívnak, de ti azért ötször álltok Pestre, mi nekünk egy darab rajt, jó esetben azért bejutunk egyből egy előfutam után, és akkor egy döntő. Na most nálunk ez kettő volt, mert már az előfutamra is úgy mentünk, hogy megtudtam, hogy Dana beteg, hogyha ott nem jutunk tovább, akkor ott mindennek vége, mert a középfutamból már nem mentünk volna. Úgyhogy akkor az elsőt nagy nehezen letudtuk, de úgyhogy egyébként egy órával a futam előtt a Dana még összegörnyedve magzatpósba feküdt, tehát így valahogy így tuszakoltuk oda mögém, valahogy megcsináltuk azt az első pályát. Én egyébként nem hittem el, hogy egyébként a jó idővel jutottunk, a legjobb idővel mentünk be, és akkor így hátra néztem, hogy te mit szimulálsz, Dana, hogy itt ijeszgetsz engem, és mondta, hogy hát húzzam már ki, mert hogy rosszul van. És akkor onnantól indult ez a 24 órás kávária, hogy egyáltalán el tudunk-e indulni a döntőben. De hát tényleg az a 20 éves munka, közös munka, az a rengeteg sok közös élmény, jó is, nehézség is, edzések, versenyek, az az emberi kapcsolat, ami köztünk volt, az emlékszem is, hogy így ráfordultunk a pályára, és ilyen, ez a pálya egyébként ilyen híresen szeles volt, tehát így dörzsöltem a tenyerem, amikor néztem az evezősök versenyét, hogy itt aranyos hullámok vannak, mert hogy azt mi nagyon szerettük. És megjöttünk a pályára, és ilyen tükörvíz fölötte ugye a Krisztus szobor, és így mondtam, hát úristen, hát ez a világ leggyönyörűbb paradicsoma nekünk, és hogyha itt nem tudunk nyerni, akkor sehol. És jött valami zene, a Dana is fülhallgatóval hallgatott valamit, meg én is, így rákanyarodtunk, megláttuk, hogy így ennyien szembeszél, amit szintén imádunk, és csak így bólintottunk egymásra, hogy ez meg lesz.
2: Hát de kirázott nagyon... a hideg komolyan, ahogy így mesélem.
4: Jaj, hát és akkor tényleg azért abba, csak a kis buszútba is, én nem vagyok egy ilyen, vagyis de... pont erre mondja mindig a Dana, hogy másképp örülünk, hogy én nekem benne volt egy bemelegítésbe az is, hogy így átgondoltam, hogy mi egy csepeli kajakba is úgy ültünk, hogy így hónunkat verte a hajó, és mi már akkor együtt versenyeztünk. Úgyhogy ez az 51 ezred, ez az utolsó 10 méter, az biztos, hogy ez ennek szólt, hogy mi együtt csináltuk ezt az egész utat végig.
2: Ugye emberfeletti teljesítményt visztek végbe nap mint nap, és ahogy említitek, arany, ezüst, bronz között egy tus, pár ezred, egy pont szokott dönteni, tehát a laikusok ezt nem tudják elképzelni, hogy mindenki ugyanannyit dolgozik. Az, hogy most az adott napon, az adott pillanatban éppen kifelé billen ez, az teljesen kiszámíthatatlan. Na de hallgassuk meg ennek a kajak kettes döntőnek az utolsó pillanatait P. Fülöp Gábor tolmácsolásában.
5: És már a mieink az előtt, Szabó Gabi és Kozák Danuta, a balra tőlük lévő németek nagyon jönnek, és a lengyelek sem látszanak egyáltalán leszakadni. 200 méter van hátra, elképesztő harmónia és összhang, kifinomult technika jellemzi a mieinket, de nagyon-nagyon jönnek a németek is, és vajon az izomzat mennyire tud ellenállni, mennyire bírja a savasodást, és mennyire tud győzni a fej az ész felett. Vezetünk, de csak egy hajszállal, ahogy mondják, egy csőrrel. Jön Szabó Gabi és Kozák Danuta, és most begyújtja a rakétákat a magyar egység, de nem nő a különbség. Nagyon-nagyon együtt a két hajó a németek és a magyarok között dől el. A németek indulnak, a németek indulnak. 10 méter van, a németek jönnek. Jövünk, jövünk, és megnyerjük! Megnyerjük! Olimpiai bajnok Szabó Gabriella és Kozák Danuta!
2: A Magyar Rádió Archívumának segítségével újra át lehet élni ezeket a nagyon szép pillanatokat. Igaz az, hogy nem is éreztétek, vagy nem is tudtátok, hogy ki nyer, hanem ott a riportertől kérdeztétek meg, hogy mi lett az eredmény?
4: Én éreztem meg, én láttam, de a Dana meg ugye teljesen elbizonytalanított, és ugye én azt láttam, hogy nyertünk, a mellettem ülő stroke német lány, az első lány, ő meg rácsapott a térdel, és láttam a csalódottságot az arcán. A hátsó ugyanúgy örült, mint a Dana, amennyire csalódott volt mögöttem, és mondja, hogy de nem nyertünk, mondom, de hidd el. És akkor egy örökké valóság volt, mire kiírták, de annak se hittünk, aztán kiszálltunk, akkor könyörögtünk a Gábornak, Schmidt Gábor jött hozzánk megalálni, hogy mondja meg, hogy tényleg, és mondta, hogy tényleg, aztán fölmentünk Tihany Viktorékhoz, ő náluk is, ott a kamera előtt zokogtunk, hogy most biztos? Akkor jött Pali bácsi, aztán a doping ellenőrzésnél nyugodtam meg, amikor már így fogdostam az érmet, hogy basszus, ez tényleg.
2: Megvan.
4: Hogy abszolút én úgy éreztem, de mondom, a Dana az teljesen belém tette ugye a pánikot. Ez egyébként teljes mértékig jellemző ránk, tehát hogy egyébként amikor kellett, akkor én mindig nagyon magabiztosnak mutatkoztam, és ő meg mindig ugye félt mindentől, és akkor én nyugtatgattam, holott ő volt a világ legjobb kajakosa, vagy lehet, hogy még most is szunnyad benne, de ez abszolút így megkoronázta mindenünket, hogy ő akkor úgy látta, és ő képes volt meggyőzni, hogy nem nyertünk.
2: Danuta ugye később egyesben is nyert, gondolom, hogy ez a kettes adott neki egy lökést, egy motivációt, és megadta az alaphangot, majd a négyesben is megvédtétek a címeteket. Annyi volt a változtatás, ugye, hogy Kovács Katalin helyett Csipes Tamara ült be. A négyes mennyivel volt másabb, mint például a londoni siker?
4: Hú, Tamiból nagyon szerettük volna, hogyha most már beérik az a rengeteg sok munka, meg az a nagy tehetség, ami benne volt, és ugye azért rázós volt az egész olimpiai ciklusa, szóval tényleg Tami pont Rióra érett be szerintem így fejben, és nagyon sajnáltuk a két lányt, mert hogy az már tényleg az utolsó előtti nap volt. Tehát azt hiszem 20-án nyertünk, és 21-én volt vége az olimpiának. És hát ők ráadásul 18-án versenyeztek el, 19-én versenyeztek először, és már nagyon-nagyon pattanásig voltak feszülve, mi meg retteletesen fel voltunk dobva, főleg a Dana egyese után, és volt is, hogy egyesben a Dana, amikor nyert eredményhirdetés, elment gyorsan doping ellenőrzés, és akkor mondta, hogy hát ő még azért úgy kicsúszna a négyessel, és akkor a két lányt így teljesen kicserélték, hogy végre azt csinálhatja, amiért jött, és lementünk egyet evezni, hát csoda volt, tehát repültünk, és akkor megint jött ez a nagyon tarajos hullám, és mi akkor is úgy éreztük, hogy ez, mint a beton úgy ülünk, és akkor kiszálltunk, és hát sírva nevetgélve jöttünk föl, ami azért a kajakos lányokra nem jellemző. Tehát mi ilyen rendíthetetlen ólomkatonák voltunk, minket utáltak az ellenfeleink, mert sose láttak mosolyogni semmit. Mi nem barátkoztunk, mi jöttünk, lettünk, győztünk, és hazamentünk. Tehát nem vagyok egy barátságtalan típus, de versenyzőként ijesztő voltam. És hát azt látták, hogy mi nevetgélünk, és akkor még mondták is, a Klenyán Tamás Júró mondta, hogy meg is van neki az a kép, hogy ő mindig ilyet szeretne látni versenyzőkön, hogy az előfutó előtt így néznek ki. Szóval mi már kicsit fejben ott ünnepeltünk, aztán persze jött a döntő előtti utolsó bemelegítés, És én meg a Dana így nyugodtan ültünk a kis műanyag széken, a Krista és a Tamikám, ő meg nagyon be voltak feszül, és én a Tamit kislánykora óta ismerem, és ő szokott a műanyag széken ülni, és úgy furcsa volt látni, hogy most ezt komolyabban veszi a szokásosnál. Aztán persze lehoztuk, és hát az apukája Feri várt minket, és igen mondta, hogy egy 15 éve töregedett, hogy nem ezt beszéltük meg, hogy arról volt szó, hogy már az elején megyünk, de hát egyébként belülről az talán simábbnak tűnt, de az biztos, hogy egyöntetően a videón is látszik, hogy mindenki a Tami nyakába ugrik, hogy nagyon vártuk, hogy ő is olimpiai bajnok legyen.
2: De ezt olyan jó hallgatni, Géza is ezt mondta, hogy a társai tokért vívtatok, te is, hogy Tami sikerért, tehát hogy ez annyira szép, hogy nem csak magadért küzdesz, hanem mindenkiért, és az egész országért, és még egy órát simán meg tudnánk tölteni az élményekkel, de nagyon köszönjük nektek, hogy nyertetek, hogy ilyen szép sikereket értetek el, és ilyen büszkévé tettetek nagyon sok magyar embert, és köszönjük azt is, hogy eljöttetek, és tudtunk emlékezni Szán Szemesének, Szabó Gabriellának és Imre Gézának. Köszönjük szépen!
1: Köszönjük szépen!
4: Is a meghívást.
6: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kérek, hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió stúdiójában az U20-as és U23-as országos rekordot jelentő 6407 ponttal Európa bajnoki 6. helyezett Krisz Saroltát. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Óriási mosolyal az arcodon, akik nézik az élő közvetítést, láthatják. Ülepszik már, hogy mit értél el?
2: Én is köszöntök mindenkit, és köszönöm a meghívást. Hát szépen lassan igen, azért biztos, hogy kell még egy pár nap, pár hét, vagy esetleg a következő nagy versenyig egy kis idő, még ez leülepszik. Próbáljuk feldolgozni szépen lassan.
1: Az U20-assal helytállót mondtam, az még igaz, vagy az U23-as az igaz?
2: Nem igaz az U20-as, U23-as.
1: Akkor, na, köszönöm, a saját magamat kijavíthattam, hogy butaságot mondtam. Nem, mert ebben nem voltam teljesen biztos, annyira szemtelenül fiatal vagy hölgyek esetében nem illik ezt szóba hozni. Honnan, meddig menjünk vissza a történetbe, hogy elkezdjük felgöngyölíteni? Honnantól számítod ezt az Európa-bajnokságot, felkészülést, a hangolást, egyáltalán az egésznek, a tényleg honnantól datálod, hogy az már az Európa-bajnoksághoz tartozik közvetlenül?
2: Hát ez egy nehéz kérdés. Valahol vagy az áprilist mondanám, vagy a novembert. Nálunk két szezon van, két felkészülés. Úgy igazán novemberbe kezdtünk el a 26-os szezonra készülni, de ott közben jött egy sérülés, és a felett pályát azt nem is sikerült túl jól abszolválnom.
1: Nem akkor... mertem beleszólni ezzel a sérüléses dologgal, mert mondom, KK-n mégse keresünk csomót, meg negatív dolgokról nem beszélünk. Na de akkor a sérülésből hogy sikerült ilyen jól visszajönni, vagy mikor mutatkozott-e, bármilyen jel mutatkozott erre vonatkozóan, hogy ez ennyire zseniális, hogy jó lesz ez a Birminghami Európa-bajnokság? Mert egy sérülés után azért ez óriás lutti, tehát ez elsülhetett volna, Isten őriz, hogy máshogy, de akár az is benne lehetett volna a pakliban.
2: Szerencsére nem volt egy akkora sérülés, ezért nagyjából egy 3 hetet kellett kihagynom, amire pont a fedett pályás szezonom ment rá. Viszont utána április óta zavartalanul tudtam edzeni, tényleg nagyon jó körülmények között, úgyhogy szerintem nem nagyon szólt már ez a sérülés bele ebbe.
1: 19 éves vagy, ugye mondtam, hogy hölgyek esetében nem illik, de legalább egyszer jegyezzük meg. Bármilyen, ugye első felnőtt Európa-bajnokság különlegességben, nem tudom, versenydrukban jelentette ez bármivel másabb, mint egy korosztályos. Nyilván másabb, de miben másabb?
2: Az volt a szerencsém, hogy már voltam felnőtt Európa-bajnokságon előtte, csak nem 7 próbában, hanem váltóval már. Én 22-ben Münchenben is ott voltam a csapattal, ott először tartalékként, aztán 2 év múlva Rómában pedig már futottam is.
1: És, szóval ez mégis első bál volt, de mégsem egy olyan igazi első
2: igen,
1: bál.
2: Igen. Kicsit úgy voltam vele, hogy itt össze kell rakjam azt, amit a váltó élményekből eddig kaptam, meg amit a karasztályos versenyeken eddig 7 próbában csináltam, szóval mégsem lesz teljesen új az egész. Meg szerencsére azért már a felnőtt mezőnyel is meg tudtam ismerkedni ilyen párnapos versenyeken, ami nem egy ilyen világverseny. Úgyhogy nem volt teljesen újdonság, és próbáltam is úgy kezelni, hogy én nem már voltam ilyesmi helyzetben is itt a helyem.
1: Mennyit készülsz, ami nem atlétika, az ilyen jellegű mentális felkészülésre? Dolgozol-e bárkivel, aki a felkészülésedben segít ilyen tekintetben?
2: Dolgozom sportpszichológussal. Igazából erre talán idén jöttem rá, hogy ez mennyire fontos része az élsportnak. Már régóta kezdtem el vele dolgozni, nem is tudom, pár évvel ezelőtt, viszont az elmúlt talán 1-2 évben így fél évente, ha megjelentem nála, hogy bejelentkezzek, hogy még élek, de most idén azért rendszeresebben ellátogattam hozzá, és részt vett ő is a felkészülésben, mert hát ha van konkrét probléma, ha nincs, azért ez egy nagyon fontos része az élsportnak.
1: És ez most aktuális, ugye itt, amikor arról beszélünk, hogy azért első bálozó, nem első bálozó, ezt innen a stúdióból olyan könnyű mondani, hogy hát élete első felnőtt Európa-bajnoksága ebben a számban, vagy ezekben a számokban, de hogy azért ezt megélni sokkal nehezebb, ugye? És akkor az okos ember tanul a másik kárán, aki meg menet közben jön rá, az meg milyen jó, hogy rájön, ugye? Hogyha jól foglalom össze.
2: Igen.
1: Na, kicsit nézzük, hogy hogyan is indult át ez a birminghami történet, mert hogy egyik ámulatból estünk a másik ámulatba. Kezdjük a 100 gáttal, és ezzel a 13-38-szal, ami 16 századdal jobb az idei legjobb adnál, és mindössze 3 századdal marad el az egyéni csúcsottól. Itt volt az első olyan, hadd mondjam egy kicsit pestiesen szólva, amikor így leesett az állunk, és elkezdtük visszarakni a helyére, hogy atyavilág, mi lehet ebből?
2: Azért futottam igazából ennél jobb gátat már idén, csak nagy volt a hátszél, és ezért nincs benne az eredményeim között. Szóval ez számunkra nem volt egy olyan nagy meglepetés, sőt igazából utána azt mondtuk, hogy hát ez lehetett volna jobb, de azért így is jó volt, ez egy jó kezdés, ez jó lesz. Szóval igazából annak örültem, hogy azt már meg tudtam csinálni végre egy nagy versenyen azt a gátfutást, amit úgy nagyjából tudok, és akkor utána inkább a magasugrás volt az, aminek mi is tudtunk nagyon örülni.
1: Mert hogy ott mi volt, ami miatt rezgett a léc, akár a szószoros értelmében is rezeghetett volna, de végül ugye 1.71-es szezon csúcs.
2: Hát ott idén nem tudom, hogy pontosan mi történt a magasugrással, de annyira nem úgy sikerült, hogy mi azt terveztük. Nem is kerültem az egész szezonban 170 fölé, és tényleg egy szenvedés volt az összes verseny és az összes edzés is igazából. És fölimádkoztuk magunkat 170 fölé, ennyi volt a kérésem a verseny előtt magamtól, hogy csak ugorjak 170 fölött, és akkor jó lesz. És próbáltam nem foglalkozni azzal, hogy hol van a léc, meg hol tartunk, meg mi van, de nagyon-nagyon megkönnyebbültem azért, mikor ez sikerült.
1: Mázsás? Vagy tonnás kövek gördültek inkább?
2: És bármelyik lehet, de nehezek
1: súlyos,
2: voltak.
1: Súlyos kövek. Ha már ezt említed egy pillanatra az eredmények felidézése kapcsán, álljunk meg, vagy egy picit szakítsuk meg azzal, hogy néz ki a heti edzésmunkád, mert mondtad, hogy amikor készültél a magasugrásra, hogy az edzésmunka sem ment naponta mást, vagy minden nap egy kicsit mindenbe belekóstolsz, egy picit beengedsz a kulisszák mögé, megmutatsz valamit ebből, hogy néz ki, mert azért itt tényleg mindenben otthon kell, hogy legyél, és vagy nyilván végére érünk mindegyik versenyszámnak, de hogy tényleg érdekel, hogy hogyan néz ki a felkészülésed.
2: Általában úgy van, hogy egy hét alatt azért szeretjük mindegyik számot érinteni, plusz emellett kell kondizni is, meg ugye vannak futóedzések, és egy nap pedig legtöbbször egymás után több számot csinálunk. Tehát az én fejemben az van meg, hogy nem edzem többet 5-6-nál egy héten, de igazából egy edzés, azt fel is foghatjuk akár három edzésnek, mert van, hogy három számot csinálok egy edzésen.
1: Szóval ez időben van, hogy mit akar? 3 óra? 4 óra?
2: Van, hogy elhúzódik 3-3.5-re, az a ritkább eset, de azért az is előfordul, igen.
1: Ha választani lehetne, vagy lehet választani, van kedvenc számod egyébként? Tehát az, ami most kiderült, hogy nem a magasugrás, az legalábbis az idejek alapján nem az. Tehát lehet ilyenkor, lehet kedvenced? Például megengedi akár a sportpszichológus, akár az edző?
2: Valamiért mindenki ezt kérdezi, hogy mi a kedvenc számom.
1: Én kérdezem, hogy lehet-e, bocsánat, akkor hagyd tűnjük.
2: Lehetne, ha lenne.
1: De akkor ezek
2: én nagyon szeretem egyben az egész hét próbált, és ilyenkor szoktak mindig nevetni az emberek, hogy igazából, hogyha egy számot kéne választanom, az lehet, hogy nem a hét próbából egy szám lenne. Mert én egyébként nagyon szerettek 400-at és 400 gátat is futni, viszont magát a hét próbált azt azért jobban szeretem. Meg mindig húz az embernek a felé a szíve, ami épp jobban megy, az pedig szezononként tud változni.
1: Most de akkor talán pont ezért is, és bocs, hogy közbeszólok, pont ezért is vagy nagyon jó, mert hogy nincs olyan, hogy kedvenced, viszont a magasugráson kívül nem biztos, hogy nagyon szívesen lemondanál bármelyik másikról, ha jól értelmezem.
2: Hát lehet, igen.
1: Na, akkor kanyarodjunk vissza itt az edzésmunkába, és egy picit belepillanthattunk, ugye a magasugrás és a szezoncsúcsot jelentő 1.71 után. Jött, ugye itt egy pénteki napot írunk, amikor jött a folytatás, és jött a súlylökés. Na most sok mindent el tudok képzelni hölgyekről, csak pont nem az, hogy a súlylökés az alapértelmezettem választott kedvencük, hogy állsz a súlylökéshez.
2: Kicsit semlegesen állok a súlylökéshez, azért az sose az a számom, vagy nem volt még eddig sosem, ami így a az élmezőnybe tartozott volna. Valahogy úgy állunk hozzá, hogy az nem ad, ha lehet így fogalmazni, nem ad túl sok pontot, nem fizet olyan nagyon jól, mint mondjuk egy futószám, vagy egy ugrószám, tehát kicsit kevesebb talán rajta a hangsúly, meg hát ahogy mondtad is, nem is talán egy nagyon nőies, nem is egy ilyen látványos szám.
1: Szempont egyébként? Már milyen szinten? Nem lehet szempont,
2: nem,
1: ugye?
2: Nem persze. Szempont, nem szempont egyáltalán. Úgyhogy azért sose volt a kedvencem a súlylökés, de most azért utólag kiemeltem, hogy az volt talán az egyik legjobb szám, aminek a legjobban tudtam örülni.
1: Megint egy egyéni csúcs, 13 méter 26 centiméter. Ugye én azt mondtam, hogy rögtön az első számnál már, az első próbánál pestélyesen szóval, hogy azt mondtam, hogy leesett az állunk és vakartuk össze. Itt azért péntek estére már eljutottunk oda, hogy ténylegesen mindenki dörzsölte a szemét, a tenyerét és mindenét. Menet közben, amikor itt voltál, hogy a súlylökésen is túl voltál, mert mennyire fogtad föl, voltál tudatában annak, hogy tényleg extra jó pozícióban, vagy akár az eredménysort nézve is, de akár hogyha az egyéni eredményeket nézzük is, tehát ez egyik jobb, mint a másik. Sőt, mind a három, ugye itt most a magasugrásról is beszéltünk, hogy az idei szenvedések után az 1.70 felett, ami a cél volt, az is megvolt.
2: Én igazából innentől tudtam, hogy nagyon jó lesz. Hogyha minden jól sikerül, akkor nekem általában a súlylökésnél kell a leghátrébb legyek a mezőnyben. És azt hiszem, talán ott is 20. helyen belül voltam, tehát ilyen 18. hely környékén.
1: Valahol ott, igen.
2: És tudtam, hogy nekem onnan csak előrébb kell jönni, hogyha minden jól megy. És előzetesen azt mondtam magamnak, ugye 18. helyen kvalifikáltam, de hogy ilyen 15. hely körül volt az egyéni csúcsom. Hogyha már a körül vagy azon belül végzek, akkor örülni fogok. És mivel az volt ugye a idézőjelben a legmélyebb pont, tehát ahol a leghátrébb kell álljak a versenyben papírforma alapján, ezért valószínűsíthető volt, hogy onnantól azért jó lesz az a verseny, mert csak előrébb jövök.
1: A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is Krisz Sarolta, aki megdöntötte elődje Krizsen Szénia U23-as csúcsát, ez pedig azt jelenti, hogy a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon a hétpróbázók versenyében a nagyszerű 6. helyezést szerezte meg. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkoztat, hogy nem izgultál, és hogy éretten tudtál versenyezni. Ez szinte rögtön a verseny után volt, nem sokkal. Na most ez az... Én erre abból, vagy arra következtetek ebből, hogy amikor ennyire jók az eredmények, az ember akarva akaratlanul is, ebben az esetben meg akarva is felszabadul. Tehát ez az egész, hogy nem izgultál, ez gondolom én ebből kellett, hogy jöjjön. Nem egy idő után, amikor már látod, érzed, a vívók szokták mondani, ugye náluk ilyen egynapos versenyek vannak, hogy valakinek napja van, és hogy ha megy, akkor onnantól kezdve a falon is át tud menni. Bár ez nektek kétnapos, és majd mindjárt kitérünk arra, hogy a második napod mindig jobb szokott lenni, mint az első, ugye erre utaltál most a súlylökés kapcsán, de hogy mennyire közelítem meg jól a dolgot, hogyha innen nézem, hogy tehát ez kell, hogy kihatással legyen a szereplésedre, vagy az eredményeidre.
2: Nálunk azért bármi előfordulhat, nagyon-nagyon ritka az, hogy 7 számból mind a 7 jól sikerül, vagy elfogadhatóan sikerül, és meg is kell tanuljuk azt, hogy főleg, hogyha az elején valami nem megy, akkor is ugyanúgy kell hozzáállni a többihez.
1: Hú, ez de nehéz lehet.
2: Hát igen, nehéz, szerencsére azért elég hamar megtanulja az ember, mert főleg az elején, amikor elkezd hétpróbázni az ember, biztos, hogy nem úgy fognak menni a számok, ahogy ezt előre elképzelte az
1: Mondja
2: ember.
1: Mondja ezt a 19 esztendős rendkívül rutinos Krisz Sarolta.
2: Jó, igen, nagyjából az 5 hétpróba, amit eddig életemben csináltam, az megtanítottam.
1: Na, hát ez mindenképpen előre
2: igen, de
1: mutat.
2: Hát eddig nem nagyon volt olyan hétpróbám, ahol főleg ezt mondtam pont az edzőmnek az első 2 szám után, hogy olyat még nem csináltam, hogy elfogadható volt a gátam és a magasugrásom is, mert hogyha nem direkt, de ha az egyik jól ment, akkor eddig a másik az nem ment jól. Tehát igazából már ott úgy voltam vele, hogy már előrébb vagyok, mint eddig bármikor, mert már ez a 2 szám összejött.
1: Na és akkor az első nap zárásaként 223.58, ez összességében az első nap végére 3.701 pont, hogyha jól jegyzeteltem, illetve jól kerestem vissza, és ez a 11. helyet jelentette. Ugye a súlylökésnél már említetted, hogy ott van az a pont, hogy onnan biztos vagy benne, hogy előrébb fogsz menni. Mi volt itt a gondolat, ha visszaemlékszel rá, a 3.701 pont, vagy akár a 11. hely láttán, hallatán, tudatában?
2: Nagyon próbáltam egész nap nem ránézni az eredményekre, és nem számolgatni, mert azért bele tudok esni abba a hibába, hogy számolok, hogy akkor a következő szám mennyi kell legyen, meg a következő mennyi kell legyen. És itt most ezt egész nap nem csináltam, és csak mikor lejöttem a pályáról 200 után felpillantottam az eredményekhez, és akkor láttam, hogy 3700 pont fölött vagyok. Én eddig szerintem sose voltam 3600 fölött az eddigi hét próbáim során, tehát azért... Eddig is tudtam, hogy jól állok, de megláttam, hogy ennyire. Igen, azért az feldobott, meg eddig az előző hét próbáim során nézegettem is, hogy na majd, amikor én leszek 3700 pontnál az első napon, akkor tudom, hogy nagyon jó lesz majd a vége. Szerencsére így is lett, de ott sem néztem rá többet az eredményekre, tehát a telefonomon nem nyitottam meg, nem kezdtem el számolni, hogy hány pontra vagyok és kitől, de azért reménykedtem, meg tudtam, hogy innen remélhetőleg csak följebb van.
1: Ugye 3600-at említettél, ez a 2025-ös U20-as EB ezüstéremnél is így volt valahol, vagy ott hol jártál?
2: Én úgy emlékszem, hogy ott is 3500 valamennyi volt, lehet, hogy ott érintettem a 3600-at, de nem gondolom.
1: Tehát mindenképpen egy szemmel látható jelentős ugrás volt. Hogy telik ilyenkor az embernek az estéje?
2: Hát,
1: ilyenkor megint gondolom, jön a sportpszichológus, van valamilyen bevett taktika, technika, hogy hogyan kellene elaludni, ha el tudna, mert nekem azt szokták mesélni, és a sportáktól független, hogy ez egyéni vagy csapatsporták, amikor az emberbe dolgozik az adrenalin, akkor mindent lehet csak aludni, nem?
2: Így van, nekem ezzel mindig nagyon sok problémám volt, hogy főleg a verseny előtti napon nem tudtam aludni, de a két nap között is nagyon nehezen, és talán életemben most először egyébként előtte is sikerült. A két nap között sikerült volna, ha lett volna időnk, de nagyon-nagyon nehéz volt az időrend ebből a szempontból, és másnap reggel azért szerintem egy órán keresztül szívtam magamban azt, aki ezt összeállította, mert tényleg az volt, hogy amint beértem a 200-on, arra koncentráltunk, hogy minél hamarabb ágyba kerüljek, és...
1: Ez időben mit írunk?
2: Mikor este? Kerültem ágyba? Éjfél után. Mert jégkádazni kell, le kell vezetni, gyuratni kell, vissza kell buszozni a szállásra, ami még fél óra volt a pályától. Vacsorázni is kell, hogyha
1: úgy van. A szurkolópár az igazak álmát aludták, miközben te még a kis teendőiddel.
2: De ezzel ugye mindenki így volt, persze. Tehát nem csak én szenvedtem ezt el, és másnap pedig 7.30-kor ment már ki a busz a pályára, és akkor előtte összekészülni, reggelizni, összepakolni, stb.
1: Hát akkor ez 6 óránál több alvás nem
2: egy
1: volt?
2: Egy 5,5 órát sikerült, igen. Igen, mert azért még, mikor így rohanva bekerül az ágyba az ember, akkor ugye rögtön azért nem tud elaludni. De szerencsére azért régebben, mivel mikor már lett volna időm aludni, akkor nem sikerült. Tehát csináltam már úgy elég sokszor hétpróbát, hogy nem aludtam a két nap között, ezért így nem estem pánikba.
1: Vettem egy nagy pánikot, ezt így végighallgatva, hogy ez valakinek verseny közben így tudja menni. Na, gyorsan nézzük akkor, ugye a szombati volt a második nap, ott az első szám a távolugrás volt, 6 méter 44 centiméter rögtön nyitásként, ezt hogy értékelted?
2: Jól éreztem magam, meg egész évben úgy voltunk a távolugrással, hogy bármikor kijöhet egy jó, és nagyon jó volt a hátszelünk is, úgyhogy nem gondoltam pont arra az ugrásra, hogy ez olyan jó lesz, mert belülről nem éreztem olyan jónak, meg az edzőm is mondta, hogy mikor elugrottam, akkor már jelengedte, hogy hát ez nem volt jó, ez a neki futás, ez nem lesz jó, és akkor néztük, hogy 6.44 nagy volt a szél, tehát nem egy érvényes egyéni csúcs, de azért nagyon örültem. Normál esetben nem biztos, hogy ilyenkor tovább ugrottam volna, mert ez egy jó eredmény, és akkor minek fárasztam magam, de hát úgy voltunk vele, hogy ez technikailag nem volt egy túl jó ugrás, tehát ebben van még, úgyhogy folytattam, de végül ez marad, de ennek is nagyon tudtunk örülni.
1: Mennyit kell taktikázni? Ugye most említetted itt, hogy normál esetben nem biztos, hogy fárasztam.

0: Ebben neked mennyi beleszólásod volt most ebbe, hogy inkább próbáljátok tovább?
1: Lehetett volna, tehát hogyha én azt mondom, hogy ezzel megelégszem, akkor biztos, hogy azt mondja az edzőm, hogy jó, de én nem vagyok nagyon ilyen, aki ezt mondaná, inkább az edző mondaná azt, hogy figyelj, ne ugorjunk tovább, mert ez már nagyon jó, és akkor elgondolkozom, és azt mondom, hogy na jó. Okay.
0: Kifejezetten tetszik nekem az a hozzáállás, amiket olvastam veled kapcsolatban, már a versenyzés után, hogy nem lepett meg, tudtam, hogy képes vagyok ehhez is, ilyen is ehhez hasonló eredményre, nem izgultam. Csodálattal is, ámulattal nézem, és egy kicsit hadudvaroljak szemtől szembe, hogyha valaki ennyire fiatalon, ennyire szerintem könnyedén tudja, ez nem magyarokra nem jellemző, vagy szerintem korábban nem volt jellemző ez a hozzáállás. Ez sokszor visszatértem már és visszakérdeztem, ugye beszéltünk a sportpszichológusról, hogy mint fő motivum, de ugye a jó eredmények az egyéniségedből, a lényedből, vagy a sportos családból, vagy honnan fakad az, hogy az ember tudatában van annak, hogy jó, mert Vagy elhallgatjuk, hogy jók vagyunk, és ilyen álszerénynek tűnünk, vagy nagyon nagyképű, Szoboszlai Dominikot folyamatosan nagyképűzik, és mindennek elmondják, holott tudatában van annak, hogy mire képes. Most félre ne, és nem akarok se nagyképűnek, se álszerénynek beállítani. Nekem mondom, nagyon-nagyon tetszik ez. Mi az, ami még ahonnan ered ez a jófajta hozzáállás?
1: Én úgy gondolom, hogy kell egy egészséges ego az e-sporthoz, mert hogyha én nem hiszem el magamról, hogy én vagyok a legjobb, akkor majd valaki más elhiszi a pályán, és ő fog nyerni.
0: Ez is de jó hozzáállás.
1: Szóval mindig, hát érdekesen, meg kicsit csodálattal is néztem, főleg az amerikaiakról hangoztatjuk nagyon, legalábbis az atlétikában, hogy milyen magabiztosak, meg talán rájuk azt is mondjuk, hogy túl magabiztosak, de valahogy mégis mindig 90%-ba bejön az a magabiztosság, és először elhiszik magukról ők, aztán be is bizonyítják, és utána már mindenki el fogja magát róluk hinni. Úgyhogy igazából nem
0: ez
1: is
0: akkor
1: tudom.
0: Valamennyire egy picit tanulható is ezek szerint?
1: Biztos vagyok benne, hogy tanulható, legalábbis remélem. Szerintem én ezt nem tudom, hogy tanultam-e, igazából láttam, tetszett, és így gondolom, és nevezhetjük követendő. Ezt annak, és hogy tanultam.
0: És követendő. A Nemzeti Sportrádió stúdiójában továbbra is a Birminghami Atlétikai Európa Bajnokságon a hét próbázók versenyében a csodálatos 6. helyet megszerző Krisz Sarolta. Ugye az első napi versenyszámokat végig vettük már itt a kis visszatekintésbe, visszaemlékezésben. Ugye a második nap első próbáját, a távolugrást is szintén felelevenítettük. Jött a gerelyhajítás, 46 méter, 67 centiméter. Egy rövid jelzőt kérek. Jó, nagyon jó, nem jó, milyen jó, mennyire jó, hogy jó?
1: Jó volt, elment. Igazából ott egyedül nem volt szerencsénk a széllel, amit nem is nagyon lehetett szerintem kívülről látni, de hogyha utólag megnézzük az eredményeket, senki nem dobott egyéni csúcsot idei legjobban se.
0: Bocsánat, mondtad itt a zene alatt egyébként, hogy Saci, úgyhogy a Sarol, tehát a hivatalos formula kedvéért mondtam, és elnézést kérek, ha bárkit ezzel a hallgatók közül bántott volna. Van, aki nem szereti ezt, hogyha ilyen nagyon barátkozós formában beszélgetünk, de engedd meg, hogy így mondjam. Szóval ez a 6. legjobb eredmény volt, ugyanúgy, mint ahogy egyébként a távolugrás is önmagában a 6. legjobb, tehát ez kifejezetten jó azért.
1: Dobtam ennél idén nagyobbat, de tényleg...
0: Imádom ezt a hozzáállást. Agyon dicsérem, és azt mondja, nem rossz, de ennél jó még.
1: De tényleg abban nem volt szerencsénk a széllel, mert ott az szembe fújt, és abban nagyon nehéz, nagyon jól el kell találni a gerejt ahhoz, hogy jól menjen, és majdnem 47 méter, szóval azért tudtam örülni annak is.
0: Na, ezzel összetettben 5485 ponttal a 6. helyre léptél föl. Mondtad, hogy az első nap igyekeztél nem nézegetni, és sikerült betartani a második napon is?
1: Sikerült. Az volt, azt fogadtam meg, hogy 800-ig nem számolok, nem nézem. Előtte meg már muszáj.
0: Én úgy tudom, azt csicseregték nekem, hogy az korábban általában nagy plénum előtt is kijelentetted, hogy 800-on idén adós vagy egy jó futásra.
1: Ezt kijelentettem, de ez nem sikerült.
0: Na! Nem
1: hát időeredményben legalábbis nem sikerült, úgy gondoltam ezt a kijelentést, hogy még időeredményben vagyok adós, mert tavaly ennél sokkal jobbakat futottam 800-on, volt egy 2-10-em, aminek már nem örültem, mert volt 2-0-8-em is, és idén 11-12-t, és ez meg már majdnem 13 lett, de...
0: Igen, 2-12-93 a vége, ugorjunk oda. Igen. És a hajrában azt láttuk, én ugye itthonról követtem az eseményeket, hogy ott azért volt olyan pillanat, amikor az életedért küzdöttél, és úgy tűnt nekem, hogy vesztésre állsz.
1: Igen, ez egy jó megfogalmazás.
0: De aztán minden jó, ha a vége jó, vagy nem?
1: Van.
0: Ugye ott a lengyelre kellett nagyon figyelni, aki sokáig élen állt az összetetbe, aztán utána

0: oda esett vissza hozzád, és ő volt a legfontosabb, most én nem mondom ki a nevét, mert az sose kommentátor barát, hogyha Magyarországról próbálunk lengyel neveket kimondani, de hogy szóval, hogy a célt értél végül is ezzel, hogy őt sikerült magad mögött tartani, úgyhogy neki ugye óriási 2.08.83-as legjobbja volt, ami a te legjobbathoz képest is nagyon-nagyon extra jó, tehát majd két másodpercen felül van, tehát hogy minden tekintetben én azt gondolom, hogy itt akkor bármennyire is marad benned hiányérzet, azért ezt valahol helyén kell kezelni, hogy mégiscsak jó volt ez.
1: Igen, azért ehhez még hozzáadnám, hogy így utólag nem tudtam csalódott lenni ezért a 800-ért. Nem csak a lengyelt kellett figyelnem, hanem az olaszt is, mert ő is azért azt hiszem 50 pontra volt mögöttem, és neki is van egy nagyon jó 800-a, meg tudtam is, hogy ő menni fog, mert neki nincs vesztenivalója, csak az, hogy megy, úgyhogy azért is kellett ott hagynom a lengyelt útközben, és figyelni az olaszra, de azért ez egy olyan 800-as élmény volt, ami eddig nem nagyon adatott meg, mert azért itthon más egy-egy emberrel 800-at futni, vagy a korosztályos versenyeken ott azért kiemelkedőnek számít az én 800-as időm, és általában ott egyedül futok, és tényleg ez egy teljesen új élmény volt. Alapból a szél szintén nem segített, mert 800-on sem bármilyen szél van, az nem jó, mert az valahol szembe is fog fújni, és ez túl sok erőt kivesz. És most először kellett tényleg helyezkedni, lögdösödni, kettes pályán futni.
0: Isten hozott a felnőttek között. Na, mindent egybevetve, hogy ez a 6407 pont 85-tel jobb, mint Krizsán Széni a 2015-ös U23-as csúcs. Ugye itt a beköszönésnél jó fél órával ezelőtt belementem egy U20-as történetbe is, ami bárcsak igaz lenne, de hát a szemtelenül fiatal mi voltod ellenére sem tudsz már U20-asnak számítani, úgyhogy ezt inkább hagyjuk, hogy az U20-asnál hogyan és miként javíthattál volna, ha ez oda számítani, az U23-nál viszont az tényleg a valóság. Egy 2015-ös rekordot adtál át a múltnak. Mi ilyenkor az első gondolat, ami megfogalmazódik az emberben? Csettint egyet, hogy nem olyan rossz?
1: Hát végül is igen. Néztem évelején ezt az országos csúcsot, azt hiszem 6321 volt, és pont 6320 pont volt idén erre az Európa-bajnokságra a kvalifikációs szint, amivel biztos, hogy oda kerültem volna az EB-re, és az volt a célom előzetesen évelején, hogy ezt még az EB előtt megcsináljam, és akkor meg lesz a szintem, és biztos kint vagyok. Na hát ez előtte nem sikerült, de ezért is még jobban tudtam örülni, hogy utána azért bőven felülmúltam.
0: Na most többször utaltam már, hogy az edzőmmel így, az edzőmmel úgy, az edzőmmel amúgy. Azért azt fedjük már fel azt a kártyát, hogy az edző pontosan kicsoda is. Azok kedvéért, én ezt a végére akartam hagyni, és kíváncsi voltam, hogy hogyan nevezed meg, de hogy milyen relációban vagytok.
1: Sokan tudják, hogy az edzőm az édesanyukám is egyben. Én egyébként szoktam, vagy szeretem...
0: Körmendi Katalinról van szó, nevezzük meg, igen.
1: Igen. Szeretem édesanyukámnak is hívni.
0: De ilyenkor, amikor verseny van, ilyenkor ő az edződ.
1: Igen.
0: Nekem ez is nagyon tetszik. Már annyit udvarlok itt, hogy a feleségem hallgatja ezt a beszélgetést, lehet, hogy ki fogok kapni, hogy egyébként ennyit udvarlok, de tényleg viccet félretéve. Hogy lehet ezt úgy szétválasztani, hogy ez jól működjön? Mert gondolom én, hogy a vasárnapi asztalnál lehet egyszer, figyelj anya, így, de aztán utána meg kedves versenyzőm úgy. Tehát lehet ilyen hang nem is, meg lehet olyan hang nem is, vagy az egyik marad az edzés helyszínre, a másik meg ami otthon van, az meg az anya-lánya kapcsolat.
1: Mi, lehet, hogy valakinek sikerül ezt teljesen szétválasztani, nekünk azért nem megy teljesen, és idén jött is egy változás kettőnk kapcsolatában, már pedig az, hogy én elköltöztem otthonról, és nem volt az, hogy hazamentünk edzésről, és akkor elkezdtük megbeszélni az edzést, meg mindent kitalálni közösen, hanem kicsit függetlenebb lettem, és ez kicsit az edzésre is kihatásabb volt. Szerintem nekünk az annyira nem jött be, vagy hát igazából nem is próbáltuk meg, hogy nem beszélünk az atlétikáról az edzésen kívül, meg szerintem nem is nagyon tudnánk, mert az egész családnak köze van hozzá, nem csak az édesanyukának.
0: Édesapukád is, tehát mindenki érintett ebben a történetben. Egy példát tudok erre mondani, a kézilabdás példa, az Elek Szucsánszki házaspár, Elek Gábor, mint edző, és a tanítványa, felesége, gyermekének édesanyja, Szucsánszki Zita, állítják mind a ketten, és mivel viszonylag jól ismerem őket, nem kételkedek abban, amit mondanak, hogy ahogy beülnek az autóba az edzés után, megszűnt létezni a kézilabda. Én ezen körülbelül 15 éve csodálkozom, hogy mondom, ez hogyan lehet, és mindig, amikor ilyen sztorikat hallok, hogy családon belülről, vagy kicsit megerősített bennem, hogy nem véletlenül csodálkozom, mert hogy én azt gondolom, hogy nem lehet ezt teljesen függetleníteni. Nagyra értékelem, hogyha valakinek ez megy. Hogyan sikerült az az elköltözéses dolog, akkor ezek szerint hozzáadott ehhez a dologhoz, ehhez a kapcsolathoz?
1: Hozzáadott mindenképpen, kicsit más lett talán edzésen is a viszonyunk, meg mind a kettőnknek azért szokni kell, ezt tanulni kell. Most elég úgy néz ki, hogy jó irányba haladunk, az eredmények azt mutatják.
0: Igen, reméljük, meg tudom erősíteni.
1: Ez így marad.
0: A stúdióban továbbra is Kriszt Sarolta, egy Európa-bajnoki 6. helyezés után beszélgetünk, mármint egy felnőtt Európa-bajnoki 6. helyezés. Ugye itt én egy 2025-ös U20-as EB ezüstérmet már megemlítettem. Rengeteg utánpótlás eredményedet, ha nem haragszom, most nem hoznám ide, bár tényleg beszéltünk róla, hogy szemtelenül fiatal vagy. Egy ilyen kiváló eredmény után, egy olyan hozzáállás után, amiről szintén sokat beszéltem már, kérdeztem is, nem izgultál, nem lepett, meg egy egészséges önbizalommal felvértezve. Célok, tervek a jövőt nézve, mert azért itt most így tokostól rúgtad be az ajtót a felnőtt mezőnybe, és jelezted, hogy jó napot kívánok, megjöttem.
1: Igyekeztem.
0: Örülünk, de majd visszaépítik azokat a tapukat meg az ajtókereteket, aki akarja.
1: Próbálok továbbra is így hozzáállni a következő nemzetközi versenyekhez.
0: Az vagy... mikor lesz a következő? Mert ugye most csapatbajnokság lesz, ha jól
1: Igen,
0: tudom mi.
1: Igen, felnőtt nemzetközi verseny hétpróbában jövőre lesz. 2027 szeptemberében lesz Pekingben egy világbajnokság. Még nyilván ki kell oda jutni, de remélhetőleg ezzel az eredményemmel azért ez már sikerülni fog, és próbálok ugyanúgy hozzáállni a következő versenyekhez, ahogy ehhez is hozzáálltam. Mert még mindig úgy gondolom, ahogy te is sokszor említetted, hogy még mindig nagyon-nagyon fiatal vagyok, tehát
0: ezt
1: igazából...
0: Ezt nem kell így gondolnom, ez egy ténykérdés.
1: Igazából nincs semmi, ha ez nem úgy sikerül, ahogy most már el fogják várni, vagy én elvárom magamtól.
0: Na, ezt látod, egy nagyon érdekes kérdést említesz. Magadtól várod el, vagy szerinted a közönség várja jobban tőled? Mind a kettő szerintem egyformán, vagy majd csak egyformán, de ez belülről te hogyan érzed, érzékeled?
1: Hajlamos vagyok én többet elvárni magamtól, mint a körülöttem lévők tőlem, de engem általában motivál az, hogyha külső nyomás van, vagy elvárás.
0: Szerintem te ezt nem nyomásként éled meg, tehát ez, amennyire én most így megismertelek, ez minden csak nem nyomás, ez így lepereg rólad.
1: Én szeretem, hogyha van elvárás, mert az azt jelenti, hogy ott vagyok a legjobbak között.
0: Na most említetted már is egy picit, ha még megengeded, kutakodnék vagy vájkálnék a magánéletedben, hogy elköltöztél. Úgy tudom, hogy szeretsz főzőcskézni. Ilyenkor, amikor az ember egy kicsit leválik az otthoni dolgokról, hogy jobban ki tud teljesedni ilyen jellegű dolgokban is?
1: Abszolút, igen. Azért azt is meg kellett tanulnom, meg most már belekóstoltam abba, hogy milyen magamat ellátni, nyilván magamnak vásárolni, magamnak főzni, magamnak takarítani minden. Azért ez egy új dolog, de szeretem.
0: Azt látom, hogy most egy mosolyogsz, hogy egyébként tetszik.
1: Tetszik, igen, igen. Nekem csak idősebb testvéreim vannak, és már emiatt régóta azt látom, hogy ők külön élnek, már elköltöztek otthonról, van egy saját életük, és nagyon jól, nagyon élvezték, megélvezik azt a saját életüket, és ezért én is mindig szerettem volna ezt.
0: Erre az útra léptél. Azt is tudom, hogy szeretsz állítólag nyelveket tanulni, hogy állsz a nyelvtanulással, van-e most bármi, ami éppen zajlik, vagy éppen halad? Van-e egyáltalán időd az edzések mellett ilyesmire?
1: Én végül nem egy olyan egyetemre mentem, mint amit előzetesen szerettem volna, és megígértettem magammal, hogy cserébe akkor még egy nyelvet tanulok. Az angolt tudom szerintem elég jól, és emellett németet tanultam a középiskolában. Az nem mondom, hogy nagyon jól megy, megértettem magam.
0: Az nehéz az angol után németet tanulni, mert a német nyelvtan az követhetetlen az angolhoz képest.
1: Igen, szóval azt még nem döntöttem el teljesen, hogy most egy újba belekezdjek, vagy a németet próbáljam meg felhozni, de mindenképp szeretnék, rajta van a listámon, de ezért most ez egy kicsit lassabb. Ezt megértettem.
0: Figyelj csak, és mi a helyzet a matekkal és az informatikával, mert csiripáltak nekem matematika és informatika beállítottságot, meg érdekeltséget, amit így bevonom őszintén nyelvi nyitottsággal, főzős érdeklődési körrel, a matekot és az informatikát nehezen tudtam összepárosítani. De mondom, Üstekavics, ha már jegyzeteltem, és próbáltam utána nézni, akkor mondom, megkérdezem, hogy ez hogy van.
1: Kíváncsi lennék, hogy ki volt a forrásod, de egyébként...
0: Vakon vagyok?
1: Nem.
0: Na, meg jó van,
1: nem. Jó helyen jársz. Igen, én gimnáziumban matematika és informatika fakton voltam, aztán az informatikát egy év után ott hagytam, mert rájöttem, hogy nem fog kelleni az egyetemhez, de igazából a matek se kellett volna, de azon maradtam, mert nagyon szerettem, és szeretem is még mindig.
0: Hát mondjuk igen, a 7 próbálnál van, akinek az 1 meg 6 is nehezen megy, úgyhogy itt azért ez meg egy kicsit többet igényel, igen. Most viccet félretéve.
1: Igen, úgyhogy én sokáig mérnöki szakra szerettem volna menni, meg igazából lehet, hogy még mindig szeretnék is, de úgy gondoltam, hogy talán az azzal a szintű e-sporttal, amit én szeretnék, nem teljesen összeegyeztethető, úgyhogy végül nem is mentem el olyan irányba. Nem tudom, hogy vissza fogok elmenni, majd még meglátjuk.
0: Hogy van ennyi időd, energiád? Oké, fiatal vagy, ez egy dolog, erről már sokszor beszéltünk itt a mostani interjú, hogy beszélgetem, szeretem ezt, hogy interjú beszélgetés kapcsán, de azért ezt ennyi mindent bele kell szuszakolni egy 24 órába, ennyi energiának kell lenni, hogy azért beszéltünk róla, hogy van egy edzés, van, hogy elhúzódik akár 3 órásra egy edzés, ott mindent elképzelek, hogy utána az embernek sok minden van, de mondjuk életkedve talán a legkevesebb. Energia szintje meg talán még annyi sem biztos.
1: Igen, hát pont ezért, ahogy mondtam is, hogy végül nem olyan irányba mentem az egyetemen, mint én azt gondoltam, hogy fogok, és próbáltam egy kicsit, talán nevezhetjük könnyebb útnak, könnyebb utat választani, könnyebb szakot, és azért egyéni tanrendem is van.
0: Nem, annyiban vitatkozhatok, hogy egyébként bárki, aki főállás mellett, legyen az munka, vagy legyen az élsport mellett, bármilyen felsőoktatási intézményt végez, szerintem ott nincs olyan, hogy könnyű vagy nehéz, hanem csak kalapemelés van.
1: Annyi szerencsém van, hogy tudok egyéni, vagy hát kedvezményes tanrendet hivatalosan kérni a legtöbb tantájra, ami felmentést ad az óralátogatások alól.
0: Mondjuk így jó esetben. A 6. helyen, igen.
1: Ez a tanárokat annyira nem szokta érdekelni, hát meg nem is kell, hogy érdekelje.
0: Ajánljuk figyelmükbe ezt a beszélgetést, visszahallgatható lesz majd mindenféle platformon, úgyhogy érdemes egy kicsit, hát ők is átszellemülnek hallják azt, hogy mennyi energia és milyen munka van ebben. Még egy kérdés foglalkoztat itt a végére, hogy kézilabdát, kosárlabdát, szertorlát és úszást is állítólag kipróbáltál gyerekként, amikor még nagyon-nagyon-nagyon, még ennél is számtalanul fiatalabb voltál. Van-e bármilyen kedvenc sportágad, amit követsz? Tehát mondjuk például nyáron volt labdarúgó világbajnokság. Minden hölgy vendégtől, aki megfordult itt a stúdióban, megkérdeztem, hogy ki hogy áll ehhez a kérdéshez hozzá, mert mégiscsak a világ, ezen lehet vitatkozni, hogy az olimpia vagy ez, de hogy mindenképpen top 3-as nagy sportesemény. Szóval például most a foci VB jutott eszembe, de ha éppen nem tudom én a kézilabdát szeretett, szóval van-e bármi, amit követsz, jut-e még arra is pluszban idő, energia, vagy van-e olyan fanatizmus bármilyen csapat, játékos, bárki iránt?
1: Én egy hatalmas sportnéző vagyok. Nagyjából a focin kívül mindent szeretek, úgyhogy beletrafáltál.
0: A foci évében akkor nagyon szép igen. Volt, igen.
1: Valószínűleg ehhez hozzátartozik az, hogy édesapukám is mindig is nagyon szerette sportokat, és nézte is otthon, és akkor én mindig leültem mellé, és néztem. Nagyon szeretem a kézilabdát, vízilabdát, úszást, de a kosárlabdát is, Forma 1-et is, tehát elég sok mindent fel tudnék a focin kívül sorolni.
0: Van olyan kedvenced, akár csapat, akár nem tudom, versenyző, mondjuk ha például a Forma 1-et nézzük, aki tényleg közelebb áll a szívedhez az átlagnál, vagy az a sportfogyasztó vagy, aki úgy nyitott mindenre, és nincs igazi nagy kedvenced?
1: A legtöbb sportákban a magyarokat szeretem nagyon nézni, meg nekik szurkolni.
0: Na, de mondjuk egy Fradi Győrnői kézirangadón, akkor melyik kis ujjadba harapsz bele?
1: Hát,
0: vagy egy Veszprém Szegeden, ha most már kézilabdánál maradok?
1: Ott is, főleg édesapukám miatt azért a Fradinak szoktam szurkolni, mert ő örök Fradis, de egyébként inkább csak az ilyen nemzetközi versenyeken a magyarokat próbálom keresni és nézni.
0: Óriási élmény volt, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és befáradtál hozzánk a stúdióba. Az elmúlt egy órában Krisz Saroltával idéztük fel az Európa-bajnoki 6. helyezéhez, a 7 próbában az Európa-bajnoki 6. helyezéséhez vezető utat. Kicsit a vezeték neved is, meg ez a 7 próba 6. helyen is feladtad nekem a leckét, de ez annyi, hogy nekem is egy kicsit többet kell majd gyakorolni, hogyha legközelebb jössz, mondjuk egy világbajnoki top 4. 5?
1: Az is lehet, de maradjunk a 8-10-nél.
0: Oké. Egy világbajnoki top 8 után, hogy akkor már se a vezetéknevedbe ne botoljak bele, vagy törjön bele a nyelvem, illetve hogyha eredményekről kell beszélni. Tényleg nagy élmény volt Krisz Saroltának, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt hozzánk, és sok sikert, sérülésmentes időszakot még most a versenyidőszakból, ami hátra van. Aztán rengeteg sportnézést, sportrádió hallgatást, nem maradsz le velünk útközben se semmiről, ajánlom figyelmet, illetve ajánlom magunkat, és várunk vissza legközelebb is. Köszi, hogy itt voltál.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gyere Korsuben, gyere! Meg lehet, kellene még egy nagy hajrá! Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus! De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsuben, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsuben!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon

0: délután az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
1: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez itt a Nemzeti Sportrádió, és benne a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A most következő egy órában nem titok, hogy egy nehéz témával foglalkozunk majd, amelynek sajnálatosan aktualitása van, éppen ezért döntöttünk úgy, hogy megfelelő szakemberek segítségét kérjük abban, hogy egy olyan üggyel foglalkozunk, ami sajnos jelenség. A közelmúltban látott napvilágot, hogy az ügyesség kiskorú veszélyeztetése miatt vádat emelt egy általuk meg nem nevezett műkorcsolya edző ellen, aki, mint ahogy a közlemény fogalmaz, az eredményességet egyes gyermekek fejlődése és egészsége elé helyezte, őket pszichésen, olykor fizikailag is bántalmazta. Ugyanaz ügyesség nem nevezte meg a műkorcsolya edzőt, de a sajtóban természetesen, mert több fórumon is napvilágot látott, hogy Gólsebestyén Júliáról van szó. Viszont nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ennek a beszélgetésnek nem az ő személye lesz most itt a központi szereplője, hiszen ez a folyamat jelenleg bírósági szakaszban járó jogi ügy, és természetesen még első fokon sincsen, hogy úgy mondjam, semmiféle fajta sem ítélet, sem pedig határozat, tehát nem tudhatjuk, hogy mi lesz az ügy kimenetele. És hát az is tény, hogy ez nem egy elszigetelt személyre vagy sportágra vonatkozó jelenség. Emlékezünk csak vissza a közelmúltban, nyilván a Magyar Úszó Szövetségben is, Szilágyi Liliana ügye kapcsán az egész úszó sportban felmerülő nehézségekkel kellett, hogy foglalkozzon a szövetség, erre külön bizottságot hozott létre, és hát az sem titok, hogy jelenleg is zajlik például a ritmikus gimnasztikában egy olyan nemzetközi független etikai bizottság által vizsgált ügy, amelynek a végeredményét még nem ismerjük, és mehetnénk tovább, és azt gondolom, hogy ez a lényeg, hogy még csak nem is sportág, és még csak nem is ország specifikus, hogy ez a jelenség sajnos létezik a versenysportban, különösképpen akkor, hogyha felnőtt edzők, szakemberek, sportszakemberek leginkább kiskorú versenyzőkkel foglalkoznak. Éppen ezért az üggyel, illetve a prevencióval, a lehetőségekkel, a megoldásokkal próbálunk foglalkozni, és ehhez két kitűnő szakembert hívtunk ide a Nemzeti Sportrádióba, egyikük itt van velünk a stúdióban, dr. Gál Andrea, habilitált egyetemi docens, a Testnevelési Egyetem szociológus, a Szervusz Andrea, szeretettel köszöntelek.
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Másik olyuk pedig dr. Lénárt Ágot, a szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, és aki rendszeresen hallgat minket, itt a Nemzeti Sportrádióban jól tudja, hogy a Nemzeti Sportrádió Profil fejben dől el alcímet viselő műsor sorozatának állandó szakértője, aki jelen pillanatban a zágrábi Tornász Európa bajnokságon a szabad fogalmazom, teljesít éppen szolgálatot, ezért nincs itt fizikailag, viszont az ügyben feltétlenül fontos, hogy az ő szakmai véleményét is halljuk. Szervusz Ágot, a szeretettel köszöntelek téged is.
3: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
1: És ugye azt sem titok, hogy titeket, kettőtöket kértelek kifejezetten, hogy ebben a beszélgetésben vegyünk részt, hiszen kezdeményezői voltatok egy olyan munkacsoport létrehozásának, amely 2022 óta a Testnevelési Egyetemen is működik. Ugye ez a Gyermek Ifjúság és Szakember Védelem Kutató Csoportja, amely a tudományos munkán felül természetesen a tájékoztatást és a sportban dolgozó kollégák kompetensé válásának támogatását is nagyon fontosnak gondolja, illetve feladatának tekint ezt a bizonyos, nagyon nehéz erre más kifejezést mondani, egy safeguarding szemléletet beépítse az egyetemen megújuló sportszakember képzésbe, hogy ne kerüljenek ki onnan olyan sportszakemberek, akik ezt a fajta képzést ne kapnák meg, sőt, mi több, a jelenlegi sportban dolgozó kollégák is lehetőség szerint egyfajta állandó monitorozáson essenek át ebben a tekintetben. Na, kezdjük akkor onnan talán most veled, Andrea, hogy összességében nyilván az, hogy egy ilyen ügyben egy vádemelés megtörténik, az ügyek feltárása szempontjából jó, az ügy azon szempontja szerint, hogy egy volt neves sportolóról beszélünk, aki edző, nyilván rossz, ez az emberben mindig okoz egy picike törést, de meglepe ma bárkit is, hogy látunk ilyesmit. Te hogy vagy ezzel, aki ezzel a területtel sokat foglalkozol?
2: Hát több szempontból is tudnék erre a kérdésre válaszolni. Egyrészt, mint volt él sportoló. Ebből a szempontból egyáltalán nem lep meg, mert a múltnak az örökségeit azért erősen hordozza ez a jelenség.
1: Másrészt, mert mi a te sportod?
2: Kézilabdáztam. Nem akarom népszerűsíteni, de hát tudjuk, hogy született olyan kis művészfilm, ha lehet ezt annak nevezni, amely ebben a sportágban jeleníti meg az ilyen jellegű negatív edzőviselkedés formákat.
1: És bocsáss meg, született olyan nagy, ha nem is művészfilm, hanem komoly mozifilm a Fehér tenyér, ami például kifejezetten a tornasport hasonló jelenségre ír.
2: Így van, hogy itt egy ilyen és egy csapatsportágról is beszélünk, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a sportnak a teljes körét érintheti. A másik az, hogy az egyetemen egyébként már 2019 óta van olyan kurzus, amely áldozatvédelemmel, áldozatsegítéssel foglalkozik, nem véletlenül, hiszen azért a hallgatóktól hallunk és hallottunk annó is történeteket, és ezzel az ötlettel tulajdonképpen megtalált minket a Nemzeti Kutatási Fejlesztés és Innovációs Hivatal azzal a pályázattal, amely a kultúra és család területet fette le, és mi úgy gondoltuk, mint volt sportolók, és itt ki kell hangsúlyoznom, hogy ebbe a kutatócsoportba végül is 11-en kezdtük el ezt a kutatást, különböző területekről érkeztek a szakemberek, így például Lénárt Ágota a pszichológiáról, de volt szociológus, volt jogász, van, aki közgazdász, és van, aki élsportolóként ma is a sportban tevékenykedik, vagy ma már mondjuk bíróként. És úgy gondoltuk, hogy ha van ez a család és kultúra téma, akkor mi hiszünk abban, hogy a sport az egyrészt ad egy kultúrát, és ebben a kultúrában pozitív értékek vannak, mint ahogy te is mondtad, hogy a gyerekek fejlődését kell, hogy szolgálja. Másrészt, ezt te is tudod, mint volt sportoló, hogy a sportolóként az ember bekerül egy családba. Abba a családba, ahol az értékek a biztonság, a bizalom, egymás segítése, és
1: a
2: hogy
1: kötődés,
2: azt is...
1: A tartozom valahova.
2: Így van, és azt is tudjuk, hogy sokszor a gyerekek, főleg aki versenysportoló, több időt tölt már az edzőjével, mint a szüleivel. Úgyhogy mi így pályáztuk meg ezt a területet, és nagyon örültünk, amikor az egyetem is, a TF is támogatta, hogy első helyen ez a pályázat érvényesüljön és kapjon támogatást, és kaptunk is támogatást a hivataltól egy 4 évre szóló munkára. Ez a munka nagy lelkesedéssel indult, és azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig tart, hiszen bár decemberben lezárult volna, de minden ezen a területen kutató csoport kapott még halasztási lehetőséget, és mi ezt abszolút kihasználjuk, hiszen azok a kutatási eredmények, amelyek születtek, és itt fel kell hívnom a figyelmet arra, hogy tehát nem elképzelések, gondolatok, meg feltételezések, hanem exakt kutatási eredmények alapján tudjuk azt mondani, hogy kell erről a jelenségről beszélni, benne van a magyar sportban, különböző formákban van benne, és követnünk kellene a nyugati mintát, főleg az angol szász mintát, amely ugye a safeguardingra, és itt felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekvédelemhez képest, tehát a child protectionhoz képest a safeguarding az egy mindig egy ilyen preventív, tehát olyan terep előkészítésre törekszik.
1: Van ennek megfelelő magyar kifejezése?
2: Hát én nem fordítanám, mert nagyon erőltetett lenne. Azért próbálom hangsúlyozni a különbséget, hogy ebben a preventív, megelőző intézkedések, amelyek több szintű összefogást igényelnek, és egy szemléletmódváltozást, ami különösen szükséges itt ezekben a volt államszocialista országokban.
1: Jó, tehát egy picit érzem azt, amit mondasz, hogy azért az államszocializmusból hozott gyakorlat, és hát meg mindannyian abban a korban kezdtük el az élsportot. Ugye Ágota még mindig sportolt, tehát ilyen szempontból ő ugye egy kicsikét felülló ki ebben a történetben, de azt nyugodtan mondhatjuk, hogy ugye egy olyan rendszerbe születtünk bele, ahol bizonyos szempontból az eredményesség, a sportolói eredményesség egyfelől egyfajta, szinte az egyetlen kitörési mód volt legalábbis annak, aki a sportra adta a fejét, és éppen ezért az ehhez mellékesen kapcsolódó jelenségeket nemhogy eltűrtük, hanem azt gondoltuk, hogy ez teljesen természetes. Ágota, te magad nyilván, aki régóta is sportolsz, és ugye nyilvánvalóan szakemberként figyeled a változásokat, szerinted mikor kezdett el ez a jelenség, hát hogy úgy mondjam, úgy felszínre kerülni, hogy ezzel foglalkozni kell, és ez persze ennek számos vetülete van, és voltak nagyon-nagyon durva megnyilatkozásai is, például ugye az Egyesült Államokban zajló történetekről ne is beszéljünk, tehát nem feltétlenül gondolom, hogy csak az államszocialista országok, hanem ez akár, ahogy mondtam, szerintem sokkal inkább jellemző, hogy olyan sportágokban, ahol felnőtt, illetve kiskorú sok időt tölt együtt, abban jobban jelen van. Szóval neked mi a tapasztalatod, hogy mióta kezdi felismerni a világ, hogy ez a jelenséggel foglalkozni kell?
3: Egészen friss tapasztalatokkal tudok szolgálni, hiszen júliusban volt Temesváron az Európai Sportpszichológiai Társaságnak a kongresszusa, és hát természetesen, mint érintett ebben a témában, igyekeztem minél több műhelymunkában, workshopon, előadásban részt venni. És sajnos az a tapasztalat, hogy nem csak, hogy most reneszánszát éli, hanem szinte erősödik az ezzel kapcsolatos felismerés, és ez most már hangot is kap, hogy ezzel a területtel foglalkozni kell. Nagyon érdekes a jelenség, mert néhány országban azt mondják, hogy nem kell, nem szükséges, a sport az ilyen, ezt így el kell fogadni, de egyre több a szülői megnyilatkozás, egyre több a másik oldalról a szakember megnyilvánulás, hogy ez már pedig nem mehet így. Nagyon érdekes, hogy vannak titkolt, rejtett dolgok, amik felszínre kerülnek, ezek általában óriási felháborodásra adnak okot, de másik oldalon elindult a szisztematikus munka, és azt mondhatom, hogy pont Temesváron is azt tapasztaltuk, hogy 3-4 olyan kiemelt területen is megnyilvánultak a szakemberek, amiken mi is dolgoztunk, tehát széles képet, széles körű képet kaphattunk arról, hogy hol tart ma a dolog. Sajnos egyik oldalról azt kell mondani, hogy mindenhol előfordul ez a téma, és vannak mind a két oldalról túlkapások is. Tehát például vannak olyan tanítványaim, akik Angliából kénytelenek voltak hazajönni, pont tornáról szólt a történet, mert Angliában egyáltalán nem engedték az érintést, és nem tudtak asszisztálni. Ugye az asszisztálás azt jelenti a tornában, hogy a különböző mozdulatoknál az edzőnek oda kell tartani a kezét, hogy megvédje a sportolót, és a két edző kollega sajnos hazajött, mert azt mondta, hogy ha nem tud asszisztálni, akkor nem tud tanítani. Másik oldalról pedig, hát ugye rengeteg példát látunk arra, hogy ez milyen módon nem történhet meg. Sajnos kortól, sportáktól függetlenül vannak ilyen jelenségek, tehát Magyarországon is volt olyan csapatsportákban, hogy az edző ecetbe mártotta a gyerek kezét, mert majd akkor megtanul dobni. Na most egészen elképesztő fenyítési és büntetési dolgok kerülnek elő, de ez rendszerhiba is. Arról is szól a történet, hogy hogyan várja el a rendszer az eredményt, és az edzők egy része elkeseredetten próbálja ezt ilyen szempontból hozni. És hogyha ez nem megy, akkor az ezzel kapcsolatos frusztráció, akadályoztatottság érzése a gyereken csapódik le, a fiatal sportolón csapódik le, hiszen minden áron eredményt kell elérni. Viszont lehet pozitív példákat is látni, sokat emlegetik mostanában a norvégoknak a tapasztalatát. Igen. És azt kell látnom, most én direkt megfigyeltem, tehát oda mentem a norvégok edzésére, hát ugye a teremben szabadon lehet közlekedni, és tényleg azt láttam, amiről eddig is szóltak, derűsen, vidáman segítik, támogatják a sportolót, és nem csinálnak ügyet abból, ha valami nem sikerül. Igen, gyerünk, javíts ki, megyünk tovább. És ez a szemlélet egészen más derűs munkalégkört biztosít. És ez nem jelenti azt, hogy ne dolgoznának keményen. Tehát nagyon sokan azt gondolják, hogy csak sírva, fájdalmasan lehet eredményt elérni, ez egy hamis mítosz, ez nem igaz. Lehet nagyon is keményen dolgozni, pontosan úgy, hogy eredmény lehessen elérni, de másképp építik föl az egésznek a menetét, máskor várnak el teljesítményt, és az egésznek tényleg van egy felépített rendszere. Azt gondolom, hogy minden országban, ahol ilyen jellegű problémák vannak, ezt a szemléletet érdemes lenne átvenni.
1: Igen, de a szemléletváltást tudjuk, hogy az nem egy gyors folyamat. Tehát ugye ahhoz évek, sőt lehet, hogy generációk kellenek. Olyanok, akik mondjuk például nem úgy nőnek fel, és lesznek edzők, hogy ők ebben a világban nőttek fel. És most természetesen a bevezetőnkre is hadd utaljak vissza, és nem szeretnék most semmiképpen sem személyeskedni, de láttunk már olyat, és elképzelhető, hogy emögött is van olyan tapasztalat, ami miatt most a vádemelés született, hogy de hát engem is így edzettek. Hát én is kibírtam, és lám-lám, Európa bajnok lettem, lám-lám, értem el, és a többi, és a többi. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan lehet a szemléleten változtatni, akkor azt, amit hoz valaki magával, és azt gondolja, hogy ez ugyan nehéz volt, ugyan megszenvedtem, de lám megszületett az eredmény. Persze azokra viszonylag ritkán beszélünk, akiknek nehéz volt, megszenvedték, de nem született meg az eredmény, örök általában, ugye nincsenek a frontvonalban. Szóval, hogy ez vajon, ez nyilván bizonyos szempontból azért pszichológiai kérdés, úgyhogy neked is szól a kérdés Ágota természetesen, de most először Andrára nézek, hogy szerinted ehhez hány generáció kell, és hol kell beavatkozni, melyik ponton, akár az oktatás, tehát amikor szakembert képzünk, vagy pedig melyik ponton kell lehet szociológiai értelemben új szemléletet formálni, vagy nyújtani az ebben résztvevőknek?
2: Hát ugye egy szociológiai elmélet mondja, a politikai-gazdasági átalakuláshoz hónapok, évek, rövid évek kellenek, de a szemlélet átalakuláshoz évtizedek. Uh-huh. Na most itt is, amit Ágota mondott, ugye az elvárások és az eredményhajszolás. Ugye a sportnak a szubkultúrájában kialakult az, hogy ahhoz, hogy megkapjuk a támogatást, megkapjuk az elismerést, és azt hiszem, hogy ez a mai napig így van, ahhoz hozni kell az eredményességet. Tehát, minthogyha született volna egy olyan belső konszenzus, hogy igen, hát vannak itt problémák, van, amitől szenvednek, sokan szenvednek, és ugye nem csak sportolók, hanem tegyük hozzá edzők is. Azt mégis tartani kell a berkeken belül, mert különben ez az eredményesség rovására mehet. Na most az a kérdés, hogy hogyan lehet váltani, és ugye erre lennének nekünk is majd javaslataink, hogy az eredményesség mellett az is egy eredményesség maradjon, hogy például a gyermekek nem hullanak ki a sportákból, hogy edzőt nem kell elküldeni.
1: Hogy jó a munkalégkör.
2: Hogy jó a munkalégkör, hogy a szervezeteknek erről be kell számolni, milyen volt a lemorzsolódás, milyen volt az edzői lemorzsolódás, volt-e olyan probléma, ami a safeguardinggal kapcsolatos. Tehát ez is, hogy csúnyán fejezem ki, el legyen számoltatva, ugyanúgy, mint az eredmény. És akkor nézzük meg, hogy hogyan állnak ezek a számok egymáshoz képest. Tehát amíg erre nem kérnek semmilyen visszajelzést, és teszem hozzá, nem akarnak hallani visszajelzést erről, addig nem fogunk tudni elmozdulni, hiszen már most látjuk, ugye hát a 2 évvel az olimpia előtt már az eredményességről van csak szó, hány érmünk lesz, hány aranyérmünk lesz, és közben azt kellene még mellette meghallani, hogy az utánpótlásban mi a helyzet, mennyire maradnak a gyerekek, mennyire morzsolódnak le, hiszen egyébként a másik oka, amiért ezzel foglalkoztunk, az, hogy tudjuk, hogy a csökkenő gyermekszám az azt is jelenti, hogy ugye a kiválasztási bázis, sőt már csökken. Nem is kiválasztásinak nevezem, mert annak is örülnek, ha valaki elmegy bármilyen képességgel sportolni, hogy úgy csökken, hogy nem szabad hagyni, hogy a gyerekek etikátlan, meggondolatlan edzői viselkedés miatt, amiből egyetlen momentum elég. Tehát nem kell ezt rendszeresen csinálni. Tudjuk, hogy egyetlen momentum elég, különösen az érzelmi bántalmazást tekintve, hiszen azt mi is megtanultuk gyerekként, már bocsánat, hogy ezt mondom, és ezzel nem fizikai bántalmazásnak az erejét csökkentve, de hogyha az ember kapott egy fenékberugást, akkor az 2 másodpercig sajgott, de a lelkünk mondjuk lehet, hogy hetekig, vagy azt mondtuk, hevertük. Hogy többet nem. Így van, tehát ezek a hatások, ezek olyanok lehetnek gyermekektől függően, tehát ugye van, aki egy ilyen momentumon jót nevet, és mást nem is emlékszik rá, de van, aki azért este sír, és igen, azt mondja otthon, hogy holnap nem megyek edzésre. Tehát ez is mindenképpen szükségessé teszi, hogy a mentalitáson változtassanak az edzők, és megtaláltuk az empirikus kutatás során, hogy mi az, amin változtatni is kellene.
1: Na majd akkor erre mindjárt ki is térünk. Hát akkor nézzük ennek a pszichológiai oldalát, mert ugye Andrea most ezeket felvetette, hogy azért a fogadó oldalon is nagyon nagy az eltérés. Tehát van, aki átsiklik rajta, és valóban nem rendül bele, átfut rajta, mint egy kisebb ütés egy boxolón, és van, aki valóban belehal ebbe, vagy egyszerűen elsorvad, és lemorzsolódik, vagy az is lehet, hogy egy életen át cipel sérüléseket. Szóval gondolom, hogy itt meg nyilván a te szereped jön be, hogy ezeket fel kell tudni ismerni, vagy adott esetben szülő ként látni kell, hogy baj van a gyerekemmel.
3: Így van, pontosan, és nem csak arról van szó, hogy hogyan éli meg valaki, hanem hogy ennek milyen nyoma marad, és ez milyen hatással lesz az életére. Tehát, hogy akit fenéken billentettek, és utána azt mondja, hogy hát ezt így kell csinálni. Tehát kapott egy mintát arra vonatkozóan, hogy hogyan kell bizonyos helyzeteket lerendezni. Tehát a konfliktuskezelés és az ezzel kapcsolatos dolgok mind egy téves irányba tudnak menni. A másik, ami szintén a mintához kapcsolódik, és a minta ismétléshez, az pedig arról szól, hogy amit végigéltünk, és azt mondjuk, hogy hát én is bajnok lettem, jó ez így, ahogy van. Ezek a minták, ha ismétlődnek, és ilyen edzők kerülnek ki, akik ugyanezzel a mentalitással dolgoznak a gyerekekkel, akkor ez a minta örök életű lesz. Sok mintánál szeretnénk, ha ilyen módon generációról generációra menne tovább, de ezt a mintát így nem szeretjük. Éppen ezért pontosan nagyon nehéz ennek a megtörése is. Mert gondoljunk bele, nem csak a fizikában, hanem a pszichológiában is így van, hogy a nyugvó pontra törekednek az emberek is, és az acélgolyó is a völgynek az alján. Tehát abból kimozdulni, az már mind-mind-mind plusz energiát jelent. És hogyha ez az energia egy olyan befektetést is jelent, hogy tanulni kell hozzá, sőt, megváltozni. Ugye ennek a programnak volt egy olyan része is, hogy a 18 év alattiaknak kötelező tesztet kellett írni, amiben elkötelezik magukat arra, hogy nem viselkednek így, hanem az új irányba fordulnak. És nagyon sokszor volt olyan reakció, hogy miért volt erre szükség, jó ez így, ahogyan van, mi csak fölbolygattuk az állóvizet, és ezt nem kellett volna. Tehát társadalmi szinten mintát váltani nagyon-nagyon nehéz. De érdekes, amikor már a gyerekek, ugye hát azért ők is olvasnak és hallanak ezzel kapcsolatosan dolgokat, tehát volt olyan jelentség is, amikor a sportoló megállt, és azt mondta az edzőnek, hogy maga most abuzál engem? Az edző meg nem kapott levegőt, hogy most honnan tudja a kölök, hogy erről van szó. Pedig erről volt szó. Tehát, hogy minden oldalról kell ezzel kapcsolatosan a nevelés. De mondok olyan példát is, hogy kolléganőm gyereke labdajátékban vett részt, és a kolléganő beszélt a szülőkkel, a szülők meg azt mondták, hogy teljesen rendjén van, hogy bántják a gyerekeket, ha ez kell az eredményhez, ugye mint a régi iskolában, ugye pont volt egy ilyen úszóiskola, tudjuk kiről van szó, akkor hadd menjen. És mondta a kolléganő, hogy hát de emberek, álljatok meg, szülőkénti engedélyezitek azt, hogy amit most történik a gyerekekkel? Tehát én sem nagyon gondoltam volna, hogy ez ma még kérdés, és neki támadtak, hogy jó, ez így, ahogy van. Tehát azt gondolom, hogy a nevelést, az oktatást minden területen el kell végezni, és ugyanúgy kell szülők akadémiát csinálni, amiben el tudjuk mondani a szülőknek, hogy ez miért káros, és miért ne engedjék, ha a gyerekek ilyen közegbe kerülnek. De a gyerekeket is fel kell világosítani, már az óvodában van olyan, hogy megtanítják nekik a bugyi határt. Tehát, hogy melyik az a terület, ahová nem szabad nyúlni a felnőttnek, és így tovább. Tehát a nevelést, oktatást minden szinten el kell kezdeni, a sportolóknál, a gyerekeknél, a szülőknél, az edzőknél, és hozzáteszem a sportszakembereknél is, mert hiszen a mi szakmánkban ugye természetesen találkoznak ilyen esetekkel, de egy sportvezető nem biztos, hogy olyan szinten érintett lett egy ilyen esetben, amiben tud segíteni, tehát neki is tudnia kell, hogy hol van ez a bizonyos határ, és milyen lehetőségek vannak a továbblépésre. A másik nagyon fontos dolog pedig, hogy ne legyen tabu, mert akivel történik ez az eset, általában szinte 100%-ban azt tudjuk mondani, hogy azt kiáltják ki bűnbaknak. És ez aztán végképp egy nagyon kóros személyiségre ható nyomást helyez a sportolóra.
1: Abszolút így van, és ez nyilván egy nagyon nehéz folyamat, és ugye én is említettem már, hogy az amerikai Larry Nassar esetét, ami megrázta az egész világot, ugye aztán lett bizony szempontból a MeToo jelenség, aminek lettek azt gondolom, hogy átcsapódó és olyan hatásmechanizmusai is, ami megint egészségtelenné alakított a dolgokat, és amikor azt mondjátok, ugye, hogy gyermek és szakembervédelem, akkor ez egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy az ártatlan szakembereket, a szakmájukat, jól végző szakembereket is meg kell védeni, tehát kell tudni egy olyan közeget csinálni, és erre utatni Melágota is, amiben nincs tabu, mert hogy mindenkinek a biztonsága fontos, és mindenkinek a biztonságos munkavégzése, meg a jó munkakörnyezet, amit az imént ugye említettetek. Illetve hát az is nagyon-nagyon fontos, és ez nyilván majd egy másik kérdés, hogy mindezt hogyan lehet már, ha eljutunk oda, adott esetben jogszabályi környezetbe helyezni, mert amíg ez mondjuk ott nem jelenik meg, addig nagyon sokan nem érezhetik úgy, hogy ezügyben muszáj lépni. Márpedig most azért is beszélünk erről, mert ahogy mondtuk, ez egy jelenség, egy sajnálatos jelenség, ami hol felüti a fejét, hol egyes ugye, jogi vagy büntetőjogi ügyek kapcsán beszélünk róla, miközben jelen van a sportban, sokkal több helyen van jelen, mint amennyi ebből felszínre kerül, és azt szeretnénk, hogyha ezeknek a száma minél kevesebb lenne, illetve ahogy mondtuk,

0: ilyen magatudás. Ugye tudjuk mindig, a tudás az, amelynek a hiánya nem mentesít, viszont ha nincs, akkor az nem jó. És mi is azzal kezdtük a munkát, hogy azokat a fogalmakat, amely ezzel jelenségkörrel kapcsolatos, például a bántalmazás különböző eseteit, formáit, vagy az elhanyagolást, amiről sokan nem szoktak beszélni, pedig az is egy bántalmazási forma. Ugye mi a különbség agresszió, erőszak, bullying, vagy konfliktus között, ezeket tisztáztuk, és utána több mint 860 edzővel vettünk föl adatokat kérdéves formában, illetve a TFS hallgatók, akiknek ugye többsége ma is sportol, vagy élsportoló is akár, a körükben is folytattunk egy ilyen szörvi vizsgálatot. És ami a legérdekesebb eredmény volt, és elgondolkodtatóbb, hogy máshogy érzékelik az edzők, és máshogy érzékelik a fiatalok ezt az egészet. Tehát amikor egymás mellett tettük azt a két grafikont, amikor megnéztük, hogy főleg az érzelmi bántalmazás, mert szerencsére azt tudom mondani, hogy a fizikai bántalmazásnak a gyakorisága az adataink szerint azért csökkenőben van. Tehát azért ott mégiscsak visszafogottabb lett ez az egész jelenség és maga a sportnak a területe. Az érzelmi bántalmazás az gyakori, és a fiatalok lényegesen magasabb arányba számolnak be érzelmi bántalmazásról, mint ahogy azt az edzők teszik. És a másik, amire felhívnám
1: ez
0: a figyelmet...
1: Ez azt jelenti, hogy a fiatalok ezt megélik,
0: igen.
1: Az edzők meg tulajdonképpen szinte természetesnek veszik, vagy nem gondolják, hogy ez az.
0: Igen, így van. Uh-huh. És ugye itt van a kutya elásva, hogy igen. Így mondjam, kevésbé tudományos formában.
1: Bocsáss meg, ugye amikor egy ilyen vádemelés bekövetkezik, és itt is arról van szó, hogy az eredményességet egyes gyermekek fejlődése vagy egészsége elé helyezte, ebben benne lehet az, ugye, amiről beszélünk, hogy bizonyos lépések nem tűnnek fel az edzőnek. Ugye, hogy ez önmagában bántalmaz.
0: Így van, amire a gyerek esetleg otthon sír.
1: Igen.
0: Tehát ha oda dobunk egy korcsolyaélvédőt, az lehet, hogy nekünk egy, tehát észre se vesszük tulajdonképpen, hogy mit csinálunk. A gyermekem, aki meg csattan az élvédő, az meg észreveszi, és ugye ez neki egy olyan élményt jelent, amiért lehet, hogy másnap már nem megy le edzésre.
1: Vagy a valószínűséggel nem is biztos, hogy maga az élvédőnek a csattanása fáj, hanem az, hogy egy ilyen megalázó helyzetbe kerültem.
0: Igen, de hogy bonyolítsam a témát, ugye nem... Tehát azt mindig hangsúlyozom, hogy azért foglalkozunk mi ezzel, és mondjuk el mindig, hogy mi mindannyian a sportból jövünk.
1: Igen.
0: Tehát azt tudni kell, hogy a sportban vannak veszélyhelyzetek. Ott néha meg lehet halni, bocsánat, még igen. Edzésen is. Hát a te sportágatban tudod. Tehát, hogy az egyik nagy kérdés ott is, tehát ott kezdtük, hogy hát azzal jönnek, hogy de hát fegyelmezni kell, életet menteni kell, sérülést megelőzni kell, és ez...
1: És ezzel nehéz vitatkozni.
0: Nehéz vitatkozni, meg. És behozok egy harmadik, vagy már nem tudom, hanyadik aspektus, negyedik szempontot, hogy nem mindegy, hogy milyen generációkkal dolgozik az edző. Ugye itt pontosítanék Ágon, mert azt mondta, hogy a 18 év alatti, tehát a fiatalkorúakkal foglalkozó edzőknek írja elő most már a jogszabály az, hogy évente kell ilyen safeguarding képzésen részt venni, és ez a jogszabály, ez örülünk, hogy van, de meglehetősen elégtelen, hogy finoman fogalmazok, úgyhogy megpróbálunk olyan irányba is lépéseket tenni, hogy itt a jogszabály kiegészítési vagy változtatási javaslattal éljünk a jövőben.
1: No, hát iszonyatosan gyorsan megy az időnk, és rengeteg a téma ennek kapcsán, és még előrevetítem annak a lehetőségét is, hogy ebből akár több beszélgetés is lesz. Az első fél órában elkezdtük elemezni, ugye a közelmúlt büntetőjogi ügyei kapcsán azt, hogy mi is történik a magyar sportban, és egyáltalán hogyan tudunk foglalkozni azzal a jelenséggel, amit akár a fizikai vagy lelki abúzus kapcsán említünk. Dr. Gála Andrea, illetve Dr. Lénát Ágota, a szakértő vendégünk ebben a műsorban, velük folytatjuk rövidesen.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.
1: Ez itt továbbra is a Nemzeti Sportrádióban egy nagyon izgalmas és tartalmas beszélgetés egy nehéz témáról. A mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, illetve két szakértő vendégünk van, Dr. Gála Andrea, habilitált egyetemi docens, szociológus, illetve Dr. Lénárt Ágota, szintén habilitált egyetemi docens, sportpszichológus, aki most Zágrában Gábor, a Tornász Európa Bajnokság helyszínéről telefonon kapcsolódik hozzánk. Annak kapcsán, hogy a közelmúltban vádat emeltek egy műkocsai edző ellen, Gólsebestyén Júriáról van szó, de már a beszélgetésünk legelején is elmondtam, hogy ezt a beszélgetést az ő személyétől elemeljük, tekintettel arra, és ezt nyilván jogászként is mondom, hogy ez egy folyamatban lévő jogi eljárás, amely bírósági szakaszban van, és nem tudhatjuk, hogy mi lesz a

0: vége, ez önmagában már eddig tény, ezt tudjuk, de az is igaz, és ugye ez is szóba került a beszélgetésünk elején, hogy nem is személy, nem is sportág specifikus, és abszolút nem magyar jelenség az, amiről beszélünk, hiszen számtalan ilyen esetet láttunk sajnálatosan a közelmúltban, illetve egy olyan világjelenségről van szó, amelyben nyilván nagyon sok nemzetközi folyamat is benne van a gyermekjogok fejlődésétől elkezdve számos egyéb olyan kérdéskör, amely a kultúránk, az életünk körülményének a megváltozása miatt is azt gondolom, hogy új szemléletet hoz vagy hozhat be. Ebbe az is benne van, hogy most egy kicsit személyesítsem ezt a dolgot, hogy ahogy én vagy mi sportoltunk, azt ma már, meg amilyen körülmények között, meg amilyen feltételek mellett, ha az ember gyerekéről van szó, azt azért nem biztos, hogy szeretné. Tehát én elviseltem, de gyerekemmel ezt ne csinálják. Tehát nagyjából körülbelül így tudnám ezt most egy kicsit így sarkítva elmondani. Ott hagytuk az imént abban, Andrea, hogy sok-sok kutató óra, következtetés és megoldási képlet tulajdonképpen empirikus tapasztalatok alapján merült fel a ti kutató munkátokban, és hogy el is indultunk, ugye hál' Istennek akár a jogszabályváltozás irányába. Kérlek, beszélj picikét akkor arról, ahogy mondod, tapasztalatokból, hiszen ti az élsportból jöttök, hogy állunk most, tehát mik lennének valóban azok a beavatkozási pontok, ahol már lehetne eredményt elérni ennek a szemléletváltozásnak az érdekében.
1: Igen, amikor 24. július 1-től kötelezővé vált a fiatal kurakkal dolgozó edzőknek a képzése, akkor a mi kutatási munkánk is hát kapott egy új aspektust, mert ugye ez minket is váratlanul ért, de annyiban örültünk neki, hogy megkezdhettünk egy gyakorlati munkát, hiszen elkezdték keresni az egyetemet, hogy hát hogy lehet ezt a képzést megoldani.
0: Tehát ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen a sporttörvény alapján, vagy egy kiegészítése alapján ugye az történik, hogy a 18. életévét be nem töltött sportolót felkészítő edzői tevékenységet végző sportszakember legalább évente egyszer köteles részt venni a gyermekekkel való bánásmóddal, a gyermekekkel és a szülőkkel való kommunikációval kapcsolatos továbbképzésen, és hát ugye nektek ez a szakterületek, tehát ha jól értem, akkor a ti tudásotokra megnőtt az igény.
1: Igen, és hát kicsit félre kellett tennünk azt az elméleti vonalat, amit ugye a pályázat elnyerésénél mi megígértünk, mert úgy gondoltuk, hogy a gyakorlatban is tenni kell ezen a területen. Az nagyon szerencsés volt, hogy az első pillanattól kezdve vannak olyan komoly szakmai partnereink, mint például a Magyar Edzők Társasága, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Sportegyesületek Országos Szövetsége, vagy a Nemzeti Versenysport Szövetség.
0: Ez elég széles az szakmai spektrum.
1: Igen, nagyon örültünk, hogy ennyien mellénk álltak, és hát ugye ők is kérték a segítségünket, hogy most akkor mi a helyzet, mert hát meg kell mondani azt, hogy ez a jogszabály azért meglehetősen, hogy is fogalmazok, laza. Tehát azt kérdezték, hogy akkor most ki képezhet, milyen anyag alapján képezhet, mennyi ideig kell, hogy tartson a képzés, és hogy lesz ennek a kontrollja.
0: És kiadja meg rá ugye úgymond a pipát, hogy igen, kérem szépen, maga átment ezen
1: így
0: a képzésen.
1: Van, így van. És volt olyan sportágnak a szövetségi jogász, aki azt mondta, hogy a leírtak alapján, ha most itt elét tolok az edzi elő egy A4-es papíron van 5 mondat, és ezt aláírod, meg volt a képzés. Uh-huh. Úgyhogy mi az első perctől kezdve azt mondtuk, hogy ez így nem jó. Ez nem elég. Tehát sajnos most csúnyán fogalmazza, ki lehet játszani, vagy mondhatom azt, hogy nem, lehet nem komolyan venni ezt az egész rendelkezést.
0: És feltéve, de nem megengedve, mert ugye nem ez volt a cél, hogy ne vegyék komolyan. Tehát ha belekerült mondjuk a sporttörvénybe egy ilyen jellegű jogszabályi kiegészítés, akkor nyilván ez eleve azt célozta, hogy ebben legyen változás. Az más kérdés, hogy esetleg mondjuk egy picit pongyol a megfogalmazás, és hogy ezen akkor, ha más nem, akkor a jövőben például érdemes lenne akár a sportkormányzatnak is gondolkodni, hogy hogyan lehet ezt a továbbiakban pontosítani, és olyan keretek közé helyezni, amely mindenki számára érthetőbb.
1: Így van. És hogy lehet kontrollálni? Ugye azt tudja, aki mondjuk Angliában dolgozott, hogy ott például safeguarding igazolványjal kell rendelkezni a kiskorúkkal foglalkozó edzőknek, mint nálunk az erkölcsi igazolvány, az olyan szinten van. Itt ugyanakkor tényleg nem tudták a sportágak is, hogy akkor most mit várnak el? Tehát legyen valami papír, legyen egy pecsét, vagy legyen egy aláírás, és akkor megvan ez a képzettsége az edzőknek.
0: Vagy inkább legyen mögötte tudás.
1: Vagy legyen.
0: Mondtál,
1: és hogy szükség van erre a tudásra. Mert a másik érdekes tapasztalatunk, hogy Voltak olyan szövetségek, itt hagyj emeljem ki, hát az is köztudott, ugye, ami a karate sportákban történt, például a karate szövetség az első között fordult hozzánk, hogy ő egy komolyabb képzést szeretne. Voltak is annyian a karate edzők a képzésen, hogy hát a fogason is lógtak a terembe, és úgy jöttek be sokan, hogy hát eljöttek már, hogy kell, de hát mit lehet nekik erről mondani? És tényleg hihetetlen volt, hogy nem akartak kimenni 6 órát. Végighallgatva a teremből, mert azt mondták, hogy hát annyi minden tudatosult bennük, annyi minden újat hallottak, hogy ez volt a legjobb képzés az utóbbi időben. Nagyon-nagyon büszkék voltunk rá, és vártuk, hogy jönnek a további sportágak, jöttek is egyébként, tehát több ilyen képzést tartottunk, és a Magyar Edzők Társaságával is együttműködve, ugye online továbbképzésekben szerepelnek a kutatócsoport tagjai. Ami viszont úgy gondoljuk, hogy egy nagyon nagy lépés lenne az, hogy ennek a képzésnek, tehát legyen a képzésben olyan szakembergárda, bocsánat, nem akarom magunkat dicsérni, de mint mi vagyunk, akik 4 éve ezzel foglalkoznak. Mi abban tovább is léptünk, hogy ugye tartottunk tavaly decemberben egy nemzetközi konferenciát ebbe a témába.
0: Egy nagyon neves nemzetközi olimpiai bizottság tag volt itt, igen.
1: Így van, nagyon örültünk, hogy eljött ez a spanyol hölgy, aki maga is egyébként áldozat volt a tornasportában.
0: Ezt akarom mondani, és tornász, igen.
1: Igen, Gloria Viszárászról van szó. Illetve megjelent egy olyan kötetünk, amely a kutatási eredményeinket tartalmazza, és amelyet minden sportági szövetségnek, szakszövetségnek igyekeztünk eljuttatni, mert azt is vállaltuk, hogy tájékoztató anyagokat készítünk a jövőben. A másik az, amit én nagyon fontosnak tartok, hogy mindebből, amit találtunk okulva, úgy gondoltuk, hogy valóban az egyetemnek óriási felelőssége van abban, hogy ne kerüljön ki olyan edző, testnevelő tanár, és itt ugye sok az átfedés.
0: Igen, edző, testnevelő tanár sem, tulajdonképpen igen. Gyerekekkel foglalkozó, vagy fiatalokkal foglalkozó sportszakember.
1: Aki ne tanult volna a gyermekifjúságvédelmet és szakembervédelmet, mert a nagy tanulság volt a képzéseken, például a kézlabda szövetség felkérésére, én magam is több helyen tartottam az országban a utánpótlás képzésükön, továbbképzésükön előadást, és nagyon sokszor kerültem olyan kérdésekkel szembe, hogy de mit tegyünk, ha... Uh-huh. És ugye itt említettétek a szülőket, mert a szülőkkel külön kellett foglalkoznunk, nem véletlen a Sportszülők Akadémián is szerepeltünk, mert a szülőknek a szerepe ebbe egészen ambivalens, kezdve attól, hogy van, aki sasszemmel figyeli, hogy az edző hogy bánik a gyerekével, egészen addig, aki nem sasszemmel figyeli, viszont miután az edző nem úgy szerepelteti a gyermekét, hogy szeretné, szó szerint visszaél ezzel a jelenséggel, tehát bead egy olyan tanaszt, hogy a gyermekéhez rosszul ért hozzá az edző, vagy bántalmazta, és ott állnak a szövetségek, hogy most mi legyen.
0: Ugye ez, amiről beszéltünk, hogy a szakembervédelemnek van nyilvánvalóan egy pandantja, egy másik oldala is, hogy amúgy egyébként a tisztességesen dolgozó szakembert meg kell védeni az ilyen jellegű alantas támadásoktól, mert hogy ezek szerint ez sem egy ritka jelenség, és nézzük szembe azzal, hogy van. Tehát a gyermekem érdekében akár ilyen módszerekhez is folyamodhatok, ha szülő vagyok, és azon az oldalon állok, ahol nem kéne.
1: Voltam szövetség, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen heti problémával állunk szembe.
0: Azt a mindenit.
1: Hetente foglalkoznak ezzel, és ott állnak az edzők, mert hogy mi a protokoll egy ilyen esetben, és felhívnám, ha már itt ülünk a Sportrádióban, a médiának a szerepét.
0: Hát ezért beszélgetünk most erről. Mert... És azért mondtam, hogy én ezt feltételezem, és fogjuk folytatni ezt a témát, mert ennek a felelőssége szerintem ilyen szempontból ránk is hárul, ahogy te is mondod. Erről nagyon-nagyon sokat kell beszélni. Nem lehet társadalmi összefogás semmilyen úton módon nem lehet elérni, csak úgy, hogyha azok a szerep akik érintettek, megértik ennek a fontosságát, és sem részt akarnak venni. Ágota, egy picit hadd forduljak most hozzád, ugye szintén itt a gyakorlati oldalról, mert amikor arról beszélünk, hogy mibe kapaszkodjon egy szakember, meg a tudáshiány, és amikor hallják ugye részletesen, hogy miket lehetne, akkor szokott felszaladni a szemöldök, hogy ja, hogy itt ugye nagyon sok esetben az szinte föl sem erül, hogy itt nem csak arról van szó, hogy a bántalmazott sportoló fordulhat szakemberhez, meg pszichológushoz, hanem amikor elakadása van az edzőnek, hogy nem tud mit kezdeni egy nehezen kezelhető sportolóval, de uram, bocsánat, tehetségesel, akit nem akar elengedni, vagy benn kéne tartani, vagy rán egyszerűen azok a bevált módszerek nem alkalmazhatók, mert nem úgy reagál, hogy akkor az edző is kérhet akár sportpszichológust, az segítséget, nem? Tehát megoldási képleteket tudnál adni.
2: Természetesen, és az is nagyon fontos, hogy általában pont a tehetséges gyerekek ezzel kapcsolatosan kirívó viselkedési mintákat hoznak, amivel szemben az edző felkészületlen. És ezt úgy éli meg, mintha ő nem lenne elég jó, pedig nem erről van szó, hanem arról, hogy vannak gyerekek, akikkel ténylegesen másképp kell bánni, és ebben természetesen a sportpszichológusok tudnak segítséget nyújtani. A másik nagyon fontos dolog pedig az, hogy a sportpszichológus képzésben sem volt benne eddig ez a terület, tehát a jövőben mi is nyitni fogunk, és nem mellesleg a kutatás egyik fontos része pontosan az volt, hogy milyen esetekkel találkoztak a sportpszichológusok, hogyan tudták azt megoldani, milyen történetek voltak, milyen kifutásai voltak, milyen lehetőségei, és hát arról számoltak be, hogy nagyon nehéz esetekbe futottak bele, ami pontosan azt jelentette, hogy a sportpszichológusoknak is meg kellett érteni, tovább kellett gondolni a dolgot, és ami nagyon fontos volt, hogy bizony tevőlegesen, akár a kompetencia körüket meghaladva kellett bizonyos esetekben eljárniuk ahhoz, hogy az eset jó irányba menjen, hogy jó megoldást szülessen, hogy el tudjon jutni a sportoló vagy adott pillanatban a szakember a megoldáshoz. És mivel ezek bonyolult dolgok, és mindenféle terület, tehát interdisziplináris, vagyis a különböző területekről kell segítséget kérni, hiszen az ügyvéd, a jogász, a közgazdász, a sportpszichológus, a sportmentáltréner, tehát nagyon sokan érintettek ebbe a dologba, és biztos most kihagytam még jó néhányat, hiszen egy megoldásban például pénzügyi képletek is vannak,
0: hogyne.
2: Tehát a sportegyesületnek a presztízse, az ezzel kapcsolatos társadalom felé való megnyilvánulása, és így tovább, tehát nagyon sok mindent lehetne, hiszen a sportpszichológus is gyakran találkozik azzal, hogy jó, hát nem történt ott semmi komoly, hát szőnyeg alá lehetett söpörni. Nem biztos, hogy így kell, sőt, biztos, hogy nem így kell. Viszont, ha már szélesebb nyilvánosságot kap az eset, akkor ennek megfelelően már sajnos olyan vadhajtások is kijönnek, amikor bántják az ezzel foglalkozó szakembereket, és sokszor azt mondják, hogy jó, akkor ők inkább ebbe már nem akarnak részt venni. De az áldozat meg ott marad. Tehát az nagyon sokszor a szakembereknek az a kérdés, hogy megégessem-e magam, mert segíteni akarok. Hál' Istennek vannak olyan lelkesek most már bőven, akik fölvállalják ezt a dolgot, és sikeresen végigvittek eseteket, tehát pontosan ügyvédekről beszélek, akik fölvállaltak esetet, és szinte lehetetlen helyzetből hoztak ki eredményt. Mert hogy ennek tükrében lehet megközelíteni a dolgot és dolgozni, de ez sokszor veszélyes. És a társadalom még mindig azt mondja az áldozatnak, hogy miért mentél oda, te voltál a rossz, miért mutogattad a melleidet, és így tovább. Tehát mindenféle meggondolatlan visszajelzésekkel találkozunk. Ez pedig egy idő után elmérgesítheti a helyzetet, hiszen az emberek nagyon szeretnek kommentelni, még akkor is, amikor nem tudják, hogy mi történt. És egy ilyen társadalmi nyomás például rossz irányba is vihet dolgokat. Az említett esetekben is lesz majd érdemes megfigyelni a kedves hallgatóknak, lesz olyan komment, hogy áldozatként tekintik azt, akit elítéltek. Bármint akit ténylegesen az ilyen tevékenység miatt elítéltek, és akkor utána kialakul egy ilyen házi zsargonba, csak azt szoktuk hívni izaura jelenség, amikor megfordul az egész történet, és
0: Igen. Igen, és hát valóban ugye ez megint része annak a szemléletváltásnak, ami egy hosszú folyamat, és az, hogy úgy tekintsünk az ügyre, ahogy valójában van, ahhoz nagyon-nagyon sok lépést kell még megtenni. És ugye itt számos rétege van ennek, és mert ugye Andra is emlegette, ugye akár a fizikai, akár a lelki bántalmazást, illetve ugye ennek sportág, illetve mondjuk így, igen, leginkább sportág specifikusan azért számos, elsősorban a súlycsoportos, vagy a testtömeg szempontjából nagyon-nagyon érzékeny sportágoknál van még egy ilyen betülete, ugye itt is hallhattuk ennél a vádemelésnél, ugye, hogy adott esetben a testhez kapcsolódó bántalmazás, ugye ez a bizonyos testszégyenítés, vagy a testsúllyal kapcsolatos történet, ami megint csak okozhat olyan traumákat, amelyek akár egy életen át tartanak, vagy adott esetben komoly, valós fizikai betegségekké, tényleg anorexiával.
2: Igen, vagy mentális problémákhoz.
0: Igen. Na most ugyanakkor pedig az ember azt mondja, hogy na de igen, de hát mindannyian sportolunk, tudjuk, hogy viszont tényleg van olyan, hogy ideális testsúly, ami egy sportágban nem elvárás, hanem a sportoló érdeke. Tehát, hogy oda eljuttatni, megértetni vele, hogy ez nem azért van, meg nem azért kellene most átállnod erre és erre a táplálkozásra, mert nekem ez a mániám, hanem azért, mert hogyha másfél kilóval kevesebb leszel a felemáskorláton, sokkal könnyebb lesz a szaltó. Ezt ugye, aki a bőrén tapasztalta, pontosan tudja. Na de meddig tart ez a dolog?
2: És hogyan állapítják meg? Igen. Bocsánat, egy nagyon fontos dolog, mert amíg az edző azt mondja, hogy ő szerinte ennyi kilóra kéne lefogyni, és közben kiderül, hogy ez biológiailag vagy genetikailag lehetetlen, vagy másképp kell elérni. Tehát amíg az edző azt mondja, hogy ő fogja meghatározni az optimális testsúlyt, az már nem, nincs rendben. Tehát gyakorlatilag arról szól a dolog, hogy igen, a sporttudománynak és a sportszakmának az igazi tudományos alapokon nyugvó diagnózisa kell ilyen szempontból. Mondok egy példát, és akkor rögtön világos lesz. Behoztak egy kislányt, aki küzdősportos volt, és az volt a beceneve, hogy Mangalica. És megnézték, terhelésélettan, antropometria, testösszetétel, stb. Egy gram fölösleges zsír nem volt rajta. Érdekesen nézett ki, de tényleg nem volt rajta. És utána behoztak vasárgyal együtt 40 kiló tornát, akit ugye tudjuk, így szokták hívni, de igen, hogy vékony, igen, ugye ez érthető a közönség számára, és volt rajta egy kiló zsír. És akkor megkérdeztük, hogy ezt hogy hoztad össze? És mondta, hogy hát ő nagyon szereti a csokoládét, tudta, hogy kalóriát nem szabad bevinni, ő inkább egész nap nem evett, aztán persze, hogy lefordult a gerendáról, felemáskorlátról, mindenhonnan, és este bevágta a tábla csokit.
0: Tehát szörnyszülött példákat én is tudnék mondani, hogy hogyan készültünk a szőli olimpiára napi 10 gombóc fagyival, és inkább nem ettünk semmi más, csak az meglegyen. Jó, ezt tudjuk, hogy azt kell mondanom, hogy ezek a buta korszakok, ezek vannak, meg léteznek. Ezeknek mind van előzménye, ugye a tiltás, a nem lehet, a ne csináld, a csak azért is, csak megkerülöm. Már abban is van örömérzet, hogy kijátszom az edzőt, és mégiscsak ott teszem, ahol nem látják. Miközben, ha jól értem, az lenne a legfontosabb, és akkor megint visszatérünk, és most picit Andrára nézek, ugye ahhoz, hogyha a kereteket el tudnánk kérni, hogy felállítsuk, hogy akkor például a testösszetétel alapján szakember, tehát antropometriai mérése, állapítsa meg per fő, per egyéniség, hogy neki ez lenne az ideális, ne az edző ránézésre mondja meg érzetre, meg én úgy látom, hogy, hanem hogy legyen ez egy elfogadott dolog, hogy egy része az élsportolóvá válásnak, és nyilván nem a kicsi gyerekekről beszélek, amikor még a test nagyon képlékeny és nagyon sokféle irányban alakul, hanem amikor már egy ilyen fiatal felnőtt testről beszélünk, ami nyilván kezdi a saját végső formáját elérni. Tehát ez is része ennek a munkának, hogy tulajdonképpen eljussunk oda, hogy a kereteket megfelelő szakembereknek higgyük el és állítsuk fel?
1: Igen, érdekes, mert ugye mi a társadalomtudomány területéről jövünk, de a természettudományt ugyanúgy érinti ez a téma, tehát nyilván itt is a képzésnek fontos szerepe lenne abban, hogy ezt tudatosítsuk az edzőkkel. Ugyanilyen jelenség volt az, ugye, amikor egy korcsoportban a januári meg a decemberi gyerek együtt edz, és akkor az edző szidja a konkrétan egy évvel fiatalabb gyereket, hogy miért nem tartott, mint aki 12 hónappal később született. Ugye ezt is tanítani kellett az egyetemen, hogy erre figyeljenek, például ne rostálják ki azokat a gyerekeket, akik lehet, hogy 6 hónap múlva utolérik a társaikat.
0: Világos.
1: Igen, mi arra törekeztünk egyébként, hogy kidolgozzuk azokat a javaslatokat, hogy tehát hogy lehetne komplex módon segíteni ebbe a láthatod nagyon-nagyon összetett kérdésben. És egyértelműen, miután feldolgoztuk a külföldi példákat, ebben nagyon-nagyon sok energiát tett bele, például dr. Farkas Judit kolléganőnk, aki ilyen Európai Uniós szakértő, aki Ausztráliától az Egyesült Királyságon át az amerikai példákat vizsgálta, és ugye olyan példát találunk, hogy az Egyesült Államokban a usafesport.com oldalon meg lehet nézni, több mint 2500 edző neve szerepel, a neve milyen sportágban mit csinált, mi a büntetése, és mennyi időre van eltiltva végleg, vagy teljesen transzparens az egész. Na, és akkor itt jön egy kulcsszó megint, ami a tabusítás mellett, amit Ágott említett, még fontos, ez a transzparencia. Tehát, hogy mennyire tudja a magyar sport azt elviselni a hátán, igen, és elviselni, hogy transzparensé váljanak ezek az esetek. Azt tapasztaltuk a szakirodalmat áttekintve, hogy ha nincs egy központi akarat arra, hogy ezen a területen lépések szülessenek, és most azt gondolom, hogy olyan időszakban vagyunk, akkor láthatjuk, hogy a gyermekjogoknak a kiterjedése, illetve a gyermekvédelem, a szigorítások a gyermekvédelem tekintetében kell, hogy a sportot is érintsék, és ezért számítunk arra, hogy meghallgatnak minket ezen a területen, mert mi úgy gondoljuk, hogy ebben a transzparens, egyértelmű lépések, amit a sport lassan, de azért be tudna fogadni, eredményekhez vezetnének. Mi úgy gondoljuk az külföldi példák alapján, hogy érdemes lenne esetleg egy kétszintű modellt behozni Magyarországra, ami azt jelenti, hogy lenne egy olyan központi szerv, amit egy ilyen országos sportolóvédelmi hatóságnak lehetne nevezni, mi pedig arra törekszünk, hogy akár az egyetem keretein belül létrejöjjön egy olyan nemzeti sport safeguarding központ, amely pedig kifejezetten a képzésekért felelős. És akkor már is lehetne a jogszabályt annyiban pontosítani, hogy van egy képzőhely, van egy tudományos alapokon nyugvó tananyag, hogy nevezzük így, hiszen ezeket a tananyagokat...
0: Amit valószínűleg frissíteni is kell.
1: Tehát hogyne, állandóan frissítjük, és köszönhetően ennek a munkának büszkén mondhatom el, hogy a TFN most szeptembertől hát 7 képzésen már tanulnak gyermek- és ifjúságvédelmet a hallgatók, illetve lehet úgynevezett mikrotanúsítványt, tehát ilyen részképzésen egy olyan papírt szerezni erről a területről, amin keresztül meg abban bízunk, hogy lesznek olyan safeguarding referensek, hogy nevezzem így ezt mondjuk ezt az új munkakört, amely referensek dolgozhatnak szövetségekben, egyesületekben, mert a másik, amit tapasztaltunk, ezt biztos te is tudod, hogy a nemzetközi szövetségek elvárják, bizony, sőt kötelezetten aláírják.
0: A nemzetközi olimpiai mozgalomban ugye önmagában ez a safeguarding, és tudom, hogy a Magyar Olimpiai Bizottságnál is ugye pont Sinkó Andra viszi ugye azt a területet, igen, amelyben ez szintén egy fontos tényező, tehát azt gondolom, hogy ez emellett nem lehet, ez nem csak, hogy mondjam, egy magyar vágy, hogy ez valósuljon meg, hanem ez valóban megfelel.
1: Elvárás,
0: meg kell felelni, igen, nemzetközi sztenderdeknek, tehát azt gondolom, ez nem nagyon halogatható ez a dolog, és amit a szavaidból én kiérzek, hogy ennek egy többszintű rendszernek kell lennie, és én is így érzem, és hát végül is azt gondolom, hogy az új sport irányítás, élén ugye Kálnoki Kis Attilával, aki maga is világbajnok, öttusázó volt, és a gyermeké neki sportolnak, remélhetőleg meghallja ennek az igényét, és adott esetben akár lépni is fognak. Tehát még egyszer mondom, én érzem a média szemszögéből a felelősséget, hogy erről beszélnünk kell, hogy a megfelelő helyeken rezonáljon ez a történet. Ágota, még...
2: Meg is erősíteném, igen, tehát az olimpián már well-being officerként szerepeltem, és nem mint sportpszichológus, és itt az Európa bajnokságon is mental health professionalként, tehát hogy ebben az irányba tolódik, hogy nem csak a felkészítés és ezzel kapcsolatosan a sportpszichológia, hanem az egészség, a mentális egészség előtérbe kerül, és ezt jó értelemben próbálják becsatornázni a különböző területekbe.
1: És bocsánat, hogy keretbe helyezzem akkor ezt a beszélgetést, amikor azt mondtam az elején, hogy a gyermekvédelem nem egyenlő safeguardinggal. A safeguardingnál a prevenció mellett ez a jólét, ez a well-being, igen, a másik kulcskérdés, amire úgy akarnak fókuszálni, hogy a sportoló valóban akár a magas elvárások keretei között is, de jól érezze magát.
0: Igen, mert itt nem arról van szó, és ugye ez lesz a nagyon nehéz, hogy a jövőben már nem akarunk ilyen sportolót nevelni, mert szeretnénk, sőt, persze, a határok tologatása látjuk, Európa csücsök csak dőlnek például, ugye a magyarok részéről is, az magyar, a nemzetközi versenyeken, akár az Európa bajnokságon, az úszósportban, tehát nyilván, és mindenki tudja, hogy ezt úgymond a határaink feszegetése nélkül nem lehet elérni. Itt az a kérdés, hogy azok a módszerek, amivel ezeket a határokat akár önmaga valaki, vagy pedig az őt felkészítő szakemberek feszegetik, azok milyen módszerek alapján történnek, és azt hiszem ez egy nagyon nagy kérdés. Még egy nagyon rövid gondolatágot a hozzád, ugye itt azok az esetek, amelyek természetesen ugye akár büntetőjogi, hát úgy mondjam, irányba indulnak el, és aztán majd lesz majd valamilyen ítélet, mert most arra jutott az eszembe, amit ugye Andrea mondott a transzparenciáról, és illetve az elérhető információkról. Szerinted van-e olyan tekintetben visszaút, hogyha valaki mondjuk túl van ezen, vagy letölti a... mondjuk, ha lesz neki büntetése, vagy kivonják a sportágból, vagy ilyesmi. Tehát van-e olyan, hogy újra tanulja ezt a dolgot, és mondjuk a végén a tudása nem vész el, de megtanulja az új módszereket alkalmazni?
2: Én ezt ugyanúgy gondolom, mint a társadalom más területein a visszaillesztési programok kezelését, és ennek megfelelően igen, én hiszek abban, hogy azok, akik tanultak egy rossz mintát, és ezt alkalmazták, és most bebizonyosodott, hogy ezt ők így nem csinálhatják tovább, válaszút elé kerülnek. Én szerintem van visszaút, meg kell próbálni, de az is biztos, hogy ez az edzők, vagy aki ezt elkövette, annak a számára egy nagyon komoly személyiségváltozást fog jelenteni. Pontosan azért, mert az ő hitében, most ezt nem vallási értelemben mondom, hanem hogy szakmai. Ő abban a felkészítésben, szakmai hitében ez megremegett, sőt össze is omlott, tehát gyakorlatilag egy teljesen új útra kell térni, és ez valószínűleg nem könnyű. De én azt gondolom, hogy a társadalomnak meg kell adnia ezt az esélyt, és nem csak az esélyt, hanem az odavezető utat, képzést, támogatást, sportszakmai, ennek megfelelő mindenféle segítséget.
1: Hát erre mondja az angol szász szakirodalom, hogy egy ilyen interagency együttműködés kell, tehát nem azt jelenti, hogy kivetődik rögtön a szakember a rendszerből, hanem össze kell fogni a különböző területeknek, tehát itt azért próbáljuk ezt a kétszintű modellt a sportban, mert ez nem jelenti azt, hogy változtatni kell a gyermekvédelmi működésen, hanem mi szeretnénk mellé illeszteni, és vele együtt működni. Így van, a jelzőrendszertől kezdve nagyon sok mindenbe ebbe szeretnénk mi segíteni.
0: Igen, akár hotline-ok elérhető olyan vonalak, ugye, amin keresztül lehet jelenteni bizonyos problémákat. No, hát én azt gondolom, hogy elkezdtünk egy fontos utat, ahogy elhangzott a legelején egy sajnálatos eset kapcsán, de a jelenség az messze túlmutat egy eseten, és nagyon örülök, hogy megismerhettük egy picit mélységében azt a tanulmányt és azt a munkát, azt a kutató munkát, amit elkezdtetek. Óriási szükség van ennek a terjesztésére, az ezzel kapcsolatos tudásnak a terjesztésére, illetve arra természetesen, hogy a megfelelő szinteken meghallják ezeket, és adott esetben elinduljon egyfajta gyakorlati munka is. Úgyhogy dr. Lénárt Ágotának Zágrából köszönöm szépen, és nagyon szépen köszönöm dr. Gál Andreának is, hogy rendelkezésünkre állt. Természetesen azt gondolom, hogy ebben a témában még nagyon-nagyon sok órát kell beszélgetnünk arról, hogy valami változás legyen, de erre törekszünk. Köszönöm szépen.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon.